0: közelíthetsz, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy részt reméljük.
1: Legyen így.
2: Az időnk egyébként úgyis fájdalmasan elszaladt, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek, akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtére vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még megengedhetem magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek.
1: Köszönjük szépen.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: kérdések.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kézilabdával fogunk foglalkozni, vendéget is köszönhetünk itt a stúdióban nagy szeretettel. Köszöntjük Haris Sporobicsot, a férfi kézilabda válogatott kapusedzőjét, aki egyébként a Pler kapusedzője is, pedagógus, két gyermek édesapja, férj, úgyhogy talán mindent elmondtunk, de mindenről is fogunk beszélgetni. Szia Haris, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen, és üdvözlöm mindenkit.
2: A hallgató kedvéért egy kicsit mutassunk be téged, jó? Hát, ha van olyan, aki nem ismert, Boszniában születtél, az akkori Jugoszlávia területén. Mikor jöttél át Szegedre, és mi volt ennek az oka?
3: Igen, Jugoszláviában éltem, Jugoszláviában születtem, az ország most már nincs. 93. április 27-én átjöttem Magyarországra, és azóta élek Magyarországon, jó érzem magamat itt, és a szerencsém volt, hogy elfogadták a kollégáim, akkori kollégáim, mostani kollégáim úgy, hogy nagyon jó ország találtam magamnak, mint a új hazámat.
2: Azt hallottuk rólad, hogy átjöttél Szegedre, és jelentkeztél egy iskolába, hogy tanítani szeretnél, ahol viszont azt a választ kaptad, hogy amíg nem tudsz magyarul, nem tudnak alkalmazni. Néhány hét múlva viszont visszatértél. Szóval, hogy történt ez az egész?
3: Ezt mondom, hogy óriási szerencsém volt, és ez tényleg igaz, hogy április 27-én átjöttem, és én a szeptember 13-án már a sportiskolába elkezdtem dolgozni. Sportosztály, az elején úgy, ahogy tudtam beszélni, megpróbáltam, de érdekes dolog, hogy, és mindenkinek javasolom, aki szeretne nyelvet tanulni, legjobb dolog a gyerekek között lenni. Mert ők elvileg mindent megértik, próbálnak megérteni, te próbálsz alkalmazkodni, és akkor előre haladsz. Úgyhogy ez így, ez igaz.
4: Én azt gondolom, hogy ez valami világcsúcsszerű dolog lehet, hogy ennyi idő alatt megtanultál magyarul.
3: Hangsúlyozom, hogy szerencsém is volt, mert olyan igazgatóval találkoztam, aki hajlandó volt munkát adni nekem, és aki bízta bennem.
4: Mi büszkék vagyunk rá, de árul, de hogy milyen a mi nyelvünk?
3: Ezért pont beszéltünk erről, hogy viccnek szántam, hogy ellenségének kívánok, hogy a magyar nyelvet tanuljon. Most is mondom, hogy én meg mindig tanulok magyart, mert mindig valami új, valami más, úgyhogy próbálkozom. Uh-huh.
2: Tehát először Magyarországon pedagógus voltál, tanítottál, és hogy jött ezek után a kézilabda és a kapusedzőség?
3: Én edzőként befejeztem az egyetemet, meg a középiskolai testnevelő tanár, és amikor átjöttem, az első gondolatom volt, hogy próbálkozom tovább játszani. Egyetlen probléma, hogy akkor Boszniában háború volt, és nem volt lehetőségem hozni papírok a kézilabda szövetség, Boszniai kézilabda szövetségtől, mert különböző okok miatt, igen, és utána döntöttem, akkor inkább mindig pedagógus, meg edzői pályára. Próbáltam edzői pályát keresni, nem sikerült, hamarabb jött a pedagógus pálya, úgyhogy pár éve elteltével akkor elkezdtem edzősködni is.
2: Uh-huh. Ott Szegeden, ugye?
3: Szegeden, igen.
2: Kik voltak azok a kapusok, akikkel először dolgoztál?
3: Ha megmondom neveket, akkor...
2: Akkor elárulod, hány éve volt.
3: Neves vagyok. Neves kapusok voltak, akik tényleg nagyon sok minden az asztalra rakták, akik akkori válogatott kapusok voltak, úgyhogy...
2: Akkor te pályakezdő voltál, hogy találtad meg velük a közös hangot? Nem.
3: Uh-huh. Én már előtte már edzőként dolgoztam, próbáltam először női vonalon, Szegedi ESK-ba, akkor még NB1-es csapatnál, és 3,5 év dolgoztam a nőknél. Mm-hmm. Utána döntöttem, hogy...
4: Hogy jobb a férfi közeg.
2: Nagyon nézeket így.
3: Nagyon nehéz.
5: Teljesen
3: nagyon
5: más.
3: Nehéz volt. Más-más világ. Más világ ilyen szempontból azért, mert a nőknél inkább érzelmek dominálnak, mm-hmm. ami...
2: Na, de te lányos apuka
4: pont
2: vagy,
4: ezt akartam mondani, aztán utána tanulni kellett.
3: De most nem akarok ezt mondani, a lányaim úgy nevelem, mint a fiúk lennének.
2: Fiúsak.
3: És ők talpra esettek, jobb írnak a sportolás is úgy, hogy büszke vagyok rájuk.
2: És azért, bocsáss meg, Erika, mondjuk el, hogy az egyik lányod kapus, és te vagy az edzője.
3: Igen.
4: Hú, de jó lehet ez.
5: Azért vannak ilyen. Abban vannak konfliktusok? Nézeteltérések otthon, vagy azok? Vannak. Vagy nem viszitek ki a pályáról, nem viszitek haza a gondokat, mondjuk, hanem ott megbeszélitek akár a pályán?
3: A békefenntartó nálunk a feleségem. Mert ő az, aki megpróbál mind két oldal egy irányba terelni. Természetesen vannak surdolások, hogy mert mondtam, hogy a kisebbik lányom kicsit olyan fiús is természetesen, hogy nem bír a kritikát. Én sem bírok kritikát, halljátok? Természetesen.
5: Én nem értem ezt a hasonlítást.
2: És akkor be kell csomagolnod, amit akarsz neki mondani?
3: Nem, én ilyen szempontból meg, ha valamit nem jó, szeretném mondani, hogy ez nem jó.
2: Tehát és őszinte
3: én, vagy. Igen, őszinte vagyok, és akkor nem csak vele, akkor mindenkivel, akivel dolgozom, és azért mondom, hogy óriási szerepem van a feleségemnek, aki békefenntartó, aki megmagyarázza nekem, hogy nem lehet így nyersen, aki lányomnak megmondja, hogy nem lehet ilyen az apáddal, és akkor utána.
4: Ő az ilyen mediátor köztük.
3: Igen,
4: igen. Kellően régen volt már 93.
3: Igen.
4: Most már ugye meg nincs is benne titok. Terveztétek azt, hogy nem Szeged lesz a bázis? Tehát, hogy amikor átjöttetek, amikor gond volt, amikor határon átléptetek, akkor oké, okay, hogy Szeged közel volt, jött is a lehetőség, ezt értem, de volt az képben, hogy Magyarországon belül máshova, vagy nem is Magyarországon, hanem még tovább, tehát, hogy amikor ilyenkor hogy indul el az ember a világnak, amikor baj van?
3: Pont ez nagyon jó szó, baj volt, és akkor kellett nagyon gyorsan dönteni. Azért nagyon jól emlékszem ezt a dátumot, és a feleségem még maradt, ő Szabadkán még dolgozott tanárként, és akkor ebben maradtunk, hogy ő befejezi a tanévet, és akkor utána megnézünk, mi lesz. És akkor természetesen volt gondolat erről is, valahol más, nyugatra megyünk, keresünk lehetősége, de ez a pár hónap alatt, illetve az lehetőség, amit megkaptunk, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy jó érzünk magunkat itt, jó emberekkel találtunk, akkor próbálunk itt boldogulni. És nem hibáztunk.
4: Meg azért még a haza, a régi haza az azért közel maradt így fizikailag, nem? Mintha messzebbre mentetek volna.
3: Én olyan ember vagyok, aki egyszer elindul, akkor nem fordul
4: nem vissza. Nem fordulsz vissza.
3: Uh-huh. Nem. Uh-huh. Mert keresünk új lehetőséget, új dolgokat, és akkor mi volt mögöttünk, ez múlt. Uh-huh. Pont így, megint muszáj hangsúlyozni, hogy a feleségem, ő mental coach, és ebben segít, hogy múlt a múlt. Próbálunk jelenbe élni, illetve próbálunk picit előre nézni, hova tudjunk jutni. És ilyen szempontból mindig nézünk, aha, melyik a következő állomás, amiből mostani állapotban tudjunk profitálni.
2: Előrelépni.
3: Igen, előrelépni.
2: Akkor, ahogy mondod, ha nem is pályakezdő kapusedző voltál, de mindenképpen fiatal, és vegyük mondjuk a Szegedet, ahol Perger Zsolt és Nenát Pulyezevics volt többek között a két igen, klasszis kapus.
4: Csak kimondtad. Próbáltam
3: elkerülni.
2: Na, milyen volt velük, és ők hogy fogadtak el téged?
5: Megértőek voltak, ők is inkább segítettek kvázi így a legelején? Nyilván nem abban, hanem inkább a nyelvtanulásra gondolok, mert gondolom nem volt olyan gördülékeny az egész az elején.
4: Mosolyom, csak hogy fordítsuk a hallgatóknak.
3: Nagyon sok dolog történt olyan, ami olyan kedves, olyan anekdotaféle, hogy nagyon ravaszok voltak, de emberek, akik megértették, hogy én ott vagyok, hogy segítsük. Nem vagyok legokosabb, nem tudom mindent, hanem én próbálom úgy őket felkészülni, hogy a következő mérkőzés, vagy a következő ciklusban legjobb erőben produkálnak. Partnerek voltak, és ők rájöttek, hogy tudnak ebből profitálni, és soha nem volt probléma. Az anekdóta, ami gyakran történt, pont ez a nyelv miatt, egyiknek kellett magyarázni szerb-horvát nyelven, másiknak kell magyar, és nagyon gyakran történt olyan, hogy fordultam a Zsolthoz is, szerb-horvát nyelven szépen minden elmagyaráztam, mint várok tőle, mi lesz következő feladat. És szépen néztem, de minden megértette. És ez 2-3 perces monolog volt, csak megfordulok, szeretném kezdeni dolgozni, Zsolt szépen megfordul, szóval, na most magyarul. És amikor láttam az arcukat, hogy szépen röhögték, és akkor pár percet nyerték ebből, hogy és de hosszú pihenés legyen.
2: Nem várjuk el tőled, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy el segítséget hívunk. Perger Zsoltot felhívtuk, hogy mondjon rólad néhány szót, hallgassuk meg ezt, és akkor utána beszélgetünk.
6: A mai napig jó a kapcsolatunk, de valahol én is azon az úton indultam, eléptem itt ez a dészlábút kapusoknak a védési stílusa. Sokat tanultam tőle, és hát akkor sokat tudott segíteni. Főleg a gyakorlati edzéseken. Mert azért én már ott 30 éves voltam, azért volt mögöttem néhány magyar bajnoki cím is, kupa eredmény, meg volt Európa kupa tapasztalatom is, tehát ott azért már idősen kapus voltam. Tehát ővel edzettünk. Ő volt az első edző, akivel mondjuk technikákat gyakoroltunk, alapállást gyakoroltunk, helyezkedést gyakoroltunk. Tehát amiben a kapusságnak az alfájokban, omegája van, én manapság mindig azt mondom, hogy védelmi mozdulatot mindenki meg tud tanítani, viszont mindenkinek megvan a sajátja, tehát alapállásban meg helyezkedésben. Tehát ezek fontosak, hogy ezek mindig a helyére kerüljenek. Még az idősebb kapusoknak is sokszor ez nagyon-nagyon kell, hogy segítsenek ebbe. Az, hogy valaki folyamatosan melletted van és ezzel foglalkozik, vagy a vezetőedzőnek néha eszébe jut, néha nem, az azért óriási különbség.
2: Perger Zsoltot hallottuk. Mit szólsz mindehhez? Akkor tudtál nekik újat mutatni, újat vinni a munkába?
3: Én nagyon örülök neki. Ez nagyon jó eset most, hogy ezt visszajelzésként kaptam. És mondtam, hogy az elén, hogy ne vagyok legokosabb, csak próbálom őket úgy felkészíteni, és úgy dolgozni velük, hogy legjobb eredményt tudjanak produkálni. És pont ez a lényeg, gondolom, hogy mindig ezt próbálom szemét nézni. Akkor ezen mi az, ami neki szüksége, mi az, ami ő tudná még jobb lenni, mi az, ami ő tudná még jobb eredmény elérni, és akkor ezzel foglalkozom.
2: Tehát nem mindenkivel ugyanazt a gyakorlatot végeztetett, hanem személyre szabottan dolgozott ki mondjuk az edzéstervet.
3: A legritább esetben van, hogy mindenkire vonatkozik, mert ha simán megnézünk antropometriát, óriási különbségek voltak ő meg a Puljezevics között, nem mondom hány kilogramm volt.
4: De ez egyből jött, hogy ezt így kell csinálnod, vagy beletanultál, vagy a gyakorlatban rájöttél arra, nyilván így kívülről látjuk, hogy minden ember más.
2: Vagy Melinda a kedves feleséged segített, mert én már mert rájöttem, azért... hogy ő a kályha.
3: Igen, azért, mert mindig mögöttem, mellettem van.
4: Ilyen szóval azért egy edzőnek sokszor egyszerűbb lehet sémában dolgozni, de az nem biztos, hogy kifizetődő.
3: Ugyanezt az egyetemet befejeztünk, ez amit érdekes dolog. De a vélemény, hogy tudjunk jutni, illetve egy cél elérni, teljesen más. Mm. Mert én mondom, hogy az egyetem, ahol mi jártunk Újvidéken, ott nem volt olyan kész gyakorlat. Ez csak erre. Nem. Megkaptad a fiziológiától kezdve, nem tudom, ilyen keresztül a módszertanig, mindent, és akkor te dönts, hogy mit szeretnél csinálni. Mindenkinek volt idézőjelben joga, a tanár irányított minket. És azért mondom, hogy ugyanezt a könyvet használtunk, ugyanezt a tanárok voltak, de gondolat más. Uh-huh. És ilyen szempontból lehet profitálni nagyon. De ilyen, amikor van ilyen kommunikáció, mit, hol, és amikor vannak ilyen párbeszédek, akkor ebből is lehet profitálni, hogy mi az, ami jól csinálta, mi az, ami még jobb, illetve mi az, amit lehet, hogy nem kellett volna.
2: Hogyha a mostani énedet összehasonlítod a 30 évvel ezelőtti önmagaddal.
4: Annyira ugyanez volt az eszembe, én szeretem ezeket a kérdéseket.
2: Mennyiben változtál meg? Biztos nem vagy engedékenyebb, ahogy így halljuk a szavaidat, őszinte vagy, de mondjuk a módszereid, ugye felgyorsult a kézilabda, tehát nyilván más, nem, ingatod a fejed.
4: Igen, meg nézd, mekkorára nyílt a szemem.
2: Rengeteget.
3: Mert pont ez a munka, ami igényel, hogy legyen idézőjelben napra kész. Évente megyek 2-3 szemináriumba én, ahol tanulok, próbálom megnézni, melyik ez új
2: tendenció.
3: Külföldön is, is. És akkor én is tartom ugyanúgy, és próbálom átadni ezt, ami az én gondolatom, az én módszerem, lehet, hogy valaki még tud fejleszteni, még hogy jobb legyen. És nagyon változott. Évente szoktam változtatni közelítés.
4: És maguk az alanyok, ugye felgyorsult a világ, egész más az a mostani időszak, mint a 90-es évek, ők is nagyon, tehát a kezed közé kerülő kész vagy félkész kapusok is teljesen másak, mint voltak a 90-es években?
3: Óriási különbségek vannak.
4: Mert ugye neked emberként ehhez is alkalmazkodnod kell.
3: Igen, az első dolog ott, amelyik nézzünk a pszichológiát, ez még mentális dolgokat, hogy nem lehet hasonlítani 30 éve ezelőtti és mostani játékosokat. Más közelítés kell, hogy legyen. Ami régebben úgy próbálunk keménykedni, és elérni az eredmény, most már más közelítés. Régebben idézőjelben büntetés szabtam, most szoktam díjazni.
4: Közben... És megdicséred, és megsimogatod, ha valaki rosszat sért.
3: Nem, ugyanez marad.
2: Azért nem.
3: Most majd mondom egy példát, ha valami nem sikerült, akkor 10 fekvő támasz volt büntetés, most 10 fekvő támasz továbbra is marad, csak díjazás módon átpróbálom másképpen becsomagolni. Uh-huh. Aki nem tud ezt megcsinálni, őt díjazom. Aki tud, akkor őt nem díjazom. Más módszerek.
2: Maradjunk még a szegedi időszaknál, hiszen egy másik kiváló válogatott kapussal is együtt tudtál dolgozni, ő Mikler Roland volt, és említetted itt a beszélgetés előtt, hogy valamilyen szinten te is benne voltál abban, hogy őt Dunaújvárosból leszerződtesse a Szeged. Mit láttál benne akkor?
3: Hát Mikler akkor volt egy jó ismert kapus, már válogatott kapus volt, csak látom benne a fantázia, hogy óriási lépést tud meg előre tenni, és nagyon sok dolog van, amiben tudna fejlődni.
4: De valamit tudsz mondani, amit mi megértünk hétköznapi emberek, hogy ránéztél, vagy láttad véden, és mi az, amiben azt gondoltad, hogy...
3: A minden edzőnek kell, hogy legyen vízió. Mi az, amit szeretném elérni? Ezen nekem volt egy vízió, és megnéztem az ember, aki közelít, illetve akivel fogok foglalkozni, mi az, amit tudok belőle kihozni. És akkor úgy próbálunk építkezni.
4: Ez megérzés is?
3: Is.
2: Hát meg a rutin.
3: Nagyon sok van rutin benne, nagyon sok van benne tapasztalat, de mondom, ez a mondom, köszönöm az Istennek, hogy ez az adottságon van, amikor megnézem, aha, ebből van fantázia. Vagy amikor látom valakit, akiben nem érzem, hogy továbbra is vele dolgozom. Mert mindenki, aki dolgozik, egy szintig fog jutni. Egy szintig. Nem lenne jó, hogy mindenki legyen legjobb top level játékos, akkor nem lenne érdekes. De ilyen szempontból, hogy mindenki, aki befekteti munkát, ő jó eredményt fog elérni. Mm-hmm. Nem a top level, de...
2: És akkor Dunaújvárosból Mikler Roland átkerült Szegedre, együtt dolgoztatok. Az álmaid beteljesültek olyan értelemben, hogy amit szerettél volna vele elérni, aztán ugye együtt mentetek Veszprémbe, és majd erről is beszélünk, de hogy megvolt az a fejlődés, amit te láttál benne?
3: A fejlődés volt, tényleg nagyon óriási lépésekkel előre mentünk, és azt hiszem, hogy a Európa Kupa győzelem, ez volt egy kis korona, ami az úton elértünk. De úgy éreztem, hogy van benne még valami. De sajnos, most nem mondom sajnos, hogy úgy döntött, hogy Veszprémbe fog menni, és természetesen a kérdezte, nem szeretnék-e vele jönni. Látom benne tovább, hogy tudjunk tovább fejlődni, hogy tudjunk tovább hova jutni, és úgy döntöttem, hogy megyek vele.
5: Itt nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik szemet sírt, a másik meg nevetett. Mert gyakorlatilag Szeged szerintem addigra már a szívedhez nőtt, de közben ott volt Roli, akit szintén nagyon kedveltél, és mentél vele akkor Veszprémbe, tehát ez valahogy így kiegyensúlyozódott.
3: Igen, a Szeged egy nagy csapat, egy óriási múltú, tényleg a BL, éveken keresztül BL-be játszunk, nagyon jó edzők, nagyon jó játékosok, és szívem ez volt, mert ez első csapat, ahogy elkezdtem dolgozni, de Veszprém meg egy lépés föl.
5: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ezt kimondhatjuk-e, igen, hogy ezért egy szinten mindig följebb van még a Veszprém, mint a Szeged.
3: Igen.
4: Mondtad, hogy Dunaújvárosban figyeltél fel Rolira, aki már akkor...
5: Korosztályos válogatott.
3: Igen.
4: Te emelted fel őt, vagy ő emelt fel téged? Mert hogy így összefort a nevetek.
3: Én azt mondom, hogy közös volt.
5: Közös.
3: Ez közös volt úgy, hogy néha én voltam fáradt, néha ő volt fáradt, de mindig volt ez a másik, aki még... Még egy lépést teszünk oda.
4: Ez több, mint edzőtanítvány kapcsolat?
3: Barátok vagyunk.
2: Meghallgatjuk, hogy Roland mit mondott erről, jó?
5: Még mielőtt meghallgatjuk, igen? Bocsánat, azt mondjuk, hogy az elsőként azt kérdeztem tőle, hogy mi az első gondolat, vagy az első szó, ami eszedbe jut rólad, Harris?
7: Tamba. Ez az első szó, ő a Tamba. Bár nekem nem, de a legtöbbeknek, akik őt ismerik, ő a Tamba. Ugyanis... még mai napig tanít iskolában, és így ráragadt ez a szó, úgyhogy ha csak ennyi a válasz lehetőség, akkor ennyit mondani.
5: Akkor mondjuk kicsit bővebben is beszélgessünk róla, mondjuk az első sztori, ami eszedbe jut, vagy a kedvenc sztorid vele kapcsolatban, akár emlék is, bármi.
8: Talán az első találkozásra úgy emlékszem, hogy amikor Dunaújvárosból Szegedre igazoltam, és már tudtam azt, hogy vagy tudtuk azt, hogy át fogok igazolni, akkor ott találkoztunk az egyik mérkőzés előtt, és akkor az úgy

0: Szóval igen, így együtt mentünk Veszprémbe is. Együtt voltunk Szegeden, együtt mentünk Veszprémbe, és aztán a válogatottba is kísért engem.
1: És még egy utolsó kérdésem lenne, hogy milyen egyébként Harris a pályán kívül, és milyen a pályán, óriási különbség van e között, a két személyiségek között mondjuk?
0: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de a pályán, illetve az edzéseken nagyon határozott, nyilván nagyon jó szakemberről beszélünk, aki szereti elvégezni az összes, és még egy plusz munkát is elvégeztetni velünk, helyesbítenék. Úgyhogy maximalista természetesen, és ez nagyon jó, én is az vagyok, és ez így nagyon-nagyon tökéletesen működött együtt. A pályán kívül pedig egy igazi jó barátnak mondanám, akire bármikor lehet számítani, és olyan ember, aki tényleg apám helyett apám, és egy nagyon jó barátom.
2: Nagyon jó, és szók.
3: Folytatjuk a sportreggel, továbbra is vendégünk Harris Porobics, és láthatóan egy kicsit elérzékenyültél a hírek előtt, amikor bejátszottuk Mikler Roland szavait, szóval még egy pár mondatot beszéljünk róla. Milyen az, amikor a klubban is együtt dolgoztok, majd a válogatottban is, és amikor nagyon szép sikereket értek el, és ahogy Roli fogalmazott, már egy baráti a viszony.
2: Roli egy dolgot mondta, hogy mindketten maximalisták vagyunk, és addig dolgozom, ameddig valamit nem érünk el. Mondom, ilyen szempontból szerencsé, hogy dolgoztunk a Szegeden, dolgoztunk Veszprémben, és dolgoztunk a válogatottban. És akkor ember ismeri egymást, akkor már könnyen lehet úgy beállítani, hogy akkor látom a Rolinak az arcadán, ha már lehet nyomni. Akkor már plusz munkát fogunk végezni. Amikor látom az arcán, hogy valami nem stimmel, idézőjelben probléma van, akkor természetesen próbálom kicsit visszavenni. Ő is rajtam úgy érzi, hogy hogy még plusz kell valamit megcsinálni, mert kire készülöm még ilyeneket.
1: De ez óriási szerencse egyébként, hogy ennyi év után is barátok tudtok lenni, mert azért sokszor lehet azt hallani, olvasni, hogy ennyi idő után akár egy barátság, egy edző, játékos viszony azért meg tud romlani, mert kvázi megunjátok egymást, és nálatok mégis az érződik, hogy nagyon jóban vagytok, és nagyon tisztelitek, szeretitek egymást.
2: Gondolom pont ez a különbség, hogy mindketten próbáltunk fejlődni. Közöttem, mi voltunk 2 éve ezelőtt, változott. Az én közelítésem változott, ő változott, mint az ember, és akkor ez pont gondolom, hogy azért nem mondtunk egymást, mert mindig valami mást találtunk.
1: Változások jöttek el.
2: Igen, ilyen? Mert voltak olyan helyzetek, amikor idézővel láttam, hogy valami tényleg probléma van, nem akarunk edzeni, akkor megyünk kávézni. Ez Rolinak volt mindig egy olyan mondat, hogy néha kevesebb a több. És én mindig ezt elfogadtam, hogy miért valami erőszakosan csinálni, amikor nem fog hozni az eredmény. Lehet, hogy pont ez a titok.
4: Azt mondtad néhány perccel ezelőtt, hogy mindenki, aki dolgozik, eljut a valamennyi határig, az mindenkinél más. Ő eljutott addig a határig, ameddig te gondolod, hogy képes?
2: Roli Órie, nagyon nagy kapus. Én most is mondom, hogy egyik legjobb az Európában, és sajnálom, hogy hamarabb befejeztünk a közös munkát. Úgyhogy mondom,
3: soha nem mond, hogy soha ment, ha még lesz változás. A beszélgetés előtt azért arra jutottunk, hogy kell egy olyan személyiség, amilyen neked van, vagy Mikler Rolandnak, hogy Szegeden is, Veszprémben is játszottatok, és mind a két helyen szerettek, és szeretnek, és tisztelnek benneteket. Azért ez szerintem nagyon-nagyon ritka.
2: Nem tudom.
4: Szegény, mindjárt megint megkönnyezteted, látod?
2: Nem tudom mit mondani erről, ez pont...
3: De ezt érzed, ugye?
2: Igen, azért, mert gondolom, hogy a szurkolók, a támogatók észrevették, hogy mi dolgozzunk, hogy csapat eredményes legyen. Természetesen munka úgy alakul, hogy a Rolinak legyen jó teljesítmény, illetve minden munkának próbálom végezni, hogy minden egyes kapussal próbálom úgy hozni, hogy ő legyen ez, aki elől van.
4: Most szerintem az alázatot mindenhol értékelik, egy szurkolók is. Nem?
3: Igen.
4: Ha látják, hogy dolgozol, még ha nem is egyből van eredmény, vagy mindig, szerintem azt minden ember értékeli.
2: Ez igen, ez teljes mértékben igaz.
3: A klubmunka után nyilván egy szintlépés volt a válogatott, hogy jött az a felkérés, hogy ott dolgozz?
2: Történt a változás úgy, hogy a Gulyás István lett a szövetség.

0: kapitány, és Veszprémben voltam, Gulyás Istvánon dolgoztam, Plusz Akadémiában is voltam, és ő ismerte az én közelítésem, munkámat, és akkor leült velem beszélgetni, és kérdezte, mi a véleményem. Nem vagyok hajlandó, illetve nincs kedvem ezt megcsinálni, ami óriási megtiszteltés volt, meg óriási kötelesség. És természetesen egyben mondtam még.
1: Ez mennyire speciális, ugye a kapusok napi szinten a klubedzőkkel dolgoznak. Amikor bekerülnek a válogatottba, akkor mi a te szereped? Nyilván ott már nem, nincs annyi lehetőséged, nincs annyi időd, hogy velük dolgoz, mondjuk egy világversenyen van, de hogy ott neked mi a szereped?
2: Elvigye őket kávézni.
0: Igen, ez is van. És világverseny előtt mindig van egy pár hét, ami felkészülés. Természetesen én olyan edző vagyok, aki a játékosnak nem szeretné, egy jó játékosnak, például válogatott kapusnak, nem akarok változtatni technikán, ami elsajátított saját edzővel. Próbálom kicsit finomságot megmondani, felhívni figyelem, mi az, ami még jobban tudnám megcsinálni, és én próbálom a saját munkát alkalmazkodni, hogy adott játékosnak a képességei, illetve az ő tudása, hogy tudjunk legjobban kihasználni, hogy a válogatott profitáljon ebből. Uh-huh. Úgyhogy az első dolog a elméleti felkészülés, ami történik a válogatottnak, az adott ellenfél, ez elemzések, videózások, és ez alapján vegyen meg edzéseket is.
1: Uh-huh. Amikor van egy nagy keret, és egy világversenyre a szövetségi kapitány kijelöli azokat a játékosokat, akik utaznak, akkor a kapusok esetében például egyrészt kikérik el te tanácsodat, másrészt a tudáson kívül figyelembe veszed-e azt, hogy az ő kettőjük vagy hármójuk viszonya milyen, tehát hogy az emberi tényezők is számítanak-e?
0: Mondom, ilyen szempontból is ugyanúgy szerencsés vagyok, azért, mert minden egyes kapusok, akik dolgoztam, bármilyen sorolódás volt előtte, ez velem nem volt. Közben mindig megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi csapat, kis csapat vagyunk csapaton belül.
3: Így van, csapaton
0: belül köztünk csapat. Van surlódás, és köztünk van olyan dolgok, ami nem értünk egymást, akkor probléma. Mert nekem ez olyan dolog, nagyon fontos, hogy a mérkőzés közben lássam, hogy egymás segítik. Meg egyszer mondom, nem vagyok legügyesebb, csak két szemem van, de ha már többet nézünk, többet látunk, és akkor ebből próbálunk egy képet hozni, illetve olyan taktikát tenni az asztalra, ami a csapat fog profitálni. Uh-huh. És természetesen megkérik a véleményemet, de a döntés nem az enyém. Döntés mindig a szövetségi kapitány.
1: És meccs közben?
0: Meccs közben az elején mindig megmondom a véleményemet.
1: Hogy ki kezdje, mondjuk?
0: Mi az, amit uh-huh. én szeretném, mi az, ami az én véleményem, természetesen ami szövetségi kapitány tud felülbírálni az én döntésemet.
1: Szokta?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen, igen. Természetesen. Én ezt természetesnek veszem azért, mert ő az ő fejében van, mi az, amit szeretne elérni.
3: Meg ő viszi el a balhét is, ha úgy van. És...
2: De van olyan, amikor próbálod meggyőzni?
0: Van, természetesen. De ezek pont olyan dolgok, ami...
1: Egy jó kávéval. Jó, nem vittem.
0: Igen, mondom, beszélgetéssel mindig próbálom elérni ezt, mi az én véleményem. Természetesen befektetünk a munkát, tudom, mire képesek, tudom, mire készültünk, és akkor mi az, ami csapat tud profitálni belőlük. És akkor szépen elmagyarázott, teszem a kártyák az asztalra, és akkor ők döntik, ki lesz. A játék közben, ha szólok, ha megmondom véleményem, akkor egybe fogadja. Uh-huh. Ez tény.
1: Tehát, hogy akkor mondjuk legyen kapuscsere.
0: Igen, és akkor megnézi, van olyan helyzetek, és amikor ő előbb szeretné, akkor megfordul. Ja, csak egy nézés. Mert olyan szintén már dolgozom már 7 éve együtt, hogy egy nézés, és megértünk egymást, hogy mi legyen, uh-huh. hogy legyen.
3: De akkor valamennyire a védekezésben is van egy olyan beleszólásod akár, hogy ha mondjuk azt mondod, hogy úgy érzed most, hogy a bal szélről ugorjon be a játékos, őt hagyják lőni inkább, akkor mondjuk akár ebben is kikérheti akár Csema a véleményedet.
0: Ez pont olyan dolog, amit mondom, észrevétel. Uh-huh. Ha én úgy érzem, hogy a kapusaim nem tudnak megoldani, mint például egy bal szélső, akkor inkább kérek, uh-huh. hogy engedjenek bal átlő, hogy menjen.
1: Elképesztő módon felgyorsult a kézilabda, kapus szemszögből is jóval nehezebb lett, ugye? Nem tudom, most hány támadás szám van, 60?
3: 60, na jó, hát azért sokkal több, nem még több, nem?
0: Átlag 60.
1: És
3: mindig furcsát, amikor így írogatod a kis cigulákkal, hogy itt a hányadik támadásra, akkor ez így átlagot
1: fonsz. Szóval ez is megnőtt. Ugye például, amikor 7-6-oznak a csapatok, és le kell futni, az is egy őrült stressz, és mentálisan, meg erőlétileg, vagy hát gyorsaságban is bírni kell. Szóval mit érzel, vagy mennyire kell ehhez a kapusoknak alkalmazkodni? Ami régen elég volt, az már nem elég.
0: Az alkalmazkodás ott történt ezzel, hogy a más a edzés munka. Más intenzitáson, amit dolgozunk. Nagyon szép példa ez a 7-6 ellen. Ha figyelembe veszünk, hogy egy játékos, aki futott visszavédekezni, és ha ellentétes oldalon van labda, akkor van 1-2 másodperc, hogy tud levegő venni. És most veszünk figyelembe egy kapus, aki sprinter, minimum 20 méter, ott megáll, és neki nincs ideje most ezzel foglalkozni, jó Istenem, a levegő, oxigéncsarnokot keresem, nem, hanem fog meg labdát. Mert én az én veszőparipám, hogy egy játékos védekezésben hibázik. Még mindig javítható a hiba, akkor ez jelent, próbálom úgy felkészíteni kapusokat, hogy te javítod. De a te hibád, barátom, ott fent látsz. És ezt nem lehet lemosni sehol. Te hibáztál. És akkor most veszünk figyelembe ez a 20 méter sprinteket, úgy, hogy volt most a Európa-bajnokságon pár olyan mérkőzés, amikor egy...
1: Sajnáltuk Kristófot, komolyan mondom.
0: Én nem sajnálom, azért mert ez játszik, azért mert
1: ez itt kijön,
0: teljesíteni kell, de volt egy, a Kristóf egy olyan srác, aki nem szeretne lemenni kaporom, ő akkor mindig védeni. És akkor volt egy olyan, ami 20. percben rám nézte, hogy ó, látom, hogy baj van. Ez a nézés valami nem stimmel, de utána magához tér természetesen.
1: Tehát, de azért kimondhatjuk, hogy a kapusok nem szeretik ezt a 7-6-ot.
3: Ezt akartam kérdezni, igen, mert azért ránézzünk egy Dejan Milosavljevre, nem tudom elképzelni, hogy ő imádott futkorászni mondjuk a kapujából.
0: Hát azért Ludwig ott van bent, aki
1: kiszolgáltatottak, tehát ahogy mondod, nem tudja felvenni még az alapállást sem, tehát...
0: És már kell védeni. És közben oxigén hiány, és közben nem is tudom, hol van labda, meg kell fordulni, gyakran vannak a sérülések, és azért, mert valaki vetődik, mert ez a technikából már kiszedtünk vetődés, ez már régi technika, úgyhogy a figyelembe veszünk ezt is, hogy egy védés után a kapus az első, annak kezdődik a támadás, az első támadó játékos. Akkor ezért, ha megkaptam gólt, gyorsan kell kidobni a labdát.
1: És tud gólpaszt mindig... adni.
0: Igen. Vagy sima indítást dobni, akkor ez jelent, vagy sima második hullámba adni labdát, és akkor nem fejeződött be ez, hogy futottam, megfogtam labdát, passzolok, és már fuss visz ki.
1: És akkor, ez mindenki akkor az a jó kapus, aki ezt mentálisan bírja?
0: Hát a mentális felkészülés óriási szerepet játszik a modern kapusok felkészülésében. Óriási. Megint
1: ezt tőled kapja, vagy mentális szakemberektől? Vagy azért te is tudsz.
0: Én szerencsés vagyok ilyen szempontból, azért, mert nekem a feleségem a mental coach, aki nagyon sokat segít ebben. Hogy amikor látom, hogy valami nem stimmel, akkor szoktam kérni segítséget, hogy a ipari beállításokba kell rakni őket, hogy tudjunk tovább dolgozni.
1: Egy-egy csavart meghúzni.
0: Igen.
3: Egyébként a fiatal kapusoknál most abban is teljesen más a képzés, amiről most beszélünk, hogy a 7-6-ra azért egy jóval jobb erőnlét kell egy kapusnak, tehát több a futó mozgás is mondjuk nekik egy edzésen, mert azért talán régebben ez nem volt annyira jellemző, ott elugráltak, most nyilván értsd jól a kapu előtt, és ott néha le kellett menni és beugrani a labdák elé, de ugye alapvetően ez a futás rész, ebből ők nem vettek részt.
2: Te szeretnéd ezt, nem?
3: Mármint?
2: Hogy kapusként?
3: Én mindig a lerónásnál az első voltam, tehát engem az nem zavart. Most ne tévesszem meg. De igen, tehát én pont szerettem a futást, majd gyors lerolnást, én imádtam, igen. De hogy a kapusoknál akkor szerint ebben is változott az egész, hogy azért rengeteg most már az előléti edzés nekik is.
0: Lehet, hogy pont ez az én felfogásom, én akkor is haragudtam a kollégáimra, aki azt mondta, hogy engedjünk kapusok, legyen a sor végén. Nem. Menjen előre, legyen ő, aki lesz legjobban felkészült játékos. Ezelőtt mondtam, az ő hiba fent van. Ezért, ha ő nincs olyan szinten, se fizikailag, se technikai, se taktikailag, akkor óriási problémával fogunk ütközni. És most a modern kézilabda, illetve az utolsó évtizedben, ami most van, ez a 7-6 ellenőrzés, ez még hatványozott, uh-huh. még jobb képességük uh-huh. kell, hogy legyen valaki.
2: Hol nevelődnek, hol születnek a legjobb kapusok? Hol vannak a legjobb kapusok?
1: Kiskunfélegyházán.
2: Én országra gondolok. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy születni kell erre? Van-e ilyen, hogy mindenkiből ki lehet hozni, mindenkit lehet jó kapussá nevelni?
1: Tehát, vagy kell hozzá, hogy jó kapusedző.
2: Igen, ezért mondtam, szerintem hogy hol vannak a legjobb kapus.
3: Már késő elkezd.
2: Igen, tehát hogyha kéne mondani egy-két országot, akkor ott lennénk?
0: Hát az első dolog, hogy amit én látom most per pillanat, ezek ami standard, ami jó, ez a balkáni országban mindig jönnek. Mindig, mert ez olyan bánya, ami tényleg mindig lehet találni. A másik dolog, most lehet látni a skandináv országokban jó utolsó pár évet, de mi az, ami jellemzi egy jó kapust?
1: Na mi az?
0: Most próbálunk megnézni a statisztikát. És a statisztika azt mondja, hogy voltak például olyan mérkőzések, ahol a kapuson védett 30-valahány százalékot is, 10 gólt kikaptunk. De volt olyan, ahol 20% védett, és utolsó 3 labdát megfogott. Most melyik ez a jó kapus, amit most mondjuk, akire én szavazom, hogy most beszélünk a legjobb a Nilssonról, vagy a Palickáról, vagy a Palasicsról, vagy a... Melyik? Hát aki legjobban tud segíteni a csapatnak adott pillanatban. Minden más a számok. A számok ezt mutatnak, hogy valaki előre áll, vagy egy összesítésben elő van. De az adott mérkőzés nekünk mindig fontos, legfontosabb dolog.
2: Tehát a kapus csapatember.
0: Természetes.
1: Azzal egyet értesz, hogy győzelem nincs bravúros kapus teljesítmény nélkül? Vagy kiemelkedő kapus teljesítmény nélkül? Vagy akkor ez most ellent mond, amit az előbb is mondtál, azzal ők össze?
0: Nem gondolom, hogy az ellent mondom azért, a kapus teljesítmény kell, hogy legyen. Amikor leülünk kapusokkal, amilyet elkezdünk dolgozni, mindig van egy mondatom, amit szoktam nekik mondani. Nincs olyan csapat, aki annyi gólt tud lőni, mint egy rossz kapus, amit tud kapni. Olyan nincs. Akkor ez jelent, ha az ellenfél bicikli is rádöbbi, ez is gól lesz. Akkor ez jelent, ott nem tudjuk semmit megcsinálni. Akkor ott már megállunk, és már nincs esélyünk, hogy győzünk. Akkor ez jelent, kell, hogy legyen egy szint, kell, hogy legyen egy teljesítmény, nem lesz győzelem.
1: Ha jól látom, most már egy kicsit felocsúttál a Mikler roliáltal most a szombáról, úgyhogy akkor most még egyszer készültünk, vagy még egy emberrel készültünk neked. Palasics Kristóf következik, aki, ahogy Kristóf is el fogja mondani, nagyon régóta a te partnered vagy tanítványod, nem is tudom, hogyan fogalmazunk, szóval Palasics Kristóf.
4: Hát viszont igazából nekünk eléggé régre nyúlik vissza a történelmünk. Én még annól, amikor Veszprémbe kerültem, akkor nagyrészt az miatta volt, és az első perctől kezdve látott bennem olyat, amit én magamban se láttam. És tényleg, ahogy Veszprémbe kerültem, mondhatom azt, hogy apám helyett apám lett. Nyilván nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Azt is, hogy ezt a mai napig idáig eljutottam, és az, hogy sikerült a felnőtt válogatottságot elérnem, sikerült a Bundesligába játszanom, megnyerni a magyar bajnokságot a Veszprémmel, szóval ez az, aki én ma vagyok, az nagyon nagy részben az ő munkájának a keze. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Kemény, nyilván nagyon sokat dolgozunk, és megköveteli a munkát, viszont az a munka, amit közösen elvégzünk, az mindig meghozza a gyümölcsét, és ebbe hiszünk mind a ketten, és ezen alapszik a mi kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy ez volt az elejétől kezdve egy olyan dolog, amivel mind a ketten hittünk. Nyilván a sikerek azok építették azért a mi kettőnk kapcsolatát, de nem csak sikerekbe, hanem ugyanúgy nehezebb helyzetekbe is mindig tudtam rá számítani, mindig föl tudom hívni, és mindig azért sokat beszélgettünk nyilván a szakmáról is, de a privát életünkről is. A munka tényleg, amit őt jellemzi, az, hogy kemény, szigorú, következetes, viszont mindig próbálja segíteni a játékosokat. Dicsérni nem szokott sokat, de nála az a dicséret, amikor nem mond semmi rosszat. Nyilván az elején meg kellett szokni, illetve összességében nála, mint edzőnél, aki dolgozni szeretne, és aki szeretné magából kihozni a legtöbbet, abban ő nagyon-nagyon jó társ. Abban ő ki tud nyomni a komfortzónából, tud új helyzetekbe állítani, mint edző, arra megvannak a papírok, meg hogy milyen szakember, meg minden, viszont az, hogy mellette milyen ember is, az azt gondolom, hogy ez főleg egy kapusoknál, akiknél azért a személyes kapcsolatok nagyon sokat számítanak, ez még fontosabb. És nagyon örülök annak, hogy nekünk ilyen kapcsolatunk van, meg életem végig hálás leszek neki azért, hogy bennem így hitt, és így dolgozott velem.
1: Harris?
0: Blokk. Tényleg blokk.
1: Ezért dolgozik az ember, hogy igen, ilyeneket mondjanak róla a tanítványok?
2: Én úgy szeretem, amikor egy alanyunk könnyezik. Ez olyan megható. Nagyon szépeket mondtak rólad, és mindannyian, a három korosztály.
1: Te megint az jutott eszembe, én is nagyon jól ismerem Palasics Kristófot, hogy amit te is mondtál, az intelligencia, az, hogy ő milyen ember, az annyit segít, és szerintem az ilyen emberekkel jó dolgoz.
0: Igen, öröm. Öröm velük dolgozni tényleg, mert olyan közös célunk van, mindenki szeretne eredményes lenni, és pont most ez a sok éven keresztül lesz történni. Bocsánat.
1: Örülünk, hogyha hatással vannak rád ezek a szavak. Váltsunk egy kicsit, ugye jelenleg a Player csapatánál vagy kapusedző, és ez a családszeretet, ez már eddig is kiderült róla, de amikor azt halljuk, hogy te Szegedről ingázol szinte napi szinten Budapestre, az azt jelzi, hogy egyrészt imádod a munkádat, ugye Szegeden tanítasz, Szegeden van a kedves feleséged is, szóval, hogy te egyikről sem szeretnél lemondani a másik rovására.
0: Én mindig szoktam mondani, hogy én szerencsés ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretem. Az első találkozás, amikor Playerbe szerződtem, a Börcső Csaba ügyvezetővel beszéltünk, és nagyon tetszett a gondolat, mi az, amit akarnak elérni, mi az, ami tervbe van foglalva, és akkor ez a célok elérése, illetve a munka, ami ott végzem, ez nem tesz nehézbe ez a ingázás. Természetesen a családom csak kicsit úgy szenved. A másik dolog, a lányaim is itt vannak Pesten, hogy egybe van kötve.
1: Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, mivel lennél elégedett? A kapusaid valami nagy sikert érjenek el? A válogatott esetleg valami tornán mutasson kiemelkedő teljesítmény? Szóval neked mi az előrelépés? Hát, mi a szakma csúcsa? Hát az a magánéletbeli, igen, ezt is mondhatod, hogyha ez a legközelebbi cél.
0: Igen. Természetesen mindig távoli célokra nem megyek, úgyhogy mindig következő lépés, mi az, amit lehet tenni. Távoli célokban, amikor új kapusokkal elkezdem foglalkozni. Mindig van egy képem, mi az, amit az én elképzelésem, mi az, amit lehet belőle megcsinálni. És természetesen, hogy a csapat szinten, meg a válogatott szinten szeretném minden jobb eredményt elérni. Válogatottban nem mondanám. Krízisben voltam, amikor visszajöttünk a Párizsba. Természetesen megint volt segítőtársam, mert észrevette, hogy valami nem stimmel. Mert nekem kell, hogy legyen mindig valamilyen előttem egy cél, ami olyan erőt ad, hogy szeretném ezt elérni. És az én, amikor elkezdtem foglalkozni, jegyzősködni, akkor célom volt olimpián részt venni. Elértem ezt, visszajöttem, és történt egy olyan pillanat, hogy Istenem, most mi?
1: Mi a következő?
0: Ez volt a élet célom. És akkor pár napon keresztül kedves feleségem észrevette, hogy ha valami nem stimmel vele. Azt mondja, mi a baj? Látszik rajtam, természetesen. És akkor mondtam, hogy mi a problémám. Azt mondja, hogy nem lesz meg egy olimpia. Uh-huh. És akkor ott megdöbentem. Milyen egyszerű válasz volt. Azt mondja, kell, hogy legyen egy célod, akkor legyen még egyszer. Aha, jó. És akkor újra folytattam. Ugyanezt a munkát, ami előtte volt.
2: De azért nagyon örülhetsz, vagy szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogató közeg van mögötted.
0: Igen.
2: Mert nem megbántva senkit, azért nyilván hosszú távon nem biztos, hogy mindenki ezt tolerálná. Szóval, hogy ez biztos, hogy ez is hozzátesz a munkádhoz, nem?
0: Szerencsés és hálás vagyok
2: erre. Mert ott ki tudsz teljesedni, igen, és nyugodtan tudsz munkába indulni, vagy végezni a feladatodat, igen, mert tudod, hogy hátországod, vagy szívű, mondta Kályha.
1: Igen. Úgyhogy Melinda, itt ülsz velünk, köszönjük szépen, és kívánjuk Harrisnak, hogy ezeket az új célokat, esetleg egy új olimpiát is hasonló motiváltsággal, hasonló erővel és maximalizmussal menj e felé, és nagyon köszönjük Harris Porovicsnak, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk, és nagyon sok kérdésünk lenne még, úgyhogy nem ígérjük, hogy nem hívunk, és annak is örülünk, hogy ilyen szépeket hallhattunk
2: és
1: rólad.
2: És ilyen szépen mondta el magyarul. Hát nekem ez...
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, és ebben az órában vízilabdával fogunk foglalkozni, hiszen nagyon különleges vendégünk érkezett, aki kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok és egyszeres világbajnok, vízilabdázó, négyszeres magyar bajnoknak mondhatja magát. 1976. február 21-én született, tehát a szombati napon lett éppen 50 éves. Nagy szeretettel köszöntöm Fodor Rajmondot. Szia, Rajmi, örülünk, hogy itt vagy, és Isten éltessen.
3: Szia, szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy gondoltatok rám emely jeles alkalomból, úgyhogy várom a beszélgetést.
2: És hát mondtad, hogy te nyitod a sort, mert ebben az évben még lesz egy-két csapattársad, aki szintén ezt a kerek születésnapot ünnepli. Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívónk volt itt az a futásban, amikor 55 éves volt, és ő azzal ünnepelt, hogy a Margit-szigeten 55 kilométert futott, és azt kérte a hozzátartozóktól, barátoktól, hogy örült nagyon, hogy vele együtt futottak, de hogy az utolsó 5 kilométert azt hagy tegye meg ő egyedül. És az alatt, az idő alatt ő visszagondolt az életére, a pályafutására, kicsit összegzett, kicsit értéked. Szóval neked hogy telt ez a szombati nap, amikor ránéztél a naptárra? Volt-e benned nosztalgia, szomorúság, ünnepeltél-e, értékeltél-e?
3: A fejemben is voltak előkészületek, meg úgy éreztem a közegemen, az uszodai közegről beszélek, ugye azért is, mert a 75-76-os korosztály, ugye a gerince ennek a három olimpiai bajnoki aranyérmet Magyarországnak hazahozó generációnak, és a 76-osok közül én vagyok az évben az első, én nyitom a sort, igen. Tehát előkészületek vannak, a szombati nap stílszerűen vízilabdával telt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egész hétvége vízilabdával telt, tehát picit párhuzamot hozok a Felkomfortban szereplő, általam nagyon-nagyon tisztelt Kovács Kokó Istvánnal, hogy ő futásban látta meg azt a sportolási eszközt, hogy átgondoljon, értékeljen és emlékezzen. Én négy különböző úszodában voltam hivatott szerepelni, mint ugye nemzetközi játékvezetőként is funkcionálok én már 13. éve, és volt a Megerben, szombat délelőtt, szombat este a Nyékiben vezettem egy OB1-es meccset vasárnap délelőtt, a Fradi úszodában volt egy jó kis fiú P-rangadó, és a sorta Komjádi úszodában zártam, hol máshol, mint a vízilabda szentélyében. Tehát igazából egy vízilabda hétvégével ünnepeltem én a saját szülinapomat, és ezáltal, hogy a bölcsőm, a kis közegem, az úszodai emberek, pedig tudván a hírről, nagyon kedvesen, szinte mindenhol mindenki felköszöntött. Úgyhogy tulajdonképpen egy flow-ba ment le ez az egész hétvége.
2: De benned mi volt? Mi van?
3: Bennem érlelődött ez az 50, de valahogy semmilyen módon nem találkoztam vele negatív módon, hogy akkor ez most sok, hogy az most egy olyan mérföldkő, aminek nagyon sokan beállítják, hogy akkor most jön a B-oldal, és ilyen jelzőkkel illetik. Nem érzem, szerencsére, fizikálisan sem, mentálisan sem, tehát vártam. Nem érzek különbséget a múlt péntek és a mai nap között, hogy bármi történt volna jelentős így az életembe, és azt gondolom, hogy ez így helyes, ez így egészséges. Inkább olyan fogalmazódott meg bennem, hogy hát a következő a 60, tehát hogy az már sokaknak ugye nyugdíjas kor, vagy már nagyon közel a nyugdíjhoz, és akkor ebbe belegondolni, hogy úristen, az mindjárt itt van 10 év, holott nemrég 17 évesen kerültem be a felnőtt válogatottba, és akkor ez a 20-30 év ez úgy elpattant, hogy nem is tudom megfogalmazni. A családi vonalon nézve pedig már a kislányom szeptemberben 21 éves lesz, tehát hogy
2: elképesztő.
3: Igen, elképesztő, ez egy nagyon jó szó ide, hogy elképesztő, a kisfiam is betöltötte a 16-ot, tehát ilyen módon az ember látja az évek nagyon gyors múlását. De szerintem ez köszönhető annak, hogy mindig is egy aktív életet élő, egy aktívan gondolkodó személy voltam, És valahogy ezek így jöttek, és vagyok olyan szerencsés, hogy szinte egész életemben azzal tudtam foglalkozni, azzal foglalkozhatok, amit nagyon szeretek. És ezáltal ez hozhat szerintem egy olyan hátsó tartást, egy olyan hátsó érzetet számomra, hogy az évek múlását így nem veszem annyira tragikusnak.
2: Sok-sok év telt el, és majd sokat beszélünk esetleg a Nemzet Aranyai című filmről, és már sorozat is készült belőle. Szóval az segítette nektek egy kicsit nosztalgiázni, hogy tényleg mit értetek el, mert gondolom, hogy teltek, múltak az évek, mindenki családapa lett, a gyerekekkel foglalkoztak. Nem is nagyon vagy gondoltatok vissza arra, hogy mi volt 2000-ben, 2004-ben, de ez a film, ez a sorozat, ez így visszahozott emlékeket, és azért más színben tünteti fel azokat az eredményeket, mint amiket akkor megéltetek, vagy ahogy.
3: Azt gondolom, hogy ez a film több aspektusból is egy nagyon remek mű, egy nagyon remek kulturális termék azon fiatalok számára, akik esetleg csak hallásból tudhattak a mi sikereinkről, vagy az egész, hogy épült fel. Ugye nyilván a mi korosztályunk, akik hogy beszéljünk az 50-55, és lehet, hogy még az egyel idősebb korosztály, aki mondjuk a mieinknek a fiatalabb szülőkorosztálya lehet, de a fiatalok, a nálunk 15-20-30 éve fiatalabb, most már fiatal emberek, srácok, lányok, ők biztos, hogy csak elmondásokból, vagy kortechnikájának köszönhet az internetről azért láthattak dolgokat, de úgy a belső infók, a belső dinamikák, a relációk, azok erőssége, dinamikája, stb. Erről szerintem még a csapathoz közel álló embereknek is ritkán nem volt sem köze, sem tudomása. Tehát ez a 2,5 órás film, ez mindenképpen segíti a honi generációt megismertetni ezzel a csodálatos sport történelmi dologgal, hogy egy férfi brigád három egymást követő olimpián, három egymást követő földrészen aranyérmet szállított Magyarországnak, és ez hogy mekkora csoda, és ugye emögött a csoda mögött mik rejlenek, milyen drámák, milyen lelki tusák, milyen örömök, milyen mennyi munka, így igaz, mert amíg benne vagy az élsportban, és a nem sportoló ember, vagy a nem uszodai ember, úgy kimondja persze, hogy ez is sok munka kell, de aztán amikor tényleg úgy effektíven látja, hogy valóban napi 7-8 óra fizikai munkáról beszélünk, és akkor az a héten minimum 5, de inkább 6 nap, ezt hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát akkor, ha ez ebben így belelát, akkor valóban leesik a tantusz, hogy na, akkor ez tényleg nem az, hogy a nyakukba akasztják az aranyérmet, meg hogy csak azt a pár meccset megnyerte ott az adott helyszínen, és akkor úgyse volt ellenfél, tehát felhangok mindig is voltak, de azért a sportot szerető és a sportot tisztelő ember az mindig tisztában volt, azt gondolom, hogy emögött a nagyon szép évek mögött, hogy mi minden áldozat van. És a családunkat is hadd említse meg, nem csak az enyémet, a társaimét is, mert ilyen támogató családi háttér nélkül nagy sportsikerek azt gondolom nagyon ritkán jönnek.
2: Uh-huh. Akkor ha már a családot említetted, kezdjük a pályafutásod kezdetével. Hogyan adódott az, hogy te vízilabdázó legyél? Ugye te Szegeden éltél, ott is mutatkoztál be, vagy kerültél közel ehhez a sportákhoz. Mennyi családi indítatás volt egyáltalán sportoló a családban?
3: Igen, én Tőzsgyökeres szegedi vagyok, még most is szegedi, vagy mindig is szegedinek fogom magam vallani. Ott van az alma máterem, ott jártam ki az iskoláimat, gimnáziumig. Az, hogy én a vízilabdánál kötöttem ki, az egy totális véletlennek köszönhető. A családban igazi sportoló ember nem volt, nagynénimen kívül, aki testnevelő tanári végzettséggel rendelkezik. Egyébként szüleim semmilyen módon, édesapám focizgatott ilyen 18 éves koráig, édesanyám a gimnáziumban az iskola csapatának kapusa volt a kézilabdában, de így effektített, úgy komoly sportról nem beszélhetünk. És akkor engem beirattak a talakótelepi általános iskolás A osztályába, mert ott indult egy sportosztály. Beszélünk itt 1980-ról, pontosabban 86-ról, és ott relatív új dolognak tűnt, hogy az iskolák indítanak sportosztályt. És oké, első fél évben meg kellett tanulni úszni, és az, hogy az én családnevem F betűvel kezdődik, ez döntöttem mindent. Sokan néznek tárgyalni a szemekkel, hogy ez most meg bolondult, de tényleg. A betűtől K betűig kerültünk Lihocki Kalcsi bácsihoz, aki vízilabda előkészítővel foglalkozott. K betűtől a végéig, az ABC végéig meg, ha jól emlékszem, Szabó Péternek hívták az úszóedzőt. Tehát így szétosztották az osztályt. Na most, hogyha én az úszóedzőhöz kerülök, és ő figyel fel arra, hogy milyen vízfekvés van a gyereknek, meg hogy lábtempó, meg gyorsan tanul, stb., akkor...
2: Te ma úszó vagy. Vagy úszó lettél
3: tudni,
2: volna.
3: Nem tudni. Lehet, hogy ott indul, aztán mégiscsak majd kikötök. De az, hogy Karcsi bácsi látta, ő az első nevelőedzőm, Isten nyugasztalja, és észrevette bennem ezt, ami állítólag ritka, rögtön elkezdte győzködni a szüleimet, hogy akkor el kéne kezdeni heti 3 alkalommal, hétfő, szerda, péntek a szegedi sportuszodában a vízilabda előkészítő csoportba járogatni, így úgy amúgy. Na most ez tartott pár hónapig, mert a heti 3 rögtön heti 5 lett, és a fejlődésem is így relatív még gyorsabb lett. Utána már ilyen előkészítő, már ott is lépegettem fölfelé, és 15 évesen Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, aki nemrég hagyott itt bennünket, ő volt az, aki engem berakott a junior válogatottba 91-be, a 20-21 évesek közé. Hát az egész portág nézett nagyokat, hogy most vagy én vagyok egy UFO, vagy a Fecsó őrült meg, vagy mindkettő, de néztek nagyokat. És aztán kívülről lehet azt mondani, hogy ez egy nem kis teher, amit akkor már a vállamra raktak, hogyha engem oda raknak, akkor azért bizonyítani kéne. De azt gondolom, hogy a pályafutásom, az érem kollekcióm, meg az egész mindenség, amit én ezután a magyar vízilabdának vissza tudtam adni, vagy mindegy, mert tök kölcsönös az egész történet, azzal bizonyítottam, hogy igenis a szakembereknek jó szeme volt, én pedig próbáltam megfelelni az adott pillanat kihívásainak.
2: De akkor azzal tűntél ki, ahogy említetted, hogy jó volt a vízfekvésed, gyorsan tanultál, vagy már fizikálisan is volt olyan képességed, ami esetleg kiemelt a többiek közül?
3: Hát eleve a labdaérzékem nagyon jó volt, én tényleg a labdával, a csapattársaim is sokszor bámultak, hogy miket is tudok csinálni, nem csak kézzel, hanem lábbal. Az meg más kérdés, hogy édesanyám balkezessége után, nem tudom miért, nem balkéz a kezed, de bal lábat örököltem. Tehát ilyen félig fordítva vagyok bekötve, jobb kéz, bal láb. És Szegeden edzések előtt, edzések után óriási lábtengó partik a Kazánház melletti lábtengó pályán, kosár, kézi, az iskola kézi csapatában is beraktak futni. Nem nagyon szerettem, de 9 méterről szétlőttem a kaput. Tehát így, igen, labdaérzékem az volt, és remélem nem haragszik meg az Egér, hogy Egerszegi Krisztina, hogy párhuzamot húzok az én életemet az ővével, de ott is ugye a Kislaci bácsi látták, hogy atya úristen, milyen vízfekvése van a kislánynak, és hogy a fajsúlya, stb. Valami ilyesmit láthattak bennem is az edzőim, hanem is olyan szinte, mint az Egérnél, de mégis valamilyen módon egyedit, tehát nem általános. Úgyhogy így lettem én szerintem kiválasztva a legeslegelején.
2: A nevelőedzőidről mindig nagyon szépen nyilatkozol, és azt mondod, hogy csak olyan szakemberekkel dolgozhattál, akik példaértékű munkát végeztek. Egy-két nevet megemlítesz, akiknek nagyon sokat köszönhetsz?
3: Ugye már említettem kettőt, nagyon nem szeretnék kihagyni senkit, akkor a Szegedről elindulva ugye volt még a Kis Lajos bácsi, Kárás Sanyi bácsi, Kis Gergőnek az apósa Valkai Feri bácsi, ugye aki dolgozott Szegeden, Pozsgai Zsolti bácsival dolgoztam még az OB1-ben, Kucora Gyula bácsi volt még Szegeden, remélem Szegeden nem hagytam ki senkit. És akkor ugye Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, a Dénes, Urbán Lajos bácsi, Wolf Péter a junior válogatottnál voltak ugye edzők. Ők végigvitték ezt a 75-76-os korosztályt.
2: Ez nagyon sok
3: aztán,
2: edző akkor.
3: Hát nem kevés, igen. És akkor Horkai György, Gerendás György, Máté Falvi Csaba, ugye, aki a válogatottnál szinte végig együtt voltunk, ő mindig a kapus edző pozícióban. Govdova Gábor a Ferencvárosban, Vad Lajos a Ferencvárosban, Szívós Pista bácsit, Gyarmati Dezső bácsit kell még említenem, ott volt egy év, hogy ilyen nagy hármas alkotta az edzői grénumot, És hát a külföldi edzőim, Riccardo Tempestini, Gubaldinetti, ők azok, akik a pályafutásomhoz jelentősen hozzátettek, és ezúton mindenképpen szeretném nekik megköszönni. Szombat, csak így kiugrom ebből a topikból, és egy szombaton halálkomolyan az az érzésem volt, hogy felrobbant az internet, hogy ez egy ilyen nap. Nagyon-nagyon jól esett, hogy ilyen sokan gondoltak rám, és hát a Facebooknak köszönhetően ugye nekem rengeteg külföldi ismerősöm van, ismerőseim is vannak, és az itt említett edzők közül mindenki felköszöntött, és ami a legszebb, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan vízilabdás ismerősöm is van a Facebookon, akik mindig ellenfeleim voltak, és a legnagyobb tisztelettel írnak és írtak.
2: Itt a Nemzet Aranyai film kapcsán is emlegettük azt, hogy a külföldi riválisaitok, akikkel akkor azért elég kemény csatát vívtatok, hogy olyan szépen nyilatkoztak

0: Konzekvensen, kitartóan, konzekvensen te éveken keresztül, vagy több mint egy évtizeden keresztül mindig érmet hozzál, és annak nagy része aranyérem legyen, az azt gondolom, hogy a maga az alanynak, jelen pillanatban a játékosok külön-külön, de egybe a csapat is, hogy egy átlagon felüli intelligenciával kell, hogy rendelkezzen, mind érzelmi, mind értelmi intelligenciával, és ez nálunk megvolt. És ezt az ellenfelek is látták, az ellenfelek is tudták. Nálunk nem nagyon voltak úgymond verő emberek, akiknek ki lehet osztva, nem tudom, az ellenfélnél a hatos, vagy akkor most azt el kell tüntetni a vízből. Tehát, hogy vízilabdával próbáltunk mindig felülkerekedni az ellenfeleinken, és ez ugye hosszú-hosszú évek alatt hatalmas respektet épített, azt gondolom, a csapat köré, és a film is ugye tanúbizonyságot ad a külföldi szereplőknek, a gondolatai, véleményei ezt nagyon erősen alá is támasztják.
1: Marga Zsolt úgy fogalmazott, szerettük egymást, és képesek voltunk áldozatot hozni egymásért, tehát hogyha valaki esetleg hibázott, akkor a másik kisegítette, és nem egymás hibáztatása volt a jellemző, ez is ilyen nagyon szép gondolat, tehát ott a mozaikok együtt vannak. Említetted, hogy sem édesanyád, sem édesapád nem volt élsportoló, mégis mi az, amit tőlük hoztál, és amivel több lettél, és amelyek azok a képességek, amik segítettek téged a pályafutásod során?
0: Az, hogy Szegedről, tehát beszélünk itt a rendszerváltás körüli időszakról, Budapest központúság, Budapest centrikusság, az én sportomban szinte mindig az is volt, és még most is az. Vidékről, hogy valaki bekerüljön a korosztályos válogatottakba, már az nagy szó. És az, hogy valakit így kiemeljenek, az tényleg nagyon egyedi. És hogyha én egy hülye gyerek lettem volna, szerintem pár éven belül ez a sport, tehát olyan erős szűrővel rendelkezik emberi, érzelmi és értelmi fronton, hogy én ott pár nagyon rövid időn belül kiestem volna, tehát fölnakadok a rostán. Tehát mindenképpen nagyon gyorsan fel kellett, hogy nőjek. Remek emberek vettek körül, de próbáltam mindenkitől ellesni, megtanulni a jót, vagy az, hogy miért csinálja jobban, hogy csinálja jobban. És akkor itt például, hogyha az filmet említetted, nem nagyon derült abból ki, pedig a nyersanyagban az is benne van. Tehát nekem a 16 év felnőtt válogatottságom alatt 3 darab szobatársam volt. 7 éven keresztül az elején a Vince Balázssal voltam 2000-ig, a 2000-es olimpián azon az egy eseményen a Kózoli, és utána pedig a Benedek Tibivel. Tehát ezek is olyan emberi és sportolói kvalitású társak voltak a pályafutásomban, hogy nyilván egy idő után kölcsönössé vált, hogy építjük egymást, de az elején mindenképpen kellett az a hatalmas támogatás a Balázs részéről is például, hogy belőlem olyan játékos legyen, és hát a Balázs játékát ugye nemzetközi szinten is ugye a világ egyik legjobb irányító típusú játékosának volt elismerve, aki értette a játékot, aki előre tudott gondolkodni több lépéssel, tehát hogy ilyen kis mikroközegben kaptam én a vízilabdától a legfontosabb inspirációkat vagy információkat is, és így lett belőlem az, ami, és én ennek nagyon-nagyon örülök.
1: Ugye említetted, hogy tehetség, intelligencia mind-mind kell ahhoz, hogy egy nagyszerű csapat összejöjjön, és tényleg a csillagok szerencsés állása volt az, hogy ez a 75-76-os korosztály, ez gyakorlatilag juniorkorban vagy ifjúsági korban végigverte a világot. Ha jól emlékszem, 66 meccsből 65-öt megnyertetek, Kemény Fecsó bácsi itt is főszerepet játszott ebben. Szóval ti úgy érkeztetek meg a felnőtt válogatottba, hogy a legyőzhetetlenség érzése gondolom bennetek volt. Te hogy emlékszel ezekre a fiúkra, akikkel fiatal korodban is már együtt küzdöttetek egymásért?
0: Bennem az a vulkáni erő volt mindig érezhető, hogy ezekkel a srácokkal bármerre indulunk el, ott a végén siker van. Lehet, hogy vannak nehezebb meccsek, lehet, hogy vannak nehezebb világesemények, de a végén a nyakunkba akasztják az aranyérmet, mert kisegítjük egymást, mert egyszerűen a legnehezebb pillanatokban is beszélek a Dönkerki junior világbajnokságról, mint ennek a 75-76-os korosztálynak a záró világeseményéről, tehát odáig eljutni, igazából ilyen vicceskedve...
1: Könnyedén? Vagy úgy éreztétek?
0: Abszolút ilyen érzés volt belülről, hogy persze, jön majd a horvát, ez nehéz lesz, persze, az olasz most jobb, persze, és akkor így nem lebecsülve az ellenfeleket természetesen, sőt, de mégis az, hogy annyira kompaktak voltunk, és az Rika, a Poén, a Marhulás, az állandóan, hogy mondjam, ilyen stresszoldóként, nem is létezett ott abban a csapatnál, azt gondolom az a szó, hogy

0: stressz. Kellett hozzá ugye az edzőknek a karaktere, akár Fecsó bácsi, Urbán Lajos bácsi, vagy kiemelném Wolf Peti bácsit, a maga nagyon-nagyon egyedi poéngyáros mi volt a karakterével. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind kellettek hozzá, és belső konfliktusmentesen egyszerűen azt éreztük, hogy igen, nekünk ez az utunk, ezen kell menjünk, ezt bejárjuk, és aztán gyűjtjük az aranyérmeket. Mm. És így kerültünk a felnőtt válogatottba, ahol nyilván már nem ugyanaz a kávéház, és idősebb, tapasztaltabb, ügyesebb, világklasszis játékosok ellen kellett akkor már 20-21-22 éves fejjel játszani, de ugye ott az Atlantától Sydneyig vezető 4 év azért az arra is jó volt, hogy beérjen ez a fiatal brigád, és 24-25 évesen szépen akkor elhozza Sydneyből azt, amiért igazából gyerekkorunk óta dolgoztunk.
1: De kellett ahhoz, hogy Kemény Dénes édesapja, Fecsó bácsi veletek dolgozzon, ajánljon, tehát Dénes tudta, hogy mit kap.
0: Elnézik, hogy az edzői felsorolásból kimaradt dr. Faragó Tamás, tehát nem maradt ki a tonon, nem hagyom
1: túl
0: ki.
1: Túl sokan vannak.
0: Igen, azért is azóta is járt az anyam, hogy úristen kit. Tehát természetesen Tonó is oda került, azt hiszem 94-be a csapathoz. Az ő nagysága, az ő extravaganciája és különleges gondolkodása is azt gondolom kellett hozzá, hogy a vízben is jobbat nyújtsunk, de szerintem az én oké, beszélek saját magamról, tehát az én játékos jellemfejlődésemben a Tonó szerepe nagyon erős volt, úgy érzem.
1: Szóval, hogy Kemény Dénes tudta, hogy kiket kap, milyen játékosokat, ezt a nyerő típusú fiatal generációt.
0: Igen, hát Dénes edzői kvalitását, emberi kvalitását nem hiszem, hogy itt elemezni kellene, de azért szerintem az jó érzés egy fiúnak, hogy az édesapától kap egy ilyen ajándékot, hogy akkor nézd, itt van ez a brigád, és akkor én eddig vittem, ha kell, hívjál föl, segítek, de mindentől a te dolgod és felelősséged velük hasonló eredményeket elérni, és azt mondom így utólag természetesen a Dénes
1: zsenialitása kellett,
0: és minden emberi tényezője ugye elindította ezt az aranyásást a nemzetközi felnőtt porondon is.
1: Közeledett a Sydney olimpia. Steinmetz Barnabás azt mondta itt, hogy egy kicsit olyan zárkozott természet volt, ezért amikor kikerült légiósnak Olaszországba, akkor meg kellett szokni azt az életérzést, különösen a nápolyi életstílust, ami azért elég idegen volt tőle. Te személyiségedben milyen típus voltál, hogy arra adtad a fejed, vagy legalábbis vállaltad azt, hogy Olaszországba igazolsz, és mit tett hozzá ez az időszak, és még a többi csapat, és a többi ott külföldön töltött időszak hozzád a személyiségedhez?
0: Tehát az atlantai olimpiára még Horkai Györgyel és Gerendás Györgyel készült a válogatott. Én Szegeden játszottam, az érettségi után és ott maradtam ugye még 2 évet, egyes egyedül abból a megfontolásból, hogy én szerettem volna Szegednek szállítani egy olimpiai érmet, olimpiai aranyérmet. Ez aztán nem jött össze sajnos, bronzmeccsen kikaptunk az olaszoktól, így 4. hely lett belőle, de az már még a gimnáziumba jártam, tehát 17-18 éves voltam, amikor tényleg a Vasas, az akkori Nagy-Újpest és a Vasas is engem hívtak, és szerették volna, hogyha már 18 évesen én Budapestre költözöm, de ezen megfontolásból Szegeden maradtam. De azért az érezhető volt, hogy előbb-utóbb külföldre fogok elszerződni, de az, hogy a sevillai EB arany után, hogy az egész magyar válogatott szinte külföldre szerződött, azért az erős volt szerintem. Dénesnek köszönhetően, illetve az, hogy ugye ő Olaszországban játszott több évet, a Firenze csapatától Riccardo Tempestini megkereste, hogy már pedig neki én kellenék. És a szuper gyors egyeztetések után a Ferencvárosból én Firenzében találtam magam, és ott 4 szezon töltöttem el. Életem mindenképpen talán legmeghatározóbb 4 éve volt, hogy ilyen fiatalon külföldre kikerülni, saját magam lábára állni, egy idegen közegben, idegen nyelv nehezítésével, minden pillanatban, de tényleg nem az, hogy minden nap, de minden pillanatban igenis helyt kellett állni. És megtanulni azt, hogy nem az a kényelmes profi sportoló élet, hogy hát, vagy ahogy a válogatottba hozzászokott az ember, hogy ha éppen aznap nem megy, akkor majd jön valaki, és akkor neki majd az a nap jó lesz, hanem a klubban, a külföldi klubban te légiós vagy, és az nem jelent mást, csak az, hogy neked ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, ha nem tudom, Godzillák vannak az ellenfélnél, neked akkor is menni kell, gólt kell lőni, hátul blokkolni kell, védekezni kell, ja, és ne kérje pihenőt. Tehát a Dénes is szeretett sokat benne hagyni a vízbe, de a Ricardónak szinte ez séma volt, ugye mindig kezdő egyértelműen, hogy a második negyed vége felé pár perce kivett, ott volt a hosszú szünet, és a harmadik negyedet az végig bent vagyok. Úgyhogy játszottam nem keveset, és hát nyilván azért játszhattam összességében aztán a karrierem alatt 6 szezont külföldön, jó csapatoknál, mert ez volt a kvalitásom, ez volt a szint, amit az én játékom adott és tudott. A firenzei csapattal pont a Barnáik ellen, a Posillipo Napoli ellen játszottunk két csodálatos 5 meccses döntőt a Telescandonéval, ott az egyik negyedik mérkőzés X-re végződött, hirtelen halálban én lőttem gólt, azt megélni, hogy amúgy 4000 vagy 4500 férőhelyes Piscina Scandonéba 6000 ember tombol, tényleg egy tűt nem lehetett lejteni, és amikor belövöm az aranygólt a hirtelen halálban, akkor 5 másodperc az egész úszoda, olyan néma csönd, hogy a gondolatát lehetett hallani az embernek, tehát ilyen sportélményeim vannak, de hát nyilvánvaló ez is kell, ja, és hogy a Firenzével a nemzetközi porondon is úgy nyertünk kekket, hogy nem kaptunk ki. És ha jól emlékszem, akkor a Honvéddal, amikor Beckett nyertünk 2004-ben, akkor abban a szezonban sem kaptunk ki a nemzetközi porondon. Ez csak azért húznám alá, mert nagyon szépek a különböző érmek, nagyon szépek az aranyérmek, de hogyha még ezt így extrába hozzátehetem az én karrieremhez, hogy például ugye az aténi aranyérmet úgy akasztották a nyakunkba, hogy azon a 7 vagy 8 meccsen, és akkor még 4x7 percről beszélünk, nem 4x8-ról, 4x7 perc alatt egyik ellenfelünktől sem kaptunk ki, és az olimpiai ezüstérmest is, és az olimpiai bronzérmest is kétszer kellett megverjük, ahhoz, hogy a végén ez a siker legyen, és csak a döntőben volt egy gól a különbség. A szerbeket is 6-4-re az előző meccsen, és az oroszokat is azt hiszem kettő-egyszer-három góllal vertük. Tehát az egy ennyire erős csapat volt, és hát nagyon örülök, hogy ennek egy részese lehettem.
1: És ez a légiós élet, ebből mit tudtál építeni, amit hasznosítani tudtál a válogatottban? Tehát magabiztosabb lettél, tapasztaltabb, ahogy mondtad, gondolom, akkor erőlétileg is azért sokat fejlődtél, hogyha ennyit játszottál. Tehát ebből mit lehetett profitálni?
0: Rengeteget. Tényleg, tehát még a sportkarrierem azon szakaszában, hogy a Zenit előtt vagy még bőven évekkel, gyorsulsz, erősödsz, technikailag, a lövés technikában jó pár más lövést is megtanulsz. Tulajdonképpen ez a kapás széléről befelé lóbálva, a blokk feje karja mellett kívülről ellövés, azt valahogy én hoztam be annó 2000-es évek elején az egész nemzetközi mezőnyben. Ezt Firenzében kísérleteztem, Firenzében gyakoroltam, és amikor hazajöttem a válogatott párnapos edzéseire, akkor a Dénes ezt észrevette, és beszéltük, hogy ez azért elős fegyver lehet, hogyha ezt én tökéletesítem, és jó pár fontos gólt is lőttem például így. De hát emberileg eszméletlen sok barátom van. Tehát azt kijelenthetem, hogy nekem külföldről, akár Olaszország, Málta, tényleg az a szűkebb körbarát, baráti társaság számokban az a külföldiekből összeadódóan az több, mint a magyar. Rengeteg jó ismerősöm van, nagyon szerteágazó nemzetközi kapcsolataim vannak, nem véletlenül vezettem sikeresen 12 szezonon keresztül Máltán nemzetközi vízilabdatábort nyaranta, angol nyelvoktatással, ezekre a kapcsolataimra épültek, tehát, és hát nyilván a játékos karrierem alatt, akár a viselkedésemmel, magatartásommal, az puszta létemmel adtam egy olyan bizalmi alapot kluboknak, klubvezetőknek, szülőknek, hogy például én ezt a bizniszt futhattattam nem egy szezon keresztül, hogy akkor volt egy ilyen, aztán tessék-lássék, hanem ez egy komoly történet volt, én azt gondolom.
1: Tehát a hitelességet
0: kívtad magadnak. Így igaz, igen. Tehát nagyon-nagyon szép emlékekkel, jó élményekkel gazdagodtam a firenzei éveim alatt, a négy évből háromat én bent a Centro Storico-ban, a Firenze központjában laktam. Tényleg, tehát azt az atmoszférát magába szívni az embernek, hogy csak lesétál, és a középkor legfejlettebb, leggazdagabb városának történelme igazából ott rád köszön, ahogy az utcára kilépsz.
1: Töltöttél?
0: Hát hihetetlen, persze, a kétezés közt nyilván volt pihenő is, de hát az olasz konyha, most menjek tovább, tehát hogy az olasz konyha ilyen környezetben, vagy
1: meg,
0: az árnyon.
1: Meg a sportákhoz való viszonyuk, tehát tudom, hogy annyira szeretnek benneteket is, magyar játékosokat is, olyan igen. Szépen beszéltek, emlékszem Benedek Tiborról is, ugye a halálesete kapcsán, igen. Szóval, hogy ők értékelték azt az alázatot, amit a magyar játékosok is a sporták felé, a vízilabda felé mutattak.
0: Hát a magyar ember is a nagy átlagban a sport szerető, de hát az olaszról meg aztán hatványozottan igaz, tehát nagyon sok sportág, nagyon sok versenyzője magasabb szintet hoz így az átlagban, mint a magyar, rettentően szeretik a sportolókat, el is ismerik, és meg is becsülik. Én is ezt érezhettem Firenzében, minden pillanatban tényleg a szeretet és a megbecsülés az engem körbevet. Rengeteg csapat volt akár röplabdában, és tényleg nem tudom felsorolni, mert olyan sportágak is léteztek akkor, vagy magasabb szinten léteztek, amit Magyarországon nem is ismernek. De a lényeg az, hogy az Ácsi Fiorentina foci csapat, és a Rani Nantes Florencia férfi vízilabda csapat. Ez a kettő volt első osztályú. Egy olyan városban, ami az agglomerációval együtt az 600 000-es, tehát nem kicsiről beszélünk, 450 000 lakosa volt akkor éppen Firenzének. Ezek csodálatos dolgok.
1: Két csodálatos olimpiai bajnoki cím kíséri vagy övezi a pályafutásodat. Vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy hogyan élted meg Sydney-t, majd 4 év múlva Athént, mi volt a különbség? Fel tudtad-e fogni például 2000-ben, hogy 24 év után újra sikerült a dobogó tetején állnotok, és hogy mit vitthettek véghez?
0: Sydney és Athén közti út egyik és talán legnehezebb feladata az volt, hogy az emberek fejében ez nagyon jó helyre kerüljön, hogy kisgyerekkor óta te dolgozol valamiért, van valami fantasztikusan erős és nagy célod, és aztán az megvan. Na jó, de akkor mi van tovább? És a Csurka Gergely könyveiben többünknél ez a topik azért ott van, hogy oké, de akkor innen hogyan tovább? És azt megtanulni, azzal a felelősséggel élni, hogy onnantól kezdve te Magyarországon bárhova kilépsz, bármit mondasz, bár minden gondolatodnak súlya van. A gyerekek felé, a társadalom felé, stb. Tehát ezzel meg kellett tanulni együtt élni. És most az, hogy a lövés technikában, hogy fejlődjél tovább, meg gyorsuljál a vízbe, meg erősebb legyél a tornaterembe, ezek alapdolgok voltak, erre is oda kellett figyelni. De én azt gondolom, hogyha ezt a részt mentálisan azzal az értelmi és érzelmi intelligenciával rendelkező társaság nem tudta volna helyén kezelni, akkor nem lett volna meg az athéni arany. Most lehet azt mondani, hogy így is ilyen dramaturgiát senki nem tudott volna még előre sem megírni, ahogyan az a mérkőzés, ugye főleg a negyedik negyed lezajlott, de akkor is, ez az ott van, hogy ennek, ha ez nem lett volna a helyén, akkor nincs az a negyedik negyed, az biztos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ott is az, hogy abban a csapatban nem is volt olyan ember, akinek nem lett volna diplomája, és akkor arról beszélünk, hogy nem egy, hanem minimum két diplomás emberek, és van, akinek három is összejött az idő alatt. Szóval ezek nagyon erős dolgok, és én ugye utánpótlással foglalkozom a hétköznapjaim nagy részében. Én mindig mondom a gyermekeknek, hogy jó a sport, szép a sport, minden, de a tanulás. Tehát, hogy mindenképpen a tanulás az legyen olyan módon is az első, hogyha egy vagy két komolyabb másnapi dolgozat miatt többet kell tanulni, akkor igen, akkor ne jöjjön edzésre. A tanulás az fontosabb, abból lesz majd később több olyan dolog, amit tud kamatoztatni. Az e-sporthoz azért elég kevés ember tud olyan szintre eljutni, vagy olyan szinten művelni, hogy abból tényleg olyan módon meg tudja alapozni a jövőjét, hogy már ne kelljen aggódni a dolgokon.
1: És gondolom, hogy azzal is, bocsáss meg, azzal is meg kellett küzdenetek, hogy ettől kezdve mindenki aranyérmet vár tőletek. Az már a vízilabda hagyományai alapján is így van, tehát ugye vannak ezek a szlogenek, hogy az ezüstérem már nem siker, vagy a bronzérem már nem siker, negyedik hely sem. Szóval, hogy ezzel hogyan...
0: Ez egy nagyon érdekes topika, amit most mondtál, mert Mert valóban egy magyar vízilabdásnak a csecsemőkor óta, hogy vízbe csobban, nincs más előírt élménye, csak az, hogy legyen aranyérem a végén, legyen az bármilyen korosztályos magyar bajnokság, vagy ne. De hát a nemzetközi szinten magyar válogatottnak én nem emlékszem arra, hogy az lett volna belőve, hogy ezüstérmet szerezzünk, mert az jó. Az, hogy éreztük, hogy az adott évben, vagy az adott szezonban egy vagy két csapat valóban tud jobb lenni nálunk, ezt mi tudtuk, minden, de akkor is mentálisan és az egészhoz való hozzáállásunk akkor sem vesztette el azt, hogy nekünk a végén aranyérem kellene. De mégis nehezebb volt a dolgok beszállítása, és itt van egy olyan rész például Athén után, Pekingig, ott a 2005-6-7, hogy 6 darab ezüstérem, és mindegyiknek megvan a története, ott 2 ezüstérmet úgy szerzett a csapat, hogy legalább 2 csapat jobb volt nála, tehát az ezüstérem, az, hogy a döntőbe jutottunk, az igenis egy fiatal, új arcokkal fölálló, egy új játék stratégiát képviselő brigáddal szemben szerintem tök jó eredmény. 2-szer volt az, hogy egy csapat biztos, hogy jobb volt nálunk, a többi ne, és hoztuk a kötelezőt. És sajnos 2-szer volt az, mint például a Melbourne-i döntő 2007-ben, hogy igenis mi voltunk az esélyesek, a végére már biztosan, és kiénekelték a sajtot a szánkból. Ez azért ilyen módon sajnálatos, de hát hogyha ennek így kellett lennie, hogy aztán Pekingben az ott szereplő csapat aranyérmet hozzon, akkor így kellett lennie.
1: Az athéni döntőt nagyon sokan azóta is minden idők egyik legszebb vízilabda mérkőzésének tekintik, és a te pályafutásodban is egy ilyen ikonikus pillanat volt az, amikor ugye hosszú métereken át megúsztál a víz alatt. Gondolom, hogy ez is olyan, amire nem lehet készülni, ez ott adott, jött az ötlet a medencében, visszaemlékezve, hogy nézett ki?
0: Az egész pályafutásom alatt talán 2-3-szor csináltam hasonlót, köztük van ez is. De hogy a sors hozzon egy olyan jelenetet, hogy 2 ember erőnyben van a szerb és montenegrói csapat, iszonytató lövőkkel, és azok a nagy lövők, a nagy játékosok, a nagy egók, csak úgy sorra passzolják tovább a labdáikat, és aztán az a hihetetlen heroikus védelem, amit a magyar csapatot mutatott, az valami fantasztikus. Mindenki gatyáig kint van a vízből, szinte a vizen járnak, kása is, itt van az egyik emberen, de fél másodperc múlva már a 3 méterrel arrébb lévő ember nyakában zál. Csodálatos, és aztán megszerezzük a labdát, és én jövök be a kiállított játékos helyet ugye a pályára, és csak nézem, hogy az összes ellenfél játékos a másik oldalra veszi a levegőt, vagy bosszankodik, hogy kimaradt ez a 2 ember ellen, stb. És ott jött egy isteni szikra, hát akkor itt van előttem az út, akkor meglepem őket. És ebből lett az egyenlítő gól, ugye az 5 méteres, pontosan valamikor még 4 méteres volt.
1: Igen.
0: Hogy ott meg tudtam úszni, és a pap ezt így ki tudtam szolgálni, aki a csirics elé került, és egy tűpontos passzal meg is kapta rögtön a büntetőt a javunkra. Ez nyilván lélek jelenlét, ez nyilván játékintelligencia, ez nyilván az a mindenség egybe, ami az én játékomat képviselte, mert én nem voltam soha gólkirály, én nem voltam soha a legerősebb játékos. Sydney előtt igazoltan én voltam a leggyorsabb a csapatban, de például az, hogy, és akkor itt mondok egy kulisszatitkot, tehát, hogy Sydneyben úgy nyertünk aranyérmet, hogy én egy héttel 10 nappal a világesemény előtt a Doki mindig csinált úszótesztet, és ott a 100 méter, 200 méter volt a főszám, és volt még 6x1-hoz, de itt a 100-200-ra megy ki az egész, hogy 100-on is és 200-on is én voltam a legjobb a csapatban. Eltett 4 év, idősödtünk, tehát én már 28 elmúltam, meg a 76-osok ugye 28 éve, a 75-ösök 29, tehát elértünk a zenitünkhöz, és úgy, hogy a saját időeredményeimben javítottam, és nem is keveset, úgy lettem 4.-5.
1: Tehát a társak?
0: A társak is, tehát az egész csapat olyan szinten tudott javulni, ami aztán hozta azt, hogy tényleg veretlenül tudtuk megnyerni Athént.
1: Nem emlékszem már arra, Rajmi, de talán a hallgatók között is van olyan, aki nincs azzal tisztában, hogy Peking már miért nem volt benne a te pályafutásodban, tehát a 3. olimpiai bajnoki cím.
0: Azt gondolom, hogy fizikálisan, mentálisan én ott lehettem volna, csapatstruktúrálisan a DNS úgy látta, hogy az lehet a nyerő csapat, igaza is lett, úgyhogy ott éppen, hát magamon kívül még volt egy Szívos Márton, esetleg egy Gornagy Miki, esetleg egy, és sorolhatnánk még két-három nevet, akik ugyanúgy ott lehettek volna Pekingben. Nem voltunk ott, mások voltak ott, megnyerték, nincs miről beszélni.
1: Tehát akkor nincs benned hiányérzet, vagy ezt így reálisan tudod nézni?
0: Sokáig mondhatnám még, hogy persze ott lehettem volna, mert a kurikulumom, az akkori kvalitásom, tehát a játéktudásom, meg minden predesztinált volna, hogy persze ott lehettem volna, de mondom, ez nyilván egy csapatstruktúrális változás, döntés volt a DNS részéről, nyilvánvalóan az ember el kell, hogy fogadja, és ennyi. Hát az eredmény mindig igazolja az edzőt, tehát ez nem kérdés.
1: Az is a Nemzet Aranyai című filmben hangzott el Kásás Tamástól, senki nem akart kitűnni, meg akartuk találni a helyünket a csapatban. Szerinted a te szereped, a te kis mozaik kockád, az mi volt? Dénes hogyan beszélgetett veled erről? Elmondta-e, hogy te milyen helyet foglalsz el abban a kiváló közösségben?
0: Ugye a pályafutásom nagyon nagy részét azt úgy a Kása mellett, a Peti mellett, támadás bal oldalán csináltam végig. Vetésforgószerűen így cserélgettük egymást. Emellett volt sok jó játékos még azért előtte is, és utána is, amikor mondjuk a két, tehát a Varga fivérek bejöttek a válogatottba, vagy a Marci, Szívos Marci, tehát hogy nagyon erős bal oldal volt végig, de ott tényleg ismertük egymás gondolatát, tudtuk, hogy ki mikor fárad el, vagy ki mikor segítettünk a Dénesnek, hogy már a kis padról fölállva, hogy akkor én már megyek is, mert a Peti kiúzta magát, most jön egy cseresed. Tehát, hogy ez már egy ponton túl tényleg tök jó automatizmus szerint ment. Azt is tudtuk, hogy a Dénes azt szereti, hogyha a Kása sokat van benne a vízbe, ezt mi is szerettük természetesen, de azért neki is kellett néha, ugye csere és pihenő, de valóban tehát ott én imádtam ott játszani, tehát két ilyen világklasszis mellett úszkálni föl, alá, és osztogatni a labdákat. Dénesre visszatérve, tehát, hogy ő ezt nyilván ezt a részt vette alapul a játékomnak, emellett például a barcelonai VB döntőben, amikor tényleg az összes backünk, a hátsó védőjátékosunk három hibával kötött sapkával már csak a kispadon tudott ülni, akkor egyértelműen vagy a Kása, vagy nekem kellett ugye visszajönni, védekezni, de úgy hozta az a pár perc, hogy szinte én bekeltem végig, és sikeresen, hála jó Istennek, ráadásul felszakadt szemöldökkel is, de ezen az ember nyilván ott a meccs hevében, vagy a heroikus küzdelem hevében így túllép. Tehát ilyen all-round player voltam igazából ennek a csapatnak, zömében a bal oldalon, de bevethető voltam ugye akár védekezésben, a zóna típusú védekezésben az egyik legjobb lábtempómmal én elég erős szűrő voltam, rengeteg labdát szereztem, és hogyha meg úgy hozta a sors, nem tudom miért, hogy a rengeteg balkezesünk közül nem tudom, valamelyikkel történt valami, akkor még a rossz kéz oldalra is ugye átsuhanta az ember. Ez csak így a vízilabda taktika szempontjából, csapatszerkezetileg, vagy úgymond az öltöző hangulatban, pedig én azt gondolom, hogy egy normális helyet foglaltam el. Nem voltam soha a legnagyobb hangadó, nem voltam soha csapatkapitány, kivéve a legutolsó mérkőzésemet 2008 tavaszán a Vásárhelyi Magyar-Románon, de mindig, mint a csapatkapitányok szobatársa, azért egy erős háttérpozícióban voltam, és jó pár olyan dologra föl tudtam hívni a figyelmet, ami esetleg a Dénesnél is elsikadt, vagy nem vette észre, vagy pedig a csapatkapitány sem tudott dolgokról. Legyen az egyik játékosnak a klubbéli nehézsége, vagy magánéletbeli nehézsége, tehát hogy ezek a szenzibilitások, ezek mindig is velem voltak, most is velem vannak, hogy ezt látván, tudván, érezvén a csapatot én így is hozzá tudtam segíteni egy magasabb szintű teljesítményhez.
1: Szerintem te az a sportoló vagy, akit mindenki tisztel és mindenki szeret, botrányoktól mentes az életed, tehát tényleg akivel találkozom, amikor hallják a nevet, csak a jóra emlékeznek. Lejárt az időnk rajmi, de azt még mindenképpen szeretném elmondani, hogy jelenleg, ugye, ahogy említetted, nemzetközi játékvezető vagy, az Angyalföldi Sportiskola DSE vízilabda szakosztályát vezeted, és van egy gyermeked, akiről már szintén beszéltél, 16 évesen, az OB2, bocsánat, kislányod. A kisfiadra akartam ráfűzni, hogy a te nyomvonaladat viszi tovább, és az OB1-ben játszik, ugye? Szóval mi lehet a kifutás, és...
0: még be, tehát annyi, hogy bemutatkozott 16 évesen az OB1-ben, még nem játszik fixen a Kásibe, de mivel ugye nevelőegyesületről van szó, vagyis hát egy fiatal nevelőegyesület a magyar OB1-ben az UVS és a Kási, szépen jövőre már ifi korú játékos lesz, és ezáltal bízom benne, hogy nyyilván majd a Kási OB1-ben is ugye több lehetőséghez is jut.
1: Büszke apuka vagyok,
0: abszolút
1: vagy
0: büszke
1: a meccsen.
0: Apuka vagyok, de ezt a gyermekeim is tudják a következő gondolataimat, tehát én soha nem láttam belük élsportolót. Mindent megteszek, hogy a sportban is eredményesek legyenek, de nem várom el, és nem vártam el soha, hogy a kislányom is, nem tudom, még 20 évesen is ergézzen, vagy ezt az oldalt hajtsa. A kisfiamnál nagyon szeretném, hogy ami nekem nem adatott meg annó, például ugye külföldi egyetemre ösztöndíjjal kijutni a sport által. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan hatalmas plusz lehet, amit így adhatok azáltal, hogy én valami voltam élsportolóként egy sportágban, és ezt a sportágat a kisfiam akarva akaratlanul követte, hogyha külföldi egyetemre ki tudna jutni, az legalább fölérne egy olimpia aranyéremmel, azt gondolom, legalábbis én így látom ezt a részét ennek az életnek, és hát ezért minden támogatást szeretnék neki megadni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Itt vagyunk együtt a stúdióban Kovács Erikával, Erdei Márkkal, a mikrofonnál Szőke Viktória, és megérkezett kedves vendégünk, aki egy évvel ezelőtt is itt volt velünk, Hajnal András, korábbi kétszeres olimpikon toronyugró. Ifjúsági EB ezüstérmes és felnőtt EB-n is szereztél érmet korábban, és hát meghatározó alakja voltál a magyar mű és toronyugró sportnak az elmúlt évtizedekben. Jelenleg az M4 sport szakértőjeként, szakkommentátoraként is szoktunk üdvözölni, és együtt is tudunk dolgozni, amire én nagyon büszke vagyok, és megtiszteltetés. Most pedig kérdezhetünk téged az életed másik fontos részéről.
3: Kezdi sorolni, figyeld.
2: Hát, hogyha végére is érek, ugye. Mert hogy, Andris, te sportkócs vagy, az MSCT elnöke, vezetője.
4: Társelnöke,
2: igen.
4: Működöm.
2: Működsz, és most volt egy nagyon sikeres konferencia, amelyen előadó is voltál, és kerekasztal beszélgetést is vezettél, és hát nagyon-nagyon sok olimpikon, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok sportoló jelent meg ezen a konferencián, és osztotta meg gondolatait erről a nagyon fontos témáról. Te például a pozitív sportkultúráról és a támogató környezet kialakításáról többek között.
3: Úristen,
2: Dióhéjban össze tudod foglalni?
3: Létezik ez a kettő, hogy pozitív sportkultúra meg támogató környezet?
4: Hát reméljük. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről szerintem napestig tudnánk beszélni, nem csak azért, mert talán itthon nagyon vegyes a körkép azt illetően, hogy vannak nagyon fejlett egyesületek és szövetségek, akik tényleg már nagyon előre haladott állapotban vannak a pozitív sportkultúra építése szempontjából, de bizony vannak olyan helyek, olyan egyesületek, ahol még nagyon régi módi szervezetek épülnek folyamatosan, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma, és egyébként jövőbemutató téma.
5: Honnan indult egyébként ez a kulturális átváltozás, mondjuk, tehát nagyon mélyen volt a sportkultúra itthon, azért mérő kellett ezt fölépíteni, vagy annyira azért nem?
4: Ez folyamatosan épül egyrészt, másrészt meg attól épül szerintem, hogy elkezdjük azt észrevenni, hogy ahhoz, hogy egy sportoló jól tudjon teljesíteni, a teljes keretrendszernek mögötte magas teljesítményű szervezetté kell válnia, és azt gondolom, hogy ez valami olyan dolog, amit a multis környezetből egyébként át lehet építeni, vagy a nagyvállalati környezetből át lehet építeni a sport szervezetek világába, hiszen ott sokkal régebb óta foglalkoznak azzal, hogy a háttér az hogyan épül meg. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon éles szemű egyesületek és szövetségek Magyarországon, akik észrevették azt, hogy ahhoz, hogy a sportoló jól tudjon teljesíteni, ahhoz az edzőnek is jól kell lennie, a mögötte álló támogató embereknek, csapatoknak is jól kell lennie, és hát bizony az egész rendszernek együtt kell mozognia. Úgyhogy erről szól ez a...
3: De ez egy nagyon sokrétű terület, mert ugye nemrég volt, egy néhány hete volt vendégünk Steigerölt Krisztián.
5: Éreztem, hogy őt fogod
3: generációkutató, mert amikor arról beszél András, hogy minek kell egyben állnia, és hogy mindenkinek jól kell benne működnie, mi Krisztiántól azt tanultuk meg, hogy nekünk egyszerűen meg kell ismernünk, el kell fogadnunk a fiatalok gondolkodásmódját, hiszen ők másfajta világban nőttek fel, tehát ők a digitális környezetben nőttek fel, tehát erre is kell figyelni, hogy egy 50-60 éves edző úgy építeni be a rendszerbe, hogy ő befogadó legyen a fiatalokkal, szóval sok mindenre kell figyelnetek.
4: Hát igen, annál is inkább, mert hogy ugye azért a sport nem annyira, legalábbis az élsportba való bekerülés egyre kisebb számban jellemzi a mai fiatalokat, és hát valahogy meg kell őket fogjuk, mert amikor már ott vannak, és megfelelő eszközökkel vannak kezelve, akkor már jobban benne maradnak, hiszen azért ezek
3: már motiváltabbá válnak azért, hogy ott maradjanak, nem?
4: Abszolút, csak azok az edzők, és nem az edzők hibája ez, hogy más korban születtek, hanem teljesen más szoftverrel futnak a háttérben azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet motiválni egy gyereket, és saját példámon is látom, hogy ahogy én motiválódtam gyerekkoromban, emlékeim szerint, az teljesen más, mint ahogy a mai fiatalok motiválódnak, fiatalok. Tehát itt most a 10-12 éves korosztályról beszélünk, mert általában van egy lemorzsolódás, amikor a suli erősebb lesz, és ez egy ilyen 13 környékén történik, és van egy második lemorzsolódás, amikor ifiből vagy juniorból felnőttbe mennek a sportolók.
3: Ezek nagyjából a gimnázium, egyetem.
4: Abszolút, ezek a korszakváltások, abszolút, és hogyha ezeket a sportoló gyerekeket úgy mondom elkapják a sportegyesületek, a sportnak a világa átitatja őket, akkor azt gondolom, hogy egy életre szóló nagyon erős támasztékot kapnak, viszont nagyon nehezen kerülnek bele. Okozhatja ezt a digitalizáció, okozhatja ezt a csökkent figyelmi kapacitás, okozhatja ezt az azonnali visszajelzésre vágyás, de hát erről azt gondolom, hogy Krisztián hosszan és mélyebben beszélt.
2: Kiragadnék egy mondatot, amit egyébként meg is jegyeztél a konferencia során. Vegyük észre, hol van, illetve nincs pszichológiai biztonság a sportegyesületen belül. Azt hiszem, hogy ez manapság még talán még jobban kulcsfontosságú történet. Ezt bővebben is kifejtetted a konferencián, mire gondoltál teljesen pontosan?
4: A pszichológiai biztonság az egy nagyon összetett tünemény, ezt először Amy Edmondson, a Harvardnak a pszichológiai professzora hozta be, és általában magas teljesítményű szervezeteket vizsgált, pénzorientált szervezeteket, a Google-től kezdve nagyon sok ilyen szervezetet vizsgált, hogy mi az, ami megkülönböztető előny volt ezeknél a szervezeteknél, és bizony azt találta, hogy a pszichológiai biztonság az egy olyan versenyelőnyt jelentett, amikor az egész szervezetben ez megvan, akkor magasabb teljesítményre képes, mintha jó tehetségeket válogatunk össze. Nem csak egy sportcsapatban, hanem a háttér intézményben is. És hát bizony ez több olyan ponton mérettetik meg, ami szerintem körülmalazható. Az egyik ilyen, hogy merünk hibázni, és hogy a hibázásért mi jár következményként, az nagyon meghatározza, hogy mennyire merünk kockáztatni. Ugye ezt, hogyha rögtön rávetítjük a sportra, hogyha egy edző mondjuk próbál valami újat hozni, és az nem jön be. És rövid távon sokszor ugye az új modellek nem jönnek be, hosszú távon szoktak azok működni. És hogyha rögtön leváltják, akkor ő nem fogja ezt meghúzni. Így hát nincs ebben a pszichológiai biztonság zónájában. Ez egy klasszikus, az első vesztes meccs után kasza van. Szóval, hogy ez például egy olyan elem.
5: Vagy bocsánat, az is kérdés, hogyha mondjuk elveszti ezt a meccset, akkor utána mennyire bízik abban, ebben a taktikában, amit ő kitalált, hogy a következőre is ezzel kell majd kiállni, hogyha mondjuk még megtarthatta az állását abban az esetben.
4: Hát igen, és hogyha ott van az a környezet mögötte, hogy kaptál mandátumot a következő szezonra, akkor bizony próbálhat újat hozni, és néha ezekből az innovatív eljárásokból születnek olyan meglepő eredmények, amikor egy kisebb büdzsével rendelkező egyesület, egy kisebb sportág tud nagyot villantani. Csak ugye ehhez meg kell lenni annak a biztonságnak, hogy az edző is úgy érezhesse, hogy ő próbálhat. Egyébként a versenyzők is, és ez egy nagyon izgalmas a generációs aspektusból, azok a versenyzők, akik mernek föltenni kérdéseket, mernek idézőjelbe butának lenni, és olyan kérdést is föltenni, amit már öt másik társa föltett, de ő még mindig nem érti, hogy ha ez megtörténik, akkor ott van egy olyan háttér, amikor ezért nem leszúrás jár, hanem ezért újabb magyarázat, vagy máshogy magyarázat jár, akkor ez pszichológiai biztonságot jelent. És ez most csak két példa volt.
2: És az egyik pszichológus, bocsánat, Erika, azt is mondta ezen a konferencián, hogy a magyar edzők 20%-a nem tudja, hogy tanítványa jár-e, felkészül és támogató szakemberhez. Szerintem ez nagyon-nagyon gyenge arány. Ezt lehet feltornázni? Vagy mivel lehetne?
4: Érdekes ez a kettősség, mert hogy ugye ezt a kutatást a kolléganőnk végezte, és hát bizony arra jutott, hogy mindenki papíron nagyon pártolja edzőtől szülőig a mentális támogatóhoz járás, de amikor meg kell húzni azt a lépést, hogy elmenjünk, akkor bizony elporlad ez az arány, tehát a gyakorlatban ebből kevés dolog kerül át, és azt gondolom, hogy bizony ennek még itthon, és nem csak itthon, hanem azt gondolom korosztályos jellegénél fogva is később jön be a köztudatba, hogy mentális támogatóra van szükség általában, amikor profivá kezdenek válni, és pont erről beszélt kolléganőm Kovács Magdi, hogy általában tűzoltásnak hívnak minket, vagy kármentesítésre hívnak minket, sportkócsokat, mentáltrénereket, vagy akár sportpszichológusokat is, de az ő nevükben nem tudok így nyilatkozni, de általában azért ez a modell. És hát amikor már rég a ház, akkor nagyon nehéz rendbe hozni dolgokat, amiket sokkal korábban kellett volna mondjuk edukatív jelleggel eljátszani.
5: Jó, de ennek mi lehet az oka? Ennek inkább pénzügyi okai vannak, hogy nem választanak mondjuk sportkócsokat maguk mellé, mikor már kellene. Még mindig ijesztő mondjuk a pszichológia, mint kifejezés, vagy mint a pszichológus, mint szó, vagy egyszerűen nincs rá idejük. Tehát itt mi a fő indok, amiért azt mondják?
3: Vagy esetleg
5: hogy...
3: anyagilag nem bírják.
5: Azzal kezdtem, hogy igen, hogy pénzügyileg nem fér bele.
4: Szerintem van ennek egy ilyen emberi oldala is. Hát azért az emberek nagy része, mikor megy a orvoshoz, amikor már nagyon fáj. Uh-huh. Mikor választ mentális támogatót, amikor már nagyon fáj.
2: Sem, vagy előtte azért vannak tünetek, de arra nem figyelünk oda.
4: Így, abszolút. Amikor mondjuk, és akkor visszahozva a sportvilágára, én azt gondolom, hogy amikor egy sportoló mondjuk nem jól teljesít egy országos bajnokságon, még nem érti miért, de megvárja a következőt. Ugye ez edzőjével fogja a fizikai állapotára. Ráfogja arra, hogy esetleg most nem tudom...
5: Beteg volt,
4: nem úgy volt a felkészülés, de amikor ez tendenciába előjön, akkor az általában mindig a csúcspillanatban jön elő. És akkor, amikor már egy éves főversenyt elbuktam, akkor szoktak általában megjelenni, vagy egy sérülés feldolgozása, vagy egy nagy változásnak a feldolgozása, tehát, hogy kevés az a tudatos és előre gondolkodó sportoló, akiket egyébként gyakran olimpiai bajnokként vagy világbajnokként is köszönhetünk, aki tudatosan már előre elkezd dolgozni.
3: Én pont ezt erre akartam ráhúzni, és most kis mondtál egy szót, Szilágyi Áront akartam én behozni, hogy ő például nem szolgálhat mintaként előttem, mert én két példát tudok, amivel mindenki szembesülhetett. Az egyik ugye a riói olimpia előtt, mikor megkapta, hogy ő lesz a zászlóvivő, jöttek azok a cikkek, hogy a zászlóvivő a nyitőünnepséget követően sosem szerez érmet az olimpián magyarként. Erre Áron a pszichológusaival kitalálta, hogy mindenkitől kért be magyar zászlós képet, kvázi megosztotta a terhet a

0: forrást gyűjtő gyakorlatok, és ugye az, hogy minden egyes versenyszámnak, vagy minden olimpiához köt egy erőforrást, illetve egy címszót, és azt hozza be annak az élményét. Ez egy nagyon jó technika egyébként, és az is, hogy a stresszt azzal porlasztja, vagy porlasztják, hogy mindenkitől kérünk be magyar zászlós képet.
1: Ugye szerintem az egy
0: zseniális. Ezáltal ez
2: tényleg jó ötlet.
0: Ez egy nagyon személyes fókusz kapó dolog, de hogy igen, ez egy nagyon jó példa tud lenni. Én azt hiszem, hogy amikor egy fiatal sportoló elkezd gondolkodni azon, hogy egy mentális segítőt vegyen igénybe, az sokszor nem benne születik meg, hanem inkább a szülőkben. Gyakrabban a szülőkben mostanság, mint az edzőkben. De hogy igen, jó példa tud lenni, és egyesületeknek is, sportszervezeteknek is jó példa tud lenni, hogy a mentális támogatás az mennyit tud hozzáadni. De hogy ehhez el kell jutni egy bizonyos érettségi fokra, hogy ne azzal kössük össze, hogy esetleg lusta volt a gyerek, vagy ő nem egy versenyző alkat. Ugye nagyon sok címkét szeretünk dobálni magunkra, a reálostól a humános gyerekig, ugye ami már az iskolában elkezdődik, szóval, hogy ez ugyanúgy megtörténik a sportpályán is, és nem biztos, hogy pont úgy van, hogy az a gyerek az nem jó versenyző alkat, tehát tegyük hátrébb egyel.
2: És hogyha már ugye gyerekekről van szó, akkor a szülők is szorosan együttműködnek a gyerekek karrierjét illetően, főleg a kezdetekkor. Szilágyi Áron például óvaintett mindenkit attól, hogy minden szülőt attól, hogy a saját gyereke mentáltrénere legyen. Ez el is hangzott kiemelten ezen a konferencián, ahol te vezetted ezt a kis csoportos beszélgetést. Hogyan tud egyébként hatékonyan együttműködni szülő és gyermek és edző hármasa?
0: Hát nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor összecsúsznak ezek a szerepek, összecsúsznak ezek az identitások, és néha ugye az edzők azért, aki fél, az azért fél a sportkócs bevonásától, mert hogy mi van, ha átveszi az ő szerepét, ami teljesen lehetetlen, de mentális oldalról lehet, hogy egyébként közel tud kerülni egy sportkócs, vagy egy mentális támogató a versenyzőjéhez. Tehát ott nagyon, nagyon fontos azt lezárni, és azt a beszélgetést, azt lefolytatni az edzővel, hogy nem az ő szerepért megy itt a harc, hanem azért, hogy akár egy objektív külső tükröt tudjon adni erről a háromszögről edző, sportoló és szülő, és akkor itt van a háttérben egy ilyen mentál tréner vagy coach.
2: Tehát, és akkor abból lehet négyszög is.
0: Hát ebből lehet ilyen módon négyszög, hogyha bevonódik, igen, a mentál tréner is. Szóval az egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy a szülők, amikor x kilométert, nagyon sok 100 000 millió forintot beletesznek egy gyerek felkészülésébe, hogy mondjuk 10 éves viszonylatban legyen belőle valaki, akkor hajlamosak, úgy is szoktuk hívni, hogy car coaching, amikor megyünk haza a versenyről, vagy megyünk éppen a versenyre, akkor jó megmondani, hogy akkor hogy kéne, vagy hogy kellett volna, tehát erre hajlamos a szülő sokszor, de ilyenkor az ő szerepében maradni az nagyon fontos támaszték a gyereknek, hogy ne három oldalról kapja már a kommenteket. Védőháló maradjon a szülő, én azt gondolom, és maradjon meg az a szerető közeg, amikor a szülő nem azért viszi a gyerekét sportolni, hogy aztán majd az eredményeiben fürödjön ő is, hanem azért, mert a gyereknek ez egy fontos dolog. Na azért ezt nagyon nehéz a hétköznapok szintjén megoldani.
1: Hogyne. Pluszban meg ugye ismerünk olyan esetet is, amikor a szülő a saját elmaradt sikereit szeretné kiverni, kihajtani, számon kérni a gyerekből, azért itt is úgy vélem, hogy kell mentális segítség, vagy valami támaszték.
3: De erre rákötve egyébként az előfordul, hogy mondjuk a sportkóccsal leül a sportoló, és akkor mellette a szülő is ott szeretne lenni mondjuk egy ilyen beszélgetésen, vagy akár az edző, mert mondjuk nem féltékenységből, de úgy érzi, hogy szerinte szükség van erre a sportónak, hogy ő
1: valami
3: is ott
1: olyan
3: üljön.
1: Elhangzik, ami nem tudom.
3: Bármi, igen.
0: Egyébként erre van lehetőség. Én amikor ilyen háromszög beszélgetések szoktak lenni, attól függ, hogy ki van jelen. Tehát, hogy az edző-versenyző én, edző-szülő én, ugye attól függ, hogy ki a megrendelő, úgymond. Mert van, amikor tényleg az edző a csapatával szeretne foglalkozni, és egy mentál trénernek az igénybevételére ott szükség van. Tehát, hogy ott lejátszuk a kereteket, hogy akkor abban az intim körben mondjuk a sportoló és a mentál coach közötti viszonyban, amik kimondásra kerülnek, abból mi mehet át az edzői oldalra. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerződések vannak, és azért hívjuk a sportcoachingot egy ilyen nagyon kötött műfajnak, mert hogy itt leszerződünk arra, hogy megy

0: ki az információ, tőlem biztos, hogy nem fog kimenni az az információ az edző vagy a szülő irányában, amit a sportoló nem engedélyez. Nemrégiben is volt egy ilyen beszélgetésem egy kis sportoló párral, testvérek, hogy abból, amit ők így elmondanak, abból mi mehet ki. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez adja meg azt a ebben a körben is a pszichológiai biztonságot.
1: Szerűen én szülő vagyok, és elég magas szintig eljutott az egyik gyerekem, de én nem érzem ott a szülő szerepét ebben a beszélgetésben.
2: Én is ezt szerettem volna mondani.
1: Nagyon sokat beleteszünk, igaz, hogy megváltozott a világ anyagilag, fizikailag is, mindenhogy támogatjuk őket. Engem nem kísértek úgy meccsekre, edzésekre a szüleim.
2: Nem volt annyira tehetséges.
1: Más volt a világ akkor. Tehát nem arra gondolom, hogy negligálni kell a szülőt, csak én azt gondolom, hogy van, most biztos ördögtől való lesz, amit mondok, hogy van, amihez nincs közöm. Mármint, hogy az én gyerekem úgyis el fogja mondani, ha úgy nevelem, hogyha valami fáj neki, vagy nem, de hogy ez nem, ez a te meg az ő megbeszélése, az edző meg az ő megbeszélése. Én nekem, tehát nem sem szakmailag, sem mentálisan nem feltétlenül értek hozzá. Én őt szeretem, támogatom, nevelem, nem tudom, tehát hogy nekem más a feladatom.
0: Igen, ez egy érett szülői hozzáállás, de nem annyira általános. Ráadásul akkor is, amikor mondjuk a szülő szeretné úgy körbenézegetni, hogy ez a sportkócs ez mennyire milyen alkat, mert ugye ő is szponzorálja.
3: Hát felméri.
0: Ugye a folyamatot, amikor a szülő fizeti, akkor azért szeret egy kicsit erről beszélgetni. Én ezt úgy szoktam például menedzselni, hogy...
1: Castingolnak?
0: Hát egyébként igen, tehát hogy amikor egy vállalati tréninget tartok, akkor is castingolnak az első egy órában, megnézzük, hogy most ez az úriember, ez barát vagy ellenség. Tehát ugyanígy történik egy sportkócs viszonylatban is, de az nagyon fontos, hogy a szülő is megnyugodjon, hogy jó kezekben van, mert azért ugye mi ez a mögöttes motiváció? Azért szeretné a szülő nem csak a pénzét, azokat az óradíjakat, amit kiszámláz egy sportkócs, vagy egy sportpszichológus, vagy bárki, hanem az, hogy a gyereke jó helyen lesz. És ha meg tud ebben nyugodni, akkor tudunk normális munkát végezni. Hogyha nem lesz minden nap ott a sarkában egy ilyen alkalom után, és végigkérdezi, hogy akkor miről volt szó, akkor meg tud nyugodni. És ehhez néha kell az, hogy bizony a szülő is odaülhessen, és egy ilyen nyitó beszélgetésnél bizony van erre lehetőség.
1: Nem irigyellek azért benneteket.
0: Hát úgy próbálunk támogatni, hogy ott is akkor jó, de...
1: Mert azért sok mindenkinek kell megfelelni. Visszajelzést kaptok ti arról, hogy amit elmondotok ilyen előadásokon, amikről beszéltek, amiket okítotok minket, szülőket, edzőket, mindenkit, hogy mondjuk az az egyesület szintet lépett, bevont egy kócsot a működésébe, az a klub azt csinált, ez a szövetség azt csinált, ez a versenyző ment kócshoz, tehát jönnek ilyen visszajelzések, ilyen személyes sikere?
0: Egyébként jönnek, és nagyon sokszor edzőktől jönnek. Nemrégiben indítottunk el egy nagyköveti programot, ami egyesületekhez, sportklubokhoz, akár szövetségekhez ad lehetőséget arra, hogy mentáltrénerek edukatív jelleggel ilyen egyórás szülői programokat, vagy versenyzői programokat létrehozzanak, és ott legyenek nyilván struktúrált beszélgetések, és ezeknek nagyon nagy hasznát látjuk egyébként, mert hogy ezek nem fizetős, tehát hogy ez teljesen az edukációs jelleg okán történő dolgok. Egyébként én azt gondolom, hogy egy sportkócs, mentáltréner, annak az a legnagyobb visszajelzés, amikor a sportoló látja, hogy meghaladja önmagát bizonyos nehéz témákban. De nagyon sokszor kapunk visszajelzést, hogy amikor lefutunk egy ilyen 6-10 alkalmas folyamatot, akkor hozza a sportoló az olyan dilemmáit, és szeretné tovább folytatni a munkát, és sokszor ezt az edző és a szülő is alátámasztja, hogy bizony ennek vagy azért, mert nyugodtabb volt, vagy azért, mert a következő versenyen nem volt annyira kibillenthető. Ugye ezek kívülről nézve ilyen nagyon nehezen megfogható dolgok, de amikor belenyúlunk egy olyan témába, ami őt bizonytalan helyzetben hozza, és azt megdolgozzuk, akkor van, hogy ez a versenyen fog kijönni, hogy ott is akkor jobban teljesít.
3: Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Hajnal Andrással, Kovács Erika a beszélgető partner és Erdei Márk, és hát akkor folytassuk ezzel a nagy sikerű konferenciával, mégpedig a második sportcoaching és mentáltréning konferenciával, és Hajnal Andrást úgy mutattam be az első fél órában, hogy korábbi kétszeres olimpikon műves toronyugró, illetve ebélyezüstérmes, ezen kívül mentáltréner is vagy, illetve motivációs előadó is. Mikor jött egyébként ez az életedbe, mikor váltottál, és keresél sportolói karriered után rögtön?
0: Hát ez már azt hiszem, hogy közben elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan tud egy sikeres élsportoló teljesíteni, és hát két barátommal elkezdtünk ezen gondolkodni, és ebből jött egy nagyon erős, egyébként kapcsolati tőke és tudásbázis. Elkezdtünk beszélgetni olimpikonokkal, világ-európa bajnok versenyzőkkel, és hát arra jutottunk, hogy érdemes ezt a területet kutatni, és ez a mai napig tart, ez a kíváncsiság, hogy mi az a megkülönböztető előny, ami mentálisan sokszor a magas teljesítményt elérő sportolókat megkülönbözteti azzal, aki második, harmadik nem kerül döntőbe, mert azért ott a teteje az elég sűrű mezőny, és mégis ott van egy-két olyan motívum, amit észrevehetően ki lehet hozni.
1: A mai tudásoddal? Hogy versenyezne Hajnal András?
0: Mai tudásommal azt gondolom, hogy hamarabb kerestem volna föl egy mentális támogatót. Mai tudásommal sokkal szakszerű felkészülést csináltam volna végig mentálisan.
1: Mert a te idődben ez még gyakorlatilag egy-egy ember volt, aki ilyennel foglalkozott, vagy még az sem, nem?
0: Hát én
1: nem volt divat, ha ez nem jó szó, de hogy nem volt még
0: elterjedt. Nem volt divat, én a Sydney olimpiára készülve találkoztam először sportpszichológussal 18 évesen a Budavári Ágotával, és akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy egyáltalán hogy vagyok én a versenyzéssel, meg ugye a bőrömben, a műugrással, a mindenféle környezeti helyzettel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt azért hamarabb is el lehet kezdeni. Akkor tájt még nem volt ez. Nem csak, hogy divat, valahogy igény sem volt rá, vagy...
1: Azért mondtam, hogy nem annyira jó szó ez, nem akarom, igen, hogy semmilyen pejoratív hangja.
0: Az ezzel való foglalkozás az valahogy nem volt egy ilyen opció. Tehát nem volt ilyen alternatíva.
1: De hát, ugyanúgy ugye semmi más, tehát nem volt se dietetikus. Tehát, hogy azért ezek a stábok, amik ma már kellenek a jó eredményekhez, vagy akár csak a fennmaradáshoz, azok nem voltak
3: de
1: jellemzőek, nem?
3: De volt valami újítás, Andris, egyébként, amikor már Athénra készültél a következő olimpiádra?
0: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Újítás úgy érted, hogy mentális támogatás
3: szem, hogy valami minimális
1: lehet, nem?
3: Vagy rájöttél-e valamire?
0: Dolgoztam magamon, de nem sokkal. Kaptam eszközöket, de az alapokat nem sikerült úgy megdolgozni. Én később kezdtem el azzal mélyebben foglalkozni, hogy mi a sportolás és az én viszonyom, és hogy a sikerességet hogyan tudom kezelni, a kudarcok hogyan tudom kezelni, annak a háttérbeli hiányosságait, hogy Magyarországon akkor még nem volt Duna Arena, hogy tudom kezelni.
1: A világban volt? Elterjedtebb volt már a coaching? Vagy nekünk van lemaradásunk? Volt? Vagy a világ ébredt rá nagyjából később, mint ahogy ez kellett volna?
0: Igen, ezt kiterjeszteni mentális támogatásra. A coaching azért ez egy nagyon új, új keletű műfaj. De azt hiszem, hogy körülnézve az én sporttársaimat meg látva olimpiai falukban így beszélgetve ismerősökkel hamarabb is többen voltak ezek a mentális támogatók, egy picivel, de azt gondolom, hogy nincs nagy lemaradása a magyar sportvilágnak e tekintetben, vagy nem volt akkor tájt, most lehet, hogy más a helyzet. Most ilyen random módon történnek szerintem ezek a
1: igényre vételek. Igen, utána csendbe leszek, csak annyira bedobta. Hát nem akarom tőlük elvenni azt, legalább a márka tanulja, hogy legalább háromszor vagy négyszer már az elmúlt két hónapban behoztam Varga Zsoltot.
2: Én nem emlékszem.
1: Annak kapcsán, mert most mondtad, hogy kezeljük a helyzeteket, a sikereket, és Varga Zsoltan arról beszélgettem, hogy arra például nincs forgatókönyv, hogy kell kezelni a sikert. Mit kell ott csinálni, mikor felérsz a csúcsra? Másnap ugyanúgy elvinni a gyereket a bölcsődébe, elmenni bulizni, lebegni a föld fölött, elszállni, nem tudom, visszaállni, dolgozni, és ő is azt mondta, hogy nem tud receptet adni, de valójában azt arra nincs semmilyen útmutató, hogy hogyan kell kezelni a sikert. Mit kell csinálni?
2: Hát de ugyanez a sportkócs is, nem? Van, akire jó hatással van, van, akinek nincs szüksége rá, nem? Vagy ez azért kevésbé mondható így el?
0: Nem, szerintem tényleg van olyan sportoló, aki egy bizonyos pontig teljesen jól meg tud lenni, nagyon jó alapokat hoz, nagyon mély
1: szülei vannak.
0: Érett szülei vannak, mély önreflexióval bír, tehát tud magának tükröt tartani, és hozzáteszem, hogy van egy olyan éles szemű edzője, aki nem csak azt látja, hogy mozgásban mit kell tanulnia, hanem olyan feladatok elé állítja, amin érzi, hogy meg tudja csinálni, olyan kommentekkel látja el, vagy olyan olyan plusz mondatokat ad neki,
1: és amivel
0: ezzel jól tud menni.
1: És ezzel mégis egy kicsit a lelkére is hat, abszolút. Mert azt érzi az, a versenyző, hogy mellette van az edző.
0: Igen, csak hogy ez nem minden edzőnek ösztönösen sajátja.
1: Azért ne feledd el az első kérdést, amit Mark letompított. Hogy a sikert, hogy kell kezelni.
2: Igen, éppen te is elfejtetted.
1: Nem, mert engem tényleg érdekel, mert látunk számtalan példát erre.
0: Igen, éppen most gyűjtök kutatási hátteret ehhez, és egyébként meg
1: akkor aztán jön még hozzánk, Andris.
0: 80%-ban arról beszélünk, hogy hogyan legyen sikeres az ember, és ezt hogyan támogassuk. És mi van azokkal, akik meg fölértek a hegy csúcsára, az aktuális hegyük csúcsára, mert mindig van egyen följebb, vagy egyen több arany, vagy nem tudom, de hogy ők hogy vannak, és ez egy nagyon izgalmas téma, mert hogy ott van egy ilyen kiüresedettségérzés nagyon sokszor, itt vagyok a hegyen, akkor hova tovább? Akkor van egy ilyen motivációvesztés is nagyon gyakran.
1: De ez teljesen emberi, nem?
0: Teljesen emberi, persze, abszolút.
3: Ez a civil embereknél is létező.
0: Igen, és akkor ott jelenik. Van egy nagy döntés, hogy akkor én mostantól tudok-e magamnak új célokat építeni? Hogyan vagyok azzal, hogy adott esetben a győzelem belső elvárássá vált, sokszor külső elvárássá is válik?
1: Meg hát itt bejön a népszerűségi faktor, a média megkeresések, a felhajtás, ami könnyen elperdít, vagy szóval, hogy elhajlik az ember. Nem?
0: Torzít a motivációm. Tehát, hogy ameddig az első csúcsomat azért értem el, mert én szerettem volna magam miatt és megmutatni mondjuk magamnak, és élveztem az utazást a győzelemig. Ugye onnantól, hogy mondjuk a média figyelem középpontjába kerül egy sportoló, kerül bárki, onnantól az torzíthat, és bizony ezt, aki jól tudja kezelni, az vissza tud állni a pályára. De ez egy külső motivációval könnyen válik, hogy azért csinálok dolgokat, hogy egyébként meg több poszt legyen, több helyre meghívjanak, stb. Úgyhogy nagyon nehéz egyébként navigálni szerintem sportolóként manapság, amikor nincs valakinél a sikerek pillanatában egy támogató
1: ember. Megosztod majd velünk, mire jutottál?
0: De megosztom szívesen.
1: Mert ez nagyon érdekes.
0: Több kutatást is végzünk, ez is egy nagyon izgalmas téma.
3: Arról egy kicsit még mindig beszéljünk, vagy kanyarodjunk vissza, hogy ez a második sportcoaching és mentál tréning konferencia nagyon sok ismert sportoló jelenlétét is hozta. Többek között említettük Szilágyi Áront az olimpiai bajnokok közül. Kik voltak még ott, és kikkel tudtál beszélgetni, vagy kik tartottak előadást?
0: Szerintem Attila nyitotta meg a rendezvényt, és egyébként egy nagyon jó felütést hozott nekünk. Családias környezetben nagyon sok személyes példával nyitotta meg a rendezvényt, hogy amikor ő kezdte a pályafutását és ment végig, akkor mennyire volt benne a képletben ez a mentális támogatás, egyáltalán volt-e róla szó. És utána pedig egy kerekasztal beszélgetés következett, amit én vezettem a Kis Gergővel, a Rasóval és a Csuri Ferivel, akik mindnyájan valahogy az uszodában.
1: Bocsánat,
0: Rasoszki
3: Kristófa. És mindenki Kristófa. A vizes közeghez tartozik.
0: Igen, és ezzel is poénkodtunk, hogy így az uszoda minden szegletéből így összegyűltünk, és akkor most beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy mit jelent számunkra a klórszag, és hogyan indítja be a versenyzés ösztöneit. És hát bizony azért tovább, mert Vonga Ádám, ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó, és részt vett a
1: hős a vízből.
0: Igen, csak egy kicsit fölötte, és nagyon sok beszélgetésünk volt arról is, hogy az ifiből átkerülve a felnőtt világban milyen különböző aspektusok merülnek föl, de nagyon sok mindent osztottak meg a karrierjük tetejét elért sportolók is, Kis Gergővel, Kristóf, Ferivel az én, úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetések voltak, és ott is nagyon kijött az, hogy volt, aki akkor vette igénybe a mentális segítőnek a támogatását, amikor elakadása volt. Volt, aki mondjuk a Gergő ugye később, vagy hát hogy mondjam, hamarabb belekerült a sikerességnek a szférájába, és akkor ott olyan nehéz volt kezelni azt, hogy egy mentális segítő hogy tud támogatni, és akkor mindenkinek megvoltak azok a pontjai, amikor viszont fontos lett, hogy behívjon egy külső szemet.
1: Hát ugye ők időben például Kis Gergő meg Rasoszki Kristóf elkülön amiről beszéltünk, Kis Gergő.
3: Csuri Ferenc is ugye paralimpiai résztvevő, vagy paralimpikon úszó.
0: Igen.
3: Én például találkoztam vele paralimpiákon, amikor nagyon csalódottan jött ki a medencéből.
1: Csak hogy ugye abban a Kis Gergős időszakban, ahogy beszéltünk, még nem volt annyira magától értetődő, uh-huh. hogy
2: hát szerintem Attilának meg végképp nem.
1: Így van, igen. Tehát hogy ott, igen, tehát ezért mondták régen, ugye az volt, hogy az edző legyen jó pedagógus, meg jó igen. pszichológus, nyilván ez most is kell, csak jobb, hogyha vannak többen, többféle szempontból nézik ezt a dolgot, nem?
2: Bocsánat.
1: Nem, befejeztem.
2: Én csak arra lennék még kíváncsi, ugye Kis Gergő neve került elő, mint egyetlen csapatsportoló így a többi név között, akiket most említettél. Mennyire jellemző ez tényleg, hogy inkább az egyéni sportágak sportolói jönnek el hozzátok, mint az, hogy a csapatsportágakból érkeznek akár többen is? Vagy mondjuk van erre lehetőség, hogy akár mondjuk egy csapatból hárman egyszerre megyünk, és akkor úgy
1: igen, ez
2: szeretnénk.
1: Hadd fűzzem el hozzá, hogy vagy csapatként jelentkeznek, uh-huh. vagy a csapatban egyessével versenyzőként.
0: Attól függ, honnan jön a megrendelés egyébként.
1: Uh-huh. Azt mindig idejük adunk.
0: Igen, azért, mert hogy amikor az edző azt látja, hogy mondjuk a kohézió nem olyan erős a csapatban, mondjuk nem passzolnak egymásnak, amikor kéne, amikor ott van a lehetőség, és egyértelmű. Ott lehet, hogy valami olyan nem tudás van, hogy, vagy nem is feltétlenül nem tudás, bizalmi zónában nincsenek egymással kapcsolatban, nem értik egymás nyelvét, nem érzik a játékot, és akkor van, hogy az edző az, aki megkér egy mentál trénert, hogy egy kicsit nézzünk már rá arra, hogy a csapat az hogy van, a szerepek hogyan vannak kiosztva, jött-e olyan új ember szerepkör a csapatba, aki mondjuk változtathatja az egész játékot, tehát van, amikor innen jön, akkor az egész csapattal érdemes foglalkozni, aztán van, és gyakrabban látom mostanság, hogy aki egyénileg jön, az azért jön, hogy a saját elakadását próbálja meg megoldani, és bizony, hát amikor többen jönnek, az nagyon izgalmas, általában azért jönnek csapattagok közösen, mert hogy ott egymásnak adják tovább a drótot, úgymond, hogy hú, nekem ez ebben és ebben és ebben segített, amikor foglalkoztam sportkócsal.
3: Reakcióként akár.
0: Abszolút, tehát, hogy amikor egyénileg jönnek a sportok, akkor általában azért, mert valahol hallottak a jó hatásáról ennek a dolognak.
2: De itt azért, bocsánat, Mikina, arra úgy egy gyors kérdés még, hogy itt azért vékony a mesdje a között, hogy valaki azért nem passzol, mert hogy nincsen játékintelligenciája, kimondom ezt így csúnyán, vagy pedig a között, hogy nem kedveli a másikat, és mentálisan vannak problémák, tehát ezt egy edzőnek azért ez sem könnyű átlátni, nem? Hogyha már így belementünk ebbe a témába.
0: Abszolút, annyira benne van a saját világában az edző sokszor, hogy néha egy hátralépése sokat segít a tekintetben, hogy egyébként hányadán állunk egymással csapattagok, és bizony, ugye itt mindig van egy ilyen, hogy nem tudja, hogy mi a taktika, hogy nem akarja végrehajtani, igen. és ott kezdődik a mentál trénernek a szerepe, mert nem tudját, azt az edzőnek kell pótolnia. Ha nem akarja, ugye ott néha nem elég az edzőnek a hozzájárulása, vagy a éles szemen.
3: Említettük a vizes közeget, ebbe te is azért beletartozol, az egyik leglátványosabb sportágból érkeztél.
1: Nem,
3: és
1: nem igazi ugrásokkal.
3: Toronyugróként emlékszünk rád leginkább, meg abban érted el a sikereidet. A jelenkori műes toronyugrásban, vagy akár a high divingben, a szuper óriás toronyugrásban az élversenyzők mennyire határozottan beszélnek arról, hogy igen, ők igénybe vesznek mentál tréner segítséget, járnak pszichológushoz, mert ugye nagyon professzionális tábok segítik a munkájukat, azt tudjuk.
1: Már ahhoz kéne, hogy felmenjek 27 méter.
3: Igen, szóval ez a 27, meg a 20 méter, de már a 10 méter is, amiben te voltál jó.
0: Hát én sokszor látom azt, hogy azok a sportolók, akik mondjuk kiállnak egy olimpiai döntőben, de nem is kell, hogy olimpiáról beszéljünk, nem mindig csak olimpiáról beszéljünk, egy bármilyen világverseny, amit közvetít az M4, annak a 10 méteres platformjára, hogy akkor mentális gyakorlatokat végeznek, és ahhoz kell egy támogatás. Tehát sokszor nem nyilatkoznak, de látszik a működésükön, amit látunk a kamerán keresztül. Hát hogy
3: mantrázzák is ott.
0: Igen, vannak olyan teljesítménypontok, amik ilyen teljesítmény rituálénak is szoktak nevezni, hogy egy-egy sportoló, amikor a csúcshelyzetre, vagy arra a csúcspillanatra készül, akkor ő milyen eljárásrendet követ. Ezek forgatókönyvek, és látszik azokon a sportoló, hogy a döntősök azért általában ezt úgy szokták hozni ennek a jeleit, csak hát nyilván egy közvetítésen erről nem szoktunk.
3: Néha azért érintjük, viszont...
0: Néha belecsúszunk egy-egy ilyenbe, igen.
3: Szerinted a kínaiak, vagy az észak-koreaiak, akik most nagyon-nagyon felzárkoztak, és hát rendre nyerik az érmeket, ők is
0: Abszolút.
3: Foglalkoztatnak mentál trénereket?
0: Abszolút. Tehát,
3: nagyon eldugva készülnek egyébként, tehát nem sokat tudunk az ő felkészülésükről.
0: Igen, de mindig van egy-két olyan plusz emberke, aki ott van a medenceparton, akik úgy nincsenek identifikálva, hogy a se nem edző, se nem azt látjuk, hogy kinezioszallaggal kötögeti a versenyzőt. Tehát ott van egy-két olyan emberke, aki egyébként oda megy, aztán beszél egy-két szót a sportolókkal. Természetgyógyászokat is foglalkoztatnak egyébként nagyon sok országban, tehát amikor nem csak fizioterapisztra van szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ott sokan dolgoznak a háttérben.
2: Mi történik akkor, hogyha kipróbáltok 4-5 féle variációt mondjuk egy sportolónál, hogy szerintetek mit érdemes vele csinálni, hogy jobb legyen a mentális állapota, az első után nem működik, a második után se, eljuttok 5-ig, és 5. után se. Van olyan, aki, lehet, hogy ez is csúnyán fog hangzani, mondjuk mentálisan menthetetlen ilyen szempontból?
0: Hát én ezt soha nem tudom kimondani, valaki mentálisan menthetetlen.
1: És pedig olyan jó hangzik.
0: Soha nem is. Ebbe azért van, aki belecsúszik, hogy rajta nem lehet segíteni. Én azt gondolom, hogy...
2: De az még lejjebb csúsztatja is saját magát ezen, mert hogyha első nem sikerül, akkor megint velem van a baj. Másodjára, hát akkor valami nagyon rossz vagyok, harmadjára, és egyre mélyebbre csúszik, pedig egyre följebb kellene, hogy kerüljön.
1: De lehet, hogy akkor te coachként kimondod, vagy mentáltrénerként kimondod, hogy másra dolgozzál?
0: Sőt, nem biztos, hogy én mondom ki, de valahogy a folyamatból kiderül az, hogy az elakadás lehet, hogy mélyebb szinten van, mint hogy csak a sporttal foglalkozzunk, és mi sportkócsok, legalábbis itt az MSCT-n belül nagyon erős minőségbiztosítási rendszert építünk föl azzal kapcsolatban, hogy ki lehet A-licenszes, B-licenszes, stb. Pont azért, mert hogy ez egy olyan szakma, ahol a kompetencia határokat tisztelni kell. És akinek nem tudunk segíteni, és kijön, hogy sokkal mélyebben van neki az elakadása, az bizony tovább kell küldeni egy pszichiáterhez, sportpszichológushoz, pszichológushoz. Tehát, hogy azért itt nagyon fontos, hogy embereknek a lelkületével játszunk, és nagyon könnyű elveszteni a bizalmat a mentális segítségben, amikor mondjuk egy nem kompetens ember túl sokat dolgozik egy sportolóval, aki nem tud segíteni.
1: Akkor dupla felelősség ez itt.
0: Abszolút, tehát, hogy emberekkel dolgozni, az egy nagyon nagy felelősség, és ezt mi próbáljuk, hogy mondjam, standardizált keretek között tartani.
3: Tervezitek már a harmadik konferenciát is?
1: Szegény
3: megvan
1: most
3: már?
1: Vett még levegőt a második.
0: Most megörülünk.
1: Most két arany után kéred a harmadik?
3: Hát igen, tehetetlen vagyok.
1: Mekkora az elvárás, látod?
0: Igen, egyébként tervezzük. Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős hídépítő funkciója a társszakmák között, és a közös nyelv kialakítása az nagyon fontos, mert hogy azt gondolom, hogy nem csak azért küzdünk, hogy még több olimpiai arany legyen, hanem azért is küzdünk, hogy azok a fiatal sportolók, azok bennmaradjanak a sportágokban, ami most még ők nem látják, hogy valószínűleg az életükhöz fog sokat hozzáadni, de könnyen lemorzsolódnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben kell egyfajta edukáció, összefogás, úgyhogy ez a jövőképünk, és hát igen, tervezzük.
1: Köszönjük, Viki, most a maximalizusot kijött.
3: Az is egyébként mikor ugrottál utoljára, hogy mikor voltál 10 méteren?
0: Hát én egy 3 hete voltam, de azért a műugrás az nem egy olyan sportág, amit úgy lehet csinálni, mint hogyha elmegyek bringázni, persze, hogy most már nem úgy bírom, de azért még végig tudok menni, tehát azért
1: itt ehhez kell. Itt igazit kell ugrani.
0: Hát igen, és azért itt az izomzati háttér, hogyha nincsen megdolgozva, akkor...
3: De megvan, úgy látszik.
0: Hát azért
1: úgy
0: többet járok tornázni, mint
1: medencére. Most akkor mondd el, medencére. Ugrottál?
0: Igen, egy párat ugrott.
3: Neked tornázik is, azt mondta.
1: Hát jó, csak az engem az érdekelt, hogy csak felment 10 méterre vagyok.
0: Nem,
1: hát onnan már akkor leugrik.
0: Egy irányú utca. Ott nem megyünk le, persze.
2: Mondjuk a műugrás jó, mert hogyha leugrasz és fáj, akkor egyből érzed, hogy valami nem stimmelt.
0: Hát igen, azért, na ezért kell a tornaterem.
3: Gratulálunk ehhez a konferenciához, és sok sikert kívánunk, meg az ugrásodhoz, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz is. Várunk majd a párizsi vizes Európa-bajnokságon a műugró, toronyugró részhez kommentátorkodni. Hajnal András volt a vendégünk az elmúlt egy órában, a Magyar Sportkócsok és Mentáltrénerek Társaságának társelnöke, kétszeres olimpikon és EB-ezüstérmes toronyugró, korábbi klasszis.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kardozók is termelték az érmeket a hétvégén, Battai Sugár aranymixűcs Luca bronzérmet szerzett egyéniben az aténi világkupán, a férfi karcsapat pedig egy nagyon fontos bronzérmet hozott Padovából. Situmán velem szembe Battai Sugár, kétszeres világbajnok kardozó, gratulálok ez az éremhez, és utólag is boldog születésnapot, mert ugye a hétvégén folyamán ünnepelted a születésnapodat, milyen volt kint Aténban ünnepelni?
3: Köszönöm, és köszönöm. Nagyon jó volt egyébként, igazából én nagyon szeretem Atént, több világkupa érmem is van már onnan, az első aranyérmem, második is, illetve még egy bronzérmem, úgyhogy én nagyon szeretem azt a versenyt, és a születésnapom is jó volt igazából. Sokan felköszöntöttek, és jó környezetben voltam.
2: Igen, ugye neked nem kellett selejteznád, azért igen. Volt idő az ünneplésre, mert a többiek nyilván már azért félig meddig a versenyre koncentráltak.
3: Ünneplésre annyira nem is, de szerintem még így a versenyzésemben segített is az, hogy az előtte lévő nap, persze edzettem meg, szurkoltam a többieknek, de ezen felül így egy kicsit a születésnapommal is voltam elfoglalva, és így nem volt időm rágörcsölni a versenyre, úgyhogy egyébként szerintem így jól is jött ki.
2: Igen, ahogy mondtad neked valahogy, ez a Görögország nagyon fekszik, a görögországi versenyzés, mert ugye az első felnőtt világkupa érmedet igen. is ott szerezted, ugye, és rendre mindig hozod az érmeket, ez minek köszönhető szerinted, hogy pont mindig ott jön ki a lépés? Vagy olyan időszakban van, amikor tényleg már jó formában vagy, így nyár felé haladva, vagy minek köszönhető ez?
3: Nem annyira tudom megfogalmazni, szerintem egyébként van olyan, hogy egy-egy vívónak egy-egy hely, vagy egy verseny így fekszik, vagy az ő versenye, úgyhogy én bízom benne, hogy így az aténi verseny az ez. Persze nekem volt már olyan aténi verseny, ahol 64-ben estem ki, és még rosszabb is volt korábban, úgyhogy egyébként persze ez így tök jó, hogy onnan jó érmeket hoztam, de azért bízom benne, még a többi versenyen is tudok majd hasonlóan jókat.
2: Amikor legutóbb bent voltál, emlékszem, azt mondtad, hogy neked nem csak ugye a kudarcok feldolgozása, hanem a sikerek feldolgozása is ezért néha nehezen megy, és szerencsére neked egyébként van nagyon sok sikered, tehát van mit feldolgozni most, és nem tudom, mennyire lehet abból elárulni bármit is, hogy ugye sportpszichológusi foglalkozásról érkezel, ha minden igen, igaz, hogy igen, nem igen. tudom, ezt mennyire sikerült már ezen dolgoznod, hogy a sikereket is helyen tud kezelni.
3: Szerintem amúgy nagyon jó úton vagyok, és igyekszem alapból az a célom, hogy a felnőtt mezőnybe is így minél magabiztosabb legyek, minél több jó helyezést érjek el. És azt gondolom, ez így az elmúlt versenyeken, elmúlt szezonban így egészen pozitív irányba halad. Aranyérmem ugye azóta nem volt, hogy az első aténi VK-t még akkor megnyertem, úgyhogy most ez egy kicsit más, de érmem már volt, úgyhogy egyébként igyekszem úgy hozzáállni, mint a többi éremhez, hogy ez egy nagyon jó lépcső, nagyon örülök, hogy sikerült versenyt nyerni, mert azért az is mindig egy kicsit plusz, hogy megnyerni egy versenyt, vagy érmesnek lenni. Úgyhogy ezt így meg szeretném ünnepelni, és megélni ezt az örömöt, de azért haladunk tovább, meg még vannak világkupa, a Grand Prix verseny van előttünk, úgyhogy igyekszem ezekre figyelni, aztán majd megjön az EBVB.
2: Ugye mestered Dávid László tett ki egy nagyon kedves posztot a Facebookra, és remélem nem haragszik megérte, hogy idézek belőle, mert nyilván ő is egy nagyon fontos személy a te sikereidben. Igen. Ugye kitette, hogy 2019 Orlán első felnőtt világkupádon a 64-es tábla kapujában egy nagyon szoros mérkőzésen szenvedte a vereséget Jana Jegorjántól, akkor ugye regnáló olimpiai bajnok volt, majd most 26 Atén, és iskola vívással legyőzted a döntőben ugyanezt a hölgyet. És mi történt ugye a két esemény között? Nem a csoda, nem a szerencse, munka. Világbajnoki címek, olimpiai kvalifikációk és hosszú évek, amelyeket senki sem láthatott. Nincs reflektorfény, nincs taps, csak a sportoló, a pást, a munka. Reggel, amikor még senki nincs ott, este, amikor már mindenki hazament, ugyanazok a mozdulatok, több ezerszer újrakezdve, vereségek után is újra lemenni és újra visszaállni. Ezt, ahogy látod, meg tudod fogalmazni, hogy tényleg mennyi munka van egy-egy ilyen sikerben?
3: Szerintem így ezt így elég nehéz megfogalmazni, de Laci ő nagyon szépen írta, hogy tényleg nagyon, nagyon sok dolog van egy ilyen verseny és egy ilyen siker mögött, rengeteg edzés, rengeteg edzésen kívüli munka, mint mentálisan,

0: meg bárhogyan. Úgyhogy szerintem ezt így megfogalmazni így elég nehéz, és nagyon hálás vagyok Lacinak, hogy így már a kezdetek óta vele dolgozhatok, és ilyen szép eredményeket érhetünk el közösen. És egyébként ez tényleg egy nagyon szimbolikus poszt volt, hogy ugyanazzal az emberrel vívtam ugye még az első világkupámon, és most, hogy ezt így megnyertem így a döntőbe is, úgyhogy ez egy tényleg egy tök jó kis sztori.
1: Mennyire jutnak vissza hozzád így a szakmából a dicséretek? Mert ugye ebben a szezonban már a Gír világkupáról is hoztál egy ezüstérmet egyéniben, és akkor is emlékszem, beszéltünk telefonon, és utána hívtam Pézsa Tibort is, mert neki akkor volt a születésnapja, és megemlítettem neki is, hogy veled is beszéltem telefonon, és akkor így mondta, hogy Battai Sugár, igen, az már kezd hasonlítani a vívásra. Lefordítom a rádió hallgatók kedvéért, ez az ő szájából azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tehetségesnek tart, ráadásul a balkezes vagy, és ő mindig azt mondja, hogy balkézzel nem lehet vinni.
0: Hozzá
1: és, igen, és tehát, hogy ez nála tényleg azt jelenti, hogy nagyon tehetségesnek tart, és tényleg nagyon technikás vagy, és nagyon szép a mozgásod, hogy mennyire jut el hozzád mondjuk a hasonló dicséret így a szakmából.
0: Egyébként eljut, és nagyon hálás is vagyok érte, hogy amúgy így gondolják, és nagyon büszkeséggel is tölt el, hogy egy-egy ilyen dicséret, vagy egy ilyen hozzászólás, akár a vívásomra, akár a hozzáállásomra a sporthoz, és ez mind igazából inkább egy ilyen önbizalmat meg erőt tud adni a későbbiekre, úgyhogy igen, azért eljutnak.
1: Na akkor térjünk rá tényleg erre az athéni világkupára, mert ugye hárman voltatok főtáblások, te jó magad, igen. Ugye Szűcs, Lusza és Pisztanna, és a 64-ben ugye kínai ellen kezdtél, ez egy sima 15-3-as asztó volt, milyen volt az legelső?
0: Kínaiak nekem mindig egy kicsit ilyen zsákbamacskák, nem annyira tudom, hogy is kéne ellenük vívni. Például ezt mindig megnézek egy asszót a főtáblás első asszomról, hogy egy kicsit elemezzem, mit is vívjak ellene. Hát róla egy darab asszót találtam, azt is egy évvel korábbi videóját, úgyhogy egy kicsit úgy voltam vele, hogy most itt nagyon a saját vívásomat kell dominálnom, valószínűleg nem azt fogja vívni, amit egy éve vívott az ellenfele ellen, úgyhogy igyekeztem így magabiztosan felállni és dominálni, és ez abszolút sikerült is. Nagyon érdekes élmény volt, mert utána oda is jött hozzám. Először szerintem kínaiul, de ugye ezt nem értettem. Valószínűleg valami gratulációt mondott. Aztán megpróbálta megkérdezni, hogy mit is ronthatott el az asszóba, vagy hogy mi lehetett ez a nagy különbség. Megkérdezte, igen, úgyhogy nagyon igazából pozitív volt, mert tényleg ott egy kicsit így felhájpolt, hogy milyen jó is volt az asszó, meg milyen jól is ment, úgyhogy az abszolút egy jó kezdés volt a napra.
1: Hát azért már abszolút tényezők vagytok a női kardvívásban, kétszeres világbajnokként, pláne ugye az a bizonyos csapat, tehát hogy az, hogy mások megkérdezik a véleményeteket, szerintem most már nem meglepő, annak ellenére, hogy te is ki lehet mondani, szerintem már csak 23 éves vagy, ezt a kort még szerintem ki lehet mondani. Mennyire domináltad az asszonyodat, vagy hogy érezted az egész nap folyamán, mert például 32-ben az amerikai Sylvan Sullivan ellen is egy 15-8-at vívtál, szerintem az is egy simának mondható.
0: Igen, egyébként oda is úgy álltam fel, hogy jobb vívó vagyok, és hogy meg tudom verni, illetve korábbi versenyen is, mert talán Salt Lake City-ben, vagy nem emlékszem pontosan, hol kerültünk össze, és ott is körülbelül hasonló eredményre nyertem. Úgyhogy magabiztosan álltam vele szemben is, ettől függetlenül kellemetlen vívó, de az annak nagyon örültem, hogy ellene is, illetve utána is nagyon fókuszált tudtam lenni, és annak ellenére, hogy úgy álltam oda, hogy őt meg tudom verni, nem elszálltam ettől, hanem ugyanúgy inkább magabiztos tudtam lenni, úgyhogy ennek örültem.
1: Aztán ugye 16-ban jött a török Nisor Erbil, az 15-13 az egy picit szorosabb volt, nem tudom, az neked mennyire volt holdpont, vagy mennyire érezted ott már magad fáradtnak így a nap folyamán?
0: Fáradtnak nem, legalábbis így nem tudtam megfogalmazni, hogy az lennék, de abban az asszomban és az utána lévőben is valami olyasmi lehetett, hogy nagyon magabiztosan indítottam az asszóimat. Nagyon jól ment, fejben is, fizikálisan is nagyon jól ki tudtam dolgozni, amit szerettem volna, és aztán jött talán a felétől egy-egy ilyen blokk, ahol több olyan találatot kaptam az én általam kidolgozott akciókból, ami úgy elbizonytalanított kicsit, de aminek nagyon örültem, mert korábbi versenyeken azért többször volt olyan, hogy egy ilyen elbizonytalanodás után nem tudtam úgy összeszedni magam. Most csak a következő túsra figyeltem, és ugyanúgy kitaláltam a következő akciót, és így sikerült így befejezni, illetve visszajönni a meccsbe, úgyhogy ez azért pozitív volt.
1: Nyilván nagyon nehéz tényleg ilyen hosszú időn keresztül fókuszált maradni, vagy több asszon keresztül fókuszált maradni. Ezt Dávidot is kérdeztem, mert az ő napjuk is, az ő versenye is nagyon-nagyon hosszú volt vasárnap. Igen. Neked mi segít, hogy fókuszált úgy maradni nap folyamán?
0: Egy kicsit szoktam egyébként minimálisan meditálni így az asszóim előtt, hogy egy kicsit így csak a jelenbe legyek, és ez úgy segít hogy ugye az asszóra is oda tudjak fókuszálni, mert azért főképpen egy-egy asszó közben, még vagy két asszó között tudok pörögni azért az előző találatokon, ott mit rotnottam el, nem tudom, még úgy tud cikázni a gondolatom, és azért nekem ez szokott segíteni egy kicsit így befókuszálni.
1: Igen, nyilván nehéz azért, hogy már végig így volt azt ott elengedni, és ráfókuszálni a következőre, meg a következő ellenfeledre. Hát aztán jött az első orosz számodra a 8-ban, ugye az orosz Alekszandra Mikhailova, az 15-13 volt. Milyen volt? Azaz asztó milyen volt?
0: Ott is egyébként tulajdonképpen majdnem ugyanaz volt a dinamikája, mint előtte a török lány ellen, mert ott is előtte jól indítottam, nagyon vezettem, és utána kaptam olyan találatokat, ahol igazából még a támadó szándékot azt meg is szereztem, de aztán valahogy ilyen kellemetlenebb közbevágás vagy más akcióval kaptam találatokat, ami egy picit néha is bizonytalanított, de ennek ellenére tudtam, hogy az akció jó, és tudtam ugyanúgy odafigyelni és magabiztosan vívni.
1: Aztán a négyben ugye jött sajnos Szűcs Luszát, azért sajnos, mert ez mindig rossz, hogyha mondjuk két magyar összekerül, benne ugye egy ágon voltatok, de legalább tudtuk, hogy valaki bekerül a döntőben kettőtök között. Igen. Ez ilyenkor hogy működik, hogy beszéltek még előtte, vagy már mindenki saját magára koncentrál, saját magára fókuszál, és egyik költök jobbra, másikotok balra, az ilyenkor hogy megy az asztó előtt?
0: Ilyen még nekünk egyébként nem volt, hogy mindketten négybe voltunk, és ott kellett volna egymással vívni, vagy akár a döntőben, úgyhogy ez így nem tudom, szerintem nagyon jó élmény volt ott, amikor kiderült, hogy mindketten nyertünk, megöleltük egymást, és igazából tökre örültünk ennek, hogy érmesek vagyunk. És persze ezután jött az, hogy akkor valahogy így ráfókuszálni arra, hogy most egymással fogunk vívni. Igazából az egész napot úgy együtt csináltuk, gratulálgattunk, megbeszélgettük, hogy kinek hogy sikerültek az asszói. Ilyenkor azért úgy mégiscsak együtt mozgunk, és tulajdonképpen előtte is viszonylag együtt mozogtunk, persze nem együtt melegítettünk, ilyenkor megbeszéltünk, hogy ki hogyan szeretne, ő iskolázott, én vívtam, Spisz Anna segített nekem abba, hogy egy kicsit vívott velem. Úgyhogy igazából így működött előtte a dinamikánk, aztán persze így közvetlen az asszó előtt, meg mindenki magára fókuszált, és igyekeztünk szerintem ettől elvonatkoztatni, hogy most barátnővel vívunk.
1: Az ugye 15-10 lett, mivel volt? Tehát, hogy mindketten ráadásul balkezesek vagytok, nagyon jól ismeritek egymást, ilyenkor mit lehet váratlant húzni a másik ellen?
0: Szerintem váratlant nagyon nem is lehet, mert tényleg nagyon ismerjük egymást, meg nagyon sokat is edzünk együtt, tulajdonképpen így újat nem hiszem, hogy tudunk mutatni egy ilyen versenyen. Szerintem ebbe a szituációba inkább az számít, hogy esetleg ki van már jobban elfáradva, ki tud úgy igazán jobban fejben meg fizikálisan ott lenni abban a pillanatban, azokban a fontos pillanatokban, meg tusokban, ami tud dönteni egy-egy ilyen mérkőzésnél.
1: Szerintem Luca az, aki tényleg nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek során, és nagyon érett lett neki is a vívásra. Nem tudom, milyen ellenfél ilyen szempontból, hogy mennyire nehéz tényleg vívni ellene.
0: Nagyon nehéz ellenfél. Egyébként edzéseken is mindig megküzdünk, meg szorosakat, meg kikiasszókat vívunk. Magyar versenyeken is, úgyhogy ebbe biztos voltam, meg biztosak voltunk, hogy nem lesz egyszerű asszó. Tulajdonképpen ő nagyon magabiztosan és agresszívan tud vívni, és aminek én örültem például most, hogy sikerült ezen felül emelkedni a versenyen, hogy én is úgy tudtam agresszívan a saját vívásomat vívni, és szerintem így ezért alakultak így a dolgok.
1: És azért azt jött ez a bizonyos döntő, ugye Jegorjan ellen 15-9, az is viszonylag sima volt, vagy nem tudom, nyilván elfáradtál már addigra, hogy érezted, milyen volt ez a döntő.
0: Egyébként magabiztosan álltam a döntőhöz, mert korábbi világkupán, amikor csapaton vívtunk velük, akkor is megvertem őt, illetve szorosakat vívtam vele még kicsiként is, úgyhogy magabiztos voltam, és azt éreztem, hogy ő már elfáradt, én még bírom, én gyorsabb vagyok nála, és akkor ezekkel a mentalitással próbáltam felállni ellene, és így sikerült is dominálnom. Ott is igazából a második felébe kaptam több találatot, de ez se billentett ki, és be tudtam fejezni.
1: És amit mondott neked utána, beszéltetek?
0: Nagyon pozitív volt egyébként, gratulált, és mondta, hogy így 23 évesen, mert így az asszó előtt meg is kérdezte, hogy hány éves vagyok, így mondta, hogy 23 évesen ez nagyon szép dolog, és hogy nagyon jó asszó volt. Mondta, hogy nem nagyon szokott videókat megnézni, de ezt az asszót biztos visszanézi, hogy vagy tanuljon belőle, úgyhogy ez abszolút nagyon pozitív élmény volt.
1: Ő tanulhat tőled, igen. Párbajtőr GP-n voltam, de néztem egyébként online a döntődet, és ez nagyon cuki volt, hogy Luca ment oda legelsőként hozzád gratulálni a döntőben. Igen. Annak ellenére úgy, hogy előtte legyőzted, bár tudom, hogy nagyon jó barátok vagytok, ez ilyenkor milyen érzés tényleg, hogy csapattársad oda jön hozzád és gratulál?
0: Nagyon jó, és azt gondolom, hogy Lucával ezért is tudjuk így húzni egymást, mert nagyon tudjuk támogatni. Én például nagyon-nagyon örülök az ő sikereinek, akár én esek ki hamarabb, akár ő mindketten tudjuk így támogatni és szurkolni egymást a versenyen, illetve azon kívül is szerintem így nagyon meg tudjuk osztani így a problémáinkat, a örömeinket, úgyhogy azért ez így egyértelműen jó érzés, hogy ennyire tudnak támogatni.
1: Mennyire tudtátok ezt a szombati napot megünnepelni, ugye mindketten érmet hoztatok el, mert ugye másnap még vártátok egy csapatverseny, ilyenkor azért nem sok idő marad a pihenésre.
0: Igen, hát ott este így megbeszéltük, hogy de menők vagyunk, ott megnéztük a két ilyen kupát, vagy koszorút, ugye, amit így kaptunk, meg egy kicsit így örömködtünk, de persze azért el is fáradtunk nagyon, és másnap meg csapat volt, úgyhogy igyekeztünk arra koncentrálni, és akkor ott kihozni magunkból a maximumot. Azért neki az még durvább volt, hogy ő még selejtezett is, ott is egész nap vívott, úgyhogy ez hosszú verseny volt.
1: Így meg külön le a kalappal, igen, előtte is, hogy ő még selejtezett is. De a csapatban is nagyon közel volt az érem számotokra, végül negyedik helyen végeztetek, ugye 16-ban Azerbajdzsánnal, az még sima 45-26-os mérkőzés volt, ez a 8-ban Oroszország. Kijutott neked ezen a hétvégén az oroszokból bőven, ugye 45-42 itt Spisz Anna volt a befejező, az milyen volt az a mérkőzés?
0: Fantasztikus volt egyébként, mert mindannyiunkon éreztem, hogy mennyire küzdünk, és mennyire szeretnénk ezt, hogy most megverjük őket, főképp, hogy a legutóbbi világkupán ugye tőlük kaptunk ki, és az külön szerintem egy bravúros húzás volt az edzőktől, hogy így megvariáltak minket, és tulajdonképpen mély vízbe dobták Annát azzal, hogy ő fejezzen, de szerintem egy nagyon jó taktikai döntés volt, hogy így fejezzük be ezt a mérkőzést, és végig domináltunk. Azt éreztem, hogy mindenki nagyon tudja a saját vívását, és fegyelmezetten és csapatként álltunk ott, úgyhogy az egyébként nagyon sokat ki is vett belőlünk, így a későbbiekre nézve, de az egy nagyon értékes győzelem volt.
1: Igen, már most már bármelyik öteket rakják be befejező embernek, megálljátok a helyeteket, tehát példanélkül Luca is, Anna is most, egyébként te is nagyon sokszor voltál befejező ember, az elég nagy fegyvertény.
0: Igen, hát én nagyon büszke vagyok egyébként mindannyiunkra, mert így lehet támaszkodni egymásra, és egyrészt nem is egy emberre hárul úgymond ez a felelősség, mert azért a fejező ember az talán egy kicsit mindig nagyobb súlyt visz a hátán, és szerintem, hogy ennyire meg tudjuk osztani az erőinket, és az edzők is ezt jól látják, szerintem ez egy nagyon értékes dolog a csapatunkban.
1: Szóval a négyben a jól ismert ellenfél Franciaország érkezett, itt nagyon kevés múlt, hogy 45-44 lett, itt te voltál a befejező, illetve nem. Itt ki volt a befejező ember? Luca volt a befejező ember, igen, nagyon szoros volt. Mitől voltak ismét jobbak a franciák?
0: Hát nagyon kélezett volt tényleg az egész mérkőzés, egyébként szerintem itt is mindenki nagyon jól vívott, talán kicsit tényleg az lehetett, amit döntő volt már, hogy előtte mi egy nagyon kiélezett mérkőzést vívtunk az oroszokkal, és szerintem az kivett belőlünk annyit, hogy ott ne tudjunk nyerni, de szerintem egy ilyen erős csapatnál, mint a franciáknál ez így benne van, de annak nagyon örültem, hogy ennyire jól vívtunk egyébként ellenük, szerintem mindenki, úgyhogy amúgy ez pozitív a jövőre nézve, majd ez a két tus legközelebb fordítva lesz.
1: Nagyon erős csapatról van szó, nyilván ők az aranyéremig meneteltek aztán később. Rozéremért viszont a japánokkal vívtatok, ez is szoros volt, ugye 45-41 itt voltál már te befejező ember. Igen. Azért Japán is egy elég erős ellenfér, sokszor tud borsot törni az orrunk alá. Mi múlt most ez a bronzérem?
0: Egyébként most nem a legerősebb felállásukkal álltak fel a japánok. Így azért egyértelműen a mi csapatunkat érzem erősebbnek, tehát hogy azért úgy is alakult a mérkőzés az elején. Nagyon vezettünk, végig tudtuk őket így, nem is tudom, uralni, meg a mi vívásunkat dominálni, de aztán valahogy a közepe vége felé egyre inkább azt éreztem, hogy így mindenki egy kicsit elfogyott, és sajnos ez a végére nem volt elég. És egyébként a japánoknak külön dicséret, mert ők attól függetlenül, hogy nagyon vezettünk, ugyanúgy küzdöttek, és egyáltalán nem adták fel. Persze ennek én nem örülök, de ezt is megtanultuk, hogy ellenük tényleg az utolsó utáni pillanatig kell mi nekünk is küzdeni, és határozottan vívni.
1: De abból is látszik, hogy nem áll meg az élet, hogy innen majd még mész keretedzésre.
0: Igen.
1: De jövő hétvégén már következik nektek dél-koreai Grand Prix,
0: igen.
1: Majd Peru Lima. Hát utazásból nem lesz hiány, meg az kilométerből biztos. Nem lesz hiány, aztán majd ráfordultak az EB felkészülésre. Mire számít az még az utolsó két versenyen?
0: Igazából bízom benne, hogy ugye a következő csak Grand Prix verseny lesz, hogy ott is tudok egyéniben azért magabiztosan vívni. Tulajdonképpen mindkét versenyre ez a célom, hogy ilyen erőszakosan és magabiztosan tudjak vívni, és persze a Limára vonatkozóan csapatban is. Én bízom benne, hogy most egy érmet össze tudunk kaparni, de mert amúgy benne van a csapatunkban, de igazából az a fontos, hogy csapatként tudjunk működni, mert igazából utána az Európa és Világbajnokságon is ez lesz a lényeg, és korábban is úgy tudtunk eredményesek lenni, hogyha csapatként egymásért vívtunk.
1: De nagyon gratulálok neked ismét, és ugyanazt tudom mondani, amit Dávidnak is, remélem, hogy kitart ez tényleg a szezon végéig, ez a lendület, ami benned is van, meg ez a motiváció. Bajtai Sugárnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Baby.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, a mikrofonnál Elpap István, és velem szemben egy nagyszerű egykori kosárlabdázó, Károlyi Andi. Szia, Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És a medencés és a nyílt vízi úszás egykori koronázott királya, Gyurta Gege. Szia, szia! Ma nem kell hajnalba, hogy kora reggel nyílt vizet vizslatnod.
3: Most még nem, de majd
1: lesz Golfo Arancsi csapatverseny, és ami kell, meg 3 kilométeres KO versenyek vannak.
3: Bizony.
1: Amit továbbra is nagyon-nagyon szeretünk. Ezt már megbeszéltük, hogy majd ez kell az olimpiára egyszer, hogyha Nobi is úgy dönne, hogy telt a heted.
3: Nagyon jó volt, hát ugye én előző vasárnap Milánóba voltam, egy Milán Juve meccsen, egy gólgazdag 0-0-ás mérkőzést láttam a San Siroban. Egyébként hatalmas élmény volt, szóval 80 ezeres stadion, nyilván előtte a Bayern, előtte a párizsi stadionban voltam, az 52 ezeres volt, azt hiszem, tehát azért jóval nagyobb volt a San Siro. De hát ez az olasz foci azért ez kicsit távol áll tőlem most. Úgy érzem, hogy ez itt a védekezésre helyezett...
1: Szóval nem egy Paris Saint-Germain Bayern München volt?
3: Hát nem. Nem egy olyan mérkőzés.
1: De olasz focit, én azt mondom, egy 0-0-ás olasz focin kell
3: megtapasztalni
1: az olasz futballt, mert az a szépség az egész. Nekem van egy kollégám, aki ilyen olasz futball őrült, és azt mondta egyszer, hogy futballozni nem tud, és akkor egyszer valaki ellen játszottunk még jó pár évvel ezelőtt, és hát ezért aztán ő volt ilyen edzői vagy technikai vezetői minőségében, és így küldött fel minket a pályára, hogy nem akarok gólokat látni.
3: Hú, hát ez nagyon jelentő az olasz.
1: Halál komolyan gondolta, tehát nem az, hogy ne kapjunk, de tőle az se baj, ha nem is rugunk, csak írtoznak a góltól.
3: De tényleg, szóval támadás volt, utána hátrapasztolt, visszapasztoltak egészen a kapusig, szóval megdöbbentő volt.
1: Tehát ha megindul a szélső, jó poziba, fut, jól fut, és akkor egyszer csak talp a labdán, vissza.
3: És az egészet.
1: Van ez a szélső felfutó védő típus, ettől én agyvérzést kapok.
3: Na szóval... hát itt körülbelül 92 percig, vagy 98 percig ezt láthattuk. De nyilván nagyon jó élmény volt. Aztán utána elkezdődött a hét, és hát megint itt vagyunk, a nyíltvízi világkupa. Most már a harmadik állomás. Most egy hónap pihenő lesz, és aztán majd utána a világkupa záró setubáli verseny lesz.
1: De tegnap nem voltunk annyira acélosak, mint ahogy megszoktuk, vagy ahogy jogottan mondhatom, már várjuk is, nem? Mert ilyen 8. helyek voltak az olimpiai távon.
3: Így van, Rasoszki Kristóf is és Fábián Betty is mind a ketten 8.-8. lettek.
1: Na de Betlehem, akiről azt mondjuk, hogy mostantól megeszi a mezőnyt, minden távon, minden versenyen, megasztál Los Angelesben, most meg 18.
3: Igen.
1: Pihent?
3: Nagyon nehéz lehet, hogy kétszer, egy héten belül kétszer teljesíteni ezt a 10 kilométeres távot, ráadásul ugye ő előző héten még az ibizai állomáson leúszta a 10 kilométert, a 3 kilométeres kieséses verseny, plusz még úsztat egy 5 kilométert is, tehát azért ő bevállalta itt a programot.
2: És sétálva is sok.
3: Ugye?
1: És de akkor a csapatot talán nem úsztott, nem?
3: Ott nem volt csapat.
1: Úgy könnyű nem úszni, hogyha nincs.
3: Igen, és akkor ugye volt még egy utazás, volt egy római városnézés, és megérkeztek Szardiniára. Úgyhogy...
1: Na az a városnézés nem kellett volna.
3: Igen. De hát nyilván kellett egy kapcsolódás. Biztos, hogy nagyon fárasztó volt. Hát azért most már jó idő van, rengeteg ember volt. De most is azért hideg volt a víz, és egyébként nem tudom, hogy láttátok a közvetítésben. A fiúk, urak kezdték a versenyt reggel 9-kor. Ők még textil úszó dressben tudtak úszni, viszont a hölgyek 11-kor már neoprénben voltak. Tehát gyakorlatilag nyilván az ember azt gondolná, hogy ahogy melegszik a nap és kell föl, egyre melegebb van, és a víz, kézzétek el, hogy visszahűlt egészen 17,6 hőfokig.
1: Na ez mitől hűl?
3: Na ez egy nagyon jó kérdés, és ugye 18 fok alatt a World Aquatics, tehát a FINA régi nevén,
1: igen,
3: a FINA.
1: Igen, ott neoprén.
3: Kötelezővé teszi a neoprént, ugye nyilván a versenyzők biztonság érdekében, úgyhogy a hölgyek a neoprénban kellett
2: teljesen. Abban nehezebb úszni?
3: Sokkal nehezebb.
1: De a többin is az van, úgyhogy
3: igen.
1: Ez se egyenlőség azért.
3: Igen,
1: de van.
3: Hát csak jobban tudja a technikáját, valaki egy kicsit kevésbé. Nagyon érdekes volt ezt látni, és egyébként Rasoszki Kristóffal is beszéltünk, aki azt mondta, hogy ő se látott még ilyet, hogy ennyit hűlt volna akár 2 óra alatt a vízhőfok.
1: De mi hűti?
3: Hát
2: gondolom az áramlatok.
1: Hát nyilván, mert a nap nem.
2: Cserél, tehát persze.
1: Az, hogy beborul, attól nem hűl le annyit a víz, hogy egy neoprént kelljen fölkapni.
3: Igen, és ugye Szardinián azért ilyen gyönyörű a tenger, utána olvastam, mert ugye semmilyen folyók nem mennek be a tengerbe, ugye emiatt ennyire...
2: Nem szennyezik, igen.
1: Tehát Szardéniának nincs is édesvize?
3: Hát ez egy jó kérdés. Ennyire ezért nem olvastam.
1: Hát utána. Kell, hogy legyen, mert különben ma már biztos meg lehetne oldani, de akkor nem népesült volna be, nem?
3: Hát valószínű.
1: Na de ha van édesvize, akkor az meg...
3: Hova megy?
1: Az meg hol van? Tó? Ne.
3: Hát igen. Na hát ezzel utána olvasok.
1: Ennek utána nézzünk, mert aztán lehet, hogy megy be folyó, de az egyik oldalán megy be, és akkor a többit ez már nem éri. Valószínűleg ez lesz, mert azért valahonnan.
3: És valahova kell
1: valamit, menni. Valamit isznak Szardinián, és az...
3: és az nem a tengervíz.
1: És az víz alapú, és nem sós. Andi, hihetetlen kosárorgia lesz a hétvégén, azt tudjuk, mert női döntő, férfi elődöntők, amit akarsz.
2: Igen,
1: de hétközben mi volt?
2: Szerdán közvetíteni voltam Pécset.
1: Ja, ott dölt el a döntő.
2: Hát ott kezdődött.
1: Ja, ott kezdődött,
2: igen, és egy nagyon izgalmas napom volt egyébként a szerdai, mert egy volt játékosomnak, Teodorán Alexandrának volt a búcsú meccse Szekszárdon. És alapvetően ez a meccs az vasárnap lett volna, csak nem úgy alakult az előző forduló nekik, hogy akkor kezdhették volna ezt a párharcot. És úgy volt, hogy nem tudok menni a szerdai meccsre, mert hát ugye közvetíteni vagyok Pécset, de aztán úgy mondom, nekem valahogy ott kell lenni ezen a mérkőzésen. És 5 órakor kezdődött a pécsi, 6-kor a szekszárdi, tehát volt egy órám átérni. És a mérkőzés előtt az egyik játékvezetőnek mondtam, hogy valami nagyon rövid meccset csináljatok, mert nagyon kell sietnem. És alapvetően egy kosármeccs...
1: Tehát semmit sem fújjatok, és valaki vezesse 30 ponttal.
2: Igen, és alapvetően egy ilyen kosármeccs az 1 óra 45 perc, 1 óra 50, ha már hosszú. Ez a mérkőzés 2 óra 3 percig tartott.
3: Nem volt rövid.
2: Már térdelő rajtba voltam ott a Tóth Béla mellett a közvetítő állásunkba, és lefújták a meccset,
1: de legalább
2: és
1: úgy
2: rohantunk.
1: Beesett hazafelé.
2: Igen, és 50 perc alatt átértünk, úgyhogy amikor az ünnepség kezdődött, addigra pont így beestünk a terembe.
1: Azt én láttam, hogy ott posztolgattál mindent.
2: Igen, nagyon jó volt, nagyon örült Ali, hogy ott voltunk. Én is nagyon örültem, hogy ott lehettem vele ezen az eseményen.
1: De ez neked még 3x3-ból van a nexus.
2: Igen, ő volt az egyetlen olyan játékos, aki az EB arany, meg a két VB ezüst csapatokban is ott volt.
1: Na.
2: Körülötte cserélődtek, volt, aki kettőn ott volt, két-két eseményen, de ő egyedül volt ott mind a hárman.
3: Andi, nekem egy nagyon fontos kérdésem.
2: Igen.
3: Hogy azt mondtad, 50 perc alatt átértél. A GPS szerint 52 perc.
2: Most.
3: Hol nyerted azt a 2 percet?
2: Nem én vezettem.
3: Ja, hogy nem te vezettél, áértem.
2: Én gyorsabban átértem volna. Nem.
1: Hát meg lehet, hogy városhatáron fekszik a pécsi csarnok, és városhatáron fekszik M6-os, a szekszárdi.
2: Egyébként az M6-oson mentünk, és
1: nyilván.
2: Ott a madár se jár alapvetően.
3: Főleg azon a szakaszon aztán.
2: Igen, úgyhogy lehetett menni rendesen.
1: Miért nem jár a madár sem?
2: Nagyon kevesen használják az M6-ost. Én akárhányszor az M6-oson közlekedek,
1: de amíg
2: kell
1: nem volt,
2: valami inger, mert annyira
1: amíg
2: nincs
1: nem
2: autó.
1: Volt M6-os, addig addig még azok is az M6-osért imádkoztak,
2: igen.
1: Akik az életükben nem jártak a környéken se, Pécsen vagy Szekszárdon.
2: Igen, hát ugye én amikor Pécsen laktam 5 évig, akkor még csak az 6-os úton
1: bőven,
2: lehetett közlekedni, akkor én általában úgy mentem, hogy felmentem Siófok felé, és onnan a autópálya az gyorsabb volt, mint hogyha 6-oson kellett volna végigmenni.
1: Ezt így csinálta mindenki. Most ebből el lehet képzelni, milyen volt a 6-os.
2: Miután
1: irányba teljesen máshogy. Más
2: igen,
1: tehát az egy emberhalál volt. Én nem mondom, hogy nagyon sűrű járkáltam arra, de például emlékszem, amikor először bajnok lett a Rád Géberrel a Pécs.
2: Igen.
1: Abba te még nem voltál benne.
2: Nem.
1: Akkor,
2: ez pont ellenünk az ESL.
1: Így van. És ha talán húsvét hétfőn, vagy valami ilyen volt a történet, és Pesten. Tehát,
2: igen.
1: Tehát lényeg az, hogy...
2: Városmajorban.
1: Hogy a tévé adta, és... bocsánat, és amikor lefújták a meccset, én bennültem a Nemzeti Sportba, és amikor lefújták a meccset foci rovatba, bejött Imre Matyi, Isten nyugosztalja, és azt mondta, hogy menjünk le Pécsre. Szóval mekkora buli lesz, azt mondja, holnapiban írunk valami riportot. Hát mondom, menjünk. Beütünk a Matyi autójába, Matyi francia rendszám autójába, elindultunk Pécsre, utol is értük a pécsi buszt valahol a 6-oson, meg is előztük, simán előtte értünk be. Embertelen állapotok a Széchenyi téren, ezt megélte te is egyszer-kétszer, de ugye ez most, tudom, hogy a Vertetichen volt már egy arany, de ez volt akkor, ez volt a nagy meglepetés, meg az első arany. Hát ez viszont hosszú éjszaka, nem kell mondani, aminek a végén olyan reggel 7-kor a Matyi autóba pattant, vagy autóba pattantunk, és elindultunk vissza Pestre. Mondta, hogy egy neki sietnie kell, mert valami nem tudom, milyen találkozója van. Na de a reggeli csúcsba, a 6-os úton elindultunk vissza Pestre. Hát azt mondom neked, hogy a szembe sávba töltöttük az egész utat, a Matyi egy olyan 130-al ment, előzte a kocsisort, ha valaki jött szembe, szembe nem jöttek annyian, mert mindenki Pest felé ment, valaki jött szembe, akkor így befurakodott szépen. Hát én a harmadik ilyennél becsuktam a szemem, mondom, legalább nem látom, ami történik, aztán valahogy felértünk. De ilyenből rengeteg volt, szóval ott az a 6-os út, az hátrafelé, hátsó ülésen ülök, és akkor ugyanígy vezető ember, aki közben hátrafele néz és történeteket mesél, és balkézzel fogja a kormányt. Tehát ott egyszer nem tudom elképzelni, hogy ott az átlag hogy érte túl. Nem az extrémek, az átlag.
3: Hova tűntek ezek az autók? Tehát, és tényleg, ugye az én feleségem meg pécsi, tehát nagyon sokszor járunk az M6-oson is. Tényleg, ahogy Andis, te is mondod, lélekkel nem találkozunk. Igen. Nyilván egy-két kocsival hébe-hóba, de alapvetően...
1: Kamionok?
3: Nem, nincs.
1: Azok egyetlen. Sem. Azok hol járnak? Fát a falvakon?
2: Nem tudom. De azt képzeljétek el, volt egy autóversenyző barátunk, Isten nyugasztalja, az Orfűi rallin indultak. Egy óra volt...
1: Tehát 6-os út.
2: Egy óra volt a rajtig, és az autó még trélerem volt Budapesten. És hogy...
3: Messziről indulunk.
2: És hogy akkor mi a megoldás? Felvették a ruhát, leszették az autót, beültek, és a rajtra lent voltak.
1: Jó, hát az más. Egy rali versenyző leír.
2: Le, de hát úristen.
1: De hát ez a 6-os út, de még ilyen extrém történetek is nekem a 6-os úthoz kapcsolódnak, hogy szegény Hegedűs Misi kollégám nemzeti sportnál meghalt, tényleg nagyon jó barátom volt, de ő a pécsi kosárlabdának óriási barátja volt, és a Rádgébernek óriási barátja volt, és a Misit egy olyan napon temették Farkasréten, mit tudom én, 2-kor kezdődött a temetés. Amelyik napon, ott szerintem ott mondhatom, hogy ti, tehát a Mizó, a Pécs, 18 órától azt hiszem a Valenciával Euroliga meccset játszott. És a Laci Rádgéber ott volt a temetésen, 6-kor játszott a csapata, elég fontos, ráadásul persze a Pécsnek akkor minden Euroliga meccs fontos volt, és de hát 2-kor kezdődött a temetés, ez el is tartott egy darabig, Farkasréten onnan azért, tehát, de onnan ő leért valahogy úgy a meccsre, hogy nyilván nem 5-58-kor érkezik egy edző a csarnokba, tehát azt már én akkor is számogattam, hogy azért ez egy becsülendő, de merész vállalás volt mondjuk az akkori körülmények között.
2: Hát...
1: De Sopronban sem volt autópálya, igen. Tehát te tudtál, még véletlenül is a Fehérváron játszottál,
2: nem,
1: vagy Győrben,
2: nem,
1: ahol,
2: nem.
1: Ahova
2: és még véletlenül sem akkor, amikor már volt autópálya végén.
1: Na, ja. Hát most már mindenhol elhelyez, tehát már nem tudsz a helyet választani, ahova nem tudsz autópályán menni, de azért régen meg alig volt olyan, ahova igen.
3: Valóban.
1: Nem, hát Debrecenben sem volt autópálya, hát ott olyan állapotok voltak, nem is tudom már.
2: Diósgyőr volt az egyetlen, Polgártól, ahova el lehetett jutni még akkor is úgy nagyjából autópályán.
1: Hát egy idő után, az Miskolcon sem volt autópálya. Füzes Abonyig volt autópálya egy időben. Aztán lehet Miskolcig.
2: Igen.
1: Hát az M3-as, az Füzes Abonyig volt. Az M1-es Győrig, tehát Hegyeshalomig se, és az M7 volt Siófokig. Tehát az se volt tovább.
2: Igen.
1: Más meg nem volt.
2: Volt, hogy Diósgyőrben játszottunk Péccsel. Rendes nagy 50 nem tudom hány személyes busszal közlekedtünk, és Diósgyőrből jövünk haza, ugye akkor még csak az M6-os volt, és így nézem, hogy hát már 3,5 órája vagyunk úton, felnézek, mert feküdt ugye mindenki, felnézek, merre járhatunk, pécsi tévétorony.
3: Puha!
2: Diósgyőr, Pécs, 3,5 óra. 55 személyes, vagy 56 személyes nagy busszal, 6-os úton. Mondjuk 4-szer estem le az ülésről, menet közben, mert olyanokat fékezett, de...
1: Aki siet, az siet,
2: igen. Annak és ha nincs forgalom, akkor még jobban tud sietni.
1: Hát egyébként, amikor 97-ben itthon volt a női kosár EB, akkor ugye Pécsen, aztán jól emlékszem, Pécsen és Zalaegerszegen volt a két csoport, igen. És a BS-ben volt aztán, igen. A helyosztók, és De ti ott voltatok Ájoszton. Én a pécsi csoport végére, valahol külföldön voltam, de a pécsi csoport végére utolsó egy vagy két meccsre értem le. És lényeg az, hogy aztán abból végül nem is én szerveztem, csak valahogy ott volt helyem, a ti buszotokkal, tehát a csapat buszával mondták, hogy hátra nyugodtan befekhetek, nem aludtam
2: ott
1: semmit az
2: éjszak.
1: De jó, de ez a busz akkor még úgy ment, hogy a hatos út, és aztán Siof, tehát és Siof aztán M7-es, és ott emlékszem arra, hogy
2: baleset.
1: Arra ébredtem föl, hogy áll a busz, amin egyedül én vagyok. Mondom, hol vagyunk? És akkor be volt függönyözve ráadásul a busz, és akkor leszálltam, és kiderült, hogy valami embertelen le voltak takarva ilyen fekete zsákokkal emberek, kiégett autó, valaki átröpült a szembősávból, tehát az egész M7-es állt hihetetlen módon, nem egy vidám történet, de szerencsére magát a esetet nem láttam, illetve azokat sem láttam, akik elszenvedték, de egy néhány száz ember meg ott áldogált az M7-esen benne a teljes női kosár válogatott.
2: Nekem az nagyon beégett az a látvány, hogy mert onnan, amikor már jó ideje...
1: Ezzel bizonyítottam, hogy ott voltam a buszon.
2: Igen, abszolút. Amikor már jó ideje álltunk, akkor valahogy oda keveredett egy rendőrautó, és a továbbjutó csapatok, ugye, akiknek föl kellett jutni a Pestre, a leállósávon vittek minket föl Pestig, vagyis hát kikerülve a balesetet, és annyira emlékszem, hogy így néztem, amikor odaértünk konkrétan a baleset mellé, és
1: ugyanez.
2: Egy gyerekcipőt láttam, fú, az valami borzasztó élmény volt.
1: Na jó, van reggel ugorjunk ki ebből. Gege, mondjál gyorsan valami halálvidámat, ami a autóutakon történt meg veled, és akkor azzal már ki is navigáltuk magunkat a
3: hát,
1: az általam szóba hozott balesetből.
3: Nekem is csak azok jutnak ez eszembe, hogy képzeljétek el, hogy én Montpellierben készültem 2016-os Riói olimpiára, meg ugye a Tokióira is, tehát én 5 évig kín voltam, és Montpellier Budapest az kb. 1600 kilométer, és nekem háztól házig 1606 kilométer volt pontosan, és hát ez...
1: Pontosan?
3: Pontosan, tehát telében, hát nyilván volt 9-szer tettem meg ezt az utat.
2: Édesem.
3: És hát általában ilyen hajnali 2 körül indultam, és akkor ilyen délután, hát 6-7 körül értem föl.
1: Tehát kora este.
3: Kora este, igen, szóval azért, és csak ugye tankolni, meg hát nyilván vécézésre álltam meg, tehát alapvetően ezt...
1: Repülővel nem lett volna megoldható.
3: Ugye akkor volt egy autószponzorom, aki így fél évente cserélte az autókat, mert ezeket eladásra szánták, és hát ezeket sajnos vissza kellett hoznom, úgyhogy muszáj voltam ezt az utat hát kocsival teljesíteni, úgyhogy sajnos nekem is ilyenkor a hosszú utakról ez jut eszembe először.
1: Hát autózni jó, de azért tud fárasztó lenni.
3: Hát az nagyon fárasztó.
1: Hát nekem volt az a, hát azért összeadogatom, akkor egy 8-9 év az életemben, amikor felvirágzott a magyarországi profi box, de ez jellemzően németországi gálákon virágzott fel, ugye 97 decemberében ment el a Kokó profinak, és aztán utána egy darabig még egyedül volt, aztán gombamód elkezdték követni. Erdei Zsolt, Bajzsai, és hát ezek ilyen klasszik hétvégi munkák, hogy pénteken mérlegelés, este étterem, kocsma, jó, jelezzük magunkat, hogy a box ugye esti sport, szombaton késői ébredés, délutáni mászkálás, este éjszakában nyúlóan gála, vasárnap haza. És hát volt, amikor repülővel, egyszer-kétszer repülővel ment az ember, de ezt nagyjából minden általunk ismert német városban rendeztek legalább egy gálát, tehát ez össze-vissza.
3: Bejártátok Tolnát, Baranyát?
1: Hát, de tényleg Tolnát. Hamburgot, Münchent, Magdeburgot, Lipcsét, Dresdát, mindenhol nem tudsz olyan német várost mondani. Dortmundot, Oberhausent, Cottbust, mindenfelé, Berlin, nem mindenhol volt az ember. És Frankfurt természetesen. De például Karlsruhe, ami rohadt messze van, mert az ott a holland határnál van körülbelül. Ott volt lett az erdei világbajnok 2004-ben. Na, ott például tudom, hogy autóval voltam. Na, de azok azért, az már Montpellier.
3: Az már húzós.
1: Az Montpellier kategória. Szóval ott aztán tényleg ilyen indulás csütörtök késő este, érkezés pénteken, vastagon, és akkor hazaút megindulás vasárnap délben, érkezés valamikor borzalmasan későn, hanem már hétfőn, úgyhogy főleg aki vezet, mert én nem vezetek, tehát én a hátsőülésen is, mert többen voltunk ezekben, legalább többen voltunk, az is valami, úgy azért telik az idő, meg a hátsőülésen máshogy telik az idő. De
2: jelentsen ez bármit is.
3: Igen, nem tudom, mire gondolsz.
1: Hát mindenki gondoljon, amire akar, de egyébként ha már itt tartunk, volt egy olyan útunk, hogy aki a kocsi volt, mondta, hogy akkor ő vezet, aztán majd valahol Ausztriába a mellette elő emberre cserélnek. Jó, elindultunk, de mondom, ilyen csütörtök éjfélt írjuk. Én a hátsó ülésen kipattintottam egy doboz sört, és már ugye annak van egy hangja, amire a sofőr jobbra rántotta a kormányt, Budaörsnél voltunk, azt mondta, jó van, cseréljünk el, eddig vezetett. Tehát azt hiszem a déli pályaudvarnál indultunk, nem, az első 20 perc kifelé mentünk. Nem, indulás volt, mert délinél szálltunk be, a Budaörsi valamelyik benzinkutnál már nem ő vezetett, és onnantól ő is bontott magának egyet, onnantól nem volt vita, hogy ki vezet, úgyhogy voltak ilyen történetek.
2: Ha már hosszú utak, Pécsen, Bursban játszottunk, az is ilyen 1600 kilométer, ugye
1: 1606.
2: Akkor,
3: pontosan.
2: Akkor ugye úgy lehetett oda eljutni, hogy ha repülővel mentél, hogy Pécsről föl Budapest, 3 óra M6-os, onnan átszállással Burzs, az is egy ilyen hosszú, igen, és Burzsból még 3 óra busz, vagyis Párizsból 3 óra busz Burzs. Igen, ám, de ezt a szurkolók busszal tették meg, ezt az 1606 kilométert.
1: Melyik nap indultak?
2: A mérkőzés előtt 1 órával érkeztek meg, végignézték a meccset, majd mérkőzés után visszaültek a buszba, és vissza Pécsre.
1: Legalább kikaptatok?
2: Igen.
3: Megérte.
2: Igen, pont Euróliga negyed döntő volt, és a fél csapat hullabeteg volt. Nekem is olyan volt, hogy életemben egyszer késtem el indulásról, és az pont az volt, hogy antibiotikum volt bennem, és nem keltem föl semmire, fegyvernek is Zsófi próbált fölébreszteni, semmi, azt hittem már ott a konyhakövön fekszem, és valahogy sikerült. Molnár Csaba, Isten nyugasztalja, jött velünk. És
1: milyen színű volt a haja, piros vagy zöld, mert ő ilyen hajakban.
2: Igen, nem tudom már épp, igen. És késve érkeztem meg az indulásra, és kérdezi ott a Rád Gébert, hogy és ilyenkor mi van, ha valaki elkésik? És akkor Rád Gébert mondja, hogy nem tudom, ilyen még nem fordult elő.
1: Majd most kitaláljuk. Na jó van, mi meg majd kitaláljuk, hogy mi lesz, úgyis kosárlabdában fogjuk majd folytatni, de majd csak 7 óra után, mert most elmegyünk hírekre.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót

0: szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény életbe lépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra, valamint a gazdasági növekedésre is. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Kórházba került a Nobel békedíjjal kitüntetett Narges Mohammadi. A bebörtönzött iráni aktivista egészségi állapota a napokban megromlott. Kétszer elvesztette az eszméletét, valamint korábban szívrohama is volt, közölte az Emberi Jogi Aktivista Alapítványa, megerősítve a hírt, hogy a legyengült nő sürgős orvosi ellátásra szorul. Erőszakba torkollott a munkaünnepe alkalmából tartott tüntetés Torinóban. Az eseményen több mint 15 000 vettek részt. A demonstrálók egy csoportja megpróbált a korábban lezárt kulturális központ közelébe menni. A rendőrök vízágyút és könnygázt is bevetettek, hogy megakadályozzák, hogy a tüntetők áttörjék a kordonokat. Az összecsapásokban többen megsérültek. Kézigránátot találtak Malmö belvárosában egy forgalmas úton. A beszámolók szerint a robbanó szerkezetet egy elhaladó autóból dobták ki egy közeli társasház irányába, de az eszköz nem lépett működésbe. A gránátot a tűzszerészek a helyszínen ellenőrzött robbantással megsemmisítették. Senki sem sérült meg, a forgalmi korlátozásokat feloldották. Európai segítséget kért Hollandia, miután tűz ütött ki az ország több katonai gyakorló terén. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Franciaországból és Németországból mintegy 30 tűzoltó autót vezényeltek, főként a délkeleti régióba. Emellett Németországból további 67 speciális tűzoltó egységet is küldtek. Az oltást az aszály nehezíti.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy kamion az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében a Debrecen felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél a külső sávot lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a hétvégi kamionstopp ma 22 órától, holnap 22 óráig lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A változó felhőzet mellett ma is többnyire napos idő várható, eső nem lesz, keleten időnként megélénkül a szél. A jelenlegi 1 és 11 fokról délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Távolabb került a bronzéremtől az Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A kupadöntő Zalaegerszeg hazai pályán 3-1-re kikapott a Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az alajak hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Az ETE gólját Csonk András szerezte, a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő labdarúgó Török Olivérnek nyilatkozott.
3: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
4: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
3: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
4: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok, aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk, ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs.

0: Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
1: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
2: Ma három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1 egy utolsó előtti fordulójában. Délután 1-től az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-8-tól az Éllovas Győr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén. Ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A rangodó 16 órakor kezdődik majd, előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszereda, amely a román labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában 1-0 legyőzte a címvédő Fecsesebét. A hátralévő két mérkőzésen így egy pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A labdarúgó szlovák kupa döntőjében a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re legyőzte a Kassát. A trófeát története során másodszor megnyerő zsolnai együttes tagja volt Szántó Regő, míg a másik oldalon Kovács Mátyás ezüstérmes lett a kassaiakkal. Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
3: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk. De azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést. Tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset. Egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni.
2: Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőinek hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott lesz a legjobb 32 között. Rasovszky Kristóf a 8., Betlehem Dávid pedig a 18. lett a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén a világkupa sorozat szardíniai állomásán. A versenyt a francia Sasha Velli nyerte. A nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina a 8., míg Mihályvári Farkas Viktória a 18. helyen zárt. A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Az elmúlt hétvégén rendezték meg az idei Ultra Balatont. Kell mondani, rengeteg embert mozgat meg. Kultusza van a teljesítménysportokat kedvelők körében. Kulcsár Róbert versenyigazgatóval beszélgettünk a Nemzeti Sportrádióban.
3: A 20. Ultra Balatont rendezték meg. Több mint 35 ezeren futottak a Balaton körül, úgyhogy ez egy történelmi szám, de mindenről, illetve a részletekről Kulcsár Róbert főszervezőt kérdezzük majd. Szia Robi, köszönjük, hogy beszélhetünk.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Hát egy háromnapos hatalmas viadal után vagyunk. Főszervezőként mennyire vagy fáradt, mennyire vagy boldog, mennyire vagy eléged, milyen érzések kavarognak benned? Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy minden idők egyik legjobb Ultra Balatonján vagytok túl.
4: Abszolút, igen, hát ilyenkor a teljes szervezőcsapat óriási munkát tesz bele, de ugyanígy a futók is, tehát ezt azt gondolom, hogy egy közös vonás így futó és szervező szemmel is, hogy mindannyian rengeteg munkát és felkészülést teszünk egy-egy ilyen eseménybe. Én azt gondolom, hogy nagyon elégedetten és nagyon nagy örömmel zártuk ezt a 20. jubileumi NN Ultra Balatont. Történelmi sikerek, történelmi számok és minden idők egyik legnépesebb hazai tömegsporteseményet bonyolítottuk, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk, és örömmel zártuk ezt a hétvégét.
3: Az idő kegyes volt hozzátok, és ahogy láttuk, igaz, hogy a napsütés talán kicsit megnehezítette a futók dolgát, minden esetre nem volt eső, éjszaka is nagyon kellemes futóidő volt, úgyhogy ezt a 209 kilométeres távot azt gondolom, hogy hát ideális körülmények között tudták teljesíteni az indulók.
4: Abszolút, ezzel teljesen egyetértek, ideális futóidőnk volt, talán a péntek és szombati napon napközben egy picit melegebb is a kelleténél, viszont én azt gondolom, hogy ezt inkább örömmel vették a futók. Ez is a kihívásnak egy része volt, akár egyéni indulók szempontjából, akár a csapatban futók szempontjából. Ilyen szempontjának szerencsésen, és hála Istennek egy nagyon jó futóidővel zártunk.
3: Uh-huh. Nagyon sokan sokféle távot teljesítettek. Akik nem futnak, azok mindegyikre azt mondják, hogy emberfeletti és nem tudom, nagyon elérhetetlennek tűnő teljesítmény. Azonban emeljük ki egyrészt az egyéni indulókat, másrészt azt az 5 versenyzőt, akik a projekt 418 keretében arra vállalkoztak, hogy 2 kört teljesítenek.
4: Így van, hát nagyon sokan, és minden idők legnépesebb egyéni ultrafutó mezőnyét tudtattuk magunkénak, közel 500 fő állt oda a rajton ahhoz, hogy egyéniben teljesítse a 209 kilométert, és hát közülük is kiemelkedő az az 5 próbálkozó, akik nem csak egy, hanem 2 kört, tehát 418 kilométert teljesítettek a hétvége során. Egyébként nagyon nagy öröm számunkra, hogy az 5 indulóban 3 sikeresen szintidőn belül teljesítette a távot, volt egy szintidőn kívüli teljesítőnk is, és sajnos egyetlen egy futó Bogár János feladásra kényszerült, azonban ő is nagyon nagyot küzdött. Tényleg emberfeletti teljesítményt nyújtanak az ultrafutók, és hát nem véletlenül ők az NN Ultra Balaton hősei, de értelemszerűen a csapatok is megfelelően oda tették magukat ezen a hétvégén, és hát nyilván a csapat versenynek is egy különlegessége az, hogy itt tényleg mindenki megtalálhatja számára megfelelő kihívást, tehát akár kezdők, újrakezdők is találnak olyan kihívást, és csapat egy-egy csapat tagjaként megfelelő távot tudnak választani maguknak.
3: Ugye a 2 kör teljesítők neveit azért elmondom, Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert teljesített át 2 kört a Balaton körül. Csingár István volt a leggyorsabb, 54 óra 47 perc alatt kerülte meg 2-szer a Balatont, ez is tényleg fantasztikus teljesítmény, és ahogy a videók felkerülnek a közösségi oldalakra, azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az emberek és a környékbeli lakosok is tudják, hogy éppen ki merre jár, és olyan szeretettel fogadják és bíztatják ezeket az indulókat, hogy az is egy hatalmas élmény lehet nekik szerintem.
4: Abszolút, egyébként ez tényleg egy elképesztően különleges élmény lehet, és hát ezek az ultrafutók, akik dupla kört teljesítettek, ők megtapasztalták az NN Ultra Balatonnak egy teljesen másik arcát is, egy olyan versenynapon is teljesítették a kilométereket, ami egyébként a nagy létszámú csapatokról szól alapvetően. Ez is egy nagyon különlegesség, és hát ahogy említetted, tényleg egy emberként a teljes mezőny, és azt gondolom, hogy a Balaton környéki települések lakói is egy emberként szurkoltak ennek az 5 indulónak, emberfeletti teljesítmény, és tényleg kiemelkedő az, amit ők nyújtottak.
3: Ahogy olvasom, az egyéni indulóknál is rekordmezőny állt rajthoz, hiszen több mint 430-an indultak. Bódis Tamás diadalmaskodott a férfi mezőnyben, és a spanyol Carmen Maria Perez nyert a hölgyeknél, ami azt is jelenti, hogy már nem csak magyar indulók vannak, hanem nemzetközi mezőnyről beszélhetünk. Tudnál mondani egy-két olyan országot, ahonnan indultak sportolók, és hogy mennyire kell népszerűsíteni külföldön ezt a versenyt, vagy így már adja magát, ugye ez már a 20. Ultra Balaton volt.
4: Abszolút, igen. Hát minden idők egyik legnépesebb egyéni mezőny állt rajthoz. Ez nagyon nagy öröm számunkra, és a másik örömteli ebben a történetben, hogy tényleg egyre több külföldi futó érkezik hozzánk a versenyre. Egyébként leginkább közép-európai országok és főleg szomszédos országok sportolói, tehát Szlovákiából nagyon sokan érkeztek, Lengyelországból, de érkeznek egyébként hozzánk Angliából, Spanyolországból. Ugye Olaszországból is rengeteg futó érkezik hozzánk, tehát azt gondolom, hogy a közép-európai régióban egyre népszerűbbé válik az Ellen Ultra Balaton, és szeretnénk, illetve célunk is, hogy minél inkább nemzetközinek tudhatjuk mind az egyéni, mind a csapat mezőnyt. Én azt gondolom, hogy az Ellen Ultra Balatonnak a hírét ezt alapvetően az ultrafutók, a teljesítők viszik, és hát azt látjuk, hogy évről évre a tendencia az az, hogy egyre több futó keresi fel ezt az eseményt, és már nem csak hazai futóeseménynek tudhatjuk ezt ezáltal, hanem tényleg nemzetközivé is vált. Emellett pedig feltett szándékunk, hogy tovább növeljük a külföldi bázist.
3: És ahogy olvasom, nem csak egyéni külföldi indulók vannak, hanem csapatépítő gyanánt egyre több külföldi cég hozza el a munkatársait?
4: Így van, ez is egy növekvő tendencia, és azt látjuk, hogy nagyon sok multinacionális cégnek a magyar ágazata vesz részt az eseményen, viszont hozzájuk az elmúlt 2-3 évben egyre több külföldi csapat csatlakozik. Itt megemlíthetem akár a névadónkat, a zenem biztosítót is, akinek majdnem 7 külföldi csapata állt itt rajthoz, tehát azt látjuk, hogy egyre több az a külföldi részvevő száma, ami nem csak az egyéni ultrafutó mezőnyét bővítik, hanem a csapatversenyt is.
3: Mi egyébként ennek a versenynek az igazi vonzereje? Nyilván a Balaton látványa is, bár hogyha valaki szenved, vagy nem tudom, szenved-e a futástól, nem tudom, hogy mennyire tudja ezt értékelni. A hangulat, az a millió, ami körbeveszi a versenyt, szóval te mit tapasztalsz, milyen visszajelzések érkeznek hozzád?
4: Hát ez egy nagyon különleges esemény, és én azt tudom elmondani, hogy a legalapvetőbb és a legfontosabb eleme ennek az eseménynek az a közösségi élmény. Tehát itt tényleg egy olyan közösségi élmény folyamban tud becsatlakozni az ember, akár egyéni indulóként, akár csapatba szerveződött futóként, ami egészen különleges, és én azt gondolom, hogy a mai világban ezek a valódi élmények, amit akár egy 24 órás teljesítés alatt egy-egy csapat vagy egyéni induló megél, tényleg felbecsületetlen, és ez az egyik igazi ereje az Ellen Ultra Balatonnak. Tehát a közösség és az a megélés, hogy többed magaddal, akár több ezer futóval együtt haladva a Balaton körül, ez egyébként nagyon különleges, és igazán akkor érti az ember, hogyha ezen az eseményen részt vesz, és el is indul, és hát nem véletlen az, hogy egyébként aki egyszer részt vesz, az jó értelemben, de meg is fertőződik az Ellen Ultra Balatonnal. Én nagyon magas egyébként a visszatérői arány, tehát több mint 90% fölött van a visszatérői arány mind az egyéni indulók, mind pedig a csapatok tekintetében.
3: Hát ez az igazi értékmérő, mert akkor ezek szerint marketing vagy reklám sem nagyon kell. Én egyébként ott lakom a Balatonparton, és szombaton este, mint a kis fénylő Szent János bogarak, ott futottak az út mentén a futók tényleg, és a kísérők is abszolút egyetértek veled, amit mondtál, hogy ez egy ilyen fertőző, de jó értelemben egy nagyon jó hangulatú verseny. Egy kicsit a jótékonysági célra felajánlott időmérő csippekről beszélj, kérlek, hiszen a versenyzők ezzel is hozzá tudnak járulni nemes célra, célokhoz.
4: Így van, abszolút. Igen, az Ellen Ultra Balatonnak egyébként nagyon fontos aspektusa a jótékonyság és a karitatív céloknak a támogatása. Erre egyébként 2 megoldásunk is van. Az egyik a bejátékosával közös charity programunk. Ennek keretében egyébként az indulók, akár egyéni, akár csapatban indulók, mikor elindulnak ezen a versenyen, az időmérő csipjükért letéti díjat kell fizessenek, és ezt a letéti díjat, mikor visszakapnák az esemény végén, dönthetnek úgy, hogy jótékony célra ajánlják fel. És egyébként óriási öröm számunkra, hogy több mint 12 millió forint összegyűlt ebből az adományból, amelyet a Bajetekusa saját keretből is kiegészített, tehát közel 30 millió forintot tudunk ennek a Bajtakusa Ennen Útobaton Charity kampány keretében kiosztani, és hát egy nagyon fontos jótékonysági aspektusa még az Ennen Útobatonnak pont a dupla körös teljesítők, a projekt 418 teljesítők voltak, akik pedig egyéni indulóként saját karitatív célokat határoztak meg, és magával a teljesítéssel próbálták erre az ügyre felhívni a figyelmet, és gyűjteni minél több pénzt. Egyébként ennek a projektnek, illetve a kampánynak még tart az ideje, de így is minden idők legnagyobb összegét, legnagyobb jótékonysági összegét tudjuk kiosztani ennek az eseménynek a végén.
3: Ahogy látjuk, ez egy őrületes szervezés és logisztikai munka, és ahogy olvasom, több mint 1000 fős stáb dolgozott a verseny gördülékeny lebonyolításán. Ők jellemzően a váltópontoknál teljesítenek feladatokat, vagy azért vannak előkészítő szakaszok is, szóval mik a legfontosabb feladatok egy ilyen verseny tényleg zökkenőmentes lebonyolításakor?
4: Igen, közel 1000 főnek az összlétszáma nagy részt a verseny alatt a lebonyolításban vesz részt, és ahogy említetted, a frissítőpontoknak az üzemeltetésében, a körön, a parkoltatásban, forgalomirányításban és a rendezvénybiztosításban vesznek részt. Egyébként az Ennen Útobaton a számunkra egy teljes éves előkészületi munkának a gyümölcse, és hát rengetegen dolgoznak nagyon sokan, és ezúttal is köszönöm minden olyan kollégának, és akár a staff minden egyes tagjának, aki részt vett ezen az eseményen, és lehetővé tette ezt. Leginkább tényleg válaszolva a kérdésre, a tényleges lebonyolításban vesznek részt, de az állandó szervező csapat, közel 20 fő, az tényleg egész évben dolgozik azért, hogy ez az esemény létrejöhessen.
3: Amikor az utolsó futó is célba érkezik, a te munkád akkor befejeződik, vagy már rögtön gondolsz a következő évi versenyre, szóval nálad hogy zajlik le így a levezetés?
4: Hát ilyenkor mindig egy pár napig még tart azért az utómunka, jelen pillanatban is a verseny helyszíne a központjában, Balatonfüreden vagyunk, és az utómunkákat, az elfoglalást végezzük, de viszont már szeretnénk napokban kitűzni a jövő évi eseménynek a dátumát, ezt minél hamarabb szeretnénk is bejelenteni. Ezen dolgozunk leginkább most az eseményt követően, és hát ahogy kitűzésre került a dátum, és ezt be tudjuk jelenteni a nagy közönségnek, már azon fogunk dolgozni, hogy minél hamarabb nevezést tudjunk nyitni, és a szükséges előkészítő munkáknak neki tudjunk állni.
3: Egyébként olyan nagy probléma, gondolom, hogy már nincs, vannak automatizmusok, és azzal, hogy a 20. Ultra Balatonon vagytok túl, valamilyen szinten már egyfajta profizmus jellemzi a munkatársaidat és a szervezőbizottságot?
4: Abszolút, én azt gondolom, hogy minden egyes területnek a felelőse az elképesztő profi és nagyon rutinos kolléga, és egyébként nélkülük ez nem is működne ilyen gördülékenyen, rengeteg tapasztalat és tudás van ennek a csapatnak a birtokában, és ez egyik kulcsa ennek a sikernek, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a sok éves tapasztalat, vagy akár közel 20 éves tapasztalat, hogy vannak olyan kollégák, akik akár a legelső Ultrabaltonon is részt vettek már, tényleg enélkül nem működne ennyire gördülékeny és ennyire profin ez a rendezvény.
3: Te egyébként hányadik Ultra Balatontól veszel részt szervezőként vagy főszervezőként?
4: Főszervezőként egyébként ez a második éven, viszont az Ennen Ultra Balaton életében már a hatodik éve vagyok jelen. Engem is igazából az első pillanattól kezdve megfertőzött ez a jó értelemben véve ez a rendezvény, és abban a pillanatban, ahogy túl voltam az elsőn, tudtam, hogy szeretnék a következőn, és még jó sok eseményen részt venni, és segíteni ennek a rendezvények a munkáját, és tényleg két év az a megtiszteltetést ért, hogy ezt mint versenyigazgató tehetem meg. Úgyhogy nagyon nagy örömmel teszem egyébként, fáradtságos munka, de minden egyes pillanatért megéri.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Érezd az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Ezt látnod kell most művő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, rá, magyarok! Továbbra is jó reggelt Károly Andival, szia Andi, és Gyurta Gegével. Mikrofonna Elpap István. Na hát, Andi, gondolom tűkön ülsz, mert nagy kosárlabda napokat írunk, ma már második felvonásához ér a női döntő, és elkezdik a fiúk is az elődöntőt. Na, kezdjük a nőkkel. Ugye ott nagy Sopron egyeduralom szakadt meg 2024-ben, és az idén is biztos, hogy megszakad, most már nincs szó egyeduralomról, mert nincsenek ott a döntőben, viszont a Pécs legutóbb, hát az a Pécs, legutóbb 2014-ben tudott bajnokságot nyerni, tudjuk, hogy előtte volt egy olyan másfél évtized, hogy inkább az volt a meglepetés, ha nem a Pécs nyer. Most mennyire lenne az, ha a Pécs nyerne, a Diósgyőrrel játszanak, és az első meccset otthon be is húzták.
2: Alapvetően azt mondom, hogy bár pálya előnyben van a Pécs, és az első mérkőzést meg is nyerték, de még mindig a Diósgyőr tartom a bajnoki döntő esélyesének. Mondom ezt azért, mert ugye Pécset Lexi Held és Reisingerova két légiós, aki hátán cipelte a csapatot, és meccsenként 30-40 pontot raktak be a közösbe, ők már nincsenek, mert Reisingerovának műtötték a térdét, Lexi Held meg az amerikai női NBA-be ment játszani, vagyis hát először még csak edzőtáborba ment, hogy kiválasszák, de a tavalyi szezont végigjátszotta, úgyhogy szerintem nagy valószínűséggel kiválasztják, és ezáltal Pécset csak magyar játékosok maradtak. Olyan magyar játékosok, akik eddig, bár kaptak lehetőséget, de mindig húzó, hát nem is a húzó emberek voltak, hanem inkább akik tolták a szekeret.
1: Akiket húztak.
2: Igen.
1: És 30-40 hát pont nem volt bennük.
2: És nem.
1: Vagyis nincs.
2: Nem. Most se volt senkiben ennyi. Viszont az szerintem nagy előnyük, hogy egyrészt úgy tudtak odállni ehhez a bajnoki döntőhöz, hogy minden mindegy alapon. Igazából nekik bármit játszanak, már óriási dolog, hogy ott vannak, az volt a céljuk a szezon elején, hogy bajnoki döntőt játszanak. Természetesen, ha két légiós lett volna, akkor azért más a leányzó fekvése, de így nem ők az esélyesek.
1: Nem nekik kellett a Sopronnal elődöntözniük.
2: Igen, ők a TFL elődöntőztek nagyon sima a 2-0-al, igen. És hát, hogyha a játékvezetők engedik azt a játékstílust uralkodni, amit a Pécs képvisel, ugye ők mindig a falthatárt próbálják a végsőkig kitolni, amíg csak lehet. Legszebb
1: pécsi hagyományokhoz.
2: Igen. Igen, és ez viszont nem fekszik a Diósgyőrnek. Ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, ez mi sem bizonyítja jobban, hogy 27 eladott labdája volt a Diósgyőrnek ezen a mérkőzésen. 10-12-re mondják azt az edzők, hogy ez belefér. 27, hát serdülő meccseken van 27-30 eladott labda. Egészen elképesztő sok, és hát tenisz nyelven a ki nem kényszerített hibák tömkelege.
1: De ma a második meccset Diósgyőrben játsszák, és Diósgyőrben ott hiába tologatja a falt határt a Pécs. Szerintem ott kevésbé más működik, ezzel együtt a pálya előny meg a Pécsnél van.
2: Igen, és ugye azzal, ha még ma nyer a Diósgyőr a pálya előny, még mindig
1: persze,
2: a Pécsnél
1: hát
2: van.
1: Nyerni kell Pécsen.
2: Mindenképp, és ugye egyik csapat sem tudott nyerni a másik otthonában.
1: Már az alapszakaszban.
2: Az alapszakaszban. És ez a hagyomány eddig még mindig nem tört
1: de
2: meg.
1: De az még
2: Reisingerováig volt. Igen. Én azt gondolom, hogy ez a mai meccs, ez relatív sima Diósgyőri győzelem lesz.
1: Nem az van ilyenkor, hogy a Pécs tudja, hogy ha valamikor nem osztanak lapot, az ez a meccs, de azért próbáljuk meg, és hogyha
2: biztos,
1: ha van szansz, akkor folytatják a megpróbálást, ha nincs, akkor meg elengedik.
3: De ennek nincsen hátulütője? Tehát, hogyha most úgy vannak vele a Pécsek, hogy jó, akkor most ez a meccs, ez valószínű, hogy hazai pályán a Diósgyőrnek fekszik jobban, akkor pihenjünk, de mi van akkor, hogyha ez kicsit negatívan hat rájuk?
2: Szerintem ez nem úgy fog működni, hogy tegnap már elutaztak, ugye, mert ma 2 órakor kezdődik a mérkőzés. Diósgyőrben, hogy nem úgy utaztak el, hogy gyerekek, otthon is hagyhatjuk a kosárcipőt, mert ez a meccs sem számít, hanem meg fogják próbálni, és amikor egyértelművé válik a mérkőzés során, hogy ez nem az a nap, akkor el fogják engedni, de nem úgy, hogy konkrétan ki lesz mondva, hanem akkor Zsejko Gyokics elkezd úgy cserélni, hogy...
3: Igen, csak nekem ebben van egy picit ilyen kettős érzésem, hogy már eleve úgy mennek ki a játékosok, hogy lesz, ami lesz, és hogyha olyan a szituáció, akkor elengedjük. Szóval nincs benne egy lélektanilag ez, hogy jó, de hogy mégis inkább a hazai meccsekre koncentráljunk.
1: Hát a Pécs is tudja, hogy itt a Diósgyőr az esélyesebb, csak azt is tudja, hogy neki meg van egy hazai pályája, ahol azért sok mindent lehet kompenzálni, és abból lesz még kettő. Most vagy a valószínű esetben.
2: Igen, és azt gondolom, hogyha a Pécs ezt a bajnoki döntőt ki tudja tolni 5 mérkőzésre.
1: Ott már nem lesz esélyesebb a Diósgyőr az ötödiken,
2: ott már nem lesz, főleg úgy nem lesz, hogy pénteken lesz a negyedik mérkőzés este 8-kor Diósgyőrben.
1: És vasárnap van a...
2: És vasárnap 2-kor Pécsen. Ami borzasztó rövid.
1: Hát épp, hogy átutaznak.
2: Igen, és akkor ott van a Diósgyőrben Jovanovics, 35-6 éves. Azt gondolom, hogy ha valakire lehet azt mondani, hogy a légiós, akkor ő az Diósgyőrben, de nem fiatal. Már térdel mindenével bajlódik, a Hónina bár még fiatal, de neki is mindig mindene fáj, és azért a regeneráció ilyen rövid időn belül szerintem sokkal inkább a pécsieknél működőképesebb.
1: Meg ők többet pihentek évközben is, már azok, akik most meghatározó emberek kellett, hogy előugorjanak.
2: Igen, abszolút. Úgyhogy szerintem a Diósgyőrnek mindenképpen az lenne az érdeke, hogyha ezt a negyedik meccsen le tudnák zárni.
1: Hát magyarul, hogy nyerjenek a harmadikon Pécsen, mert különben nem tudják a negyediken lezárni.
2: Igen. Nekik most zsinórban 3 mérkőzést kéne nyerni, mert az ötödik az már nagyon necces.
3: Viszont ez nem kis teljesítmény.
2: Igen. Viszont tudtok ti olyan csapatsportágat, ahol olyan előfordulhat, hogy a szezon befejezése előtt a légiósok azt mondják, hogy szevasztok, nekünk máshol van elfoglaltságunk.
1: Hát igen, de a nyári WNBA miatt a női kosárlabda az egy nagyon speciális helyzetben van.
2: Igen, és de az a baj, hogy ez egy annyira kettős dolog, mert azt látnunk kell, hogy Magyarországon jelen állás szerint nem tudjuk teljes mértékben önerővel, tartalommal megtölteni a bajnokságot. Kellenek a légiósok.
1: De ez mindig is így volt.
2: Igen, de mondjuk a mi időnkben a légiós az nem a csapat élére lett hozva, hanem azért lett hozva, hogy a magyarokat segítse.
1: Hát, de azért mondjuk egy Stepanoval, tehát voltak ott is azért.
2: Voltak, abszolút, de mondjuk egy Iványi Dalma, Béres Timi, Újvári Eszterchák, Magdi Károlyi.
1: Az mind válogatott volt, persze.
2: Most meg vegyél X légióst, és akkor hozzájuk rakod a magyarokat.
1: Ja.
2: És az a kiszolgáltatottság, hogy oké, tudod, hogy milyen szintű légióst igazolsz.
1: Na de előre is tudod, hogy megy a női NBA-be, hogyha úgy alakul.
3: Légiós, és hogy akkor addig számíthatsz rá, ameddig az ő érdeke ezt kíván.
2: Hát igen.
1: De egyébként ennek a fordítottja az működik a hokiban, mert ott van az, hogy ahogy megy előre az NHL rájátszás, hogy aki onnan kiesik, sokszor régebben főleg ez így volt, aki onnan kiesik, az csatlakozik aztán a világbajnokságon szereplő ő válogatottjához. Tehát ott fordítva, de ugye az NHL nem nyáron van, tehát ott nem idény után van az NHL, hanem az idény végén van a VB, meg az NHL rájátszás, de az ugye egyre kevesebb csapatot érint.
3: Mondjuk ez fura, hogy rászerveznek. Tehát, hogy...
1: Hát az amerikai ligákat ugye jellemzően egyáltalán nem érdekli, hogy a világ többi része mikor mit tervez ebbe a adott sportágon
2: igen,
1: belül.
2: Igen, bár egyébként azt gondolom, hogy ezzel, hogy a női NBA-ben most azért ugye a játékos szakszervezet elég sok mindent elért, és a fizetéseiket is eléggé fel tudták tolni. Mert eddig azért az volt, hogy a nagyon nagy sztárok nagyon jól kerestek a női NBA-ben, a többiek kevésbé, és ezért volt fontos nekik az európai kosárlabdázás, mert az volt a bevételi forrásuk. Yeah. És most ugye megcsinálták ezt az Unrivaled ligát is, ami január-február-márciusban van, ami alapvetően egy ilyen képző liga, hogy az egyéni képességeiket fejlesztik, és azon belül még játszanak is, egy ilyen 3-3, de egész pályán, úgy kicsit más, mint az én általam képviselt 3-3.
1: Nem ígérem, hogy követni fogom.
2: Megmondom őszintén, én egyszer belenéztem egy meccsbe, de hát, nem kapott el
1: mondom,
2: a flow.
1: És ha te őszintén megvalva egyszer néztél bele egy meccsbe, és nem kapott el a flow, akkor innentől én megerősítve érzem azt, hogy én azt nem is fogom követni, de végül is nem is arra találták ki, hogy
2: igen,
1: én kövessem.
2: A 3-3, a rendes 3-3, a félpályás 3-3 az óriási szerelem lett nekem.
1: De az egy az embert a képernyő elé szögező műfaj, tehát nyilván 0-24-ben nem nézném, de úgy egyébként szívesen nézem, szóval az jó.
2: Igen. Úgyhogy nagyon érdekes lesz az, hogy és hát ugye az, hogy az Amerikában az egyetemeken most már lehet olyan ösztöndíjakat ajánlanak fel játékosoknak. Most magyar kislánynak is hallottam egy összeget, és nem akarom elhinni.
1: Elfogadta.
2: Nem tudom. Nem az esztikeiről van szó, hanem a Rátkai Esztiről, egy másik kislánynak.
3: Igen, de
2: milliós nagyságrend dollárban, és így oké, hogy nem minden a pénz, de ott vagy 18-20 évesen, és azt mondják neked, hogy
3: X. Igen, de az sokkal fontosabb, hogy ugye Amerikában ugye ez a rendszer, ez a tanulás és a sport, ez nagyon jól meg tudja állni a helyét, mind úszásban, mind másik sportágban is, tehát, hogy én azt gondolom, hogy én utólag, én is kaptam ösztöndíjat, én sajnos így most már x év elteltével nem mentem ki, én ezt a mai napig bánom, hogy nem éltem a lehetőséggel, szóval szerintem látva azt, hogy Amerikában mennyire jól tud, és mennyire jól működik ez a kettőség együtt, szerintem élni kell ezzel a lehetőséggel. Nem tudom, hogy ha mondjuk te kaptál volna ilyen lehetőséget, nem tudom, hogy milyen városban, milyen csapathoz, hogy te éltél volna-e ezzel a lehetőséggel.
2: Én alapvetően nem éltem volna. Engem hívtak légiósnak Valenciennebe is, oda sem mentem el, mert én úgy voltam vele, hogy akkor még anyagilag nem volt nagyon nagy különbség a kinti élet, vagyis hát a fizetések között. És én sokkal inkább akartam magyar csapattal eredményes lenni, mint külföldön. De az, hogyha most fiataloknak iszonyat mennyiségű pénzeket ajánlanak föl, az szerintem az európai kosárlabdázást egy idő után tönkre fogja tenni. Mert egyszerűen nem fogsz tudni versenyezni azzal. Mert egy 18 éves nem fog ennyit keresni itthon, egy 20 éves se.
3: Igen, csak itt nem...
1: Jó, de annyi emberre meg nincs ott szükség, hogy Európa ne éljen meg, nem? Tehát oké, a legjobbakat le fogják fölözni. Mondjuk az se jó.
2: Igen, és mondjuk egy kis
1: tehát
2: országnak...
1: A jövő tauráziai nem fognak Moszkvába vagy Isztambulba játszani, hanem csak Amerikába.
2: Igen, ez mondjuk alapvetően jót tehet a válogatottaknak.
1: Ja,
2: nekem
1: hát az
2: meggyőződésem.
1: Főleg az amerikainak.
2: Szerintem az európai válogatottaknak jó, persze, is jót tesz az, hogyha egyszerre rá vannak kényszerítve arra, hogy játékos neveljenek, az a játékos lehetőséget kap, egy jó közegbe lehetőséget kap. Úgyhogy ennek van pozitív és negatív oldala is, de jelen pillanatban be kell azt látnunk, hogy alkalmazkodnunk kell jelen helyzetben a női ligához, mert ez nem megoldás szerintem, hogy a bajnoki döntő befejezése előtt elutazik a légiós. Ha meg csak ez a megoldás, akkor azt kell mondani, hogy oké, legyen rövidebb a bajnokságunk, hogy
3: hogy átalakítani az egészet.
2: Kecske is
3: hogy...
2: jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
3: Hát ezek nagyon nehéz.
1: Aztán, ha ezek után megnyeri a Pécs, akkor... újra tervezzük ezeket a mondatokat, mert akkor meg miért kellenek légiósok, tehát onnantól jön a másik.
2: Igen.
1: Na, térjünk át egy kicsit a fiúkra. Különösebben nem borult fel a világ, már abban az értelemben nem, hogy a egyik ágon a Szolnok, a másikon a Falkó, ott van a négy között. Ugye a Kaposvár, minden párharc söpréssel zárult, 3-0, kivéve a Kaposvár, aminek nyilván Szombathelyen örültek a legjobban, azok csak gyűrjék egymást, ugye azt hiszem a Deacot rakták el. Mi kell ahhoz, hogy ne Szolnok-Falkó döntő legyen? Ugye most kezdődik az elődöntő, tehát ott még egy körrel visszább járunk.
2: Hát ugye a történelem eddig ismétli önmagát, mert a Szolnok ismét a Pakssal játssza az elődöntőt.
1: De az nem veszélytelen az a Paks.
2: Egyáltalán nem veszélytelen. Most annyi forja van a Szolnoknak, hogy nem pályahátrányból kell játszani, mert ugye az alapszakaszt ők nyerték. És hát a Paks, Kostas Flevarakis mester a Magyar Kupa előtt nem sokkal érkezett hozzájuk, és már a Magyar Kupán lehetett látni, hogy nagyon, nagyon össze van rakva ez a társaság. És hát ezt bizonyították az Alba elleni negyed döntőn, amit...
1: Azt azért kevesen gondolták volna, hogy ez így sül el.
2: Egyrészt igen, másrészt meg amilyen simán. Hát a Paks Alba, nem, Alba Paks volt az, igen. 20 darab 3 pontot dobta.
3: Igen, ez már egy hete is...
2: Igen.
1: Jó, de ez sokszor nincs ennyi, ennyi kutyavásár nincs, hogy azzal bajnoki címet lehessen nyerni, mert 20 triplát nem fognak dobni minden meccsen.
2: Természetesen. És ráadásul
1: de legalább
2: most...
1: megmutatták, hogy amúgy tudják.
2: Igen, és egy nagyon, nagyon szervezett, nagyon, nagyon jó kis társaságnak tűnik most ez a Paks. Hát nagy kérdés lesz, hogy az alapvetően nagyon jól összerakott Szolnok ellen, aki éveleje óta ugyanabban az összeállításban egy cserével dolgoznak.
1: Tök simán megnyerték az alapszakaszt.
2: Igen, rendkívül jó szellemű légiósokkal, egy Somogyi Ádámmal, egy Boris Krajnszki valakinek ugye a neve nem tűnik magyarnak, de magyar. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra az elődöntőre. Szerintem az semmelyik irányban nem lesz söprés, én azt várom, hogy ott 3-2-es lesz.
1: De lesz-e söprés a másik? Ott azért a Falkó lényegesen esélyesebbnek tűnik, mint a Kaposvár.
2: Azt gondolom, hogy azt be fogja húzni a Szombathely, talán egy meccset fog tudni hozni otthon a Kaposvár. Alapvetően én ezzel számolok. Aztán...
1: Szolnok Paksnál meg mindenki nyerhet mindenhol, nem?
2: Fú! Összességében 3-2-es szolnoki sikerre tippelek, de az tényleg nagyon, az nagyon kiélezett csata lesz.
3: Döntő. Azt gondolod, hogy ugyanúgy, ahogy fociban a PSG Bayern? Vagy esetleg...
2: Mondhatni az, de azért a Szombathely is egy nagyon jó csapat. Úgyhogy bárki kerül oda...
1: Még maradt a régiből.
2: Igen, bárki kerül oda
1: a Szombathelyhez. De már messze nincs az a dominancia, nem, sőt, nem. Mint ami sok nagyon hosszú éveken át volt.
2: Hát alapvetően minden csapatnál eljön az az idő, amikor az a közeg együtt elfárad, és
1: meg,
2: akkor
1: hát
2: kell...
1: Hát megöregszik.
2: Igen.
1: Tehát a magyar mag, a Perzoli féle magyar mag, azok ma már nem fiatal gyerekek, mint amikor...
2: Hát nem fiatal gyerekek, már azért azt gondolom, hogy a sportban most már eléggé kitolódik ez is.
1: Jó, de nem mindegy, hogy 24 mindegy. Éves vagy 30.
3: Nagyon nem.
2: Abszolút. Hát, meglátjuk. Szerintem az elődöntők is jó összecsapások lesznek, meg a döntő is.
1: Mennyit közvetítünk belőle, mit tudsz? Mármint a Sportrádióban.
2: Hát ugye ez...
1: Meg ugye női döntő is fut paralel még.
2: Igen, úgyhogy... ma 2-kor adjuk a női döntőt, kedden utazunk le Pécsre ismét, és van még beírva a férfi meccs is, de ez folyamatosan...
1: Meg ez a nőitől függ.
2: Meg a nőitől is függ, igen.
1: Hány meccsig húzódik.
2: Igen, mert ugye pont kedden kezdődik a fiúknak is, meg a női is akkor van, úgyhogy
1: de meg hát ez a fiúknál még csak az elődöntő, de mondjuk egy szolnok atomot az kockázatmentesen az bármelyik meccsét be lehet vállalni, a döntőnek meg nyilván még inkább kockázatmentesen bármelyik meccsét. Jó, mindjárt szépen elmegyünk hírekre, de még azért gegmene, csak kosarazzunk, pár kosarazni, jó? De akkor ez a mai nyílt víz, ez hogy néz ki? Hogy néz ki neked? Hol lehet követni, mire kell figyelni? Ugye igen, csapat van, meg kávó van.
3: Így van, reggel 9 órától a csapatverseny, ahol egyébként sajnos a magyar csapat nem áll rajthoz, mert mind Rasovszky Kristóf, mind pedig Mihályvári Farkas Viktória, ugye a Fradi úszói hazautaztak még a tegnapi nap folyamán, éjszaka értek haza. Ők továbbra is ezt a két nap pihenőt preferálták, hogy inkább most pihennek, és akkor hétfőn el tudják kezdeni az edzést. És a 3 kilométeres kieséses versenyen Fábián Bettina és Betlem Dávid fog rajtkőre állni.
1: Kéz a kézben, ha már...
3: Így van, ha már egy párt alkotnak, akkor ők úgy döntöttek, hogy maradnak. Úgyhogy ma is lesz nyílt vízi verseny. Hát sajnos mondom, 9-től a magyar csapatot nem láthatjuk, de attól még reméljük, hogy izgalmak várnak ránk.
1: Na jó van, figyelni fogunk rájuk. Köszönjük szépen, akkor mindjárt jövünk vissza Danyi Gáborral.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádió

0: Száraz idő lesz a hétvégén. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
0: Hátrányból fordítva, 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén. A felcsútiak ezzel 3 pontra megközelítették a tabellán a kékfehéreket. Bejutott a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét az európai kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenész csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. Férfi válogatottunk azonban bejutott a legjobb 32 közé. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es Miami Nagy D sprint kvalifikációját, így ő indulhat az érről a mai sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, a harmadik a szintén McLaren-es Oscar Piastri lett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. Széchy Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Új, független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Tegnaptól ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpongasztal is található a területen. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódikon pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani.
1: Közlekedés.
0: Burkolatjavítás miatt lezárásokra kell készülni az M7-es autópályán a Velencei tó térségében. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a főváros irányába pedig a belső és középső, valamint az ellenkező oldal belső sávja járható. Pihenőhely építése miatt új terelést alakítottak ki az M4-es autóúton Monor térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A változó felhőzet mellett többnyire napos idő várható, eső nem lesz, keleten megélénkül, időnként megerősödik a szél. A jelenlegi 7 és 13 fokról délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklet.

0: hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Hajrá, magyarok! Károly Andival, Gyurta Gegével. Sziasztok ismét! Mikrofonnal Elpap István. Megtudtuk, hogy már este 9 óráig jár a Szántódi komp. Ebből meg mindenki egyből a Balatonra asszociál. Ha meg Balaton, meg Sport Reggel, akkor pedig Danyi Gábor. Szia Gábor, mi a helyzet?
4: Jó reggel, szervusztok!
3: Már az első úszáson túl vagy, gondolom, hibátlan idő van.
4: Igen. Én nem csak este 9-ig járok a Balatonban, még 10-ig is. De egyébként ugye nem is az ebbe az extra, ha már a kompról beszéltél, hogy 9-ig jár, hanem ugye most már gyakorlatilag 15-20 percenként.
3: Tehát a
4: sűrűsége is, mert ott mindig az a kérdés, talán nem is az, hogy meddig vagy mettől járnak, hanem hogy jár az összes komp, és akkor gyakorlatilag az egyik beér, már indul a másik, mert azért úgy, hát nyáron azért úgy föl tud tollódni.
5: Ha már komp egyébként, télen te használtad? Volt, hogy kipróbáltad? Állítólag ugye most nagyon jeges volt a Balaton is, és valami egészen csodálatos élmény volt a jégtömbök között a komppal menni, hogy a hangok olyanok voltak. Esetleg te nem próbáltad?
4: Igen, természetesen. Így van. Én minden olyat kipróbálok, ami eltér a normáltól. Például ezt is.
3: Titanic feeling. Meg volt.
4: És ugye volt egy pár évvel ezelőtt, amikor az Éles Józsi klubjában dolgoztam, amivel nagyon-nagyon jó szívvel és nagyon jó élményekkel gazdagodtam, és akkor Balatonföldvárról gyakorlatilag az egy 8-9 perc maga a komp, mire átér Szántódról Tihanyba, és akkor ott télen is jártam, akkor nem volt annyira nagyon jeges, de most ez valóban így volt, ahogy Andi mondod, és nagyon-nagyon jó élmény, csak nagyon rövid. Hát tényleg nincs 10 perc az út át.
3: Hát oda-vissza kell járni, és akkor...
6: folyamatosan.
3: Ezzel el lehet tölteni a napot.
4: Ez nem rossz. Nem rossz gondolat.
3: Na és mikor úszod át? Mikor lesz olyan idő, inkább úgy kérdezem, hogy már ezen egyáltalán gondolkozni érdemes?
4: Szerintem a nagyon bátrak már most is fürödnek. Én már láttam olyat, hogy tenisz után valaki megbártózott a héten.
3: Ilyen szaunaszerű módon.
4: Igen, egy ilyen azonnali regeneráció. Az nem rossz egyébként.
3: Igen.
4: Ez az átúszás, ez én ezt egyszer már teljesítettem. Hát nem az álmaimnak továbbja. Én gyerekkoromban úsztam, és akkor, hát hogy mondjam, inkább elment a kedvem az úszástól, mint hogy megjött volna. Azért is hagytam abba annyira korán. De szeretem a kihívásokat, mint ahogy a futás is, ez az átúszás is egyszer megvolt, szép volt, jó volt, elég volt.
6: Én nagyon szívesen adok neked neoprént, hogyha gondolod, és akkor abban még könnyebben.
3: Abban januárban is.
6: Így van, abban 0-24-ben, bármikor, januártól decemberig át tudod úszni.
4: Jó, rendben.
3: Tényleg a neoprén az hány fokig komfortos?
6: Hát ilyen 14-15.
3: Aha. Tehát amiben amúgy is már bemehetnél, csak nem szívesen úsznál hát benne hosszan.
6: Mert ugye a végtagjaid ugyanúgy érintkeznek hát a vízzel, tehát onnan átfagysz.
3: Na jó, ezzel ne sokkoljuk saját magunkat. Inkább akkor most halljuk a hét tenisz naptárát, hogy nézett ki?
4: Igen, hát igyekeztem tartani a heti 4-et, ez meg is volt, és akkor ugye most még nincs is vége a hétnek.
3: De már szabadtér, már nem sátor?
4: Igen, természetesen már szabadtér, és nem foglalkozunk olyan dolgokkal, hogy esetlegesen fúj a szél, vagy ezek a fehér virágok belepi a teniszpályát. Úgyhogy ez nem kérdés, meg hát ugye csinálni is, meg nézni is, ez így teljes az egész. És hát ugye Madridban most a véghajrá felemegy a küzdelem, úgyhogy teljes komplex a tenisz tekintetében is a hetem.
3: És Sinner minden rekordot éppen dönt meg, most pillanatilag ő van felül.
4: Ő van felül, és látszik, hogy mennyire dominálja, mert itt van a Fils, aki egy, ugye behúzta Monte Carlót, egy nagyon extra tenisze van, hihetetlen fizikális adottságokkal, de hát miután játszott Sinnerrel, mondta, hogy hát ő eddig azt hitte, hogy gyorsan teniszezik, aztán találkozott a Sinner teniszével, és rájött, hogy nem is ennyire igazából gyors az ő tenisze. Ő egy, vagy talán még két fokozattal is följebb van a Filsnél, úgyhogy most tényleg Alcaraz távolétében jövő hét Róma, utána pedig hát már a Roland Garros kezdődik.
6: És a madridi döntőben esetleg Zverev megakadályozhatja Sinnernek ezt a hát elképesztő teljesítményét és futását.
3: Zverev nem fog meglepődni Sinneren, mert ő már játszott vele néhányszor.
4: Igen, és mindig gratulált a végén, és hát a tenisze nagyon messze van a Sinnerétől minden tekintetben. És nyilván lehet egy szoros mérkőzés, hogyha a Sinnernek valami, mit tudom, olyan napja van, vagy valami problémája van, mert azért ilyet is láttunk, hogy ő is emberből van, és elfogyott, ugye, Grand Slamen is, az Ausztrál Openen ott begörcsölt.
3: Na de azért nem sűrűn fordul.
4: De ha normál körülmények vannak, akkor egyszerűen nem tudják megérinteni. Akkor nem lehet kérdés.
6: És Sinnernek mi lehet mitől ennyire jó, hogy konstansan tudja hozni ezeket az elképesztő teljesítményeket? Mert azért láthattunk néhány teniszezőtől, hogy azért kisebb-nagyobb vagy mentális, vagy fizikai problémába ütközik, viszont Sinner, mintha gépként tudná ezeket a folyamatos teljesítményt hozni.
4: Hát igen, erre szoktuk azt mondani, nem tudom, hogy mit csinál, vagy hogyan, de elárulhatná. Hát ugye azért ne felejtsük el, így van, amit mondtál, és ugye amikor ő rendben van, akkor gyakorlatilag egyedül az Alcaraz képes vele partiba lenni, de azért ő is két évvel ezelőtt belefutott ebbe a masszőrje által használt, nem, hogy mondjam, értem legálisan. Listás, igen, egy olyan kenőcsbe, ami utána neki ugye eltiltották, és azért utána neki mentálisan ez problémát okozott, és nem is tudott úgy visszatérni. Tehát mindenki, hát hogy mondjam, emberből van, és vannak, tehát ilyen nincs, hogy lepereg, tehát olyannal még nem találkoztam, úgyhogy, de amikor rendben van, és csak a teniszre koncentrál, és minden oké, akkor nagyon nehéz megérinteni.
3: Ezzel együtt azért ő viszonylag megúszta azt az ügyet, tehát az csúnyában is elsülhetett volna nagyobb eltiltással, súlyosabb következményekkel.
4: Így van, és ha nem róla lett volna szó, én azt gondolom, hát, az két év.
3: Van összefüggés,
4: tehát
3: persze.
4: Az két év így van, de hát, hogy mondjam, tehát más szempontok is azért ilyenkor szerepet játszanak, amivel azért ne értsünk egyet, legalábbis én nem értek egyet, hogy az egyenlők között is vannak egyenlők, de nyilván a tenisz szempontjából meg úgy általában azért mérlegeltek a döntéshozók, és ez nem jó, én azt gondolom, mert a szabály az arra való, hogy betartsák, és hogy mindenkire egyformán vonatkozzon, de hát azért láttunk már ehhez hasonlót, remélem a jövőben egyre kevesebbet fogunk.
3: Nekem egy volt olimpiai bajnok magyar atléta mondta, ebből azért nincs olyan sok, tehát tulajdonképpen még ki is lehet találgatni, de mindegy egyébként az ő neve, hogy vannak akkor még nem World Athletics volt, hanem IAAF, hogy az IAAF-nél vannak a védettek. Tehát ezt így idézőjelbe téve mondta, és akkor felsorolta a sportág, mondjuk 7-8 legnagyobb nevét. De hát ott ilyen Carluisokat, meg Bubkákat, meg ilyeneket. Vannak a védettek. Tehát akik azt csak, amit akarnak, mert olyan elemi érdeke a szövetség, ezt persze egy magánbeszélgetésben mondta, azért nem mondom a nevét, olyan elemi érdeke a szövetségnek, hogy a húzó neveket, a brand arcait felszínen a kirakatba tartsa, hogy cserébe az illetők azt csinálják, amit akarnak. Mondjuk ez az olyan, hogy bólintottam rá, mert tulajdonképpen nem logikátlan, csak teljesen etikátlan a történet, ugye?
4: Ez abszolút így van, és hát volt olyan olimpia, azt hiszem 3 vagy 4 jel ezelőtti, vagy talán még régebbi, amikor a az amerikai válogatott egy hajón lakott, és hát oda...
3: Ez az, az aténi volt, így van.
4: Igen, ugye nem nagyon lehetett megközelíteni, fölmenni. Igen, igen, igen.
3: Hiába ment át ladikkal a vada.
4: Ez így van, úgyhogy hát ezek érdekes dolgok valóban.
3: Hát meg Szeulban is véletlenül a kanadai embert kapták ki a mezőnyből, nem az amerikait.
4: Így van, így van, így van. Úgyhogy hát nem jó dolgok ezek, mert úgy
5: hát amikor is. A Dream Team utazott, akkor az ki is volt mondva, hogy sűrű, őket nem lehet vizsgálni.
3: Képzelem azt a sűrű doping ellenőrzést, ami ott volt, persze.
4: Igen, igen, igen, igen. Hát ezek nem szerencsés dolgok.
3: Na jó, de most egyébként speciál Zinnernél most inkább hajbókoljunk, hogy azt hiszem az 5. ezres tornáját nyerheti meg, ami embertelen, és minden józan gondolkodás szerint meg is fogja ezt tenni, mert most mi akadályozná ebbe meg. Beszéljünk a női tornáról, egyébként amiatt, mert bár nyilván most az Zinner fantasztikus produkciói mögött eltörpül, de ugye ott van az Andrejeva, amelyik kiirtotta a magyar kontingenst Madridból, pedig ugye Udvardit, Gáfidalmát, Bondárt, és így is nagyon szépen szerepeltek a lányok, de ha nincs ez az Andrejeva, vagy a másik ágon van, akkor ki tudja, hogy például Bondár annak, aki azért egy elég komoly flóba van, hogy milyen magasságúba jut, és azért ne felejtsük, egy milyen rangú tornáról beszélgetünk.
4: Igen, és nagyon, nagyon jó érzés ezt látni, olvasni, hogy ennyi magyar női játékos ott tud lenni. Hát az, hogy találkozik egy ilyen játékossal, nyilván ez benne van, meg hát azért...
3: De hogy mindegyik vele találkozik.
4: Igen, de azért ugye talán a női torna másik érdekessége, hogy hát ugye volt itt, aki 4 meccs labdáról kapott ki, és hát még a legnagyobbak is, Szabalenkáról beszélek. Aki hát nem
3: volt az, volt az a 4 vagy 6 is, én úgy emlékszem.
4: Vagy 6 is talán, igen. Így van, köszönöm. Tehát azért ez nagyon ritka, és nem egy, hogy mondjam, úgymond top teniszezőtől, aki az első 10-ben van, és gyakorlatilag megverte saját magát. Ezek, hogy mondjam, régebben nagyon elképzelhetetlenek voltak a nagy klasszikusoktól, hogy akár a Borgtól Djokovicig bezárólag, Federert is beleértve, hogy egy-egy ilyen helyzetet ne tudtak volna megfelelően kezelni, tehát 6 mérkőzés labdát elbukni, hát az,
3: hogy honnan, milyen mélységekből lehet taprálni, meg hogy a tenisz mennyibe különbözik mondjuk a csapatsportáloktól, mert ugye itt addig a pillanatig, amíg nincs vége, addig nincs vége. Tehát nem az van, hogy vezet az ellenfél 6-0-ra, és van hát a 10 perc, mondjuk futballba, akkor te már nyugodtan feladhatod, mert esélyed sincs, hanem itt, amíg nincs beütve a mérkőzéslabda, addig az a meccs tart. Én egyszer láttam egy Grand Slam tornán, meg nem mondom melyiken, az se, hogy mikor, de valamikor a 90-es évek elején. Azt tudom, hogy Mary Jo Fernandez volt, a nagyon csinos kis amerikai top 10-es játékos, aki 6-0, 5-0, 40 semmiről nyert. De az az ellenfélnek igen, volt annyi, és még az a 40 semmi, az 40 semmi. Tehát fogadóként állt 0-6-0-5 40 semminél a pályán. Ugye azt a gémet valahogy megnyerte, hát olyat már láttunk, hogy valaki 40 semmiről fordít. Aztán hozta a sajátját, aztán szépen még egyet, kezdett remegni a kéz. Hát a döntőszetben ott meg már esélye nem volt ugye annak, aki 6-0-5-0 40 semminél adogatott, és már akkor vesztésre állt. Úgyhogy tenisz az ezért is gyönyörű sportág.
4: Igen, hát nagyon, nagyon, nyilván ez nagyon extra és nagyon ritka.
3: Ja, persze, én sem, mint általános dolgot mondom, csak
4: igen,
3: mint
4: de azért, azért mondjuk, igen, tehát mit tudom én, egy meccslabda, 2 meccslabda nem sikerül, a második sem sikerül, a harmadiknál meg elkezd gondolkodni az ember, hogy na most mit kéne másképpen, és onnantól kezdve vége van.
3: És akkor beleront, tehát,
4: igen, igen. Tehát nyilván teljesen másképpen kell. Ugyanúgy, mint egy csapatsportágban is, mondjuk -3-nál vagy +5-nél más szellembe, más felfogásba kell játszani, más felépítésű támadásokat kell, hogy ez hosszabb, gyorsabb, hogy mikor nyúlsz ahhoz, ami a legbiztosabb, mikor rizikózol, mert már nincs vissza idő, és kénytelen vagy kockáztatni. De a teniszben, ha valaki túl gondolja a dolgokat, vagy ha túl, akkor az kész, onnantól kezdve vége, és akkor nem csak az a pont, hanem az a gém, ha az a gém is elmegy, akkor onnantól kezdve már a másik adogat, akkor nála van azért az előny, és onnantól kezdve elindul egy lavina, és akkor készen van a dolog, úgyhogy nem egyszerű helyzetek ezek.
6: Akkor a teniszben is, vagy a teniszben másképp van, mint másik sportágban. Például az úszásban azt mondják, hogy 70-30, tehát 70% a mentális része, és 30% csak a fizikális része. Nyilván sokszor hallottuk azt a mondást, hogy minden fejben dől el. Akkor a teniszben ez lehet, hogy egy kicsit nagyobb arányú?
4: Én azt gondolom, hogy biztos. Én itt a nagyon, nagyon rutinos és nagyon jó játékosoktól azt hallom, hogy a teniszben a láb, fej, kéz az a fontossági sorrend.
3: Így van.
4: És vannak helyzetek, ahol pedig csak is kizárólag a fej, hogy ki mit vállal el, ki mibe megy bele egyáltalán egy-egy labdamenetbe, vagy egy-egy gémbe, gondolván arra, hogy utána mi fog következni, annak milyen hozadéka lehet, pozitív vagy negatív. Tehát ez nagyon komolyan fejben is, hogy bizonyos helyzeteket ki hogyan él át, és hogy annak a következményeivel hogy tud számolni, ez nagyon-nagyon fontos. És már rég nem arról szól, hogy milyen a tenyeresed vagy a fonákod, vagy hogy az adott pontot hogy tudod megnyerni, hanem annak milyen hozadéka van. Ez abszolút így van.
3: Magyarul akkor természetesen nem véletlen, hogy Roger Federer vagy Novák Djokovic volt a világ első, nem pedig Nick Kyrgios.
4: Ez pontosan így van.
3: Mert ha direkt mondtam egy olyan példát, akinél aztán, ha minden rendben volt, kivéve a fejét.
4: Kivéve a fejét, így van, és aki bármit képes volt a bármiért feláldozni, és maga a tenisze az nyilván nem volt rossz, de a feje az gyakorlatilag a nullával volt egyenlő. Pluszban még volt azért egy hát nem túl szimpatikus viselkedése is.
3: Az a kettő összefüggött szerintem.
4: Igen, meg így van, összefüggött, és hát ez nem is vezethet máshova, és akkor másik oldalon meg az ember látja a Federert, vagy a Nadalt viselkedni, vagy amit tudom én, egy 10 éve már a Djokovicot is, aki szintén egy nagyon komoly változáson ment át
3: igen,
4: a viselkedésbe. És akkor látja a másik példát, és akkor egyértelmű, hogy az egyik miért van ott, ahol van, vagy miért jutott oda, a másik meg gyakorlatilag az meg esélye nincs arra, hogy azokat a magasságokat elérje, vagy érintse egyáltalán.
6: Képzeld, néztem egy statisztikát, hogy ütőtörések mérkőzés során, és hát hivatalos adat valószínűleg nincsen, de Rafael Nadal egyetlen mérkőzésen sem tört ütőt.
4: Igen.
6: Nyilvánosan. Igen. Tehát ez is az ő nagyságát mutatta, hogy mennyire jól tudta kezelni a bizonyos negatív, vagy éppen számára nem optimális döntést, és nyilván a meccs közbeni olyan dolgokat, amik lehet, hogy számára nem volt a legjobb.
3: Hát Roger hányszor tölt ütőt?
6: Lehet,
3: hogy volt rá példa, de neki se arról híres. Ja, hát igen, ifjú titánként talán, de utána már nem hiszem.
6: Nem, de hogy ott is volt 2-3 talán ilyen mérkőzés, de Nadalról nincs
3: Nem, tehát nem mérkőzésenként, mint McEnroe-nál, amikor ő volt a legnagyobb. Igen, a legnagyobb törő.
5: Egyébként Djokovic nyilatkozta azt, vagy hát a könyvében volt, hogy egy sportoló attól is lesz klasszis sportoló, 3 dologtól, az egyik az étkezése, a másik a pihenése, a harmadik meg, hogy a negatív dolgokat az életében hogy tudja feldolgozni.
3: Hát abban a Djokovic gyakorlatilag verhetetlen szerintem.
5: Igen.
4: Igen, igen.
3: Pályán és pályán kívül is.
4: Ja. A Djokovic közelében nem tudott kerülni senki, amikor nyomás alatt kellett, vagy ha olyan helyzetekben, ami másnál abszolút negatívként hatott volna, vagy esetlegesen gyakorlatilag össze is törte volna azt a státuszát, ami ott jelen lett volna, a Gyoko az ezt maga javára tudta fordítani, messze az összes teniszező közül, meg a mai napig is. Úgyhogy, és nyilván ennek a kezelése, ennek a feldolgozása az egy nagyon komoly képesség, és egy nagyon komoly, tehát egyébként a Nadal nem csak az ütőtörésben, vagy a nem törésben, hanem olyan példás sportszerűen bemondott döntőhelyzetekben olyan labdákat, vagy az ellenfélnek adta meg a pontot, hogy tényleg példaértékű volt a viselkedése. Nagyon nagyon komoly, ne felejtsük el azért az ő, hát hogy mondjam, szertartása, meg az ő olyan, tehát amikor igazgatta a haját végig, nem tudom, az a rituálé, azt néha azért tényleg számtalanszor úgy vélték, hogy az időhúzás, vagy az ellen, holott nem, ő ez a maga protokollja volt.
3: Meg ezzel rendezte a gondolatait szerintem, amíg igen, a nadrágját igen. húzogatta, meg a haját.
4: A nadrágját igen, igazgatta a, yeah. a fejpántját, letörölte yeah. az izzadságot, de itt tudom én, balról, jobbról, a szemöldöken, másik oldal, a füle, a haja, az orra, és ezt ő magával szemben, de ezt a játékostársainak is, és az összes olyan ellenfelének megadta, és soha nem csinált ebből ő problémát, rendkívül sportszerű volt, és példaértékű volt a viselkedése.
3: De ezzel szerintem az igazán nagy klasszisok nagy többsége így volt, tehát nekem engem sose zavart, hogy mondjuk Agassi, vagy Boris Becker, vagy Sampras, mindenkinek megvoltak a maga kis rituáléi, mint ahogy egyébként persze nyilván Kiriosznak is, csak a sorsdöntő pillanatokban az kevésbé működött. Dani Gábor, nagyon szépen köszönjük, direkt nem akartunk zargatni ilyen semmiségekkel, mint női kézilabda, Magyar Kupa, négyes döntő, vagy a Tatabánya, Európa a kupa döntőbe jut. Már melyik? Hát egy bagatell, egy Fradi Győr, de hát ezekről igen. is majd a megfelelő helyekkel lehet beszélgetni. Dani Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Megyünk hírekre, meg megyünk reggelizni, aztán majd jövünk vissza.
1: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
2: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
1: Életre kelnek?
2: Ha elég sokat tud róluk az író.
1: De én semmit sem tudok anyáról.
2: Akkor kutatnak kell.
1: Szóval, hogyha többet meg tudok anyáról, akkor életre kell.
3: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Mentőöv, Jakus Barnabás jegyzete. Az idény előtt a ferencvárosi vezetőséghez és szurkolókhoz hasonlóan én is érdeklődve vártam, mire lesz képes a női kézilabda csapat kispadján a Dáni Eszper Jensen. Elek Gábor 2023-as távozása óta a fővárosiak a harmadik északi szakembernél tartanak. Martin Albertsennek másfél hónap jutott, segédje Alan Heine tavaly családi okok miatt köszönt el. Jensen korábbi hazája női válogatottjánál és az SBR-nél dolgozott. Az előbbivel 2023-ban az FTC-től, egy éve később a Győrtől kapott ki drámai körülmények között a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az eredményei alapján bátran nevezhető felső polcosnak a dán tréner, ugyanakkor ebben az idényben a Ferencváros a kulcsmeccsei jelentős részét nem tudta megnyerni. A Brest-Bretagne elleni heroikus érdi siker és az Odense elleni idegenbeli diadal elismerésre méltó, csak hogy ezekkel nem került közelebb céljához az FTC. A Győrben október közepén elszenvedett 15 gólos vereségből ugyan felállt az együttes, de a Bajnokok Ligájában ezúttal is a negyeddöntő jelentette a végállomást. Pedig a Metz elleni odavágón elért döntetlen után idegenben a második félidő hajráját nyíltá tehették volna a Kluber Katrinék, ám a kulcsfontosságú helyzetek kimaradtak. Nem szabad elfelejteni persze, hogy több kulcsember is hiányzott a keretből, mint például Daria Dmitrieva vagy Orleane Kanor. Emellett akadtak, akik sérülten is vállalták a játékot, míg mások formahanyatlással küzdködnek. Simon Petra például meccsről meccsre extra teljesítmény nyújt, de egyedül ő sem tud másokat pótolni. A bajnokság az Eto népligeti pontszerzésével lényegében eldőlt. A BL-ben sorozatban harmadjára maradt le a négyes döntőről a Ferencváros, így csupán a Magyar Kupa maradt, ahol aranyban reménykedhetnek a fővárosiak. Ráadásul ebben a mentővet jelentő sorozatban az elmúlt években rendre kibabráltak a győriekkel. Tavaly például hiába vezetett 6 góllal is a második félidő közepén az Eto, a Ferencváros a rendes játékidő végéig kiegyenlített, és végül hetesekkel megnyerte a kupát. Sorozatban negyedszerre, összességében 16. alkalommal. Idén a két favorit már az elődöntőben találkozik, erre legutóbb 2021-ben volt példa. Akkor egyébként a győriek nyertek, és végül a trófea is az övék lett. Azóta viszont csak a Fradi emelhette a magasba. Az elmúlt hetekben mutatott játék a kispadok hossza és minősége alapján alig ha merész kijelentés, hogy a szombat délutáni elődöntő esélyese a Győr. Nem akarom felsorolni az összes ide passzoló közhelyet, de csak Jensenen és csapatán múlik, hogy képes-e felállni a padlóról, és előbb felülkerekedni a győrieken, majd sorozatban az 5. alkalommal elhódítani a kupát. Ez minden esetre szép mentése lenne egy különben nem túlzottan sikeres idénynek.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A kupadöntő Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A zalaiak hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig maradt a tabella 6. helyén. Németh András góllal és gólpasszal járult hozzá a felcsútiak sikeréhez majd a találkozó után. Török Olivérnek nyilatkozott.
2: Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
3: Szerintem sok hely volt mögöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
2: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez. Ekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
3: Inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpasszt adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
2: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
3: Ja, nagyon örülök neki, hogy ahogy most ez így jött ki, ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
2: És hogy látod, miben kell még előre lépned?
3: Góllövésben nyilván több gólt kell rúgnom, gólpasszokban, és hogy többet segítsem a csapatot. Nem csak előrefelé, de védekezésben is többet tartsa meg a labdát, nagyja már olyan könnyen. Úgyhogy mindent szentenek szerintem ezek a főbb dolgai.
2: És hogy látod, milyen szezon zár a Puskás Akadémia?
3: Ezt majd meglátjuk, még van egy mérkőzés hátra, és már szerintem azon lesz a fókusz, hogy az utolsó mérkőzés megnyerjük, és utána meglátjuk, hogy hol végzünk.
1: Az ETE gólját pedig Csonka András szerezte a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő középpályást is. Török Olivér szólaltatta meg.
2: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
4: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
2: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
4: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok. Aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
2: Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
4: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
1: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. Délután 1-től az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-1-8-tól az Élovasgyőr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén. Ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A derbi 16 órakor kezdődik, majd előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Szalai Gábor, az FTC játékosa így várja az Újpest elleni holnapi rangadót, a 25 éves védőt Tatár Máté kérdezte.
5: Egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi 2 alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
6: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik. Tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak 2 forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
5: Milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért 3 meccsel, ha mindent egybeveszünk, 3 meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, 1 kupát nyertek, mennyire téma ez?
6: Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a 2 trófeát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
1: Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszereda, amely a román labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában 1-0 legyőzte a címvédő Fecse Szebét. A hátralévő két mérkőzésen így egy pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A labdarúgó szlovák kupa döntőiben pedig a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re verte a Kassát. A kupagyőztes zsolnaiaknál Szántó Regő a 79. percben csereként lépett pályára, míg a másik oldalon Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót. Most Szántó Regőt hallják.
7: Na, nagyon vártuk a mérkőzést, minden nap erre gondoltam, minden este úgy feküdtem, hogy alig várom, hogy legyen meccs és hogy játszak, és örülök, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy nem is volt nagyon helyzete, a Kassának a végén volt, meg egy gólt is szereztek, de azon kívül uraltuk a mérkőzést, nagyon domináns futballt játszottunk, szerintem nagyon jól néztünk ma ki. Vártam, hogy a helyzetbe kerüljek, sajnos lelesték az egyik passz, amit a Pássa adott meg, amit én adtam volna neki, de örülök, hogy játszottam és
8: kupa győzelem megvan. A bajnokságban ugye még lehettek a dobogón.
7: A bajnokságban is a dobogó nagyon jó lenne, de most szerintem most ünnepelünk egyet, és készülünk majd a bajnokságra.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma 14 órától Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
9: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk, de azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt a bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést, tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset, egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal, ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországba, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és hogy az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni.
1: Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvidjács együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa négyes döntőjét Tatabányán. A Győr és az előző 4 Kírás győztese, a Ferencváros már az elődöntőben összecsap egymással, míg a másik ágon Moson-Magyaróvár-Debrecen elődöntőt rendeznek majd. Emily Fogel, a Ferencváros balátlövője a kupa hétvége előtt Szekeres Péternek nyilatkozott.
10: Egy pár játékos sérült, ez nehéz, de szerintem ez a erős ez a csapatban.
11: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb 4 közé jutnotok.
10: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
11: Felállni,
10: és néz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó 4 évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
11: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
10: Hogy nyerünk, és a kupa marad itt, nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
1: A 15 óra 30 perckor kezdődő Győr-Ferencváros elődöntőt az M4 Sporton, míg a másik ágon negyed héttől a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzést az M4 Sport Pluszon láthatják, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. Varga Lászlóval, a női csapat edzőjével Szücs Miklós beszélgetett.
12: Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, de nem tudok haragudni a lányokra vagy a csapatra, mert mindenki megpróbált mindent, ami tőle tellett. Ezt egy picit furcsának találtam, hogy gyakorlatilag 4 napja nem játszunk mérkőzést a világbajnokságon, annyira elhúzzák, majd 1 nap alatt 2 ilyen, ugye pár órával ezelőtt még ki se tudtunk magunkat pihenni a görög mérkőzés óta, és most egyből bele kellett menni egy ilyen playoff mérkőzésbe. Ez szerintem az ITTF-ről kicsit szegénységi bizonyítványt nyújt, de most is azt tudom mondani, mint a másik mérkőzés után, hogy le a kalappal a lányokat, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen jó mérkőzést tudtak játszani. Egyet nyertettünk is egy nagyon élethalál mérkőzést, és egy playoff mérkőzésben pedig a lehető legkisebb különbséggel alul maradtunk.
13: Most, hogy befejeződött a női válogatottnak a világbajnokság, milyen mérleget tudnál vonni?
12: Mondjuk ilyen mérkőzés után nehéz azt mondani, de ez igen, függetlenül nagyon pozitív volt ez a világbajnokságnak, maga a játék része, mondom, a szervezésen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon elégedetlen vagyok, de csak pozitív van, tudok elmondani mindent a csapatról, és szerintem ezen a fejlődési pályán ez nagyon sokat nyom alatba.
1: A címvédő Landon Norris volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilóta indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok.
3: Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán. A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az ország nagy részén süt a nap, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Hátrányból fordítva, 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén. A felcsútiak ezzel 3 pontra megközelítették a tabellán a kékfehéreket. Bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét az Európai Kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a rotterdami divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az Egyesült Államoktól. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel

0: Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője vesz részt. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológiai fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Központ űrkutatási laboratóriuma felel. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, majd egy városnál földbe csapódott. A szövetségi légügyi hivatal és a helyi közlekedési hatóság vizsgálatot indított az ügyben.
0: Közlekedés.
1: Felborult egy kamion az M35-ös autópálya Berettyóújfalu falu felé vezető szakaszán, a 26-os, 28-as kilométernél. A műszaki mentés miatt a forgalmat a Balmazújváros Hajdúböszörmény és a Debrecen északcsomópont között leterelik a pályáról. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon azonban helyenként borult az ég. Keleten megélénkül időnként megerősödik a szél. A jelenlegi 11 és 16 fokról délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 38 perc. Harmadik órája tart a Sportreggel Károly Andival, szia Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Gyurta Gegével.
3: És Elpa Pisvánnal, sziasztok.
1: Nézzünk körbe a sport határmesdjén, mondjuk ami úgy szembe jött ezen a héten, például az, hogy a FIFA úgy döntött, hogy súlyosan szankcionálja azt, aki eltakarja a száját beszéd közben, úgyhogy ez a nevezük divatnak olyan nagyon sokáig nem tartott, mert ezt tényleg néhány éve találták ki. Nyilván nem azért, ami miatt most a FIFA eltörölte, mert ne takarja el a száját, miközben mit vele majmozza Viniciust, meg körülbelül ez van ugye a háttérben, de eredetileg ezt arra találták ki, hogy elegük lett a játékosoknak, meg az edzőknek abból, hogy a bulvár média mindenféle szájról olvasó módszerekkel a legbelsőbb beszélgetéseiket és a közeli kameráknak köszönhetően megosztotta a nyilvánossággal. Na, ezek után hogy fogják megbeszélni, hogy este hova mennek bulizni?
3: Na, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez tényleg mellé.
1: Na, de különböző öltözőben vannak, tehát abból indulj ki.
3: Igen, hát a meccsen történő különböző incidensnél abszolút azt gondolom, hogy oké, persze fogadjuk el, hogy nincs szájátakarás, és nem mondjon senki semmilyen dolgot egymásnak. Viszont az, hogy a kispadon ők egymással mit beszélnek meg, vagy a lefújás után, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túl van gondolva, és ezt valahogy át kéne módosítani, vagy valami tényleg szabálymódosítás kellene, mert tehát, hogy kihúzni a játékosoknak ezt a belsőséges beszélgetését, és hogy már ezen túl nem lehet.
4: Hát meg alapvetően taktikai megbeszélés is lehet.
1: Há, persze.
4: Amit nem feltétlenül kell látni mindenkinek, mert ugye láttunk már olyat Veszprém kézilabdán, hogy időkérésnél a stáb egyik tagja rohant ki, és nézte a tévéadáson azt, hogy a másik oldalon milyen
1: mi zajlik. Nekem ez régi mániám, hogy minden nyilvános, tehát miért nem élnek ezzel a csapatok?
4: És mondjuk arra biztos emlékszel, hogy Pécs meccseken hányszor volt az, hogy odajött a kamera, meg belógatták a mikrofont, és hogy Rád Géber Laci az úgy hesegette el őket, mindig kidobálta onnan a belógatott mikrofont.
1: Persze,
4: eltakarta a kamerát, hogy most ezekért milyen büntetések járhatnának?
1: Hát a következő meccsen nem ő meccsen, vélhetően, és a lelátóról idegeskedhetne, hogy nem hallja, mi van időkérésnél.
3: Nyilván azért fura, mert ugye a Bayern München PSG első meccsen ugye Vincent Kompany fent volt a videó elemzőivel, és ha minden igaz, nem használhatott telefont sem, mégis be volt dugva az egyik fülébe, és valószínű, hogy ott volt egy valamilyen kommunikáció, de hogy nem értem, hogyha esetleg meccs közben mond az egyik csapat, vagy az ellenfél csapat egy valamilyen taktikai utasítást, akkor azt egyből megkapják, és akkor mit tudnak vele kezdeni? Olyan sok mindent szerintem nem lehet ilyenkor.
1: Hát nézd, amikor kézilabdában mondjuk van egy időkérés döntetlennél 40 másodperccel a vége előtt, akkor ugye akinél a labda van, az egy támadó figurát beszél meg. Mondjuk nem tudom, hogy ennyi idő alatt hogyan lehet reagálni rá, de mondjuk nem hátrány, ha a védekező csapat tudja, hogy egyébként a támadó csapat mit szeretne csinálni. És ott gond nélkül belógatják, meg ki van hangosítva.
4: Hát figyelj, meg egyébként

0: felettiként kezeljük, de azért mondjuk a Red Devils meg a Körmend, annak van egy sok évtizedes, elég magasan íródó története, az más kérdés, hogy nem véletlen, hogy most tudott a közleménybe, hogy határozatlan időre a Red Devils kilép a Körmend táborból. Idézem a közleményüket, ők módosítás nélkül, de nem fogom az egészet felolvasni. Lényeg az, hogy van egy értékrendünk, van egy identitásunk, ami mellett minden körülmények között kiálltunk és kitartottunk. Mindig egyenes gerincsel és felemelt fejjel tudtunk a tükörbe nézni, de sajnos most meg kellett hoznunk egy borzasztóan fájó döntést, mert a hónapok óta jelenlévő és jelenlegi zajló folyamatokkal nem tudunk azonosulni, és ezután nem is kívánunk közösséget vállalni ebben. Na most ezek a folyamatok, ezek gondolom nem feltétlenül a szurkolótáborokra, vagy szurkolótáborra vonatkoznak, mert ott milyen folyamatok vannak azon kívül, hogy szurkolnak, hanem inkább a klubnál, mert azt valóban nyilván nehéz megemészteni, hogy az egykor háromszoros bajnok Körmend ott van, ahol nem véletlen, hogy beszélgettünk a bajnoki elődöntőkről, hát a Körmend nem, hogy szóba nem jött a bajnoki elődöntőknél, hanem a bajnoki negyeddöntőnél sem jött szóba. Szóval a szurkolótábor ilyenkor mit tehet szerinted, Anni, vagy mi a helyes megoldás?
1: Hát ugye... Erről a mi oldalunkról azt teheti, hogy elvárjuk tőlük, hogy ott álljanak teljes mellszélességgel a csapat mellett, és szurkoljanak. Ugyanakkor azért a Red Devils egy 97 óta létező szurkolói csoport. Azóta azért majd 30 év eltelt, szerintem ott a generációs különbségek is óriásiak lehetnek az újabb szurkoló csoportok és közöttük.
0: De Red Devils még látott bajnok Körmendet 2003-ban.
1: Igen, és ők láttak másfajta kosárlabdát, más összetételű csapatot, amikor nem arról szólt, hogy van öt légiós, és akkor esetleg van hozzá két-három jó magyarod, hanem...
0: Volt négy Rábaparti gyerek, egy Ziegler Laci, és még két jó légiós.
1: Igen, igen. Úgyhogy nagyon más lehet nekik így a mostani közegben létezni, és bár ugye semmi konkrétumot nem írtak le, de szerintem ennek az egésznek a 90%-a tényleg az, ami a csapat körül zajlik mostanában, hogy nem tudnak egy olyan csapatot összetenni. Ennek ugye anyagi?
2: De egy szurkoló, most felvetődik a kérdés, hogy egy szurkoló nem azért törzs szurkoló és a Red Devils is, nem azért azok, akik, mert 97 óta ott vannak folyamatosan, ha jó, ha rosszak, ha egy kicsit holdponton vannak, hanem hogy ilyenkor mi történhet? Lehet, hogy nem látunk valami olyat bele, vagy esetleg valami olyan van, amit nem is hoznak nyilvánosságra?
1: Biztos, hogy van ott valami a háttérben, de ugye kicsit párhuzamot lehet vonni a szülők, a sportoló szülő és mondjuk egy szurkoló között, hogy régen ott volt fönn a lelátón a szurkoló szurkolt, kiüntegettünk nekik, és ahogy azt érezte, hogy sokkal jobban része az egésznek, sokkal többet enged meg magának, sokkal több kritikával illeti az egész közeget.
0: Jogai vannak,
1: úgyhogy ez
0: része a történetnek.
1: Igen, nagyon összetett dolog. Nem tudom, hogy ennek egyébként mi lesz a kifutása, de ugyanúgy ott lesznek a meccsen, ugyanúgy szurkolnak, csak most valószínűleg
0: csak odébbülnek 6-6
2: székkel. Csak nem a Red Devilsként, hanem mondjuk igen. Nem tudom, Blue Devilsként.
0: Azt azért kevésbé hiszem. Yellow, nem? Főleg. Körmenden.
2: De hát ugye Diósgyőrön is ez volt, hogy ott is ugye a szurkolók befolyásolták a vezetők döntését, és végül elüldözték a vezetőt, és nyilván nem is jöttek úgy az eredmények, de hogy azért a Diósgyőri csapat és hát a stadionban azért 270-en voltak.
0: Ki is estek szépen.
2: Ki is estek, így van.
0: Úgyhogy most akkor hihetetlen boldogok lehetnek a szurkolók, még idegesebbek, de hát még végül van. Is... Nem, hát szerintem a szurkoló szurkoljon, tehát én magam soha eszembe nem jutott volna, hogy majd én ott megmagyarázzam az általam imádott klubnak, hogy hogyan kéne csinálni. Hát még persze megvan a véleményem róla, de hát mondjuk nem az én dolgom. Tehát ha beteg vagyok, sem kezdem az orvosnak magyarázni, hogy
2: mi van?
0: Szerintem hogyan kéne csinálni, mert körülbelül itt már azért lassan erről beszélgettünk, ennél sokkal fontosabb, hogy előre égenföldön nem látszik, hogy a Körmend hogyan juthatna vissza oda, ahol volt. Jelzem, az se volt önmagától való, hogy egy 10000-es kisváros egyszer csak elkezd kosárbajnoki címeket, meg magyar kupákat.

0: nyerni. Tehát szerintem inkább az volt a különleges, vagy a nem rendszerszerű, amilyen magasságba jutott a körmend, nem az, ahol most van.
1: Alapvetően szerintem az a nagyon fontos egy magyar mondjuk labdasportág csapatnál, hogy tudjál olyan magyar játékost odavinni, vagy kinevelni, akinek olyan hatása van a közegre. Gondolok itt mondjuk egy Somogyi Ádámra, Szolnokon, egy Perzolira, Szombathelyen, vagy persze, mondjuk Német Isti Annó, Zsebeferi Annó, Körmend, hogy akik...
0: Hát meg Körmend itt még tudsz mondani tizet.
1: Ez, igen. Tehát... Igen, Fepu most.
0: Hát legutóbb Fepu, de Fepunak unokája lehetne, ha nincs. nem tudok róla, nem. De kor szerint akár igen. Az is. Na, közben egyrészt időnk lejárt, mindjárt jön Bánki Dodi. Gyultag Egétől viszont fájó szívvel búcsút veszünk, mert egy ínyenceknek való munkakörbe teszi át magát. A magyar váltó nélkül közvetíti az N4 Sporton a vonatkozó világkupa nyíltvízi úszó csapat versenyt, úgyhogy szia Gege, nagyon örültünk, hogy itt voltál. Meleg váltással Gyurta helyett Bánki, mindjárt jövünk vissza.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
3: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
4: Hát igen!
2: Kinek a nagypapája volt pilóta?
5: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
6: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, van egy Károly Andink, szia Andi, ezt már megszoktuk, és Gyurta Gergénk pedig nincsen, mert közben vízbe vannak a nyíltvízi világkupa váltóversenyének, vagy csapatversenyének a tagjai, bár magyarok nélkül, viszont van helyette egy Bánki Dodink, szia Dodi!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek,
1: már
2: jó
1: csak egyet kell aludni, és Újpest Fradi, hát azt az ember ugye alvás nélkül tölti, de ennél is, vagy legalább ennyire fontos, ugye, hogy rendeznek ma egy országos egyes Győr, Diós Győr mérkőzést, mert ez a két meccs az alapjaiba határozza meg, főleg a vasárnapi szerintem alapjaiba határozza meg a labdarúgó NB1 végkimenetelét. Egyel menjünk, vagy kettővel menjünk lejjebb, a kiesés eldőlt. Diós Győr is csatlakozott a már rég elparentált Kazincbarcikához. Kicsit tisztult a kép a harmadik helyet illetően ezzel, hogy az Alegerszeg tegnap este a forduló nyitó meccsén otthon 3-1-re kikapott a Puskástól, hiszen ma rendeznek egy Paks Debrecen meccset. Aki azt a meccset nyeri, az nagyon nagyot lép a bajnoki bronzérem felé, és az ETE ezzel a tegnapi vereségével meg az is lehet, hogy az európai kupáról csúszik le, miközben kupadöntős, és szinte egyszerre állt a harmadik, negyedik, ötödik helyen a Paksal meg a Debrecennel. Kezdjük innen. Szerinted ki lesz a harmadik?
2: Sok múlik a mai Paks-Debrecen meccse, mert ha nyer a Paks, akkor még szorosabb, akkor mind a három csapatnak lesz esélye. Viszont így az ETE vereségével felértékelődött a kupadöntő a nemzetközi kupaindulást illetően, mert ha lemarad a dobogóról, akkor csak a kupa döntőben lesz esélye kijutni.
1: Igen, és illetve ha a Fradi nyeri a bajnokságot, akkor már európai kupa résztvevő, csak a Fradi egyelőre még nem, hogy nem nyeri a bajnokságot, hanem lépés hátrányban van, ugye ezt a Paks Debrecen meccset is majd vasárnap játsszák, mint az Újpest Fradit. Na, de elrende, ugye a Győrnek pillanatnyilag egy pont még megmaradt az előnyéből, mert egy döntetlennel hazajött Debrecenből, ami szerintem az elsődleges célja volt, hiszen innentől is továbbra is a saját kezébe van a sorsa, és mondjuk kit verne meg üzenbiztosan 3 pontért, mint a már biztosan kieső és nem túl acélosan felálló Diós Győrt. Igen, tehát ez az előny, ez holnap délutánra, amikor kivonulnak szépen a Szusza stadionba az újpestiek meg a ferencvárosiak, jó eséllyel ez 4 pont lesz.
2: Na ez a probléma. Miért nem egy időben van? Miért nem egy időben?
1: Hát az utolsó forduló az egy időben lesz.
2: Azt én értem, de addigra lehet, hogy már minden eldől. Tehát a sportszerűség azt diktálta volna, hogy itt is egy időben kezdődjön. Lehet, megoldható lett volna szerintem, mert egy, több mint egy hetet tudjuk, hogy mi a sorsolás. Ha valamit akar az ember, azt meg lehet oldani. De országos egyes, tehát a Győr nagyon nagy meglepetés lenne, ha nem húzná be ezt a Diós Győr elleni meccset. Mind a mellett, hogy egy akaratos jövőt építő Diós Győr fog pályára lépni, és nem kételkedem abban, hogy mindent megtesznek, csak hát nagyon nagy a tudásbeli különbség.
1: De ez a, igen, de ez ha egy időben lenne, oké, hogy valóban az esélyegyenlőséget azt szolgálná, de az esélyegyenlőséget az is szolgálna, hanem páratlan számú forduló lenne, viszont mint a Andinak időközben bekapcsolódott a mikrofonja, ezért most meg is hallgatjuk azt, amit az előbb mondtál.
3: Nem, vagy gondolom azért azt, hogy oké, az utolsó fordulóban egy időpontra rakják a meccseket, az oké, de azért a tévé közvetítések miatt sem lehet ezeket a mérkőzéseket hamarabb egy időbe tenni, gondolok itt a most a hétvégére is.
2: Meg lehetett volna oldani. Volt már ilyen, hogy...
1: Na mindegy, de most azt mondom, hogy nem ezen múlik, inkább nem kellett volna kikapni Győrben. Ettől még Újpesten nyerni, mert győzelmi kényszerben van a Fradi, mindentől függetlenül, hogy mikor rendezik a Győr meccsét, az nem lesz egyszerű.
2: Nem is kérdés, hogy ezt a Fradi... Tehát minden elismerésem a Győrét. Nagyon jó futballt játszanak, szimpatikusak az utánpótlás képzés, tehát 5 évvel ezelőtt kezdtek el építkezni, most beérett ez a munka, tehát a Győr.
1: És 5 éve hol voltak?
2: Szenzációsan játszik, és szenzációsan szerepel egy remek edzővel, egy nagyon szép jövő előtt álló edzővel, Borbé Balázzsal, de ettől függetlenül mindenféle elfogottság nélkül szerintem a győriek is elismerik, hogy ezt a Fradi veszíti el, hogyha elveszíti ezt a bajnokságot a hazai vereségekkel, plusz a magyar szabály sem, a legjobban a Fradi csújtotta. Nyilván lesznek elemzések majd, meg kell várni, hogy mi lesz a bajnokság kimenete, de ha megnyeri a Fradi, akkor is nagyon tanulságos szezon volt ez minden tekintetben. A nemzetközi kupa, az, hogy a magyar szabály mennyire erőltetett volt a klub részéről.
1: Téli eligazolások.
2: Az is, de ott gyorsan megállnék egy pillanatra, tehát Varga Barna meg Tótali, amikor itt volt, az öt hazai vereségből négyen ők is
1: játszottak. Ez így van.
2: Itt a magyar szabály az, ami nagyon hirtelen jött. Nyilván dörzsölt módon nem kötelezővé tették, hanem ajánlották, de nyilván a Fradinak is szüksége van a pénzre, meg van egy...
1: Hát mondjuk hozzáteszem, a BL selejtezőből alapvetően több pénzt venne ki a Fradi, mint amennyit a magyar szabállyal kap, csak ezt nem lehetett tudni. Tehát Fradi úgy volt, hogy inkább mind a kettő, mint csak az egyik, vagy egyik sem.
2: Igen.
3: Egyébként ez előfordulhat, hogy megnyeri a Győr a bajnokságot, és tudom, hogy ugye mondjuk egy BL selejtezőn, ha már csak levegőt veszel, olyan pénzt kapsz érte, hogy...
1: Mint az Európa Liga alapszakaszszor
3: körülbelül. Nem tudjuk leírni az összeget, de hogy ez előfordulhat szerinted, hogy azt mondja a Győr, hogy a mi keretünk nem feltétlenül alkalmas erre?
2: Nem, abszolút. És nem is szerepeltek rosszul a konferencia ligában is. Nagyon, nagyon jól játszottak.
1: Hát utolsó küszöbön botlottak.
2: Igen,
1: meg a Rapid ellen.
2: Én alkalmasnak tartom a Győrt, és nagyon jó futballt játszanak. Itt most túl a klubfutban, a magyar szabály szerintem nem emelte meg a színvonalat. És nem jött annyi magyar játékos, amennyit
3: hát
2: terveztek.
3: Ezt egy év alatt nem tudod leszűrni.
1: De Dodi, már az is nagy szó, hogyha nem rontotta le. Szerintem, mert az elv jó. Tehát azzal nincsen magában baj, hogy magyarok játszanak, ha egyébként ez nem jár a színvonal drasztikus csökkenésével, de azért azzal szerintem talán nem jár.
2: Drasztikusan nem csökkent, de nem is emelkedett. Ja. De viszont, ha szabad így fogalmazni, nem a többi klubot emelte a Fradi szintjére, hanem a Fradit húzta le többiek szintjére. Ez a szabály, de nyilván ebbe az év bővebb elemzések lesznek majd.
1: Meg hát van késztetés arra, hogy finomítsanak rajta, tudtommal. Szóval lehet, hogy a jövőben azért nem lesz ennyire direkt módon.
2: Hát igen.
1: Bár ugye, hogy pont te is mondtad, hogy a bajnokot, csak a bajnok lehet, hogy nem a Fradi lesz, tehát hát innentől kezdve maximum a Győrt segíti.
2: Jó, hát én beleszülettem a Ferencvárosba, én rajongok a klubért, de a fél ország nem, és van egy olyan, hogy most már elég volt, tehát hogy zsinórban hét bajnokságot nyert a Fradi, ez az Újpestnek volt egy ilyen szériája a 70-es években, de most a holnapi derbinek ez lesz a legnagyobb hozadéka, mert az újpestiek vért fognak inni, hogy egyrészt, hogy ne a Fradi legyen, tehát akár legszebb öröm, akár öröm másodszorban, hogy azt a újpesti szériát, azt a hét bajnoki címet befogta a Fradi, de ne legyen 8-szor. Tehát van egy ilyen is.
3: Hát meg ugye régebben az Újpest-Fradi meccsek azok olyan, vagy Fradi-Újpest most részletkérdés, azok hát óriási népünnepélyek voltak, de azért ennek a hangulata az elmúlt időszakban azért egy picit már oké, hogy még mindig
1: rangadó volt. Mondjuk már az Újpest 10 éve nem nyert.
3: Igen, de hogy már nem volt olyan hangulata, már nem volt olyan előélete ennek az összecsapásnak, viszont szerintem ennek a holnapinak megint olyan lesz.
1: Telt ház van, az biztos, hát azt tudjuk.
2: Hát már most tegnap kim voltunk, a Törőcsik Andris 71 éves lett volna, ugye május 1-én van a születésnapja, és ilyenkor mindig kimegyünk a megyeri temetőbe, és láttam, hogy már teljes útlezárások, tehát már nagyon készülnek ott a stadion környékén.
1: Nyíl ott volt?
2: Nem.
1: Nem?
2: Ő nem. A Ebedli Zoli volt, a Martos Győző, az újpestiek részéről a Kacsáék, a Kalocsai Gyuriék. Már voltunk azért elegen. Horváth Karcsi. De ez egy ilyen hagyomány egyébként, és nagyon nagy hangulat lesz. Tehát telt ház, mondom, az újpestiek azok nagyon fennik a fókat a Fradira, de a Fradi tábor is, hát teltházban már, nem is tudom, egy hete, egy óra alatt, vagy két óra alatt elment az összes jegy a vendégszektorba, tehát, és hát nem minden jegyet adott el az Újpest, tehát régen az is sokkal többet, mert itt csak a minimálisat, amennyit kötelező, annyit adnak a Fradinak, de ettől függetlenül tényleg nagy hangulat lesz. Amit az Andi mondta, hát igen, más, de hát az egész futball más sem. De azért ez a derbin az mindig hatalmas hangulat van, meg indulatok is, erős indulatok is vannak. De hát az egész futball más. Most már emlékszem, a Manchester United stadionjában az Old Traffordon leültettek embereket, mert föl álltak és fej fölött tapsoltak. És mondták,
1: ez felháborító.
2: Hát ez, na jó, hát igen. De sajnos ez világtrend lett, de
1: Szerencsére a németeknél nem. Tehát a Dortmundi Südtribün például az UEFA rettet BL meccseken, ott ugye le kell tenni a szépen a székeket, de az egy 25 ezeres álló szektor a Bundesliga meccseken.
2: Na de nézd meg, Leo, nézd!
1: Pohár sörrel, tehát ahogy régen.
2: De az összes Bundesliga meccsen, az összes ultratábor mindig emiatt transzparensekkel tiltakozik ezzel le, hogy persze, ne akarják őket szalonzenekarrá tenni. És igazuk is van, hát a futballnak megvan egy sajátos hangulata, nem véletlenül a legnépszerűbb sporták.
1: Hát ja, csak például Dortmundban emiatt 84 ezeren férnek azt hiszem be egy bajnoki meccsen, UEFA rendezvényen meg 70.
2: Akkor 20 ezer azt hiszem a sárga fal, nem?
1: 25.
2: 25.
1: Az 25, az a világ legnagyobb szektor. Az egy magyar NB1-es forduló ösztönző száma, az a szektor.
2: Hát a Grupa Marinában meg 7000 a B középnél.
1: Igen.
2: 7000 szurkoló, tehát. És ha az nincs, akkor nincs olyan hangulat.
1: Márpedig
2: itt lesz. Holnap is lesz.
1: Itt lesz, persze. Igen. Na, ahhoz mit szólsz, hogy ha már szóba került itt ilyen magyar szabály, hogy az UEFA állítólag egyeztetve a világ valamennyi szövetségével, ezt én kétlem, hogy valamennyivel egyébként, csak a többséggel, azt mondjuk aláírom, most azt fontolgatja, hogy ugyan egy fiatal szabályt hoz be, hogy mindenkinek kötelessége egy U21-es játékost végig a pályán tartani, és innentől kezdve, ugye, mert a magyar szabály az a munkaerő szabad áramlását sértő szabály, ezért nem szabály, hanem ezért ajánlás. De a fiatal szabály az ezt mondjuk nem érinti, mert aztán az a Paris Saint-Germainben lehet egy angol gyerek is, aki 21-es, tehát ilyen értelemben a kor meg úgy látszik nem számít diszkriminációnak. Szóval a FIFA az most ezt lebegteti, de ez már nagyon komoly szinten van, tehát inkább bevezetik, mint sem. Hogy mit szólsz ehhez? A nagy elüzleti esedett profi klubfutballban, mert ez nem a válogatott csapatokra vonatkozik.
2: A Fradinál is a fiatal szabály volt a fontosabb, nem is a magyar szabály. Mind a mellett, hogy mind a kettőt betartotta a klub. Igen, ennek itt is a szándék jó, csak nekem ezzel az a bajom, hogy ne tegyék már kötelezővé. Azért ne tegyék, mert a tehetség utat törjön magának. Tehát ne központi határozat alapján, meg ajánlás alapján, meg kötelezővé téve, hanem vívja ki magának. Hát régen is. Egy Albert Florian 17 évesen mutatkozott be, Bene Ferenc 15.
3: Hát csak akkor azért nem volt ennyi légiós, mint most van.
2: Most is vannak azért, tehát a Lamine Yamalék...
1: És a Varga Barnabás hány évesen mutatkozott
2: na
1: be?
2: Jó, hát az van, igen.
1: Vagy a Gera. Igen. Tudom, hogy erre nem öregen, de nem is 16
2: évesen. Meg a Sigér Dávid, mikor lett NBA-es játékos, és hol voltak. De ezek, igen, ezek megint az utánpótlás kérdés.
3: Alapvetően, ha megtalálják azt a számot, mert szerintem azért az, hogy 10 mezőny játékosból a fele kötelezővé ajánlottá van téve, azt soknak hát tartom, nagyon, de ha megtalálják azt, hogy mondjuk 2, mondom, igen, és kötelező, azzal szerintem azt azért már tudjuk megoldani, hogy legyen minden klubban 2 feljövő fiatal.
1: Vagy a támogatás az legyen ahhoz kötve, akár exponensen emelkedve, hogy 1, 2, 3, 4 vagy 5. Okay. És ha 5, akkor teljes, igen, támogatást kap, ha 4, akkor...
2: De normális esetben nem kéne itt ajánlgatni, meg kötelezővé tenni, hanem eleve olyan utánpótlás nevelés kéne, hogy legyen.
1: Na de az pont a Fradinál a jelek szerint még sincs meg. Tudom, hogy rengeteg játékos kerül ki, azok vagy Soroksáron játszanak, vagy olyanok, mint a Tóth Alex, aki már annál is jobb, és már kinőtte az NB1-et. De a Fradiban...
2: Hát a Tóth Alexek...
1: Tudom, de a mostani Fradiban, aki magyar, az se Fradi neveli. Tudom, hogy a madarász, meg a kislisztes nyugodtan ide vehetjük, de a többi nem. És a legkevésbé a madarász, meg a kislisztes játszik. Tehát igen, a Szalai, az Ötvös, aki most sérült, az Osvát, a Gruber, ők nem.
2: Igen, csak van egy nagyon nagy különbség. És nem tudunk elszakadni, látod a Fradit, mert a Fradi a nemzetközi kupára építi a csapat. Tehát minden magyar csapat az NB1.
1: Persze.
2: Ez a nagy különbség.
1: De most a Győr is majd a nemzetközire. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy Győrbe hogy néz ki majd ez az egyébként nagyon rövid nyári átigazolási időszak, mert nem lehet elég korán kezdeni, ha a selejtezőbe indulsz, azt a csapatot fölépíteni, hogy a Győr mennyire nyúl bele. Igen. Az egyébként kiválóan összerakott, de azért a magyar NB1, még csak nem is a megnyerésére, hanem a magyar NB1 élbolyához tartozást garantáló keretébe, vagy kezdőjébe.
2: És ne feledjük, hogy a Fradi a Vitálist és Kripicset el akarta hozni télen, és a Győr nem adta meg a bajnoki cím. Ez egy bős döntés volt az Eto'o vezetői részéről. Meg eleve én emlékszem, amikor 5 évvel ezelőtt elkezdték építeni ezt a ezt a csapatot, és nagyon tudatosan.
1: Felnőttben nem is játszott magyar, úgy jutottak föl.
2: Hát a Winglerék, a Vitális, Csinger.
1: De a NB2-ben gyakorlatilag 11 volt, hogy 11 légiósan játszott a Győr, azt mondták, hogy őket nem érdekli a támogatás, azt majd az NB1-ben megkapják,
2: igen.
1: amikor feljutnak, most már nincs ilyen problémájuk, hogy magyaroknak kell játszani.
2: Igen,
1: mert közben felnőttek ezek a srácok.
2: Hát igen, de ott egy modellváltás volt. Havas Máté megérkezett oda az utánpótlásra, és egészen más alapokra helyezték. Nagyon jó munka folyt, és be is érett. Itt az élő példa, hát nagyon tele vannak tehetséges jó játékosok, akik kötődnek is a klubhoz. Vitális Milán például meg kell hallgatni néha, hogy nyilatkozik. Egy rendkívül intelligens, érzelmes, értékes sportember, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne elérni, mivel tartozik a klubjának, ez nagyon fontos, ez egy szép jövőkép a győri futballnak.
1: Mekkora sztár pillanatnyilag ő Győrbe? Már Pocik Hanik szint? Vagy ahhoz kell a bajnoki cím először is? Attól meg ennyire vannak, tehát...
2: Elképzelhető, hogy évek múltán majd ezt a csapatot is úgy fogják sorolni, mint azt, mert mi fradistaként is soroljuk, hogy Kovács Csonka, Hlagyvik, Mile,
1: Magyar
2: Lajos, Hanik, Pócik, Burcsa,
1: Szabó Szentes, Hajszán. És a Mágus.
2: És Verebes.
1: És a Mágus a padon. Igen.
2: És
1: Hófehér öltönyében.
2: És még a kispadon is Szijjártóék, Füzi Gézáék.
1: Persze.
2: Ott voltak.
1: Szepesi.
2: Hát jó, hát ő mondjuk több klubban is ott
1: persze,
2: volt.
1: Persze, nem, de egy őrben ott másodvirágzása volt.
2: És már csak azért is, mert amikor bajba volt az Eto, akkor mindig fölküldte, aztán nivelgették a fejére Szepesi Lacinak. Tehát mi abban a korban ütünk föl, amikor így felsoroljuk az összes csapatot, mert
1: de nem is változtak
2: hétről
1: hétre, meg hónapról hónapra.
2: Igen.
1: Én is elmondom neked, hogy Hegedűs Horváth Király, Vörös Presszeller, Nagy József, Fitos Kulcsár, Hegyi Szabó Garics, vagy az én kedvenc haladásomat.
2: Az Hegyi Dodi.
1: Török Péterrel a padon.
2: És sajnos szegények közül sokan már nem is élnek.
1: Meg hát is. Hát akárhogy is nézzük, de ezek az emberek, ezek 45 évvel ezelőtt voltak 20-25-30 évesek.
2: Hát ez a klasszikus eset, nem pénzt gyűjtöttünk annak idején, hanem élményeket.
1: Ja, de abból mondjuk bőséggel, úgyhogy ilyen
3: hát
1: ilyen
3: azért
1: problémánk nincsen.
3: Ezek a játékosok karakterek voltak.
2: Hát, hogy ne.
3: És én mindig azt mondom, hogy a mostani sportnak a egyik legnagyobb hibája, hogy a karakterek
2: igen.
3: kezdenek eltűnni.
2: Mert a pénz minden
1: fölül. És egyéniség föltűnik, azt kinyírják.
3: Igen.
1: Mert félnek, hogy a brandet a biznisz trongálja adott esetben. Hát lám, amiről itt egyébként az előző óra végén beszélgettünk, de azért a te véleményedre is abszolút kíváncsiak vagyunk. Ugye most büntetni fogja a FIFA azt, hogyha valaki eltakarja a száját, úgy beszél. Hát először is még kell eltakarni, mert az is szerintem szörnyű volt. Na de ha már eltakarja, akkor most meg azt büntetjük, hogy eltakarja, szóval...
2: Hát ez nevetséges. Mert... Na mindegy, de visszatérve, amit az Anni mondott, az sajnos az utánpótlásban nagyon sokszor láttam, hogy rászólnak a játékosok, hogy ne cselesz. Tehát univerzálisát teszik. Tehát elveszi a egyéniségét, a karakterét a játékosnak azért, mert félti a munkakönyvét.
1: Ne cselesz.
2: Ne cselesz.
1: Abban csak a baj van. Mi?
2: Igen.
1: Ez olyan, én egyszer láttam olyat, hogy egy boxolónak azt ordították be a szorítósarokból, meg a lelátról, hogy ne üss. Azért, mert olyan fölénnyel vezetett, hogy nyilvánvalóan volt, hogy nyer, de már kétszer volt intve tenyeres ütésért, és ha még egyszer ütés, mert nem tudott mást ütni már, mert hullafáradt is volt, meg amúgy sem volt túl képzett, üt még egy tenyerest, még a végén le is léptetik. Ugye ezért egyszerűség kedvére ez
2: Miret
1: volt a...
2: is Csavának ilyet nem mondta, ne, a korongozójának, ott üs, mi le üs.
1: Ne, de ez egy VB8 közé jutásért, ott már volt tétje a dolognak, ne üs, ez volt a tanács.
2: Ha már Miret is Csaba, engedjétek meg, hagyj meséljek el egy történetek.
1: Miért is, aki Újpest, vagy majd Fradi, ugye?
2: Hát ő a Fradiban futott be nagyon szép pályafutást.
1: De Újpest is volt, tudtam már.
2: Kim voltak a Fradival a Szovjetunióban, és Zsukov Marsal, nagyhatalmú Zsukov Marsal volt a szovjet hadsereg parancsnoka, hát rettegtek tőle, és Mile megérkezett a banketre, és egy ilyen lazaszos szendvicset átvett a Zsukovnak a válla fölött, hát mindenki kővédermet. De nem ez volt a fő probléma, hanem egy olyan pólóban volt, amire rá volt írva, hogy USA. Ez a 80-as években kegyetlen volt.
1: A lazac háborút megnyerte?
2: Meg.
1: Megnyerte a, Zsukov, a művet
2: Zsukov
1: nyugat?
2: Zsukov fölött átemelt egy lazacot.
1: USA felirat. Szimpla provokatőr, ma már vagy akkor valószínűleg így, de megúszta a dolgot, mégiscsak a baráti Ferencváros képviseletében volt. Ja, még Buzánszky Jenő bácsi is, aki elsunyogta a dolgot, de ugye a Szuszának a válogatott karrierjébe került az, hogy amikor egyszer Moszkvába játszottunk, és nem nyertünk, mert ott csak egyszer nyertünk, és a Rasszia szállóba pezsgőztek a meccs után, és kidobott egy pezsgős üveget a Buzánszky.
2: Igen.
1: De aztán talán a Buzsik is ott volt, de lényeg az, hogy, hogy lent két vagy három szovjet tábornok jött kép a szállóból, és tőlük másfél méterrel landolt a téren a pezsgős üveg. Hát egyből merénylet kísérlet, és a sebesség valahogy a Szuszát találták meg, hogy ő a felelős, nem is volt válogatott utána az aranycsapatba.
2: Hát ez olyan, mint Juhász Peti az Újpestnek a balhátvédje.
1: Pedig nem volt USA felelő. Vélhetően 1950-ben a Rasszia szállóban nem volt USA felelő a Tupoló Szuszán.
2: De Juhász Peti ugyanígy járt, amikor kártyáztak, és Ilovszky Rudi bácsi mögé állt, és elküldte melege véghajlatra, és utána soha többet nem volt.
1: Lehet, hogy ki vagyunk a 74-es VB-n, hogyha ez a kártyaparti
2: Szűcs Lajos játszott a
1: balhátvédet. Ő se tudta, hogyan életében először is utoljára
2: balhátvéd. És az egyik legjobb balhátvéd volt Magyarországon, Juhász.
1: Juhász, hogyne. Hát ha már citáltad a 7-szeres bajnok Újpestet, amelyiket most sorolhatna maga mögé a Ferencváros, na annak az Újpestnek volt a stabil balbekje.
2: Akkor nem csak ő, hát előtte volt Bánkuti. Olyan balbek volt, hogy mint a Francisco Marinho a braziloknál. Ja, szenzációs. Ja. Olyan képzett volt, hát más világ volt. Tele volt. Ott nem lehetett képzetlenül NB1-ben játszani.
1: Ez biztos, hogy van. Ma azért előfordul. Na jó van, mindjárt folytatjuk. Nem ígérem, hogy NB1-jel, de futballal az biztos. Jönnek a hírek.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lando Norris kezdheti az érről a sprintfutamot Miami-ban. A tűzszünet ellenére továbbra is folyamatosak a harcok Libanonban. Kellemes koranyári idő lesz, 20 fok feletti csúcsértékekkel. Bessenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén. A felcsútiak ezzel 3 pontra megközelítették a tabellán a kék-fehéreket. Bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét az Európai Kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A mieink 12-8-ra kikaptak az Egyesült Államoktól. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. Férfi válogatottunk bejutott a legjobb 32 közé. Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es Miami nagydíj sprint kvalifikációját, így ő indulhat az érről a mai sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a Mercedes-szel, a harmadik a szintén McLaren-es Oscar Piastri lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A tűzszünet ellenére tegnap is folytatódtak a harcok Libanonban. Az izraeli támadásokban 12-en meghaltak, 25-en megsérültek, az áldozatok között egy gyermek és két nő is van. Az Irán támogatását élvező Hezbollah közben drónokkal támadta a zsidó állam katonáit Dél-Libanonban. 4-en könnyebben megsérültek. Az izraeli és a libanoni síta milícia közötti tűzszünetet a kihirdetés óta már többször megszegték a szembenállók. Az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat sürget az ügyben. Krétán tették partra azokat az aktivistákat, akiket csütörtökön vettek őrizetbe az izraeli hatóságok a gázai övezetbe tartó flottilla járműveiről. Amint egy 175 embert buszokkal szállították a sziget egyik kikötőjébe. A flottilla a több mint 70 hajóbolyából 31 elkerülte az izraeli akciót, ezek már biztonságos vizeken hajóznak a gázai övezet felé. Megszűntnek nyilvánította az Irán elleni háborút az amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében. A megfogalmazás hátterében az állhat, hogy 60 nap telt el a harcok megindítása óta, ezután minden további katonai akcióhoz a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Donald Trump azt ugyanakkor nem jelezte, hogy felhagyna a perzsa országgal szembeni nyomásgyakorlással, és csapatok kivonásáról sem tett bejelentést. Átfogó haderőreformot jelentett be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tervek szerint emelik a katonák fizetését, növelik a harci juttatásokat, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az intézkedéseket júniustól vezetik be. Az Egyesült Államok 5000 katonát kivon Németországból. A katonák a következő 6-12 hónapban térhetnek haza. Donald Trump a napokban közölte, hogy Németország után Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok létszámának csökkentését, mivel az elnök szerint az érintett európai szövetségesek nem támogatták kellően az iráni katonai műveleteket. Erőszakba torkollott a munkaünnepe alkalmából tartott tüntetés Torinóban. Az eseményen több mint 15 000 vettek részt. A demonstrálók egy csoportja megpróbált a korábban lezárt kulturális központ közelébe menni. A rendőrök vízágyút és könnygázt is bevetettek, hogy megakadályozzák, hogy a tüntetők áttörjék a kordonokat. Az összecsapásokban többen megsérültek.
0: Közlekedés.
4: Két autó ütközött Kunhegyesen a 34-es főút és az Árpád utca kereszteződésénél. A mentési munkálatok miatt a 36-os kilométernél az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Kerülni önkormányzati utakon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Keleten megélénkül, időnként megerősödik a szél. A jelenlegi 14 és 18 fokról délutánra 19 és 25 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, Károly Andival, szia Andi, és Bánki Dodival, szia Dodi,
2: reggelt,
1: mert hogy Gyurta Gegema nyíltvízi úszást szakért az M4 Sporton, úgyhogy őt mára már elvesztettük, van még egy szűk 20 perc a mai sportreggelből. Kicsit bélezzünk, mert nem találkoztunk azóta, Dodi, hogy rendeztek egy űrmérkőzést a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és ez még legjobb esetben is csak fél távnál jár ez a párharc, mert ebből még nyugodtan lehet hosszabbítás is, hát természetesen nem az Atlético Arsenal mérkőzésre gondolok, hanem a PSG Bayernre, ami ugye 5-4-re végződött, ugye a 20. és a 70. perc között hirtelen esett 9 gól. Ez máskor a két elődöntő két mérkőzésén esik körülbelül ennyi, legjobb esetben.
2: Együtt színfolt volt ez a mai világban, ahol a taktikai fegyelem mindent felülír. Egy olyan őszinte, tényleg egy űrfutball volt. Egy express sebességgel közlekedő két csapat, szuper technikai felkészültséggel.
1: Átlag hány másodperc alatt keltek át a középpályán a támadások?
2: Hát, meg azok a pontos passzok, meg azok a labdakezelése, ha csak egy dolgot, csak egy elemet, de nem lehet egy elemet, mert olyan szép gólok voltak. A Luis Díaz, ahogy átvette az utolsó gólnál ott a labdát, és ahogy megtolta magának, hát ez mindent elárul arról, hogy milyen futball volt régen, sokkal lassabb kivitelben. Tehát ez a mostani modern futballban ritkaság. Én ilyen jó meccset az utóbbi 10-15 évben nem láttam.
1: Nyilván erre mondta azt Guardiola utána, hogy hát ez szörnyű meccs volt, szörnyű játékosok, szörnyű edzők. De hát mondjuk Mígyorgott hozzá, mert szerintem ő az, aki szereti egyébként túlmatekozni a futballt, erre ő is rábólinthatott, hogy biztos azt mondta volna, hogy na hát az én csapatom ne kapjon 4 vagy 5 gólt, mert ez tagadhatatlan, hogy ott volt e mögött ez is, de kicsit, amikor 5 csatára játszott az aranycsapat, akkor volt ez, hogy rúgjál többet, mint az ellenfél.
2: Hát, ha már Pep Guardiolát említed, edzőfejedelemmé vált.
1: Hát persze.
2: Nem hát már senki nem Mourinho-ról beszél, hanem róla.
1: Mindjárt nyeri meg az angol bajnokságot, ő a -1000 pont hátrányból
2: hát
1: már megint.
2: Azt azért nem tenném a nyakamat.
1: Ja, nem 100%, de most már jó esélye van rá, nem úgy, mint 2 hónap.
2: Én az Arsenalra teszek. Még akkor is, ha látványosabb a támadó futballja a Man City-nek, de én az Arsenalra teszek.
1: És a BL-be? Ugye, mert hogy egy Arsenal-Atlético párharc is van, ahol a visszavágót az Arsenal játsza otthon, és alapvetően nem kedvezőtlen helyzetből. Egy-egyről.
2: Fáradnak, szóval az angol klubfutballnak most már visszatérő problémája, hogy a tavasszal ki vannak zsikereve, a Premier League dzsungelje, kivesz minden erőt, mert ősszel agyonvernek mindenkit, aztán tavaszra visszaesnek, nem véletlen, hogy sorra estek itt az elmúlt hetekben az angol csapatok, de még így is áll az Arsenal, ugye Nottingham Forest, Aston Villa van az Európa Ligában, és a Palace meg ott van a Konferencia Ligában.
1: Hát egyébként csak az elmúlt években azért a Liverpool, a Chelsea, meg igen, a City is nyert BL-t, tehát azért messze annyian vannak, hogy abból
2: mindig eljut oda, de azért a nagy része meg kiesik így tavasszal, tehát ki vannak zsigerelve. Viszont az Arsenal meccsre visszatérve, a világ szégyene az a visszavont 11-es, amit az Arsenal nem kapott meg, és itt döglik meg a VAR-nak a jelenléte, tehát teljesen felesleges, mert lehet hibázni, de minősítve ne hibázunk. Tehát megnézi, visszanézi, ott tombol Diego Simeone, az Atletico edzője, hogy ne adja meg a 11-es, tehát az egész egy olyan jelenetsor volt, ami nem odavaló, és elveszi a futballnak az igazi sármját, ami régen volt, mert régen is hibáztak a játékvezetők, de kiegyenlítette egymást. De nem baj, nem emberek vagyunk. Na de így, hogy még a technikát, ott 5 percig arról beszélnek az emberek, hogy gól lesz, nem lesz gól, nem mennek ünnepelni a játékosok, és akkor visszavon, és hoz egy rossz ítéletet, úgyhogy megnézi 15-ször. Hát
1: mondjuk hozzáteszem, anélkül, hogy én véleményt formálnék, ugyanilyen meggyőződéssel nyilatkoztak olyat is, hogy teljesen nyilvánvalóan a lába mellé lépett, és hogy nem a lábára lépett,
2: így
1: és
2: akkor vissza... Ezt?
1: Ugyanígy jött
2: szembe. Lehetett látni, hogy eltalálta.
1: Hát volt játékosok, volt edzők, nem Atlético Madrid, tehát több olyan volt, aki azt mondta, hogy 11-est kellett volna adni, de ugyanolyan elánnal az ellenkezőjét is, szóval...
2: Na ne.
1: Most nekem azt mondom, jó, mindegy.
2: Jó, hát ez lehetett látni, hogy eltalálta a lábát. Hát
1: de ha már szóba hoztad a nem BL-be játszó angol csapatokat, ugye, az még egy elég érdekes kérdés, erről vissza kevés szó esik, hogy azt tudjuk, hogy az angolok 5 csapattal indulnak majd jövőre a BL-ben.
2: És a németek meg a spanyolok közül.
1: És
2: valamelyik.
1: A németek meg a spanyolok közül valaki még
2: a Freiburgnak kell
1: oda jut. Nem a Freiburgnak, önmagában...
2: De a Freiburgnak nyerné kell a...
1: Nem, ha Bayern megnyeri a BL-t, az önmagában elég a németeknek.
2: Az igen.
1: Az önmagában elég, mert a BL ugye súlyozottan számít.
2: Igen, de kikapott a Freiburg is, Freiburg, meg a Bayern is, igen, és igen, ezért igen. Előnybe hát került a...
1: Csak Freiburg, így van, a Freiburg a visszavágott
2: nyert,
1: játszik.
2: Az Atletico X-elt.
1: Igen, de ezek meg idegenben játszanak, mert eddig a németek álltak egy picit jobban igen, a fordulat. Igen, most igen. A spanyolok állnak egy picit igen. Jobban, igen. Tehát ott még érdekes lesz. Azt még adtanyám hozzá, hogy ugye még az Európa, tehát ha Freiburg megnyerné az Európa Ligát, akkor lenne 6 német, akkor pont az lenne, mint az angoloknál igen, volt, igen. Mert a Freiburg ugye nem, természetesen BL helyen meg majd nem végez.
2: Persze.
1: A Bundesligába. Na mindegy, szóval ott még azért érdekes kavarások vannak, főleg, mert a BL-ben is áll egy német, meg egy igen. Spanyol, és az Európa Ligában áll egy német, és a Konferencia Ligában áll egy spanyol.
2: Így van.
1: Meg az angolok azok...
2: De azért mondom, hogy a Bayernnek ugye...
1: Hát nyernie a Bayernnek, a hát ahhoz, hogy tovább is, hogy eleve nyerni
2: hát
1: kell.
2: Eleve nyerni kell, de a Freiburgnak is, mert ő is hátrányban van a Bayern ellen.
1: Persze.
2: Fradit verte ki.
1: Ja. Hát a Fradi már azt hiszem a Pireus is megnyerte abba az évben a Konferencia Ligát, vagy melyiket, amikor a Fradit verte.
2: Hát Kubatov Gábor pont ezzel érvelt, hogy Mendili bár, amikor odament az olimpiákhoz, rosszabb helyzetben volt, mint a Fradi, és megnyerték az Európa Ligát, és teljesen komolyan mondta, hogy mi is meg akarjuk nyerni. Hát két rossz meccse volt a Fradinak, a Braga, meg a Nottingham Forest, igen. Mind a kettő
1: áll még. A visszavágó.
2: Meg Nottingham.
1: Igen, azon meg elment, hogy nem a legjobb nyolcba végeztek az
2: igen,
1: alapszakaszban.
2: Igen, az a két rossz meccs volt, és mind a kettő áll még. És
1: ja.
2: Esélyes a döntőre.
1: Ja, abszolút. Hát az is lehet, hogy ez lesz a döntő.
2: Lehet, hogy igen.
1: Na, minden esetre jelentős hétvége elé nézünk, most már azt nem is citálom, hogy Fradi Győr női Magyar Kupa kézilabda elődöntőt is rendeznek, mert a Fradi Győr párharc az nem, hogy nem csak a futballban van, hanem ha lehet azt mondani, ősibb a kézilabdában. Már nem ősibb, de a 10 évvel ezelőtt is volt, meg 5 évvel ezelőtt is volt, meg amíg világ a világ.
2: Én gyerekkoromban a Vasas Fradi.
1: Hát akkor még
2: az volt. Az volt a... Nagy rangadó a női kézilabda.
1: Hát jó, de a te gyerekkorodban, vagy a mi gyerekkorunkban azért a vidéki csapatsportoknak nagyon nem osztottak lapot. Nem. Tehát a férfi kosárlabdában az teljesen elképzelhetetlen, hogy budapesti csapatok játszanak bajnoki döntőt, már az is, hogy egy. De az is, hogy csapatok.
2: Férfi kézilabdában és a Tatabányára emlékszem, hogy nagyon-nagyon jó csapat.
1: Meg a Debreceni Dózsak. Persze, de akkor is a Honvéd volt a Honvéd.
2: Kenyeres.
1: Aztán most csak a férfi kézilabdába is, most keresd meg az átütő pestieket, női kosárlabdát nyugodtan mondhatom.
3: Hát női kosárlabdában 91-92-es bajnokság volt az első, ahol Diós Győr Pécs döntő volt, és az volt az első, amiben vidéki csapat.
1: Férfiben meg a Körben 87-ben.
2: Nekem női kosárlabdában gyerekkorom, KS is voltam, mert a Fradiban még nem volt korosztály, és a Bild Kati edzette ott a KS, itt a szenzációs csapat volt. Nekem az a olyan hangulat volt, nekem most Honvéd férfi kosárlabdában.
1: Persze, meg Cseppel, meg Gazmával, tele volt Tungsram később, tele volt ilyenekkel, tele volt a férfi kosárlabda NB1, férfi.
3: KSI, OSC, Gazmával, Tungsram.
1: BVSC, MTK, később ugye Fradi, de az már tényleg később, mert akkor már vidék erős volt, meg jó volt.
3: Akkor igen.
2: Azért lesz Man United, Liverpool is.
1: Ja, hát hogy bizony.
2: Az meg Angliában az olyan, mint a Fradi Újpest.
1: De vagy addig aggódtunk, jó, hát a Liverpool, amely tényleg lából lőtte magát BL-be, FA kupába, Liga kupába, de a bajnokságban annyit aggódtunk a Liverpool miatt, hogy odaér BL helyre, hogy gyakorlatilag oda már szinte biztos, de még akár dobogós is lehet. Tehát ha most tudna nyerni a Man United ellen, nem mondom, hogy a Liverpool az esélyes, mert azért erről nincs szó.
2: Hát nem, most jobban néz ki a Manchester United.
1: De jó, de ha tudna nyerni a Liverpool, akkor onnantól még a dobogó is nyitott.
2: Hát igen, akkor pont számba be is éri a Man United-et. Igen. Igen, hát az...
1: Mert ott
2: az,
1: is beszéltük, hogy hát most ki lesz a bajnok, de azért...
2: A derbi.
1: Hát
2: de mi az élet egyébként? Holnap lesz az Újpest Fradi és a Fradi 127. születésnapja.
1: Bezon.
2: Pont a Fradi születésnapja.
1: De mondjuk nem kerek, úgyhogy...
2: Nem, 127.
1: 127, jó, a törőse volt kerek.
2: Most nem, ő meg 71.
1: 71 lenne.
2: Szegény.
1: De oda a Fradi még él.
2: Igen.
1: Az más kérdés, hogy most éppen milyen hangulatban vannak a Népligetbe. Meglátjuk, mert ugye jövő hétvégén meg Magyar Kupa döntő van, tehát jövő hétvégén nincs

0: ezzel
1: a pályaedzője csinálta meg a tüzet. A Fradi meccsen is, Zalaegerszegen, meg a Kispest elleni kupa elődöntőn is. Úgyhogy annak lesz húzása.
2: Az most nyilván itt nagyon sok függ a mai Diós Győrtől is, de főleg a holnapi, mert őszintén én nem tudom elképzelni, hogy a Diós Győr pontot szerezzen Győrben.
1: Én sem.
2: De a holnapi Újpest-Fradi az már egy véresebb előérzetű történet. Na mindegy, de annak tükrében viszont nagyon felértékelődik szerintem, vagy felértékelődhet a Magyar Kupa döntő, mert ha még a bajnokság nyitva is van, akkor is a Magyar Kupa döntő legalább egy biztos Európa Liga indulói helyet garantál. Jó, az Etének is, nem csak a Fradinak.
1: Azért lesz még egy Fradi Zete utolsó meccs, az utolsó és általában volt. Az egy ünnep szokott lenni, és ha nem lesz tétje, akkor azért más hangulata lesz. Tehát, hogyha ezzel a szakadban, ha elveszi a Fradi a...
2: Hát akkor meg az Etének lesz tétje.
1: Hát az Etének igen. Főleg, hogyha a Paksman nyer a Debrecen
2: hát,
1: ellen.
2: Persze. Hát igen, mert ha Debrecen nyer, akkor megvan a bronzérme.
1: Én nagyon kíváncsi leszek egyébként a játékvezetésre. Csonka Bence vezeti állítólag a derbit. Nagyon nagy felelőssége lesz.
2: Hát most a legtöbb bíró, meg a főleg a VAR-ba, akik ülnek, azok láttak már.
1: Na ez a lényeg.
2: Láttak már karonvaliót.
1: Egyébként Csonka Bence pontosan a VAR-ba. Itt a legtöbb probléma az ott volt a VAR szobába. Tudnék példákat citálni, mert már az előző adásban beszéltünk is erről, hogy a VAR nem úgy segítette.
2: Hát az ember van a placon, aki a játékvezető, miközben a VAR vezetőbíró, nem az asszisztens VAR, az is, hanem a VAR vezetőbíró, az legalább olyan fontos döntéshozó, mint ma már, vagy még fontosabb, mert ő elvileg ő a perdöntő bizonyíték birtokában.
1: Úgy van, de sajnos nagyon rossz döntéseket hoztak, és nem véletlen, hogy a csapatok nem azt nézik, ki vezeti a meccset, hanem ki fog ülni a VAR-szobába. Hát ide jutottunk.
3: De egyébként ez egy nagyon érdekes emberi tényező is, hogy ugye a játékvezető x ezer ember előtt a játékosok között hozza az ítéletét, míg mondjuk aki a VAR-szobában ül, az senki nem tudja, hogy jó, persze tudja, hogy ki vagyok.
2: A nappali fél homályában.
3: Igen, teljesen úgy hozhat fedett ítéletet, hogy...
1: De nem, ez kiderül majdnem mindig.
2: Kiderül, de nincs ott. Nem áll kinn a színpadon.
1: Igen. Az is kiderült, hogy ki volt Zalaegerszegen a VAR-szobában a Fradi meccsen, meg Győrbe
2: tudjuk,
1: is.
2: Tudjuk, kik a szinkron színészek, de az igaziak azok a színpadon vannak, és az a játékvezető csak a...
1: Már jó, hát
2: igen. Na hát gyönyörűen lepörgött az időnk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Mindenek előtt az eddig méltatlanul mellőzött Antal Ricsinek, aki a hangpultot kezelte, nyilván szerkesztő kollégánknak, Szalai Kristófnak, és Károly Andinak, és Bánki Dodinak, és annak a Gyurta Gegének, aki éppen a nyílt vízi úszás csapatversenyét közvetíti Szardínia mellől az M4 Sporton. Elpap Istvánt hallottátok, ez volt a sportreggel.
1: Szép napot mindenkinek!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt, a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban kezdetét veszi a Sport délelőtt, át is adom a szót Németh Kornélnak.
4: Női edző a férfi Bundesligában. Kupagyőztes a Ferencváros együttese. Meg annyi téma a Csajok Ligája 8. adásában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a stúdióban, Németh Kornél, illetve természetesen a szokásoknak megfelelően Elbert Gábor. Mivel meg annyi témával készültünk, ezúttal különleges vendégünk nem lesz a mostani adásban, ellenben tényleg megpróbálunk mindent alaposan kivesézni. Kezdjük a legfrissebb emlékkel, hiszen nem is olyan nagyon-nagyon régi az, hogy a Ferencváros együttese hosszú idő után megnyerte a Magyar Kupát. Pici párhuzamot érzek, ha már említettem, hogy beszélünk a Schäfer András féle Union Berlin női edzőjéről, a férfi Ferencváros és a női Ferencváros együttese között, hiszen a férfi Fradi is Magyar Kupa győzelemre hajt. A Fradi női csapata is relatíve hosszú idő után tudott nyerni. Milyen volt ez a kupadöntő, Gábor?
5: Egy kicsit messzebbről indulunk, azt kell mondanom, hogy a két edzőt mindenféleképpen érdemes dicsérni.
4: Na, akkor ha már rögtön az edzőkkel kezded, akkor viszont említsük meg, és akkor kezdjük onnan, hogy az, amit Dörnyei Balázs művel magyar szinten, női szinten, tehát arra szerintem szavak nincsenek. Az, hogy zseniális, csodálatos, elképesztő. Most nincs előttem a pontos szám, és nem akarok butaságot mondani, de ugye sorozatban játszott 4-szer döntőt, és nyert a Győrrel. Most ugye játszott egyet a Honvéddal az 5, és előtte a Fradival meg nem tudom én hányszor.
5: Igen, azt hiszem 10. vagy 11. kupa döntője. Sorozatban,
4: igen.
5: Tehát, és erre meg kell emlékezni.
4: Igen, azért mondom, hogy ezt egy picit később akartam behozni.
5: Bocsánat.
4: De akkor ne, semmi gond. Akkor viszont kezdjük innen, vagy nézzük innen a dolgot, hogy az, hogy a Honvéd Dörnyei Balázsra lejutott a fináléba, az önmagában egy komoly, bravúros teljesítmény, úgyhogy a Puskás Akadémia, az MTK, a Győr, azok a csapatok, amelyek a bajnokságban az első 4 helyen állnak, a Honvéd ott nincs az első 4 helyen, sehol nem szerepeltek.
5: Így van, ott formálódik megint Balázs kezei alatt valami. Ugye ő valóban a Fradinál, aztán a Győrnél is szisztematikusan építette a csapatát, és most egy olyan helyen van, ahol azt hiszem az a Sanyinak a beosztása, hogy elnöki megbízott,
4: Úri
5: vagy tulajdonosi
4: Sándor,
5: megbízott.
4: Nevezzük nevén közben, igen, hogy ő a kispesti csapatnál.
5: És ő is őrült, ha a női labdarúgásról van szó, ugye ő Diós Győröt épített komoly csapatot néhány évvel ezelőtt. Tehát, hogy Balázs most talált egy olyan közeget, ahol biztosan nem kérdés az, hogy a női labdarúgást támogatja a klub, így nyugodtan építkezhet, és ez látszik akár egy fél szezonon belül is, nem csak az átigazolásoknál, vagy hogy kiket vesz kölcsön. Az óriási bravúr, hogy bejutott a kupadöntőbe.
4: A kupának ugye ez egy sajátosság, azért ezt gyorsan tegyük hozzá, a Puskás, az Eto, az MTK védelmében, hogy azért ez ugyanúgy megtörténik más, mondjuk ha most férfi példát akarnék hozni, amikor mondjuk Zalaegerszeg Budafok döntőt rendeztek a Magyar Kupában, tehát nem ördögtől való az, hogy egy a bajnokságban kevésbé magasan jegyzett csapat eljut a fináléba. A finálé viszont olyan volt, hogy itt is rögzítsük a tényt, 3-0-ra nyert a Ferencváros együttese. Ha azt mondom, hogy ez hülyen tükrözi a pályán látottakat meg a két csapat közötti különbséget, akkor én azt hiszem, hogy nem túlzok, de kérlek erősíts vagy cáfolj.
5: Igen, és akkor beszélek a másik edzőről is. Tehát amiben meg Albert Florian elképesztő, amit művel, az az, hogy amikor valódi tét van és döntő van, hiszen ha valaki nem tudná, a női labdarúgó bajnokságban döntő van, tehát a két kör után első két helyen végző csapat, aztán két győztes meccsig tart.
4: Igen, ez a két kör után, ez azt jelenti, hogy mindenki játszik egymással oda-vissza, és utána az első két helyezett a bajnoki döntőben mérkőzik meg a bajnoki címért, a harmadik és a negyedik helyezett is játszik egy oda-visszavágós meccset a dobogó harmadik fokáért.
5: Így van, és ezeket a döntőket kétszer egymásnál bajnoki döntőt, most kupa döntőt, mert 2021 után jutott be újra a Fradi a döntőbe. Ezeket a Flori hihetetlen módon menedzseli. Tehát valóban tegnap...
4: Ezért is hozták a Fradihoz őt is. Bocsánat, hogy egy picit megszakítalak és közbeszólok. Én emlékszem rá, hogy amikor elindult ez a közös kaland a Ferencváros női csapata és Albert Florian között, talán rögtön a BL főtáblával, vagy a BL múltjával, a Real Madrid ellenlőtt góljával harangozták be a Ferencvárosnál, vagy mutatták be, hogy egy olyan ember kerül a kispadra, vagy egy olyan személyiség, aki ízig-vérig fradista, ezer szárral kötődik a klubhoz, mi több ezt a Real Madrid elleni gólját tényleg a mai napig lehet mutogatni, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és egy pici személyes élményt hadd osszak meg, hogy a kapu mögött, a kapu mögött, ahova ez a gól született 95. november 1-én szakadó esőben, ott lehettem és élőben élhettem át gyerekként, tehát hogy ez generációkat fog összekötni, és ezek szerint tényleg működik, mert hogy látod, nem sokat beszéltünk róla itt a Csajok Ligájában is, hogy nemzetközi szinten is varázsolt a csapattal, folyamatosan alakuló, változó, formálódó kerettel, messze nem az elmúlt éveket nézve a legerősebbnek tűnő ferencvárosi névsorral, és mégis ott van, hogy kupagyőzelem, egy nagyszerű nemzetközi szereplés, és ki tudja, mit hoz még majd a bajnoki véghajrá
5: számukra. Igen, és ezeket a döntőket elképesztően menedzseli, tehát, hogy ahogy mondtad, nem volt kérdés ebben a kupadöntőben, hogy ki fog győzni, teljesen egyértelmű volt, hogy a Fradi nyer. Ehhez kellett az, hogy viszonylag korán betalálta, kellett az, hogy a Honvédnak a japán középpályása lehúzza a fejét egy szögletnél, és szülessen viszonylag hamar egy második elég szerencsétlen gól. Egyetlen egy esélyt láttam a Honvédnál, ugye 0-2-nél volt egy 16-oson belül megszerzett labdája a Honvédnak, amit aztán sikerült kihagyni, és ott láttam Dörnyei Balázs arcán az, hogy először a kezébe temeti a fejét, és utána pedig ő maga is mosolyog azon, hogy ezt is ki lehetett hagyni. Tehát ha kupadöntőről beszélünk, én azt gondolom, hogy a Honvéd az óriási bravúr, hogy eljutott a döntőig, és ez Balázs előtt tényleg kalapemelés, de a döntő az teljesen egyértelmű volt, tehát az látszott, hogy a Fradinak minőségi fölénye van.
4: Csapatjáték ez, de azért egy-két játékosról beszéljünk külön is. Csányi Diana az egyik közülük, aki a válogatottban most az észak-macedónok ellen például egy laza mester hármassal jelentkezett. 100 év óta nem volt már, kis túlzásra tessék érteni a 100 évet, szóval nagyon régen nem láttunk tőle ennyire eredményes jó játékot. A kupadöntőben is eredményes volt, ez gondolom törvényszerűen hozza magát, nem? Vagy egyik a másik kölcsönhatásban áll, hogy ha válogatottból jó szájízzel érkezel haza. Mindig el szokták mondani az edzők, mindig panaszkodnak, hogy szanaszét voltak a játékosaim, nem tudtunk rendesen készülni. A Fradi ennek meg is itt a picit a levét, ugye a Budaörs elleni bajnokira visszautalva, ami a teljesen értelmezhetetlen kategória nagyon sok esetben, hogy az abszolút sereghajtó Budaörs, a címvédő és bajnoki címre hajtó törő Ferencvárossal játszik egy-egyes döntetlen, egy olyan mérkőzésen, ahol amúgy Fikett Laura élete produkcióját nyújtja a budaörsi kapuban, de ettől függetlenül, tehát hogy pont ez a meccs volt az, ahol Albert Florian egyébként pontosan emlékszem rá, hogy elmondta ezt, hogy szanaszét voltak az emberei, de mégis valahol én érzem a kölcsönhatást. Jól érzem a kölcsönhatást itt Csányi Dia esetében,
5: abszolút,
4: hogy a válogatott mester hármas után azért egy kupadöntőben gólt szerezni. Ezek olyan pillanatok, amiket ő sem feled egy jó darabig, sőt talán soha.
5: Igen, és hiába a C-ligában játszik a női válogatott, azért Mester 3-as tudni címeres mezben.
4: Ez az utcák terek bajnokságán is a Mester 3-as, az Mester 3-as.
5: Nem kell megmagyarázni. Nagyon jó volt látni egyébként a válogatottot, hogy hosszú-hosszú időtlen tűnt úgy először, hogy a lányok élvezik, mosolygósan futballoznak, és nagyon nagy fölénnyel győztek, és ha ebből jön haza valaki, akkor nyilván nem a fáradtságot érzi, hanem sokkal inkább azt, hogy föltöltődött. Azt mondják a fradista lányok valóban, hogy te is mondtad, hogy a Budaörs ellen egy hétre való helyzetet hagytak ki, úgy, hogy van olyan meccs, amikor bármeddig játszott, nem fogsz tudni győzni, ez egy olyan volt. Itt viszont a Honvéd ellen, nekem egyébként az egész kupadöntőből, ha már személyek, akkor az volt nagyon jó, hogy számos olyan tizenéves futballozott meggyőzően, akikre lehet, vagy lehetne a női labdarúgás jövőjét építeni. Ugye,
4: miért mondod feltételes módban?
5: Hát mert az, ugye szoktuk azt mondani, nem csak a külső körülményekre hivatkozunk, hanem magának a közegnek is kell ebben változni. Tehát több szakmaiság, több munka, ez sosem már, de hogy Túróci Anna például stabil játékos a Fradinak tizenévesen. Ugye Hanász Vanda úgy kezdett el a Fradi felnőttben focizni, mintha mindig ott játszott volna, csereként állt be. A másik oldalon, hogy a szünetbe jött be 3 fiatal Fradiból a Honvédnak kölcsönadott játékos, és aki figyelte, Gégény Petra szerintem a Honvéd legjobbja volt, egy fél időt megmutatta, hogy miért tartják őt a korosztály legtehetségesebb játékosának, de Krizsánniki a Honvéd kapujában már nem volt szerencséje. A Nagy Vikinek a lövését nem lehetett védeni a szögletnél, meg a saját társa Babrát kivele, de ő is egy óriási tehetség, tehát hogy van jövője a magyar női labdarúgásnak, ez akár ezen a kupadöntőn is látható volt.
4: Mit szólsz a ferencvárosi nagyokhoz, Vanessához és Viktóriához? Zseniálisan érzik egymást. Viktóriának van ugye most gólja a kupadöntőből, de hát nincs olyan bajnoki mérkőzés, ahol ne lehetne felfedezni. Tényleg én így szoktam mondani, hogy a ferencvárosi nagyok összjátéka, és ez a szószoros értelmében igaz most, mert hogy Vanessa ráadásul még egy hórihorgas termetű játékos. Tényleg mind a ketten egyébként kifejezetten jól és eredményesen is játszanak.
5: Megint csak Albert Florian dicsérném. Ugye Nagy Vikit szépen, szisztematikusan építette föl, ő jó ideje ott van már a Ferencváros első csapatának keretében, egy szlovákiai magyar lányról beszélünk, akit fölépített, és mostanra kihagyhatatlan lett a Fradi csapatából. Nagy van ez, egy hosszú sérülés után Soroksáron próbálta magát összerakni, onnan hozta át a Fradiba Albert Florian, és elképesztő tudatossággal rakta őt össze úgy, hogy aki látta Nagy Vanessát, ahogy mondtad, egy hórihorgas játékos, a nagy labdarúgásban ez egy óriási előny, hogy egy feje magasabb a mezőnynél, és Albert Florian megtanította neki azt, hogy ezt a testet hogyan lehet hatékonyan használni a futballban.
4: Igen, nem tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani, meg pláne hölgyek esetében próbálok óvatosan fogalmazni, de hogy sokszor látjuk azt, hogy ugye az ilyen hórihorgas termető emberkéknek a mozgás koordinációja sem minden esetben a legjobb, de most Vanessa esetében ez abszolút nem jelenik most már meg. Tehát most már tényleg azt látod rajta, hogy teljes mértékben ura a hórihorgas testének.
5: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai kérdés, hogy lásd, hogy kit mire lehet használni a pályán, és annak a fizikai elemeit, és a stratégiai és taktikai elemeit, a technikai, tehát hogy mindent összerakni, hogy ő aztán gólkirály tudjon lenni. Nyilván nem szabad tőle olyat várni, amire akár a fizikai adottságai okán nem vagy alig alkalmas, viszont amit ki lehet hozni abból, hogy valaki nő létére 180 centi fölött van és center tud játszani, az maximálisan kihozza belőle Albert Florian.
4: Meg tudja őt tartani a Ferencváros?
5: Szerintem biztos nem.
4: De ez most egyébként egyik szemünk sír, a másik meg nevet, ugye?
5: Most már ott tartunk, és nem is tudom, valakivel beszélgettem a napokban erről, hogy a női labdarúgó válogatott keretben lényegesen több Bundesliga játékos van, mint a férfiben. Tehát még nem tartunk ott, hogy legyen 30-40 nemzetközi szinten jegyzett játékosunk, de én abszolút el tudom képzelni, hogy ezzel a fizikummal akár a Bundesligába játszon, az ott is érték. Tehát, hogy nem is szabad itt maradni, nem lenézve a magyar bajnokságot meg a Fradit, de hogy a magyar női labdarúgásnak az az érdeke, hogy azok a játékosok...
4: De maradhatna még a következő, ha lesz nemzetközi, mondjuk selejtező torna addig, hogy tudjunk arról beszélni itt a Csajok Ligájában is például, hogy siker, mert egyébként azért azt is tegyük hozzá, hogy kell az, ugye, tehát hogy mi magunk is nagyon dicsértük, ha kell, tudunk dicsérni, és ha kell, akkor nyilván a realitások talaján mozogva kritikát is meg tudunk fogalmazni, de ugye abban nincs vita, vagy kérlek segíts, erősíts, vagy cáfolj meg ebben a gondolatomban, én azt érzem, hogy azért nagyon kell az, hogy a mindenkori magyar csapat, ez ugyanúgy igaz a fiúkra is, ugye most a Fradi volt nagyon sokáig az a csapat, amelyik szállította a nemzetközi eredményeket, sőt csak és kizárólag. És
5: miért múlt időben
4: mondod? Nem, akkor úgy mondom, hogy szállítja, és akkor most ugye nem tudjuk, hogy a Győr elleni versenyfutásnak mi lesz a vége. Tiszta szívből kívánom, hogy az Eto is éljen ezzel a lehetőséggel, hogyha éppen az Eto lesz ugye a fiúknál a bajnok, megvan az a lehetősége, hogy van egy védőháló mögötte, hiszen ki tud pottyanni, vagy vissza tud pottyanni az Európa Ligába, onnan még mindig van a Konferencia Ligába, tehát hogy azért egy Konferencia Liga főtáblát bajnokként indulva elérni, azt talán azt mondhatjuk, ugye, hogy az nem kellene, hogy gondot okozzon. Én szerintem ma már itt
5: nem
4: tartunk.
5: Nem egy túlzó elvárás, én így fogalmaznék.
4: Oké, akkor köszönöm, és akkor a kettőből mindenki vérmérséklete szerint rakja össze. De ugyanezt gondolom a lányoknál is, hogy azért azzal, hogy a Fradi most át tudta lépni hosszú-hosszú idő után a saját árnyékát, és végre tovább jutott, és utána a második számú sorozat, ami végre elindult, és ott van magyar csapat. Tehát, hogy ehhez viszont kell az, hogy Nagy Vanessa itt maradjon, kell az, hogy nézd a Pécs csapatát, Turi Borit mennyit dicsértük. Amióta nincs Turi Bori a Pécs együttesében, a Pécs csapata
5: más.
4: És más is, igen. Visszábesett.
5: Valamelyik reggel erről beszélgettetek a stúdióban szuperlevélyekkel, hogyha egy ember kiesik egy kézlabda, egy jégkorong csapatból, és ez a futballban ugyanúgy igaz. Mondjuk a Pécsnél a Turi Bori kiesése az egy egész más karakterű csapatot eredményez, hiszen nincs egy Hóri Horgas
4: szóval
5: center.
4: Akkor lehetne az, hogy akkor még van ezt a maradjon? Tehát van valami ilyen csomag szerint? Tehát most ez nyilván viccesen, meg ilyen szurkolói
5: igen,
4: módon.
5: Igen, de egyébként ilyen létezik, tehát hogy léteznek olyan megállapodások, hogy az általános időszakon belül nyilván kell lépni és menni, de hogy van olyan, amikor azt a szerződést kötik meg, hogy játszik, amíg van nemzetközi kupa, és utána el volt ilyen a Paksnál a Szaponos Péter, ugye védett a nemzetközi kupában, a Paksban, és volt egy megállapodás, hogy mi az az időpont, amikor elmegy Szaúd-Arábiába, szerencsére a Paks ment tovább, tehát ott hiányzott a kapuból, vagy nem hiányzott, ez megint szurkoló vérmérséklet, de hogy elment. Tehát ilyen egyébként lehetne.
4: Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akartam volna még egy játékosról beszélni, ha már szimbolikus jelentőségű, de tényszerűen csak említsük meg, hogy Fenyvesi Evelin, illetve most már Könceiné Fenyvesi Evelin, így helyes a megszólítás lévén férjezett asszonyról beszélünk. A Fradi összes nagy trófeájánál ott lehetett, és az, hogy szimbolikusan csapatkapitányként ő emelhette magasba a magyar kupát, ráadásul sérülés után visszatérve, nekem ez is egy szívet melengető jelenet volt. Ráadásul szerintem ennyi belefér, ugye ennyire ezt el lehet mondani, hogy én tehát személyes nagy kedvencem, és nagyon elfogult is vagyok.
5: Nekem is vannak szemben olyan játékosok, akikkel elfogult vagyok.
4: Ugye ez nem probléma, hogyha ez...
5: Én azt gondolom, hogy nem, sőt, tehát szenvedély nélkül nem lehet a sportot csinálni, sem hát megnézni
4: ezt
5: sem.
4: Ezt akartam, tehát, akkor, jó, akkor jó helyen jár.
5: Szerintem rendben vagy, jó helyen vagy a sportban, igen. Persze, hát az Evelin, tehát nehéz jelzőket találni arra, amit ő a magyar női labdarúgásban végigcsinált, úgyhogy őt mondjuk nem lehetne Hóri Horgasnak nevezni.
4: Hát őt mindennek
5: tehát, hogy van.
4: Hát Dörnyei Balázs el is nevezte, most lehet, hogy ez a nagy közönség számára kevésbé ismert, és lehet, hogy most egy olyan dolgot adok ki, amit nem biztos, hogy kellett volna, de volt neki olyan beceneve a Fenyőn túl Picúr is. Így van. Egyébként. Úgyhogy...
5: De tehát egy fantasztikus karakterű ember, nagyon jó, hogy ő még ott van a Fradiban, hogy rajta van a karszalag, mert ha valakitől, akkor a gyerekek tőle tudnak tanulni, és nem csak, vagy nem elsőbb a labdarúgást.
4: Ezt akartam mondani, és ez a legfontosabb. Na de ha már a Bundesligát említetted, hogy a női mezőnyben rengeteg Bundesliga játékosunk van, itt és most a Csajok Ligájában én azt hiszem, hogy mindenféle aspektusból megvizsgálhatjuk, hogy nagyon sokat beszéltünk már róla itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy mi történik a férfi Bundesligában Schäfer András csapatánál, az Union Berlinnél. Mielőtt most itt tényleg elkezdenénk szétcincálni a dolgokat, meglepette téged bármilyen szinten, meglepő-e a folyamatokat látva, azt tapasztalva, nyakig benne élve, hiszen egyébként beszélünk arról is, hogy van személyes élményed bajnokok ligájából például. Tehát, hogy nem csak úgy beszélünk itt a dolgokról, hogy elolvastunk két cikket, vagy beszéltünk egy emberrel, hanem például Gábor ott volt személyesen a Bayern Barcelona BL elődöntő első felvonáson. Tehát, hogy ténylegesen testközelből merünk véleményt formálni. ezért kérdezem, és nem álnaivan kérdezem, hogy, hogy meglepette téged az, ami, ami történik a, az Union Berlinnél?
5: Nem, és az különösen nem, hogy ez Németországban történt meg. Tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosság szintjén a német társadalom az nagyon elfogadó. Tehát ha valahol ez benne volt a pakliban, hogy egy nő oda kerülhessen a férfi labdarúgásban komoly pozícióba, ugye vezetők már vannak egyébként többfelé, de hogy akár vezetőedzőként is, ez szerintem Németországon nem meglepő. Én szeretném azt, hogy a magyar sportban is mindig mindenhol az legyen a döntő, hogy valaki alkalmas vagy nem. Nem az, hogy férfi vagy nő, vagy milyen magas, vagy szemüveges,
4: igen,
5: vagy nem.
4: Igen, ebben teljesen egyetértek. Viszont de. Arról sokat beszéltünk már adáson kívül is, de itt adásban is elmondtuk, és szerintem ezt is tényszerűen kell rögzíteni, hogy a magyar közeg még most per pillanat biztos, hogy nem áll készen erre.
5: És a mondatom vége az az lett volna, hogy ami meglepett, az az, hogy a német közeg sem. Tehát, hogy meglepően
4: igen,
5: sok
4: tehát
5: támadás
4: az, hogy
5: érte. Marie-Louise,
4: tehát, hogy mennyi támadás érte, ugye nevezzük.
5: Az nevén. Inkább meglepett egyébként.
4: És úgy, hogy olyan kommenteket kapott, és most megint nem akarok azt, hogy merjünk, nem tudom én, kicsik lenni gondolkodásmódba belállni, és hogy mi magyarok mindenben rosszak vagyunk, nem igaz, de ha valahol számítottam volna olyan kommentekre, vagy komment cunamira, ami a közösségi médiában jött, mint amit ez a szegény Eta nevű Marie-Louise Eta kapott, hogy menj inkább a konyhába, mert az való neked, tehát ezek nagyon meredek dolgok, úgy, hogy egyébként ő bizonyított, és olyan szakmai tudással rendelkezik, amit ugye itt mondtál az imént, hogy nem találomra lett kitalálva. Ráadásul nem is állandó a megbízatása.
5: Hát 5 meccsre szól a végére. Azért mondtam, hogy próbáltam úgy fogalmazni, és szerintem, aki ismeri más stílusomat, az kiértette belőle, hogy a nyilvánosság és a politika szintjén nyitott társadalom Németország az egyén szintjén nem változott, és nem az. Ez szerintem a német társadalom is nagyon sokat elárul, hogy van egy ilyen kettősség.
4: Tehát kamuk, tehát kifelé, tehát színház?
5: Én családi okoknál fogva, ha megint arról beszélünk, hogy személyeset lehet mondani, én nem vagyok nagy német barát egyébként, de ez a kettőség, ez megvan, hogy hol neveznék ki, ha nem Németországban, és a nyilvánosság szintjén ez abszolút elfogadott, és egyébként jó döntés, de hogy számosan voltak olyanok német emberek, akik a régi nem szép német időket idéző kommentekkel illették ezt a hölgyet.
4: Igen, és mondom, az még a tényleg ezek szerint a jéghegy csúcsa volt, csak ez a menj vissza a konyhába, mert az való neked. Név nélkül mondom, láttam, személyesen éltem végig első osztályú magyar labdarúgó mérkőzésen, negyedik játékvezető hölgy volt, mind a két kispad, az egyik kispadon hevesebb vérmérsékletű edző, és azért nem akarom...
5: Beszéltünk róla, hogy összeraktam, hogy melyik meccsen az, hogy
4: tudom,
5: kiről,
4: hogy te tudod, de azért nem akarom megnevezni őket, mert szerintem ez...
5: A kispadokat nem is kell, de én azt gondolom, hogy például, ugye volt most ez a kupadöntő nem olyan rég, hogy ott Kulcsár Katalin vezette, aki vezetett már óriási jelentőséggel bíró mérkőseket.
4: De hogyha bedobod Kulcsár Katalint a férfi mezőnybe, amit én láttam ezen a férfi bajnokin,
5: és elfogadhatatlan, ahogy visszanyúlnak.
4: Mind a két kispad gyakorlatilag tehát kereste annak a lehetőségét, azt éreztem néha, hogy akár a Kákán csomót keresve elvet
5: csak
4: is
5: azért menő.
4: Követve, igen.
5: Én azt reméltem sokáig, és lehet, hogy naív vagyok, de továbbra is azt remélem, hogy az, hogy női játékvezetők megjelennek a férfi közegben, az talán normálisabb viselkedése ösztökéli a hímeket. És ebben én szeretnék hinni továbbra is, és
4: Ezek azok a lépések, amik kellenek például nálunk idehaza, ugye, hogy előbb-utóbb tehát az nem járja, hogy kisajátítja magának a férfi társadalom. Én nem vagyok híve, és most elnézést kérek minden hölgytől, asszonytól, nőtől, a túlzott emancipációnak, és ez a amikor nem találjuk el a lovat, tehát, hogy vagy fordítva ülünk a lovon, vagy átesünk rajta, tehát, hogy ennek is vannak határai, meg nem tudom én, de azt tényszerűen el kell fogadni, amit mondasz, hogy ma már ebbe az irányba megyünk, hogyha valaki megfelelő képességgel, megfelelő fizikai mutatókkal rendelkezik, Bajnokok Ligája férfi BL elődöntőben is az egyik asszisztens hölgy volt. Miért ne lehetne?
5: Hát meg ez, tehát vannak olyan magyar játékvezető hölgyek, Kulcsár Katalin, Urbán Eszter, akik olyan magasságban jártak játékvezetőként,
4: ahol a férfi játékvezető mostanában...
5: Hát meg az említett kispadon ülő edzők is csak a tévéből nézik azt a szintet. Igen. Tehát, hogy ez a fajta alázat nem baj, ha megjelenne.
4: Na azért mondom, hogy jelen pillanatban ezek kellenek még.
5: Ettől messze vagyunk még sajnos.
4: Igen, de mondjuk azért van a Csajok Ligája is. Például,
5: van,
4: hogy egy kicsit között, próbáljuk igen. közelebb hozni az embereket. Sok időnk nem maradt, Gábor, úgyhogy kicsit kérlek, ha már említettem ezt a bizonyos Bayern-Barszát, személyes élmények. Mi a varázsa? Ugye többször mondtad már itt adás körülmények között is, meg nem adás körülmények között is, hogyha egyszer össze tudjuk hangolni, hogy menjek el veled egy Bundesliga mérkőzésre, vagy egyáltalán egy német földön rendezett női labdarúgó mérkőzésre, hogy most ez Bundesliga, vagy BL, vagy nem tudom, az idézőjelben, majdnem azt mondom, és sokszor is idézőjelben, hogy oly mindegy, szóval mi a varázsa ennek, mit tud ez a közeg?
5: Ugye egyrészt a pályán is van évtizedes elmaradásunk, amit nem jó nézni, tehát hogy nagyon messze van ez, de hogy a pályán körülvevő közeg meg, ami ott zajlik, ott meg vagy 100 év. Szóval hogy az ünnep valóban egy ilyen női mérkőzés.
4: Mikor kezdett el ez a németeknél, vagy az angoloknál, vagy a spanyoloknál, hogy teltházas elklasszikók vannak, és egy Camp Nou meg tudott telni a régi felújítás előtti 90 ezeren. Ez én nekem ilyen villámcsapásként, vagy ilyen derültékből villámcsapásként omlott, vagy szakadt rám hirtelen egyszerre, de ez nyilván egy folyamat. Mikor indult el?
5: Szerencsére van részem abban, hogy számos olyan szakdolgozat létrejöttében részt vegyek, ami a női labdarúgásról szól. És az egyikben egyértelműen kijött az, hogy mindenhol akkor indult el ez a villámcsapásszerű fejlődés, amikor a férfi labdarúgás elfogadta partnernek. Ugye az amerikaiak, a németek évtizedek óta űzik ezt a futballt nagyon magas szinten. Vannak erről filmek is, Playbook címmel például van az egyik női szövetségkapitány az amerikaiaknak, aki 2 olimpiát meg VB-t nyert velük. Tehát hogy a kulcsa az, hogy a férfi labdarúgás elfogadja, akkor indul ez el. A spanyolok most világbajnokok.
4: Ebben klubvezetők tudnak sokat tenni? Tehát, hogy mondjuk egy klubvezető kiáll és azt mondja, mert hogy most akkor maradjunk a Magyar Kupa döntővel, a női Magyar Kupa, a Simple női Kupa döntővel kezdtük. Keretes szerkezetben akkor a végére hadd hozzam be. A Fradi közösségi média felülete szerintem ugyanúgy kezelte ezt a női kupadöntőt, mint ahogy a férfit fogja kezelni. Folyamatosan ömlöttek kifelé a látványosabbnál látványosabb tartalmak, tehát én mondom azt, hogy helyén kezelte, vagy amikor elfogadásról beszélünk, ez valami ilyesmi, vagy ennél hogyan legyen ez több, vagy kinek kéne kiállni, most akkor maradjunk a ferencvárosi példánál, hogy még határozottabb legyen, úgy ugye, hogy azt is megbeszéltük már, és nagyon nehéz témába kezdünk vele, úgyhogy összesen
5: műsor,
4: egy vagy két percünk marad rá, hogy ugye a Fradinál saját külön női bázis, ugye a Kocsis Sándor edzőközpont. Megbeszéltük azt is, hogy lehetne mást is bővíteni, mert hogy akkor, amikor ez létrejött, nagyon jó volt, de hogy nagyon sokan vannak. Szóval mi az a lépés, amit meg lehetne tenni, vagy hogyan kellene ezt elképzelni, vagy elkezdeni?
5: Első körben ez egy társadalmi kérdés. Ez a magyar, ez még a szó rossz értelemben szerintem egy macsó társadalom, ahol a nő nem elfogadott ezt. Elemezhetjük egyébként, lehet csinálni külön műsort. Következő, hogy a labdarúgó szövetségnél hogy kezelik a női labdarúgást itt vagy ott. Szerintem ebben van előrelépési lehetőség, hiszen amikor én főtitkár voltam az MLS-nek, akkor még a spanyolokkal x-eltünk, és ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen. Most ők világbajnokok, mi ugyanabból a fotelből nézzük. A Fradinál valóban a közösségi médiában most már kezdik hasonlóan kezelni, de ha a Kocsis Sándor sporttelepet összehasonlítod mondjuk azzal, hogy a Népligetben milyen lehetősége van egy 14 éves fiúnak azzal szemben, hogy egy felnőtt női labdarúgónak, vagy ha mondjuk megnézed, hogy a fizetések között hány nulla a különbség, vagy mekkora a stáb, és nyilván itt nem szabad ezt elhallgatni, hogy magának, a szférának, tehát a női labdarúgásnak is nagyon sok dolga volna tudásban, munkához való hozzásban, sok mindenben, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, ezt 2 percben egy levegővel ennyit tudok róla mondani, de egy egész műsort meg lehet ezzel tölteni.
4: Meg lesz még rá lehetőségünk, meg lesz még rá itt felületünk. Én azt hiszem, egy picit hadd örvendjek annak, hogy jó döntés hoztunk, amikor a mai Csajok Ligája 8. epizódban nem hívtunk vendéget, mert hogy ugye röppent ez a számunkra kijelölt idő most, hogy talán még nem is tudtunk mindent megfelelő mélységben érinteni, de egy picit belekaptunk a személyes Bundesliga vagy Bayernes élményen át, egészen ugye a kupadöntőről sokat beszélhettünk, illetve Séfer Andrásék női vezetőedzőjéről. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is itt voltál. Albert Gábor volt, természetesen ezúttal is a Csajok Ligája vendég. Ez volt a 8. epizód, egy hónap múlva ismételten jelentkezünk. További kellemes rádiózást mindenkinek. Németh Kornélt hallották.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit. Minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
7: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
8: Hát igen!
6: Kinek a nagypapája volt pilóta?
9: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
10: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
11: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
12: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
11: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: 200 méter háton is győzött Kós Hubert az idei első nagymedencés versenyén. Átfogó haderőreformat jelentett be az ukrán elnök. Napos, száraz idő lesz egész hétvégén. Besenyei már vagyok, jönnek a részletek. A kupadöntős Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A zalaiak hátrányai így továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izbigyács együttesét az Európai Kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A miénk 14 órától Japán ellen folytatják a selejtező tornát. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. Férfi válogatottunk bejutott a legjobb 32 közé. Kós Hubert az 50 méter háton aratott sikere után főszámában 200 méter háton is győzött idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Pádár Nikolett pedig 200 gyorsan teljesítette az Európa bajnoki induláshoz szükséges szintidőt. A 20 éves Európa bajnok az előző napon 400 méter gyorsan is EB szintet úszott. A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli a második lett a Mercedes-szel, míg Oscar Piastri a harmadik helyen végzett. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint a 22 órától az időmérőt az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: A tűzszünet ellenére tegnap is folytatódtak a harcok Libanonban. Az izraeli támadásokban 12-en meghaltak, 25-en megsérültek, az áldozatok között egy gyermek és 2 nő is van. Az Irán támogatását élvező Hezbollah közben drónokkal támadta a zsidó állam Dél-Libanonban és Észak-Izraelben állomásozó katonáit. 4 könnyebben megsérültek. Az izrael és a libanoni síta milícia közötti tűzszünetet a kihirdetés óta már többször megsértették a szemben állók. Az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat sürget az ügyben. Megszűntnek nyilvánította az Irán elleni háborút az amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében. A megfogalmazás hátterében az állhat, hogy 60 nap telt el a harcok megindítása óta, ezután minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Donald Trump azt ugyanakkor nem jelezte, hogy felhagyna a Perzsaországgal szembeni nyomásgyakorlással, és csapatok kivonásáról sem tett bejelentést. Átfogó haderő reformot jelentett be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tervek szerint emelik a katonák fizetését, növelik a harci juttatásokat, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az intézkedéseket júniustól vezetik be. Európai segítséget kért Hollandia, miután tűzütött ki az ország több katonai gyakorló terén. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Franciaországból és Németországból mintegy 30 tűzoltóautót vezényeltek, főként a délkeleti régióba. Emellett Németországból további 67 speciális tűzoltóegységet is küldtek. Az oltást az aszály nehezíti.
0: Közlekedés.
13: Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-M7 elvállástól Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon a forgalom elterelés miatt lassabb haladásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
13: Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Keleten megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 19-25, késő este 11-16 fok várható. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, kora nyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: És ez itt továbbra is a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Bragmajer Zsanett idén nem kevesebb, mint 20 versenyen szeretne elindulni. A triatlonista számára májusban már elindul a kvalifikáció a Los Angeles-i olimpiára. Cassie Dórával beszélgetett.
8: Vezettél már egyébként itt ezen a pályán?
14: Vezetni nem vezettem, viszont kerékpárral már megtettem ezt a kört. Ez egy kicsit nehezebb volt, őszintén mondva. Nagyon jó élményt ad ez az új autó, nagyon jó vezetési élményt. Kicsit jobban, gyorsabban is mehettünk volna, de abszolút nagyon, nagyon jó volt, pozitív az élmény.
8: Te mennyit vezetsz a hétköznapokban? Sokat? Vagy mennyire szeretsz vezetni?
14: Elég sokat szoktam vezetni. Viszonylag közel lakom a létesítményekhez, ahol edzem, de ettől függetlenül nekem a második otthonom az Tihanyban van, tehát azért majdnem minden hétvégén azért lenn szoktunk lenni. Most a fiam miatt azért elég sokat megyünk ide-oda, tehát hogy nagyon szeret autókázni, úgyhogy emiatt azért sokat is pluszba vezetek. De nagyon örülök ennek az új autónak, tényleg nagyon, nagyon jó.
8: Lehet, hogy a kisfiadnak is jó élmény lesz tényleg, hogyha kipróbálja és beülhet. Ha már említetted őt is, azért ugye szülés után elég gyorsan visszaarázott el a munkába. Milyen volt ez az út azóta? Meg azt láttam egyébként, hogy az edzőtáborokba is viszitek magatokkal.
14: Igen, gyakorlatilag ugye mi azért így terveztük, hogy az elég hamar vissza szeretnék térni. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar sikerül. Azért én már egy hónap után vízben voltam, és 4 hónap után kezdtem egy olyan érdemi munkát csinálni, ami most már tényleg a szezonra készít föl gyakorlatilag. Nagyon jók a számok, amiket most produkálok, nagyon élvezem az edzéseket, nem égtem ki, tehát hogy nem úgy gondolok erre az egészre, hogy akkor én most teherként élem meg, hogy akkor még pluszba edzésekre is kell járnom. Viszont ugyanakkor tehát hogy megtaláltam azt a arany középutat, hogy a fiammal is tudok elég időt tölteni. Rengeteg edzésre jön velem, ott van a pálya mellett, és ugyanakkor meg az edzésre is tudok fókuszálni, de minden egyes edzés után már azt várom, hogy tudok hazamenni hozzá és játszani újra, úgyhogy én most tényleg mondhatni most ragyogok, mert tényleg egy olyan újdonság van ez az életemben, hogy ilyet még korábban nem tapasztaltam, és szerintem ez fog előre vinni engem.
8: De jól viseli az utazásokat? Nyilván azért, vagy már ugye ebbe szokik bele automatikusan, tehát lehet, hogy nem is lesz neki furcsa lassan ez a sok utazgatás.
14: Nem, szerintem most már lassan neki is lesz egy kaparós térképe, mert annyi helyen jár. Én azért úgy gondoltam, hogy egy másfél éves koráig nem szeretném itthon hagyni, hanem ha szeretném, hogyha velem jönne. Nyilván megyünk majd olyan helyekre is, mint például Dél-Amerika, ami nem biztos, hogy túl gyerekbarát, de próbáljuk majd azzá tenni, hogy olyan hotelbe leszünk, meg a legkényelmesebben próbáljuk megoldani az utazást. Úgyhogy azért most már rá is kell gondolni, de én azt látom, hogy persze nyilván ebben nő föl, meg most ehhez van hozzászokva, most már 8 hónapja, de minden gond nélkül lehozza. Úgyhogy tényleg az a szerencsénk is van emiatt vele, hogy teljesen rugalmasan kezdi ezeket az új helyzeteket, nincsen semmi olyan dolog, amit őt így megzavarná, úgyhogy egyelőre tényleg azt mondhatom, hogy minden flottul megy, és ahogy elterveztük.
8: Felkészülésedben változtattál valamit? Hogyha jól tudom, hogy Vas Blankáiknak az erőlét jegyzőjével dolgozol, nem tudom, hogy ez valamilyen változást eszközöl-e így a felkészülésedben.
14: Szerettem volna ténylegesen úgy visszatérni, hogy akkor rakjuk rendbe mindent, mert azért nekem is volt ugye az Achilles sérülésem, ugye volt a szülés, és azért az is megtépázta a testemet. Most egy olyan csapattal, olyan stábbal dolgozok együtt, akik mondhatni végigkísérik majd az egész felkészülésemet Los Angelesig, és nyilván az is egy új motiváció, hogy egy olyan edzővel dolgozhatok, aki a Vas Katablankának és a Walter Attilával is dolgozik folyamatosan, úgyhogy ez egy új inger, és szerintem azért kellett ez nekem. Nem gondolom, hogy rossz lett volna az előző edzői stáb, akivel dolgoztam, de most ez egy új év, új éra, új edzők, úgyhogy igazából egymással kommunikálnak is az edzők, tehát nincsen így sértődés, hogy az egyiket elhagytam volna. Igazából tényleg most azt látom, hogy neki is meg akarok felelni egy kicsit, és nagyon jó az összhang így közöttünk.
8: Szóval ugye Los Angelesig tartó úton szeretnének titeket segíteni ezzel az autoszponzorációval is. Mennyire látsz így Los Angelesig? Ugye azt tudom, hogy nyilatkoztat, hogy nem szeretnéd a versenyzés sem sietetni, de lassan azért nektek is kvalifikációs időszak. Melyik versenyen szeretnél legközelebb elindulni?
14: Gyakorlatilag ugye májusban kezdődik nálunk a kvalifikáció, 2 évig tart, viszont gyakorlatilag 60 versenyt is lehet belőle csinálni, a legjobb 12 számít. Tehát én úgy gondolom, hogy a kvalifikáció szempontjából inkább a 2027-et szeretném megnyomni. Most tényleg fokozatosan szeretnék visszatérni, jövő héten Európa Kupa, Olaszországban, aztán hazai versenyek, OB, hazai nemzetközi verseny szintén, világkupázni fogok, és ugyanakkor belecsöppenek majd a VTS, ugye a legnagyobb szintű versenyekbe. Úgyhogy ezt azért megígértem magamnak, hogy nem fogok egyből belevágni, mert nem biztos, hogy jó tenne, hogyha mondjuk esetleg egy olyan eredmény születne az első pár alkalom után, ami mondjuk egy ilyen rossz szájízt hagy bennem, még hogyha tudom, és mindenki tudja, hogy mondjuk szülésből jövök vissza, de azért szeretném a fokozatosságot betartani, és tényleg úgy nekivágni a következő lépésnek, hogy fel vagyok rá készülve. Úgyhogy igazából már idén nagyjából 20 versenyt tervezek, úgyhogy azért nem kevés, azért én nagyon sokat versenyeztem eddig is, és azért szeretném ezt fenntartani, hogy akkor hétről hétre mondjuk fejlődni, és kipróbálni új dolgokat esetleg. Úgyhogy igen, tehát hogy melós lesz mostantól, és nagyon várom már, mert ez motivál gyakorlatilag, és ezért kelek fel minden nap 5-kor, hogy ott álljak a rajtvonalnál. Szóval igen, tehát hogy jövő héten gyakorlatilag elkezdem az egészet.
8: Mennyire erős most a női mezőny triatlonban, hogy látod?
14: Történik generációváltás, és most már talán azt mondhatom, hogy ezek azok a triatlonosok, akik most nőttek föl, ők már tényleg triatlonosként kezdték a pályafutásukat, nem pedig úszásból jöttek, vagy futóként. Ezért nagyon kevés olyan versenyző van, akinek lyukas száma is van. Tehát, hogy itt tényleg a sportág is eszméletlenül fejlődik. De viszont én, ahogy kiszálltam Párizs után, ugye egy év maradt ki, én most nem látok akkora nagy változást, amit mondjuk én ne tudnék behozni. És most tényleg azt látom, hogy majdnem olyan formában vagyok, mint az olimpián kerékpáron, meg úszáson is szinte, és azért szerintem az nem volt egy rossz menés. Úgyhogy szerintem abszolút még egy pár százalék hiányzik, és szinte utol fogom érni az élmezőnyt.
3: Nagy Dávid budapesti Grand Prix győzelme után már a következő versenyre koncentrál, és autósport rajongó lévén nagyon élvezte a Hungaroringen való körözést. Ő is Keszidórának nyilatkozott.
15: Nagyon különleges volt így az egész átadó ünnepség a helyszín miatt is. Maga az, hogy az olimpiai bizottságtól autót kaptam. Bizakodtam benne, hogy erre a ciklusra már esetleg én is jó eséllyel pályázom egy autóra, mert az előző ciklusban még úgy messzebb álltunk egy ilyentől, viszont a párizsi arannyal bíztam benne, hogy nekem is kiosztanak most egyet. És aztán így is alakult, úgyhogy nagyon örülök az autónak. Most már próbálgattam, lassan kész vagyok az utcai vezetésre is. Bemelegítettük itt a Hungaroring aszfaltcsíkján a gumikat, a motort, megtanultuk a kanyarokat, úgyhogy nagyon élvezetes volt. Megvoltak a kanyar csúcspontok, kigyorsítások, úgyhogy készen állok már az utcai vezetésre.
8: És maga a pálya milyen volt? Mert te nagy formagyrajongó is vagy. Milyen volt itt Hamiltonéknak az útján vezetni?
15: Így van, igen. Én személyes élőben ezt a pályát, ezt még nem próbálhattam ki. Forma 1-es játékokban sok 100 kilométert pakoltam már bele, úgyhogy az ívek megvoltak. Tudtam, hogy merre megyünk, tudtam, hogy mi az irány, mik az ívek, de hát azért természetesen más volt igazából. Nyilván nem az élmény volt, ami egy óriási pluszt adott, maga a vezetési élmény, mert hát azért mégiscsak most kaptuk az autókat, ismerkedünk velük, meg azért nem itt szeretnénk összetörni, vagy a bukótérbe hajtani velük, vagy a gumifalba. Úgyhogy visszafogottan, de körözgettünk itt az, hogy a Hungaroringen avattuk fel az autókat, ez önmagában ez adott egy ilyen különleges színezetet a történetnek.
8: És kaptatok egy épülettúrát is, bár te azért voltál itt tavalyi Hungaroringen a versenyen, amikor már elkészült az új épület, ahogy tetszett így a túra?
15: Nagyon érdekes volt. Nagyon jó történeteket hallottunk, így az elmúlt évekről, pódium eseményekről, meg a média interjú körüli ilyen különleges eseményekről, de maga a paddock is izgalmas volt. Úgyhogy megnézhetünk egy-két termet, ahova úgy egyébként nem nagyon juthatnánk be. Nagyon, nagyon jó volt, itt pedig a hátul pedig a paddockon is most így keresztül mentünk, ugye a boxok nélkül, ez most egy nagyon, nagyon furcsa látvány, és ahhoz képest, hogy ez tavaly, amikor kint voltunk ugye verseny idején, akkor mennyire zsúfolt volt, és mennyi ember járt itt, milyen hangulata volt, most ilyen üresen tátong. Úgyhogy nagy a kontraszt, de nagyon érdekes látni így off-seasonben is a létesítményt.
8: Na de sokatok számára ugye folytatódik a versenyszezon. Mennyire ülepettek le már egyáltalán a budapesti élmények, mert eltelt azért azóta egy hét. Mivel telt azóta az idő számodra?
15: Igyekeztem visszarázódni a munkába, megadtam az idejét annak, hogy kicsit úgy élvezzem a győzelmet, és interjúkat adtam, átbeszéltem a versenyt sokakkal, sokan gratuláltak, és tényleg egy maradandó élmény volt, viszont megy tovább a szezon, és nem szabad beleragadni ebbe az eredménybe, nem szabad beleragadni abba a hétvégébe, meg abba a hangulatba, mert a következő verseny ugyanúgy oda kell állni, és a 64 között kell magamat megméretnem, és körről körre előre haladni, hogyha hasonló eredményt szeretnék elérni. Igyekszem megőrizni ezt a versenyt és az élményt, de közben menni előre, folyamatosan aktuális, és aktuális maradni, a pillanatban maradni, és a éppen soron következő versenyen a legjobbamat nyújtani.
8: Ami ugye Kolumbiában lesz, nem kis repülőút vár rátok, szeretsz ilyen hosszú repülőúton útra menni?
15: Hát azt érzem, hogy most már így kezdek kiöregedni ezekből a hosszú utakból, így 26 évesen, lassan 27, úgyhogy nem ideális, nem szeretem, mert nagyon, nagyon nehéz átállni, nagyon nehéz visszaállni, illetve a körülmények is mások, Kolumbiában magas a páratartalom, és ez is egy más ilyen verseny körülményt biztosít, illetve korábbi versenyeink azok a magaslati levegőben zajlottak Kolumbiában. Úgyhogy különleges helyszín egyébként, várom a versenyt, de az út az hosszú lesz, kimerítő, úgyhogy gyorsan kell majd regenerálódni még ott kint a versenyig, és aztán meg gyorsan vissza kell állni az európai időzónára, mert két hétre rá már Bernben lesz a válogató világkupánk, amivel zárul a válogatási szezon. Szóval nincs megállás, zajlik az élet, jönnek a versenyek, itt sorakoznak előttünk, úgyhogy megyünk és versenyzünk.
8: De érzed magadban a lendületet, hogy tényleg akár ismét egy érem összejön? Mert azért most az utóbbi időszakban tényleg nagyon jó flowban voltál.
15: Jó sorozatom van, és az a cél, hogy ezt a sorozatot ezt minél tovább húzzam. Illetve nem is a sorozat, mert nem a sorozat foglalkoztat, hanem az aktuális verseny, és a következő versenyen szeretnék jól teljesíteni. Nagyon sűrű a mezőny, nagyon sok jó vívó van, és milyen napi formája van, és kinek jön ki a lépés, az nagyon sok mindentől függ. Sorsolástól, pillanatnyi formától, a felkészülésnek a menetétől. Szóval én bizakodó vagyok. Kicsit más lesz most így a verseny számomra, mert most 16-ba kerültem, és rögtön főtábláról indulok. Úgyhogy éles 15-ös mérkőzéssel fogom kezdeni a versenyt, ez eddig nem így volt. Úgyhogy sokkal gyorsabban kell magamat maxra pörgetni, és az első mérkőzésem már életre halálra megy. Ehhez kell most alkalmazkodni.
8: Kvalifikációs időszak a vívásban az majd jövő év májusában kezdődik. Neked mennyire van már fókuszban így Los Angelesben? Nyilván ez az autó is emlékeztetni fog rá.
15: Még nem Los Angeles van fókuszban. Továbbra is versenyről versenyre igyekszem haladni a szezonban. Még vár ránk most két verseny, aztán jön az Európa, illetve a világbajnokság, úgyhogy ezek vannak most fő fókuszban. De igen, itt van ez az autó alattam, ami most már elvisz ennek a ciklusnak a végéig, ami remélem, hogy Los Angelesben fog végződni.
3: Losonczy Dávid még mindig térdműtétje utáni rehabilitációját tölti, de azért már számára is fókuszban van a Los Angeles-i olimpia.
8: Kaptatok autót a Magyar Olimpiai Bizottságtól, milyen élvény volt itt a Hungaroringen körözni?
16: Hát őszintén mentem volna még egy pár kört, csak is gyorsabban is, sajnos ugye nem lehetett. Hát nagyon jó érzés tényleg, hogy kapni ennyi autó, azt kell mondjam, hogy szerintem minden gyereknek, aki látta az olimpikonok ilyen autóba járkának, ugye az utcákon, az egy álma, hogy egyszer ő is kap egy ilyen autót, úgyhogy ez ma megvalósult, nagyon örülök neki, nagyon és nagyon lökötére megkaptam. Hát sajnos a Hungaroringen nem teljesítettem az álmat, hogy megyek egy gyors kört, vagy mondjuk a máskor.
8: Egyébként szeretsz vezetni, vagy mennyire sokat autózol?
16: Hát én nagyon sokat autózok, napi szinten megyek, hogy szeretek vezetni. Szeretek is gyorsan menni, erre most itt nem volt lehetőség, de majd kipróbáljuk máskor.
8: Hungaroringen voltál egyébként már versenyen akár?
16: Voltam, igen, azt hiszem 2021-ben voltam kint, és követem a Ford megyet, és szeretem is nézni. Igen, nem csak az a verseny itt, de ugye az a fő verseny az évnek. Idén is szeretnék kijönni, mert ugye a sérülésem miatt most kicsit szellősebb a időbeosztás, amit ki tudok jönni, úgyhogy szerintem itt leszek idén Hungaroringen.
8: Ha már említetted a sérülésed, az igen, azt tudtuk, hogy ugye megműtöttek keresztalapszakadás miatt, és azért 8 hónap kihagyás vered, most hogy tartasz? Szabban azért már pár hónap eltelt, és nyilván azért már gondolom kezdesz visszarázódni a munkába.
16: Hát igen, pont most a héten voltam a 6 napos kontrollon a doktorulnál, úgyhogy hálásnak jó tartott, hogy nem jó tart az új szallagom, és minden rendben van. Úgyhogy szépen lassan elkezdtek visszatérni a szőnyegre, ami nagyon örülök, és tényleg most már a rehabnak a végén vagyunk, mint az elején, úgyhogy pár hónap visszatérek, pár hónap azt újra a szőnyegen lehessek, és igazából hálásnak tényleg eddig minden a nagykönyv szerint megy, és reméljük, hogy is marad időben is.
8: De látod már magad előtt, hogy mi lehet az a verseny, amelyen majd visszatérhetsz?
16: Hát igazából szeptember október környékén szeretném indulni egy kisebb versenyekre, amik ugye nem ilyen neves versenyek. Pont azért először összeházoljak a verseny rutinba, a versenybe, és majd csak utána indulni egy nagyobb versenyeken.
8: Elég sok minden történt veled azért ebben a szezonban, ahhoz képest, hogy igen, sérüléssel is bajlottál, mondjuk ugye kaptál utólag egy világbajnoki ezüstérmet is, azt hogy élted meg?
16: Hát igazából semmilyen hatása nem volt rám, tényleg nem a nagy képviségből, se rossz, se jó hatása nem volt, hanem igazából ez ugye már egy 2022-es világbajnok

0: Róla.
1: Itt is azért elhangzott, hogy nyilván a Los Angeles-ig tartó út miatt próbálnak nektek ugye segíteni ezzel az autoszponzorációval is. Mennyire, hogy látod magad előtt még ezt a hátra levő két évet? Mennyire van fókuszban már a Los Angeles-i olimpia?
0: Hát nyilván ugye az ember tényleg mindenki négyves ciklusokban és távlatokban gondolkodik, és ugye minden négyves ciklusnak a végén ugye az olimpia áll. Nyilván az a cél, hogy ott legyünk és ott szépen írjunk el. Addig rengeteg dolog van, és nem szabad ugye elveszni a nagyobb távú cél érdekében a kisebb céloknak, mert ugye azért ki is kell jutni, ami nem lesz egy könnyű feladat a jövőre, úgyhogy mégis is meg kell szenni a válogatottságot, úgyhogy jelenleg az, hogy az a cél, hogy visszatérjek a szünetre 100%-osan, úgyhogy birkózni, hogy a sérülése mellett.
2: Guzi Blanka sokat ingázik Budapest és Miskolc között, így számára nagy segítség az autó az olimpiáig tartó felkészülési időszakban, ahol szeretne még tovább fejlődni. Ezt a beszélgetést hallhatják most.
1: Nagyon megtiszteltetés, hogy kaphattam egy autót, ugyanis 2016 óta figyelgettem és szemezgettem az autókkal, és akkor még fiatal sportolóként arról álmodtam, hogy hát, ha majd egyszer nekem is megadatik, és hát itt vagyunk is megadatott. Te mennyire szeretsz vezetni a hétköznapokon, mert azért nyilván sokat kell ingázod Budapest, meg mondjuk Miskolc között, meg azért nyilván vannak különböző események, szóval gondolom sokat ülsz autóban, mennyire szeretsz vezetni. Így van, az én autóm az biztos, hogy ki lesz használva. Még a logisztikát meg ki kell találni, mert nagyon sokszor vonatozom, úgyhogy biztos, hogy fogok a két város között is ingázni az autóval, de azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen hibrid megoldás lesz, hogy az egyik autó Pesten lesz, a másik meg Miskolcon, úgyhogy nagyon nagy könnyebbség lesz szerintem, hogy kapok egy ilyen segítséget.
3: És ez milyen érzés volt, mert azért a szövetségek jelölték ki, hogy kikapjon mondjuk az adott sportágból autót, milyen érzés, hogy most te kaptad meg ezt a lehetőséget?
1: Nálunk nagy volt a verseny szerintem, ugyanis ugye Gulyás Misa olimpiai bajnokként azért elég esélyes volt, hogy ő kapja, viszont ha jól tudom, akkor neki van egy másik autós szponzora, így én jöttem a sorban utána, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg ez így alakult. Nagy becsbe lesz az autó, az biztos. Úgyhogy ezúton is köszönöm a szövetségnek, illetve a MOB-nak, hogy ezt így megadta nekünk.
3: Na de hát azért hozod is az eredményeket, az tény, hogyan emlékszel erre a legutóbbi kairói versenyre, mert tényleg nagyon jól teljesítettél, és ezt, ha jól tudom, azt is nyilatkoztat, hogy most azért nem volt rajtad annyira teher mentálisan.
1: Nem, pont azt mondtam, hogy megtört az átok, ugyanis én eddig akkor nyertem nagy versenyeket, amikor ugye a lelkemnek hatalmasnak szüksége volt rá. És most úgy viszonylag kiegyensúlyozottnak éreztem magam a verseny előtt, után is, közben is, úgyhogy ez az átok, ez megtört, de döcögősen indult maga a versenyzés, mint általában ezt tőlem azért mondhatjuk, hogy megszokott már, hogy döcögősen indulok egy versenyen, de hál' Istennek azt most már úgy felfogtam én is, hogy lehet, hogy ez kell pont ahhoz, hogy a döntőben jól tudjak szerepelni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon helyen lévő verseny volt, azonban ugyanolyan állomás, mint amikor mondjuk 18. vagy 4. lettem éppen egy versenyen, csak más tanulsággal és más érzésekkel.
3: Mindig azt mondjátok mindannyian, hogy mindig van miben fejlődni, te hogy érzed, miben van még fejlődni? Korábban tudom, hogy mondtad a vívást. Böhm Csabi mondta, hogy neki az akadálypálya nem lesz a kedvence, meg nem a kedvence, nem tudom, te hogy állsz ezzel.
1: Jelen pillanatban azt érzem, hogy az OCR pálya az nekem is az egyik olyan szám, amivel a legtöbbet tudok még fejlődni, bár az ember szerintem, hogyha engem mint sportolót megnéz, akkor rögtön azt mondaná, hogy hát a vívásban kéne összeszedni magamat. Én azt gondolom, hogy az OCR-ben van most a legnagyobb előrelépési lehetőségem, de emellett egy öttusázó soha nem dőlhet hátra, ugyanis minden számban van még tartalék, illetve olyan dolog, amit lehet csiszolni. Úgyhogy a következő hónapokban az lesz a fő cél, mondom, hogy technikámat csiszoljuk az OCR elemeken, különböző elemeken, illetve az, hogy ezt a stabilitást ezt megtartsam.
3: Jó, majd budapesti versenyében, majd EBVB, nem tudom, a következő heteit hogy fognak kinézni.
1: A következő versenyem a májusi világkupa lesz Bulgáriában, azt követi majd egy kéthetes bulgár edzőtábor, úgyhogy ezekre igazából nem készülünk semmilyen speciális módon, állomásoknak tekintjük őket. Nyilván a világbajnokság a fő verseny idén is, mint minden olimpián kívüli évben, úgyhogy az lesz a legutolsó augusztus legvégén. Addig majd ott kicsit patika mérlegen kell mérni a csúcsformának a kihozását, ugyanis két hét különbséggel rendezik meg az Európa-bajnokságot, illetve a világbajnokságot. Ez nem egyszerű feladat, azonban én nagyon szeretem, hogyha ilyen rövid idő van egy-egy verseny között.
3: Na igen, ez nagyon érdekes nálatok, azt néztem én is így a versenynaptárat, hogy azért két hét. Erre hogy lehet felkészülni? Vagy tényleg meg kiválasztod, hogy valamelyikre helyezed inkább a fókusz, nem tudom, ez hogy működik.
1: Ugye Kínában lesz a világbajnokságunk, ez az, amiben lesz különleges, hogy ott azért előtte körülbelül 7-8, akár 9 nappal is korábban kiutazunk, hogy aklimatizálódjunk, illetve az átállás megtörténjen rendben. Így ezt még nem beszéltük át egész pontosan a szakemberekkel, hogy ez hogy fog kinézni, ugyanis a kairói világkupán dőlt el, hogy akkor én EBVB induló vagyok biztosan, de vannak azért már kis tarisznyámban tapasztalatok, így a korábbi

0: korábbi évekről, úgyhogy nem tartok attól, hogy a forma időzítéssel valami probléma lesz.
1: Nyilván van erre a szezonra is még bőven feladat, de Los Angeles mennyire motoszkál neked ott a fejedben?
0: Abszolút. Úgy szoktam mondani, vannak rövid, közép, illetve hosszú távú célok. Én ezt azért hosszú távú célnak mondanám, mert azért még messze van. Valahol azt mondom, hogy hál' Istennek, mert nagyon sok dolgot még lehet addig csiszolni. Valahol meg nyilván most azt érzem, hogy jó formában vagyok, jó periódusban vagyok. Jó lenne, hogyha hasonlóan érezném magamat előtte is, de inkább azt érzem, hogy erősebben, hogy jó, hogy még van addig idő, mert még nagyon sok mindent szeretnék úgy fejleszgetni magamon. És hogyha mondjuk nehezebb napjaim vannak, vagy úgy kicsit úgy a hullámvölgyben vagyok, akkor a Los Angeles azért az nagyon motiváló és hajtóerő tud lenni. És azt gondolom, hogy ha az embernek vannak ilyen céljai, akkor azok azért kisegítik őt a nehezebb napokon.
1: Mennyire kemény a nemzetközi mezőny öttusában nőknél, mert azért a magyar válogatott tagjaid eléggé domináljátok a mezőnyt, azt gondolom.
0: Így van, a női, illetve férfiban és a magyarok szerintem elég erősek. Viszont vannak nemzetek, például Korea, Egyiptom, a franciák, olaszok, akik szintén azért erős versenyzőket tudnak felmutatni. Na, nálunk ugye az olimpia után történt egy nagy átrendeződés, már csak abból fakadóan is, hogy a lovaglást váltotta az OCS sportág. És van egy fiatal lány Egyiptomból, aki tavaly szinte végig verte az egész mezőnyt majdnem minden versenyen. Azt gondolom, hogy fogható versenyző, úgyhogy őt mondanám az egyik legerősebb versenyzőnek jelen pillanatban, de aki nekem egy örök, nem mondom, hogy mumus, mert ez nem jó kifejezés lenne, inkább azt mondom, hogy örök ellenfél, az a koreai Kyung Soo-min, aki az olimpián harmadik lett előttem, a világbajnokságon első lett előttem, a világranglistán is tavaly előttem volt, úgyhogy ő az, aki általában mindig egy hely előttem van, de őt is vertem már meg azért többször, úgyhogy vele kicsatákat szoktunk vívni.
1: Legalább tudjátok húzni egymást, vagy nem tudom, nyilván motiváló cíóként hat rád is, hogy azért megelőzd egyszer.
0: Abszolút, abszolút. Én nagyon örültem neki, hogy visszatértek az oroszok, illetve fehér oroszok, mert nagyon növelik a színvonalát a versenynek. Na, és a vívásban azért ők tudják kavarni a szálakat rendesen. Úgyhogy szerintem sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha teljes a mezőny, és annak is örültem, hogy Gulyás Michelét feldősít a visszatértek idén a sérülésükből, mert tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni is, és tényleg sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha erős a mezőny.
2: Németh Nándor, habár a Hungaroringen most nem volt lehetőségük a száguldozásra, a medencében megállíthatatlan. Nagyon örül, hogy az országos bajnokságon sikerült megúsznia az EB szintet, és folytatja tovább a kemény munkát. Keszi Dórával beszélgetett.
1: Milyen élmény volt neked itt a Hungaroringen autót vezetni? Nem tudom, hogy volt-e már hasonlóra korábban lehetőséged?
3: Nem, a Hungaroringen még nem voltam, Kakucsingen voltam egyszer. Azért ez mindenképp egy élmény, nyilván most nem volt az a nagy sebesség, de alapból ugye egy új autóval, amit innen is nagyon köszönök még egyszer, de szerintem egy hatalmas élmény így is, és örülök, hogy azért részese lettem ennek.
1: Ez mindenki kiemeli, ez érdekes, hogy igen, most nem túl nagy sebességgel tudtatok körözni. Nyilván egyébként a hétköznapokban mennyire szeretsz vezetni, vagy mennyire szereted a sebességet, akár mondjuk a Forma 1-et mennyire követed?
3: Régebben jobban követtem a Forma 1-et, azért szeretem a sebességet, így most nem mondom magam idősnek, de így idősnek azért egyre veszem vissza a tempót is. Szeretek vezetni nagyon is, amint meg lehetett csinálni a jogsit, megcsináltam, szóval most néztem a jogsimon, hogy idén kell mennem újra csináltatni, úgyhogy a sebességet is szeretem, talán ezért is van a rövid táv az úszásban nekem, mert ott is azért a sebesség, és hát nyilván azért így F1 rajongóként is, meg amúgy is azért végigmenni egy bármilyen pályán azért az egy élmény.
1: Hát elég jó sebességet diktálsz a medencében is, az tény, túl vagytok egy országos bajnokságon, ahol sikerült mondjuk EB szintet megúsznod, azt hogy értékeled, milyennek lehetted ezt az OB-t?
3: Nagyon jó OB volt, és örülök, hogy kijött ez az eredmény, mert ugye 2x3-es edzőtáborban voltunk előtte, és nagyon szerencsés vagyok, mert most tényleg talán az egyik felkészülés, amikor nem voltam beteg, és soha nem úsztam még ilyen jó időket az országos bajnokságon áprilisban. Úgyhogy annak külön örülök, hogy meglett a Sócsaba által kiírt szint idő. Nyilván 200 gyorsan nem, de azon még azért lehet faragni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és valami ilyesmire számítottam magamtól, és annak is örülök, hogy ki tudtam magamból ezt adni, és hogy itt tartunk-e a az évnek ennek a szakaszán, úgyhogy bizakodó vagyok az Európa-bajnokságon.
1: Igen, azt mondtad, hogy elkerültek szerencsére, ugye a betegségek, mondjuk tényleg megfázás, akár bármi más is segítette ugye a felkészülésedet, de változtatta-e bármiben ebben a szezonban a felkészülésedben, vagy hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni mostanáig?
3: Nagyon nagy változtatás nem volt. Talán a legnagyobb, az egyik legnagyobb szárazföldi edzéseket, ugye eddig Plagányi Zsolt, ugye az úszóedzőm tartotta. Nyilván ő se így a hasára ütött és kitalálta a szárazföldi edzéseket, de most ugye külön szárazföldi edzővel készülünk, és segíti a felkészülést, és illetve még volt egy nagyon nagy változtatásunk az, hogy elkezdtünk közösen edzeni a Virt Balázsféle csapattal, illetve most a Jászó Ádám is valószínűleg csatlakozni fog hozzánk. Úgyhogy ezek a közös edzések azért úgy néznek ki, hogy működnek, és előnyünkre vált. A közös edzőtáborok is jók voltak, ugye ezt most próbáltuk így központosítani, hogy mindenki egy edzőtáborba ment, ami ugyancsak egy nagyon jó ötlet volt a szövetség részéről. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik szerintem mindenkinek a javulását eredményezni fogja. Még hogyha a Ricséknek mondjuk nem tudom, nem is úgy jött ki annyira ez az országos bajnokság, mint szerették volna, de azt hiszem észre, hogy azért, amikor együtt edzünk, akkor mindenki egy kicsit jobban hajt, és nem a megszokott, ugyanazok az emberek vannak mellettük, hanem mi is ott vagyunk, illetve mások is, úgyhogy lehet egymással versenyezni, ami egy ilyen elég monoton sportágban azért nagyon jó.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tudjátok egymást ilyenkor húzni, mert nyilván egyre jobb teljesítményre sarkaljátok is egymást.
3: Nagyon-nagyon. Meg ugye próbáljuk úgy felépíteni az edzéseket, ugye, hogy nyilván egy kicsit nagy részben Zsolt Bá edzését úsztuk, de azért ott van a Balázs is, a Virt Balázs is, gondolok. Ő is azért írt edzéseket, és akkor egy kicsit nekünk is másfajta. És illetve, hogy mondtad, azért teljesen más, ugye én Kovács Benedekkel edzek együtt már egy jó ideje, és ketten húzzuk egymást, de amikor ott van egy Ricsi, akár egy Holló Balázs, ugye nekünk jó barátaink, de azért mégiscsak egy kicsit más, és tudunk egymással máshogy is versenyezni, mint a megszokott. Úgyhogy ezek hatalmas segítségek szerintem mindenki számára.
1: Mindenki nagyon készül erre a párizsi Európa-bajnokságra, de addig hogy fognak kinézni a heteidek, illetve nyilván hátra van még egy hivatalos kerethirdetés, szóval még senkinek a helye nem biztos a keretben, de hogy fognak kinézni a következő hetek számodra?
3: Igen, annyit kell tudni, hogy ez augusztusban lesz, augusztus közepén kezdődik az Európa-bajnokság, ami nagyon-nagyon későn van. Ezért volt az országos bajnokság után egy hét pihenőnk most, ami általában nem szokott ez így lenni, mert ugye, amikor csak egy világverseny van, amire most az elmúlt időszakban nem nagyon volt példa, akkor általában nyár közepén szokott ez lenni, és az országos bajnokság után egyből bele kell állni. Most nagyon sok időnk van, úgyhogy majdnem egy teljes felkészülési ciklust meg lehet csinálni, úgyhogy abszolút nem sietünk, főleg így, hogy ugye van most már szintem valószínűleg, ez meg is fog maradni, és nem fognak talán kiütni négyen, úgyhogy teljes nyugalommal és fókuszban lehet az Európa-bajnokság, és úgy készülünk, hogy mintha januártól készülnénk, csak egy kicsit azért magasabb szinten vagyunk most, mint januárban.
1: Igen, ezt egyébként Sós Csaba is kiemelt, hogy körülbelül most arra állt helyre a mezőny, olyan szempontból, hogy ugye nagyon sok versenyt pótolni kellett a Covid miatt, és körülbelül most arra rázadott helyre a versenyszezon. Ezt azért értékelitek, vagy mennyiben más ilyen szempontból ez a szezon?
3: Hát igen, tényleg a napját nem tudom, talán 2019-ben volt, amikor legutoljára egy darab világbajnokság volt, elég összetömörült minden, természetesen azért érződik, és az Európa-bajnokságon fog a legjobban érződni. Ugye voltak olyan Európa-bajnokságon, ahol sok nemzet nem jött el, illetve azért kicsit könnyebb volt az elmúlt évek, nyilván olimpia előtt is volt olyan nemzet, aki nem jött el, úgyhogy most lesz ez a teljes értékű Európa-bajnokság lesz, és nagyon kemény Európa-bajnokságra számítok én, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, de sok mindenre nem fogunk változtatni attól függetlenül. Inkább azon fog kijönni, hogy tényleg mindenki arra fog készülni, és kemény idők várhatóak, az mondjuk, hogy egy ilyenre megszerez.
1: Los Angeles számodra mennyire van már fókuszban, vagy most azért még így lépésről lépésre szeretnél haladni, vagy azért már ott motoszkál a fejedben?
3: Hát azért ott motoszkál, de akkor fog a legjobban, amikor már el lehet kezdeni a kvalifikációs szintidőket megúszni. Ugye ez jövő év talán ilyenkor szokott kezdődni, úgyhogy akkor van az a full fókusz, de ugye még van nekünk egy budapesti világbajnokságunk, szóval talán az egyelőre az a legnagyobb falat, úgymond, és azt várom a legjobban. Nyilván utána van egy olimpia, ami lehet, hogy számomra az utolsó olimpia lesz, úgyhogy nyilván azért fókuszban van, de én szeretek azért lépésről lépésre haladni, és egyelőre 2026-ban, úgyhogy most Európa-bajnokság, utána a világbajnokság, és reméljük olimpia.
4: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
2: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
1: Életre kelnek?
2: Ha elég sokat tud róluk az író.
1: De én semmit sem tudok anyáról.
2: Akkor kutatnak kell.
1: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
3: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És továbbra is itt vagyunk a Sport délelőttben a Nemzeti Sport Rádióban. A folytatásban pedig az olasz bundabotrányról készített egy összeállítást Cserjés Bendegúz.
3: Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A de viccet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
4: A gyanú szerint a Varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintett jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
3: További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött új játékvezetőket, hogy egyik másik csapat jobban járjon. Rocchit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról még nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. De van egyáltalán ügy? Úgy tűnik, igen, 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vagy a füle mögött.
4: Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az elközelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
3: Mert hogy pár nappal ezelőtt még úgy tudtuk, hogy április 30-án, azaz tegnap meghallgatják Rocchit, csak hogy kedden este újabb hír jelent meg. A népszerű olasz sportnapi lap, a La Gazzetta dello Sport hozta nyilvánosságra Rocchi ügyvédjének diáviró szavait.
5: Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
3: Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
4: Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosat mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-est kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-est kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
3: Ez az eset az Udinese Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje balokbotont talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte elnézni a videóbíró, és arra jutott, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívják ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Az ügyben Antonio Zeppi is belekeveredett, aki az Olaszországi Játékvezetők Szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az Olasz Olimpiai Szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
6: Hogy megmaradt-e a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, Aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
3: Szepi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az olasz szövetségi bíróság 13 hónapra eltiltott őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Série C és Série D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. Az eddig elhangzottak mind olyan információk és hírek, amelyek keddig már nyilvánosságra kerültek, azóta a botrány csak egyre nagyobbra nőtt és egyre több részlet jelent meg. Például egy új szereplő, Eugenio Abatista fellépése, aki 2024-ben még tagja volt az olasz játékvezetők szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Ekkoriban elárulta, hogy elege lett abból az undorító érzésből, ami őt körülvette. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Őt kedd délután hallgatta ki a milánói ügyészség, és az ügy perifériájáról hirtelen az egyik központi alakjává vált. Bár az aktuális helyzethez elvileg nincs köze, saját történetével tudja bizonyítani, hogy az olasz játékvezetői szövetségben korán sincs minden rendben. Így nyilatkozott egy 2020-as esetről, mely során felmentették a játékvezetés alól, 2024-ben pedig önként kérte, hogy a szövetségi ügyészség meghallgassa, de ezt az olasz játékvezetői szövetség valamiért megtiltotta neki. Abatista ezután hagyta ott a szervezetet.
7: Amikor megkaptam a mentességet, örültem, mert a pályán maradás örömet okozott nekem. De amikor a menesztett kollégáim fellebezéseket nyújtottak be, kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Kétszer is önként kértem, hogy a szövetségi ügyészség hallgasson meg a tisztázás érdekében. Megerősítettem, hogy Morganti már közölte velem, hogy abba hagyom a játékvezetést. És annak megerősítésére, hogy a játékvezetők legfőbb testületének jegyzőkönyve hamis, van egy eddig nem publikált dokumentum, amelyet át tudok nektek adni, és amelyben szerepel a szezon személyi állománya.
3: Ahogy arról már volt szó, csütörtökön nagyszabású kihallgatást tartott a milánói ügyészség. Most ezzel kapcsolatos pár új hír következik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. A kihallgatás 4 órán keresztül tartott, és több bizonyíték került elő, mint elsőre gondoltuk volna. Videófelvételek, hanganyagok, lehallgatások. Persze ezeknek csak egy töredékét ismerjük egyelőre. A továbbiakban egy olyan résztvevőről lesz szó, akire eddig nem tértem ki. Andrea Gervasoni, a korábbi VAR felügyelő nagyon sokáig volt bent az ügyészség zárt ajtói mögött. Amit tudunk, hogy vele kapcsolatban egy Salernitana Modena mérkőzés miatt folyt vizsgálat, amelyen elvileg manipulálta a VAR döntését. Erről elvileg hangfelvétel is készült. Ügyvédje kijelentette, hogy Gervasoni nem avatkozott bele a VAR döntésébe, sőt, ott se volt. Volt egy másik incidens is. Az Inter-Róma mérkőzésen a római Indica szabálytalansága 11-est ért volna, ha befújják, ám ezt nem tette meg a videóbíró. Gervasoni és ügyvédje álláspontja szerint itt sem történt manipuláció, csupán súlyosan hibás játékvezetői döntés, amelynek meg is volt a következménye. Erre most nem térnék ki külön, de az említett eseteknél hangfelvételek bonyolítják az ügyészség döntését.

Többször kiemeltük, hogy egyik klub sem érintett közvetlen az ügyben, a legutóbbi információk szerint viszont lehet, hogy mégiscsak van érintettség. A legutóbbi hírek egy bizonyos Interembert emlegetnek. Ő nem más, mint Giorgio Scannone, korábbi játékvezető, jelenleg az Inter játékvezető menedzsere, aki a csapaton belül a játékvezetők bemutatásáért és a játékvezetőkkel való kapcsolattartásért felel. Ellene nem folyik nyomozás, viszont egy telefonhívásban megemlített őt Rocky. Ebben elvileg Rocky arról beszél, hogy vajon milyen játékvezetői döntések tetszenének és nem tetszenének az Interembernek. Ez azért is fontos, mert így fény derül arra, hogy miért számít az Inter szemében Colombo üdvözölt, Doveri pedig nem szívesen látott játékvezetőnek. Ebből következik, hogy az Inter, azaz Scannone véleménye befolyásolhatta a Bologna Inter és Inter Milán mérkőzés kinevezéseit. Ezzel kapcsolatban a La Gazzetta dello Sport felkereste Marco Gabrielét, a Lazio korábbi mérkőzés igazgatóját, hogy pontosan mi a dolga a játékvezető menedzsereknek. Ebben az interjúban Gabriele elárulta, hogy a menedzserre nem utasíthatja a kijelölőt a mérkőzések előtt. Ez súlyos szabálysértés.

0: Repül a nehéz kő, de ki tudja, hol áll meg. Ezállt a Népsport egyik ikonikus címlapján 1988-ban a magyar bundabotrány idején. Na hát ez a főcím egészen találó lehet Olaszországban is. Egészen érdekes követni, hogy miként jelennek meg napról napra, sőt, óráról órára az újabb hírek. Természetesen az ügynek nagy lendületet adott a csütörtöki ügyészségi kihallgatás. A következő napokban valószínűleg ez alapján jelennek meg az újabb információk és vélemények. Az biztos, hogy ami a hét elején még egy kicsit légből kapott, piszlicsáré dolognak tűnt, már most tovább gyűrőzött, mint sokan gondoltuk volna. Pedig az olaszok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánnak még egy ilyen botrányt. Éppen elég volt nekik a 2006-os Calciopoli. Erről beszélgettem egy kicsit Csáki Csabával.
1: Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez. Ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szerteágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
0: Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
1: Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bundabotrány volt, szóval az kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk csikecen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomás gyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
0: Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
1: Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
0: Amennyiben újabb érdekes és fontos hírek derülnek ki a botrányról, a Nemzeti Sportrádióban továbbra is foglalkozunk vele. Viszont azt nem lehet tudni, mikor jöhet a következő fordulópont, szóval összegzésképp, amit eddig tudunk. A játékvezető küldésért felelős Gianluca Rocchi felfüggesztette magát pozíciójából, amíg az ügy tart. Ő nem jelent meg a csütörtöki ügyészségi kihallgatáson. Ellenben megjelent a korábbi olasz játékvezetői szövetség tag, mára a szövetség ellen dolgozó aktivista Eugenio Abbatista, akinek már 2024-ben is volt ügye a szervezet gyanús működésével kapcsolatban. Meg kell még említeni a szövetség elnökét, Antonio Zappit, aki ellen már egy éve büntetést vetettek ki. A képben van még az Inter játékvezető menedzsere Giorgio Scenone is, aki bár nincs ott a vádlottak között, fontos résztvevője lehet az ügynek. Klubok és játékosok úgy tűnik nem érintettek. Nem egyedi eset ez egyébként, idén már két hasonlóról is lehet tudni. Először 2025. októberében robbant ki a hír Törökországban, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást szabtak ki. Erre azért volt szükség, mert ők mind rendelkeztek fogadási számlával, többségük aktívan fogadott is a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsok is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli Eyüp Spor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klubtisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le. A török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a cseh futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, erre azért volt szükség, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Most viszont, ami lázba tartja a futball nyilvánosságot, az egyértelműen az olasz bundabotrány, amelyről természetesen a továbbiakban is beszámolunk.
2: És akkor megkezdjük a már szokásosnak mondható Az én történetem című rovatunkat, először is Szűcs Miklós következik.
3: Az idén ősszel lesz 25 éve, hogy újságíróként ott lehettem életem első olimpiáján Sydneyben. Nagyon régen vártam már erre, emlékszem, még gyerekként odahaza rajzlapból hajtogatott 12, alkalmanként 16 oldalas újságot készítettem, már amennyire szúsárnak lehetett nevezni, az 1976-os montreáli, az 1980-as moszkvai olimpia, közte pedig az 1978-as labdarúgó VB alatt, és ez egyben napról napra vezettem az eredményeket úgy, ahogy az akkoriban, még a Népsportnak nevezett sportnapilapban láttam. Már attól éreztem, mit éreztem, tudtam, hogy nekem ez a sorsom, ha majd felnövök és dolgozom, mindenképpen sportújságíró leszek, és a helyszínről tudósítok az olimpiáról vagy a futballvilágbajnokságról. Szóval 2000-ben eljött az idő, valóra vált a gyerekkori álmom. Már 12 éve a sportnapilapnál dolgoztam, kezdő gyakornokból a ranglétrán egyre feljebb jutva a csapat és az egyéni sportágokkal foglalkozó rovatot vezettem. Talán mondanom sem kell, hónapokkal a szeptember 15-én kezdődő olimpiai rajt előtt már lázban égtem, igyekeztem mindenre felkészülni, bújtam az ezzel foglalkozó könyveket, internet ugyebár akkoriban még a gyerekcipőben járt, és miután a kollégáktal megbeszéltük, ki melyik sportágattal foglalkozik majd az olimpián, rendszeresen jártam a kézilabda, a vízilabda, a kajakkenu, az úszás és az asztali tenisz hazai eseményeit. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, a felkészítő edzőtáborom sikeres volt, így nyugodtan ültem fel a Sydneybe tartó repülőre, mert tudtam, tőlem telhetően mindent megtettem, hogy még a legváratlanabb eseményekre is felkészüljek. Vagy legalábbis azt hittem. Egy ideig a terveimnek megfelelően zajlottak az események, mondjuk nem sokat aludtam, a 10 órás időeltolódás emberpróbáló kihívást jelentett. Amikor ott elkezdődött a nap, idehaza még előző este járt az idő, amikor ott befejeződött, Magyarországon még éppen csak akkor a délután volt, szóval a szerkesztőséggel való kapcsolattartás és a tudósítások interjú küldése miatt napi 3-4 óra jutott csak alvásra, de különösebben nem érdekelt, a lényeg, hogy ott lehettem. Nem éreztem magam fáradtnak, élveztem minden percét, és Kovács Ági 200 mellen elért fantasztikus győzelmének hála, már életem első, a helyszínen átért olimpiai bajnoki címén is túl voltam.
4: Fölhangzik a dudaszó, és az igazság 2 perce következik. Az az igazsági, amelynek a rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a 4-es pályán mellette, az 5-ösön a kínai Kui. Kínaival tartja a lépést, ugyanakkor a 2-es pályán érdemes Szarapóra nézni, aki lassan-lassan megszökni készül ott a 2-es pályán. Akkor, amikor lassan a 40. métert tudják maguk mögött, szerintem Szarapó vezet, és a 2-es pálya és a 4-es pályán Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje, ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott időeredménye, amikor Európa csúcsot javított. Ő az Európa csúcs tartója, az a Penelope Haynes, aki a dél-afrikai, és aki nincs itt, mert 20. volt az előfutamban, ő tartja a világrekordot. Kovács Ági és Szarapó. Szarapó egyelőre vezet még, sőt érdemes nézni a 6-os pályán úszó Kriszti Kovarra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a 8-as pályát, Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem 3. Kovács Ágit 5. mutatja csak az eredményjelző tábla. 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kicsi lemarad akkor, amikor 125. méterhez érkeznek. A 6-os pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Koval mellett ott van Kui, és utána jön csak Kovács Ágika. Szarapót maga mögött hagyta. Szarapót már maga mögött hagyta, előtte azonban még mindig legalább 2 vannak, ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a 8-as pályán. Szerintem 4. fordul Kovács Ági. A tábla 1.47.78, a 3. mutatja. 1.47.78. Ebben a szent pillanatban aztán fordulnak, és most már az utolsó 25 méter következik lassacskán. Még 30 méter, na, maradjuk ennyiben. Most következik az utolsó 25 méter, akkor, amikor Kriszti Koval vezeti egyértelműen a mezőt. Ági hatalmas hajrába kezd. Egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a 2. helyen. Kriszti Koval az első. Ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, Ágikám, Ágikám, gyere Ágikám, gyere Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági, Ági, Ági! 2.24.35! Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a 2. helyezett Kriszti Koval 2.24.56! Amikor 21 század másodperc, és az a bal szerencse, amiről Radnóti László beszélt Ferjancsik Domonkos esetén. Ezúttal nem bal szerencse, hanem minket támogat. Az égiek is azt akarták, Ágik, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért te nevette? Olimpiai bajnok vagy, puszikat dobál. Nézem, hogy hol a mama. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hol a mama. Egy magyar zászlót lengettek ott neki. Ági, puszikat dobál. Megvan a második magyar aranyérem. Hát kérem szépen, ki mondja, hogy ez rossz nap? Ugye úgy mondják az ausztrálok, die, azaz good day, ennek a szlengje. Ez aztán egy igazi gráj a mi számunkra, hiszen harmadik helyet szerzett bronzérmet Igali Diana, és első helyet aranyérmet, ami annyira hiányzott. Kovács Ágnes!
3: Jó volt újra hallani Török László közvetítését. Kovács Ági aranya mellett végigkísértem a férfi vízilabdázóink és női kézilabdázóink remek menetelését, drukkoltam a Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina asztali teniszpárosunknak a bronzmeccsen, amit végül drámai körülmények között elveszítettek Bátorfiék, és nagyon vártam a második hét végén esedékes kajakkenu döntőket. Közben elérkezett szeptember 26-a. Magyar szempontból a délelőtt és a kora délután csendesebbnek így érkezett, de mivel mindenképpen szerettem volna valamilyen eseményre kimenni, a műugrás mellett döntöttem. Őszintén szólva, korábban még soha nem voltam műugró versenyen, a televízióban is csak ritkán, inkább csak pillanatokra láttam, azt viszont tudtam, hogy Lengyel Imre 3 méteren aznap versenyez. No, legalább egy kicsit megismerkedem ezzel a sportággal is, gondoltam. Az úszodában az írott sajtó munkatársainak fenntartott helyre ültem, szokás szerint a sajtóközpontban fellelhető sajtóanyagokból, no, majd a látottakban próbáltam összerakni, mi is a lényeg. Szia Miklós! Szólított meg valaki a hátam mögül, hátra néztem, és Molnár Dániel, a Magyar Rádió ismert, közkedvelt riportere, azaz a Molnár Dani állt mögöttem. Ismertük egymást, több hazai sporteseményen is összefutottunk, ilyenkor általában jól elbeszélgettünk, igaz nem hosszan, csak épp amennyit az adott esemény engedélyezett. Amennyire megismertem, vidám kolléga volt, imádott szorizni, ami pedig a róla szóló legendás történeteket illeti, nos az alapján igazi bohém fickó volt, ahogy mondani szokták, a két végén égette a gyertyát. Szia Dani, mi újság? Vettem fel a beszélgetés fonalát, de még be sem fejeztem a kérdést, már le is ült a mellettem lévő ülésszékre. Miklós, mit lehet tudni a versenyről? Kik az esélyesek? Kérdezte. Dani, volt egy kis szabadidőm, csak kíváncsiságból jöttem ki, igazából nem vagyok képbe. Azt tudom, hogy a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak mindig esélyesek, de ez nem az én terepem, most inkább csak nézőként vagyok itt, válaszoltam. Ha gondolod, gyere oda, ülj mellém, ott van monitor, ami minden helyszínről élő közvetítést lát, szóval megnézheted, máshol éppen mi történik. Húzta el előttem a mézes madzadot. De olyan kedvesen, barátságosan, hogy semmiféle veszélyt nem éreztem, belül nem szólalt meg a vészcsengő, pedig kellett volna. De oda nem jó az akreditálásom, szerintem nem engedett át a kordonon, reagáltam a meghívásra. Nyugi, bízz csak rám, nem lesz gond, hangzott a megnyugtató válasz. Nem sokkal később már azt láttam, hogy druzsol valamit a biztonsággyőr fülébe, majd az egyenruhás rám nézett és a szemével jelzett. Mehetek. Semmi kétség, az előzőnél sokkal jobb helyre ülhettem, a műugrómedence gyakorlatilag ott volt előttem szinte karnyújtásnyira. Ha egy kicsivel nagyobb lett volna, az ugrásot a kísérő csobbanás miatt még vizesek is lettünk volna. Közben Danival elkezdtünk beszélgetni az elmúlt nap történéseiről, Kovács Ágyiról, az ugyancsak olimpiát nyerő nagy tímeáról, közben pedig a monitoron a csatornák között szörfölzve figyeltem, hogy másút mi történik velünk párhuzamosan. Elmerültem a látottakban, ám Dani hangja visszarándatott az uszodai valóságba. Érdekelnek az otthoni hírek? Kérdezte. Persze, mondtam, mire azt javasolta, vegyen fel az előttem lévő fülest, mert otthon éppen most jönnek a hírek, meghallgathatom, utána pedig a körkapcsolásban hallhatom, mit mondanak a Sydneyben lévő kollégák. Éltem a lehetőséggel, a hírek után figyeltem, ahogy a stúdióból sorra kapcsolják az olimpia egyes helyszíneit, mindem az uszodához, és ezzel együtt a mellettem ülő Danihoz került a szó. Dani bejelentkezett, elmondta, hogy éppen hányadik ugrásnál tartanak a férfiak, majd nem akartam hinni a fülemnek. Itt ül mellettem Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport munkatársa, a sportág egyik hazai szakértője, mondta Dani élőadásban, a tőle elvárható legkomolyabb hangon és arccal, majd így folytatta. Miklós, ki következik? Milyen ugrás láthatunk, és mit kell tudni róla? Nem idézném szó szerint az első gondolataimat. Mivel Dani ártatlan arccal kérdőn rám nézett, tudtam, valamit mondanom kell. De mit mondjak, Lengyel Imre első ugrásán kívül nem is nagyon figyeltem a medencét, így aztán fogalmam sem volt, ki következik. Önkéntelenül felnéztem az eredményjelzőre, ahol láttam, hogy a kínai Siung Ni a következő ugró, a neve mellé kiírták, hogy éppen a második helyen áll, s azt is, hogy milyen ugrást hajt majd végre. Ezt gyorsan elmondtam, majd jeleztem Daninak, hogy ennyi volt, folytassa ő tovább. Egy ideig a tőle megszokott laza kötetlen stílusban beszélt úgy általában a ugrásról, majd váratlanul ismét a nevemet hallottam. Itt már Miklósra voltam. Mondjak valamit Lengyel Imréről, hiszen az előbb beszéltem vele. Ez utóbbi állítás, hát hogy is mondjam, finoman fogalmazva nem fedte teljesen a valóságot.
5: Felettem Szűcs Miklóska, a Nemzeti Sport újságírója, aki egyébként a jégkorongnak és az asztali tenisznek szakértője, hát mind a kettőben ugrálnak rengeteget, mi több a jégkorongban víz is van. Te ott jártál az imént, beszéltél Lengyel Imrével, milyen a hangulata?
6: Abszolút jó hangulatban van, bizatodó úgy érzi, hogy egészen jól sikerült az első ugrása, és figyeli a többieket, és látja, hogy miként ő is a többiek is nagyon izgulnak, olimpia van.
5: Tehát a mai ugrással, vagy a mai selejtezővel ezek szerint nem lehet gond. Sőt, mi több, hogyha halvány is volt az ígéret, talán még arra is van lehetőség, hogy a végén feljön ide a rádió mikrofonjához, de hogyha nem, akkor van az a másik mondás, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, és én fogok a műugróhoz, illetve toronyugró Lengyel Imréhez menni.
3: Utólag visszahallgatva talán érezhető a bizonytalanságom, bár lehet, hogy a tények ismeretében ezt csak belebeszélem. Reméltem, hogy ezzel vége a megpróbáltatásainak, de Dani nem kegyelmezett, néhány pillanattal később az orosz Dimitri Szautyin felől érdeklődött nálam, igaz nem sok sikerrel.
5: Én nem tudom, mi történt Szautyinnal, minden bizonnyal Imre Miklós gyengébbet ugrott, merre felé található. Megnézett Szautyin, nyugodtan szólalj meg, hogyha megtaláltad Szautyin, tehát egyelőre nem találjuk, legalábbis az élcsoportban nem találjuk.
3: Szóval fogalmunk sem volt, mi van Szautyinnal. Persze, ha már ebbe a helyzetbe kerültem, próbáltam segíteni, és nem sokkal később rájöttem, hogy hiába is keresnénk Szautyint, még nem végezte el a második ugrását.
5: A Szautyin még nem ugrott, tehát Szautyin még nem végezte el második ugrását. Nyugodtan szólalj meg, Miklós, lehet téged is hallani. Tehát ne csak mutass, hanem mondjad is.
3: A helyzet tehát az volt, hogy Dani mindenképpen szeretett volna bevonni a beszélgetésbe, én viszont, mivel egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy helytállóak az észrevételeim, inkább maradtam volna a csendes társ. Ám harmadikra már nem tudtam kibújni. Válaszolnom kellett Dani kérdésére, szakmailag igazán megalapozott választ adtam. Figyeljét csak!
5: Nos, hát kérem szépen, figyeljünk, látod Imrét készülődni már?
6: Igen, már ott van a deszka végén.
5: Igen, ott a deszka végén, hát akkor figyeljük, mi kicsit lőtávolból nézzük. Na, Imruska, hát hogyha jó a hangulat, jól sikerült a fölkészülés, íme, itt van Lengyel Imre, szőke haja, elszánt, komoly tekintete, szép lassan lépdel előre, lendületet vesz, gyönyörűen sikerül, és hogy milyen gyönyörűen, azt én abból ítélem meg, hogy annak idején műugró szakemberektől azt hallottam, ha kicsi a toccsanás, ha kicsi a víz, amit csap maga után, akkor az már tökéletes vízbeérés jelent, és hogy milyen gyönyörű volt Lengyel Imre testtartása.
3: Na igen, már ott van a deszka végén. Sportszakmailag ennyit tudtam hozzátenni a verseny közvetítéséhez. A Sydney olimpián ezzel a mondattal zárult le a rádiós karrierem, ami egyébként a történtek ellenére, vagy inkább épp amiatt nyomot hagyott maga után, ugyanis a kollégák közötti beszélgetése során számtalanszor szóba került a sztori. Ha nem meséltem el százszor, akkor egyszer se. Azaz most már 101-szer.
2: Folytatódik az Én Történetem című rovatunk Szabó Bencével.
7: Nélkülünk nincs EB. Írta a Nemzeti Sport 2023. november 27-én, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott az ezt megelőző nap jutott ki az egymás követő harmadik alkalommal a kontinens tornára. A 2-2-vel végződött mérkőzést zárt kapuk mögött Szófiában, Bulgária fővárosában rendezték, amelyen egy utolsó percben született bolgárgól váltott ki óriási örömet a tévé előtt és a helyszínen figyelő néhány darab magyar szurkolóból. Ez volt életem első válogatott mérkőzése, külföldön, újságíróként. Rögtön egy EB kijutással. Így mondanom sem kell, ha nem lettek volna különlegesek a mérkőzés körülményei, akkor is meghatározó élmény lenne számomra. Hát még így. A történet azzal kezdődött, hogy a magyar labdarúgó válogatott az EB selejtezős csoportja első helyén várta a hetedik mérkőzését. A tét pedig egy litvániai 2-2-es döntetlen után az volt, hogy az együttes bebiztosítsa a kontinens tornán való szereplését a következő találkozón. Az élet pedig úgy hozta, hogy én erre a mérkőzésre akkreditált újságíróként utaztam Bulgáriába. Igen ám, az ország ugyan biztos volt, de a rendezőváros nem. És még az elindulásunk időpontjában sem tudtuk biztosan, hogy hol lesz a mérkőzés, ha lesz egyáltalán. Az országban történt ugyanis, hogy a szurkolók a válogatott gyenge teljesítménye és a szövetség feltételezett korruptsága miatt tüntetést szerveztek volna a miénk elleni mérkőzésen. Azonban a szövetség, elkerülve a feszültséget, zárkapusán nyilvánította a találkozót, ezzel sok száz magyar szurkolót is megfosztva a helyszínen átélt EB kijutástól. Viszont a helyzet nem lett jobb. Így a meccs tervezett helyszíneként Plovdivot jelölték meg Szófia helyett. De még egy harmadik helyszín is felvetődött. A lényeg az, hogy a hajnali indulásunk után útközben vált hivatalossá, hogy végül mégiscsak Szófiába kell utaznunk. Szerencsére a hotelszobákat is sikerült útközben lefoglalni. A mérkőzés előtti napon a városban még semmit nem lehetett érezni a szurkolók feszültségéből. Rendben lementek az edzések és a sajtótájékoztatók is. Bár a bolgár kollégák kérdezték a kialakult szituációról a válogatott új szövetségi kapitányát, Ilián Ilievet. Ő azonban hangsúlyozta, hogy nekik csak a focival kell foglalkozni. Másnap a városban lévő komolyabb rendőri jelenlétet érzékelve megbeszéltük, hogy hamarabb indulunk el a meccsre. Én a szobámban leültem videót vágni, tudván mennyi időm van még az indulásig. Viszont valamiért azzal nem számoltam, hogy a laptopom kijelzője nem vált át a helyi időzónára. Így a tervezett korábbi indulás miattam hiúsult meg. Ennek köszönhetően pedig a legnagyobb forgalom közepette kellett haladnunk. Nyilván nem örültek nekem túlságosan a kollégák. A mérkőzés előtt kb. Egy órával érkeztünk meg, és emiatt láttuk a rendőrök és a tüntetők egymással szemben való felsorakozását is. A rendőrökön keresztül végül bejutottunk a Bolgár Nemzeti Stadionba, amely hangulata a régi Népstadionra emlékeztetett. Kint pedig már a mérkőzés előtt tetlegességig fajult a helyzet. A tüntetők legfőbb célja az volt, hogy a szövetség elnöke Borislav Mihajlov lemondjon. Ez ekkor még nem történt meg. Talán ennek hatására is a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A stadionnak egyetlen egy olyan része volt, ahonnan, ha minimálisan is, de ráláttunk az eseményekre. A rendőrök könnygázzal és vízágyúval próbálták oszlatni a tömeget, amely viszont kitartó volt, és egyes tüntetők petárdákkal védekeztek. Ebben a hangulatban kezdődött át a magyarok számára kulcsfontosságú mérkőzés. A kommentátor Varga Péter.
8: Ha egy pont megvan, az már biztosan EB résztvételt ér, de hogyha három, akkor az pedig tuti csoport elsőséget, és bizony Márko Rossi együttese erre készül. Persze azért annak ellenére figyelni kell erre a bolgár csapatra, hogy mindössze kettő ponttal állnak a csoport ötödik, azaz utolsó helyén, de például hazai környezetben a szerb válogatottal döntetlent tudtak játszani. Ami a magyar válogatott kezdő csapatát illeti, még nem kezdődött el egyébként a mérkőzés, úgyhogy van időm gyorsan elmondani. A ma 33 esztendős és éppen a 33. válogatottságát ünneplő Dibusz Dénes a kapuban, előtte Botka, Lang és Szalai, játszik Négó is, valamint Nagy Ádám, a csapatkapitány Szoboszlai, de ott van a középpályán Stiles és Kerkez Milos is, előttük pedig Csobot Kevin, aki először kezdő a felnőtt válogatottban, és játszik Ádám Martin is, aki a legutóbbi gólját épp a bolgárok ellen szerezte Budapesten a Puskás Ferenc stadionban, amikor is nagyon jó játékkal a magyar válogatott 3-0 arányú győzelmet aratott. Azzal kezdte gyakorlatilag ezt az EB selejtező sorozatot, és akkor ebben a pillanatban a lengyel játékvezető jelt adott, és elkezdődik a mérkőzés. Tiszta fehér felsőben játszanak a házigazda bolgárok, zöld nadrágban, fehér sportszárban, a magyar válogatott megy piros trikóban és fehér nadrágban, valamint zöld sportszárban kezdte ezt a mérkőzést. A 9. perc végén jár, magyar szabadrugás következik. Az ápolást követően Szoboszlai már talpon, ketten a sorfalban, közel az alapvonalhoz, de Szoboszlai megpróbálja, gól! Gól, meg is adják! Ádám Martin ünnepel! A 10. percben remekül, élesen ment középre a labda Szoboszlai szabadrúgását követően. Az ő fejét búbolják most a játékos társak, a gól pedig Ádám Martiné. És Rossz ide jól érezte, hogy most Ádám Martinnak meg kell adni a lehetőséget Varga Bardabás távollétében. Vezetünk, gól Magyarországnak! Szoboszlai középre teszi, Ádám pedig remekül érkezik. Emlékezhetünk, hogy volt már egy veszélyes fejese. Most még közelebb volt körülbelül 2-3 méterre a kaputól. Nagy kérdés, hogy a kapus miért nem jött. De hát azért nem jött a kapus,

0: lőhettek be.
1: Azonban a meccs a vezetés megszerzése ellenére nem alakult jól.
2: Egy fölpasszra lenne szükség, de inkább fölívelés következik, méghozzá a fürgeléptű Négóhoz, és majdhogy nem eljutott oda, azonban Negyálkov figyelt, és a bal hátvéd megoldotta a helyzetet Négóval szemben. De most megint letámadnak a mieink, és ezt sokszor nem ízlik a bolgároknak, most azonban kihozzák, és Krasztev iramodik meg, sőt már tovább is teszi a labdát a jobb oldalra, jön középre a labda, helyzet alakulhat ki, 15 méterről a lövés, 1-1, megpattant, sajnos egyenlít, gólt szerez a bolgár válogatott, és Delev, aki kiegyenlít a 24. percben, 1-1 az állás. Gyerkez még mindig, ez a Cselisó a 16-oson belül, és aztán kőkemény becsúszás a bolgár és a magyar játékos között. Gyerkez nem kimélte sem a saját, sem az ellenfele lábát, és Gyerkeznek volt egy sárga lapja. Hát így nem lehet oda menni. Ugye emlékezhetünk, hogy színészkedésért kapta az első félidő hajrájában. Gyerkez Milos megkapja a második sárgát és a piros lapot. Hamar István is elmondta a stúdióba, és biztos vagyok benne, hogy Márkó Rossi is külön fölhívta a figyelmet a félidőben, a szünetben arra, különösen a sárgalapos játékosoknál, hogy ne szabálytalankodjanak ismét sárgalapot érően. Ez megint egy olyan helyzet, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Szóval 10 emberre fogyatkozik a magyar válogatott is, és ez így nagyon nehéz lesz, pedig Gyerkez a jobbak közé tartozott. A 77. percben gyakorlatilag átkacsázott a védőkön, és valaki megakasztotta, de nekem úgy tűnt ez elsőre, mintha dobta volna magát a csatár, Despodov, és talán nem csináltunk ekkora butaságot. Nagy Ádám, akit először kicselez, majd Szalai mellett esik el, de hát mintha átesett volna rajta Despodov. Szerintem Szalai Attila nem is szabálytalankodott ennél az esetnél, hát ő is csak mosolyog rajta. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy döntenek a VAR szobában, a videóbírói szobában. Az tény, hogy volt kontakt a két játékos között, de gyakorlatilag Szalai Attila lába meg sem mozdult ennél az esetnél. Minden esetre az nagy kérdés, hogy fűzte át magát ilyen könnyen a magyar védelmen Despodov. 11-es tehát, Dibusz a kapuban, és Despodov vele szemben. És berúgja Despodov, ez hihetetlen. A 79. perc elején 2-1-re vezett Bulgária. Dibusz Dénes érezte az irányt, de olyan nagy erővel lőtte a kapu bal oldalába félmagasan Despodov, hogy nem védhette Dibusz Dénes.
1: Ekkor már azt hittük, hogy nem lesz meg az EB kijutás. De ekkor, az utolsó percben...
2: Lejár a 6 perces hosszabbítás, de a bal oldalról körülbelül 35 méterre a bolgár kaputól szabadrúgást végezhet el a magyar válogatott. Szoboszlai lesz az, többen ott tornyosulnak benne a magyar játékosok közül, persze az őrzőikkel együtt. Szoboszlai beadása át a hosszú oldalra, jön a kapus, és bemegy! És bemegy! 2-2! Gól! Gól! A 97. percben! Hát mi csak itt tudunk kijutni egy Európa-bajnokságra! Irány Németország! 2-2 az állás! Rosszul jött ki az eddig remekül védő kapus, és Nagy Zsolt ünnepel! 2-2! És ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet! Ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet, de megvizsgálják a videószobában persze. Petkov öngóljaként írja ki a monitoromon az UEFA. Teljesen mindegy, hogy kiszerezte, és valóban Petkov csúsztatta a saját kapujába. A nagy kérdés az, hogy Szalai Attilánál láttak-e lökést vagy sem. Ha nem látta, akkor marad a 2-2, de maradjon, könyörgöm, ez a 2-2, mert erre rászolgál a magyar csapat, mondom, hogy rászolgál, ez az izzadságszagú 2-2, aztán hagyjuk itt Szófiát egy jó időre. És itt a vége! és itt

0: vége! Nincs tovább! A gólt megadják az utolsó másodpercekben egy öngóllal! Petkov öngóljával egyenlített a magyar csapat. 2-2-es állás. A gól érvényes, a játék pedig nem folytatódott már tovább. A középkezdést ugyan még elvégezte a bolgár válogatott, de abban a pillanatban a lengyel bíró lefújta. Hát azt gondolom, hogy erről a mérkőzésről még nagyon-nagyon sokat fognak beszélni, és nagyon sokáig emlékezni fogunk rá. 2-2 Magyarország az Európa-bajnokságon.
1: Óriási élmény volt ezt a gólt a helyszínen átélni. Emlékszem, a mérkőzés után még órákig nem tudtam megnyugodni. Nagy öröm és izgatottság volt bennem a történtek miatt. Erre egy kiváló példa. A MIG zónában a magyar kollégákkal várakoztunk a játékosokra, akik értető módon később érkeznek a szokásosnál. Elsőként azon futballisták jöttek ki az öltözőből, akik kevesebbet vagy éppen nem játszottak a meccsen. Én viszont ezen különösebben nem gondolkoztam el. Így a boldogan sétáló Kata Mihályhoz léptem oda először, még interjúkészítési szándékkal. De miután az agyam kapcsolt, hogy ő pont nem lépett pályára, így egy hangos "kint vagyunk az EB-n" mondattal és egy pacsival kezeltem a helyzetet. Eközben odakint a kedélyek megnyugodtak. Emiatt egyébként izgultunk a meccs alatt, hogy mi lesz majd akkor, ha a meccs végeztével ki kell menni az utcára. De mire a csapat is kiért a buszhoz, már csak néhány magyar szurkoló volt az utcán, akik a környező kocsmákban figyelték a találkozót. De ugorjunk egy kicsit vissza oda, hogy mi történt a meccs alatt odakint, és ezt követően Bulgáriában. Nos, a zavargások során a rendőrség 33 tüntetőt vett őrizet be. Többen megsérültek úgy, hogy kórházba kellett őket szállítani, és több mint 80 infrastrukturális káresetet rögzítettek Szófiában. A helyi média szerint voltak olyan járókelők is, akiket ártatlanul tartóztattak le. A történtek miatt több vezető politikus is távozásra szólította fel a labdarúgó szövetség elnökét, amelynek hatására Borislav Mihajlov 10 nappal később bejelentette lemondását. Az új elnök egyébként Georgi Ivanov lett, a Levski Szófia legendás játékosa, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette, csak fehérbőrű játékosok léphetnek pályára a bolgár válogatottban. Na de vissza a mérkőzés utánra, ahol a magyar válogatottal ünnepelték az EB kiutást a helyszínen jelenlévő szurkolók, akik számára, és egyébként számomra is, ez a meccs egy meghatározó emlék marad.

0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe. További kellemes rádiózást kívánok.
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
6: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
5: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Sporthely, Nyágúi Gergelyt hallják. Mai adásunkban elsősorban a szabadidősport és a természet szerelmeseinek kedveskedünk, de azért remélem mások is kedvet kapnak majd egy kis mozgáshoz. Az aktív, egészséges életmód amúgy is egyre hangsúlyosabb szerepet kap napjainkban, és erre ösztökélek én is mindenkit, tartsanak velem a meccsekbe. Beviszem önöket az erdőbe. Ne tessék félni, nem képletesen, hanem szó szerint, és persze csak virtuálisan. Az ország legelső kalandparkjainak egyikébe, a 2006-ban megnyílt Match Extreme Parkba látogatunk. A helyszín Árpád-tető, Pécs határában vagyunk, és lássuk, mi mindennel várja a kikapcsolódni, mozogni vágyókat a katonai akadálypályákat idéző létesítmény.
1: Itt vagyunk az irodában, és velem szemben Baumgartner Petra. Mikor azt kérdeztem, hogy ki vagy te, vagy mi vagy te, ugye sokáig gondolkodtál, aztán azt mondta, hogy hát hivatalosan te vagy az Match Extreme referense. Mit jelent ez pontosan? Erre azt kérdeztem, hogy te vagy itt a mindenes, és azt mondta, hogy hát kb. Igen.
2: Igen, én látom el itt a Match Extreme Parkban a kalandpark referens feladatokat. Igazából hozzám érkeznek be ugye a csoportos megkeresések, amik most jelenleg is folynak. Sok osztálykirándulásunk van, illetve ugye különböző szolgáltatásokat nyújtunk. Gondolok itt az alapszüli napunk, a VIP szüli napunk, vannak csapatépítő tréningeink, továbbá családi napokat is szervezünk, úgyhogy elég sokrétű feladatokkal látom el magam itt nap mint nap.
1: De ugye alapvetően a fő feladat, és ez mind szép, és jönnek iskolák, jönnek családok, jönnek esetleg cégek és csapatépítésként, de a lényeg, hogy jönnek a természetbe, és jönnek mozogni, és azt hiszem, hogy ez az elsődleges dolog itt.
2: Igen, igazából ezért is szeretem én is a munkámat, mert itt vagyunk a természetben, tényleg a meccsek erdei körülvesznek minket, és a szabad levegőn az emberek ilyenkor teljesen mások, kikapcsolódnak, sokkal barátságosabbak, kedvesebbek, ellazulnak ugye a játékoktól.
1: Bent ülünk az irodában. Gyakorlatilag ez egy ilyen klubházszerűség, tehát itt azért van egy pénztár, a mosdók, de ha kinézünk az ablakon, akkor itt rögtön látunk egy nagyon-nagyon jól felszerelt játszóteret, illetve látjuk majd a kötélpályákat, a mászópályákat, a boppályát, a nyári boppályát, de van itt mellettünk például egy gokártpálya is, viszont ez egy nem mindennapi gokártpálya, hiszen itt azért meg kell izzadni.
2: Igen, ezek lábbal hajtós gokártok, igazából hát ezért is vagyunk, hogy ha valaki ide jön, az próbálja ki, és sportoljon, és küzdjön meg az elemekért. Van még az udvaron egyébként ezen kívül nagyon sok szuper játék. Ugye az udvar leghátsó részében található a húfánk pálya. Van gumiköteles ugrálónk, az X-Jump, van 3D karika, mászófal, és akkor ugye a kicsiknek is van egy külön játszótér, illetve a belső részen még a pénztár mellett található egy nagy beltéri emeletes játszóház, és van még egy beltéri lőszimulátor is, úgyhogy nagyon szuper játékok vannak itt ezen a belső helyszínen is.
1: Hogy viselkednek általában itt az ide látogatók? Egyszer jönnek, vagy visszajárnak? Gyanítom, hogy aki egyszer jön és beleszeret, az gyakorta visszatér.
2: Igen, gyakori a visszatérő vendég. Azért ezen dolgozunk mi is, hogy a látogatók tényleg úgy távozzanak, hogy azt mondják, hogy ide visszatérünk. Próbáljuk a kollégákat is ugye arra sarkalni, hogy mosolyogva, kedvesen fogadják a vendéget, és tényleg elégedetten távozzon minden látogató. Sok külföldi vendégünk is van, jellemzően Horvátországból, sok holland van, ugye aki ide költözött Pécs környékére, Amerikából, Svájcból, tényleg sok felől jönnek a látogatók.
1: Manapság pontosan tudjuk, hogy a gyerekeket egyre nehezebb kicsábítani a természetbe, hogy egyáltalán sportolásra ösztökélni. Mennyire nagy a baj így általánosságban?
2: Én azt gondolom, hogy ez is jellemző, hogy az ide látogató csoportok nagy része visszatérő csoport, illetve visszatérő pedagógus, aki elhozza a következő osztályát akár. Azt gondolom, hogy hogyha egy gyermek ide jön, akkor biztos, hogy megtalálja azt, amire vágyik igazából, és ki tud ő is kapcsolódni, és feltöltődik élményekkel a nap folyamán.
1: Viszont azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeket várjátok sok szeretettel.
2: Ugyanúgy a felnőtteket is sok szeretettel várjuk. Igazából mindenkit, aki úgy gondolja, hogy kikapcsolódna, és szeretne élményeket, adrenalint gyűjteni.

0: No, de akkor irány az erdei ösvény, nézzük meg a játékokat közelebbről is. Velem szemben most már Kotvász Gergő, a kalandpark vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és hát akkor mutassuk egy picit be a hallgatóknak virtuálisan ezt a helyet, hiszen azért most már ide sétáltunk az erdei ösvényen, itt mellettünk egy kötélhágcsó, van éppen egy csoport, és akkor kezdésnek mi mindennel találkoznak azok, akik ide kijönnek a Mecsekszém kalandparkba?
1: Üdvözlök én is mindenkit! A Mecsekszém Park egy nagyon komplex létesítmény. Gyakorlatilag akik ellátogatnak hozzánk, itt nagyon különleges mozgásformákat próbálhatnak ki. Ahogy te is mondtad, most itt vagyunk az Alpesi Kötélparknál. Gyakorlatilag fára szerelt akadályokon lehet csúszni, mászni, mindenféle extrémséget kipróbálni.
0: Azért az extrémség mellett is bármennyire extrém, azért a biztonság az elsődleges.
1: Igen, a biztonságra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Gyakorlatilag, ahogy látod, most a csoportot is beöltöztettük, adtunk nekik védőfelszerelést. Ennek része egy beülő heveder, illetve egy védősisak. Nagyon fontos, hogy ezek után még elmondjuk ezeknek az eszközöknek a helyes használatát, illetve ismertessük a mászokkal a pálya használati feltételeket is. És még tovább fokozzuk a biztonságot, ugyanis az elhangzottak alapján egy gyakorló pályát és teljesíteniük kell a mászoknak. Itt gyakorlatilag kapunk egy visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy mennyire tudták megérteni, illetve elsajátítani ezeket az alapinformációkat, amik a biztonságos mászáshoz szükségesek.
0: És ugye, hogy halljuk, hogy csattognak a hevederek, tehát itt gyakorlatilag, mintha sziklamászás, nagyon messze állunk a valóságtól. Tehát igazából egy olyan biztonságos mászás feltételét gyakorolják itt a gyerekek. Kötélhágcsón valaki csak átmászik, úgyhogy az egyikbe kapaszkodik, a másikba lábán végigmegy, de közben be van kötve, majd egyébként kötélhágcsón le is csúsznak, a fejeken a narancssárga sisak. Tehát itt ez nagyon messze van mondjuk az alpinista mászástól, vagy a hegymászástól?
1: Én azt gondolom, hogy olyan messze nincsen tőle, hiszen az alpinista mászás az is a magaslati munkavégzés, illetve a magasban való tevékenység folytatása. És ahogy látjátok, 5-6 helyenként akár 10 méter magasra mennek föl a mászok, és védőeszközöket használnak hasonlóképpen, mint az alpinisták, illetve a szikla vagy a hegymászok. Annyiban különböző ez az előzőekben felsoroltaktól, hogy gyakorlatilag fa elemek alkotják a kihívást, és gyakorlatilag szinte, hogy lombkorona szinten haladnak a mászok.
0: És ha jól megnézzük, azért vannak korábbról talán kivágott fák, fa, tönkök, de vannak olyan élő és egészen hatalmas fák is, amire ugye rá van erősítve. Tehát itt tényleg, aki ide kijön, az a természet legkellemesebb közelségében és tényleg a természetben friss levegőn mozoghat, még ha itt nem messze, ugye itt a tényleg a Mecsek tetején egy nagyon-nagyon szép zöld környezetben vannak a gyerekek, az ide látogatók. Kíván-e ez az egész bármilyen előképzettséget, vagy bármilyen feltételei vannak-e annak, hogy ki az, aki ide egyáltalán eljöhet?
1: Visszatérve az, hogy látsz itt most magunk körül kivágott fákat is, ezek gyakorlatilag egy faáplási munkákból származó, nevezzük azt hulladékanyagnak, vagy maradékanyagnak, hiszen nagyon fontos a pálya üzemeltetése során az, hogy ezek a fák, ezek rendszeresen vizsgálva legyenek. Mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket műszeres eszközökkel vizsgáljuk, fa vizsgáló szakember jelenlétében, és ő az, aki megállapítja az adott fa egyed alkalmas-e a további felhasználásra, illetve milyen egyéb beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy a fa élet tartamát meg tudjuk esetleg nyújtani, növelni tudjuk. Ezen felül szakképesítést is mindenképpen igényel az, hogyha valaki itt dolgozni szeretne. Gyakorlatilag egy ilyen 3-4 napos továbbképzésen lehet részt venni, és akkor megszerzik azokat az ismereteket és készségeket a jelentkezők, amikkel későbbiekben üzemeltetni, biztonságosan üzemeltetni tudják ezeket a létesítményeket, eszközöket.
0: Egyébként egy picit előbe is mentünk az egyik kérdésemnek, hiszen ugye mindenhol egy nagyon-nagyon fontos dolog a fenntarthatóság, a zöldiesség, tehát hogy mennyire óvjuk azt a természetet, amelyben éppen sportolunk, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból is vezető a Mecsekszém Park.
1: Igen, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenképpen megóvjuk a környezetünket, formáljuk azt, belakjuk, felhasználjuk, de mindezek mellett ügyelve arra, hogy a lehető legkevesebb emberi lábnyomot, illetve kárt okozzunk ezekben a létesítményekben. Érdekességképpen szeretném azt elmondani, hogy ezeket a fára szerelt akadálypályákat már 3 éves kortól lehet használni. Igazából az szükséges hozzá, hogy a betöltött életkoron felül 100 cm testmagassággal rendelkezzenek az érdeklődők, és onnantól kezdve már úgynevezett gyerekpályákon lehet magukat kipróbálják. Ezt követik a junior pálya kategóriák, illetve a felnőtt pályák. Tehát lényegében 3 éves kortól nincsen felső korhatár, mindenki talál a képességeinek, illetve az érdeklődésének megfelelő kihívást.
0: Csak érdekességképpen, akkor hány éves a legfiatalabb, és nagy isten, ha tudod, tudjátok, hány éves volt, vagy hány éves a legidősebb, akár csak egyszerű vagy visszatérő vendég?
1: A legfiatalabb vendégeink azok egyértelműen 3 éves kortól már megjelennek, legidősebbek pedig, hát a korok azok nem hangzottak el egyértelműen, viszont azt tudjuk, hogy nyugdíjas, tépkorú látogatóink is voltak már itt a pályákon.

0: legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit vár a természet, a Mecsekszén Park pedig különösen azokat, akik elég bátrak is hozzá. Mert, bár a kalandozás nem igényel sportolói előképzettséget, mégis komoly fizikai kihívást jelenthet a nap végére. De természetesen vannak olyanok, akik segítenek.
1: Most már két ifjú animátor hölgy áll velem szemben, csupa mosoly mind a kettő, tényleg öröm rátok nézni. Egy gyors bemutatkozást hadd kérjek.
2: Pehó Virág.
3: Krémer Katalin.
1: Virág és Katalin. Úgy tudom, hogy ez az első szezonotok itt a Mecsekszén Parkban. Minek köszönhető ez, a természet szeretete, vagy a szimplán diákmunka nektek? Én gyanítom, hogy ez azért ennél több.
2: Én kiskorom óta járok a Mecsekszén Parkba, tényleg amióta konkrétan elég magas vagyok, hogy ugye mehessek a gyerekpályán, és idén passziváltattam az egyetemen, szóval mindenképpen keresni szerettem volna egy diákmunkát, és konkrétan az első munkák között volt, amit megtaláltam, és visszaírtak, és nagyon megörültem, hogy ez a lehetőség megadatott nekem.
1: És veled mi a helyzet?
3: Alapvetően én is ugye diákmunkát kerestem, és többször is voltam már kicsikén, nagyon sokszor jártunk itt a Mecsekszrémben, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó lehetőség, nagyon szeretek a természetben lenni, úgyhogy miért is ne jönnék ide, úgyhogy én is örültem, mikor így megkaptam a választ, hogy jöhetek.
1: Itt vagyunk a kötélpályáknál. Mit csinál itt egészen pontosan két animátor, hiszen azért nyilván elsősorban a vendégekre vigyáztok, és mondjuk első a biztonság, de mivel telik a napotok?
3: Ugye legelőször is a beöltöztetést, azt mi csináljuk, illetve a mászás végén nyilván le is vesszük a felszerelést, illetve az oktatást is megtartjuk, hogy kellő tudással kezdjék el a pályát, és hogy tényleg úgy csinálják, ahogy az helyes. Úgyhogy alapvetően ezért, illetve hogyha bármi baleset adódna, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy tényleg bármi történjen, akkor mi itt vagyunk, és mi azt megoldjuk, és segítünk.
1: Ugye mondtátok mindketten, hogy nagyon sokat jártatok itt korábban is, ugye vendégként, gyerekként, tehát imádjátok ezt a helyet. Azért így, hogy az embernek az a munkája, amit szeret, egy picit más megvilágításba kerül, jut azért idő a szórakozásra, tehát tudtok azért még így is mászni, falra mászni, bobozni, a kötélhágcsókon lógni?
2: Teljes mértékben már, mint minden helyszíni animátor, akik ugye fel vannak osszal, vagy ide a kötélpályára, vagy a bobra, vagy másmilyen helyszínekre a park területén. Nekünk ugye a nap elején, a gyűlés után, hogy megbeszéljük, hogy éppen mi van, milyen színű jegyek vannak. Azután a helyszínen nekünk például be kell járnunk a helyszínt, hogy akkor tényleg ezek a pályák használhatók, semmi sem roncsolódott, minden úgy van, hogy biztonságosan kell használni. Aztán meg ha napközben akkora forgalom nincs, akkor van, hogy ha nem is megyünk végig egy pályán, de például van, hogy a mentéseket gyakoroljuk, hogy ugye ne adja Isten, de ha ilyen helyzetnek kerül a sor, akkor teljes mértékben fel legyünk készülve.
1: Tehát akkor, ha kell, nagy duzzóval kipróbáljátok a pályákat megint csak, és ugye nyilván csak vicceltem.
2: Egyáltalán nem duzzogva, ez teljes mértékben élvezett számunkra.
1: Egyébként ugye most nyitott nemrég a Mecsekszén Park ismét erre a szezonra. Most még ugye hétvégén te várjátok az ide látogatókat. Meddig tart itt egyébként általában a szezon? Ezt tudjátok-e, mint első szezonosok?
2: Igen, ha minden igaz, november végéig leszünk nyitva.

0: Amíg tehát a jó idő kegyeibe fogadja a kalandravágyókat, mindenkit szeretettel vár a park, akár egyénileg, akár családostul, vagy akár csoportosan is.
1: Egy iskolás csoport, a 8-os gyerekek éppen itt a kötélpályán gyakorolnak, de természetesen, ahol vannak gyerekek, ott vannak nevelők is, vannak tanárok is, és mellettem már a csoport egyik kísérője, az egyik tanárnő egészen pontosan.
2: Dobos Krisztina.
1: És honnan tetszettek érkezni? Nem közelről, ahogy tudom.
2: Székesfehérvár mellől, Lovasberényből, Reményik Sándor református általános iskolából.
1: Ugye önmagában már az is impozáns, hogy egy nevelő egy ilyen helyre hozza el a gyerekeket, kihozza szabadba, és nagy Isten nem is a megszokott dolgokat, hanem egy mecsextrém parkot, tehát tényleg a kötélhágcsót, a falmászást, a boppáját, hiszen ugye oda is mennek, majd ide hozza a tanítványait. No, de nem minden a szomszédból, hanem Székesfehérvárról. Minek köszönhetik, vagy minek köszönhetjük ezt a látogatást, és tényleg hogyan találtak rá egyáltalán erre a helyre?
2: Tanulmányi kiránduláson vagyunk itt Pécsett. A várost szerettük volna megnézni, illetve én nagyon-nagyon szeretem a természetet, rengeteget kirándulunk, rengeteget vagyunk erdőben, és úgy gondoltuk a kollégákkal, hogy a gyerekekkel is meg kell szerettetni egy kicsit a környezetet, és hát egy egyszerű túrázás már unalmas lett volna nekik, ezért kigondoltuk, hogy akkor itt a Mecsextrém Parkba hozzuk őket.
1: Milyen eddig a visszajelzés, hogy ez az első ilyen úgymond extrém túra a gyerekeknek?
2: Igen, ez az első extrém. Itt nagyon izgatottak voltak, és nagyon féltek, hogy majd hogy fognak itt bánni, de én azt látom, hogy egész ügyesen veszik az akadályokat.
1: Nagy a kívás, és nagy az extrémitás, viszont a biztonság mindennek előtt. Pedagógusként kell itt egyáltalán félteni a gyerekeket, hiszen tudjuk, hogy alig-alig tudjuk őket manapság már elrángatni a képernyő előtt, tehát azt hiszem ez a követendő példa.
2: Abszolút így gondolom. A gyerekeken kobak van, ez a beülőhám, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják, karabinerekkel kibiztosítottak, tehát nagyon-nagyon biztonságos maga, ahogy itt látom a gyerekeknek a mozgása.
1: Ahogy hallottam, ugye itt most a kötélpályák és a kötélhágcsókon való jövésmenés, lógaszkodás, csúszás, mászás, ott most egyébként épp látjuk a lányokat, hogy hát ha jó 5-6 méter magasan fent vannak a fák között, tényleg a lombkoronán, aztán a következő majd jön a boppája, ugye a nyári boppark, az sem tűnik egy egyszerű kívásnak.
2: Én attól megmondom, őszintén jobban tartok, mint egy ilyen mászástól, de nyilván az is ugyanilyen biztonságos lesz, tehát biztos, hogy máshol már boboztunk. Én egyszer csúsztam életemben eddig, nem 20 éves vagyok, de hogy nekem pont elég, de gyerekek adrenalin szintjét emelni kell, tehát nekik ez már biztos, hogy fontos lesz.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig a Mecsekszén Park, de most már felsétáltunk egy dombon a boppájáig, és velem szemben most már Nagy Bence, ugyancsak animátor, de azért ugye, ahogy mondtad is, kicsit több, mint animátor, hiszen sok mindent csinálsz, hát kezd el alapvetően itt a gépezetet, hiszen ugye a boppájá most itt egy csoport. Mit kell tudni erről a boppájáról?
1: Ez az egyik első boppája az országban, ami épült, az elsők között volt. Nagyjából egy ilyen 1 kilométer hosszú pálya, egy 700 méteres lecsúszással és egy 300 méteres felvonó résszel. Van nagyjából 20 kocsink, amit tudnak használni a vendégek, kettesével lehet beleülni, és igazából a 3 éves kortól, ameddig csak az ember bátorsága bírja, beleülhet és mehet körbe-körbe.
0: Ugye a kötélpályákon és a mászófannál már az adrenalinról beszéltünk, de azt hiszem, hogy elnézve az arcokat és a vendégeket, talán ettől félnek a legjobban, aztán itt töltik a legtöbb időt, hiszen talán itt kapják a legnagyobb adrenalinlöketet.
1: Mindegyik korosztálynak kicsit más, a gyerekek imádnak száguldozni, a felnőttek inkább a nyugodt felvonó részt szeretik kiélvezni, de igen, az adrenalin után valaki még egy kis száguldozás, valakinek még egy kis pihentető sétabobozgatás, de igen, nagyon-nagyon szeretik és nagyon közkedvelt a boba.
0: És ugye azért azt is tegyük tiszta, hogy ez a boppája, hogy ez egy nyári bob, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy hullámvasúton ülne az ember, hiszen megint csak a Mecsekben, egy gyönyörű szép zöldövezetben használhatják ezt a szórakozó eszközt, sporteszközt.
1: Tulajdonképpen hasonló elve működik, igen, mint egy hullámvasút, de azért Hurkofra ne számítson senki. Igazából, ahogy beülnek a vendégek, az erdőben a fák között már csúszhatnak is le, és élvezhetik a tájat, meg a sebességet.
0: Hogy érzed, vagy hogy látod, ez a legkedveltebb itt a Mecsekszín Parkban?
1: Hát igen, igen, mindenki ezt szereti a legjobban.

Az adrenalin fokozó attrakciók, ügyességi és mászójátékok mellett tehát szabadidős és csapatsportolási lehetőségekkel, tanösvénnyel és kinti-benti játszótérrel is várja önöket a Match Extreme Park. Az energiák pótlására a nap végén ott a tepsifüles étterem, de ha esetleg éjszakai bobozáson vagy nyári kalandtáboron törnék a fejüket, akkor is jó helyen járnak.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Match Extreme kalandparkba látogattunk. Önök Nyágui Gergelyt hallották, köszönöm, hogy elkísértek, várom önöket jövő héten is, viszont hallásra!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
2: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
3: Hát igen.
1: Kinek a nagypapája volt pilóta?
4: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
5: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat VB-n. Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. Kellemes kiránduló idő lesz egész hétvégén. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: A kupadöntős Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A zalaiak hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét az Európai Kupa sorozat elődöntőjének visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államok csapatától. A mieink ma 14 órától Japán ellen folytatják a selejtező tornát. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. Férfi válogatottunk bejutott a legjobb 32 közé. Főszámában 200 méter háton is aranyérmet nyert Kós Hubert a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. A magyar klasszis a 200 gyors döntőjében is szerepelt, itt egyéni csúccsal második lett. Ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett 6. lett, teljesítette viszont a szövetségi kapitány által meghatározott szintet a nyári Európa-bajnokságra. A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli a második lett a Mercedes-szel, míg Oscar Piastri a harmadik helyen végzett. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérő edzést is az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele, valamint beszéde kora délután lesz. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében Magyar Péter beszédet mond majd. A gazdaság beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István közölte, az új kormány azonnal leállítja és felülvizsgálja az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, valamint kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket, illetve csökkentik a bürokráciát. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős csapadék sem várható. Ez főként a nemrég vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia európai színvonalú. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült a gyanú, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
0: Közlekedés.
6: Autó és motoros ütközött a 3-as főúton Halmaugra térségében, a 88-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. 2 autó karambolozott az M85-ös autóút határ felé vezető oldalán, Sopron térségében. A 88-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Az ország nagy részén derült az ég, csak a középső és déli tájakon vannak helyenként fátyolfelhők. Keleten megélénkül időnként megerősödik a szél. Délután 19-25, késő este 11-16 fok várható. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Távolabb került a bronzéremtől az Alaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A kupadöntő Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az ETA hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig maradt a tabella 6. helyén. Németh András góllal és gólpasszal járult hozzá a felcsútiak sikeréhez, majd a találkozót követően Török Olivérnek nyilatkozott.
2: Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
3: Szerintem sok hely volt mögöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
2: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez. Ekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
3: Inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpassz adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
2: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
3: Ja, nagyon örülök neki, hogy ahogy most ez így jött ki, ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
1: Az Alaegerszeg gólját pedig Csonka András szerezte, a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő középpályást is Török Olivér szólaltatta meg.
2: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
4: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
2: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
4: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok. Aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
2: Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
4: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
1: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, rövidesen 13 órától az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-1-8-tól az Éllovas Győr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén, ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A derbi 16 órakor kezdődik, majd előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Szalai Gábor az FTC játékosa, így várja az Újpest elleni holnapi rangadót, a 25 éves védőt Tatár Máté kérdezte.
5: Egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi 2 alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
6: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik, tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak 2 forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
5: Milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért 3 meccsel, ha mindent egybeveszünk, 3 meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, 1 kupát nyertek, mennyire téma ez?
6: Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a 2 trófát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
1: Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszered, amely a román labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában 1-0-ra legyőzte a címvédő Fecse Szebét. A hátralévő 2 mérkőzésen így 1 pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A győztes gólt a 87. percben Csűrös Attila szerezte, most őt hallják.
7: Még őszintén a hatás alatt vagyok, lehet, hogy 2 napig nem fog tudni aludni. Nagyon örülök, hogy gólt szereztem, de legjobban azért örülök, hogy tényleg tudtam nyerni egy ilyen csapat ellen. Amikor kimentem a pályára, én úgy vettem, mint egy normális ellenfél, nem néztük, hogy most hányszoros bajnok. Úgy álltunk fel a pályára, hogy hittünk a munkánkba, és hittünk abba, hogy tudunk pontokat szerezni. Nem szeretnénk úgymond ellazulni, mert még van két meccsünk, tényleg kell még dolgozni. A győzelmek örökké adnak egy óriási önbizalmat, főleg ez a mérkőzés, ahol tényleg óriási meccset játszott a csapat.
1: A labdarúgó szlovák kupa döntőjében pedig a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re verte a Kassát. A kupagyőztes zsolnaiaknál Szántó Regő a 79. percben csereként lépett pályára, míg a másik oldalon Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót, most Szántó Regő értékel.
8: Nagyon vártuk a mérkőzést, minden nap erre gondoltam, minden este úgy feküdtem, hogy alig várom, hogy egy meccs és hogy játszak, és örülök, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy nem is volt nagyon helyzete, a Kassának végén volt, meg egy gólt is szereztek, de azon kívül uraltuk a mérkőzést, nagyon domináns futballt játszottunk, szerintem nagyon jól néztünk ma ki. Vártam, hogy helyzetbe kerüljek, sajnos lelesték az egyik poszt, amit a Pása adott meg, amit én adtam volna neki, de örülök, hogy játszottam és jöttem.
9: Kupa győzelem megvan, a bajnokságban ugye még lehettek a dobogón.
8: A bajnokságban is egy dobogó nagyon jó lenne, de most szerintem most ünnepelünk egyet, és készülünk majd a bajnokságra.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma 14 órától Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
10: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk, de azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt a bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést, tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset, egész egyszerűen Amerika ebbe a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországba, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és hogy az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni.
1: Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupa sorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A Győr és az előző 4 kírás győztese, a Ferencváros már az elődöntőben összecsap egymással, míg a másik ágon Moson-Magyaróvár-Debrecen meccset rendeznek majd. Emily Fogel, a Ferencváros balátlövője a kupa hétvége előtt Szekeres Péternek nyilatkozott.
11: Egy pár játékos sérült, ez nehéz, de szerintem ez a erős ez a csapatban.
12: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb 4 közé jutnotok.
11: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
12: Felállni,
11: és néz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó 4 évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
12: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
11: Hogy nyerünk, és a kupa marad itt. Nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
1: A 15 óra 30 perckor kezdődő Győr-Ferencváros elődöntőt az M4 Sporton, míg a másik ágon negyed héttől a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzést az M4 Sport Pluszon láthatják, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. Varga Lászlóval, a női csapatedzőjével Szücs Miklós beszélgetett.
13: Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, de hát nem tudok haragudni a lányokra vagy a csapatra, mert mindenki megpróbált mindent, ami tőle tellett. Ezt egy picit furcsának találtam, hogy gyakorlatilag 4 napja nem játszunk mérkőzést a világbajnokságon, annyira elhúzzák, majd 1 nap alatt 2 ilyen, ugye pár órával ezelőtt még ki se tudtunk magunkat pihenni a görög mérkőzés óta, és most egyből bele kellett menni egy ilyen playoff mérkőzésbe. Ez szerintem a ITTF-ről kicsit szegénységi bizonyítványt nyújt, de most is azt tudom mondani, mint a másik mérkőzés után, hogy le a kalappal a lányokat, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen jó mérkőzést tudtak játszani. Egyet nyertek is egy nagyon élethalál mérkőzést, és egy playoff mérkőzésben pedig a lehető legkisebb különbséggel alul maradtunk.
14: Most, hogy befejeződött a női válogatottnak a világbajnokság, milyen mérleget tudnál vonni?
13: Mondjuk ilyen mérkőzés után nehéz azt mondani, de ez tőle függetlenül nagyon pozitív volt ez a világbajnokságnak maga a játék része, mondom a szervezésen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon elégedetlen vagyok. De csak pozitív van, tudok kell mondani mindent a csapatról, és mi szerintem ezen a fejlődési pályán ez nagyon sokat nyom alatba.
1: A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydi sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa, Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprintfutamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják. Zárásként egy szomorú hír. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Form 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd 4-szeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: Tó Zertéd győzte le legutóbb a Spari. MTK Nyíregyháza labdarúgó Fizliga mérkőzés 13 órakor. 16 órakor Kazinc Barcika Kisvárda. A már biztos kieső és liga utolsó Barcika szabolcsi ellenfelek ellen zárja élvonalbeli utazását. Először a Kisvárda látogat Miskolcra, ahol félig meddig utolsó hazai meccsét játsza Kuttor Attila együttese. A várdaiak akár még a 6. helyre is odaérhetnek a bajnokságban. 19 óra 15 perctől Győr-Diósgyőr mérkőzés. Ha a bajnok szeretne lenni az Eto, akkor győznie kell a már kiesett DVTK ellen. Sokat mondó adat, hogy a győriek a legjobb eredménysorral rendelkeznek hazai pályán. 15 óra 30 perckor Győr-Ferencváros női kézilabda magyar kupa elődöntő. Finálénak beillő párharc, mégis most a döntőbe kerülésért harcolnak egymás ellen a felek. Az Eto ebben az idényben minden feladatot teljesített. Idehaza a hétvégén feltehetik a koronát a teljesítményükre. 5 évet követően vágynak a Rába partján MK győzelemre. A Fradi számára az idény megmentése lehet a kupa siker. A másik elődöntőt 18 óra 15 perckor játsszák. Mosonmagyaróvár, DVSC. Az egykor szebb napokat is megélt óvári kézilabda csapatnak tavaly még a bronzérem se sikerült a négyes döntőben. Most még nehezebb feladat előtt áll a nyugat-magyarországi klub, hiszen a keleti fellegvár Debrecen lesz az ellenfele. A Loki 5 évvel ezelőtt volt legutóbb magyar kupa döntős.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz, hangmérnök Bredák József. Nem sokára kezdődik majd közvetítésünk az MTK Nyíregyháza NB1-es bajnoki labdarúgó mérkőzésről. A helyszínről majd kommentátorunk Katona László lesz. 14 órakor pedig bekapcsolódik majd egy kosárlabda mérkőzés, a Diósgyőr Pécs női kosárlabda bajnoki döntő második találkozója. Tóth Béla kommentálja majd a mérkőzést, ugye az első meccset a Pécs nyerte hazai pályán, 3 nyert mérkőzésig tart a párharc. Utána pedig kézilabdázunk, hiszen Győr-Ferencváros szuperrangadó lesz a Magyar Kupa elődöntő első mérkőzésén. Német Kornél és Cseszregi Balázs lesznek majd a helyszínen. 16 órától közvetítjük a Kazinc Barcika Kisvárda mérkőzést Jó András jó voltából. Ezután a másik elődöntőt, a Mosonmagyaróvár-Debrecen találkozót kommentálom majd. Majd 19 óra 15 perctől kezdődik az Eto FC Diósgyőr NB1-es bajnoki mérkőzés. Ez tehát most röviden a kínálatunk sok egyéb mellett. Természetesen majd figyelünk Európa futballpályáira, kosárlabda bajnokságra és minden, ami a sportvilágában történik. Itt van velünk a stúdióban Bene Ferenc, aki ma mind a három mérkőzésen szakkommentátorkodik. Feri, hát egy olyan mérkőzést fogunk most látni, amire azt szoktuk mondani, hogy hát tétje nincs.
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, tétje nincs, és ennek van egy jó oldala is, meg egy talán egy óvatos és kevésbé jó oldala. Kezdjük talán a negatívumokkal. Előfordulhat egy ilyen mérkőzésen gyakorlatilag a két fordulóval a bajnokság befejezése előtt, hogy mindkét csapat teljesítette a minimális elvárásokat, minimális célkitűzéseket, igazából gyakorlatilag a 9.-10. pozíció eldöntésért zajlik a labdarúgó mérkőzés, és ilyenkor gondolhatják ugye a játékosok, hogy túl vagyunk egy fárasztó szezonon, és egy picit már a nyárra és a pihenésre gondolva, jaj, meg ne sérüljünk, fejben már készülünk a következő szezonra, vagy adott esetben az átigazolási időszakra, kisülhet ebből egy nagyon-nagyon óvatos mérkőzés. Ugyanakkor, ha pozitív székenbe ülök bele, akkor mindkét csapat játszhat felszabadult, támadócentrikus és akár látványos futballmérkőzést is. Azért a régi időkben, és itt tényleg inkább a nagyon régi ősi időkre gondolok, ilyenkor azért előfordult, hogy nem megbeszélték a csapatok az eredményt, hanem azt mondták, hogy játszunk egy jót, és ne rúgjuk egymást halomra, és ezekből azért kialakulhattak ilyenkor egy 2-2, 3-3, vagy akár gólzáporos mérkőzések bármelyik irányba. Ez nagyon-nagyon-nagyon rég volt, akár 40-50 évvel ezelőtt hall az ember legendákat, de igazából én is azt várom, hogy most ne a sportszerűtlenség, és ne az egymás játékának a tönkretétele domináljon, hanem tényleg lássunk egy olyan felszabadult futballmérkőzés, ami bár-bár edzőmérkőzés jellegű, és bízom benne, hogy sok gólos lesz. De azért a kis ördög ott van a vállamon, hogy inkább egy óvatos mérkőzésre számítok.
3: Jól gondolom én azt, hogy tulajdonképp

0: éppen a Nyíregyházának a nagyobb dolog az, hogy most itt a 9. helyért akár még játszhat, nem az MTK-nak, mert hát az MTK szereplése azért egy nagyobb csalódás volt.
1: Kétségtelenül így van, és talán így egy picit a két csapatnak a mentális oldalára rákanyarodva, a Nyíregyházánál egyértelműen egy nagyon-nagyon sikeres tavaszon vagyunk túl, stabilitás jellemzi, és nagyon-nagyon komoly csapategység a Nyíregyházát, arról nem is beszélve, hogy Boldog Tamás személyében megtalálták a megfelelő vezetőedzőt a megfelelő helyen, hosszabbítottak is vele, tehát gyakorlatilag semmilyen kérdőjel nincs a jövővel kapcsolatban. Ezzel szemben azért az MTK-nál Pinezis Máté eddigi szereplése azért nem tekinthető egy sikertörténetnek, az MTK tavasza az abszolút nem az, és hát nyilván nem beszélhetünk edzőváltásról, vagy nem hallani ilyeneket, de azért olyan nagyon megerősítve sincs a vezetőedző, tehát ilyenkor azért lehet egy picit bizonytalanság a játékosok fejében. Azért az MTK-nak a tavasza az nagyon-nagyon nagy hullámvasút volt, igaz, az utóbbi 2-3 fordulóra stabilizálódott a helyük, nem várok olyan nagyon nagy csodát, talán Németh Krisztián számára egy gesztus, hogy hazai pályán búcsúzhasson a közönségtől, inkább az ő személyében lehet egy kicsit egy pátosszat teli ez a találkozó, de mondom, én inkább azt várom, hogy egy felszabadult, nyugodt futballt játszom mindkét csapat, különösebb tét nélkül.
0: Persze azért ő, hogy búcsúzik ettől, még gólt tud szerezni most is.
1: Az kétségtelen, sőt, biztos vagyok benne, hogy extra motivációval fog pályára lépni. Viszont ha már az összeálltásokra picit rákagyarodtunk, egyik összeálltásnál sincsen különösebb nagy meglepetés, tehát egy-egy apró hiányzó van abból a szempontból, hogy a megszokott kezdőcsapathoz képest, de én úgy látom, hogy nincs olyan hatalmas nagy fiatalitás, nincs olyan hatalmas nagy felforgatás a keretnek. Ez elsülhet úgy is, hogy a megszokott összeszokott játékkapcsolatok jelen lesznek a pályán, de elsülhet bizony úgy is, hogy ilyenkor azért előfordul, hogy az edzők olyan csapatot raknak fel, amikor már tét nélkül mérkőzés, azoknak a játékosoknak szavaznak bizalmat, akik kevesebbet játszottak eddig, vagy adott esetben kérdőjel van a jövőjükkel kapcsolatban, és motiváltabban léphetnek pályára. Hát ez most nem így lesz.
0: Mindenre választ kapunk majd a mérkőzés végén. Most a szó Katona Lászlóé.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, így a déli időben egy kis labdarúgás. Este szoktak általában a labdarúgó csapatok futballozni, de hát így Magyarországon általában a tavaszi időszakban, ha úgy adódik, akkor így egy órakor is lehet játszani. Rekkenő a hőség, napsütés az Újhidegkúti Nándor stadionban, a pálya 90%-át a nap fedi. Igazából az egyetlen ember az mindössze Dala Martin, aki örülhet, mert neki van egy kis árnyéka legalább így a mérkőzés elején, aztán majd lehet őt is majd ellepi a nap. Elkezdődik a találkozó az MTK kék felszerelésben, fehérben pedig az MTK Hegyi vágja előre a labdát, oda a támadóvonal környékére, ahol igen, Németh Krisztián a csapatkapitány, és ő az, aki nagy valószínűséggel tényleg az utolsó mérkőzését játszhatja az Újhidegkúti Nándor stadionban, az még más kérdés, hogy a bajnokság utolsó körében pályára lép el, de előfordulhat, hogy tényleg itt most ezen a mérkőzésen lesz neki utoljára lehetősége a kék-fehér mezben. Vele együtt azért a csapatban még ott van a kapuban Hegyi, a védelemben Ármálász, Beriásvili, Kádár és Vitályos, a középpályán Zsejkovics és Kata, no meg Németh Hunor, illetve Molnár Ádén és Átrok, elő pedig tehát Németh Krisztián. És a két csatár érdekes, ugye Németh Krisztián utolsó mérkőzéseinek egyike, vagy utolsó meccse leginkább az MTK pályán, de hát Tiani például Nyíregyházán a kérdés, hogy marad-e, megy, vagy hol lesz, hol nem lesz, az információk alapján 1 millió eurót kér érte a Sparta Praha, most egy indítás a vendégektől, de jön Hegyi kapus a kapujából, és megkaparintja a labdát. Szóval Dala a kapuban, a védelemben Jovanov, Dreskovics, Temesvári és Katona Levente, a középpályán Manner, Kovács és Katona Bálint, Antonov a bal oldalt, előfordulhat, hogy inkább ez egy ötvédős rendszer, Jovanov, illetve Antonov a két szélén, elő pedig a Kwasina Tiani kettős, és a nigériai csatár lehet tényleg a nagy húzása a Sparinak, ha egy, sikerül megvenni őt, megtartani bármilyen formában, mert ebben a mostani idényben ő hozta leginkább a Nyíregyházát feljebb a ranglétrán. Most éppen bent az ötösön belül egy óriási védés Hegyitől. Hát 5 méterről Tiani mutatta azt, hogy rajta nem múlik, nem biztos, hogy szívesen maradna, de 7 gólos már a bajnokságban, és állítólag a Debrecen is szemet vetett rá, bár a Lokinál ezt a kószahírt cáfolták, de előfordulhat, hogy más egyéb csapatok, akik képesek például mondjuk érte 1 millió eurót kifizetni, még akár le is tudnak csapni a nigériai csatára. Most is ott volt a lehetőség, Hegyi óriásit védett bal lábbal, 5 méterről Tiani lőhetett egyből egy felpattanó labdát, hát szinte egy helyben megállt Hegyi Krisztián, ennek köszönhető az, hogy aztán végül nem vezet a Nyíregyháza együttese. Összességében egy kicsit a múltra visszatekintve nem győzni jár a Spari az MTK pályára, de ami azt jelenti, hogy legutóbb 2008-ban sikerült itt diadalmaskodni, akkor 2-1-re nyertek a Hungária körúton, azóta voltak a másodosztályban is az együttesek, együtt is, külön is, de a legutóbbi idényekben általában mindig a hazai pályán játszó csapat tudott győzni. Most a jobb oldalt Mannernél van a labda, őt is már összekötötték egyéb csapatokkal, ugye a Fradi kölcsönjátékosaként érkezett ide, az más kérdés, hogy majd hova vezet az útja, marad-e egyáltalán Manner a Fradiban, őt is Győrrel, ha minden igaz, akkor Debrecennel is voltak különböző hírek, hogy jön, marad, 3 gól, 2 gólpassz a neve mellett ebben az idényben. Az MTK-nak is betalált például. Antonov is volt az MTK játékosa, az ellenfél 16-osán belül majdnem labdát szerzett, átrok csúsztatná meg a labdát, most ott a baloldali oldalvonal mentén a labda, de már a saját tér felén a Nyíregyháza Temesvárinál van hátul, és Dala az, aki megkaparintja a labdát. Érdekes, hogy ő kezd, miközben most már Tóth Balázs is ott van a padon, illetve Kovács Dániel, ugye általában ő volt az, aki kezdett az elmúlt időszakban, és ő védte a Spari kapuját, de a legutóbbi mérkőzésen, amikor a Zalaegerszeg ellen 2-1-re nyert a Nyíregyháza, akkor már 5 védést bemutatva Dala Martin védte a Spari kapuját, de az egy nagy dolog azért a vendégeknél, hogy például Tóth Balázs is most már ott van a kispadon, hiszen sérülés szenvedett még a előző évben, ennek következtében neki még nem is volt lehetősége ebben a bajnoki idényben az első osztályban pályára lépni, csak a második csapatban, az NB3-ban, de hát majd valószínűleg a jövő csapatát építve a Nyíregyháza Tóth Balázs megtartja. Tehát kapus poszton kifejezetten jól állnak a Spari játékosai, vagy a Spari vezetői. Manner kapja 25 méterre a labdát, aztán Tijaninak teszi, kicsit csínbe kapta, majd a bal oldalt Antonov, már a 16-os sarkáról jön a beadás, ívelés Kvasina felé, átszáll aztán a 16-oson kívülre a labda, oda az oldalvonal alapvonal környékére, meg tudja kerülni Vitályost, egy pillanatra úgy nézett ki, aztán ő az, aki oldalra kikanalazza a labdát, Vitályos pedig megy a Spartához, valójában lehet, hogy Tijaninál Sparta Prahát mondtam, de valójában Slavia Praha, és a Sparta Prahához megy majd Vitályos, az MTK hátvédje, aki ebben az évben lett igazán felfedezettje az MTK labdarúgó csapatának. Jön egy bedobással majd a vendég együttes, Katona Levente az, aki átbandukol a jobb oldalra, és ő hajíthatja be a labdát a 16-oson belülre. 6. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, van csúszatás Tijanitól, de jön Hegyi kapus, az 5-ösön belül pedig ő megkaparintja a labdát. Kovács volt ez, aki zavarni próbálta, de nem sikerült valójában elfejelnie a labdát. Egyik kidobja oldalra, ami azt jelenti, hogy Németh Hunor már passzolja Molnár Ádinnak. Katához azonban nem jut el a labda, de második szándékból megszerzi, aztán Németh Krisztián oldalra kipörgeti. Németh Krisztián visszakapja Németh Hunortól a 16-os vonalánál. Németh Krisztián egyet tovább teszi, Molnár Ádin nem jut el hozzá azonban. Ki tudja oldalra dobni a labdát, rugni, pöckölni, mégpedig Katona. De ugye itt is ketten vannak, Levente, illetve Bálint. Bálint volt az, aki ezt megtette. Jön a bedobással Árma László, itt van válogatott labdarúgó, Németh Hunor találja meg, akinek ez az idénye most már itt az MTK-nál az előző évadban azért inkább csak csereként lépett pályára, szóval Németh Hunor most már biztosabb pontja az MTK-nak, de például a most labdát vesztők egyike, az az átrok is sikeresen 6 gólos a bajnokságban, tehát ő is bejátszotta magát. Vannak új fiatalok, akik tehát idézőjelben mondom, hogy viszik a hátukon az MTK csapatát, mert azért az elég túlzás, ugye jelenleg a bajnoki tabellán mindössze a Spari mögött a 10. helyen vannak a fővárosi kékfehérek, és bár úgy szóltak a hírek, hogy igen, a 9. hely lehet valójában a tét, de egy nagy hajrával valahogy még a Spari azért előrébb tud jönni, de ehhez az is kell, hogy a többi együttes, az előtte lévő csapatok is valahogy pontokat veszítsenek, például a Kisvárdal vagy az Újpestet. 7. még lehet a Nyíregyháza, de ehhez nagyon sok mindennek össze kell állnia, na meg a mai meccset meg kellene nyernie a Sparinak, és 18 éve volt legutóbb, hogy itt tudtak diadalmasodni. Az új Hidegkúti Nándor stadionban nem, de a Hungária körúton igen. Kádár hátul a labdával forgolódik, aztán előre passzolja a bal oldalt. Jó volt a pörgetés átroktól, de annyira nem, hogy éppen azt Németh Hunor tovább tudja passzolni, de kivágják a vendégek, bedobás lesz majd. jöhetnek az MTK játékosai a félpálya környékéről. Bár a játékvezető Zimmermann Mário hátrébb rendeli a játékosokat, leginkább az MTK bedobását elvégző Vitályost, hogy ne annyira közel a félpályához tudja bedobni a labdát. Még a saját térfeléről hajít Csaba. Zsejkovics az, aki leveszi a labdát. A szlovén játékos pedig hátrafelé Beriásvilinek, aztán már Hegyi mutatja a kapus, hogy két oldalt kérje valaki valamilyen formában. Zsejkovics középen kapja meg, aztán hosszan kapja Kata, de össze tudja szedni a labdát. Középen ment Németh Hunor kérni, de semki semmilyen módon nem tudja eljuttatni hozzá. A középpálya közepét egy kicsit zárja most a Spari, de annyira nem, hogy Németh Krisztián, aki teljesen visszajön a támadó vonalból oda a középpálya közepére egy passz erejéig, azért megkaparincsa a labdát. Jön az indítás, hosszú azonban átroknak, nem volt pontos Kádártól, úgyhogy Dala kapus teszi aztán oldalra, még pedig Katona Leventének, aki a csapatkapitánya most a Nyíregyházának. Bódog Tamás helye biztos, ha már Pinezics Márté nem annyira az MTK-nál, bár nincsenek hírek arról, hogy megy, marad az MTK vezetőedzője, Bódog biztosan marad, ezt már nyilatkozta is, megegyeztek a vezetőséggel a Sparinál, úgyhogy a következő idényben is ő lesz majd, aki irányíthatja a szabolcsiakat, főleg az első valamire való, hát úgynevezett felkészülése lesz ez Bódog Tamásnak, úgyhogy össze is teheti tényleg a csapatot, de hát mindent megtett ebben az évben. A Spari ugye volt egy 8 meccses veretlenségi sorozatuk, és a legutóbbi időszakban leginkább estek be a vereségek, az Eto ellen egy 1-0-ás vereség, mondjuk az Újpest elleni 7-2 az eléggé erősnek tűnt. 9. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, bedobás Tiani az, aki kaparintja meg a labdát, majd aztán tovább teszi Kvasinának, Antonov 20 méterről nem lövi el ballal, aztán továbbítana, de nem jó az átadása Katona Leventének, aki előre jött nagyon-nagyon bátran. Ő lenne a bal hátvéd, és Antonov a bal szélső, ha minden igaz. Aztán vissza is kapja Katona Levente, most még pedig Kovácsról jön a beadás. A 16-oson belőle Tiani nem találja el pontosan és jól a labdát. Ballal belekapott 11 méterre a kaputól a beadásba, de nem tudta irányítani. Eltelik 10 perc az MTK Nyíregyháza mérkőzésből, 0-0 az állás. Tiani kétszer már mutatta magát, hogy látja mindezt a stúdióból. Bene Ferenc.
1: Igen, mindkét csapatnál már most markánsan látszik, hogy hol lehet az a nyerési pont, ahol esetleg ezt a mérkőzést a maguk javára tudják fordítani. Hát először is az MTK-nak az a fajta labdabiztos játéka főleg a középpályás tengelyében erősödhet meg, hiszen a Nyíregyháza 4-4-2-jével szemben három belső középpályásuk van, és amennyiben ez a három belső középpályás a passzjátékban, a különböző játékkapcsolatokban át tudja passzolni, vagy túl tudja játszani a Nyíregyházának a középpályáját, abban az esetben főleg a széleken ezek után folytatva a játékot lehet az MTK eredményes. Ezzel szemben a Nyíregyháza és éppen erre készülve egy eléggé agresszív magas letámadást alkalmaz, tehát gyakorlatilag elfojtja az MTK-nak ezt a labdabiztos játékát, és ez a stratégia eddig beválni látszik, hiszen zömében eddig az MTK térfelén zajlott a játék. Mondom, a Nyíregyháza agresszív letámadása és dinamikus játéka, ami uralhatja a mérkőzést, illetve ami még nyerési pont lehet számukra, hogy Tijáni és Kvasina személyében két belső ékkel játszanak a két MTK belső védővel szemben egy az egyben. Ez megint lehet egy nyerési pont, amennyiben továbbra is ilyen agresszívan az ellenfél térfelén tud sok labdát szerezni a vendégcsapat.
2: 11. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Katona Levente balról átjön jobbra. Azaz azt jelenti, hogy az ötös vonalának környékéről jöhet a bedobással a Nyíregyháza. Jön is be a 16-oson belőle, Kvasina a 16-oson belül, róla is most elvágódik a labda, és ki tudja rugni aztán Vitályos a félpályáig a labdát. Egyelőre ezekkel a bedobásokkal, illetve beívelésekkel zavart keltenek az MTK védőivel szemben a Spari labdarúgói. Németh Hunor meg tudja a félpályánál csúsztatni a labdát, Temesvári aztán hazaadja még pedig Dalának. Ő pedig már kéri a két szélén, hogy helyezkedjenek a játékosok, de végül egy könnyed passzal Dreskovicsot találja meg Dala, olyannyira, hogy aztán jön még Kovács Milán is hátra, Katona, majd aztán Kovács Milán visszakapja, letámad az MTK is, még pedig Németh Hunor, de csak immel ámmal, nem olyan nagy erőteljes sprintekkel teszi ezt. Németh Krisztián is megteszi a magáét, előreíveli két gólos ebben a bajnoki idényben Németh Krisztián, úgyhogy nem feltétlenül tőle várták azért a gólokat, hiszen csereként lépett pályára az elmúlt időszakban. Például a Kisvárda ellen lőtte a legutóbbi gólját, lehet az volt a legutolsó gólja profi labdarúgóként. Aztán persze még előfordulhat, hogy alacsonyabb osztályban a labdarúgás választja egyfajta levezetésként, de hogy az élvonalban nem fog már többet játszani, azt ő maga említette, az MTK játékosa. Ráadásul itt a mérkőzés előtt, na meg utána is lesz egy kisebb ünnepség a tiszteletére, hiszen mégiscsak egy páratlan pályafutás az övé. No, nem volt bajnok Magyarországon, az MTK-val idézőjelben csak ezüstérmes a 2006-7-es idényben. Most Antonov a bal oldalt elmegy, azért folytatódik a mérkőzés ettől függetlenül. Kivágja azonban Beriás Vili a beadást, és Zsejkovics szedi le az égből a labdát. Német Hunor indítaná a megfutó, vagy előfutó Molnár Ádint, de nem jó az átadás, belelépett Antonov, bedobással jön majd az MTK. Szóval sok helyen volt Német Krisztián, idehaza leginkább csak az MTK játékosa volt, egy kicsit pár mérkőzés elejéig a Debrecen labdarúgója is volt. Mondjuk amikor az volt, az 2021-re tehető, akkor olyan hírek terjengtek, hogy ő minimál bérért vállalta a játékot a Lokiban. Ez azért akkoriban egy kifejezetten nagy szónak mondott dolog volt, de hát eljött a Debrecentől és az MTK-nál. Például a másodosztály gól királya is lett pár évvel ezelőtt. Most jelenleg két gólnál az élvonalban, és hogyha lesz egy harmadik, az biztos, hogy nagyon meg fogja ünnepelni, de volt ő Európa-bajnokságon is 2016-ban, ott volt például az osztrákok elleni mérkőzés kezdőcsapatában, illetve utána is még pályára lépett az Európa-bajnokságon, de nem feltétlenül volt ő mindig a kezdőcsatárok egyike, főleg amikor Szalai Ádámot favorizálta általában az aktuális szövetségi kapitány. Szöglet lesz a mérkőzés során először a 15. percben az MTK végezheti el, Német Hunor az, aki kimegy oldalra, és ő ívelheti majd be a labdát. És az MTK játékosai közül Kádár, Beriásvili, Zsejkovics, Ármálász is jön, csak a magasabbakat említettem, hogy tudjanak fejelni, de a Sparinál is azért bőséggel vannak 180-185 cm feletti labdarúgók. 15. perc, Német Hunor szöglete jön be az ötös vonala környékére, van fejes, Kádártól megcsúszatta a labdát, aztán már Antonov a bal oldalt kihozza a 16-oson belülről, előtte ott van Katona, meg is kapja a labdát, olyan, hogy Jovanov az valójában, ő pedig a jobb hátvéd posztjáról került át a bal szélső helyére, becsúszva tud azonban szerelni, Kata, bedobással jöhetnek majd a vendégek, még az MTK térfelének közepéről ráadásul. Katona Levente kezében a labda, ő az, aki majd Tianit keresné talán a szemével, de a nigériai nem feltétlenül akar még játékba avatkozni. Katona Bálint hátra Temesvárinak, és aztán a másik középhátvéd Reskovics is megkapja a labdát. Manner a jobb oldal teljesen üresen, de egyelőre őt nem hozzák játékba a Spari labdarúgói. Katonánál van, mármint Bálinnál, középen mellette ott van Kovács Milán, de inkább vissza a saját térfelére passzolja most a Nyíregyháza, Temesvári, majd aztán Reskovics a bal oldalt megint elkéri Katona Bálint, olyannyira, hogy Antonov meg a szélen, de nem fut el egyelőre. Katona Leventével egyébként jól meglátják egymást, lehet a jövőben ez egy bevett szokás lesz majd a Sparinál, hogy azt a Katona Leventét, aki egy háromvédős rendszerben általában középen szokott lenni, Temesvári, illetve talán Dreskovics mellett, most a bal hátvédként eljátszogat, bár Antonov, ha úgy van, akkor visszazár. Az MTK kis passzokkal jut előrébb, Zsejkovics oldalra, Katánál van, de még mindig a saját térfelén van a fővárosi csapat, középen átrok kérni teljesen üresen, aztán kipörgeti neki Német Krisztián, úgyhogy átrok előtt ott a terület, 30 méterre a kaputól, laposan, Molnár Álin a 16-oson, mert ballal elővi, nagy védés, gala, de már les volt. Minden igaz, igen, mutatja a partjelző, de mehet tovább, mutatja Zimmermann Mário, a játékvezető, hogy inkább folyjon a játék, mint sem most tegyék le a labdát a vonalra, mondjuk az ötösre, és onnan jöjjön egy szabadrúgás. Bedobással jönnek most éppen a Spari játékosai a 17. percben, a labdát Jovanov fogja a kezébe, nem tudja kinek dobni, aztán csak igazából előre hagyja Tiani lábára gyönyörűen, Kvasina pedig már balra át tudja forgatni, Antonovnak kell futni igazán, középenben Tiani, illetve Kvasina mindössze, Antonov egyel maga elé teszi, tehát a bal oldalra, Tiani éppen ott az alapvonal oldalvonal találkozásánál Antonovnak visszaadja, aztán középen szemben a kapuval Kovács Milán jobban ellövi, levágódik azonban Kádárról, olyannyira, hogy aztán Átrok már indítja, például német Krisztián Átrok meg is lódulhatna, csak előtte, ha van is terület, jobban helyezkedik Deskovics, el is veszíti Átrok, Kovács Milánnál van a félpályánál a labda, tehát ő pedig most megállítja leginkább azt a nagy lendületet, ami volt, de Manner a jobb oldalra kiteszi, Jovanov pedig beadja a labdát. Tiani, hát mondjuk azt, hogy ellövi, aztán mellé, talán hiába volt mindez Kvasinato, mert lesen állt, de Tiani talán harmadszor se találta el igazán jól a labdát, de megint 11 méterről őt találta a beadás, ott volt középen, jobbal féloldalas mozdulatta, vagy ilyen félolózós mozdulatta próbálta kapura lőni, nem sikerült, aztán Kvasina is ott volt, 5 méterre a kaputól, aztán mellé rúgta a labdát, de mivel ez valószínűleg les volt, azért ezt a történetet is anulálni kell, mintha meg sem történt volna. Viszont ha Kvasina, az osztrák nem rúgta be a kapuba a labdát, akkor ez egy nagy zicser volt. 19. perc, MTK Nyíregyháza gól nélküli döntetlen, most Németh Hunor átszeli a félpályát, a jobb oldalon pedig ketten indulnak az MTK-tól, Ármalásznak lehet, hogy visszább kell majd mennie, hiszen felesleges volt a sprintje. Aztán most éppen Dala az, aki ügyelve arra, hogy nehogy a napos részre menjen, még az árnyékból passzolja ki a labdát Temesvárinak, a középpályán Katona Bálint elkéri, Kovács Milán pedig visszapörgeti Dalának, ő pedig aztán Dreskovicsot találja meg. Tartogatják a labdát a csapatok, megbíznak egymásban, az látszódik, tehát nem vágják előre, nem ívelgetnek feleslegesen, inkább lapos passzokkal próbálnak operálni. Na most éppen Manner kipörgeti jobb oldalra, még pedig Kvasinának, középen akkor csak Tiani van, Manner elkérni a 16-os sarkánál, jön Kvasina beadása, Armalász visszafejeli a 16-os vonaláig, nem a legjobb helyre, de ettől függetlenül tovább tudta toldani Molnár Ádin. Katona Levente aztán végül középre passz Katona Bálinnak, Temesvári pedig a félpályánál. Dreskovics is ott van, a jobb oldalt Jovanovnak nem jó, Dalának ellenben tökéletes. Eltelik 20 perc a mérkőzésből, MTK Nyíregyháza 0-0, nincs gól, de érződik. Én azt gondolom, mintha a csapatok tényleg futballozni akarnának. Bene Ferenc?
1: Abszolút egyetértek ezzel a megállapítással, ugyanakkor élesebbnek érzem eddig a Nyíregyházát. Dacára annak, hogy azért a labdakérzata a bajkorolyköbbe lehibáznak, de talán több a hiba egyelőre az MTK játékában. Minden esetre a Nyíregyháza két ékjátékos, a Kvasina és Tiani már azért több gólt is szerezhetett volna akár, sőt az iménti szituációban Tiani, amikor nem találta a labdát, utána Kvasina el is oda került. Szóval egyelőre az élességet hiányolom a csapatoknál. Alapjába véve a játék minőségével, a hibákat leszámítva nincsen probléma, mindkét csapat próbál óvatosan ugyan de futballozni, és mindkét csapat igyekszik a támadó játék dominanciára törekedni, és nagyon-nagyon kevés a szabálytalanság, ami szintén üdvözítő. Mondom, én továbbra is egy picit az élességet hiányolom, és a labdaszerzések utáni gyors átmeneteket.
2: Átroknak volt egy lövése, nem is oly rég, de legalább 5-6 méterrel mellé ment, 20 méterről próbálkozott. 21. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Katona Bálint a félpályánál, a bal oldal, Tiani előtte, aztán Katona Bálint fejéről megy ki oldalra a labda, Pinezics Máté pedig már oda dobja Ármálasznak, aki középre, mégpedig Zsejkovicsnak. A szlovén pedig még a technikásabbak közé tartozik, illetve tényleg a jobb játékosok közé, mert mégiscsak szlovén válogatott, de az ő passza az nagyon csúnya technikai megoldást vont maga után. Most labdát szerez Átrok a félpályánál, és mivel nagyon elől nincs senki, Németh Krisztián most zárkózik fel valójában, a bal oldalon pedig Zsejkovics kapja, befelé néz inkább Zsejkovics, érkezik mellette Németh Hunor, Zsejkovics visszakéri tőle, azért messze van a kaputól, hogy lőni próbáljon, laposan most Molnár Ádin pörgeti, mégpedig Németh Krisztián 16-os sarkánál, balra kiteszi, nem jön a beadás Németh Hunortól, mert Molnár Ádin kéri el. Aztán laposan, most Németh Hunor a 16-oson belül, laposan be, Németh Krisztián nem tudja ellőni azonban 8 méterre a kaputól, ki kell kerülnie a játékvezetőt Ármálásznak, aki meglepő módon felbukkantott a 16-os vonalánál, olyannyira, hogy most már azért hátul stabilizálja az MTK magát, és Temesvári, valamint Dreskovics passzolgatott hátul középen, úgyhogy egy pillanatra nézett ki csak az, hogy az MTK talán még lőni is tud, ez nem történt meg. Hát most Kovács Milán az, aki rátekeredik a labdára, ő is csak hátra tudja tenni. Tűző napban játszanak a csapatok, ott mondjuk 25 fok van, tehát azért annyira nincs meleg, hogy majd Zimmermann Mário játékvezető ivószünetet rendeljen el. Itt van egy bizonyos hőmérséklet, az nem a 25, ha minden igaz, ami fölé, ha mennek a hőmérő higanyszálai, akkor kötelező jelleggel lehet, vagy kell egy kisebb... hát ez kapufa, úgy zárójelbe hozzáteszem egy beadás után. Tiani a 23. percben az ötös vonaláról egy jobboldali beadás Jovanovtól, és a jobboldali kapufának fejelte a labdát. Hát most már tényleg majdnem megszerezte azt a gólt, azt a 8-at, ami egyelőre bennmarad a nigériai támadó zsákjában, vagy lábában. Nagyon közel most már a Spari ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, és ez a jobboldali beadás Jovanovtól, tényleg Tanári volt, és a mellette lévő Kádár Beriásvili kettős egyelőre nem tud mit kezdeni a támadóval. A középpálya közepén Kovács szerzi meg a labdát, aztán figyelni a bal oldal, de megrúgják őt, Kata az, aki szabálytalankodik, Zimmermann nem ad egyelőre sárgalapot, úgy összességében alig volt szabálytalanság ezen az összecsapáson eddig. Úgyhogy a középpálya közepéről, a félpálya körívéről jöhet majd szabadrúgással a Spari. El is végzik már a vendégek, mégpedig Kovács az, aki előre íveli oda Antonovhoz, aztán Katona Bálint tudja leszedni a labdát, de végül elveszítik a vendégek. Molnár Ádin a jobb oldalt lódul meg, túl a félpályán már az MTK játék, úgyhogy a Molnár Ádin valójában Molnár Rajmund után vette át a stafétabotot, ha gólszerzésről, ha éppen úgynevezett befejezésről, vagy kiemelkedő játékról van szó. Ebben a bajnokságban 9 gólnál jár már. Ő, Molnár, a másik Molnár, Rajmund, ő megállt 5-nél, még vezette is a góllövő listát. Egy indítás átrok felé, azonban ez hosszú, kivágja Jovanov oldalra, bedobásra jöhetnek majd a hazaiak. Vitályos kezében a labda, nincs aki valójában elkérje tőle a labdát, középre behajítja valójában, Katánál van a labda, ő becsúszva tudja tovább tenni, Molnár Ádin, ő meg elesik, mert tovább Zimmermann szerint, Katona Levente, vagy Katona Bálint leginkább, aki hátrafelé passzolja a labdát, megint megkapja Katona Bálint, a bal oldalt Antonov teljesen üresen van, de értelemszerűen nem fogják egyik pillanatról a másikra keresztbe rúgni a labdát, Dala Martin pedig a gyengébbik bal lábával azért ki tudja oldalra tenni Katona Leventének, hát pont Molnár Ádin elé a levételt követően, de bedobással majd a Spari jöhet. 25. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Tianinak volt már egy kapufája, 5 méteres fejese révén, és tényleg a jobboldali kapufán ott táncolt a labda oldalt, az volt a csoda, hogy nem elé pattant vissza ezután. Egy szabálytalanság átrokkal szemben, de mehet tovább, és laposan jönne előre az MTK, labdát szerez Armalas, majd aztán a nagy flipperezés következtében Zsejkovics az, aki a legokosabb, és hátra teszi Kádárnak, ő visszaemeli a jobb oldalra, remek az átadás, még pedig Molnár Ádinnak középen Ben Német Krisztián, jön a beadás, lecsúszik, úgy néz ki, és kellett oldalra paskolni a Dalának, már nem ment volna valószínűleg be a kapuba, de ugye Megyeri kapus, ha minden igaz, Akkolátsze beadását a Ferencváros Diósgyőr mérkőzésen csak úgy hagyta, hogy behújjon. A Diósgyőr kapusát hát meglepte valószínűleg az a beadás. Dala pedig úgy volt vele, hogy inkább biztos, ami biztos, oldalra kipaskolta, kitenyerelte a labdát. Bedobásra jön az MTK, 16-os vonaláról kivágja azonban ott Dreskovics a labdát, aztán Temesvári is fel az égbe. Zsejkovics megnyeri a fejpárbajt, Temesvári másodszor is, 25 méterre a kapujától, de laposan passzolta tovább a labdát, Jovanov pedig előre vágja a félpályáig, Kovács Milán pedig már indítaná Kvasinát, de nem jó az átadás, ő annyira nem, hogy a középpálya közepén, aztán Kata az, aki figyeli, hogy ki van a jobb oldalt, Armalas érkezik, előtte Molnár Ádin, nem indul be, hanem csak zsebkendőnyi területen passzformájában akarta megjátszani a labdát, Armalas is, meg Molnár is, a litván jöhet majd a bedobással. Hát egyelőre azért lehet, hogy szívja a játékosokat ez a napsütés. A lendület azért alább hagyott most az elmúlt 5-10 percben. Na, egy jó passz, Katától a 16-oson belül átrok, ballal ellövi! Oldalálló. Nem gól, pillanatra úgy nézett ki, de nem talált el valójában a kaput átrok Zalám. 28. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, most már az MTK-nak is volt egy igazán nagy helyzete, de egyelőre a gól hiányzik a mérkőzésből, és hogyha minden így marad, akkor valójában a csapatok előrébb nem jutnak, tehát 10. marad az MTK, 9. a Nyíregyháza, aztán ugye majd értelemszerűen jön az utolsó forduló, a Kazincz Barcika ellen hazai pályán zárja a Spari, az MTK pedig megy felcsút Puskás Akadémiához. Jovanov beadása, megint Tianit kereste, Antonov az, aki 20 méterre a kaputól, most már 25 méterre tőle, de összeszedi a kipattanót, cselezni próbál a szerb, ez nem sikerült neki, és aztán felvágják Katát, szabadrúgásra jön az MTK saját térfelének közepéről. Benne van az a mérkőzésben, hogy valaki gólt szerez, de egyelőre még állják a sarat a kapusok is, vagy éppen a kapufa, Tiani esetében erről volt szó az MTK. Hát kapusa Hegyi már verve volt. Zsejkovics a szabadrúgás után a jobb oldalt elkéri Ármálász, ő pedig aztán Beriásvilit hozza a játékba. A bal oldalt üresen átrok, illetve Kádár az, aki egy emelés után magához veszi a labdát. Beriásvili nem tud előrébb jönni az MTK, Kata is nagyon mélyen hátra jön, hogy elkéri a labdát, mert most ő emeli ki, általában ott a bal oldalt van felfutó ember, átrok egészen pontosan, sőt Németh Hunor, és nem róla megy ki a labda, de ő volt az, aki szabálytalankodott Mannerrel szemben, szabadrugással jön majd a Nyíregyháza. Még beköti a cipőjét Manner, mert ki ez valószínűleg, hogy kikötődött, úgyhogy mutatja a társnak, mégpedig Jovanovnak, hogy most segített neki, annak érdekében, hogy nehogy Németh Hunor el tudjon menni, mert Jovanovon már áthullott a labda, és mehetett volna akár ott Németh Hunor be a 16-oson belülre. Szabadrugás, amelyet Dala végezhet el a 30. percben, a 16-os vonal előtt egy kicsivel, a csapatok pedig a félpálya környékén felsorakoznak, Dala a szabadrugást már át is vágja, majdnem az ellenfél 16-osára, de sikerül kifejelnie az MTK játékosainak. Vasina azonban érkezik a támadó harmadból, hogy Katona Bálinnak tegye, aztán ő pedig Katona Leventét találja, meg megint csímbe kapta Antonov, nem is tetszik ez neki, Bódog Tamás most odaadja a játékosának a labdát, Antonov pedig mintha elment volna a kedve ezek után, mert hogy nem pontosak az átadások, amiket éppen kapna a szerb játékos. Katona Levente egyelőre nyert 2-3 métert, Tianihoz dobná a labdát, aztán Ármálász tudja elfejelni a labdát, Hegyinek kell kivágnia a saját 16-osán belül, mert egy kicsit veszélyesen Zsejkovics hazaadta a labdát. Antonov, Zsejkovics, most pattog a labda egyik játékosról a másikra, Németh Hunor, aztán Zsejkovics laposan Katát indítaná a középpálya közepén, hosszú azonban, egyelőre nagyon-nagyon kis apró zsebkendő méretnyi területen próbálkoznak passzogatni a játékosok. Jovanovtól jön a beadás, és aztán a fejes Tianitól. Ez most alig jutott el Hegyi kapujáig, de már kigurítja a labdát, és hozza mégpedig Németh Hunor, de belevágja az előtte álló Temesváriba. Jöhet bedobással majd az MTK. 31. perc, nincs gól az MTK Nyíregyháza találkozón. Milyen a találkozó? Bene Ferenc.
1: Találkozó lehetne rendkívüli módon látványos is, hiszen az MTK, ahogy beszéltünk róla, a két szélén tudott mögé kerülni eddig a Nyíregyházának több esetben is, tehát akár két gólt is szerezhetett volna a hazai csapat, ugyanakkor ez a két gól meg lehetne a Nyíregyháza részéről is, hiszen mind Tihani, mind pedig Kvasina ordító gólhelyzeteket hagyott ki. Egyelőre a Nyíregyháza az ellenfél tér felén való labdaszerzésekből jól építi a támadásait, nagyon veszélyesek a beadásaik, meglepő, hogy ennyire nem tudja Beriásvili és Kádár Tamás levédekezni a nyíregyházi beadásokat, mint ahogy az is meglepő, hogy Tiani gyakorlatilag 4 méterről a kihagyhatatlan fejelte kapufára. Úgyhogy alapjelve szerencséje van az MTK-nak, hogy nem vezetnek a vendégek, de igazából, amiről már eddig is beszéltünk, az élesség hiányzik mindkét csapatból, tehát a gólhelyzetek kihagyása eddig nagyon-nagyon szembetűnő, és én azt várom, hogy amelyik csapat gólt szerez, a másiknak még többet kell kockáztatni, és akkor talán még inkább elindul a mérkőzés.
2: 32. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, nem lehet semmilyen módon megzavarni a játékosokat. Olyannyira nem, hogy német Hunor már indítaná átrokot. A 16-oson belül elesik német Krisztián, de ott van Molnár Ádin kapufa! Kivágja aztán Jovanov az alapvonalon kívülre. Na megvolt most már az MTK-nak is a maga kapufája. Itt mondjuk volt zavar azért elég rendesen, és valamit lehet, hogy Zimmermann játékvezető láthatott, leginkább a varszoba. De német Krisztián elterül a 16-oson belül. Az ötös sarkáról lőhetett Molnár Ádin jobb oldalról, és a jobb kapufát laposan trafálta telibe. Szöglet jön majd hivatalosan, mert Jovanov ugye kirúgta a labdát az alapvonalon kívülre. Átrok megy a labdáért, hogy majd ő ívelhesse be. Nem hiszem, hogy van nagy varvizsgálat, mert mindenki felépült, illetve amikor német Krisztián elzúgott a 16-oson belül, akkor valójában nem érte el a labdát, mögé jött, vagy elé jött, már nem is vagyok benne annyira biztos. 33. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, átrok a szöglettel, az MTK végezhet el sarokrúgást a mérkőzésem, ez a második alkalom. Középen bent Zsejkovic az ötösön belül, illetve Armalas a másik, na meg Vitályos is ott van természetesen. Most jön átrok szöglete, van-e emelkedő MTK játékos? Beriásvili, igen, csak az ötös vonalára fejeli a labdát igazából, oldalra csak. Nem tudja laposan megjátszani, aztán átrok német Hunort, sőt még el is veszíti a fővárosi csapat, de nem jó Katona Bálint indítása. Maradt egy pár kék-fehér játékos az ellenfél tér felén, úgyhogy akár még mehet is előre az MTK. Német Hunor, kötény, de hát ezzel most nem tudott mit főzni, sőt még lenni is marad ráadásul. Át tudta verni Jovanovot, de visszaszerzi az MTK csapkodó most egy kicsit ott a középpálya közepén a játék. Német Krisztián sarokkal tovább, aztán Molnár Ádin, német Krisztián maga elé tesz mellel, majd aztán visszakapja a 16-oson belül Molnár Ádin, megint nála van, nem lövi el azonban, nagyon szépen túl akarják játszani a fővárosiak a támadásokat. Néha lehet, hogy észszerűbb lenne egy lövés minél előbb. Árválász kapja meg aztán Bódog Tamástól a labdát, a litván pedig a bedobás elvégzi, mellel leveszi a labdát német Krisztián, aztán meg is kapja, vissza is kapja. Hát nem előrefele, inkább hátra mozog, Kádárhoz teszi, ő pedig aztán laposan Vitályost hozza a baloldalt játékba. Előtte átrok. Nem mondom, hogy beszorul, azért az erős túlzás a spari, de most éppen átrok íveli be a 16-oson belülre a labdát. Német Krisztián fogja a fejét, mert majdnem eljutott hozzá, de az pont 7 betű, mert nem tudott valójában oda kerülni hozzá be a 11-es pont környékére. Katánál van, de a spari tér felén most áldogálnak a játékosok. Antonov szerez labdát, majd aztán Kvasina. Kovács Milán előtt szeretettel íveli inkább, hogy indítja a játékosokat. Most belevágta az előtte állóba Katába, úgyhogy jöhet egy újabb bedobással majd a spari a 36. percben. Katona Levente kezében a labda egyelőre, de hát nincs, aki kérje valójában. Antonov pedig egy kicsit, mintha kifulladt volna. Olyan érzésem van, hogy ő azért is távolodik el, hogy ne feltétlenül hozzádobják a labdát, bár most hozzá kerül. Most visszaadnak Vasinának, az osztrák leszedi a labdát fél magasan, majd aztán Tiani, előtte van terület, de ketten is letámadják a nigériait, könnyedén elveszti a labdát, Zimmermann játékvezető nem látott szabálytalanságot. Német Krisztián mellel készítette volna le a csapattársnak, Tiani lemarad a földön, de valószínűleg a nigériai most már tudja, hogy nem fog semmilyen módon szabadrugást kapni, úgyhogy felépül. Manner jobb oldalról jön a beadásra, ezt ki tudja vágni aztán Kádár, olyannyira, hogy még tovább tolja Vitályos egészen a félpályáig, és mindenki jön ki az MTK 16-osán belülről. Dreskovics az, aki összeszedi a labdát, és már a passzával megtalálja Katona Bálintot, de vissza a saját tér felére a spari. Dreskovicsnál van, Katona Bálint megint megkaparintja. Egyelőre előrébb nem jutnak a fehér mezben, nadrágban, sportszárban játszó spari játékosai, csak oldalra tudják tenni a labdákat. Kovács Milán most nem ível, de egyelőre el is veszíti a labdát. Bár Zsejkovics megszerzi, látványosan a labdát pöckölte el, illetve arra lépett rá. Zimmermann játékvezető azonban szabadrúgást ítélhet eddig a mérkőzésen. Tényleg nem sok szabálytalanság volt, sárga lap se, és ugye összességében azért már volt két kapufa Molnár Ádin, illetve Tiani révén, de ettől függetlenül még 0-0 az állás. Antonov végez el szabadrúgást, közel a félpályához, de azért a 16-os vonalánál megállnak a játékosok. Beriásvili, illetve Kádár mutatja a többieknek, hogy ne feltétlenül menjenek be a büntető területen belülre, ha muszáj, de azért az embereket vegyék fel. Tiani és Kvasina például lesen van ebben a pillanatban, de amint neki fut Antonov, már is bemozognak az MTK labdarúgói. Jön a szabadrúgás be középre, Kvasina visszafejeli, aztán végül ki tudja rúgni ott Zsejkovics, aki pont a partjelző felé mutogat, hogy nem sikerült valójában beintenie a lest. Kovács Milán megnyújtja a 16-oson belülre, érkezik Hegyi, és leszedi a labdát. Bő 15 méterre, 14 méterre a kapujától kijött. Aztán már kigurítja a labdát, Zsejkovics oda emeli a félpályára a labdát. Remek megoldás német Krisztiántól, aztán oldalra tudja csak kitenni a labdát Vitályosnak, német Hunor. Középpálya közepén megkapja megint német Hunor, de csak hátra Kádárhoz. Egyelőre az MTK, mondjuk az, hogy híres a kontráiról, sokat nem tudtak vezetni ezen a mérkőzésen eddig. Megint kipörgeti valójában szinte a saját helyére német Krisztián a labdát. Ott általában átrok, vagy Molnár Ádi most éppen az utóbbinak próbálta, de Molnár nem indult be az üres területre a 16-oson belőre, úgyhogy nem volt jó a passz német Krisztiántól. A középpálya közepén bukkan fel most Manner, majd aztán Kvasina jobb oldalra kiemeli. Jovanovhoz eljut, de ő is csak hátrafelé tudja tenni. Megfuttatja ezzel most Kovács Milánt, aki eléri a labdát az oldalvonalnál. De ő is középre Dreskovicshoz, megáll egy kicsit a játék. Összességében amúgy nem olyan rossz a mérkőzés, ettől függetlenül, persze hát gólok nincsenek, de úgy érződik, hogy akarnak futballozni a játékosok. Tiani indítja Antonovot, eléri még az alapvonalnál, de inkább hátrafelé tekint, Gedberiásvili pedig aztán közbeszúr, oldalra kikerül a labda, bedobással jöhet majd a Nyíregyháza. Tehát ötös vonal a környékéről, majd jöhet Katona Levente, ezúttal nem kell neki átmenni, átszelni a félpályát, hogy jobbról végezhesse, mert balról fog ez történni. És a legközelebb álló szpari játékos is legalább 25 méterre van tőle, úgyhogy ő nem aprózza el. Bedobja az ötös vonaláig, ki tudja Beriásvili fejelni, aztán Katona Bálintól nem jó az átvétel, Jovanov az utolsó ember, balra kiteszi, mégpedig Katona Leventének középre be, laposan Katona Bálint, nála van a 16-os vonalánál, Manner, laposan remek átadás, Kovács Milán, és becsúszva tud szerelni, aztán Beriásvili szöglette jöhetnek majd a vendégek. A Spari számára ez lesz az első lehetőség, hogy a sarokból elvégezhessenek egy szögletet. A 40. percben ráadásul Antonov az, aki majd oda megy, ő is ívelné be a labdát. Ugye volt ő korábban az MTK játékosa, nem sokáig, egy évig volt mindössze a fővárosiak alkalmazásában. Antonov leteszi a labdát, Manner ott van mellette, hogy elkérné, de nem biztos, hogy meg fogja kapni valójában. Ballal fogja majd beívelni. A 41. percben Antonov 0-0-ás állásnál végezhet el szögletet a Spari. Jön is be középre, Tiani fejel mellé. De már szabálytalankodtak ott középen. Kata az, aki elterül a földön. Őt lökhették, úgyhogy jöhet szabadrúgással majd az MTK. Kicsivel kevesebb, mint 5 perc van hátra az első félidőből. 0-0 az állás a stúdióban, Bene Ferenc. Milyen a mérkőzés?
1: Nincs változás a mérkőzésen, mégpedig ez annak köszönhető, hogy továbbra is kevés a hatékonyság a támadókban. Tehát kristálytisztán kirajzolódott, hogy az MTK elsősorban a középes labdabirtoklásra épít, illetve német Krisztiánra való felpasszott labdák után próbálják a széleket indítani, elsősorban ugye átrokot és Molnár Ádint. Ez azért két esetben nagyon-nagyon komoly gólhelyzethez is vezetett. A Nyíregyháza ezzel szemben igyekszik az MTK-t úgymond letámadni, ráadásul ütköző távon belül helyezkedni rendszeresen a labdás játékoshoz, tehát nem engedik, hogy az MTK szabadon építse a támadásait. Ez jó stratégia, viszont a megszerzett labdákból utána, főleg a széleken való beadásokból alakítottak ki gólhelyzeteket, tehát egyelőre mind Kvasina, mind pedig Tiani hibázta. Nem mondom, hogy elszorakozta őket, mert igazából látszik a mozdulaton, hogy gólt akartak szerezni, és valójában igazából a koncentráció hiányzik. Az a fajta élesség, amely a kritikus szituációkban, abban a periódusában a bajnokságnak, amikor még mindkét csapat akár kieső jelölt is lehetett volna, akkor megvolt a játékosokban. Sajnos érződik, hogy szezon vége van, ezért nincs meg az megfelelő élesség a támadókban.
2: 42. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, most a bal oldalt éppen Vitályoshoz kerül a labda, aztán meglódul Zsejkovics, középre tudja tenni a labdát Katának, a jobb oldalt pedig már Molnár Ádin egy ívelést követően leszedte volna a labdát, elpattant tőle, úgyhogy kirúgásra jön majd a Spari. Az MTK maga nemében jó formában van, legutóbbi 4 mérkőzésén nem kapott ki, bár a Kazincbarcika elleni gól nélküli döntetlen a liga utolsó ellen nem biztos, hogy egy jó eredmény, de megverték hazai pályán a Kisvárdát 2-1-re, 3-0-ra az Zalaegerszeget, és Újpesten egy 2-2-es döntetlent tudtak elérni, még a Spari mostanában egy kicsit ilyen katonás eredménysort tudhat magáénak, győzelem-vereség, megverték a Zalaegerszeget 2-1-re a legutóbbi fordulóban, az Újpest ellen 7-2-es vereség, majd aztán a Paks ellen tudtak, vagyis hát most időrendi sorrendben visszamenve, de a Paks ellen tudtak 2-0-ra győzni, és a Győr ellen pedig kikaptak 1-0-ra, de hát ez nem meglepő, azért mégiscsak a bajnokság egyik nagy esélyeséről van szó. Tiáni 16 méterről, bal lábán a labda, megint levágódik egy MTK játékos lábáról, aztán kivágja Ármánász az oldalvonalon kívülre. A 44. perc is elkezdődik, 0-0 a találkozó állása, még egy-két lehetőség talán lesz a két csapat számára, itt is, ott is. A kérdés az, hogy valójában tudnak-e élni a lehetőségekkel a csapatok. Kifejezetten sokan vannak a Hungária körúton, talán egy 3000 néző lehet jelen, sőt, még Ajek Athén mezben pompázó, német Krisztián mezben ráadásul pompázó szurkoló is van itt a stadionban. Jovanova 16-os sarkánál, pár beadása már volt a mai mérkőzésen, Tiánit itt mindig megtalálta, Manner a 16-oson belül van, laposan beadná középre, nem jó Kvasinának az átadás, aztán jön a felívelés, gyönyörű átvétel német Krisztiántól, német Hunorral szemben pedig szabálytalanság, jöhet az MTK majd saját térfelének közepéről, de azért már közelebb inkább a félpályához a szabadrúgással a kék-fehér együttes. A Spari szurkolók is szép számmal elkísérték az övéiket, azt már említettem, hogy majd a Kazincbarcika ellen zárják a bajnokságot. Az még kérdés, hogy anyadik pozícióban meg mennyire lesz valójában lehetőségük előrelépni a bajnoki tabellán. Német Hunor egy cselt követően Katona Bálintot átveri, és aztán Zimmermann játékvezetőnek oda kell menni, mert Német megfogta Katona mezét, de azért a Spari játékos is húzta vonta az MTK játékosát. Egyelőre nagyon következetes Zimmermann, nem ad senkinek semmiféle lapot, figyelmeztet, elmagyarázza a dolgokat, úgyhogy majd lehet a második fél időben, ha úgy adódik, akkor kinyitja a zsebét, és a lapokat elkezdi osztogatni, bár nagyon-nagyon a fair play szellemében játszanak eddig a csapatok. Letelik hamarosan a rendes játékidő, úgy igazából hosszabbítása egyáltalán nincs oka a játékvezetőnek, olyannyira, hogy nem is jön valójában ott Rusz Márton mutatni bármi nemű számot, mert egy fél időnyi játék után egy másodperccel se többet futballoznak a csapatok, csak 45 percet. MTK Nyíregyháza 0-0, a szó a stúdióé.
0: Köszönjük szépen, Bene Ferencet pedig arra kérem, hogy értékelje ezt a 45 percig tartó első fél időt.
1: Igen, hát gyakorlatilag érződik mindkét csapaton, hogy a célkitűzéseket elérték. Hát gyakorlatilag nem mondom, hogy szükséges rossz az utolsó két forduló számukra, mert azért a pessimista jóslatokkal szemben azért minőségi játékot láthatunk. Bár valljuk meg őszintén, sok a hiba, és ami különösen hiányzik a mérkőzésből, hiszen a helyzetek alapján akár 2-2-es döntetlenes állás is lehetne szünetben, de a támadókból hiányzik az a fajta élesség, az a fajta helyzetkihasználás, ami igazából egy mérkős megnyeréséhez szükséges.
0: De azért talán egy Nyíregyháza egy picit több helyzetet alakított ki, bár volt kapufa itt is, ott is.
1: Igen, abból adódik egy picit, hogy a Nyíregyháza talán közelebb áll a vezetés megszerzéséhez, mert nagyon sok labdát tudtak szerezni az ellenfél térfelén, és különösen az első, tehát a fél időnek az első felében úgy nézett ki, hogy a Nyíregyháza teljes mértékben uralja a találkozót, nagyon jól kezdték a mérkőzést, bevált az a fajta stratégiájuk, hogy letámadják az ellenfelet, ezekből több labdát is tudtak szerezni. Nagyon-nagyon csodálkozom, hogy Tiani gyakorlatilag 4 méterről sem talált kaput, hiszen a kapufára fejelt a labdát. Utána volt Tianinak egy gyakorlatilag olyan helyzete, amiben nem talált el megfelelően a labdát, szinte eltört, és ebből a lepattanóból Kvasina az ötös sarkáról szintén nem talált kaput. Tehát igazából úgy van sok kihagyott helyzet, hogy olyan hatalmas kapus bravúrokról nem is beszélhetünk. A másik oldalt pedig a széleken, mint Molnár Ádi, mint pedig Átrok került hatalmas gólhelyzetbe. Ugyan Molnár Ádin a hosszú kapufát talált el, Átrok az oldalhálóban lőtt a labdát, tehát gyakorlatilag tényleg azt tudom mondani, hogy nem egy olyan 0-0-ról beszélünk, hogy mindkét kapus gyakorlatilag párját ritkítva elhalmozza a lelátó népét a bravúrokkal, hanem egyelőre a támadók nem találnak kaput.
0: Köszönjük szépen Benne Ferencnek, most zenélünk egyet, utána pedig egy kicsit kosárlabdázunk, hiszen 14 órakor kezdődik majd a Diósgyőr Pécs női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzése, és Károly Andrával majd egy kicsit fölvezetjük ezt a találkozót.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 13 óra 52 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Köszöntöm a stúdióban Károlyi Andreát, hiszen nem sokára 14 órakor kosárlabda mérkőzést közvetítünk majd itt a labdarúgó mérkőzés mellett, lesz a klasszikus körkapcsolásunk, hiszen a második mérkőzést játsszák a női bajnoki fináléban, az első találkozón nyert a Pécs a Diósgyőr ellen, talán meglepetésre, de hát azért tudjuk azt is, mert Andi voltunk együtt a Sopron elődöntő mérkőzésen is, ahol a Diósgyőr idegenben nem játszott túl jól, most ez a Pécs elleni találkozón is így volt, tehát inkább a hazai meccsekre tud összeállni úgy a Diósgyőr, hogy kellene?
3: Mindenképpen így volt, hogy nem egyszerűen képtelenek voltak elkapni a ritmust, most Pécset, és meg kell, hogy mondjam, hogy ha a játékvezetők engedik a Pécsnek a saját stílusukat játszani, értem itt a nagyon-nagyon néha falthatáron túlmenő védekezést, akkor azzal nagyon nem tud mit kezdeni a Diósgyőr. Nagy valószínűséggel most Diósgyőrben más felfogású játékvezetést fognak kapni, de Pécsen egészen érdekes volt látni, hogy mennyire nem találták a saját.

0: Hát igen, és ugye a megmaradt két légiós összesen hozott 9 pontot, úgyhogy, vagyis ugye 3 légiós maradt meg, de Grigalaus Kítja és Jovanovics összesen 9 pontot tudtak csak dobni, egyedül Leli Kréka lépte át a 10 pontos határt, 13 pontot dobott. Igazából senki nem játszott jól.
1: Mi azok annak, Pécsi hogy Grigalaus ilyen teljesítményt nyújt, mert Sopronban is 0 ponttal zárt.
0: Grigalaus Kítja egy nagyon érdekes típusú légiós szerintem, mert tőle, bár a szezon elején sokszor dobott 10 pont fölött, de mindig azt mondom, hogy ha Grigalaus Kítjének kell 10-15 pontot dobni egy mérkőzésen, akkor ott nagyon nagy baj van. Nem azért, mert nem képes rá, hanem egyszerűen ő nem ez a típusú játékos, őt védekezésben lehet nagyon jól használni, és a csapatjátékban lehet használni, de nem feltétlenül egy pontgyáros.
1: És ugye a magyar válogatott keret tagja is, őt hát ugye húzó emberei, Leli Kréka, Ahonina, velük mi a helyzet?
0: Hát amit ugye említettem, hogy ezzel a nagyon kemény pécsi védekezéssel nem tudtak mit kezdeni, és nagyon sokszor egymásnak sem tudták eljutatni a labdát, mert eladott labda lett belőle. Hát ehhez fel kell nőni a feladathoz, és azt gondolom, hogy ha ezek a játékosok már magyar színekben, ugye nem olyan rég Törökországban kiharcolták a világbajnoki részvételt, akkor mondhatnám, hogy egy magyar bajnoki döntő meg se kottyanhat, de egyelőre megkottyan.
1: És a pécsiek ugye légiós nélkül, és hát elmondta Zsajko Dokics, hogy le kellett menni a bányába, hogy eredményt találjanak.
0: Igen, és lementek. Azt kell, hogy mondjam, hogy lementek a bányába az eredményért. Nagyon-nagyon keményen harcoltak végig. Ott se játszott igazából senki kiemelkedően, de mindenki próbálta azt hozni, amit tud, és igazából helyek közel hozta is.
1: Mondjuk a Diósgyőr hazai pályán egyenlíthet, de hát azért három, ha mondjuk 5 meccsig tartan ez a sorozat, akkor 3 pécsi meccs lesz, és gondolom, hogy a harmadik és az ötödik sem lesz könnyű.
0: Nem lesz könnyű, abszolút nem lesz könnyű, és hogyha a Pécs ki tudja azt harcolni, hogy 5 meccses legyen a döntő, mindazok ellenére, hogy ugye még mindig 1-0-ra vezet, és még mindig nem csak, hogy vezet, de a pálya előny is ott van, még akkor is, ha ma kikap. De ha ki tudják húzni 5 meccsre, akkor az 5. meccsen már szerintem ők az esélyesebbek. Egyrészt ugye a hazai pálya, másrészt az, hogy a 4. és az 5. mérkőzés között nagyon-nagyon kevés idő fog eltelni. Péntek este 8 és vasárnap 2 óra. Nagyon rövid. És Pécsen azért egy Jovanovicsnak regenerálódni ilyen rövid idő alatt már nem könnyű, Ahoninának szintén, bár ő még fiatal, de tudjuk, hogy mindig mindene fáj, úgyhogy ott már a Pécset tartom esélyesebbnek, igen.
1: Még van egy pici időnk, egy-egy mondatot mondj nekem, kérlek, hiszen ma kezdődik a férfi NB1-ben is az elődöntő. Szolnok az atomerőművel, a Szombathely pedig a Kaposvárral játszik a döntőbe jutásért. Azért ezek is ígérnek izgalmakat.
0: Mert milyen izgalmakat ráadásul, és ugye megismétlődik a tavalyi elődöntő, mert ott is Szolnok-Paks párharcot láttunk, annyi különbséggel, hogy most a Szolnoknál van a pálya előny.
1: De ez nagy különbség.
0: Nagyon nagy különbség, de szerintem ez a Paks ez erősebb, mint a tavalyi. Ugye Kostas Flevarakis mester a Magyar Kupa előtt érkezett Paksra, és már a Magyar Kupán látszott, hogy nagyon-nagyon összeszedte ezt a csapatot, rendkívül jól játszottak, hát ugye az Alba elleni negyed döntőket, azt láttuk, az minden volt, csak igen, nagy párharc nem volt, mert azt nagyon simán 3-0-ra nyerték, de igazán szerintem 30 pontnál nem volt kisebb különbség a 3 mérkőzésen a két csapat között. Úgyhogy nagyon-nagyon össze van rakva az a Paks, nem lesz egyszerű dolga a Szolnoknak. Szerintem a Szombathely az egy picit könnyebb úton fog tudni eljutni a döntőig a Kaposváron keresztül.
1: Persze azért a Kaposvár az idény meglepetés csapata.
0: Igen, igen, mindenképpen. Branislav Dzunics őket is nagyon-nagyon jól összerakta, de azt gondolnám, hogy lehet, hogy egy kaposvári találkozót fog tudni nyerni a

0: Kaposvár, de összességében én arra számítok, hogy azt a Szombathely nyeri.
1: Károly Andrának köszönjük szépen, elengedünk nem messzire, hiszen most itt majd a stúdióból közvetítitek Tóth Bélával a hamarosan kezdődő Diósgyőr-Pécs mérkőzést, és ha már Diósgyőr-Pécs, akkor kapcsolom is a lehetőséget Tóth Bélának, aki ugye az első mérkőzésen is ott volt Pécsen, és gondolom Béla, hogy hasonlóan izgalmas, mert is a számítasz?
2: Szia Banás, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Hasonló folytatásban reménykedünk, mint ahogyan egyébként véget ért ez a bajnoki döntő, illetve annak az első felvonása szerdán, amikor is 61-53-ra nyert a Pécs. Tehát ez a 8 pontos különbség éppen, hogy a legvégére alakult ki, és ez volt a találkozó legnagyobb differenciája egyébként a mérkőzés folyamán. Amikor a legnagyobb volt a különbség, akkor általában 6-tal vezetett a DVTK. Pécsen tehát a pálya előnyét azt megtartotta az NK-a, most viszont a Diósgyőr lépés kényszerben, és Völgyi Péter együttesének nem is lehet más célkitűzése, mint hogy valahogyan egyenlítsen ebben a párharcban. A legfontosabb azt leszögezni, hogy a bajnoki döntő a női kosárlabdázóknál 3 nyert mérkőzésig tart, így aztán most, amikor az első mérkőzés után 1-0-ra vezet a Pécs, hát hogyha adott esetben Miskolcon nyernek a vendégek, akkor az hatalmas lépést jelent a bajnoki trófea felé, míg a DVTK-nak nem szabad hibázni. Kötelező az, hogy hazai pályán nyerjen a völgyi csapat. 61-53-ra nyert tehát szerdán a Pécs hazai környezetben, na de itt már szóba került a stúdióban, hogy igazából mi dönthet majd, illetve hogyan alakíthatja mindez ezt a mai mérkőzést. Hogyan alakíthatja a mai mérkőzést az a tény, hogy a Diósgyőr játékosainak a vállán ott van egy nem is kicsi nyomás, azt illetően, hogy nekik ezt most kötelező hozni. Károly Andra már itt van mellettem.
0: Igen, kötelező hozni ezt a meccset, mert 2-0-val elutazni Pécsre az nem életbiztosítás. Hát alkalmazkodni kell a pécsi játékstílushoz, ami nem könnyű, tudom, de én arra számítok alapvetően, hogy itt Diósgyőrben nem fogja tudni azt a játékot hozni a Pécs, amit mondjuk egy hazai pályán tud.
2: Már a játékosok ott vannak a pályán, a Pécsnél Josipović, Varga, Studer, Török, valamint Rátkai, ez a kezdő ötös, a Diósgyőrnél pedig Jovanović, Grigalauszki, Ahó Nina, Lelik Réka, és még hát takarásban ott Ahó Tájra, illetve egész pontosan előttünk Ahó Tájra az, aki alkotja ezt a kezdőtöst a Diósgyőrnél, és hát itt a hazai közönség az készült egy hatalmas nagy molinóval, a célunk előttetek, ez a drapéria, rajta egyébként a bajnoki trófával is, mind a 12 játékossal, aki a DVTK-t erősíti, valamint itt azért a teljes nézőteret bevonták egy kék, hát piros-fehér élőképbe a diósgyőri ultrák, úgyhogy a hangulatra nem lehet panasz a miskolci DVTK arénában. Teltház nincs, de jó néhány ezeren kim vannak a csarnokban. Elkezdődött a mérkőzés, az első támadást a feldobást követően a Pécs vezetheti. Studer kezében a labda. Studer azért túl pont erősen nem játszott szerdán, de fontos passzokkal járult hozzá a csapat sikeréhez, miközben itt már rögtön egy nagy viaskodás a labdáért. Töröknek ütöttek oda, ahol Tájra az, aki kérdően néz a játékvezetőkre. Egyelőre egyébként konzultál a játékvezetői hármas, akikről már te is beszéltél a stúdióban, tehát itt a csapatokat illetően mi lehet a kedvező, milyen játékvezetői fogás, egyik játékvezetői felfogás egyik másik oldalon?
0: Hát pécsi oldalon mindenképpen az, hogyha tudják azt a védekezést játszani, ami az ő erősségük, a sokszor falthatáron túlmenő védekezést. Diósgyőri oldalon meg mindenképpen az, hogyha ezt nem engedik a játékvezetők, és a sokkal kreatívabb, gyorsabb támadójáték érvényesül.
2: Itt tehát a mérkőzés tart egy fél perce, az első pécsi támadás kosár nélkül fejeződött be, viszont jönnek most először a diósgyőriek, és ha minden igaz, akkor elkezdődött a második félidő az új Hideg Kutin Andor stadionban, hogy valójában mi a helyzet, arról most Katona László számol be.
3: Kicsit kevesebb, mint két perce már megy a második félidő. 0-0 az MTK Nyíregyháza mérkőzés állása, nem volt csere a félidőben, de megvan az első sárga lap. Kovács Milán kapta, úgyhogy Zimmermann Mário játékvezető ide a második félidőre összpontosította ezeknek a lapoknak a kiosztása. Red megkezdte a hadjáratát most a játékvezető, meg Beriás Vili is a jobb oldalt felmegy. Egy passz, ráadásul a 16-oson belül van most éppen átrok, de az átvétel nem jó tőle. Kirúgás lesz, sőt, Ármalász volt az, aki valójában ott volt a büntető területen belül. Most éppen Katona Bálinttal pöröl a játékvezető, mert szöglet lesz, azt ítéli ugyanis a játékvezető, pedig ott az asszisztens Rózsa Dávid azt ítélte, hogy majd kirúgás lesz, de mégis látott valamit Zimmermann sportárs. Megy a labdához Németh Hunor, ő az, aki majd beívelheti középre a labdát. Az összes nyíregyházi játékos a saját 16-osán belül. Molnár Ádin elkéri, meg is kapja, aztán Németh Hunornál a 16-os sarkánál Tiani letámadja. Nincs lesen, pedig azt mutatja a nigériai. Molnár Ádin jön a beadás, aztán Mannerhez kerül. Valójában ő pedig kivágja. Katának pedig el kell rúgnia, mert Tiani nagy rösszel érkezett, de nem tudta elvenni tőle a labdát. Kata, jön az ívelés. Németh Krisztián a 16-oson belül egy lekészítés fölé mellé. De még mindig nincs kín, úgy látszik, úgy vágódik a labda, Ármalász próbálkozott. Úgyhogy érdekes egy helyzet volt, de mentesül a Spari a nagy támadások alól, olyannyira, hogy már Manner a jobb oldalt vitályosra vezeti a labdát. Na, a 16-oson belül van éppen már Manner, beteszi középre, és ki tudja rúgni az egyik MTK hátvéd ráadásul az alapvonalon kívülre, itt pedig megegyezik Berényi Ákos, illetve Zimmermann Mário abban, hogy kirúgás lesz, nem szöglet. 49. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Tóth Béla.
2: Lassan 2 perc a találkozóból, 3-2-re vezet a házgazda DVTK. A pontok sorát egy tripla nyitotta Jovanovics részéről, majd aztán Török Ágnes büntetőjével zárkózott, tehát 3-2-re az NK a Pécs. Most pedig egy indítást követően Ahóninát billentette ki egyensúlyából az a Studer, aki meg is kapta ezért az első személyi hibát. A labdával pedig most már a Hónina, tehát DVTK akció. Leli Kréka kapja meg a 3 pontos vonalon kívül, kap egy elzárást Grigalevsz kététől, aztán nincsen dobóhelyzet a Hónina. Innen a jobb oldalon a játék ismételten Lelik, jól védekezik a Pécs, 8 másodperc még a támadó időből Lelik, kidobja a labdát Jovanovicshoz, egy újabb tripla kísérlet, de ez kimarad. A lepattanó pedig Töröké, tehát most a Pécs futhat. Itt a mérkőzés elén egyelőre egyik csapat sem mutat ragyogó dobóformát. Török Ágnes vár ki, hogy kit játszon meg. Studer vált előrzőjétől, aztán egy elzárás Josipovicstól. Studer fölteszi a lepattanó, az a DVTK-é, kapkodó a játék mind a két oldalon, nincsen igazán jó dobóforma továbbra sem. Ahonin a betörését követően a kiasztott labda Ahotájra, ez hosszú, saját lepattanójáért meg, és aztán Jovanovics az ittszert azt már értékesíti. Ezzel a duplával 5-2-re vezet a DVTK a Pécssel szemben, akkor, amikor az első negyedből lassan eltelik 3 perc, labdarúgás.
3: Antonov beadása után ki kellett fejelnie a labdát Kádárnak, aztán majd jöhet egy bedobással a Spari, meg most Zimmermann játékvezető Katának fog adni egy sárga lapot, úgyhogy az MTK játékosa is besárul, ha csak nem Antonov kapta, de valószínűleg inkább Katának adta mindezt a játékvezető, úgyhogy itt tényleg a második fél időben most már nem mondom, hogy elharapóztak a kedélyek, de valamiért úgy gondolja Zimmermann, hogy figyelmezteti a labdarúgókat ilyen formán. Kata a sárga lapos. Oldalról jöhet majd a Nyíregyháza bedobással talán, és a csapatkapitányi karszalogot pedig Katona Levente úgy kapja meg valójában, mert nem volt itt semmiféle csere, csak lehet, hogy éppen nem volt rajta, vagy kapott egy újat. A lényeg, hogy Katona jöhet bedobással a 16-os vonalával szemben, vagy együtt, vagy a közelében jön a bedobás. Nincs csúsztatás Temesváritól, kivágják az MTK játékosai. 52. perc, 0-0 az MTK Nyíregyháza mérkőzés állása. Női kosárlabda bajnoki döntő.
2: Ahol éppen a játékvezetői hármas videózik, Bencúr Tamás, Major Ádám, valamint Rózsavölgyi Alexandra fújja a sípot ezen a mérkőzésen. Rátkai nyúlt oda Lelik labdavezetésénél, és a sportszerűtlent videózzák a játékvezetők. Mihelyest van, eredmény, beszámolunk róla, addig viszont futball.
3: Vitályos a bedobása után, aki egyébként, hogy hozzáteszem, mindig úgy szokta, hogy egy indokolatlan területre hajítja a labdát, ott pedig van MTK játékos, de nagyon merész a fiatal hátvédje az MTK-nak, szóval a bedobás után már a jobb oldalt Molnár Ádin jöhet el, a 16-os sarkánál van, és végül valahogy a 16-oson belülre is kerül a labda, na meg jön Dreskovics is, és ki tudja fejelni a labdát, de megint az MTK-nál vándorol a labda, az MTK játékosok pedig tartogatják, Kata az, aki egy passz erejéig átrokot találja meg, majd aztán hátra Kádárhoz, nem feltétlenül tudja előre tenni úgy a labdát, hogy van üres ember, bár most Németh Krisztián indítja a 16-osra belül, Németh Hunor ellövi, gól! Vezet az MTK, és nincs les, úgyhogy Németh Krisztián utolsó hazai bajnoki mérkőzésén ad egy gólpassz Németh Hunornak, aki a bal sarokba gurítja a labdát Ala Martin mellett. Vezet az MTK a találkozó 53. percében. Hát érett a gól, de lehet, hogy nem feltétlenül a második fél időben itt a sárgalapok domináltak, de a lényeg 53 percnyi játék után MTK Nyíregyháza 1-0, a gólról egy kicsit Bene Ferenc.
4: Igen, beszéljünk a gólról, mert taktikai szempontból is érdekes. Ugye az MTK játékával kapcsolatban, támadójátékával kapcsolatban már említettük az első fél időben is, hogy Németh Krisztiánra épül nagymértékben, és utána Németh Krisztiánra felpasszott labdákat többnyire a szélek felé továbbította eddig az MTK támadója. Most egy olyan taktikai variációt alkalmaztak, amiből gyakorlatilag center pozícióból Németh visszalépett a középpályára, ezzel magával vonzotta a belső védőket, illetve az egyik belső védőt, nevezetesen a jobboldali belső védőt, és ezáltal a két belső védő között egy hatalmas terület, üres terület nyílt, hiszen nem követték a visszalépő társukat a többiek, ezáltal ebbe a Németh Krisztián által nyitott területbe, középpályás pozícióból sprintelt be, vagyis hát nagy lendületes futással indult be Németh Hunor, és ő kapta a labdát Németh Krisztiántól, ezúttal nem átrok, vagy akár Molnár Ádin. Tényleg nagyon szép gól volt, gyakorlatilag a center játékos és a támadó középpályás játékos összjátékából született, utána nagyon higgadtan passzolt be a bal alsó sorokba a labdát Németh Hunor. Hát ilyenkor jön a felelősség a támadóknak, hiszen a Nyíregyháza az első fél időben a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyta, és ilyenkor, ahogy lenni szokott, az ellenfél viszont betalált, ezzel vezetnek a hazaiak.
3: Tiáni kapja a középpálya közepén, aztán Katona Bálint érkezik. 1-0 tehát, vezet az MTK Nyíregyháza ellen, most Banner kapja a jobb oldalt, középen ott van Tiáni, illetve Kvasina is, de kivágja Kádár a labdát oda a szurkolók közé. 55. perc, Németh Hunor góljával 1-0-ra vezet az MTK Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
2: 10-2-re vezet a Diós Győr a Pécsel szemben, akkor, amikor a találkozóból 3,5 perc telt el, Gyokic Zsejko időkérése ért véget. Ugye ott tartottunk, hogy videóztak a játékvezetők, sportszerűtlent ítéltek, Lelik mind a két büntetőjét bedobta, aztán pedig egy 3-ast is értékesített, és ezzel elnyúlt 8 pontos előnyig a DVTK ellenfelével szemben, és most már túl az első 3,5 percen, hogy látod, Andi, az eddigi történéseket.
0: Hát egyelőre az a játék érvényesül, amit a Diós Győr szeretne. Nem érzem annyira élesnek most a Pécset, és hát ugye az, hogy nem hazai pályán vannak, az látszik rajtuk. Alapvetően egyébként azt várom a pécsi csapattól, hogy most próbálgatják egy ideig, hogy megy-e, tudnak-e esetleg nyerni, de hogyha nagyon egyértelművé válik az, hogy nem, annak ellenére, hogy most Török Ágnes értékesített egy 3 pontost.
2: Ez az első mezőny kosara a Pécsnek.
0: Igen, akkor el fogják ezt a mai mérkőzést engedni.
2: 10-5 tehát Töröknek a triplájával, ugye a kinti dobások azok a Pécsnek nagyon rosszul mentek az első mérkőzésen, itt az első törökféle próbálkozás az sikeres volt, most egy Aho Tájra 3-as kísérlet, ez is lejön, a lepattanó az Studeri, most a pécsiek rohannak, Török áll meg, és várja a mozgást a festéken belül. Török Ágnes, Josipovics, egy bejátszás a festéken belülre. Varga maradt ott teljesen szabadon, azért mert eltűnt mellette Lelik, de a lepattanó az már a Diós Győri, Ahonina végigvitte, de az ígyszert azt nem tudja bedobni. Rohannak a felek, viszont egyelőre abban nincsen változás, hogy 5 ponttal vezet a DVTK a Pécssel szemben. Most már lassan az első negyed felénél. Újra futball, Katona László.
3: Német Hunor idényben negyedik góljával 1-0-ra vezet az MTK a Nyíregyháza ellen az 57. percben. Kassina lemarad a földön. Zimmermann játékvezető mutatja, hogy honnan kell elvégezni majd a szabadrúgást. Messze az MTK kapujától, a félpályánál van valójában lehetősége Kovácsnak vagy Jovanovnak, hogy előre rúghassa a labdát. Ráadásul nem is mennek fel a 16-os előterébe a magasabb játékosok. Laposan aztán megkapja a labdát ott a jobb oldalt helyezkedő. Most éppen Manner hátra egyel, Dreskovics középre be. Katona Bálint pedig forgolódik, hát üres ember nem sok van, úgyhogy Temesvár itt hátul találja meg, a bal oldalt pedig ott van Katona Levente, aki meg is kapja, középen bent pedig nem tudja odaadni Antonovnak, mert rossz az átvétele Katonának, úgyhogy bedobással jön az MTK, Armalász veszi a kezébe a labdát, 58. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, női kosárlabda.
2: Sül a keze Török Ágnesnek, mert egy újabb triplát vágott be, és ezzel 10-8, de nem sokáig a cseréként pályára lépett Bellesz Muda közeliével, 12-8, tehát a DVTK. Hát, hogyha a 8 pontos előnyét már nem is tudja tartani, megfeleződött, ugye, de továbbra is előnyben, és egy újabb hármas, hát a kinti dobó forma az most a Pécsnél nagyon ül, ezt most Rátka Eszter sülyeztette el a Győrűben, 12-11, tényleg egyelőre távolról nagyon jól dobnak a pécsiek, de ahó Nina a túloldalon közéjük nem tud zárkózni, illetve nem tudja közelíteni azt a dobó hatékonyságot, mint a pécsiek, mert ezt a triplát ezt kihagyja, és most már azért támad a pécsi együttes, hogy átvegye a vezetés, de hát itt is jön egy hatalmas hiba. Török Ágnes dobta ki egész egyszerűen a labdát a pályáról. Lehet, hogy egyébként őt le is cseréli. Nem őt, hanem Tóth Orsolya Varga Alíz helyére érkezik, tehát Gyokics Zsejko most frissíti a kezdő ötösét. 3 perc, 58 másodperc még az első negyedből, a női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén DVTK, NK a Pécs 12-11, futball.
3: Egy órányi játék után vezet az MTK a Nyíregyháza ellen 1-0-ra, ahol Német Hunor góljával Kovács Milán hátul az, aki a saját 16-osán belül Dreskovicsot játsza meg, majd aztán Dala Martinnak kell előre rúgni, a ballal megteszi ezt. Tökéletes Zsejkovicsnak leveszi mellel a labdát, ő pedig belevágja Katona Bálintba, az MTK megszerzi a labdát, átrok, majd aztán Vitályos kapja a bal oldalt. Előrefelé nem tudnak jönni az MTK játékosai, olyannyira nem, hogy aztán most Zsejkovics végül laposan megtalálja Molnár Ádint. Kiugratta volna Német Krisztián, de nem jó az átadás. Katához kerül egyel hátrég, jobb oldalra teszi ki Armalászhoz. Középen bent csak Német Krisztián. Armalász elcsúszik, és aztán megszerzi a labdát a Spari, mégpedig az indulók egyike. Ugye elnézem, menne előre Antonov, de elsodorják őt. Nincs semmiféle probléma, mármint a játékvezető szerint, bár most éppen azt kell figyelnie Mannernek, hogy hátrafelé tudja tenni a labdát, Dala pedig előre vágja a mezőnybe, középre, ráadásul nem a legpontosabb, bár éppen Kovácshoz került a labda, Dala megint megpróbálhatja újra, inkább a bal oldalt választja. 61. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Tóth Béla.
2: Egyenlít a Pécs, sőt mi több, Török újabb jó büntetőjével fordít a Pécs, 13-12-re vezet az NK a Pécs, és Török egyelőre ragyogó formát mutat, 10 pontos már, ugye 2 tripla és 4 értékesített büntető, úgyhogy 3,5 perccel az első szünet erőt már a Pécs vezet. Smuda nagyon szépen megtalálja a dobóhelyzetet, aztán egy homály, a labdával pedig most gyorsul dúl Panka, pécsi akció, Török betör a festéken belőle, felteszi, a lepattanó az Josepovics kezéről pattant ki, nem egy Diós Győriéről, méghozzá Smudáiról, úgyhogy most már a Pécs vezet 13-12-re, és tovább növelheti előnyét a vendégcsapat. Na de miért változott meg így a játékképe, ugye Zsejko Gyokics időkérését követően?
0: Leginkább azért, mert három darab három pontost értékesítettek pécsi oldalon, és hát ugye 10-2-vel abszolválta az első három percet nagyjából a Diósgyőr, utána egy 11-2-t csinált a Pécs, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy kicsit hullámzó a játék. De magára talált a Pécs abszolút, ezt a kezdeti megilletődöttséget levetkőzte, és bár nem tudják azt a nagyon-nagyon kemény védekezést játszani, ami rájuk jellemző, de keményen védekeznek.
2: Aztán pedig egy Smuda dupla, a támadóidő lejárta előtt egy másodperccel, 14-13, tehát a DVTK-nál az előny, miközben Varga Alíz, Dull kapna egy elzárás Tolavoitól, odafújnak a játékvezetők, tehát lesz majd két büntető, ugyanis bónuszban a DVTK. 2,5 perc még az első negyedből, 14-13-ra vezet a Diósgyőr, a nagy 8 pontos hátrányát azt ledolgozta, eltüntette a Pécs az időkérését követően. Futball.
3: 63. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Katona Mátyás érkezik majd a vendégeknél, illetve ha minden igaz, akkor Kovács Réti is, úgyhogy erősíteni, frissíteni próbál Bódog Tamás a jobb oldalt, Jovanov kapja, jön a beadás a középre, Tiáni fejét találja meg, és egy nagy védés Hegyitől. A bal sarkot figyelte a nigériai, hogy oda bólintja a labdát, ez meg is történt. Ki tudta tenyerelni Hegyi? Óriási védés, szöglet lesz majd, Antonov érkezik, hogy majd beívelhesse. Még cserélni nem fog Bódog Tamás, főleg azért nem, mert a Kovács Réti Katona 2-s még készülődik, még csak most veszik fel a cipőjüket. Antonov tehát egy szöglettel akár még nagyobb veszélyt tud teremteni, és ott középen Tiáni természetesen fogják, az egyértelmű. Jön a szöglet a 64. percben, középre Kádárnak kell kifejelni a 3 méterre a kaputól, tehát nem arról volt szó, hogy Hegyi éppen kiboxolja vagy leszedi a labdát, Kádárnak kellett kifejelni. Hát, bizony most közel volt az egyenlítéshez a Spari, de egyelőre 64 percnyi játék után az MTK vezet 1-0-ra a Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
2: Jöhet majd két büntetővel Szmail Begovics, Toman Petra ütött oda neki. 14-14-nél tehát Szmail Begovics a büntetőjét azt első ízben értékesíti. Kiegyenlítetté vált a mérkőzés, Andi, és jó látni, hogy teljesen úgy alakul az első negyed, hogy pariban vannak a felek.
0: Igen, ez tényleg nagyon jó látni, és főleg azt, hogy igaz, mindig azt mondom, hogy csak magyar játékosokkal áll föl a Pécs, és a magyar szabályt figyelembe véve tényleg csak magyarok, de alapvetően Szmaj Begovics szerb válogatott játékos, szerb színeket képviseli, úgyhogy az én megítélésem szerint mondjuk van egy légiósa a Pécsnek, még akkor is, hogyha ő már nagyon-nagyon régóta itt játszik Magyarországon, de ugye magyar válogatott nem lehet. De hogy nagyon jól tudják játszani, amit szeretnének, és mondom annak ellenére, hogy azért egy 30 pont hiányzik a zsákból, akit húzó légiós tekintetében nagyon-nagyon jól tudnak küzdeni.
2: Ugye a két hiányzó légiós a Pécsnél, Julia Reisingerová sérülés miatt, Lexi Held pedig WNBA kötelezettség miatt nincsen a Pécsnél, de a túloldalon is van ebből a szempontból légiós hiányzó. Catherine Westbelt szintén Amerikában van, valamint Paula Hinzo, a spanyol játékos szintén sérülés miatt nem bevethető, és egy újabb tripla ezúttal Szmail Begovics-tól, és ezzel már 19-14-re vezet a Pécs, és valóban óriási a különbség a pécsi dobóforma, a kinti dobásokra értem ezt most, között a két mérkőzést figyelembe véve, mert hogy itt már 4 triplánál tartanak a pécsiek, és ennek köszönhetően most 5 ponttal vezetnek, Völgyi Péter pedig időt kért. Másfél perc van még az első negyedből, amíg tart az időkérés, addig labdarúgás.
3: 25 perc a rendes játékidőből, MTK Nyíregyháza 1-0, jelen állás szerint az MTK 9. a tabellán, az élő tabella szerint, és 10. a Nyíregyháza. Milyen ez a második félidő, kérdezem Bene Ferencet.
4: Egyrésztről meglepő módon nagyon-nagyon visszaesett a Nyíregyháza játéka, és nem csak a gól mondatja ezt velem, tehát az MTK vezető gólja, hanem pont az MTK vezető gólja ellenére visszaesett a játékuk, hiszen azt várta volna az ember, hogy még nagyobb tempóra kapcsolnak, talán még hatékonyabbá próbálják tenni a magas letámadásukat, de igazából nem történt változás, sőt, az az embernek az érzése, hogy a labdás játékos nagyon-nagyon keveset támogatják labda nélküli mozgással a társak. Ennek érdekében cserélt is Bódog Tamás, Katona és Kovács Réti jött be, Antonov és Drenskovics helyett, tehát két védekező típusú játékos helyett, annak ellenére, hogy Antonov és Kovács Réti gyakorlatilag baloldali középpályás pozícióba kerültek, de Katona Mátyás jött be egy belső védő helyett, tehát a középpályán próbálja megfogni az MTK játékát Bódog Tamás. de volt egy óriási védése Hegyinek, amit Tijani nagyon-nagyon jól fejelt el, végre kaput talált a fejesével, tehát ez azért pozitív változás, de hiányolom azt a fajta dinamikát, azt a fajta labdaszerzés utáni gyors átmeneteket, ami azért jellemezte tavasszal a Nyíregyházát.
3: Lehet majd most, 67. perc, szabadrúgáshoz készülődik a Spari, a labda mögött pedig, minden igaz, akkor Katona Bálint, illetve talán Kovács Réti is ott van, két tagú az MTK sorfala, a 16-os sarkáról, baloldali sarkáról jöhet majd a szabadrúgás. Keveslem a két tagú sorfalat, de hát Hegyi tudja. Jön a szabadrúgás, és ki tudja boxolni Hegyi, középre ment valójában Katona Bálint lövése. És a védelemből Jovanov érkezik, aztán már Kovácshoz teszi, Kovács Milán a jobb oldalt, leviszi az alapvonalhoz, és ballal be tudja adni, aztán van fejes, levágódik, Kádár nem rúgja ki, Hegyi teszi meg ő belsővel majdnem a fél pályáig. Egyébként Cibermann játékvezető Temesvárit is besárgásította, van ilyen szó, illetve Ármalász is kapott egy sárgalapos figyelmeztetés. Újabb beadás, Tijani megint a fejét keresik, Kvasinához most nem jut el, Kádár, majd aztán Zsejkovics is kifejeli, megint oldalra kerül, Kovács Réti, balla nem adja be első körbe, majd aztán Kovács készíti le neki, Kovács Rétitől jön a beadás, mellel Kádár, és aztán mivel valaki lemaradt az MTK részéről a 16-oson belül, majd szabadrugással jöhetnek a hazaiak. 68. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, női kosárlabda.
2: 16 másodperc maradt még az első negyedből, 19-17-re vezet a Pécs Miskolcon a DVTK vendégeként. Mi történt a legutóbbi kapcsolás óta? Egy Kányási Veronika tripla, ennek köszönhetően tehát 2 pontra zárkózott a házigazda. Egyébként tényleg szembeötlő a különbség, az első mérkőzésen a Pécs 21 tripla kísérletéből 3-at tudott értékesíteni a teljes mérkőzést figyelembe véve, itt pedig kevesebb, mint egy negyed alatt 4-3-ost szereztek a pécsiek, 5 próbálkozásból, illetve most már 6, mert Szmáji Begovics dobott még el egy triplát rosszul. 5 másodperc, még DVTK támadás, Miklós végigjár a labda, Takács a triplával, az hosszú, a gyűrű tövéről pedig oda pattan a pécsiek kezébe, így a Dudaszó. Az első negyedet követően tehát a vendégcsapat vezet 19-17-re, és ami még nagyon látványos fejlődés a pécsieknél az az, hogy amíg a több mint a büntetők felét elhibázták az első mérkőzésen, most ott is mindössze egyszer tévesztettek, így aztán ez a látványos különbség, látványos fejlődés azt eredményezi, hogy 2 ponttal vezetnek egy negyedet követően Miskolcon. A szó a labdarúgó helyszíné.
3: 70. perc, 1-0 az MTK-nak a Nyíregyháza ellen, de itt legalább egy fél percig a hazaiak passzolgattak a 16-os környékén, meg belül is. A vége az lett, hogy Németh Krisztián átadása után balról kiszorított szögből Kata az oldalhálóba vágta a labdát, de közel volt ahhoz, hogy Dalát meglepje. Nagyon közel van talán az MTK a második gólhoz. Hát most éppen átrok mehetne, de a pörgetés után, amelyet Németh Krisztián eszközölt, nem tudja előre felé venni az irányt. Kata oldalra, a félpályánál vannak a csapatok. Zsejkovics laposan adogatnak most az MTK játékosaikat, a maga előtt látja a területet, hogy kicsit meglódul, aztán hát Jovanovot megfogja, neki van sárgája már, mint Katának, úgyhogy ezért nem valószínű, hogy ki fogják állítani, bár ugye Zimmermann játékvezető már 4 sárgát az első fél időt követően itt a második játék részben most át adott, úgyhogy kicsit lehet elege lett a labdarúgókból, hogy így ilyen formán ha elesnek, vagy ütik, vágják, mert Tijani éppen leboxolta a Beriásvilit, ezért is jár a sárga, ez azért eléggé látványos volt a nigériaitól, és meg is tapsolja Zimmermannt, úgyhogy ezt lehet most csak úgy elengedte a füle meg a szeme mellett. A lényeg az, hogy 20 perccel a vége előtt az MTK 1-0-ra vezet a Nyíregyháza ellen, és egyelőre még kékfehéreknél semmiféle mozgolódás a cseréket illetően, hogy majd valaki jönne éppen a pályára, de a záró 20 percre mit vizionál a stúdióban helyet foglaló Bene Ferenc?
4: Először is csak egy pici szösszenet Zimmermann játékvezető védelmében. Tijani nem megtapsolta, hanem mutatta a vállát paskolta, és azt mutatta, hogy vállal ütközött, ami nem volt igaz, kitűnően látta a játékvezető, és teljesen jogos a sárgalap. Viszont én az a tapasztalatom, hogy az ilyen mérkőzéseken, amikor a kevésbé motivált, hogy úgy fogalmazzak, megálmodott kezdőcsapat nem működik, akkor érdemes bedobni olyan fiatal játékosokat, akik számára élmény ez az NB1-es mérkőzés, és plusz motivációval lépnek pályára, mert szemmel láthatóan a Nyíregyházának jelenleg a legnagyobb probléma ez a fajta motiválatlanság és nihil, ami uralkodik a pályán. Nincsenek mélységi beindulások, nincsenek sprintek, nincsenek mélységi passzok, gyakorlatilag teljesen edzőmérkőzés jellegű lett a találkozó, és nem a pozitív értelmében, hogy sok a helyzet és hagyják egymást futballozni a játékosok, hanem pont az a probléma, hogy nagyon-nagyon kevés energiát tesznek bele a mérkőzésbe jelenleg. Az MTK viszont kihasználva a Nyíregyházának ezt a problémáját és ezt a langyos mentalitását, hát bizony elkezdett úgy futballozni, hogy sokkal inkább hagyja őket a Nyíregyháza, és amennyiben az MTK-t hagyott futballozni, akkor tudnak futballozni, és nagyon jól alkalmazzák a rövid passzos kombinatív játékokat forgatásokkal egybekötve. Közben pedig látványosan kihívták a játékvezetőt, és vizsgálják bizony Tijáninak a megmozdulását, mert nem a klasszikus értelembe vett föltett kéz és véletlenül a lendületvételhez használt könyöklés volt, hanem kifejezetten egyfajta ilyen pankrációs mentalitással gyakorlatilag könnyékkel neki szaladt Beriásvili nyakának. Nem lennék meglepődve, ha kiállítanák a nigériait.
3: Na, én második sárgával küldtem volna le, mert ugye azt hittem, hogy megtapsolta a játékvezetőt. Hát lehet Tijáni számára a bajnokság, és lehet a nyíregyházi pályafutás így ér véget. A lényeg az, hogy 75 percnyi játék után MTK Nyíregyháza 1-0, hogy piros lap lesz vagy sem, az majd a következő kapcsolás során kiderül. Női kosárlabda, bajnoki döntő, Tóth Béla és Károly Andrea.
2: Tart a mérkőzés második negyede, 20-17-re vezet a Pécs, mert hogy értékesített egy büntetőt török, és megint a vendégek támadnak, egy bejátszás Josipovicsnak, ketten vannak körülötte, és végül kiharcolja. A DVTK védelme azt, hogy Josipovicsnál véljenek egy támadó szabálytalanságot, lépés miatt veszik el a labdát a játékvezetők. Egyébként itt hát szendvicsbe zárta őt Takács, valamint a Hónina, végül is ők harcoltak meg azért tényleg, hogy a labda a miskolciaké legyen, és most már a Hónina hozza át. Eltelik egy perc a második negyedből, és majdnem újabb hiba, sőt, kilép a vonalra Grigalewski-ke, azután, hogy rosszul vette át a labdát. Nagyon sok a bántó hiba a diósgyőrieknél, hogy ennek mi az oka, erről majd beszélünk hamarosan, de talán van már a videóvizsgálatnak végeredménye a labdarúgó helyszínen.
3: Igen, maradt Tijáni a pályán, tehát nincs piros lap, a találkozó állása pedig 1-0. Most Molnár Ádi jön be, és már a 16-oson belül kapja a labdát ismét be középre. Armalász! Kijön a labda, és átrokhoz nem jut el, bele tud valahogy kapni Katona Levente. Visszapasszolja a labdát 16 méterre a kaputól most az MTK. Kata jobb lábán a labda, nem lő, hát általában nem szokott, mindig tovább passzolja, és aztán szabálytalanság jöhet, majd szabadrúgással a vendég együttes. Tényleg negyed óra van hátra a mérkőzésből, most lehet, hogy egy kis hosszabbítás lesz. A lényeg, hogy 1-0 az MTK-nak, német Unor góljával vezette át a fővárosi kékfehér csapat a Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
2: Változatlanul 20-17 a Pécs javára, most éppen egy pécsi hiba. Rátka Jeszter szórta el a labdát, rohan a Diósgyőr, a Hónina dobóhelyzetből kivitte a labdát Grigalewski-je, aztán most már lelik. Beleáll Kányási a triplába, és az első jed a gyűrűben. 20-20, Kányási második hármasával egyenlít a DVTK. A második negyedből eltelt 2 perc. DVTK hibákról beszéltünk, és azért itt jelezném azt is, hogy még továbbra sincsen 2 pontos dobása a diósgyőrieknek. Egy negyedet követően 8 próbálkozás közül egy sem volt sikeres.
0: Igen, egészen megdöbbentő statisztikákat mutat azért ez az összecsapás, és nem csak ez, hanem az előző is. Ugye beszéltük is az előző találkozón, ha csak a statisztikát nézzük, akkor teljesen más mérkőzésnek kellett volna kialakulnia. És azért itt is, hogy sikeres kettes kísérlet nélkül 2 ponttal vezetnek, teljesen logikátlan alapvetően.
2: A labdával most megint a Pécs, Josipovics szedte össze Lelik lepattanóját, Studer végigviszi, aztán egy 2-2 végén Törököt játszotta volna meg, Török nem számított erre, nem tudta összeszedni a labdát, és most már a DVTK-n van ott a festék környékén, a Pécs tér felén, a Hónina. Na, meg lesz az első dupla, Rátka Jeszter szabálytalankodott Grigalewski-jével szemben, és ez azt jelenti egyébként, hogy Rátka is gyűjti nagyon szépen a személyi hibákat, bár feltehetően nem ez a célja. Eltelt 3 perc a második negyedből, 22-20-ra vezet a Pécs, mert hogy 20-20 után volt egy értékesített kettese Josipovics Kingának, aki most már a kispadon pihen. 3 perc telt el tehát a második negyedből, 22-20 a vendég Pécs javára, futball.
3: Megint nagyon közel volt a Spari az egyenlítéshez, Jovanov sokadik beadása a jobb oldalról, és ezúttal a hátvédek dolgoztak elől. Ez azt jelenti, hogy Temesvári ment be az ötösön belülre, és keresztbe fejelte a labdát valójában, a baloldali ötös sarkánál volt, és végül a bal kapufa mellé bólintotta a labdát. Nincs egyenlítés, tehát 1-0-ra vezet az MTK továbbra is, 13 perc van hátra a rendes játékidőből, de csere lesz, hiszen a Sparinál lejön a pályáról Katona Bálint, és a helyére pedig jön Babunski. Na, itt aztán meg végképp támadót hoz be Bódog Tamás. Én már számolni sem merem, tudom, hiszem, hogy hány csatárral állnak már fel most a nyíregyházi labdarúgók, de az biztos, hogy szabadrugással jöhetnek a félpálya közepéről, vagyis valójában az a MTK térfelének közepe. A labda mögött pedig ott van Kovács Réti, ő az, aki ívelhetné be a labdát, illetve hát ott a 16-os vonalánál megállnak az MTK játékosai, Kovács Réti végül nem íveli be, hanem oldalra teszi Katona Mátyásnál, majd aztán középre hátra, vissza, hát egyelőre előre nem jutnak, Katona Levente oldalra Jovanovhoz, középenben Tiani természetesen, meg Fassina jön a labda félmagasan be, eljut valahogy a Spari játékosokhoz, igen, végül aztán Kovács Réti a 16-os sarkánál, a bal lábán a labda, nem adja be egyből, aztán jobban mégis megteszi, jön Hegyi kapus, és leszedi Temesvári fejéről, vagy mellől a labdát. 79. perc, MTK Nyíregyháza, 1-0, női kosárlabda.
2: 25-20, már csak eltelt időközben, most már a második negyedből természetesen lassan 5 perc, és az NK a Pécs az továbbra is ott tart, vagy például Vargalisz triplájával mindössze 1-2 pontos elég volt nekik arra, illetve elég arra, hogy 5 ponttal vezessenek, és a DVTK továbbra sem tudja megtalálni igazából az ellenszert erre a játékra, amit az NK nyújt, Andi.
0: Nem, egyáltalán nem tudja megtalálni, és meg kell, hogy mondjam, a vezérét se tudja megtalálni, aki az élére állna a csapatnak, és húzná magával a többieket. Ez alapvetően jellemző volt szerintem a Diós Győrre egész szezonban, hogy nem igazán volt egy konkrét húzó emberük, aki egész végig. Lelik Rékának nagyon-nagyon jó statisztikái vannak, de rajta sem érzem azt, hogy olyan igazán kinevezett vezére lenne a csapatnak.
2: És most a földön Lelik Réka pont. Itt most a diósgyőri közönség tüntet a játékvezetői hármassal szemben, mert hogy ők ezt sokkal durvábbnak érezték, mint egyébként azt a játékvezetők a pályán megítélték. Itt egy sima falt az, amit a játékvezetői hármas ítélt. Nem tudom, Andi, te hogy gondolod?
0: Hát összeakadt a lábuk, és erre szokás faltot fújni, de semmi szándékosság nem volt benne.
2: Úgyhogy most az kellene leginkább a játékosoknak, hogy valamelyes csillapodjanak a kedélyek. Közelítve a második negyed közepéhez, DVTK Pécs 20-25, továbbra is tehát a vendégek kezében az előny. Labdarúgás.
3: 81. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, és most jön az ívelés előre felé, oda a Kvasszina Tiani kettőshöz, nem jut el azonban egyikükhöz sem. Kata oldalra kiteszi, Ármálász az, akinek futnia kell, de azért annyira nem szedi a virgácsait, csak könnyedén oda kocogott a labdáért a litván. Beriásvili hátra, és aztán Hegyi vágja vissza a mezőnybe. Molnár Ádinhoz már nem jut el a labda, ellenben Horváth Artúr a csereként pályára lépő indítja Molnár Ádint. Középen bent két MTK játékos. Molnár Ádint bal lábán a labda. Még mindig a 16-oson belül, most már jobb lábára teszi. Nem akar egyelőre szabadulni tőle. Horváth Artúr, jön a beadás. És Németh Krisztián, fejes kapufa! Kint van még a labda. Valójában hát nem bent a kapuban, hanem az ötösön belül vándorolt. Na, Németh Krisztiánnak lehet ez volt az utolsó nagyon nagy zicsere lehetősége pályafutása során itt a Hidegkúti Nándor stadionban, de nincs gól a 82. percben, továbbra is a már lecserélt német Hunor góljával 1-0-ra vezet az MTK a Spari ellen. Tóth Béla.
2: Studer kettese jó, jöhet a plusz egy dobás, mert hogy Smuda ütött oda Studernek, és a plusz egyet azt is behajítja. 28-21 az eddigi legnagyobb Pécsi előny a mérkőzésen, 7 pont, akkor amikor túl vagyunk 5 percen a második negyedben, és a DVTK továbbra sem tudja megtalálni a megoldást erre a pécsi játékra, ahol tájra pedig aztán Völgyi Péter forgatja a csapatot, egy jó bejátszás Jovanovicsnak, a labda pedig beszédül, most segített a hazai gyűrű ezzel a közelével, tehát 28-23, de továbbra is Pécsi előny. Studer nem volt ez igazán jó elzárás Volevoitól, Studer pattogtat még 14 másodperc a támadó időből. Tótorsolya, Lelikkel szemben nincsen út a palánk környékére. Studer egy betörést próbálna meg a festéken belőlre, remek a blokk végül is Smudától, a Hónina gyorsítja a játékot, a DVTK időközben átér most már teljes létszámmal a pécsi térfélre, Lelik közelebb léphetne tényleg most már lőtávolon belőlre a DVTK, ahol tájra szép betörés és jó a dupla. Ezzel tehát 28-25, ismételten egy labdás a mérkőzés, akkor, amikor egy időkérés a pécsi részéről, és kevesebb, mint 4 perc maradt a nagyszünetig, tehát 3 ponttal vezet a vendég Pécs, megint futball.
3: Ezúttal Babunski fejelte a 16-oson belülre a labdát, és most már, mintha tényleg ez a Kvasinál Babunski Tiani hármas lenne ott a támadó harmadban, Manner a középpálya közepén, most Babunskit indítják megint a bal oldalt, hosszú azonban neki az átadás, jöhet majd kirúgással Hegyi révén az MTK. 84. perc, 1-0-ra vezet a fővárosi csapat a Szabolcsi együttes ellen. Correa érkezik, itt már azért inkább védőnek számító labdarúgó jön, ráadásul Jovanov helyett. Volt azért itt az MTK-nál is változtatás, Jurek jött meg, Horváth Artúr, miközben Átrok hagyta el a pályát, illetve Németh Hunor. Ez a sok-sok csere, ami volt itt az elmúlt percekben, ez mit vetíthet előre, Bene Ferenc?
4: Igen, a sok csere az mindig valamelyest borítja a működő vagy kevésbé működő rendszereket. Hát egy biztos, hogy az MTK-nál elsősorban Horváth Artúr szerepeltetése a középpálya stabilitásának az érdekében történt. Ugyanakkor Átrok helyett Jurek állt be, aki szintén egy gyors szélső, és a kontrajátéknál lehet esély az MTK-nak.
3: Például Molnár Ádina 16-oson belül, ezúttal nem jut el Németh Krisztiánhoz a labda, de még mindig az MTK tartogatja a labdát a 16-os sarkán állni. Molnár Ádina jobb lábán, elképesztő, hogy milyen lendület van benne még mindig a 85. percben. Aztán 16-oson belül Katánál van a labda, és belelővi a labdát Dalába, de még mindig ott van a 16-oson belül a jobb oldalt. Németh Krisztián beemeli, és ki tudja fejelni Correa a labdát, aztán Zsejkovics eltöri, valójában vissza a feladóhoz, és aztán lesen volt így Németh Krisztián, teljesen mindegy, hogy ő most befelé mit akar, vagy mit nem akar. 5 perc van hátra a rendes játékidőből, vezet az MTK 1-0-ra a Nyíregyháza ellen, azért érkezik még a hazaiaknál Plüsek, hú, de rég volt ő már, nem is az, hogy pályán, hanem a köztudatba, viszont Németh Krisztiánnak ennyi volt. Ez az utolsó mozzanata, ez volt az utolsó lehetősége, az a beadás, ami végül nem jutott el a csapattárshoz. Lezárja a pályafutását az MTK labdarúgójaként itt az új Hidegkúti Nándor stadionban. 155 bajnoki mérkőzés az MTK színein belül, 57 gól, 37 gólpassz, mert a mai nap azért mégiscsak Németh Hunort ő indította, ezt hozzá kell tenni, be kell rakni a közösbe, de összességében 397 mérkőzésen van 121 gólja és 78 gólpassza. Állva tapsolja meg a közönség az egykori válogatott labdarúgót, aki, ahogy korábban említettem, nem volt magyar bajnok, mert az MTK-val csak ezüstérmet ért el a 2006-2007-es idényben, de a válogatottal eljutott az Európa-bajnokságra 2016-ban. Ott volt az osztrákok elleni mérkőzésen, szinte végig a pályán, illetve a portugálok elleni 3-3 alkalmával csereként lépett pályára. 4 gólja van a nemzeti együttesben Kazaksztán ellen. Ez volt a legutóbbi 2018-ban egy barátságos meccs. EB selejtezőn a görögök ellen 2-t is lőtt, és az észteknek VB selejtezőn 2013-ban tudott betalálni. 37 meccsen 4 gól Németh Krisztián neve mellett. Hát ennyi. Azért egy több mint 20 éves pályafutás zárult le az MTK pályán, de hát ő még a régi Hungária körúti stadionban kezdte, és itt az új Hidegkúti Nándor stadionban pedig bevégezte, mert ennyi volt, a helyére pedig azt sem tudom, hogy ki érkezett, ha minden igaz, igen, Plüssek. A lényeg 87. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Tóth Béla.
2: 6-0-ás futásnál tart a DVTK, és ez még folytatódhat. Most a miskolciak támadnak 28-27-nél, 2,5 perc még a nagyszünetig, de Kányási bejátszása Jovanovicshoz nem jut el, Tóth Orsolya hozná el, neki meg odaütnek. Úgyhogy most, amikor egyébként a játék tempója valamelyest lassult, és a pécsi kinti távoli dobások is elfogytak, most DVTK van éppen olyan passzban, ahogy, ami arra utal, hogy akár utolérhetné még a nagyszünetig ellenfelét, sőt meg is fordíthatná a mérkőzést a házigazda, de hogyan látod, Andi, hogy itt hogyan alakulhat még a hátralévő 2,5 perc a nagyszünetig?
0: Hát én talán azt várom itt a nagyszünetig, hogy megmarad ez a iszabbirkózás jellege a mérkőzésnek, mert most már lassan többet áll a játék, mint amennyit játszanak, és állandóan földön van valaki.
2: Ilyen 45 percet tart lassan a mérkőzés. Az első fél időt tekintve, hogy a teljes játékidő az itt 2x10 perc, de játék megszakításokkal, meg videózásokkal együtt most már lassan 45 perce húzódik az első fél idő, és még mindig van hátra 2 perc a második negyedből. Hozza a labdát a DVTK, ezt a támadást talán még érdemes megvárni, mert ez akár lehet egy forduló pont, bármilyen kosár a mezőnyből azt jelenteni, hogy fordít a Diósgyőr, Miklós betörését követően Kányási, az rövid, a lepattanó pedig a Pécsi és Tóth 3-2-ben viheti, Tóth Orsolya egy csert követően kioszki a labdát, Dulpanka, ez a hármas pedig hosszú, a lepattanó pedig a Diósgyőri. 28-27-re vezet a Pécs, másfél perc még a nagyszünetig, az előny tehát a vendégeknél, a Pécs DVTK összecsapáson, amit Miskolcon rendeznek, a szó a labdarúgásé.
3: 89. perc, a 16-oson belül egy szabálytalanság, Beriásvili, 11-es, a Sparinak. Elesik Temesvári a 89. percben, nagyon látványos volt, a Georgiai ott hagyta a lábát, emiatt majd 11-es végezhet el a Nyíregyházát, pedig ünnepi volt a hangulat minden szempontból, mert Németh Krisztiánt búcsúztatták, illetve úgy zárójelben Vasiljevics Andrej révén egy 2010-es születésű játékos debütál az MTK-ban, szerintem ez történelmi dolog, a 2010-es még nem léphetett pályára, és hát most azt kell figyelni, majd hogy egyáltalán egy 11-es volt, kettő kirúgja a 11-est, illetve megvideózzák el, de tökéletes ez Bene Ferencnek már mint feladatként, hogy valamilyen ítéletet hozzon, de természetesen majd a játékvezető mondja meg, hogy 11-es vagy sem.
4: Véleményem szerint teljesen jogos a 11-es, Beriásvili ütemet tévesztett és eltalálta a támadó lábát. A Nyíregyháza addig a világ összes helyzetét kihagyta élen Tijánival, most itt a lehetőség az egyenlítésre.
3: Ő a labda mögött, vele szemben Hegyi a 90. percben, tehát a nigériai egyenlíthet. Pedig volt rá már egy pár pillanat, hogy gondolat, hogy majd lehet ki is állítják őt. Tijáni a labda mögött a 90. percben, 11-est végezhet el 1-0-ás MTK-s vezetésnél a Spari. Tijáni ellövi, és be a kapuba, a jobb oldalba, 1-1 a 90. percben, 5 perc lesz a ráadás, úgyhogy itt még van lehetőség a fordulatokra. Női kosárlabda.
2: Ahol viszont biztosan nem lesz a ráadás az első fél idő végén, egy perc még a második negyedből, 29-28-ra már a DVTK vezet, 8-0-ás sorozatban tehát a hazaiak, Lelik büntetőivel fordított egyébként a Diósgyőr, Studer pedig kilépett a pályáról, úgyhogy elveszíti a labdát a Pécs, most mintha a Pécs került volna hullámvölgybe, akkor amikor még egy perc van tehát az első fél időből, 29-28-ra a DVTK vezet, Miklós próbálja most koreografálni ezt a hazai támadást, Miklós már a pécsi térfélen, kivár még egyelőre, aztán Toman, a jobb oldalon elkéri Kányásai bejátszás, Grigalowski kének a festéken belülre, 8 másodperc még a támadó időből, Miklós egy fordulást követően a körtéből, lejön, a lepattanó pedig a Pécsi, ezért megküzdött tényleg Amazon módjára Török Ágnes, aztán Tomon odaütött ellenfelének. 29-28-ra a DVTK vezet belül az utolsó percen, az első félidő leges legvégén. Labdarúgás.
3: 91. perc, MTK Nyíregyháza 1-1, Tiáni Mára 8. gólját lőtte a bajnokságban, a játékosok pedig elkezdtek volna futballozni úgy, hogy Zimmermann játékvezető bőszen beszélgett Mannerrel, illetve Zsejkovicsal, sőt Kovács Rétivel. De hát azért tudja nagyon jól a sportárs, hogy itt csak akkor van játék, ha ő éppen erre engedélyt ad. Szóval Vasziljevics Andrej 16 éves, ha minden igaz, akkor a Hamburgba megy majd a nyár folyamán. A jók az információim, ő ugye annak a Dusan Vasziljevicsnek a fia, aki korábban mondjuk a Honvéd, illetve az Újpest labdarúgója is volt. Tényleg nagy tehetség Vasziljevics, akár lehetne a jövő egy nagy felfedezetje, mármint nagy játékosa is a magyar futball számára. Hát lehetett volna mondjuk Németh Krisztián helyére betenni őt, de hát Pinezics Máté, illetve a stáb ennyire azért nem gondolta ezt meg, úgyhogy az is sok mindent elárul, hogy 9-es mezben játszik Vasziljevics. Korrea kapja a jobb oldalt, a 92. percben Kovács Réti, ő emeli be a 16-oson belőle, ki tudja fejelni azonban Horváth Artúr, de nem annyira messze, olyannyira, hogy Kovács Réti megint jobbra kiteszi Korreának, rengeteg beadása van a jobb oldalról a Sparinak, megint ki tudják fejelni az MTK játékosai, Korrea harmadszor is, eléri a labdát, át is tudja venni, most emeli be középre, van fejes! Kvaszina aztán nem mellé, mert még ott az alapvonalnál eléri Tiani. Ő visszaemelheti, ha csak nem éppen egy csellel át akarja venni az ellenfelét. És van lövés olyannyira, hogy Kovács Milán kiteszi. Tiani még mindig beadja a 16-oson belőle, kivágják most az MTK labdarúgói. Hátra kerül a labda, mégpedig Katona Mátyáshoz, de jöhet bedobással a Spari. Hát egyelőre nem nagyon akarnak mentesülni problémák alól a fővárosiak. Tehát most lemarad az egyik MTK labdarúgó Vitályos. 93. perc most már, MTK Nyíregyháza 1-1, Tóth Béla.
2: Véget ért az első félidő a női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén. Studer Ágnes zárta le ezt a játékrészt egy tényleg elveszettnek hit triplával. Ezzel vezet 33-29-re a Pécs Diósgyőrben. 4 pont tehát a különbség, de nem tudom, hogy ez mennyiben mutatja egyébként a két csapatnak a játékát az első félidő alapján, Andi.
0: Alapvetően talán annyira mutatja a két csapat játékát, hogy úgy nagyjából ennyivel küzdősebbnek érzem a pécsi csapatot, mint amennyivel vezet. Diósgyőrtől szerintem sokkal több kell ahhoz, hogy ezt a találkozót behúzzák, mert azért, hogyha ez a meccs nincs meg, akkor nagyon-nagyon veszélyes lesz nekik kedden Pécsre utazni.
2: 4 ponttal tehát a nagyszünetben a Pécs vezet Miskolcon, itt még 13 percen át pihennek a játékosok, aztán jön majd a folytatás. Végjáték, MTK Katona László.
3: Köszönöm szépen, 94.-95. perc, MTK Nyíregyháza 1-1, most indul az egyik kékfehér játékos, Horváth Artúr, minden igaz, Vasziljevics ott középen kérné, egyáltalán valahogy eljutna Korrea mellett hozzá a labda, de nem, Horváth Artúr inkább középre emeli, már rossz az átadás, Vasziljevics megszerezte egy pillanatra, lehet, hogy nem lesz lövése neki itt az élvonalban, de egy bajnoki meccs az biztos, tehát ezt azért úgy zsebre teheti. Aztán majd megy a Hamburghoz, úgy, ahogy Vitályos a Sparta Prahához, hát azért ebből az MTK-ból még lesznek egy páran lehet, akik elhagyják a csapatot. Beriásvili felé az indítás, Tianival szemben még harcolt, az utolsó pillanatok egyike lehet a mérkőzésből, a nigériai beadja a labdát. Kvaszina van középen, és kijön a labda róla a hegyiről, és aztán gól! Ha csak nem Kvaszina gólja érvénytelen, mert már támadták Hegyit. Ott középen Babunski volt az, aki felugrott fejelni, hát mit tegyen igazából a csatár, csak ennyit tud. Hegyi pedig jött, aztán érintkezett persze a támadóval, Kvaszina az osztrák elé került a labda, 5 méterről pedig aztán a jobb sarokba rúgta a labdát. Hát ez érdekes egy helyzet, ha csak nem meg kell nézni, meg fogják nézni, de valószínűleg marad abban az ítélet, amit éppen a játékvezető hozott a pályán. A csapatkapitány Katona Levente az, aki nem nagyon tudja ezt elfogadni, de lehet, hogy bele kell törődnie abba, hogy csak szabadrugás, és azzal pedig az MTK jöhet majd Hegyi a labda mögött. 1-1 az állás, és nagy valószínűséggel ez lesz majd a mérkőzés vége is. Így nem lesz nagy változás, azzal az 1-1 szerzett ponttal marad mindkét együttes a helyén, a Spari a 9., az MTK pedig a 10. Zimmermann játékvezető most Hegyi felé széttárja a karját, nem ítélt még lehetőséget, mármint hogy szabadrúgás, tehát nem fújt bele a sípjába, de most majd megteszi, lehet, hogy egymás után kétszer is, háromszor is, de most ez már vége. Hát végül akkor maradt az, ami. Szóval a lényeg, döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól Németh Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1. A második percben a fővárosi védők ügyetlenkedése után

0: Játszotta utolsó mérkőzését az új Hidegkúti Nándor stadionban az MTK támadója, Németh Krisztián. A korábbi válogatott labdarúgó ma csapatkapitányként erősítette a fővárosiakat. Az 53. percben az ünnepelt adott gólpassz 20 méterre a kaputól indított ugyanis Németh, aki épp a másik németet, Hunort ugratta ki a 16-oson belül, ő pedig a kapu bal sarkába gurított Dala mellett. A 62. percben Jovanov sokadik remek beadása után Tiani ismét fejelt, a bal sarokba tartó erős bólintást Hegyi védte. A 82. percben Horváth beadása után Németh Krisztián a földre fejelte a labdát, ami onnan a felső lécre pattant. A korábbi válogatott csatár 155 mérkőzéssel lépett pályára az MTK-ban, 57 gól mellett 37 gólpasszt ért el, az idény végén visszavonul. A 89. percben jött a slusszpoén, Beljásvili buktatta a büntetőterületen belül Temesvárit, Tiani a 11-est a jobb sarokba lőtte. Az utolsó pillanatokban megúszta a tűzijátékot az MTK. Így a 32. fordulóban MTK Nyíregyháza 1-1. Az új Hidegkúti Nándor stadion búcsúzik a Szóa stúdiójé.
1: Köszönjük szépen. Feri, hát ünnepelnek még mindig a mérkőzés után, Németh Krisztiánt búcsúztatják. Erre az ünneplésre ment rá az MTK győzelme?
2: Részben igen, ilyenkor, amikor 1-0-ra vezet egy csapat, akkor a túl sok csere meg, ami elviszi egy kicsit a játékosoknak a figyelmét, a fókuszát, az mindig az eredmény ellen és a siker ellen dolgozik. Nyilván ezért, hogy mondjuk a 85. percben Németh Krisztián helyett beáll Plisek, tehát emiatt nem kell azért még gólt kapni a csapatnak, viszont az jutott eszembe a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy nagyon látványos és egyértelmű klisé, amikor egy kapust vagy egy belső védőt hibáztatunk, hogyha technikai vagy taktikai hibát vétenek, vagy akár egy kapus technikai hibát, akkor abból mindig gól van, és ilyenkor a reflektorfény a hibázó védőre vagy kapusra hárul. Ugyanakkor ez egy hálátlan poszt. Ugyanakkor a csatárokkal kapcsolatban nagyon keveset bíráljuk a támadókat, hiszen amikor egy csatár kiadja egy helyzetet, attól még nem változik az eredmény. De ez a mérkőzés tipikusan az, hogy rámutatott ez a meccs arra, hogy igenis van felelősségük a támadóknak, hiszen az MTK 1-0-ás vezetésnél a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyta, és nem tudta lezárni a találkozót, akár 3-0-ra is vezethetett volna az MTK hajrában, és akkor lehet ünnepelni Németh Krisztiánt, akkor lehet fesztivál hangulatot csinálni. Ugyanennek az ellenkező oldala pedig az első félidőben, hát főleg az első 20 percben a Nyíregyháza vezethetett volna gólokkal, és a létező összes helyzetet kihagyták a támadóik, szóval itt azért a támadó játékosoknak is igenis megvan ebben a mérkőzésben a felelősségük, éppen ezért úgy gondolom, hogy egyik csapat sem érdemel győzelmet.
1: Köszönjük szépen Benne Ferencnek, ugye MTK Budapest Nyíregyháza 1-2, 16 órakor Kazincbarcik, a Kisvárda mérkőzés lesz majd 19 óra 15 perckor Győr, Diós Győr találkozó, természetesen mind a két mérkőzést közvetítjük. Egy állás a félidőben a spanyol bajnokságban, Villarreal Levante 1-0, nálunk most jönnek a legfrissebb hírek.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Hós ismét nyert, Pádár pedig megint EB szintet úszott Fort Lauderdale-ben. Kormánybiztos lesz Radnai Márk és Rost Andrea, sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
4: Egy friss hír a labdarúgó NB1-ből, MTK Nyíregyháza 1-1. Főszámában 200 méteres hátúszásban is aranyérmet nyert Kós Hubert idei első nagymedencés úszóversenyén a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. A magyar klasszis a 200 gyors döntőjében is szerepelt, itt egyéni csúccsal második lett. Ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett hatodik lett, de 1 perc 51,27 század másodperces idejével teljesítette a szövetségi kapitány által támasztott szintet a nyári Európa-bajnokságra, akár csak az előző napon 400 gyorson. A címvédő Veszprém hazai pályán 41-34-re nyert a Komló ellen a férfi kézilabda NB1 mai első mérkőzésén. Az idény végén távozó Márgucs 8 góllal járult hozzá a már biztosan bajnoki döntős bakkonyiak sikeréhez. Alexander Albont utólag megbüntették, így a 14. helyet a 19. pozícióval kezdheti meg a Forma 1-es Miami nagydíj mai sprint futamát. A Williams tájföldi versenyzője tovább jutott a második szakaszba a tegnapi sprint

0: kvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. Utóbb kivizsgálták az esetet és törölték a második szakaszban elért eredményeit. Tegnap Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai sprint futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő rövid távú futamot, valamint 22 órától az időmérő edzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Gyászol az autósport, 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi korábbi Forma 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik. A miniszterelnök megválasztása eskütétele, valamint beszédek kora délután lesz. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az új kormányfő beszédet mond majd. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Egyre aggasztóbb az asszály Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. Ez főként a nemrég vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben. A hazai termés egyharmada Békés vármegyében található.
1: Közlekedés.
0: Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé az M1-M7 elválásától Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon levő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: nigga right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave Sushi a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born
1: in a frame. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 15 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, de már adom is tovább a szót Tóth Bélának és Károly Andreának, hiszen folytatódik a női bajnoki döntő.
4: 4 pontos pécsi vezetésről jön tehát a harmadik negyed, a labda pedig Studer kezében. Pécsi akció, Josipovics Kinga kéri el még a 3 pontos vonalon kívül, aztán egy betörés. Studer, remek blokk, Smuda, ő nyúlt oda, és hát vett el a labdát egyébként Studertől, aztán a földre került az amerikai légiós, jöhet majd egyébként a DVTK. 4 ponttal vezet tehát 33-29-re a Pécs Miskolcon a DVTK vendégeként, látványosan fel kell javulnia a Diós Györgynek ahhoz, hogyha nem szeretne 2-0-ás hátrányban Pécsre utazni majd a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén kedden, mert az szinte lehetetlen helyzet, de most egy remek játék végén a festéken belül teljesen zavartalanul tette fel ezt a közelit az a Bella Smuda, aki ezzel a duplával tehát 2-re csökkenti a DVTK hátrányát. Megint egy pécsi akció, Varga kivár egyelőre, Studer kap egy elzárást, aztán kiosztja a labdát Török Ágnes, eddig a legeredményesebb 13 pontjával, ugye ebben benne van egyébként 3 tripla, Varga, ez a palánkról pattan vissza, és már a támadó idő is letelt a Pécsnél. 1 perc telik el tehát a harmadik negyedből, és egyelőre egy mezőny kosár, az pedig a DVTK-é. Ha a statisztikát nézzük, vagy a félidei mutatókat, akkor mi jelenti egyelőre a különbséget a két együttes között, Andi?
5: Hát leginkább a 3 pontos dobás és a büntető, mert ugye a pécsi találkozón 22-ből 10 büntetőt dobott be a Pécs. Ennek ellenére 8 ponttal nyertek, hogy 12 büntetőt kihagytak. Ma ezt egész jó százalékkal dobják. Hát ami az ő játékukon még sokat javítana, ahogy most Josipovics Kinga kettesét is láttuk, hogyha palánk alól, illetve mezőnyből betalálnának, mert az, hogy csak hármast, illetve büntetőt tudnak dobni, az nem feltétlenül vezet egy győzelemre.
4: Ezzel a Josipovics kettessel tehát 35-31 tartja előnyét a Pécs. Cserél egyébként Gyukic Zsejkó, érkezik a pályára Rátkai Eszter Török Ágnes helyére. Ha már Gyukic Zsejkót említettem, a pécsi szakvezető háta mögött 5 vesztes bajnoki döntő van már. Egy ugye a Peac Pécs a 2014-ben, a többi pedig mind a szekszárdi kispadon érte őt, a túloldalon pedig Völgyi Péter bajnoknak vallhatja magát. A 2023-24-es bajnoki idény végén éppen hagyja DVTK-val ért fel a csúcsra. A legutóbbi 10 esztendőből az az egyetlen bajnokság, amikor nem a Sopron nyert, ez tehát a Diós György törte meg 2 esztendővel ezelőtt. Lelik bedobását követően most már a Hónina kivár, aztán a bejátszás a festéken belülre, Smuda föltette, de lejön a gyűrűről, a lepattanó pedig a Pécsi. Szaporánz taléptei dúl, Rátkai, Josipovics ismét dúl, ez a labda útvonala. Jön a mozgás, aztán pedig Rátkai a baloldalról törne be, egy mismatch, mert hogy Smudával szemben találta magát, aztán elhajtja Studer a triplát, a lepattanó az Josipovicsé. Második szándékból is támadhat tehát a Pécs, de már csak 8 másodperc ebből. Studer pattogtat, cselezget, aztán a körte mellől elhajítja, ez sem jó, a lepattanó pedig megint a Pécsé lesz, és Studer, hát most már másodjára sikerül értékesíteni ezt a közelít. 37-31, tehát nem, hogy csökkenteni hátrányát a DVTK, 6-ra hízik a különbség, de most Kányási triplájával a felére csökken. Kányásinak pedig ez már a harmadik hármasa a mérkőzésen, 37-34.
5: Érdekes egyébként, ha most ugye említetted azt a 2014-es bajnoki döntőt, hogy pontosan a mai nap 12 éve, hogy annak a bajnoki döntőnek az 5. meccsén a Pink Pécs megverte a Peac Pécset.
4: És érdekesség, hogy annak a Pink Pécsnek az alapembere volt Iványi Dalma, aki most ott van a kisporon, az NK a Pécsnél, Gyokics Zsejkó segítőjeként. Egy lelik tripla, és ezzel 37-37, hát erről szól a kosárlabda, hogyha van egymás után két jó hármas, ugye Kányási lelik leosztásban, akkor azt a 6 pontos differenciát is azonnyomban el tudja tüntetni egy csapat, már pedig ez most ugye a DVTK-nál sikerül, időt kér Gyokics Zsejkó, kinti dobásokon sok múlhat, és hát erről már beszéltük ezen a mérkőzésen, hogy a Pécs látványosan javult ebben a mutatóban, főleg az első mérkőzéshez képest, de most a Diós Győr is zárkózik melléjük. Na meg hát talán, hogyha a kulcsembereket megnézzük, a DVTK-ban van több tartalék, mert hogy ott vannak olyan játékosok, akik eddig a tudásuk átlagát tekintve átlagon alul teljesítenek.
5: Igen, mindenképpen Diós Győrben nagyobb a tartalék, ezzel maximálisan egyetértek. És hát a rutin, azért a nagy meccsek rutinja, értem itt az Euroligát, vagy az elmúlt évek bajnoki döntőit, vagy kupa döntőit, az mindenképpen a Diós Győr oldalán van, mert ez a Pécs rég játsz, vagy hát igazából szerintem ezek a játékosok még alig-alig játszhattak döntőt, úgyhogy ugye sok döntőn keresztül, vesztes döntőn keresztül jut el valaki oda, hogy meg tudjon nyerni egy következő döntőt. Kíváncsi leszek, hogy mondjuk a Diós Győr a tavalyi elveszített döntőből tudott-e annyit tanulni, hogy ezt meg fogja tudni nyerni.
4: Mert hogy tavaly 3-2-re veszített el a bajnoki döntőt a DVTK, méghozzá Sopronnal szemben, úgyhogy egyébként gyakorlatilag meccslabdája volt a DVTK-nak hazai környezetben a széria negyedik találkozóján. Rátkai egy dudaszós triplát hajít be, és ezzel ugye az időkérés követően fontos, hogy végül is duplának adják a játékvezetők, tehát nem hármas, hogy azonnal az első támadásból sikerül betalálni a vendégeknek, miközben 8 másodperc maradt a DVTK támadó idejéből, de Kányási Veronika körtéből egy kettessel. Kányási Veronika most már 10 pont fölött jár, ugye a 3 triplája mellett ez az első duplája, és ezzel azért némiképp a csapat élére állt. Kellene egy vezéregyéniség nagyon a Diós Győrieknek. 39-39-es állásnál pécsi akció és egy támadó szabálytalanság. Josipovics rohant bele Lelikbe, és a játékvezetők odafújták ezt a labdát a DVTK javára. Volt már sok ilyen a mérkőzésen.
5: Volt, igen, szerintem ez alapvetően némasipnak kellett volna, hogy legyen, de nem az első olyan fújás ez, amikor Josipovics Kinga benne van az eseményben, és az, hogyha valaki fiatal, bármennyire is tehetséges, de általában az ő kárára ítélnek.
4: Áthozza még a labdát a Pécs tér felére éppen időben a DVTK, ugye letámadással már ezt is megnehezíti a vendégcsapat, és most egy labda nélkül szabálytalanság. A másik magas ember, Grigalausz Kíkje az, aki most eltakarította az útjából. Hát végül is dúlt, de hogy itt most mennyire dúl futott neki, vagy éppen tényleg Grigalausz Kíkje volt az, aki letaglózta ellenfelét, ez játékvezetői ítélet kérdése. Kányási 11 pontos a DVTK-ban, 10 pontnál tart Lelik, a túloldalon pedig egyedül Török Ágnes jutott el 10 pont fölé, egyébként pedig ha a pontszerző játékosokat nézzük, akkor a Pécsnél 7-en szereztek már legalább egy kosarat, még a Diós Győrnél szintén 7 ilyen játékos van, tehát megoszlanak a terhek mind a két csapatnál. 39-39-es döntetlennél kezdődik el lassan a második fele a harmadik negyednek, de pécsi támadás. Egy betörést követően dúl, felemeli a labdát, a lepattanó az Varga Alizé, elkezdett a Pécs támadó lepattanókat gyűjteni. Egyébként ebben nagyjából egál van a párharcban. 5 másodperc, míg a támadó időből Rátkai, Szmail Begovic nincsen dobóhelyzet, elvállalja a triplát, de homály. És ez így a DVTK-é. Hát mintha az első 5 percet, illetően ebben a második félidőben, mintha már a DVTK szája íze szerint alakulna a küzdelem.
5: Igen, le tudják lassítani a pécsi játékát, és most már nem az első olyan támadás, amikor abszolút látni a tanácstalanságot a pécsi arcokon, hogy hogy fogunk ebből helyzetet kialakítani, mert egyszerűen képtelenek közel kerülni a gyűrűhöz. A Diósgyőr szépen lelassítja a játékukat, az átmeneti játékot a Pécsnek. Az, hogy a nagyon kemény védekezésből, lepattanóból vagy labdaszerzésből a gyors kosár, a gyors támadás befejezés lenne a játéka, és ezt szépen akadályozzák meg.
4: Most Grigalevskije akad fenn a védőkön, elhozza a Pécs, hiába a fükszó, a játékvezetők nem láttak faltot a vendégeknél. Studer a gyenge oldalról lép be a játékba, és vele szemben viszont volt már egy szabálytalanság, ezt a játékvezetők pedig észrevették, ezért hát még jobban felhergelték a diósgyőri szurkolótábort, Jovanovics ütközött Studerrel. Na hát itt most te mit láttál, Andi?
5: Hát, alapvetően fújható falt volt, mert ha egy tized másodperccel hamarabb felveszi a védőpozíciót Jovanovics, akkor lehetett volna akár belemenés is, vagy némasíp, de még mozgásból érkezett a védő, és úgy volt az ütközés.
4: Úgyhogy a DVTK alapvonaláról dobja be a labdát Studerre, itt nagyon sokat várt ki, elveszik a játékvezetők.
5: 5 másodpercet fújtak, igen, hogy nem tudták bedobni a labdát.
4: Úgyhogy most megint csak egy olyan holdponton van a találkozó, ami azt jelenti, hogy ha innen valamelyik együttes egy jó sorozattal, egy nagyobb futással el tudna lépni, az alapjaiban meghatározná a végjátékot, és akár adott esetben el is dönteni a győzelem kérdését. 4,5 perc van még ebből a negyedből, a harmadikból a mérkőzésen. DVTK Pécs 39-39. Ránézek itt a személyi hibákra. Grigalevskije 3-nál, valamint a Pécsnél Szmájl Begovics szintén 3, és Josipovics Kinga 4, tehát ő már a veszélyeztetett kategória, magas emberből tehát kezd fogyatkozni, vagy fogyatkozhat a Pécs, de most sincsen ott a pályán Josipovics, csupán a kispadon. DVTK akció, Lelik kezében a labda, vele szemben Szmájl Begovics, kap egy elzárást Lelik, aztán a jobb oldalon Miklós, megint Lelik, 5 másodperc a támadóidőből, Miklós vált el Olavuitól, és a bejátszás követően Olavui szorította magához Miklós karját. Kap egy faltot erre ugye Olavui, és itt teljesen jogos volt ez az ítélet, marad a labda Diósgyőrnél, nincsen még egyébként bónuszban, de most már igen a Pécs, miközben egy Miklós tripla, az első kosara Miklós Melindának a mérkőzésen, és ezzel a DVTK vezet 42-39-re 4 perccel a harmadik negyed vége előtt. Tehát 39-39-ről egy DVTK tripla, ráadásul most Studer támadó szabálytalanság után a labda a házigazdájé. Fordulópont?
5: Fordulópont, mindenképpen fordulópont. Nem tud kosarat dobni a Pécs, és kezd egyre frusztráltabb lenni védekezésben is. Lehet, hogy egy időkérés jól jönne pécsi oldalról, egy kicsit rendezzék a sorokat, mert ugye a két negyed között sem lesz most olyan nagyon hosszú az idő, hogy újra nyomjanak egy újra start gombot. Az az igazság, ugye mondtam a meccs előtt, hogy szerintem tesztelik azt, hogy mi van ebben a mérkőzésben, de pont olyan az állás, hogy
4: ebben még bármi benne lehet. 2-0 is, az 1-1 is.
5: Igen, viszont hogyha ilyen 2-3 pontos veresség a vége, viszont végig próbálják, hogy hát ha nyerünk, akkor meg abban lehet, hogy túlságosan kifulladnak, bár ugye mondtam, hogy szerintem lehet, hogy kondiban azért a Pécsnek jobban kell bírnia.
4: Ugye folytatás kedden majd 18 órától, de hát mind a két csapatnak nagy-nagy utazás van még hátra, ugye ide-oda Miskolc Pécs között azért elég nagy a távolság. Egy lefordulást próbált meg Rátkai, háta mögött két DVTK védővel, mégis a játékvezetők faltot vettek észre, jöhet majd oldalról Studer Ágnes bedobásával a Pécs, tehát nem Studer lesz az, aki bedobja a labdát, hanem Dúl Panka, itt cserél ugyanis ebben a pozícióban Gyokics Zsejkó. A rájátszásban a Beac, valamint a TFS együttesén jutott keresztül a Pécs, mind a két párharcot, két mérkőzés adat lezárta a meccsek aljai gárda, míg a DVTK a Vasas és a Sopron testén keresztül jutott el a döntőbe. A Sopron elleni párharc volt egyedül három mérkőzésig tartó. Török Ágnes pedig egy újabb triplával jelentkezik. 42-42, 3 perc még a harmadik negyedből, egyenlítette hát a Pécs. Ahó, ott a félpálya közelében pattogtat, aztán nem tud közelebb lépni Ahó tájra. Mind a két Ahó a pályán most már, Ahó tájra. Kihoz ki a labdát, Toman Petra elvállalja, ez homály. Gyakorlatilag ez lehetett volna egy átadás Miklós Melindának, de nem tudta összeszedni a labdát a Diós Győri. És most már a Pécs. Nagyon-nagyon hullámzó a mérkőzés most, mintha a Pécs lenne jobb paszban, de aztán kiderül, hogy hogyan fejlődik ez tovább ez a találkozó. 10 másodperc még a támadó időből, Dúl vár ki. Nincsen elzárás, Vargad neki most egyet, aztán a 2-2 a végén, egy hosszú tripla kísérlet, de a lepattanó az Dúl Pankáé. Ezt most elszámították a diósgyőriek, Rátkai Eszter, 6 másodperc még a támadó időből, nincs igazán mozgás, és senki sincs a festéken belül a pécsieknél. Rátkai ezt megunva elindul, Grigalauszkije pedig szabálytalanul állította volna meg.
5: Igen, itt rácsapott az arcára, azt fújták Faltnak a játékvezetők.
4: Nagyon érdekes képet fest a mérkőzés, sokszor, mintha álló háború lenne ott a pályán.
5: igen, mindenképp amőbába is lejátszhatnák, igen. Nem tudja igazából a saját játékát érvényesíteni egyik csapat sem, amennyire tudta Pécsen a Pécs most, bár kiegyenlített a DVTK, meg az előbb átvette a vezetést egy rövid időre, de nem az ő szájuk íze szerint megy a mérkőzés.
4: És hát valóban van, amikor egyik periódusban inkább a DVTK van jobb helyzetben, van, amikor a Pécs kerül a hullámvölgy, illetve a hullámhegy tetejére. Nagyon hullámzó a találkozó, nagyon sok szempontból. Pécsi akció, Szmájl Begovics, Dúl, 8 másodperc még a támadó időből, Dúl kihoz ki a baloldalra, Szmájl Begovics finom kézzel, de rövid ez a tripla, és a lepattanó megint a Pécsi, tehát most már gyakorlatilag 2 perce támad a Pécs, folyamatosan náluk a labda. Hátra van még ebből a negyedből, a harmadikból 2 perc, megint megindul Rátkai, most Miklós Melinda nyúlt oda mellé. A DVTK pedig arra kényszerül, hogy folyamatosan védekezzen. Ez azért örli mind a mentális tartalékokat, mind a fizikális energiát is. És most már ugye bónuszban mind a két együttes dobhat majd 2-t az NK a Pécs. Miklós Melindának pedig Völgyi Péter, a szakvezető magyaráz, hogy itt az elő mit kellett volna jobban tenni. Egyébként Völgyi Péter számára ezek az utolsó mérkőzések a DVTK szakvezetőjeként, mert hogy ő majd szakmai igazgatóként, tehát némiképp a háttérben vonulva folytatja a munkát a Diósgyőrnél, amellett pedig ugye szövetségi kapitány is. Megint egy csere, a Hónina helyére érkezik Lelik Réka, forgatja a saját együttesét mind a két vezetőedző, mi pedig arra várunk, hogy Rátkai Eszter következzen a büntetőkkel. 42-42-nél, és itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy 32, illetve 33-29-nél fordultak a csapatok, tehát itt ebben a játék részben, amikor már kevesebb, mint 2 perc van hátra, fel lehet jegyezni, hogy Rátkai második büntetője, ami egyedül jó, az a 10. pontja Pécsnek ebben a negyedben, és mindössze 3-mal dobott többet a DVTK.
5: A Pécs elleni mérkőzések bárki játsza, sosem a kosáresőről híresek. Ugye ez pont a kemény védekezés okán.
4: 53 pontig jutott ugye a DVTK szerdán. Bejátszási kísérlet most Kányásitól, Szmudával szemben egy szabálytalanság, és most, mivel már mind a két együttes bónuszban, és a Faltok azért a mérkőzésen viszonylag elég gyakoriak, megint csak lelassul a találkozó, és sok a játék megszakítása különféle büntetők miatt, ráadásul most még egy csere, ahol tájra helyére érkezik vissza Milica Jovanovic, a DVTK montenegrói magas embere. 43-42, elfogytak egyébként a triplák is a Pécsnél, volt azért egy török hármas még ugye ebben a játék részben, és a büntetőzésben is egyre több a hiba, de mind a két oldalon.
5: Igen, hát fáradnak a csapatok, hát ebben a test-test elleni küzdelemben el is lehet fáradni. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek ennek a mérkőzésnek a kimenetelére, mert...
4: Hát jelen pillanatban a hosszabbítás is benne van.
5: Benne. Igen, de hát ugye egyre rosszabb három pontos kísérletek vannak azért most már pécsi oldalon, és hogyha a kettesből továbbra is annyira keveset tudnak bedobni, mint amennyit eddig a mérkőzés folyamán, akkor nagy gondba kerülhetnek.
4: Kányási triplája szintén lejön, csak úgy, mint a másik oldalon egyébként Varga Alízi is elkerült a gyűrűt. 43-43, hát elfogytak a pontok erre a negyedre, és időközben a félidei 4 pontos hátrányát azt eltüntette a Diós Győr. Van még hátra 1 perc a harmadik negyedből, 43-43-nál tehát Rátkai Eszter hozzá a labdát, pécsi akció, Tótorsaja, Dullal a váltás, Varga Alíz nem zár el, Dull pattogtat még, keresi a réseket, egy betörést követően remek a blokk, Smuda, és egyébként ebben a mutatóban látványos a DVTK fölénye Smudának. Hát szerint számításom szerint ez már a harmadik ilyen blokkja volt a mérkőzésen.
5: Igen, nagyon lelkesen a pécsi mezőny emberek megpróbálják, hát ha egy horoggal át tudják dobni Smudát, de hát eddig még egyszer sem sikerült.
4: Pécsi támadás, 2 másodperc, elvállalja Rátkai, bedobja! Micsoda dudaszós tripla, Rátkai Eszter 46-43, és hát ezen azért a végjátékban sok múlhat, miközben Jovanovicsnak jut oda török. De hát ez, hogy kilép, szépen megvárja egyébként, hogy gyakorlatilag 7-10 másodperccel a támadó idő lejárt előtt engedi el a labdát Rátkai, de még arra is volt ideje tényleg, hogy felméri a távolságot, és nagyon finom kézzel elhajítsa a labdát. Jovanovics büntetőzik, 1/2 perc még a harmadik negyedből. Az első büntetője Jovanovicsnak jó, és jöhet majd a második büntetőzést illetően. Most már ránézek a statisztikára, hogy egyik-másik oldalon mi a helyzet. Ami azt illeti, ugye rémes volt az első mérkőzésen a mutatója a Pécsnek, ahhoz képest az első fél időben látványosan javultak, de ebben a javulásban azért most némi töréspont felfedezhető. Tehát a büntetőket illetően 11/9 a DVTK-nál, 15/12 a Pécsnél. Ez azért még mindig a jobb mutatók közé tartozik a női bajnokságban. Mind a két büntetője jó volt itt most Jovanovicsnak, ahol pedig addig gyötörte Rátkait, amíg egy támadó, illetve egy faltot fújtak a játékvezetők. Ellökte egészen egyszerűen magától a hó ellenfelét, a Hónina, ugye?
5: Igen, és az a játékvezető, aki másfél méter áll tőlük, az nem fújt semmit, és Bencúr Tamás a pálya másik végéből fújta be ezt az ítéletet.
4: Rátkai Eszter, na hát itt van az, amit mondtam, hogy az első büntetőt az kihagyja, és Rátkai Eszter volt az pont az előbb, aki szintén elhibázta az elsőt. Jön a második. Tényleg egy ilyen mérkőzésen, ahol kiérezett a küzdelem, nagyon sok múlhat a büntetőkön.
5: Nagyon.
4: A másodikat bedobja Rátkai, 47-45, és akkor még ebbe a hátralévő 20 másodperc, meg teljes DVTK támadás belefér. Egy duplával egyenlítene a DVTK, egy triplával fordítana. Lelik a labdával a körte mellett. Na mit szeretne most a DVTK? Kányási, kivár, Lelik, 5 másodperc, még elvállalja Lelik. Ez a rövid, a lepattanó, illetve nincs is igazán klasszikus lepattanó, mert hogy homály volt. Az a pécsi lett, és ezzel ér véget a harmadik negyed a mérkőzésen. A záró negyedet megelőzően, tehát a női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén DVTK Pécs 45-47 a szó a stúdiójé.
3: 15 óra 29 perc van, nem sokára folytatjuk majd természetesen a döntő közvetítését, de hamarosan kezdődik Tatabányán a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntő első elődöntője, egy igazi rangadóval, amit sokszor láttunk már a fináléban, Győr-Ferencváros, kapcsolunk már is a helyszínre, Németh Kornélhoz és Cseszregi Balázshoz, sziasztok!
6: Szia Balázs, köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit innen Tatabányáról, a török boldog női kézilabda Magyar Kupáról. A Ferencváros 16-szor, a Győr 15-ször nyert, csak hogy ezúttal nem a döntőben, hanem az elődöntőben találkozik a két csapat. Az előző 4 Magyar Kupa kiírást a Ferencváros nyerte a döntőben mind a 4-szer, az Etót legyőzve. Viszont amikor az Etó legutoljára meg nyerte a Magyar Kupát 2021-ben Veszprémben, akkor éppen elődöntőt játszott a Ferencvárossal, majd a döntőben a Debrecen győzte le.
7: Megfogyva bár, de törve nem, ez lehet a ferencvárosiak jelszava a mérkőzést megelőzően. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, én is. A győriek pedig önbizalomtól, erőtől és minden pozitív jelzőtől duzzadva, vagy tulajdonságtól duzzadva várhatják ezt a mérkőzést. A nagy kérdés az az, amit Balázs is emlegetett, hogy a közelmúlt, ez az elmúlt négy kiírás egyik, illetve másik oldalra milyen hatást gyakorol majd, hiszen a ferencvárosiaknál, ha rápillantunk a jegyzőkönyvre, azt látjuk, hogy két hely üresen maradt, tehát több ferencvárosi játékos nem lett a hétvégi Metz mérkőzés, vagy éppen a hétközi Esztergom elleni meccshez képest. Hát a Győr pedig úgy gázolt át az Odense együttesén, és címvédőként ellentmondást nem tűrő játéka jutott be a budapesti négyes döntőbe, ahogy azt egy címvédőtől el lehet várni. Ellenben nem is olyan régen a Magyar Kupa a fiúknál is megmutatta, hogy teljesen mindegy, hogy a két nagy közül ki éppen milyen formában van, kinél mennyi hadrafogható játékos van, kit milyen betegség vagy bármilyen formahanyatlás sújt, egy meccsen semleges helyszínen kvázi tényleg bármi megtörténhet.
6: A mérkőzés két játékvezetője pedig Veszprémből Horváth Péter és Marton Balázs. Nem sokára kezdődik az első elődöntő első félideje, de menjünk addig a kosárlabdára Tóth Béláékhoz.
4: Ahol pedig a záró negyedhez állnak fel a játékosok, de nagyon kényelmesen ballagnak oda a kezdéshez, ráadásul a pécsiek még azok csupán tényleg ballognak, kullognak oda a labdához, végül azért csak megvan az oldalról bedobott labda, és az első támadást a zárójáték részben a vendégcsapat vezetheti. Varga Alíz a labdával, tótorsolja a körtén egy fordulás, és megint egy labdavezetési hiba, borítás után a labdát elveszik, tehát a játékvezetők. Tótorsoljának már az első mérkőzésen is volt egy hasonló. 47-45-re vezet tehát a Pécs a DVTK otthonában a bajnoki döntő második felvonásán. Hát most itt vagy 2-0 lesz a Pécs javára a párharcállása, vagy pedig egyenlít a DVTK. Ez a zárójáték rész az, amely választ ad majd erre a kérdésre. Egy bejátszás Jovanovics felé, ott a lábak erdejében a pécsiekhez gurul a labda, összeszedi Studer, tótorsolját indítja, aztán felérnek a pécsiek szép lassan, betörés követően Török osztja ki a labdát, tiszta dobó helyzet, Studer hármasa nem jó, a lepattanó pedig hát végül a Pécsi lesz, mert Ahonina odaütött tótorsolyának. Elkezdődött tehát a zárójáték rész, de egyelőre nagyon szeleburdi játékkal. 47-45 a Pécs javára, kézilabda, Tatabánya.
6: És meg is van az első védés, Fodor vitte bal oldalról Bödebíró Blanka védett, tehát ezt már tudjuk akkor, hogy Lágerkriszt helyett, vagy Lágerkriszt, Bödebíró Blanka véd Glozer helyett, és nagyon szépen vitte végig a Fradi a támadását. A bal szélre szintén is Márton Gréta a hosszú alsóba lőtte a találkozó első gólját, ezzel vezet a Ferencváros. A Győrben Hagman, Hauser, Jörgensen, De Paula, Fodor, illetve Dülfer, főleg azért, hogy ne legyen sok csere a győriek csapatában támadás és védekezés között.
7: Azt reklamálták egyébként a kisalföldiek, hogy volt két belemenés gyanú szituáció Márton gólját megelőzően. Hauserrnek szerencséje is van, elereszt alulról egy lövést, ami lepattan bordásról, támadás védekezésben egyet cserél a Ferencváros, a lecsorgót összeszedi Hauser, és ezt követően bombázta a kapuba a labdát. Majd támadó szabálytalanság a ferencvárosiaknál, így jöhet az Eto a második gólért. 2 perc telik el pillanatokon belül a mérkőzésből. Hauser kapja labdát középen, és a jobb alsót választja. Dioné Hauser második góljával 2-1-re vezet az Eto a Ferencváros ellen. Jön lendületből a Fradi, Simon le a szélre Mártonhoz, fölállt fal ellen. Kell most már próbálkozni a Fradinak, egyet cserél egyébként a Győr támadás védekezésben. Lágerkriszt jön le, Simon meg beviszi a szétnyíró győri falban középen a labdát a hetes vonalnál. 2-2, 2 perc játék után.
6: Így van, szó volt róla, hogy megpróbálják Dmitrijevát összedrótozni a ferencvárosiak, és ez főleg azért lett volna jó ferencvárosi szempontból, hogy Simon Petra némi pihenőt kaphasson mérkőzés közben, hiszen gyakorlatilag az elmúlt hetekben szinte egyedül húzza a Ferencváros csapatát, és egy már lesz egy szabálytalanság Jörgensennel szemben össze is ragad a kéz, illetve a mez, hiszen azért a Vax meglehetősen tapadós, és ehhez a messzhez oda is tapad. Málesztén pedig egy sárgát is elkönyvelhet magának. Eltelt 3 perc lassan a mérkőzésből, 2-2 a találkozó állása, és akkor menjünk most a női kosárlabda döntőre Tóth Bélához és Károly Andreához.
4: Megvan az első kosár a negyedik negyedben, Varga Aliz triplájával 5 pontosra hízik a Pécs előnye, tehát megint a DVTK van lépéskényszerben, a házgazda gyakorlatilag az első negyed óta folyamatosan kapaszkodni kell, hogy valahogy meccsben maradjon a Péccsel szemben. Miklós dobja be a labdát, Lelik viszi át a Pécs oldalára, Lelik nagyon szoros, illetve pattogós a védekezése a pécsieknek, Lelik betörését követően viszont ott a kísérletek duplára jöhet majd a két büntetővel Lelik, mert hogy Varga Aliz már a falthatáron túl védekezett vele szemben. Itt is jogos az ítélet, ráadásul még talán a reklámtáblának is neki ütközött Lelik Réka. Eltelt a zárójáték részből bő másfél perc, egy Varga Aliz tripla, semmi más, de 5 ponttal a Pécs vezet 50-45-re a DVTK otthonában. Kézilabda.
6: A Győr támad 3-2-s győri vezetésnél.
7: Auszér kapta volna a labdát, és tovább is tette De Paulához. De Paula szerezte a 3. győri gólt. Azt reklamálta a ferencvárosi kispad, hogy 4-5 lépésből De Paula most visszafutva Drámbor kezéből kivarázsolja a labdát. Úgyhogy az imént még a 6-oson belül feküdt, úgyhogy borzasztó gyors a játék. Az 5. percben jön a 4. győri gól, Jörgensen szépen kitempózza, és jobb kézzel a bal felső sarokba bődületesen nagy gólt ragaszt. Először 2 a különbség, 4-2, tehát a Győr javára, akkor, amikor az 5. percben járunk. Ami meglepetés, vagy meglepetés, így, hogy hosszú oldalra kellene cserélnie, talán annyira nem is meglepetés. Trámbor kezd Kluiber helyén a jobb átlövő pozíciójában.
6: És sokat beszéltünk arról, hogy a Ferencváros most mennyire kevés játékossal áll fel, de azért Trámbor most betalál átlövésből 4-3. Kérdés, hogy az a nagy tempó az kedvezen nekik, amiről Kornél is beszélt, hiszen a győriek egyértelműen gyorsítani akarják a játékot, és egy idő után azért a Ferencvárosnak muszáj lesz egy picit lassítania, hogy végigbírják ezt a tempót, amit a győriek is diktálnak. Nézzük a Győr támadását. Befutatják balszérről második beállósnak Fodor Csengét, és egy második átlövés Jörgensentől a lefelé tartó labdát pedig a rövid saroknál, az egyenes saroknál kirúgja Bödebíró Blanke, ez a második védése, 4-3 egyenlíthet a Ferencváros.
7: Trámbor kezében a labda, Trámbor Simon, és Fogel a belső hármas a Ferencváros együttesére, Ingstad beállóban, Márton Málesztein pedig a két szélen. Trámbor volt már egy kihagyott átlövése, ilyen fél zicsere, Szakó óriásit védett, és most a 6. percben ő indul el, de Paula állítja meg ezt a támadást, megvárjuk, aztán utána megyünk egy picit kosárlabdázni. Trámborg, Fogel középen, a bejátszás Ingstad felé, Ingstad belemenés, elképesztő komoly győri védekezés, nem teljesen a 6-os vonalon kapja Ingstad a labdát, két zöld-fehér játékos, mert hogy ezúttal a kisalföldi zöld-fehérek zöld-fehérben zár össze vele szemben. A gyors ellentámadás végén pedig De Paula eredményes az ő második góljával. 2 a különbség, Győr-Ferencváros 5-3, kosárlabda Tóth Béla.
4: Josipovics Kinga hibázta el mind a két büntetőjét, támadott a DVTK, de ez gyakorlatilag ez az akció dobás nélkül fejeződött be, aztán pedig összeakad Lelik Réka, valamint Smail Begovic, talán pont, hogy a Diós Győri kapott oda ellenfele arcához. A játékvezetők pedig most, hát egyrészt lehet, hogy ezt megkonzultálják, van rá idejük, már csak azért is, mert időt kér a DVTK szakvezetője, Völgyi Péter. 3 pont a differencia, 50-47-re vezet a Pécs Miskolcon, zajlik tehát az időkérés, addig pedig kézilabda.
6: Egyelőre egy szabad dobást végez el a Ferencváros, 5-3-ra vezet az Eto, 7 perc telik el a Magyar Kupa első elődöntőjéből, a második ugye egy Moson-Magyaróvár Debrecen találkozó lesz. Simon viszi rá a falra a labdát, Lágerkiszt védekezik vele szemben, Mártontól jön vissza a labda középre Simonnal, megint Lágerkiszt találkozik 8 méteren, hát a svéd azért nem vacakol, meglehetősen keményen lép oda, de hát mindig is ez volt a védjegye, a világ egyik legjobb védekező játékosáról van szó. Simon Petra kezéből kicsúszik a labda, De Paula összeszedi, Dülfer indul, és 6-3-ra vezet az Eto'o.
7: ül fel a lerohanás végén, nagyon-nagyon magabiztosan a jobb alsó sarkot választja, aztán kis hián megszerzi a labdát a középkezdés után. Tramborg fölmegy, Tramborggal szemben megint Lagerqvist az, aki keménykedik, a 7 méteres vonalon történik mindez. Először tehát 3 gól a különbség, a két csapat két bajnoki mérkőzése teljesen ellentétesen alakult, Győrben óriási különbséggel, a kiütés nem adja vissza, hogy mekkora különbséggel nyert az Eto, az Elek Gyula arénában pedig döntetlen lett egy fordulatos meccsen, ahol bekezdett a Fradi, 4-0-ra is vezetett már, aztán visszajött az Eto, megint a Fradi vezetett fordulatos mérkőzésen. Itt most jelen pillanatban 8 perc játék után eladja a labdát a Fradi, a plusz 4-ért támad az Audi Eto.
6: Így van, rohantak volna a győriek, már az ellenfél térfelének közepén volt Szakó, csak nem adtak még jelet a játékvezetők a szabad dobás elvégzésére, és visszarendelték. Közben pedig Marton Balázs Dülfernek magyaráz, valószínűleg Dülfer szóvá tette, hogy miért nem engedték el a szabad dobást, hát azért, mert nem onnan végezték el, megpróbálja magát gyakorlatilag egy az egybe áthúzni Fogelen, De Paul a szabad dobás a győrieknek, Hauser, Jörgensen, ugye ő mezben folytatja újra a pályafutását, megint Jörgensen, kikerül De Paulához a labda, megkerüli végül Tramborgot, de odaér Ingstad is, tud neki segíteni, így aztán egy győri szabaddobással folytatódik még a játék, amit elvégzett most már Fodorcsenge, aztán odapasszolja Dülfernek, Jörgensen, Hauser, Jörgensen viszi le a falra, Hauser egyegyezik le, azt érre még hozzá Hagmához, Hagmán lövését pedig kirúgja a felső sarokból Bödebíró Blanka, 9 perc elteltével 3 a győri előny, menjünk tovább kosárlabdára Tóth Bélához.
4: Miklós Melinda triplája rövid, és a lepattanó a Pécsi, egy Smajl-Begovic féle, illetve egy Károlyi féle Smajl-Begovic triplával. Megint csak 6 pontra hízott az NK a Pécs előnye. 6 perc van még a mérkőzésből, támadnak a vendégek, és Török betörését követően a védőkről meg ki a labda. Ráadásul még itt a játékvezetők is sípoltak. 6 pont a differencia, és most megint, mint a nem tudna látványosan mit kezdeni ellenfelével a Diós Győr.
5: Igen, bár nem mondom azt, hogy a Pécs akarata érvényesül, mert amiket találnak kosarakat, most ez a kézen keresztül fordulásból hármas Szmajmekovics részéről, ez sem feltétlenül egy teljesen kidolgozott támadás volt. De hát ahogy eddig hullámzó volt a játék, most is abszolút az.
4: DVTK akciója, egy szép cselt követően Miklós Melinda indult be, és nagyon jól találta meg a palánk alatt Jovanovicsot, és ezzel a duplával 53-49, de a Pécsnél az előny. Hátra van még 5 perc, és könnyen lehet, hogy ezen az 5 percen múlik majd a DVTK egész idénye, mert hogyha 0-2-vel utaznak Pécsre, az szinte lehetetlen helyzet a bajnoki döntőben. A bajnokság előtt egyértelműen az egyik legnagyobb esélyesnek vélt DVTK esetében, amely ráadásul lehet, hogy bármilyen aranyérem nélkül zárja ezt a szezont. Völgyi Péter pedig azért nagyon dühös, mert egy dudaszó pillanatában veszett fejszennyereként eldobott hármast a Pécs szedett le, és megint a labda a vendégeknél, egy betörés követően pedig Török felteszi a duplát, és még falttal együtt tudta bedobni, úgyhogy jöhet majd plusz egyel Török Ágnes. Kulcs fontos pillanatokban inkább a Pécs oldalán van ott egyébként a szerencse is, meg a tudásbéli különbség is. 55-49, de nőhet ez a különbség még. Vezet tehát a Pécs, 5 perc van hátra, kézilabda.
7: A Győr is vezet, méghozzá 7-5-re a 12. percben, és hát az óriási különbség az ott jelenik meg, hogy érkeznek a friss győri játékosok, például Elver irányítani, és ő az, aki most kiharcol egy 7 méterest, mert hogy előbb Cvicset, aztán Fogelt is megveri friss lábon, gyors lábon. A ferencvárosi részről pedig annyi történt, hogy Cvics került a pályára Ingstad helyére, illetve érkezik most Lorak Lozer a pályára, Bödebíró Blanka helyére. És akkor Hauser jön a második győri 7 méteressel, a negyedik gólját szeretné megszerezni az Eto 48-as számú játékosa. Hauser bal kezében természetesen a labda, Glozer majdnem a 4-es vonalon, és Hauser lövőcsel nélkül a negyedik gólját szerzi. Egymaga majdnem annyinál jár, mint a Ferencváros teljes egészében. 12 perc játék után Eto, Ferencváros 8-5, kosárlabda Tóth Béla.
4: 7 pontos a különbség, ennyivel vezet a Pécs Diósgyőrben belül az utolsó 5 perce. Most Milica Jovanovics büntetőzik, a DVTK játékosa pedig a másodikat is értékesíti, 56-51, tehát 5 pontra csökken most a differencia, de továbbra is a Pécsben van ott inkább az extra ezen a mérkőzésen, de most áll a játék, úgyhogy addig Tatabánya.
6: Simon viszi rá a falra a labdát, és egy jó húzással, mondom én, hogy jó húzás, de végül kidobta Trámborg a labdát, az alapvonalon kívülre nem ment le Málesztejnék a labda, pedig már az emberelőnyt megcsinálták azon az oldalon Málesztejnek, csak nem volt pontos a passz. Jörgensen, Fodor lép fel a labdáért, aztán megy vissza a helyére, és most jönnek a cserék, most jön az egy csere, amit az Eto alkalmaz, aztán jön a kettő, hiszen lemegy Lagerqvist és Dülfer, jön Dál, illetve Elver, egyébként már pihenőt kapott, és a balvállát jegelni is kellett Bruna de Paulának. Nézzük a Győr támadását, Hauser, Elver. Elver van most középen, megpróbál egyegyezni, Bíró Blanka, Böde Bíró Blanka véd, és a kipattanó pedig Bordásé.
7: Fogel pedig hozná a labdát, elgondolkozik rajta, hogy gyorsan, vagy lassan, vagy közepes sebessége, aztán rágyorsít és kilövi a balansót, maga sem tudta, a szíve vitte volna előre az esze meg, mint hogyha mondatta volna vele, hogy nem kell annyira sietni. 8-6, tehát akkor, amikor a 14. percben járunk, hát kevés gólos, addig, ha lesz az a meccs, ezt most már így 13,5 perc után nagyjából kijelentő módba lehet tenni. Jörgensen irányít most, Elver a bal átlövő, a figura erejéig, Hauser a jobb átlövő a győrieknél. Dál lépett ki a falból, Jörgensen kapja Elvertől, most jön a visszacsere, aztán Márton lábához ér a labda, Hauser tenné le a szélre, nem jut el végül is a győri játékoshoz, mert ahogy mondta Márton, ugye közbelépett, és akkor indulhat felállt fal ellen a győri figura. Elver, Trámbor mellett, Hauser, Simonon egyezne, aztán ellövi, a jobb felső célozza. Ez meglehetősen pontatlan lövés volt, pláne Hauser szintjéhez képest, meg aztán pláne. Trámbor megint egyébként egy nagyon, hát milyen labda volt ez? Nem a legjobb, és akkor még finoman is fogalmazok, amit szeretett volna lehúzni Málesztein felé. 15. perc, 8-6-ra vezet a Ferencváros.
6: És jön a Ferencváros, Trámborg, Simon közben a Győr már becserélte Veronika Krisztiánzent is, mert ugye Trámborg passzába előbb belenyúlt Fodor Csengedet, oldalról jött a Fradi, Fogel, akár egy góra zárkoz, na az ő labdája jó volt, csak nem egészen jó ütemben Málesztejnek, hogy kénytelen visszatenni a labdát, megpróbál egyegyezni Simon, és be is lövi, Simon Petra megint a hátán viszi a Ferencváros, már a harmadik gólja ezen a mérkőzésen, 8-7, de már ott az Eto az ellenfél kapujánál, Dülfer oda potyintaná a labdát Dálnak, szabad dobás a győrieknek, eltelt negyed óra, 8-7-re vezet az Eto a Ferencváros ellen, és akkor megint kosárlabda, Tóth Béla, Károly Andrea.
4: Josipovics kiváló szerelését követően jöhet a Pécs. 58-51-re vezet Miskolcon az NK a Pécs. 4 perc van még hátra a mérkőzésből. Most már fogalmazhatunk úgy, hogy ott van az újabb győzelem kapujában a Mecsek aljai csapat.
5: Nagyon ott van. Ugyanakkor azért nincs még vége a meccsnek. 4 perc az nagyon hosszú, úgyhogy főleg ismét egy sapkát kapott a pécsi csapat. A kisember megpróbálja bevinni Zitzerbe, de a nála magasabb játékos simán le tudja
4: a kisember Rátkai, a magas az Toman Petra, a labda viszont marad a Pécsnél. 3 másodperc még a támadó időből, most Studer borul fel Miklós Melinda mellett, Miklós nem érti, hogy mi történt Studerrel, hát nem a saját lábában botlott el Studer, de azért tegyük hozzá, hogy itt kellett némi színészi képesség is Studer Ágnestől, minden esetre jöhet majd 2 büntetővel Studer, ezt már nem várjuk meg, majd annak eredményéről a következő kapcsoláskor számolunk be. 58-51, tehát a Pécs javára belül az utolsó 4 percen kézilabda.
7: Sok pihenő nem jutott Bruna de Paulának, vissza kell jönnie, egy góllal vezet az Eto és a labda a győrieknél. Elver középen az irányító helyén, Cvicsnek kell középen védekezni, Simonnal egyetemben is jó most a védekezés. Cvics, valamint Bordás a két középső védő. A Ferencvárosnál Kluber levette a melegítő felsőt, ő készülődik a Fradiban pályára lépni. Krisztiánzen most a jobb átlövő a győrieknél. De Paula, Krisztiánzen jól védekezik most a Fradi, picit tanástalannak érződik most, talán először a meccsen a Győr, illetve jó ugye a ferencvárosi védekezés. Passzívnál már az Eto, de Paula nagyon nagyon megveri Bordást, elver le a szélre, ez itt tiszta zicser gól, kettővel vezet a Győr. Hodor Csengéhez jut le a labda, ott középen a kulcs, De Paula előny szerzése volt, és jön is le a pályáról egyébként Dragana Cvic. Ingstad, hát mennyi volt ez? 3-4 perc pihenő, tényleg amennyi a legminimálisabb, vagy ami leginkább muszáj. 10-8 tehát, akkor amikor a 18. perc elején járunk.
6: És jön a Ferencváros, most már Kluiber a pályán jobb átlövő pozíciójában, Fogel-el cserél helyett. Simon Petra Fogel Kluiberhez passzol, Kluiber egyelőre nem viszi rá Simon Petra annál inkább, és ebből próbálnak helyet szerezni, cselezget, és 7 méteres valóban, hiszen körülbelül 5 méteren védekezett Bruna De Paula, tökéletesen látták ezt a játékvezetők, és egyébként pedig nincs is köztük vita, bár azért De Paula, mint minden egyes alkalommal most is megpróbálja elmagyaráztatni, hogy mi is történt, és jön a 7 méteres Simon Petra, akinek ez a negyedik gólja lehet már a találkozón egyelőre. Nem azt mondom, hogy egyedül cipeli a hátán, mert Böde Bíró Blanka is segít neki, de ő tartja a Ferencvárost meccsben. És olyan mekkora gól, 7 méteresből a felső lécről vágódik a gólvonal mögé, 10-9-re zárkozik a Fradi.
7: Akkor, amikor a 19. perc elején járunk, Elver magyaráz a többieknek, hogy mi lesz majd a figura. De Paula, Elver, Christiansen, ez a belső hármas. Az Etónál Lagerqvist van most bent beállóban. Szakó kijön Kisivához, meg Szevereihez egy kis frissítőért, meg némi nemű jó tanácsért. A labda pedig elől most már Lagerqvist kezében, aki kilép a falból. Elver, De Paula most a bal átlövő helyén, vele szemben Kluiber védekezik. Christiansen le a szélre, zicser, és nem lesz belőle gól. A kipattanót összeszedi azonban Fodor Csenge. Nagyon nagy helye volt Hagmannak, viszont nem tudott túljárni Böde Bíró Blanka eszén. Újra neki futhat a plusz kettőnek az Eto 11 perccel az első félidő vége előtt. Csak úgy, mint a legutóbbi gólt, ezt is Fodor Csenge szerzi. Átkerült a labda a bal szélre, és ő eredményes. Málesztein pedig kap egy 2 perces kiállítást, De Paula jelentősen hamar elkezdett gyógyulni, ahogy látta, hogy a 2 percet befújták. Angela Malesteinnek, akinek volt már ugye sárgalapja, azért érkezik az ápolás Bruna De Paulához. Tehát 18 perc 58 másodperc játék után Eto Fradi 11-9 a női magyar kupa elődöntőjében, hogy áll a Pécs Diósgyőr női kosárdöntő, Tóth Béla.
4: Itt az esély a Diósgyőr előtt, hogy lőtávon belülre kerüljön. 60-56-os pécsi vezetésnél támad a házigazda, volt a különbség 9 pont, és elszórja a labdát Lelik, egy borzalmas keresztpassz, ami Varga Alisz találja meg, és így a Pécs fordulhat. Bő 2 perc van hátra a mérkőzésből, a Pécs pedig most már hát természetesen lassítja a játékot, tehát volt 9 pont is a különbség Studer büntetőjével, innen Jovanovic triplájának is köszönhetően visszajött 4 pontra a DVTK-kel, de most megint a Pécs kezében a lehetőség, volt a kezében a lehetőség, Rátkai Eszterre fújnak egy támadó szabálytalanságot a játékvezetők, és itt mellettem Károlyi Andrea és állandó szakértőnk is, hát a homlokát, fejét fogta.
5: Hát igen, mert ilyen ütközésből 101 mérkőzésen, ha nagyon-nagyon-nagyon nagyítóval akarjuk nézni, akkor volt egy olyan mozdulat, amire lehetett volna fújni, de alapvetően az egész nem volt szerintem támadó falt, ennek ítélték a játékvezetők, úgyhogy a Diósgyőr lett a támadás.
4: 4 pont hátrányban a házigazda, a DVTK támadása körtéből Ahonina felteszi a lepattanó Jovanovicsé, aki aztán ezzel a duplával 58-60-ra módosítja az állás. Milica Jovanovic szép lassan csendben itt az, hát az egész mezőnyt figyelembe véve a legeredményesebb játékos lett a maga 16 pontjával, illetve most már frissul a statisztika, 18 pontos a montenegrói játékos, és emellett van még 11 lepattanója, tehát dupla-duplánál Jovanovic, hát elképesztő, amit dolgozik, és könnyen lehet, hogy rajta múlik majd a végső siker. 60-58-ra viszont még így is a Pécs vezet a DVTK otthonában, belül az utolsó 2 percen, amikor pécsi akció, Josipovic kéri el, most egy futásban, tehát a DVTK is újabb támadó

0: semmi szándékosságot nem akarok benne felfedezni, de most ez így elég furcsán jött ki.
1: Egyenlíthet, sőt, akár a vezetést is átveheti a DVT-ket, de Toman elhibáz, aztán pedig a Boninát borítják föl. A becsúszó Studer volt az. Hát egészen kiélezett a mérkőzés, de most Tahonina lemarad a padlón, és lehet, hogy ápolást igényel. 60-58-ra Pécs vezet a DVTK otthonában, 1 perc, 17 másodperc maradt a találkozóból, most viszont áll a játék a hósérülése miatt, addig pedig Tatabánya kézilabda.
2: 12-9 az Etónak, és egy újabb kiállítás a Ferencvárosból. 9 másodpercig ember, kettős ember előnyben játszott az Etó, aztán Málesternél lejár, de aztán most meg Krujber találja be. 12-10, a győriek azért kihasználták az ember előnyüket, és 3 góllal elhúztak, most ezzel a góllal 2 a Ferencváros hátránya. Egyébként Stanko is a pályán, már csak a 2 szélső, illetve Szemerei Zsófi nem lépett pályára a nevezett győriek közül. 13-10 Hagman vitte be az emberelőnyös figurát, ezt elég egyszerűen játszották le, egy húzás és a bal jobb szélről a svéd bevitte, akinek lassan-lassan az utolsó mérkőzéseit látjuk egyébként a pályán, hiszen befejezi a kézilabdát.
3: Bizony, és ugye pont a BL negyed döntő után mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha mindezt egy BL győzelemmel tehetné meg. Hát könnyen lehet, hogy egy Magyar Kupa győzelemmel beelőzheti majd a BL győzelmet. 13-10, 22 és fél perc játék után a fiatal Seibert irányít most a Ferencváros együttesénél, lévén belső posztra nem nagyon van hadrafogató embere Jesper Jensennek. Simon egy az egyben csinálná meg, középen Lagerquist, illetve Christiansen között. Lagerquist neki áll valamit megmagyarázni a játékvezetőnek, úgyhogy felborítja Simon. Ingstad végezte el a szabaddobást. Krujber, Simon, Seibert a belső hármas a Fradinál. Egy az egyben Lagerquistnek lesz egy 2 perces kiállítás. Nem tudom, hogy mind csodálkozik, megint kérdően nézett horvát játékvezetőre Lagerquist, de aztán utána csak beletörődik a ténybe, hogy be kell mennie 2 perce. Ferencvárosi 7 méteres jöhet majd a mérkőzésen. Málesztein lesz az, aki elvégezheti, és közben lepergett Fogel kiállítása, tehát ember előnybe kerül majd a Fradi. Szakó majdnem a 4-es vonalra előre jön, Angela Málesztein pedig odáll a 7 métereshez. Málesztein a jobb felsőbe, bődületesen nagy gól. Málesztejnek ez a második a meccsen, pont 2 a különbség, 13-11-re vezet a Győr.
2: Így van, és hát lassan-lassan talán vége lesz a kosárbajnoki döntőnek, úgyhogy menjünk is Tóth Béláékhoz szerintem.
1: Hát amióta a legutóbbi kapcsolás megtörtént, 1 másodperc telt el a játékidőből, mind a hát Ahonina büntetőjénél, meg aztán a bedobás után 1 másodperc lepergett, mert hogy Ahonina mind a 2 büntetője jó volt, viszont utána azonnal mutatta a DVTK játékos a szakvezetőjének, hogy cserét kér, és alig ha játért a felező vonalon túlra, 4 kézlábra kényszerült, mert hát lehet, hogy itt az ütközés még benne maradt, és emiatt nincsen 100%-os állapotban. Most a kispadra kísérik le Ahoninát, tehát áll a játék, ezt most rögtönözve kihasználta mind a 2 szakvezető egy időkérésre, mármint hogy a játékosokat oda hívták magukhoz, de jön majd az záró perc, hogyha már tényleg a játékról szól a találkozó. Egy 9-0-ás futásban a DVTK, és ezzel egál 1 perc 13 másodperccel a vég előtt DVTK Pécs 60-60, és akkor most a pécsi akció. Varga Liz, Studer a 3 pontosolon kívül még Smailbegovic. Jó a tripla! Smailbegovic! Hát gyakorlatilag ő a clutch player a pályán, mert egyedül ő tud olyan dobásokat elvállalni, amik kulcsfontosságú pillanatban nyomás alatt bemennek. Túloldalon Lejlik betörését követően pécsi lepattanó. És a labdát a pécsi javára ítélik a játékvezetők. 63-60 Smailbegovic triplájával megint lemarad egy DVTK játékos. 47 másodperc maradt hátra a találkozóból. Kézilabda.
3: Mondjad, Simon Petra betörésből, igen, na csak összerakjuk. Előtt egy óriási kapufát, így nem tudott egyenlíteni a Fradi.
2: Most már jön a Győr, mert hogy egyébként Christiansen meg butaságot csinált az előző támadásnál, föl se ért a Győr, már belement. De most nézzük a győriek támadását, lejárt a Fradi ember előnye, és futtából, talpról a 14. győri gólt szerzi meg Helene Elver, és már ott is a Fradi a győri kapu előtt. Simon megint oda viszi Lagerquist.

0: meg aztán dől fel az, aki megrángatja fogelmezét, és most egy időkérés Jesper Jensentől, 4 perc és 31 másodperc a hátra az első félidőből, 14-12-re vezet az Eto'o a Ferencváros ellen kosárlabda.
1: Lelik Rékát kísérik most le a kispadra, mert hogy ő sérült meg az előző esésnél, tehát két játékos vált ki sérülés miatt a DVTK-ból, a Honina és Lelik Réka. 40 másodperc még pécsi akció, 3 pontos vendégvezetésnél Miskolcon. Studer, 12 másodperc még a támadó időből. Studer próbálja ugye most csalni az időt, semmi más szándéka nincs. Szmájl Begovic, 4 másodperc, el kell vállalni valakinek a dobást. Josipovic, Studer beláll, rövid, a lepattan pedig a Pécsé lesz. A labdát valahogy kihalászt onnan a DVTK játékosok közeléből. Josipovic, 8 másodperc, meg fogja nyerni a Pécs. Dulpankának oda nyúlnak, Kányási üt oda, ő eszmél, hogy itt valakinek faltot kell ütni, különben letelik a játékidő. 10 másodperc maradt a mérkőzésből, jöhet majd 2 büntetővel Dulpanka. Ha mind a kettőt értékesíti, akkor onnantól kezdve csak a csoda segíthet a Diósgyőrnek. 63-60-ra tehát vezet a Pécs, és Dúl összpontosít. Hiába itt a szurkolók nyomása most, az elsőt az bedobja. Megkapja a pacsikat, jöhet majd a következő. Hogyha azt is bedobja, akkor 65-60, és onnantól fogva tényleg a Pécs hatalmas leolvadása kellene ahhoz, hogy ne 0-2-re módosuljon a párharcállása. Kihagyja Dúl, a lepattanó kié lesz a Pécsé, DVTK játékos kezéről ment ki a labda, úgyhogy ez talán még jobb forgatókönyv, mint hogy bedobja Dúl.
2: Igen, ez nekik mindenképpen jó, mert így egy teljes hát egy 14 másodperces támadást kapnak, de hát ugye 10 másodperc van hátra a mérkőzésből. Azt mondjam, le a kalappal a pécsiek előtt. Én nem gondoltam volna egyáltalán, hogy ezen a találkozón még tudnak így harcolni, és ennyire jelen lenni. Én, ha fogadnom kellett volna, akkor nagyobb összeget mertem volna tenni arra, hogy ez simán nyeri a DVTK, de egyszerűen a DVTK-nak most mondjuk van egy Jovanovic, aki megpróbálja a hátán cipelni a csapatot, de úgy összességében lehet, hogy csak bennem, nem tudom, hogy nincs az az érzés, hogy egy ilyen együtt küzdő brigádot alkotnának.
1: Ez hiányzik valóban, ez a feeling, ez az érzés a DVTK játékosokból. Időkérés Gyokics Zsejko kérte ki, 64-60, tehát 9 másodperccel a vége előtt a Pécs javára, ráadásul a labda is a Pécsé, és lehet, hogy a következő kapcsolásnál már végeredménnyel jelentkezünk. Kézilabda.
0: Itt 15-14, Hauser után betalált Simon Petra is, úgyhogy egyelőre a Fradi tapad a győriekre. Azt nem lehet mondani, hogy kapusparádé a mérkőzés, hiszen Szakónak egy, Bödebíró Blankának meg mindössze 4 védése van, úgyhogy nagyon nem lepődnék meg, ha a második fél időben már két új kapus állna a vonalon, mindkét oldalon. Stanko bent van, és visszajött Hauser is, ugye ez kiderült az előbb, hogy ő szerezte a gólt ebből is. Elver pedig besétál és bepattintja. Hauser elvitte az ember, gyakorlatilag bevitte magával a hatoson belőle. 16-14, és én szerintem most nyugodtan menjünk vissza Tóth Béláékhoz.
1: Büntetővel jöhet majd a Pécs, Studerrel szemben egy falt, 8 másodperc maradt a mérkőzésből, Studer tehát két dobással a büntető vonalról, és könnyen lehet, hogy ezzel hát most már két triplányi különbséget tesz a két csapat közé. Az első jó, jöhet a második. Nagyon lassan ugye a végére érünk ennek a találkozónak, most már több mint 2 órája tart egyébként a mérkőzés. A második büntető is jó Studertől. 66-60 a Pécs javára, 8 másodperc maradt a találkozóból. Gyakorlatilag nem is kell itt semmilyen faltot beütni a Pécsnek, engedni leperegni azt a 8 másodpercet. Bedobja Miklós, Kányási átviszi a labdát, Jovanovic, 3 másodperc még, Jovanovic végigviszi, nincsen dobás, a végén pedig van egy dobás, de az kimarad. Mindez azt jelenti, hogy a második mérkőzését is a bajnoki döntőnek a Pécs nyeri, méghozzá Miskolcon 66-60-ra, úgyhogy az első negyed felétől kezdődően szinte végig az NK a Pécs vezetett, és kedden a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén hazai pályán az alapszakasz győztes akár le is zárhatja a párharcot. Még egy rövid összegzés, Andi.
2: Csak azt tudom mondani, hogy minden tisztelet a pécsi lányoké, hogy ilyen szinten bele tudnak állni a döntőbe. Én azért még várok egy kisebb csodát a Diósgyőrtől.
1: A végeredménnyel búcsúzunk. DVTK Pécs 60-66 a szó a stúdiójé.
3: De már megyünk is az utolsó másodpercekre. Győr Ferencváros női kézilabda.
4: 25 másodperc van hátra az első játékrészből. Passzívnál támad a Ferencváros. Trambor csúszik át a jobb átlövő helyéről a bal átlövő helyére. Jesper Jensen már kért időt, úgyhogy neki itt már nem nagyon lesz lehetősége beleszólni, meg a többieknek se nagyon, mert egyetlen passza maradt a Ferencvárosnak. Fogel fogja előni 12-13 méterről. Tegnap a hely szellemét, ha meg lehet idézni, volt olyan gól az első félidő végén, amit hármas ember hátrányból szerzett a Tatabánya férfi csapata, de hát ott nem Szakó volt az ellenfélnél a kapus, itt viszont Hátánu Szakó leért 12-13 méterről, azért neki szerintem kölyök korában sem dobtak gólt, nem még, hogy most felnőtt korában. 3 másodperc az első félidőből, Stanko Zicserét védi Böde Bíró Blanka, és 7 méteres ítél Marton Balázs, az alapvonalról Ingstad ellen ítélik a hetest a játékvezetők. Ez azt jelenti, azt jelenti, na, szóval jön egy időn túli hetes.
0: És Hauser megy oda, akinek, ha belövi ez a 7. gólja a mérkőzésen, hihetetlen formába lendült itt a szezon vége felé Dion Hauser, aki egy kicsit szenvedett ebben a szezonban, aztán most megint ott van, ahol tavaly ilyenkor. Böde Bíró Blanka majdnem kijön a 4-es vonalig, egy lövőcsel, és belövi Hauser a húzott alsóba. Így aztán 30 perci játék után sok gól, kevés kapusvédés. Győri Audieto, FTC Rail Cargo Hungária 17-15 a Szóval stúdiójé.
3: Köszönjük szépen, izgalmak a kosárlabdában és a kézilabdában is, izgalmak labdarúgásban is, hiszen elkezdődött már a Kazincz Barcika Kisvárda mérkőzés. Jó András a kommentátor.
5: A Fizliga 32. fordulójában a Kazincz Barcika Kisvárdát fogadja a DVTK stadionban. Rögtön egy érdekes hír a legelején, a már biztos kieső Barcika. Mindenkinek szeretné megköszönni az egész éves kitartó szurkolást, ezért a belépő egyek egységesen 100 forintba kerülnek. Hát a 6. percben jár a mérkőzés, a lelátó az Kong, itt a DVTK stadionban, és kimondottan túl sok helyzetről egyelőre még nem tudunk beszámolni.
3: Köszönjük szépen, természetesen majd folytatjuk a mérkőzés közvetítését, de először jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Az utolsó pillanatban egyenlített a Nyíregyháza az MTK elleni mérkőzésen. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés. Sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
6: Sporthírek.
7: A 90. percben szerzett 11-esből egyenlített a Nyíregyháza, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. A Hungária körúton a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának első mérkőzésén. Németh Krisztián az MTK 37 esztendős csatára, korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, mint ismert 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. Ma két további mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, nemrég kezdődött a Kazincz Barcika Kisvárda összecsapás, még 4:48-tól az Éllovas Győr a DVTK-t fogadja. Mindkét találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban, valamint az M4 Sporton és az M4 Sport Plus. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diósgyőr Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása 2-0 a Pécsnek. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese holnap az olimpiai bajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele, valamint beszéde kora délután lesz. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos asszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Áprilisban a megszokott csapadékmennyiség tizede esett csak Magyarországon, írt a Facebook oldalán a Hungaromet. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek.
6: Közlekedés.
7: Baleset lassítja a haladást a fővárosban, a Szentendrei úton kifelé fokozott figyelemmel vezessenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 16 óra 11 perc van, néhány eredmény, illetve állás. A Bundesligában Bayern München Heidenheim a 41. percben 0-2, Frankfurt Hamburg 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Union Berlin Köln 0-1, Werder Bremen Augsburg 0-1. Este majd Leverkusen Lipcse mérkőzést rendeznek, tehát mindegyik mérkőzés a 41. percben jár. Aztán a spanyol bajnokságban egy végeredmény, Villarreal Levante 5-1. Aztán az olasz bajnokságban Udinese Torino a 49. percben 1-0, a Premier League-ben pedig három mérkőzés 10 perce kezdődött, Brentford West Ham 0-0, Newcastle Brighton ugyancsak 0-0, és Wolverhampton Sunderland ugyancsak 0-0 az állás jelenleg. A magyar labdarúgó NB1-ben a kora délutáni mérkőzésen MTK Nyíregyháza 1-1, most pedig kapcsolunk a Kazinc Barcik a Kisvárda mérkőzésre, Jó András a kommentátor és Bene Ferenc a szakkommentátor.
9: Itt pedig az állás a 11. percben 0-0. Volt már egy helyzete a Kazinc Barcikának. Egy szabadrugásból Kárti próbálkozott, a bal alsót vette célba, de nagyjából másfél-két méterrel a kapu mellé pattogott a labda. És hogyha már a hazai együttesről beszélünk, három változtatás történt az előző fordulóhoz képest. Kártik, Radkowski és Nyíri került be a kezdőbe. De ha már a kezdő, akkor beszéljünk róla. Juhász a kapuban, a védelemben Baranyai, Nagy, Rácz és Deutsch. A középpályán Messi, Szőke és Kártik. Messi egyébként kapott már nemrégiben a 9. percben és sárgalapot, a támadó sorra pedig Schuster, Trencsényi és Könyves. Még mielőtt beszélünk a Kisvárdáról, Bene Ferenchez fordulok, hogy hát egy picit több fiatal elfért volna ebben, pont erről beszéltünk, amíg nem volt nálunk a szó ebben a kezdőben is.
10: Igen, érdekes kérdés. A bajnokságnak ezen szakaszában, amikor a legnagyobb kérdések már eldőltek, akkor az ember arra számítana, hogy vagy azok a játékosok kapnak nagyobb szerepet, akik kevesebb játék lehetőséget kaptak addig, vagy azért szívesen látná az ember a magyar fiatalokat a játéktéren, hiszen gyakorlatilag ennek a mérkőzésnek különösebb tétje nincsen.
9: Akkor beszélünk a vendégekről, hogy a Kisvárdáról van szó. Itt négy változás van az előző fordulóhoz képest. Cipetić, Jovic, Popola és Novotny az, aki kikerült a kezdő csapatból, és ami a mostani kezdőt illeti, kapuban Popovic, a védelemben Nagy, Radmanovac, Olá és Soltész, a középpályán Mbok és Szőr, a támadó soron pedig Matanovic, Melnyik, Mesanovic és Szikszai. Közben egy próbálkozás a Kisvárda részéről, de ezt Szikszai nem érte el, pont őt említetted nemrégiben, Feri, hogy Szikszai új, fiatal, ezt a kezdőt hogyan ítélnéd meg?
10: Igen, ő egy 2007-es születésű fiatal játékos, center pozícióban kap szerepet, Matanovic és Mesanovic a két szélén támogatja őket. A két légiós stabil játékos a Kisvárdának, de hát Szikszai eddig kevés játék lehetőséget kapott, viszont ez örömteli, hogy mindenféleképpen most adnak neki lehetőséget. Ugyanakkor a mérkőzések kapcsolatban eddig a Kisvárda dominál, többet van náluk a labda, viszont Kártik révén egy veszélyes szabadrugása volt a Kazincbarcikának, de igazából nagy gólhelyzet nem történt a mérkőzésen. Szerintem lélektanilag fontos lesz, hogy kiszerzi az első gólt, illetve azt látom, hogy klasszikusan idény végi, szezon végi mérkőzés, ahol nagyon-nagyon kevés dinamikus mozdulatot látni, inkább oldal és visszapasszok jellemzik a találkozót eddig.
9: Ugye azért alapvetően egyébként a 14. percben erre a mérkőzés továbbra is Kazincbarcika-Kisvárda 0-0 az állás, és abba kezdtem bele, hogy játszottak már egyébként nagyobb tétért mérkőzést a futballtörténelemben, mint a mai találkozó, de legyünk megengedők és lássuk, mi lehet a motiváló a két újonc Diós Győri rangadóján, bajnok ilyen. Ugye a Barcika itt az első hazai győzelem megszerzése a DVT arénában, és a szép búcsú az otthoni környezettől. Kisvárdai szempontból pedig a 6 nyeretül megvívott bajnoki sorozat lezárása, az első idegenbeli győzelem megszerzése 2026-ban, illetve az, hogy a Kazincbarcika lehet az egyetlen csapat, amelyet ebben a bajnokságban mindháromszor megverhet. Egyáltalán nincs jó formában a Kisvárda.
10: Igen, ezek kétségkívül rendkívül nemes célok. Arra leszek kíváncsi, vagy lennék kíváncsi, hogy a játékosok tisztában vannak ezekkel a statisztikákkal. Nem tudom, hogy mennyire motiválja mondjuk Matanovicsot, hogy harmadszor is elvegyék a Kazincbarcikát. Hát én bízom benne, hogy talán több dinamikus mozdulat lesz a találkozón, de eddig ugye a testbeszédük a játékosoknak azt árulja el, hogy már most várják a találkozó végét.
9: Igen, alapvetően nyilván mi is igyekszünk feldobni ezt a mérkőzési a közvetítésünket, de nehéz, hiszen azért a játékosok sem úgy állnak hozzá. Most egy fordítás a bal oldalra Soltésznak, és ő pedig előre teszi a labdát azonnal, de ez nagyon-nagyon hosszú volt Szikszainak, és már futni is kell vissza, hiszen Popovics már is, vagyis Juhász már is játékba hozta a labdát. Egy felívelt labda a jobb oldalon, ez szintén elhalt, ott nem más, mint Soltész állította meg a kazincbarcikai támadást. És most a Kazincbarcika a félpályán labdászrez, és ezzel lehetne is menni. Schusterre jól látom, az, aki robog, aztán pedig lerántják, és akkor jöhet egy újabb szabadrugás. Embok volt a szabálytalan Schusterrel szemben, és akkor jöhet majd egyébként Rencsényit rántott le pontosabban Embok, és akkor jöhet majd egy szabadrugás, nagyjából egy ilyen 25-30 méterre a kaputól a pálya jobb oldalán, ott a 16-os csücskénél, és jöhet majd egy beívelés. Popovics, a kisvárdai kapus rendezgeti ott előtte a falat, a sorfalat, hogy hova kell majd állni, és akkor Kártik fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást, és ahogy korábban említettem, már ugye a 8. percben volt már egy próbálkozás a Kazincbarcikának, az kapu mellé ment, most pedig a 16. percben jöhet a Kazincbarcika második szabadrugása. Kártik íveli be a labdát, ez jól jön, a fejes elmarad, ami mindig a Kazincbarcikai labda, ahogy kimondom már is, egy kisvárdai indulna meg, és megint egy fölösleges szabálytalanság, és jár is a lap. Most a sokszor emlegetett Schuster lesz az szerintem. Bizony, ő kapja meg a mérkőzés második sárga lapját, a 17. perc legelején. Hát azt hiszem, sok ilyet fogunk látni a mai mérkőzésen.
10: Igen, egyelőre furcsa számomra, hogy sok a rossz ütemű becsúszás. Az tény, hogy ezen a mérkőzésen is sok múlhat azon, hogy abban az esetben, amikor rendezetlen védelmekre tudnak kontratámadást vinni a játékosok, abban lehet azért egy kicsit, hogy az állóvíz megmozdul. De hát ezt próbálják elkerülni az ilyen taktikai szabálytalanságokkal. Minden esetre Kovács játékvezető igyekszik ezt már az elején megfogni. Alapjában a Kazincbarcikaiaknál az a tudatosság látszik, hogy Trencsény és Könyves személyében két ékjátékos vonultatnak fel, akikre általában hosszú indításokkal próbálják megjátszani őket és azzal támadásokat indítani, viszont egyelőre a középpályáról nagyon kevés támogatást kaptak, ezért kevésbé a hatékony a két ékjátékos.
9: Sikerül a Kazincbarcikának a saját térfelén labdát szerezni, és most próbálja kihozni a labdát. Baranyai az, aki meglódul elől, és már is teszi előre a labdát, jó a csel, aztán Trencsénynek a továbbítás, még mindig ővé a labda, kérdése be tudja tenni, inkább megfordul, megtorpan egy pillanatra, aztán pedig jön az segítség Messitől, aztán pedig a beívett labda Könyvesnek, ez pedig egy nagyon gyenge lövés volt, Popovics ez könnyen védte, és egyébként nemrégében ugye a kisvárdai kezdőben említettem kimaradókat, ugye nem tagja már a kisvárdai keretnek a két lejáró szerződésű korábbi is bosnyák válogatott légiós Cipetics és Jovovics, akit ugye a hét elején váltak el közös megegyezéssel. Jovovics egyébként sem játszhatott volna, mert az előző fordulóban megkapta az 5. sárga lapját, úgyhogy nélkülük kell majd megkezdeni az alapozást nyáron. Kérdés majd, hogy ugye a 8. helyen álló Kisvárda Révész Attila jó voltából milyen erősítésekre vesz célt majd a nyáron, kik érkezhetnek vajon ebbe a Kisvárdába? Ezek mindig nagyon érdekes kérdések itt az év végén, de hát hol van az még? És közben a Kisvárda járatja a labdát hátul. Radmanovát, az aki most átteszi jobb oldalra Nagy Krisztiának a labdát, egykori Kecskemétinek. Jó a továbbítás, de egyre nem tud a Kisvárda tovább menni. Melnyik forgolódik, Nagy Krisztiánhoz kell visszatenni a labdát, ő pedig úgy dönt, hogy még hátrébb teszi kislozásra az utolsó kisvárdai játékosnak, Radmanovacnak. Szőr, Nagy Krisztián, és megtorpalna visszacsel jó, Embok, mögötte érkezik Trencsényi, vigyáznia kellett, hogy továbbította is inkább a labdát, már is átfogadta a Kisvárda a labdát a bal oldalra, Olá, aztán Soltész, visszakapja Embok a kezdőkörnél. Most jobb oldalra a labda, Szőr, egyelőre így nyugodtan járatja a labdát a Kisvárda, Nagy Krisztián vissza a Radmanovacnak, megint próbál hátulról építkezni a fehér mezben játszó vendégegyüttes, a Kazincbarcika a mai találkozón is kékben játszik, ez a hazai szerelése Kuttor Attila csapatának. Most egy nagyon rizikós passz volt ez Szőrtől, de meg tudták menteni, és Radmanovac inkább elengedi Soltésznak, Soltész felnéz, és továbbítja Emboknak. Most egészen magasan támad le a Kazincbarcika, Popovics kapusnak is be kell szállni a játékból, fordít a jobb oldalra Nagy Krisztiánhoz, Nagy Krisztián előtt van terület, lehet menni a labdával. Előre teszi, ez nagyon pontotlan volt, talán még vihette volna egy kicsit, és Kazincbarcika a labdaszerzés könyves, aztán Trencsényi nagyon szépen tudja megtartani a labdát, aztán pedig Kártik, picit cipeli, a bal hátvéd Dajcs is beszele picit a játékba, Messi továbbítja a labdát, forgatják a Kazincbarcikák a labdát a másik oldalra. Rácz, aztán pedig Nagy, a két védő adogat most a saját tér felé. Nagy felnéz, felíveli a labdát, ez jól néz ki egyelőre. Dajcs viszi be, már 16-oson belül befelé csel, ez jobban a lövés. És ott a becsúszó Radmanovac lábában elhalt ez a lövés, és ez könnyen fel tudta venni Popovics. És akkor, ha minden igaz, akkor elkezdődött már a második félidő a női kézilabda a Magyar Kupa elődöntőinek találkozóján, Ferencváros Győr, vagy Győr Ferencváros, Cseszregi Balázs és Németh Kornél.
4: Vagy Németh Kornél, vagy Cseszregi Balázs is egyébként Győr Ferencváros, viszont a Ferencváros kezdte. Andris, köszi a szót. Kluiber irányít a figura erejéig a második félidő első támadásánál. A Fradiban kettőt cserél majd támadás védekezésben a Ferencváros. Szóval Fogel, Simon és Kluiber a belső hármas, a fővárosiaknál Fogel lövését, pedig Szemerei védi, kapus csere a győrieknél. Szemereinek rögtön az első támadásból megvan az első védése.
0: És már Hauserben játszott a ladat, Lágert visznek, és áttejtik Glozeren, tehát bejött az, amiről beszéltünk, mindkét csapat kapus cserélt a szünetben, hárommal vezet az Eto 18-15, Simon Petra pedig, mint a viharot termett az Eto kapuja előtt, de Lágerkiszt visszaért, szabálytalankodott, így aztán felállt fal ellen támadhat majd a Ferencváros. Nem csoda egyébként, hogy cseréltek, hiszen Szakó mindössze kettőt védett, és Bödebíró jobban védett, 6 védésé jutott, de nem volt igazán meccs eldöntő forrában, lehet ezt talán mondani. Kluiber Ingstadot játsza meg, de Lagerqvist odaér Ingstadra is, így aztán csak egy szabad dobás a Ferencváros csapatának.
4: Simon Fogel kilépi a hármat, tovább teszi Kluiber, fölmegy, leüti, és hiába félfaultos lövés, és hiába indulnának a győriek, elsősorban Van Wetering a bal szélen. Visszafújja a játékvezető. Hofden érkezett a túloldali szélső pozícióba a győrieknél, tehát Per Johansson azok után az első félidőben jegelte a két szélsőjét, és a második félidőre lehetőséget ad nekik, és Kluiber menne. Gerronika Christiansennel szemben sok esélye nem volt ezzel a tessék-lássék csellel. Fogel középről egy átlövés bele a blokkba, a lecsorgót pedig összeszedi Van Wetering, mellettem egy Hofden, és Emily Hofden, ha már pályára került, rögtön szerez egy gólt, ezzel lesz 19-15, 4 gólos különbség, ha jól jegyzeteltem, ez a legnagyobb különbség, és mivel eladja a labdát a Fradi, és Van Wetering betalál, ebből a 4-ből rögtön lesz 5.
0: Hát úgy kezdődött ez a második félidő, hogy két szemerei védéssel, és aztán a 2-ről 5-re rőlt a győriek előnye, mert hogy közben volt egy eladott labda is, de akkor menjünk megint Jó Andráshoz egy pillanatnyi foci eredményre.
9: Igyekszem nagyon gyorsan elmondani, az elmúlt 20 percben akkor nem volt nálunk a szó, amikor a legizgalmasabb dolog történt, hiszen Szőke jó voltából a Kazincbarcika vezetés szerzett a 21. percben, egy bedobás követően könyvesről átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Radmanovac fejelte rossz helyre a labdát, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját, nem tudta hárítani Popovics kapust, nagy góllal szerzett át vezetést a Barcika, a 24. percben Kazincbarcika Kisvárda 1-0.
0: Védett megint Szemere, ide a visszapattanó labda Fogelhez jutott, ezt is kivédte, de Fan Vetering közben a visszalőtt labda közben megrángatta a mezét a játékvezetők. Ezt észrevették, jön a 7 méteres Málesztein, megy oda a büntető elvégzését, egyet már belőtt ő is, meg egyet már belőtt Simon Petra is. Nézzük, mit kezdenek Szemereivel. Ez... És Szemerei megfogja a lába közé lőtt labdát, aztán a visszalőttet is. Hát jól kezdett Szemerei, Zsófi.
4: A kapussere nagyon-nagyon érezteti a hatását. Nyílik az olló lerohanásból. Hovden, kettőből, kettő Emily Hovdennél. És nem lennék meglepve, ha Jesper Jensen időt kér, de Jesper Jensen nem időt kér, hanem leül a kispadra. Hát van ott egy gomba, amit meg is lehet nyomni. 17-15-tel fordultak a csapatok, most 21-15. 4 perc sem telik el a második félidőből. Szemerei Zsófi jelenti most elsősorban a különbséget a két csapat között. Kluiber eladja a labdát, megint csak jönnek nagyon nagy lendülettel a győriek. Christiansen azt mutatja, hogy megállunk, lassítunk. Aztán utána most már Hauserhez teszi a labdát. Simon állítja meg Hausert, Lagerquist eltűnik Ingstad mellett. Jön a kettős győri cseretámadás védekezésben. Jörgensen és De Paula jönnek be. 21-15 az állás. Döntő szakaszához érkezik a meccs, hiszen nagyon sok van még ugyan hátra, de azért a 6 gól az tekintélyes különbség.
0: Jörgensen viszi a falra a labdát, De Paula próbál egyegyezni Kluiberrel szemben. Hauser pedig átlő, és úgy, hogy a Glozer lábai között megszerzi az Eto 22. gólját. Simon rohan, és az az érdekesség benne, hogy a gólt lövő Hauser visszaért, és ő szabálytalankodott vele, úgyhogy jön egy ferencvárosi szabaddobás, és akkor most megint menjünk Jó Andráshoz a Kazincbarcika mérkőzésre. Hát, ha megint történt valami.
9: Nem történt semmi azóta. A 25. percben erre a mérkőzés, 1-0 vezet a Barcika továbbra is, és most jöhet majd egy szabadrugásra kifelé a Kisvárda, mert hogy már, vagyis a Barcika, mert hogy már lesen volt kisvárdai támadó, szóval a 26. percben 1-0 továbbra is a Barcikának a Kisvárda ellen kézilabda.
4: Hauser hozza a labdát nagy lendülettel, Christiansen Simon mellett, bejátszás beállóba, ha nem megy be 7 méteres, már pedig nem ment be, úgyhogy 7 méteres jön a győriek javára. Hauser eddig 8 gólnál jár, 7 az első félidőben, 1 a másodikban, torony magasan a mezőny legeredményesebb játékosa, szóval 8-ról 9-re lépne 7-ről. Hát, Glozer! Bemutatja, hogy a kapu jobb oldalába lövi, és oda is mozdul egyébként Nora Glozer. Hauszérnek van egy rontott lövése, Jesper Jensen meg most kér időt, 22-15 áll az eredményjelzőn az időkérés erejéig. Mindenképpen menjünk a labdarúgó helyszínre Jó Andráshoz.
9: Én pedig mindenképpen megszólítanám állandó szakértőnket, Benne Ferencet, hogy eltelt 27 perc a mérkőzésből, hogyan értékeli eddig ezt a találkozót?
10: Igen, hát gyakorlatilag ugye nem szabad figyelemen kívül hagyni, hogy a 27. percben 1-0-ra vezet a hazai csapat, és ez előrevetíti a mérkőzés eddigi képének a konzerválását, hiszen gyakorlatilag a barcikai csapat egy 3 belső védős 5-3-2-es játékrendszert alkalmaz, aminek a fő stratégiája az, hogy állandó jellege mindig 10 emberrel a labda mögött legyenek, magyarán szóval felállt védelemmel fogadják mindig a Kisvárdát. Egyelőre a Kisvárda nem tudta ezt a lehetőséget kihasználni, amennyiben rendezetlen a Kazincbarcika védelme, általában oldal és visszapasszokkal lelassítják a támadást, így rendszeresen mindig 10 emberes védőfallal találják szembe magukat. Amíg ezen nem tudnak változtatni, addig nagyjából ilyen lesz a mérkőzés. Azt egyelőre nem látom, hiszen Matanovics és Messanovics nagyon keveset van játékban, az ő kreativitásuk talán tudna bontani, de mivel keveset vannak játékban, eddig a Kazincbarcika elképzelései érvényesülnek.
9: Matanovicsot vették körbe a hárman, aztán pedig Messi szabálytalankodott vele szemben, a szabadrugás követően pedig már játékban a labda, 28. percben pedig Kazincbarcika Kisvárda 1-0 kézilabda.
0: 22-15 és Jesper Jensen időkérése után jön a Ferencváros, és ugyanúgy folytatják a időkérésről. Eladták, fut a Győr még hozzá. Hoppá! Azért volt egy kis problémája a labdakezeléssel Bofan Vetteringnek, de hát így is 23-15, 8 góllal vezet az Eto, és egy picit azért is sajnálom, meg amúgy is, hogy nincs itt Marosán György velünk, mert hogy mérkőzése van a Békés Csabával, így nem tudja követni.
4: De nem, telefonon tudnánk egyébként hívni szerintem, ha akarnánk.
0: De hogy azért kíváncsi lennék, hogy mi történhetett szünetben, hiszen 17-15, és azon kívül nyilván, Szemerei hogy Szemerei megérkezett.
4: Szemerei Zsófinak hívják egyértelműen.
0: 23-16 Fogel azért betalált, 6,5 perc kellett a Ferencvárosnak a második félidőben.
4: Hát a megfejtést Bruna de Paula megy be, és harcol ki egy 7 méteres, Szemerei Zsófinak hívják. 6 perc, 30 másodpercig nem kapott gólt, minden, ami a kapujára ment. Mennyit észtél? 5 lövés, 5 védés?
0: 4-4, igen.
4: Igen, nagyságrend, igen. Ott volt, és onnan ugye támadás gyors befejezésekkel megszületett a megfejtés. Jörgensen az, aki odaáll a győri 7 métereshez, neki egy gólja volt eddig, és jön a második a mérkőzésen. 24-16 a meccs állása akkor, amikor 7 perc telik el a második félidőből. A nagy kérdés, amit valóban föltehetnénk Marosán Györgynek, azon túl, hogy mi történt a szünetben a kapuscserén kívül, hogy van-e például innen visszaút szerinte, vagy ha van, akkor milyen visszaút, belemenés. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy van visszaút. Lagerqvist nem 6 méteren védekezett, de a belemenést is meg lehetett fújni. Az alapvonalról ez inkább belemenésnek tűnt talán, mint belülvédekezésnek. Nem ezen múlik, jön viszont a Győr, van a változás a Kisvárda Barcika mérkőzése, jó Andris.
9: Hatalmas lehetőség előtt állt a Kazincz Barcika, hogy megszerezze a második gólját is, de luftot rugott elő Trencsényi, úgyhogy a 30. percen továbbra is 1-0-ra vezet a Kazincz Barcika. Hát alapvetően dominálna a Kisvárda, hogyha csak a labdabirtoklást nézzük, hogy a 64-36 a vendég csapatnak, de nem igazán tudnak előrébb lépni, úgyhogy komoly változás egyelőre nincs még a mérkőzés, úgyhogy menjünk vissza a kézilabdára.
0: 24-16, nem tudta az Eto belőni a helyzetét, illetve eladták a labdát, aztán most meg Lagerqvist összeszedi a második kiállítását, ha jól számolom, Anna Lagerqvistről fordult le Simon, és Lagerqvist túl keményen ütközte le Simon Petrát, meg hátulról kicsit megrángatta a mezét, és jön a 7 az 5 elleni támadó játék a Ferencvárosnál Cvicsel és Ingstaddal, hát a 7 a 4-ről nem nincsenek túl jó emlékeink sajnos.
4: Nem, mint hogyha a 7 az 5 egyébként olyan nagyon jól működött volna például a Metz elleni hazai BL negyeddöntős mérkőzésen, de hát ugye ez Jensennek a, hogy mondjam, a sajátja, Hovden kis hiá labdát szerez egyébként, hiába a kettős ember előny, ez ebből semmi nem érződik, Ingstad végezne el egy szabad dobást, Dülfer varázsolná ki a kezéből a labdát. A 17. gólért jön a Ferencváros együttese, Hauszér oda pakolt egy jó nagy csomagot Simonnak, amíg erre az ég egyadt a világon semmire, semmi szükség nincs, arra sincs egyébként, hogy De Paula adja az értetlent teljesen feleslegesen, hát oda pakolt egy jó nagyot a fejére Hauszér, tök feleslegesen 8 gólos előnynél Simonnak, és De Paula megmagyarázza a megmagyarázhatatlan. Szóval ezek azok a pillanatok, amelyek egyébként nem kellenek, mivel áll a játék, menjünk gyorsan a labdarúgó helyszínre Jó Andráshoz.
9: Videóbírós vizsgálat volt, hiszen korábban, amikor nálunk volt a szokra, említettem, hogy Trencsénynek volt egy hatalmas helyzete, de mintha a lábába rugott volna ott talán Olá vagy Radmanovac, de hát a földön volt, kiáltott, hogy orvos szeretne, de azt utána pedig már talpon volt, de aztán ugye a videóbírós vizsgálata megnézték, hogy volt-e bármilyen kontakt, nem igazán volt olyan, amire fújhattak volna a büntetőt, úgyhogy nem történt semmi azóta, a 32. percben a Kisvárda továbbra is járatja a labdát, az állás pedig 1-0 Kazincz Barcikának, kézilabda.
0: Kettős ember előnyből lő a Ferencváros gólt, Márton Gréta 24-17, mert hogy Lagerqvist után ugye azt hallhatták, hogy Hauszer is a kiállítás sorsára jutott, egyébként teljesen jogosan Szemerei lement a pályáról, mert hogy azért 5-6 ellen üres kapuval támad a Győr, De Paula jött be támadni, elindul a balszélről, Van Wettering be a falba, jó nagy félkört csinál, és már a túloldalon Christiansen ellen, és onnan megy vissza a helyére. Jörgensen, De Paula megrángatja őt Fogel, illetve Simon közösen kap egy szabad dobást a Győr, nem is akart mást a brazil játékos. Jörgensen, ő most balát lövőben megpróbálja átemelni Ingstadot, ez sikerül is, de Málesztein besegít, újra győri szabad dobásra folytatódhat a játék. Van Wettering, aztán Jörgensen, De Paula, passzív a győriek játéka, befuttatják Hovdent, aki lefordul, majd áttemeli a labdát, a Glozeren kettős ember hátrányból lő gólt, az Eto'o is vezet 8 góllal, 25-17. Mit mutatsz, Kornél?
4: Azt mutattam, hogy Emily Hovdennek ez a harmadik gólja. A mérkőzésen 10 perce sincs a pályán egyébként. Döbbenet, hogy amihez nyúl Per Johansson, az valami egészen elképesztően működik. Le a szélre, Málesteinhez a labda, Málestein zicseréből is gól lesz, potyognak most a találatok egyik, illetve a másik oldalon. Azért az óriási különbség az az, hogy 17-15-tel fordultak, tehát 8-3 a második félidő részeredménye 10 perc alatt.
0: Így van, és akkor megint jó Andrásé a szó.
9: 34. percben a Kisvárda támadott eddig, de már is visszakerült a labda a saját térfelére. Úgyhogy addig nem tartanám a szót, ameddig itt ilyen izgalmak vannak nálatok, mert nálunk igazából nincs túl sok izgalom. Kazincbarcik a Kisvárda 1-0 továbbra is a 34. percben.
0: Simon Petra hozza Glozer védése után, Hovdennek nem jött össze a negyedik gólja, bevitte azért nullászögből Kluiber. Átlövi a túloldal a Mártongrét, a Fogel megy be Zitzer, és azt megfogja Szemerei, de lövés közben megtolta, ha jól látom, Krisztián Zerre mutat Marton Balázs játékvezető. A kezét Fogelnek jön az újabb Ferencvárosi 7 méteres 7 góllal, 25-18-ra vezet az Eto'o, és hát 19 percnél kevesebb van hátra a találkozóból.
4: Beszédes jelent Bocs Balázshoz közben szólok, hogy nem volt senki Ferencvárosi részről, aki odaálljon a heteshez. Kicsit ilyen testbeszédben, mint hogyha mindenki tolta volna le magáról. Simon Petra, mint a csapat legrutinosabb tagja, érkezik, tessék benne érezni a költői túlzást. Na, Simon egyébként minden dicséretet megérdemel, nem lehet, hogy mondjam, elvenni tőle. Egyrészt azt mondja, hogy a hatodik gólját sem a mérkőzésen, másrészt azt, hogy tényleg, amikor ég a ház, akkor is vállalja a felelősséget, beleáll. 25-19 pont, annyi a különbség, amennyi gólt Simon szerzett, a győriek vezetnek, és a Győrnél a labda.
0: De Paula Hauser van most irányítóban, de csak eddig, Jörgensennel visszacserélték az eredeti pozíciókba, és most Ingstad kikergeti szinte a félpályáig Jörgensent. A szabad dobás után már De Paulánál a labda, Ingstad pedig visszarongyolt Dárra, illetve bocsánat, Van Wetteringre, de az átlövés így is talál Jörgensentől, 26-19.
4: Amíg a kapuscsere egyértelműen bejött győri részről, addig egyértelműen nem működik Ferencvárosi oldalon. A befutó Kluiber kapott talán egy óriásit, ő nem, Kluiber talpon van, akkor ez valamelyik másik Ferencvárosi jelent.
0: Málestein lehet talán?
4: Igen, De Paula kap közben egy 2 perces kiállítást, és Málestein nincs talpon a Ferencvárosiak közül, úgyhogy kizárásos alapon ő lesz, De Paula pedig elnézést kér.
0: Kivételesen nem reklamált.
4: Igen, igen, valószínűleg akkor ez tényleg komoly lehetett, mert Málesteinhez jön az ápolás, és még mindig a földön fekszik, úgyhogy De Paula oda szúrhatott egyet, aztán Málestein miután látja, hogy lett büntetés, de csak 2 perc, akkor felháborodik ő is az ítéleten. Hát igen, azért a feszültség az, bár mi a kakasülőn ülünk ebben a csodálatos tatabányai sportcsarnokban, azért majdnem, hogy ide is érződik. Málestein és Jörgensen beszélik meg, hogy, illetve bocsánat, Krisztiánzen beszélik meg, hogy mi történt Bofán Wetteringgel. Nyelvi probléma sincs, ott anyanyelvi szinten lehet megbeszélni, és mondhatja Málestein a véleményét Szakó alakításáról. Ferencvárosi ember előny, tehát is jön a szokásos kétbeállós játék. Fogel, Simon, Kluiber, Cvics és Ingstad egymás mellett. Fogel, óriási hely előtt a Szemerei! Hát nincs se Csesszegi Balázsnak, se nekem európai mesteredzői végzettsége, de egyértelműen kimerem jelenteni, Balázs erősíts vagy cáfolj, hogy a táblán látható különbség legfőbb letéteményese Szemerei Zsófia magyar válogatott kiváló kapusa.
0: Egészen káprázatosan véd, ez volt az 5. védése 9 lövésből. Hát tényleg nincsenek szavak arra, amit a második félidőben nyújt. Elver, Jörgensen, Elver, Hauser átemelni, Simon be is viszi, be el is pattintja a kapu mellett, de csak egy szabad dobást kapnak a győriek, mert hogy még időben szabálytalankodott Simon. Most ő is reklamál egy kicsit, hogy mit, azt nem tudom, mert a túloldalra mutogatott.
4: Igen.
0: Dülfer van bent beállóban a győrieknél. Egyébként azt is érdemes megnézni, hogy ezt a bőkeretet, mert azért bőkerete van a győrieknek, hogyan használja Per Johansson, és gyakorlatilag 2-3 támadásonként van új játékos ebben a csapatban bent. Oly, de szépen Elvernek hozzá ki, Elver pedig a szélső helyéről a hosszúba pattintja a győriek 27. gólját, újra 8 gól a különbség, mindez ember hátrányból sikerült, mert hogy közben már lefutott egyébként Bofán Veterik, hogy visszajöjjön Szemerei. 27-19-től megint Kazincz Barcika Kisvárda.
9: Itt Schusternek volt egy komoly lehetősége a 38. percben, egészen szép kis kontrát épített fel a Kazincz Barcika, de a lövés az jócskán mellé szállt, úgyhogy a 38. perc legvégén, a 39. perc legelején Kazincz Barcika Kisvárda továbbra is 1-0, de hát bizony videóbírós vizsgálat van, vagyis volt, lezárult, nincs büntető, úgyhogy nincs újabb fejlemény, irány a kézilabda helyszín.
4: 45. perc a mérkőzésen, 7 góllal vezet a Győr itt a második félidő elején, ellépett az Eto és ezt az előnyét nagyon jól menedzseli a győri csapat, még úgy is, hogy Hofden szerzett 3 gólt, azóta meg mindent, ami a kezébe kerül, kihagy Simon, hát legalább 4 lépésből lő most egy gólt Simon Petra, de ezt elnézik, vagy megadják a játékvezetők. Simon 2 gólos a második félidőben, összességében 7-nél jár Glozernek, meg lenne egy védése a betörésből próbálkozó Ausherrnek, véd egyet, ám de a játékvezetők szabad dobást ítélnek befelé. Hársfalvi vette le a melegítő felsőjét, ez azt jelenti, hogy bal szélen óhajt majd cserélni ezek szerint a Ferencváros együttese. Elver mutatja a figurát, meg aztán Jörgensen is mutatja a figurát, Dülfer meg Tramborgal csatázik bent, nagyon komolyat. Megérkezik Marton Balázs, legalább 2 fejjel kisebb ott a Dülfer-Trambor kettősnél, de azért gyorsan elmagyarázza a két hölgynek, hogy mire kellene figyelni, hogy ne egymást gyűrjék. Elver bejátszása nem jó, Ingstad labdát szerez, mennek a ferencvárosiak, Pálesztein tovább teszi, Fogel, na mi lesz a döntés? Szabad dobás lesz a döntés, azért, hogy mondjam, ez is... Hogy lehet ezt a legjobban lefesteni? Labdát szerzett a Fradi, és a gyors lerohanásnak az lett a vége, hogy a győriek a Fradival egy ütemben értek vissza, tehát a gyors lerohanásnál a befejezésnek nagyjából esélyesen volt. Cvíj felé menne a bejátszás a falba, Cvíj ellen ítélnek a játékvezetők.
0: Igen, mert hogy rá esett a labdára, miben volt a hatoson belül, úgyhogy 27-21 nem jött. Jött be igazából 28-21 közben, mert Jörgensen fölment és átlőtt. Érdekes egyébként, hogy Jörgensen is akkor kezdett el jól kézilabdázni, amikor bejelentették a győriek, hogy
4: Dária, ez befolytatja. Dária Mitrieva egy az egyben.
0: Igen, csak a különbség, bocsánat, annyi mindenfajta egyéb mellett, hogy a helyzet az, hogy Jörgensen még nyerhet 3-at.
4: Igen, igen. Mitrieva sérülése ilyen szempontból a lehető legrosszabb pillanatban jött a ferencvárosiak szempontjából. 46 perc és 15 másodperc telik el, közte 7 ismételten, 28-21 van a változás, a labdarúgó mérkőzése jó, Andris.
9: A 41. percben járunk, és a Kisvárda továbbra is hátul járatja a labdát. Most a Kazincz Barcikai játékosok egy picit följebb léptek. Popovicsnak kell most tisztáznia, és az állás továbbra is 1-0. Popovics fellövi a labdát, egy Kazincz Barcikai fejről visszakerül. Révész nem tudja megfogni a labdát, bedobásra jöhet majd a Kisvárda. A 41. percben, tehát Kazincz Barcika Kisvárda 1-0 kézilabda.
0: Most járt le Jesper Jensen időkérése. Ez a harmadik ferencvárosi időkérés volt, hát Jensennek muszáj volt elégetnie ezeket, és így most már kevesebb, mint 14 perc, 13 perc, 45 másodperccel a vége előtt, 7 gólos hátránynál.
4: 7 a 6 elleni játék lesz a Fradinál majd.
0: Így van, hát valamit meg kell próbálni, de hát, ahogy mondtad te is, Kornél, hogy hát ez a Metz ellen sem, meg korábban sem nagyon jött be.
4: 50%-os hatékonysággal működik ez, tehát, hogy ha valaki veszi a fáradtságot és visszanézi például a Metz elleni hazai mérkőzést, azt láthatja, hogy az összes ilyen 6-5, 7-5, 7-4, tehát mindenféle létszám előnyös megoldásoknál, Kluiber közben betörésből szépen lövi ki a jobb felső sarkot, szóval 50%-os hatékonysággal működik. Egyébként még egy dolog, ami nagyon-nagyon látványos és szembetűnő, és most kellene, hogy itt legyen közöttünk Marosán György, mert ezt nem fogjuk tudni megfejteni, Van Wetering ellen ítélnek, és azt mutatják, hogy belép a hatoson belőle, úgyhogy onnan már ne lőjön. Szóval Kluiber játéka az elmúlt időszakban nagyon-nagyon látványosan visszaesik, gólszegény. Önmagához képest ezek a két gólok nem igazán értelmezhetőek. Ma is 47 perc alatt a két Kluiber gól az nagyon-nagyon kevés. Simon átlövése gyenge, középre megy Szeverei, leszedi a labdát, jön előre a Győr, Hauszi részre vesz, hogy üres a kapu, és gólt szerez.
0: Közben figyeltem Szemereit, mondta, hogy ő én nem lövöm el, inkább odaadta Hauszernek. Hauszer megnézte, kinézett a kispadra, látta, hogy még Glozer nem indul vissza, és beejtette. Valahogy ez a mentális állapot is, azt igen. gondolom, hogy az Eto mellett szól, hiszen mindenki tudta, hogy mi a feladata.
4: Igen, igen. Nagyon-nagyon látványosra nőtt a különbség a második félidő elején, és ez, ami ott az első 5 percben kialakult, ezt viszi magával mind a két csapat. Málesten Ugbibe, Van Wetering mellett. Van Wetering, mivel értetlenkedik egy sort, Horváth Péter játékvezető azt mutatja neki, hogy értetlenkedjen tovább a kispadon. Per Johanssonnak is elmagyarázza mindezt a játékvezető. Hol az egyik, hol a másik tábor emleget éppen, vagy nem éppen irodalmi stílusban. A két játékvezetőt nem rajtuk múlik egyébként ezen a mérkőzésen, az ég egy adta világon semmi. Simon Petra pedig azt mondja, hogy 7 méteresből megszerezheti a 8. gólját a mérkőzésen. Megmozgatja, csak egy nagyon picit mozgatja meg Szemereit, aki véd. Hát nálam a meccsembere is, mivel Szabó Szilvia kolléganőnk már csőre tört a diktafonnal, várja, hogy véget érjen a mérkőzés Szemerei Zsófi, úgyhogy alig ha divatos szóval érve spoilerezek, vagy lövöm le a poént, hogy Szemerei ott lesz a megszólalók között. Ott lesz a megszólalók között a meccs végén.
0: Egyébként nagyon jó látni, hogy az elmúlt mérkőzéseken gyakorlatilag kivétte a francia válogatott Sakót a kapuból. Ha ezt mondtam, az Odense ellen is óriási teljesítmény nyújtott Szemereit. Persze erre meg azt is lehet mondani, hogy könnyű dolga van Per Johanssonnak, amikor ilyen kapusai vannak. Meg még van egy Toftja, meg egy Depaulája, aki most végig verekedte magát, és újra 8-ra növelte a különbséget. De mintha lenne egy labdarúgó mérkőzésünk is, Kazincz Barcika, Kisvárda, Jó András.
9: Van bizony, és itt volt egy szöglet is, az mérkőzés első sarokrugás, amit a Kazincz Barcika végezhetett el. Kárték nem igazán úgy tette be a labdát, és jó volt, jól jött be egyébként a labda, de kifejelték a kisvárdaiak, aztán pedig az ismétlés nem volt jó, úgyhogy most jöhet a bedobásra a Barcika. A 45. perc legvégén 1-0 az állás továbbra is, és ha Kovács Imre játékvezető nem mazoist, akkor nem tesz rá túl sokat erre a mérkőzésre.
10: Igen, nem túl látványos a találkozó, viszont egy szembetűnő különbség van a két csapat támadójátéka között. A Kisvárda részéről a fiatal Szikszait nem igazán tudják megjátszani center pozícióban, tehát ez egy nagyon komoly taktikai deficitje a vendégcsapatnak, mert nagyon nem működik a támadójátékuk emiatt. Ezzel ellentétben viszont a Kazincz Barcikánál a Trencsényi Könyves páros viszont állandóan megjátszható, és egy picit elmarasztalandó ezáltal Radmanovac és Olá is, akik nem lépnek vissza a visszalépőik játékosokkal, és nagyon könnyedén rá tud fordulni a mezőnyre Könyves, és többször ígéretes helyzetbe hozta az égtársát. Úgyhogy ez a számottevő különbség mindenféleképpen megvan eddig a két csapat között.
9: 2 percig még pluszban tartani fog az első félidő, tehát Kazincz Barcika Kisvárda 1-0, mert 2 perc a ráadás, kézilabda.
4: 50 perc telik el, kereken másodperc pontosan a török bódog női kézilabda magyar kupa elődöntőjéből, amikor Dragalecz Zicserét is védi, Szemerei Zics, mint egy faltörő kos, fölborítja ott az előtte lévő győri védőt. Szemerei, és megint csak Szemerei. Hát egyértelmű nálam, hogy a különbség ebből áll. Balázs, kérlek, nézd majd rá, hogy hány védésnél jár, mert ugye nem győzöm elégszer mondani, hogy 17-15 volt ugye a félidei eredmény, miközben De Paula betörésből eredményes a negyedik gólját szerzi, szóval 17-15 a kapusok között érdemi különbség nem volt, egy picivel Bödebíró Blanka állt jobban, és aztán a második félidőre nyílik az olló, nyílik, miközben a Márton helyére érkező Hásfalvi is eredményes, és ez mind-mind egy személynek köszönhető.
0: 8 védés, 17 lövésből.
4: Azt az eget.
0: Így áll Szemerei.
4: Azt az eget.
0: És ehhez képest egyébként Grozer sem rossz, 4 védés, tehát fele annyi védés, tehát, és ezt hozzá is tette ezt a plusz 4-et az Eto ahhoz a kettőhöz, meg még egyet.
4: Hát nagyságrendileg ott vagyunk,
0: valahol
4: igen,
0: egyet.
4: Igen, nagyságrendileg ott vagyunk, így van.
0: De Paula Simonnal szemben egyegyezik, aztán megtalálja a helyet, de még az utolsó pillanatban Cvics oda tud lépni, úgyhogy egy szabad dobás a győrieknek, és most már csak 8,5 perc a hátra a találkozóból a Magyar Kupa 4-es döntőjének első elődöntőjéből. Elver Jörgensen, keresztmozgás, illetve egy helycsere elverés Jörgensen között. Jörgensen ráviszi a falra, bejátsz a Lagerquistnek. Lagerquistre majdnem ráhúzza a mest Fogel és Tramborg, de megtették, amit meg kellett. Csak szabad dobás a győrieknek. Mutatja a figurát Jörgensen, passzív az Eto'o játéka, Elver próbál Civicsen egyegyezni, meg is találják a helyet, de nagyon csúnyán mellélő most a rövid saroknál. De Paula Glozer hozhatja a labdát, de menjünk a labdarúgásra Jó Andráshoz.
9: Véget ért az első félidő, de a 45 plusz 2. percben változott az eredmény, mert 2-0-ra vezet a Kazincz Barcika. A második sarokrugását végezhette el a hazai együttes, Deutsch ballából betekert labdája pedig Kazincz Barcikai fejet talált, nem más, mint Nagy volt, aki megszerezte a második gólt a mérkőzésen. Megszerezheti az első győzelmét a Barcika itt az idényben.
10: Igen, és ez különösen a Kisvárda szempontjából annyiból negatív, hogy rögzített játékhelyzetből azért ritkán kapott a Kisvárda, és ez is megint azt támasztja alá, hogy nincs meg a megfelelő koncentráció Kisvárdának hetek, sőt most már lassan több mint egy hónap óta, amióta én úgy gondolom Révész Attila lenyilatkozta, hogy megvan a célkitűzés, bár akármennyi is negyedik helyen álltak, a csapatunkat nem tartom, őt idézve nem tartja megfelelőnek a nemzetközi kupa indulásra, és mintha onnantól kezdve elengedett volna a Kisvárda. Azt tény, hogy minden célkitűzésüket teljesítették az évre, de hát a tavasz vég az nem szép.
9: Egy fél idő játék után, tehát Kazincz Barcika Kisvárda 2-0, szó a kézilabda helyszínén.
0: 7 perc, 7 gól, azt szoktuk mondani, hogy 1 perc alatt le lehet dolgozni egy gólt kézilabdában.
4: De ez nem ma lesz, Balázs.
0: De ezeken a mérkőzéseken egyébként akár még többet is, de valóban, ahogy mondott Kornél, semmi jel nem mutat arra. Most például Málesztein beviszi és megint kivéd.
4: Szemerei Zsófi ellenállhatatlan, az előbb lerohanásból próbálkozott Hársfalvi, Elver visszaért vele, belekényszerítette Hársfalvi Júliát egy lépéshibába, de ha azt nem fújják, ne is védte volna, amúgy nem zicser volt, pedig 7-8 méterről elesztette a lövés Szemerei, most Málesztejnek is véd egyet, nem lehet elégszer méltatni Szemerei Zsófit, és mielőtt bármilyen ferencvárosi érzelmű hallgatónk félreérti ezt a dolgot, hogy ilyen óriási, hogy mondjam, Szemerei fanklubot alapítanánk itt a kommentátor állásban, tényszerűen kell rögzíteni, tényleg azért az 50% fölötti teljesítmény az önmagáért beszél, nem utolsó szempontként a magyar válogatott kapusáról beszélünk, tehát egy picit már ilyen szemüvegen keresztül sem árt nézni ezeket a dolgokat. Persze, nagyon örülünk, ha már magyar válogatott, és legalább ugyanennyi dicséretet megérdemel a ferencvárosiak közül, és talán már ki is emeltük Simon Petra, például a 7 méteresnél én azt hiszem, hogy ugyanez megjelent, tehát mielőtt bárki is bármit, hogy mondjam így, rosszul súlyozna, vagy rosszul értelmezne, nem erről van szó. Tényszerűen extra teljesítmény, és a meccs legjobbja. Úgy is, hogy 30 percig a kispadon ült.
0: Így van, és hát egyébként a Kamár Simon Petra, amit ő nyújt ebben a szezonban, az egészen elképesztő, ahogy viszi a csapatát a hátán. Pedig azért valljuk be, féltettük a szezon előtt, mert hogy mi lesz majd Dmitrijeva, hát mi lett, hát végül is kijátszott a Dmitrijevát a csapatból, de nézzük a Győr támadását. De Paula egyegyezik, aztán Jörgensen, egyelőre jól zárott, Tramborg, Cvics, Tengely, aztán futtából, vagy hát inkább álló helyzetből lő Jörgensen a kipattanó labdára, pedig ketten vetődnek, aztán Jörgensené lesz, mert Tramborg lábához ért a labda, azt mutatja.
4: Ez annyira szimbolikus volt ez a jelenet egyébként. Két ferencvárosi védő, az egy szem Jörgensen, előnyben mette Tramborg. Tulajdonképpen ebben minden benne volt, ami a második fél időre lett. Az első abszolút nem ilyen volt, és semmi, de semmi nem utalt a kapus cseréig arra, hogy egyébként ebbe a mederbe terelődik a mérkőzés. Nagyjából lassan kijelentő módba lehet tenni, hiszen a 7 gólos különbség még mindig megvan a labda a Győrnél, és most már nincs hátra 6 perc sem a mérkőzésből. Szóval, hogy a négyszeres címvédő Ferencváros idén nem, hogy címet védeni nem tud, döntőt sem játszik, ugyanis Jörgensen egy újabb gólt szerez, és ez az a pillanat, amikor nem lassan, de biztosan, hanem végérvényesen kijelentő módba lehet tenni, hogy győri döntős szereplés lesz, és Balázs utalt már rá, hogy Jörgensen könnyen lehet, hogy triplázással búcsúzik majd, és megy vissza a Metz együtteséhez. Ugye jön majd a második elődöntő a mai napon, a szezon végére darabokra hulló, vagy atomjaira hulló széteső Mosonmagyaróvár egy utolsó nekirugaszkodással próbálja megnehezíteni. A 100%-ig biztos vagyok benne, hogy újra döntőbe vágyó, úgy, mint ahogy legutóbb egyébként, amikor a Győr ugye nyerni tudott, akkor pont a Debrecen ellen lett Magyar Kupa győztes 2021-ben. Szóval Mosonmagyaróvár Debrecen lesz a második elődöntő, itt meg egy Ingstad Zicser, amiből gól lesz. Wilde Ingstad első gólja. Hát ha már különbség a kapus teljesítmény mellett, szóval azért ez is egy beszédes adat. Beállóból a Fradi az első gólját szerzi. Klasszikus beállós gólt nézve a meccsen.
0: Ez is érdekes, hogy ugye 32 gólt lőtt az Eto'o, és az elmúlt négy döntőből azt hiszem háromszor 25-ön vagy 25 alatt tartotta. Igen, a Ferencváros az Eto'ot. Tehát ez a nagy különbség, vagy ez is nagy különbség ezen a mai mérkőzésen. Azaz hátul sem működik igazán jól a ferencvárosi gépezet ezen a találkozón. Jörgensen, Elver, Jörgensen kicsúszik a kezéből, a labda oldalról jön a Ferencváros, Böde bíró kiszedi Málestej kezéből a labdát.
4: Jót akart, igen, megint ha már szimbolikus jelenetek. Lujber lendületből kapott egyet. Tényleg most már a legfontosabb az legyen egyébként, hogy bárki is esetleg úgy érezné, hogy kelleténél jobban túlpörgött állapotban van benne a pályán, azt ne mondjam, negatív irányba fordítsa, tehát se egyik, se másik oldalnak nem hiányzik semmilyen se sérülés, se semmilyen feszültség. Most már a mérkőzés eldőlt,

0: teljes breszti különítmény helyében nem nagyon lennék most szerintem, de nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan cserélnének a bresztiekkel most a női kézilabda mezőnyből.
1: Bár egyébként a Tervel azt mondta, hogy ő nagyon örül, mert ő nagyon szereti a győrieket, ugye Etóban játékos, illetve másodedző is volt Rastervel.
0: Más dolog, hogy valaki szereti nézni, vagy más dolog, amikor az úthenger átmegy rajta.
1: De azt mondta is ebben igazol, hogy nyerni, hát ha valaki BL-t akar nyerni, már pedig ha valaki ott van a négyes döntőben azt akar, akkor...
0: Nézd meg, Instagramra csak rászóltam, hogy nem szerzett egy darab gólt se. Azóta, amióta belementünk itt, nem feltétlenül csak a játék követésébe, azóta rögtön 3-ból 3, nagyjából mennyi volt ez másfél perc alatt.
1: Így van, így aztán visszajött 5 gólra a Ferencváros 2,5 perccel a találkozó vége előtt. Egy picit a győriek a védekezés most már nagyvonalúan veszik.
0: Ez, amit mondtam, hogy most már nem hiányzik egyik oldalnak se az, hogy itt bármiféle gubanc legyen, pláne ne sérülés egyébként.
1: Hauser ráviszi a falra a labdát, és aztán egy Glozer véd, és akár 4 gólra is zárkózhat a Ferencváros. Azért én szerintem az utolsó 2 percek a védekezésére még oda fognak figyelni azért a győriek. Például Dülfer elkapja a grabancát Simonnak, ezért pedig kap egy 2 perces kiállítást. 2 perc és 1 másodperc. Breisztől jön védekezni 3-as védőben, Elvert váltja egyébként. És megint jön a 7 az 5 elleni támadó játék a Ferencvárosnál. Úgy látszik Jesper Jensen addig nem nyugszik, amíg ez nem fog készségszinten működni.
0: Volt, amikor a kispestiek női kézilabda csapata egy szezont játszott, emlékeim szerint 10 évvel ezelőtt, közben Málesztein Zicserben is bepattintja a labdát szemerei lábai között. Szóval egy Kispest-Etó mérkőzéssel láttam azt, hogy körülbelül 8 vagy 10 gólt kapott a kispesti csapat, de Békinagy Bertalan a csapat akkori vezetőjegyző addig játszotta a 7 a 6-ot az Eto ellen, amíg ki nem pipálhatták, hogy lőttünk egy gólt a BL győztesnek 7 a 6-ból. Na ezt kicsit ezt érzem most, tessék benne érezni a költői túlzás, de kicsit ezt érzem ennél a momentumnál. 32-28, másfél perccel a meccs vége előtt.
1: És kinyitotta 5-1-es, vagy nem is tudom, 3-2-1-es védekezésre a falát a Ferencváros, közben lábbal él bele Bordás, aki most egyébként szélen védekezik, mert Hársfalvi az éle, vagy a csúcsa ennek a nyitott védekezésnek. Jörgensen, Hauser áthúzná magát Cvícsen, Cvícshez segít Bordás, 1 perc a hátra, 4 gól az Eto előnye, elvégezi Dál a szabaddobást, aztán Jörgensen, bejátszás, Dál befordul, és azt megfogja Glozer. A végére azt kell mondani, hogy a Ferencváros visszajön egy olyan vállalható eredményre.
0: Igen, tehát, hogy valaki ránéz majd a jegyzőkönyvre, egy olyan végeredményt lát majd, ami a második félidő játékképének egyáltalán nem megfelelő. Simon, Lujber le a szélre, Málesztein Zicserben a kapufa belső éléről kijön, ha már szimbolikus jelenetek, akkor ez is részben ehhez tartozik. Az utolsó támadás pedig a győré lesz. 32-28, tehát 20 másodperc van hátra a mérkőzésből, és akkor marad megint ez a zavaró védekezés Hársfalvival elől. Jörgensen kapus nélkül a győriek, Jörgensen középen, Hauser megpróbálna bemenni, beesik Cvics a hatoson belőre, Hovden vinné be, Marton Balázs portás pedig azt mutatja, hogy álljunk meg. 3 másodperc, mert hogy ott feküdt Ben Cvics a hatoson belül, így ez nem lehetett befejeznie Hovdennek. Hát Hovden 3 góllal kezdett, és végül is ezzel a 3-mal zárja a meccset. Ami viszont a végeredményt illeti, Győri Audi Eto KC FTC Rail Cargo Hungária 32-28. A négyszeres kupagyőztes Ferencváros nem lesz ott a török boldog női magyar kupa fináliában, mert hogy az Eto 4 góllal legyőzi a budapesti zöldfehér csapatot úgy, hogy jól kezdett a Győr, 4-2-re és 6-3-ra is ellépett Per Johansson együttese. Hauszért kellett kiemelni a meccs elején, aki egymaga 7 gólt szerzett az első félidőben. Hiába viszont a holland kiváló átlövő játéka, 10-9-nél egyre zárkózott a Fradi, Málesztejni 4, illetve Simon 5 góljának köszönhetően, ezek mind-mind az első félidőben születtek. 13-12-nél Málesztejn 4. gólja után Simon Petra előtt adódott egy egyenlítési lehetőség, Simon ott a kapufát találta el, így végül is nem tudott a Fradi egalizálni, a Győr 2-vel ellépett és a szünetben 17-15-re vezetett. Nem volt érdemi kapus teljesítmény egyik oldalon sem, a Fradiban Bödebíró Blankát, Laura Glozer, a Győrnél pedig Szakót, Szemerei Zsófi váltotta, és bizony utóbbi játékos pályán

0: Erre a küldése döntő faktornak bizonyult. Szemerei az egész második félidőben 50% körüli teljesítményen védett. A 36. percben 23-15-nél 8 góllal ellépett a Győr együttese. Tehát 6-0-al kezdte a második félidőt az Eto. A meccs legjobbja nem véletlenül Szemerei Zsófi lett. És ezt a megszerzett előnyt, hát divatos szóval élve, vagy külföldi szóval, idegen szóval élve, hadd mondjam így, jól menedzselte a Győr, jól gazdálkodott az erőnyével Per Johansson csapata, hiszen a végeredmény tehát még egyszer a tatabányai multifunkciós csarnokban Győr, Ferencváros 32-28, az Eto várja ellenfelét a vasárnapi fináléban. Én Dany Zoltán és Cseszregi Balázs nevében, illetve Szabó Szilvia riporter kolléganőnk nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet innen Tatabányáról, a szó a budapesti stúdióé.
1: Köszönjük szépen, és hogy ki lesz majd az ellenfél, az a 18 óra 15 perckor kezdődő Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzésen dől el, természetesen majd azt is közvetítjük, ám ne menjünk még el ilyen gyorsan a Győr-Ferencváros mérkőzés mellett. Itt van velünk Marosán György állandó szakértőnk. Tulajdonképpen az első félidőben még mondhatjuk azt, hogy volt egy ilyen kiki meccsünk, de aztán a második félidőben, ahogy Németh Kornélis utalt rá, Szemeidei Zsófi, hát ahogy szokták mondani, kivédte a ferencvárosiak szemét. Te is így láttad, Gyuri?
2: Így van, szia Balázs, üdvözlöm a hallgatókat is nagy szeretettel. Igen, az első félidőben a Ferencváros tudta tartani a lépést a Győrrel, és ahogyan te is fogalmaztál, a második félidőben pedig a kapus teljesítményének köszönhetően, a Győr kapus teljesítményének köszönhetően a Ferencváros leszakadt, és már az egész félidőre rányomta a bélyegét, az az első 6 perc, ami a kijövetel után történt, 6-0-ra nyerte azt a szakaszt a Győr. Jesper Jensen próbált időt kérni, megtörni azt a 6 percet, de az időkérése után is technikai hibát vétette a Ferencváros, és a Győr átrobogott rajtuk. Tehát ez a Győr, ez amiről beszélünk egész azonban, szinte megfoghatatlannak tűnik. A Fradi most 30 percen keresztül így a sérültjei ellenére is tudta tartani a lépést, de 60 percen keresztül ez egy lehetetlen feladatnak tűnt a mai napon.
1: Ugye említettem már, hogy eldől majd, hogy ki lesz az ellenfele a Győrnek, de lesz ellenfele a Győrnek, akár a Moson-Magyaróvár, akár a Debrecen nyer?
2: Én nagy valószínűséggel a Debrecent várom a döntőbe. Egyszer már sikerült Győrben nyerjen a Debrecen azon a bizonyos bajnokok mérkőzésen, ezért nekivághat úgy a Debrecen, hogy bízik a győzelemben. Ha százalékosítani kéne az esélyt, nem gondolom, hogy több mint 10% az esélye a Debrecennek, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet, és nagyon szép eredmény ez a Debrecentől, hogy kupa döntőbe jut, de abszolút a favorita a kisalföldi csapat.
1: Azért a Győrnek, most ez csúnyán hangzik biztos, de ez egy jó felvezetés volt mondjuk a Bajnokok Ligájára, mert hogy azért mégiscsak egy komoly ellenféllel szemben játszhatott.
2: Így van, és maga a rendezvény, tehát ugyanazon metodika alapján épül föl a Magyar Kupa 4-es döntője, mint ahogyan a Bajnokok Ligája, a Final Four 4-es döntő. Szombaton elődöntő, vasárnap döntő, tehát még terhelés szempontjából is tudják modellezni Per Johanssonék azt, hogy ami fog történni egy pár hét múlva, természetesen az ellenfelek miensége az sokkal másabb lesz, de jó, hogy jön ez a felkészülésbe a Győrnek szerint.
1: Marosán Györgynek köszönjük szépen, labdarúgással folytatjuk, hiszen szünetnél tart 3 mérkőzés a Premier League-ben, Brentford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0 és Wolverhampton Sunderland 0-1. A vendégcsapat vezet ugyan, de 10 emberrel játszik a mérkőzésen. Aztán a Bundesligából végeredmények még nincsenek, de a 74.-75. perc tájékán Bayern München-Heidenheim 2-2, Frankfurt-Hamburg 1-2, Hoffenheim-Stuttgart 3-2, itt a Stuttgart van emberhátrányban, Union Berlin-Köln 0-2 és Werder Bremen-Augsburg 1-3. Ezek tehát a német eredmények voltak. Spanyol bajnokságban Villarreal Levante 5-1, és a 45. percben Valencia Atletico Madrid 0-0. Aztán nézzük az olasz bajnokságot. Udinese Torino végeredmény 2-0, és közben már megkezdődött a második félidő a magyar bajnokságban, ugye a kora délutáni mérkőzésen MTK Nyíregyháza 1-1, most pedig Kazincbarcika Kisvárda, Jó András és Bene Ferenc.
3: A 47. percben 9-5 a szabálytalanságok állása Kazincz Barcika javára, de hát a Kazincz Barcika nem csak ebben, hanem az eredményt illetően is vezet 2-0-ra. Most pedig veszélyes fejes Radmanovactól fölé szállt, azért kellett tornázni egy picit Juhásznak. Egy biztos, hogy ezt sem írhatjuk fel kaput által a lövésnek a Kisvárdánál, és az is biztos, hogy 2 csere egészen biztos, hogy volt. Lejött a pályáról Szikszai és Mesenovic, majd érkezett Bíró és Novotny.
4: Én úgy tudom, hogy még Embok is Jordanov csere is, de abban nem vagyok biztos, viszont láttam mozgolódni a kispadon. Tehát ez is azt mutatja, hogy Révész Attila nem volt elégedett az első félidei játékkal, olyannyira nem, hogy azért ez a hármas csere azért egy üzenet a csapat felé. Ráadásul azért ne felejtsük, hogy Jordanov és Novotny személyében hát egyértelműen befejező támadókat küldött föl a pályára, a Bíró Bence pedig egy gyors szélső. Tehát arra leszek kíváncsi, hogy amennyiben a támadósorban komoly potenciállal rendelkezik a Kisvár, és ez felküldi Révész Attila pályára, el fog egyáltalán jutni egyrészt ezekhez a játékosokhoz a játékszer, másrésztről pedig biztos vagyok benne, hogy a Kazincz Barcika továbbra is ezzel az 5-3-2-es nagyon-nagyon masszív, főleg a pálya tengelyét masszívan védő fallal fog felállni, úgyhogy elsősorban az lesz a fontos, hogy felállt védelem ellen tudjon bontani a Kisvárda.
3: Támad a Kisvárda, Nagy Krisztián tekeri be a labdát, ez Novotnynak nem jó ott bent, és ez Kártik le is tudja venni, szóval a Kazincz Barcikáé már a labda, Soltész Dajcs pedig felnéz, és a hosszú oldalt Könyvest választja, Könyvest meg tudja tartani a labdát, át tudja venni a labdát, és már is lehet menni itt a pálya jobb oldalán, Schuster az, aki feltűnt, átengedi a labdát, átlépi Szőke, és ott pedig egy nagyon kemény buktatás, Olá az, aki buktatta Schustert, lent maradt a földön, önök is hallhatták, hogy üvöltött egy hatalmasat, és valószínűleg szabad rugás következik majd, amit majd a Kazincz Barcika végezhet el. Igen, nyújtott lábbal, talppal érkezett ott Olá, és lövés pillanatában elkaszálta Dajcsnak a lábát. Hát ez holnap fájni fog, ez egészen biztos, csúnya lesz. Most is fáj neki, azt már látjuk a visszajátszásokon, és picit sántikál, szerencsére jól van, nincs komolyabb sérülés, ahogy látom Schusternek, de nem szabad rugás következik, hanem szöglet, hát ha ez nem szabálytalanság, akkor mi? Ez biztos, de érkezik akkor Kártik szöglete a 49. perc, vagyis az 50. percben már jön a beívelt labda. Picit ott mélyre hajolt Radmanovac, és majdnem találkozott a feje Rácznak a lábával. Nagyon bátor volt Radmanovac, egy biztos, hogy tudott tisztázni, hogy jöjjön egy újabb sarokrugás, amit most majd ezúttal Dajcs fog elvégezni, ugye ő adta a második gólnál a gólpaszt, remekül tette be középre a labdát, és hogy említettük már, Nagy megszerezte a második gólt. Ez a labda most kijön onnan a 16-oson kívülre, Schusternek kell átvenni a labdát, és Jordanov az, aki letámadja ott a barcikai védőket, most átkerül a labda bal oldalra, jó beívett labda, és öklöznie kellett Popovicsnak, de még mindig ott van a labda a Kisvárda térfelén, sőt a 16-oson belül. Jó a lövés, Schustert, ajj, mekkorát védett Popovics. Dajcs lőtte rá végül is a labdát, egy ballábas lövés volt, bizony Dajcs volt az. Hát kezd felérinkülni a játék. Én azt hittem, hogy a 2-0-nál picit le fognak ülni a csapatok, nyilván a Kisvárda nem, de a Kazincz Barcika egészen biztos, de ez egy komoly lehetőség volt a Barcik előtt.
4: Igen, és az szembetűnő, hogy ha el is hárítanak egy-egy beadást a kisvárdaiak, akkor legtöbbször a lepattanó labda Kazincz Barcikai lövéssel végződik, tehát továbbra sincs meg az a fajta élesség, ami szükségeltetik egy NB1-es meccshez.
3: Egy újabb sarokrugás, eltűnik bent egy Kazincz Barcikai játékos, de a síp az néma maradt, úgyhogy jöhet a Kisvárda, túloldalt húzogatják a labdát, most Szőr enged meg egy cselt, nagyon bátor volt, Popovicsnak utána hátra kellett tennie a labdát, Popovics pedig fellőtte az égbe, és ez bizony egy Kazincz Barcikai lábra került, de nem tudta ott átvenni a labdát Szőke, úgyhogy már is visszakerült a Kisvárdához. Ahogy ezt kimondom, már a Kazincz Barcika birtokolta a labdát, aztán pedig Schusternek kellett felszabadítania, és ebből pedig az következik, hogy a Kisvárda most építkezik, és hátul adogatták a labdát, már a Kazincz Barcika tér felé járnak a fehérmezesek, Melnyik forgolódik, Szőke támadta őt, és most a labdával nem más, mint Olá. Aztán Melnyik, a pálya bal oldalán jár a labda, Kazincz Barcika tér felén, közel a kezdőkörhöz, vagy a felezőhöz, de már is labdát tesz itt a Kisvárda, és ezzel viszont nem tud megindulni Messi, lefülelte Olá, jobb helyzetből indult, volt terület előnye is, úgyhogy vissza tudták szerezni a labdát a kisvárdaiak, és már is megpróbálják akkor a jobb oldalt, ami nem ment az előbb a bal oldalt. Nagy Krisztián néz fel, és teszi előre a labdát. Bíró, ahogy Pene Ferenc is mondta, ő azért egészen gyors játékos a kisvárdában, jól beívett labda, Novotny csúsztat, és ez mellé szállt, nem tette bele elég jól a labdát, a fejét a labdába, és mellé szállt. Ez egy komoly lehetőség volt a kisvárda előtt. Kérdés, egyetlen bele tudott-e fejelni, a lassításban okosabbak leszünk? Nem, pont, szerintem pont aláugrott egy picit, nem ugrott fel elég magasra, és Révész Attila azért megtapsolja ezt a támadást is. Hát igen, azért most már jóval többet próbálkozik a kisvárda, mint az első 45 percben, de az eredmény továbbra is Kazincz-Barcika kisvárda 2-0, és játékba hozza most a labdát a hazai együttes. Ők itt a Miskolci DVTK arénában játszották az egész szezont. Ez így jó, ezzel mehet Schuster a pálya bal oldalán. Fölnéz, előtte Könyves, nem neki adja, inkább vissza. Kis területen való játék az jó. Soltész, bocsánat, Dajcs. És el is veszíti a labdát Dajcs, ez nem nézett így ki jól, de hát már lerántották, lerántottak Kártik őt. És akkor jöhet majd egy szabadrugás, amit majd a kisvárda végezhet el, igen. Meg tudta akadályozni a kontrát Kártik. A Kazincz-Barcika csapatkapitánya, ez sárga lapot ért. Ez teljesen egyértelmű volt. Igen, a labdával szeretett volna megindulni kisvárdai játékos Matanovic. Ez komoly lehetőség lehetett volna akár a kisvárda előtt, de visszarántotta őt hátul a Kártik, és ezért járt a sárga lap. No, és akkor a szabadrugással jöhet a kisvárda az 54. percben. Már is érkezik a labda be a 16-oson belülre. Novotny próbált belefejelni, vagy visszafejelni 16-oson belülre, nem sikerült, de még mindig a kisvárdánál van a labda eddig a pillanatig, mert hogy megszerzi a Kazincz-Barcika Könyves a labdával, Könyves rántják le a kezdőkörben, ezért nem járt sárga lap, bár azért szerintem erre is meg lehetett volna adni a sárga lapot, hátulra rántotta le őt Soltész, azt hiszem, hogy az előzőért sárga lapot adott Kovács Imre, akkor ezért is lehetett volna, nincs ítélet tehát, és már is játékban van a labda, a Kazincz-Barcika már elvégezte a szabadrugást, és egészen hátra teszik a labdát Juhásznak, a kapusnak, és saját 16-osán belül helyezkedik, és fellövi a labdát, Könyves célozta meg, ez nem jó, pontatlan Bessi pedig a lepattanót meg tudja tartani, mondom én, de már is eladják a labdát, aztán pedig visszaszerzi a labdát, Schuster is ő indítja Könyvest a pálya jobb oldalán, át tudja venni fejjel a labdát, már a 16-os csücskénél, Könyves felnéz, és olálával köt ki a labda, a beívelt labda, úgyhogy jöhet majd a bedobással a Kazincz-Barcika. Kicsit jobb lett a tempója a mérkőzésnek, talán úgy érzem. Tudom, Feri, te hogy látod?
4: Igen, azért érdekes fordulóponthoz érkezett a mérkőzés, hiszen ugye a Kazincz-Barcikára már sokat beszéltünk, hogy felállt védelem és a kontratámadások, Könyves, Trencsényi párosa, viszont a kisvárda részéről most azért egy nagyon-nagyon érdekes helyzet adódott, hiszen 0-2 az állás az ő szempontjukból, és úgy kell Révész Attila csapatának kockáztatnia, és ennek érdekében is cserélt a vezetőedző, hogy minél többször jussanak el a 16-os környékére, ahol Novotny személyében jól érkező támadó van, jó van, hogy személyében egy befejező csatár még ott van mellette, Bíró személyében gyors szélső, úgyhogy megmaradt azért Matanovic, aki a szélén egy-egy elleni játékban esélyes akár egy beadás kiharcolására. Tehát most a szokásostól eltérő nagy kockázatot kell vállalniuk, és úgymond sokszor védekezés szempontjából lebutítani a középpályát, viszont ez folyamatos lehetőséget ad a Kazincz-Barcikának, tehát úgy kell támadniuk, hogy közben ne nyíljanak ki, és ráadásul elég kevésszer kerültek az ellenfél 16-osához közel. Talán egy ékes példája volt Bíró beadása után Novotny centikkel lemaradt a beadásról, ez lehet a kisvárdának a megoldás arra, hogy gólt szerezzenek, de ahogy telik az idő, és most már azért az 56. perc végén járunk, továbbra is 2-0 a Kazincz-Barcikának, és ráadásul a Kazincz-Barcika tudja tehermentesíteni a védekezését, nevezetesen jelenleg egy jobb oldali szöglettel.
3: Bizony, ezelőtt volt egy szabadrugás, amit Kártik lőtt be laposan, és innen pattogott ki a labda az alapvonalon túl, úgyhogy így jöhet most majd egy sarokrugás, de még Kovács Imre nem engedi, hogy elvégezzék a hazaiak ezt a szögletet, mert hogy bent Rácz és Radmanovac birkózott, és rájuk kell szólni Kovács Imrének, és akkor most megadta az engedélyt, jöhet is már is a szöglet az 57. percben, jól tekeredik befelé, ez Popovics könnyen húzza le, és már is szalad a labdával előre, és sőt, előre is hajítja, ott talál társat Jordanov személyében, Jordanov átveszi, megtorpani a pillanatra, nincs társ, aki jönne segíteni, ő pedig ott egyedül kevésnek tűnik. Szőke mellett nem tudja elvinni a labdát, Szőke rúgja ki az oldalvonalon túl a játékszert, és jöhet egy bedobásra a Kisvárda, amit már el is végeztek. Oppá, Jordan a fűziát, Szőkét, a belőtt labda viszont nem jó. A lába között rúgta át a labdát, most pedig Szőke enged meg több cselt is. És ez most nem úgy néz ki, hogy sikerül, mert a Kisvárda visszaszerzi a labdát, sőt, jól beívelt labda, ez kifejelik ott a 16-oson belül. És visszakerül megint a labda a Kisvárdához. Olá az, aki kihozta, amit most kapja meg a labdát, Olá. Fordítják a labdát a bal oldalra, a pálya bal oldalára. Olá pedig, ahogy kimondom, már is visszateszi Melniknek a labdát, aki a pálya jobb oldalán helyezkedik. És most Nagy Krisztián a labdával. Szőr lép fel egy picit, de nem kapja meg a labdát. Olának vissza a bal oldalra. Van előtt a terület, viheti, cipeli is a labdát. Fölnéz, betekeri a labdát. Ott nem érkezik senki. Szőke nem tudja kifejelni, ez hiba lesz így. Bíró. Melnyik tennébe, és ez Trencsényinek a lábában elakadt. Ez fontos mentés volt, mert azért veszélyesen jöhetett volna, kanyarodhatott volna be a labda 16-oson belőre. Bedobás után a Kisvárda a labdával. Komoly belépő, de nincs síp. Nagy Krisztián. Matanovic fölnéz, tologatja, nem lövi még el, inkább tovább teszi a labdát. Ott sincs még lövés a pálya bal oldalán. Soltésztól. És szabadrugás kifelé, ha jól láttam, vagy lehet, hogy bedobással jöhet majd a Kazincz Barcika. Nem volt egy értelme, mert egyébként itt vissza is húzták volna ott. Na, Kazincz Barcika játékosát. Bizony, valószínűleg akkor ez fújta vissza Kovács Imre. Mert hogy Schuster megindult volna a jobb oldalt, és akkor ez fújta vissza. Bizony, és akkor szabadrugásra jöhet majd a hazai együttes, amit majd Juhász fog elvégezni az 59. percben. Ahogy azt mondtam, hogy picit felgyorsult a mérkőzést, most egy picit felnéztem az eredményhez, 59. perc, sok van még hátra ebből a találkozóból, Feri.
4: Igen, egy tény, viszont ami érdekesség számomra, hogy a Kazincz Barcika dacára annak, hogy gyakorlatilag hónapokkal ezelőtt, és már matematikailag is már jó pár hetek elbúcsúzott az NB1-től, meglepően erős a csapategység, és most jelenleg ez a mérkőzés nyilván ad nekik egy plusz motivációs erőt a 2-0-ás állás, de csúsznak, másznak, rendkívül szervezetten védekeznek, és jellegzetesen állandóan ezzel az 5-3-2-es 10 emberes fallal találja szembe magát a Kisvárda, és az az ember érzése, hogy mint olykor a kézilabdában látni, hogy folyamatosan oldalpasszokkal adogatnak a játékosok, és nem tudnak sem lövőhelyzetet kialakítani, sem mélységi paszt eszközölni a támadók felé. Tehát gyakorlatilag az az elképzelés, amit Révész Attila kialakított a szünetben, hogy minél több labda eljusson a veszélyes támadókig, az eddig egyelőre nem vált be.
3: Most a kisvárdai próbálkozás, de ezt lefüleli Nagy, ugye a másik gól szerzője, és akkor a Kazincz Barcika az, aki most birtokolhatja majd a labdát, mert ugye egyébként szabadrugáshoz is jutottak, és kettőt fognak cserélni majd a hazaiak. Kuttor Attila beszélgetett a kispadnál két játékossal, az egyik egészen biztos, hogy Major Marcer lesz, érkezik a pályára, a másik játékost még nem látjuk, de az biztos, hogy jön a csere, és Kártik lemaradt a földön, most felállt ugye a Kazincz Barcika csapatkapitánya, és ő az, aki le fog jönni majd a pályáról, ez egészen biztos. Major jön majd a helyére, mindjárt felmutatja a tartalékjátékvezető azt, hogy ki fog lejönni. Kártik már sétál lefelé, jár neki a taps, a hazai szurkolók megtapsolják, a csapatkapitányi karszalag pedig átkerült Rácra, és akkor lejön a pályáról Trencsényi, az ő helyére jön majd Major, és azt is látjuk majd nem sokára, hogy a 27-es mezben játszó Maxim Puktiev, aki érkezik majd a pályára Kártik helyére. Ugye itt beszéltünk arról, hogy a barcikaiaknál az első hazai győzelem megszerzése a cél, és a szép búcsú a hazai otthoni környezettől, ugye azt is már mondtuk, hogy a Kazincz Barcika a DVTK stadionban játssza a hazai mérkőzését. Kisvárdai szempontból pedig, hogy a 6 nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat lezárása, és azért arról beszéljük mindenféleképpen, hogy Révész Attila a mester a Kisvárdának, de hát egy ilyen helyzetben már ellene bocsátva egy edző.
4: Hát előfordult a múltban, hogy Révész Attila már meglépte ezt jó pár alkalommal az ő edzőjével szemben. Hát most, hogy sportigazgató vezető edzőként ül a padon, így azért egy kicsit más a szituáció. De azért azt nem szabad elvenni a kisvárdaiaktól, hogy volt ennél azért szebb időszaka is ebben a szezonban. Talán az lehetett egy pici motivációcsökkenés, vagy egy radikális motivációcsökkenés a játékosoknál, hogy elérték a célkitűzést nagyon hamar, nevezetesen a bennmaradást, az NB1-ben való bennmaradást, és amikor egy csapat negyedik, ötödik hely környékén van, és lőtávolon belül van a dobogó, akkor azért nagyon nehéz a játékosoknak újabb motivációt nyernie, amennyiben azt hallják, hogy sikerült a célkitűzést, már idén nem fogunk kiesni. Azért egy negyedik vagy egy ötödik helyezett csapatnál furcsa ezt hallani, hogy nem fogunk kiesni. Véleményem szerint talán, ha nem is lett volna reális, de lehetett volna úgymond turbózni a játékosokat azzal, hogy talán meg lehet a dobogó. Nyilván nem lett volna reális, de azért látjuk, hogy mondjuk az Alegerszeg hova jutott egy fajta más szellemiséggel. Viszont az nagyon-nagyon látványos, és azért azt hozzá kell tennem, hogy valami bizonytalanság azért klubszinten lehet a Kisvárdánál, hiszen azért ezt nem indokolta, ezt a fajta szétesést azért nem indokolta a tavasz eddigi mérkőzései. Szóval itt nagyon-nagyon látványos és nagyon markáns a visszaesés a Kisvárda eredményességében is, és csapatjátékban egyaránt.
3: Kisvárda az, aki most be tudja még tartani a pályán a labdát. Olá volt az, akinek szednie kellett a lábát, és akkor így kezdhetett az építkezés, a kisvárdai támadás építkezés. Nagy Krisztián lép följebb, már a Kazincbarcika tér felé a labda. Fölnéz, indítaná a jobb oldalt Matanovicsot, de ő nem, megtorpan egy picit, aztán most megkapja a labdát. Szőr is segített volna neki, de inkább Bírónak adja a labdát. Jó, az összjáték, Bíró néz fel, a beívett labda is jó, és ott a gól bizony! Novotny az, aki bele tudott csúsztatni a 63. percben, tehát megszületik a szépítő találat. Szép támadás volt ez egészen biztos. Novotny az, aki már próbálkozott többször is a mérkőzésen, most be tud találni a Kazincbarcika kapujába. Juhász nem volt rajta ezen a lövésen, fejesen. Azért ez egy nagyon szép kis támadás volt, ugye Nagy Krisztiántól indult, ott kicsiben játszott össze Bíró és Matanovics, aztán pedig Bíró felnézett, beívelte a labdát, és gyönyörűen vált le Novotny az emberéről, Nagy Zsomborról, és befejelte a kapuba a labdát. 2-1 az állása 64. percben. Érett ez a gól.
4: Mondhatni, igen. Az biztos, hogy Bíró beadásában Novotny szerzi a gólt, azért ez egy üzenet, hogy mind a kettő játékos a szünetben állt be, tehát Révész Attila jól cserélt. Eddig, ami miatt nem vált be ez a cserél, hogy nem jutottak el a védőharmadba, illetve a támadóharmadba, tehát a Kazincbarcika védőharmadába, de most Bíró beadására Novotny fejesének az volt a kulcsa, hogy támadta úgymond a rövid oldalt, tehát azért tudta megelőzni az emberét, mert a hosszú oldalról bemozdulva egészen élesen a rövid sarokra, az ötös és a kapufa találkozásához odaért, és megelőzve a védőt, nagyon szép csúsztatott fejest jutatott a hálóba. Hát ez Novotny Csomának az erőssége, Bírónak pedig szintén, hogy a széleken megverje az ellenfelet, és jó beadásokkal táplálja a veszélyes támadókat. A Kazincbarcikának két választási lehetősége van, vagy még jobban létszámmal megszállja 16-oson belüli zónákat, vagy kimegy egy magasabb letámadás, és a labdaszerzésekből kontratámadásokkal próbál még gólt elérni.
3: Sárga lapot kapott Deutsch, a Kazincbarcika bal hátvédje, és nem tudok szebben fogalmazni, ez egy igazán aljas hátulról akasztás volt. Nem ért el a kezével, elment volna ott a kisvárdai játékos, és összerúgta a lábát. Ez nem volt egyetlen szép sem sportszerű. Az, hogy ezzel a szabadrugással mi volt a terve a Kisvárdának, megtapsolják talán Soltész az, vagy Matanovics, de hát ezt Révész sem érti. Konkrétan nagyjából 20 méterre volt, vagy 25 méterre voltak a kaputól, és nagyon-nagyon fölé rúgta. Nem tudom, hogy beadás vagy lövést szeretett volna ebből csinálni a kisvárdai játékos. Egy biztos, hogy Juhász az, aki elvégezheti majd ezt a kirúgást. Nyilván nem sieti el, de azért azt nem mondhatjuk, hogy ráült volna Kazincbarcika a két gólos vezetésre. Az állás a 66. perc legvégén, a 67. legelején Kazincbarcika Kisvárda 2-1, és most a visszafejelt labda. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is, a 67. percben jár a Kazincbarcika Kisvárda NB1-es mérkőzés. Az állás Kazincbarcika Kisvárda 2-1. Az első félidőben esett két gól, ugye a 21. percben egy bedobás követően Könyvesről átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Radmanovac fejelte rossz helyre a labdát, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta állítani. Popovics kapus nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. Aztán pedig a 45 plusz 2. percben a Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballába betekert labdája Nagy Zsombor fejét megtalálta, ő pedig a kapuba bolintott 2-0. Majd aztán a 63. percben a csereként beálló Novotny már többször is próbálkozott, aztán pedig egy kisvárdai támadásnál a szintén csereként beálló Bíró az, aki nagyszerűen játszott össze a jobb oldalt Matanovicsal, majd pedig az érintőket követően fölnézett, betekerte a labdát, és Novotny nagyszerűen vált le a védőjéről Nagy Zsomborról, és befejelte Juhász kapujába a labdát. Itt tartunk most a 68. percben, tehát Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. Most pedig jöhet majd a Kazincz Barcika, mert hogy lesen volt már az előre húzódó Olá, és akkor majd ki szabadrugással következik. Na, a Kazincz Barcika Kovács Imre megadta az engedélyt, a jelet, hogy elvégezheti ezt Juhász. Nyilván Juhász még azért jócskán kivár, bár ahogy korábban is elmondtam, még a kapcsolás előtt, ugye azért nem mondhatjuk, hogy a Kazincz Barcika ráült volna az eredményre, hiszen Dajcsnak volt egy hatalmas lehetősége a második félidő legelején, de hát ugye Révész Attila cseréi óta abszolút szétnyílt egy picit a mezőny, ugye ezt Bene Ferenc állandó szakértőnk is elmondta, hogy azért így figyelnie kell a Kisvárdának hátul, mert hogy nagyon sok támadó szellemű játékos hozott be Révész Attila a pályára. Most egy eladott labda, de aztán bele tudott érni egy Kazincz Barcika játékos, kicsit szerencsétlen, úgyhogy jöhetett egy bedobással most a Kisvárda. Nagy Krisztián hozta játékba a labdát, jó a forgatás a bal oldalra, és most lehet ott cipelni, mert hogy nincs senki ott Soltész előtt. Aztán Szőr, most Melnyik a labda útja, és megint jobb oldalra forgatás. Jobb oldalt sokkal hasznosabb egyelőre a Kisvárda, mint a bal oldalt. Matanovics felnéz, belövi erős labdát, ez Juhász kezében kötött ki. Ebben több lehetőség volt talán ebben a támadásban. Azért többször láthattuk azt, hogy a bal oldalt jócskán elhalnak a támadások, és Matanovics pedig most. Egyébként nem volt rossz az elképzelés, betekert a 16-oson belülre laposan, ott nem érkezett társ. Olá a labdával hátul, hát teszi a labdát Popovicsnak, a kapusnak, ő pedig fellövi. Ez pontos volt nagyon, Bíró, most a bal oldal tűnik fel. Soltész fölnéz, föléveli ott a labdát Matanovicsnak, elengedi, de még mindig a 16-oson belül van a Kisvárda. Kicsit tologatja a labdát, fölnéz, csínbe akarta betenni Novotnynak, de nem tudta. Nagy lefülelte, most megint jó a labda Novotnynak, nem tudja a kapu felé fejelni, úgyhogy picit maga elé fejelte le a labdát. Ez így pontatlan volt. Egy Kazincz Barcikai védő név szerint Rácz volt, aki fel tudott szabadítani, és akkor a labda most a Kisvárdánál. Akkor, amikor megkezdődik a 70. perc is, Kazincz Barcika Kisvárda 2-1, és a Kisvárda járatja hátul a labdát, de már a Kazincz Barcika tér felé Melnyik. Jordanov, Nagy Krisztián, Szőr, most Nagy Krisztián húzódik bejjebb egy picit. A pálya jobb oldalán a labda természetesen. Melnyik, Szőr kérné el, meg is kapja a labdát. Ez jó induló csel volt, be is tövi a labdát, és sarokkat tenni tovább magának Bíró. Picit hosszú volt, aztán ő is meglepődött, hogy a Kazincz Barcikai védő Nagy Zsombor nem indult el a labdáért, úgyhogy ő inkább fogta magát, és utána futott, de ez volt a jobb ötlet, mert fel kellett szabadítania a Kazincz Barcikai játékosnak. És akkor jön egy csere, 11-essel le Matanovics, is érkezik a helyére 7-es számban játszó Szabó Szilárd. Meglepő ez a csere, Feri?
4: Igazából Révész Attila is próbálkozik, tehát most Matanovicsal kapcsolatban nagyon-nagyon széles a skála, hiszen vannak csodálatos gólpasszai, és olyan gyönyörűen tud cselezni, úgymond térd alatt, tehát gyakorlatilag nagyon jól mozog a bokája, nagyon jól csinálja a lövőcselt, és mindig tud váratlan húzásokat előhúzni a tarsajából. Tehát az emberrel azt mondatja mindig egy-egy ilyen szituáció után, hogy hú, itt van egy fantasztikus játékos, és miért nem tud előre lépni. Ugyanakkor vannak borzasztóan rossz mérkőzései, vagy rossz periódusai, amikor eltűnik a mezőnyben, és hát azt se felejtsük el, hogy egy támadóról beszélünk, és egy gólos. Vannak nagyon szép látványos gólpasszai, de azért hatékonyság szempontjából kihívásokkal küzdik mindenféleképpen. Úgyhogy Szabó Szilárdnak lehetőséget adott Révész Attila, ez nem tűnik egy rossz megoldásnak. Nyilván majd meglátjuk, hogy mennyire tölti meg tartalommal. De viszont rég beszéltünk a Kazinc Barcikáról, azért egy számottevő különbség van, hogy ugye Trencsényit lecserélte Kuttor Attila, és ezáltal ebből az 5-3-2-ből is itt a kettőn van a hangsúly, Könyvesnek a társa megszűnt gyakorlatilag, mert ugye a helyette beálló Pukityajev szélsőt játszik, tehát Pukityajev már sokkal távolabb van ezáltal Könyvestől, és ezért, amikor Könyves adott esetben, vagy a Kazinc Barcika labdát szerez, már csak egyetlen egy lehetőség van Könyvesre felpasszolni a labdát, és a többi társa gyakorlatilag az egész csapat messze került, távol került tőle. Eddig a Kazinc Barcikának a támadójátékának a legerősebb oldala az volt, hogy Könyves és Trencsényi nagyon jól tudtak összejátszani, gyakorlatilag ketten is tudtak támadást vezetni, most viszont Könyvesnek ez a társa hát lecserélésre került, és ez szerintem gyengíti a Kazinc Barcika támadójátékát. Az tény, hogy egyel több játékos védekezik viszont középpályán, tehát Kuttor Attila most már úgy látom egyértelműen az eredmény megtartására törekszik. Gyanítom, hogy Könyvest is le kell előutóbb cserélni, mert ő egyedül nem lesz képes megtartani a labdákat, és azért jelentős futómennyiség van a lábában, tehát ő is fárad. Viszont azzal kapcsolatban van kételjem, hogyha ez nem változik, és a Kazinc Barcika teljesen feladja a támadójátékot, akkor a hátralévő legalább 20-22 percben ki fogja tudni bekelni ezt a mérkőzést.
3: Ferenci és Ikoba fog érkezni majd a Kazinc Barcikába, ez egy egészen támadó szellemű csere.
4: Igen, lehet, hogy Ferenci ugye most azért egy a ballábas játékosként előfordulhat, hogy Dajcs helyett jön be, mert ott most ápolták Dajcs Lászlót. Várjuk meg a végét, én arra leszek kíváncsi, hogy szellemiségébe feladja a támadójátékot a Kazinc Barcika, mert szerintem ahhoz még azért sok van hátra.
3: Szabadrugás követően ugye ápolás volt, mint most Dajcs Lászlót ápolták, és valószínűleg érkezik Mesek is. Ő is levette a mezét, láthatunk ilyen képeket is. Hát ez egészen biztos, hogy érkezik majd a pályára Ikoba, Ferenci János és Mesák, de csak akkor, amennyiben elhagyja a labda a játékteret. Most viszont nem hagyta el, sőt, Melnyik lábán van. Jobb oldalra a továbbítás. Szabó. Nem jó a labda érintése az első passza a mérkőzésen, de visszakerült a labda a Kisvárdához. Radmanovac is játékba szállt egy kicsit. Melnyik. A bal oldalt mellette Szőr kérte volna, nem kapja meg, de viszont a túloldat Jordanov már nagyon integet kérni a labdát. Olá most oda néz, oda is teszi neki a labdát. Jordanov. Szőr. Még mindig viszi a labdát. Aztán pedig Soltész berúgja a labdát. Ott pedig egy Kazinc Barcikai mentés. Kellett ott az a fejes Majortól. És akkor jöhet egy sarokrugás, de előtte akkor jönnek a cserék. Mesek, az biztos, hogy beáll. A 6-os 91-es, tehát lejön a pályáról Szőke Gergő, helyre érkezik Ferenci. Dajcs helyére Mesek. És akkor Ikoba még várat magára. Az ő cseréje még nem érkezik. De Mesek az jön a pályára. Az meglepetés, hogy Szőke Gergő lejön? Ugye ő szerezte a mérkőzés első gólját.
4: Hát nem feltétlenül meglepetés, mert azért középpán nagyon sokat kellett dolgozni, viszont ugye Dajcs László helyett Ferenci, természetesen ez posztra való csere, lehet oka sérülés is, viszont Mesek beállítása egyértelműen az ellenszól, amit az előbb említettem, tehát Kuttor Attila jól látja, hogy csak kibekkelni nem lehet ezt a mérkőzést, tehát Mesek erős lesz kontrajátékban, egy gyors támadó szellemi játékosról beszélünk.
3: Kell is építeni a kontrajátékra, mert hogy Jócskán a Kisvárda birtokolja már az elmúlt 10-20 percben a labdát, főleg azóta mióta esett a gól. Most pedig földön egy kisvárdai játékos, azt panaszolják, hogy ott érkezett egy könyökös Pukityajevtől, de akkor cserél a Kisvárda. 70-es számmal lejön Szőr, a helyére pedig érkezik Soltész. Azért ezt kijelenthetjük, hogy Kuttor Attila egyértelműen meg akarja nyerni ezt a mérkőzést. Bocsánat, Révész Attila.
4: Igen, hát először egyenlíteni szeretne, biztos vagyok benne. Ilyenkor egy edző nem tud más tenni, csak próbálja azt az oldalát nézni a támadójátékának, illetve a csapatjátékának, amelyik rész nem működik. Tehát előfordul az is, hogy ilyenkor, de nagyon-nagyon ritka nyilván egy belső védőcsere, ezen lépünk is túl. Védekező középpályást ilyenkor akkor cserélnek, hogyha minél több labdát szeretnének szerezni, hogy minél több támadási lehetőség legyen, és abban az esetben, és most ilyen periódusban a mérkőzés, amikor Az ellenfél nem nagyon veszélyeztet, sőt a térfélen sem nagyon megy át, nagyon sok labdát tud szerezni középpályán a Kisvárda. Ebben a periódusban bizony olyan játékosokra van szükség, akik vagy a szélén állandósítani tudják ezt a fölényt és mögé kerülni az ellenfélnek, vagy hogyha sokat van a csapat a támadó zónában a 16-oson belül, akkor a befejezéseket meg tudják oldani. Hát nyilván a szünetben mindkét precedensre volt eset, viszont Soltész egyértelműen az a típusú játékos, aki egy felállt védelemmel szembeni csapat ellen, tehát egy felállt védelemmel játszó csapat ellen tud váratlant húzni, egy embert levenni úgymond labdával, létszám fölényt kialakítani, tehát egy kreatív középpályás.
3: Olá volt az, aki nemrégiben könyves bokáját taposta meg, és így jöhetett a Kazincbarcikai szabadrugásra, de azóta már a Kisvárdája a labda, sőt, itt a pálya bal oldalán Melnyik az, aki húzogatja a labdát, és érkezik a segítség Soltésztől, de még mindig a Kisvárdánál a labda, bíró, aztán Melnyik lépte volna át, de ezt lefülelte kiválóan Baranyai, és ezzel lehet is menni, már ami a Kazincbarcikát illeti, de Majort hátulról lerúgta Soltész, ezért nem jár lap. Pedig alapvetően azért láttunk már ilyet, hogy a mérkőzésen ilyenért, taktikai szabálytalanságért, hátulról történő szabálytalanságért járt a lap. De most akkor jöhet egy szabadrugással a Kazincbarcikot. Üresbe befutott volna egyébként Major, de nem kapta meg a labdát. Most elvégezték a szabadrugást, és el is adja a labdát a Kazincbarcik, a kisvárdai labdaszerzés a saját térfelükön. Soltész néz fel. Ez pontatlan labda volt. Jordanov ott vette célba talán. Révész Attila nagyon ideges. És kérdezi, hogy most mondja, hogy lehetne picit pontosabb is ez az átadás. 79. perc is megkezdődik. Az állás továbbra is Kazincbarcik, a Kisvárda 2-1. Mesák veszi el a labdát. És ahogy Ferne Ferenc is mondta, figyelni kell Mesákra, mert ugye azért gyors játékos, a kontrákban erős. Radmanovac az, aki jól tudta őt szerelni most, nem engedte tovább Mesákot. De Mesák már ott helyezkedik bent, Soltész István mellett. Szeretne labdát kapni a bedobás követően. Egyelőre még nem került be a labda, Baranyai most dobja be, könyves veszi célba, azonnan kijön. Aztán pedig Rácz is följebb, lép egy picit. Buktyájevet pedig onnan eltették, a labda pedig a Kisvárdái volt eddig. A felívelt labda nem pontos. Nagyszerűen lépett oda Nagy Zsombor. És állítása szerint egyébként bele is ért ott a labdába bíró. Egyébként benne is van, talán rárúgta a labdát egyébként, amikor szerelte őt. Így van bizony, ezt jól látta a játékvezető is, jöhet a Kazincbarcikai bedobás. Baranyai dobja be a pályára a labdát, könyves, aztán Mesák felé csúsztat. Könyves semmi mindig a labda, azzal lehet menni, könyves tologatja, Melnyik a nyakán. Jó az átadás, Puketyev fölnéz, beíveli a labdát, megpattan a Kisvárdai lábon, és ez Popovics le tudja húzni. És akkor Popovics megint rohan a labdával, megint teszi előre azonnal. És Jordanov szeteti a lábát, de nem tudja átvenni a labdát. Úgyhogy most meg kellett pillanatra állnia, és akkor itt a kontra, az ellentámadás el is halt azonnal, és akkor jönnek fel a kisvárdai védők is. Olá az, aki most a labdát tologatja, átteszi a labdát bal oldalra Soltész Istvánhoz. Két Soltész is van már a pályán, Soltész István és Soltész Dominik. Olá átforgatja a jobb oldalra, a Nagy Krisztián. Szabó Szilárd segít be. Egyelőre nem tudja hova tenni, mennyi kicsit feje visszább lépett, de akkor még nem kapta meg a labdát, most kapja meg még csak Radmanovactól, és akkor hátul továbbra is megy az adogatás, de már a Kazincbarcika tér felén, sőt, Olá följebb lép, lőtt passza, nem megy tovább a kazincbarcikai védőkön, de visszapattan a labda a Kisvárdához. Radmanovac fölnéz, szerette volna beívelni a labdátok Nagy Krisztiánnak, mert Nagy Krisztián már egy jócskán előre húzódott, de nem volt lehetőség erre. Fordítás a bal oldalra, Novotny lefejeli a labdát, Olá, aztán pedig Soltész István, Olá megint a labdával, Novotny lép visszább, Soltész, ez jó volt, ezzel lehetne menni, jól lefordult védőjéről, Messiről, Melnyik, Nagy Krisztián, most a jobb oldalt a labda, továbbra is a Kazincbarcika tér felén, a Kisvárda és a labda is, Olá, valakinek be kéne most már tenni a 16-oson belőre. Sokan tanakodnak ezen, de ez a legjobb egyébként egy kicsit járatni, megmozgatni a kezünk Kazincbarcik a védelmét. És aztán pedig bepasszolni az üres területre. Most egy beívelés, Novotnynak az jó, és hú, milyen jó ütembe lépett fel oda, hogy ugrott fel oda. Baranyai tisztázni tudott Novotny elől, ez fontos volt, és jöhet akkor a Kisvárda szöglete. Nem túl sok szögletet rúgott eddig a Kisvárda a mérkőzésen. Ez lesz a második a mérkőzésen. Ellenben a Kazincbarcika már 6-ot tudott elvégezni, és hát ha csak a labdabirtoklási arányt nézzük, 70-30 a Kisvárdának, túlnyomó többségében a Kisvárdánál van a labda. Egyelőre nem tudnak mit kezdeni vele, továbbá is az állás Kazincbarcika, Kisvárda 2-1. Egy újabb fejes érkezett Novotnitól, ez jócskán fölé szállt, és úgy gondolta, hogy itt szabálytalanság történt vele szemben. Na most a lassításban mi is okosabbak leszünk. Igen, hát ott egymás húzta a két játékos. Volt benne ott rendesen munka a Messinek is, meg Novotninak is, de ez így nem volt szabálytalan. És akkor Novotni fejese pedig fölé szállt, és akkor jöhet majd Juhász kirúgása. Most érkezik a labda a 83. percben. Mesák próbál csúsztatni, nem sikerült neki, most visszakerül a labda oda, megint Mesák környékére, Puktyájev pedig fogja a fejét, megint olál szabálytalan egyébként, és ott pedig a túloldat, Mesák pedig nyújtott lábbal becsúszik Nagy Krisztiánra, és akkor ez most már szabálytalan jöhet, akkor majd a Barcika egy szabadrugással, és a lassítást láthatjuk, hogy hát igen, labda nem volt ott, Nagy Krisztián lába igen, és akkor érkezett hatalmas rendőrte Mesák, elkaszálta, és akkor Soltészt figyeljük itt a pálya bal oldalán. Szerencsénk van, mind a két Soltész egymás mellett játszik. A Soltész István forgolódik a labdával, aztán pedig most Soltész Dezsőhöz pattan, Dominikhoz, bocsánat, Soltész Dominikhoz pattan a labda. A bal oldalra Novotnit próbálja indítani, nem sikerült neki, lepattant a labda Baranyairól. Baranyai nagyon sokat dolgozik most itt a védelemben, a bedobás követően pedig már továbbra is Kisvárda birtokolja a labdát, Radmanovac. Szabó Szilárdnak adta, onnan vissza is jött azonnal a labda, aztán Nagy Krisztián is vissza Radmanovachoz. Járatja a labdát a Kisvárda a Kazincbarcika tér felén, de nem igazán találnak rést.
4: Nem, pont akartam is mondani, gyakorlatilag az elmúlt 5-6 percben folyamatos oldalpasszok vonaltól vonalig, szinte egy ilyen U betű alakjában játszik a Kisvárda, ami nagyon nem működik, tehát így nem is lehet támadásokat eszközölni. Amennyiben nem kezdenek el bátran bepasszolni mélységi passzokat az ellenfél középpályásai és védőjük közé, úgynevezett sorok közé vagy félterületekbe, és igen, meg kell kockáztatni. Nyilván ott kicsi a terület, ott pontos technikai végrehajtás kell, ott jó ütemű bemozgások kellenek, ott sok labda nélküli dinamikus mozgás kell, ott át kell venni előrefelé a labdát, tehát ez mind technikailag egy nehéz elem, dinamikus, sokat kell, sok rövid sprintet kell eszközölni ezáltal, de más másképpen nem megy. Amennyiben csak oldalpasszokkal próbálják így vonaltól vonalig U-alakba járatni a labdát, semmi haszna nincsen. Egy pontos ívelés volt előre Novotninak, ebből volt veszély, de különösebben az elmúlt 5 percben nem került gólhelyzetbe a Kisvárda.
3: Könyves szerez labdát, Puketyev pedig már 16-oson belül forgolódik, Kazincbarcikai támadás, és ez mellé megy, de egy kisvárdai lábról ment ki a labda, de mindegy is, hiszen már le sem volt. Talán Könyves, bizony, igen, őt vette célba a labda, és ő már lesen állt a passz pillanatában. Jól megtartotta egyébként a labdát Puketyevnek, jól tette tovább a labdát, és Radmanovac lábáról ment ki a játékos lövése, de már jelesen volt Könyves. No, és akkor figyeljük Nagy Krisztiánt, aki húzódik befelé, és Mesák azért picit oda tett neki, de már a labda a bal oldalt, Soltész, Soltész Dominiknak, Soltész István vissza egészen az utolsó emberhez, Olának. Már is oda a középpályára, a labda Melnyik fölnéz, és Novotninak a labda egészen jó, egészen pontos, van egy üresbe futó játékos Jordanov személyében, nem kapta meg a labdát. Soltész pedig, hogyha picit bátrabb belőhette volna oda, mert nem igazán ment vele Kazincbarcikai játékos, megint egy felévelt labda. Ezzel próbál operálni a Kisvárda. Novotni megtartja jól, Melnyik, az lövő távolság neki, külsővel ki a labda Nagy Krisztiánnak, Nagy Krisztián fölnéz, érkezik a beívelés, és kifelé a labdát Messi. Aztán pedig Olá szerzi meg, vissza megint a Kisvárdához a labda, és onnan sikerül kimenekíteni a Kazincbarcikának, és ugye amikor arról beszéltünk, hogy a kontrában erős lehet, majd Mesák jó voltából a Barcika, meg is indult, most hatalmas lépés előnyben volt a kisvárdai játékosokkal szemben, és Soltész Dominiknak kellett odalépnie nagyon keményen neki, és hát igen, azért Soltésznek is már kiárt a sárga, nem az első ilyen hátulról történő lerántás vagy belépő volt ez tőle, úgyhogy azt hiszem egy komoly kontrától menekítette meg csapatát Soltész, hogy oda tette picit Mesáknak, de nincs harag, lepacsisztak utána már az esetet követően, és akkor jöhet majd egy szabadrugásra Kazincz Barcika. A labdát pedig majd a második gólnak a szerzője Nagy Zsombor fogja játékba hozni, valószínűleg be fogja ívelni. Az összes, majdnem az összes Kazincz Barcikai játékos a Kisvárda térfelén. Bizony érkezik a labda, de ott nincs magas játékos, aki elfejelni, és már a Kisvárda hozhatja ki. Novotny visszafejeli, az ott még jó, Soltész fölteszi előre, ott Szabó Szilárd indult meg, az pontatlan volt, Puketyeje visszalép, és meg is tartja a labdát, mondom én, de sokkal harciasabb volt Soltész, és Soltész István az, aki végül is betette jobb oldalra a labdát Olának, és már a labda a túloldalt, Radmanovac a Barcika tér felén jár a játék, Radmanovacnak vissza a labda Nagy Krisztiántól, ők ketten játszanak össze. Ott van már egyébként ugye Mesák is, próbálja megszerezni a labdát több-kevesebb sikerrel, és akkor jött a forgatása bal oldalra, Soltész kapja meg a labdát, Soltész Istvánról van szó, fölnéz, és ebből mit nem mert, azt most megpróbálta, ez most rossz ütemben volt, ott volt Soltész Dominik, de neki nem tudta oda tenni pontosan a labdát, és akkor megvan a Kazincz Barcikai labdaszerzés, Könyves forgolódik, és rárúgja ott a labdát Olára, Oláról megy ki a labda, és jöhet majd a bedobás. A 88. perc legvégén Kazincz Barcika Kisvárda 2-1, ezt rég mondtam, aki most kapcsolódna be, ugye 3 gól esett a mérkőzésen, az elsőt azt Szőke Gergő szerezte meg a 21. percben, a másodikat a hosszabbításba lőtte a Barcika, így 2-0 vezetett már ugye ott Nagy Zsombor fejesével egy szögletet követően, és akkor a 63. percben pedig Bíró beadásából Novotny szerezte meg a szépítő találatot, így alakult ki tehát a 2-1-es állás, akkor amikor a 89. perc is megkezdődik, Novotnyt buktatják a saját térfelén, Baranyai volt az, és akkor vissza kell futni a Kazincz Barcikának, és erről is beszéltünk már, hogy megszerezheti első hazai győzelmét az idényben a Kazincz Barcika. Hát azért ilyen se sokszor van példa, hogy egy adott csapat a hazai pályán nem tud nyerni.
4: Igen, de ez a hazai pálya az mindig zárójeles, szóval én sajnálom a Kazincz Barcikát, mert egy történelmi szezon zárul le, hát dicstelenül, és a hazai közönség nem élvezhette a csapatát otthon. Szóval nyilván biztonságtechnikai, meg az előírások a legfontosabbak, meg az első a biztonság, de azért véleményem szerint megadhatták volna ennek a kis csapatnak az igazi hazai pályát. Így minden statisztika egy picit zárójeles a hazai pálya tekintetében.
3: Igen, azért alapvetően arra nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ha Kazincz Barcikán tudják játszani a mérkőzéseket, akkor hány szurkoló látogat ki. Ugye mai találkozóra Kutor Attila is elmondta a mérkőzés elején, hogy 100 forintért árulták a jegyeket. Hát így sem telt meg a stadion még félig
4: hát
3: sem.
4: Nem ebből lesz meg a következő bevétel vagy a költségvetés. Az biztos, hogy a Kazincz Barcikának egy nagyon szép, ilyen picit angol stílusú stadionja van. Nyilván kis stadion, de nincs futópálya, közel vannak a nézők, és azért az MB2-ben nagyon komoly nézőszámokat produkáltak. Tehát továbbra is azt mondom, hogy a futball az a szurkolókért, a nézőkért van, és hát bizony sok olyan lokálpatrióta, Kazincz Barcikai vagy Észak-Borsodi nem jutott el a csapatához, akik megérdemelték volna. Hát üröm az örömben, hogy jövőre, vagy öröm az ürömben, nem tudom, hogy fogalmazzak, jövőre lesz rá lehetőség, de hát már az MB2-ben.
3: 90. perc is megkezdődött már, sőt, már a ráadásban vagyunk, 3 percet hosszabbítanak a mérkőzésen, van még lehetősége tehát a Kisvárdának szépítenie, bocsánat, egyenlítenie, mert a szépítés már megtörtént, vagy esetleg a Kazincz Barcikának van még lehetőség arra, hogy az előnyét növelje. Bedobáshoz jutott most a Kisvárda, de még nem folytatódhat a játék, most szólt Kovács Imre, hogy mehet már, belefújt a sípjába, Olá kapja meg a labdát, és sietni kell a vendég együttesnek, hogyha valamit szeretnének még beállni. Fölnéz, beíveli a labdát, Bíró lerántja ott Rácot, és egyértelműen szabadrugás kifelé. Jó ütembe lépett oda Rác, és Bírónak már nem volt más lehetősége, csak hogy lerántsa egyébként, vagy nem is kellett lerántani amúgy, de már nem tudott oda férkőzni. Jó, összefutottak egyébként, bocsánat, ez a legpontosabb, hogy összeakasztott a Rácnak a lábát. És hát Ikóba már szerintem egy 10 perce ott áll a kispadnál, és éppen mutatta most a kamera, hogy mi mindig szeretne beállni, de valószínűleg ez a csere már nem fog létrejönni. A 92. perc is megkezdődik, ugye 3 perc a ráadás, és akkor Juhász végezheti el a szabadrugást. Föl is rúgja a labdát, Könyves veszi célba, Könyves nem ugrik fel, ellenben Radmanovaccal, ő megtette azt, Mesák panaszkodik, hogy letalpalták, nem így volt, de Kazincz Barcika tovább is birtokolja a labdát a Kisvárda tér felén. No, mi lesz ebből? Schuster húzogatja, aztán pedig Baranyainak tovább a jobb oldalra, és kiharcol Baranyai egy bedobást. Kovács a sípjába fúj, valószínűleg érkezik Ikoba? Azért áll a játék? Nem látjuk egyelőre. Nem érkezik, jöhet már is Baranyai bedobása. Egészen közel a kapuhoz egyébként. 16-os csücskénél jön majd ez a bedobás. Könyves, az aki megkapja Baranyaitól a labdát. Könyves a szöglezászonát próbálta meg ott tartani a labdát, nem sikerült. Aztán pedig Baranyai lábáról megy ki a labda. Még van szűk 1 perc a Kisvárdának arra, hogy egyenlítsen, ha még szeretne itt bármit Révész Attila csapata. A hátra lévő időben egy szabálytalanság, egy kisvárdai játékos, a szemben Soltész Dominik az, aki kapott egyet a lábára. És a 93. perc is már megkezdődött itt a mérkőzésen. Popovics az, aki fel fogja rúgni a labdát. Mindegyik kisvárdai játékos már a Kazincz Barcika tér felén. És nem sikerül megtartani a labdát, fölmegy az égbe a labda. Mekkora luftot rúgott közben Baranyai, előre akarta tenni, nem sikerült neki, úgyhogy viszonylag veszélyes helyre jöhet a Kisvárda bedobáson. Na lesz itt még itt a végén csavar, az a kérdés. Soltész, Dominik az, aki bedobja a labdát, ez jó nagy bedobás, érkezik középre, nem tudják kitenni, most rúgja ki a labdát onnan Rácz. Ott egy játékos sincs, csak Popovics, a Kisvárda kapusa. Lassan letelik a ráadás, fölrúgja a labdát, mennyit fog beengedni Kovács Imre vajon? Érkezik a labda a bíró fejére. Nem tudja megtartani a Kisvárda labdát, mert jó a becsúszás a Puktyájevnek, és akkor ez a Könyves mehet. Azért Könyves nem annyira gyors, de egyelőre úgy tűnik, hogy Soltész le tudja rázni magáról. Könyves még mindig robog a labdával, mert a 16-oson belül beíveli Mesáknak. Ó, ez nagyon hosszú volt. Azt hiszem ez volt az utolsó momentum a mérkőzésen. Kipattogott a túloldalra bizony, és Kuttor Attila örül, hiszen a Kazincz Barcika megszerezte a szezonban az első hazai győzelmét itt a 32. fordulóban, egy fordulóval a vége előtt. Kazincz Barcika Kisvárda tehát 2-1. A 21. percen egy bedobás követően Könyvesről átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Radmanovac fejelte rossz helyre, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta hárítani Popovics kapus, nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. A 38. percben Schusternek volt egy lehetősége, komoly kontrát vitt végig a Barcika, de Schuster jócskán mellé lőtte. A 45+2. Percben Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch bal lábbal betekert labdája nagy zsombor fejét megtaláltam, ő pedig a kapuba bólintott, 2-0. A második félidőben egészen sokat cserélt Révész Attila Kisvárda vezetőedzője, bíró és Novotny jó cserének tűnt, és bíró is próbálkozott többször, sőt, Novotnynak volt egy beívelt labda, amit nem tudott egészen jól rábalintani a kapura, de egyébként a 63. percben bíró beívelését be tudta fejelni Novotny a kapuba, így tehát 2-1-re kialakult a végeredmény. Hatalmas lejtőben egyébként a Kisvárda, ez most már sorozatban a 7. nyeretlenül megvívott bajnoki sorozat, amit magáénak tudtat Révész Attila csapata. Az viszont örömhír a már biztos kieső Kazincz Barcikának, hogy megszerezte az első hazai győzelmét itt a DVTK arénában, és szép búcsút adhatott a szurkolóknak itt az otthoni környezettől. A végeredmény tehát Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. Feri, hogyan értékelnéd ezt a mérkőzést?
4: Ellentétes félidők voltak, és igazából a Kisvárda az első félidejével nem tud elszámolni. Továbbra is hiányzik a tűz, hiányzik a koncentráció, és hiányzik az igazi csapategység és motiváció a Kisvárda játékából. Ami viszont annak ellenére, hogy réges-rég kiesett a Kazincz Barcika, azért örömteli volt, hogy ez a fajta motiváltság, csapategység és szervezettség jelen volt a pályán bizony, és az első fél időben megérdemelten vezetek 2-0-ra. Révész Attila cseréjének köszönhetően változott a játékképe a második fél időre, de ez csak egy szépítésre volt elég, annak ellenére, hogy a második fél idő nagy részét a Kazincz Barcika térfelén töltötte a Kisvárda, de ez többnyire céltalan, óvatos, illetve oldalpasszokból állt, tehát nem volt továbbra sem meg a megfelelő ritmus, a megfelelő dinamika a Kisvárda játékosaiban, és ezzel párhuzamosan nagyon-nagyon kevés gólhelyzetet tudtak kialakítani. Én azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten nyert, az előzetesen esélytelenebbnek tartott Kazincz Barcika.
3: Pere Ferenceket köszönjük szépen, Kazincz Barcika Kisvárda tehát a végeredmény 2-1, a szó a budapesti stúdiói.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda magyar kupában. Lemondott a Hagyományok háza főigazgatója, sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
1: Elsőként a Győr jutott a döntőbe a női kézilabda magyar kupában. A tatabányai négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójában Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. Korábban a nap első mérkőzésén a Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként a Hungária körúton. Németh Krisztián korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől. 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. A mai nap harmadik mérkőzésén 4-8-tól az Éllovas Győr a DVTK-t fogadja. A találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diósgyőr Pécs 6

0: van 66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese holnap az olimpiai bajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda dán csapattól Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légi csapás sorozatnak. A dél-ukrajnai Herszon városában 2 meghaltak és 7 megsebesültek, amikor orosz drónok csapottak egy autóbuszba. A háborús övezettől 1000 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai megye központban, Ternopilban nincs áram és akadozik a tömegközlekedés. A dél-ukrajnai Izmailban pedig fekete-tengeri kikötői hálózatot ért találat. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról, a döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt, a héten Bán László, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüvegviselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért vásárláskor nem csak az árát érdemes szem előtt tartani. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem.
1: Közlekedés.
0: Az M6-os autópályán, az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd északcsomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 35-ös főúton Debrecentől északra a főút Debrecen-Józsa település részen az átvezető szakaszán az erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra kell számítani a városközpont felé vezető oldalon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20-25 fok várható, a nyugati ország részben lesz melegebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen jó néhány mérkőzés véget ért már Európa futballpályáin. A Premier League-ben Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, és Wolverhampton Sunderland 1-1. 18 óra 30 perckor kezdődik majd az Arsenal Fulham mérkőzés. Aztán a Bundesligában Bayern München, Heidenheim 3-3, Frankfurt Hamburg 1-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3, Union Berlin Köln 2-2, Werder Bremen Augsburg 1-3. 18:30-tól Leverkusen Lipcse mérkőzést rendeznek. A magyar labdarúgó NB1-ben MTK Nyíregyháza 1-1, Kazincbarcika Kisvárda 2-1, 19:15-kor a Győr-Diósgyőr mérkőzést közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Kézilabda a női magyar kupa elődöntőit rendezik ma Tatabányán, ahol egy mérkőzést már le is játszottak, és a Győr 32-28-ra legyőzte a Ferencváros együttesét, így a holnapi döntő résztvevője. Most következzék egy riport csokor. Előbb Szemerei Zsófia, a Győr magyar válogatott kapusa következik.
4: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
5: Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet és hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a másik fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
4: Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva, fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
5: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, hogy minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
4: Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a magyar kupa győzelem túl, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát?
5: Természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idei évben, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálódás szempontjából.
4: Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap?
5: Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk, hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
3: Most hallgassuk meg a Győr szélsőjét, Fodor Csengét.
4: Úgy tűnt, hogy a szünet után állva hagytátok a Fradit. Készültetek erre, vagy egész egyszerűen a kapus csere ilyen jól jött be?
6: Szerintem egy kapus csere az nagyon sokat tud segíteni, főleg, hogyha ez védésekkel társul, és ugye ez tényleg a Zsófi minden bizalommal meghálálta, és nagyon kellett az ő szerepe, így, hogy elkezdtük ezt a második félidőt, és úgy gondolom, hogy jól álltunk bele a mérkőzésbe, jól is kezdtük el, tényleg nagyon fegyelmezetten játszottunk, úgy gondolom, hogy a kapott gólok volt egy kicsit, ami több volt az első félidőben, de a góljaink száma, ha jól emlékszem, 17-et dobtunk, talán az is egy teljesen jó, tehát a támadásban is megvoltak a helyzeteink, de úgy gondolom, hogy azt tette ott a pontot azért, hogy elkezdtük ott a második félidőt. Nyilván nem lehetett lazítani, hiszen a Ferencváros tényleg olyan a liberű csapat, aki vissza tudna jönni nagyobb előnyből is, úgyhogy próbáltuk tényleg nem közelebb engedni őket és mindent megtenni, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ez a döntő számunkra.
4: Ugye mindig elmondjuk, hogy brutál erős a Győr kerete, és tényleg az látszódott, hogy akár ki jött be a pályára, az mind-mind hozzá tudott tenni, tehát hogy ez a, ugye amit mondanak, hogy hosszú a kispad, ez abszolút a ti javatokra szólt.
6: Így van, és azt is kiemelném, hogy tényleg annyira, ez belülről is mondom, annyira egységes a csapat, és tényleg nagyon jól edzünk, az edzőink tényleg nagyon jól összerakták a taktikát is, és nagyon, hogy is mondjam, az értékrendünk is nagyon rendben van, és pontosan tudjuk, hogy mik a céljaink, és úgy gondolom, hogy ez a két Odense meccs, amit lejátszottunk a Bajnokok Ligájába, ez számunkra egy tökéletes felkészülés volt a Fradi elleni mérkőzésre, hiszen ugyanúgy BL csapat, és és ugyanolyan játékerőt is képviselnek. Tényleg nagyon örülök neki, hogy tudtuk tartani ezt a felívelő tendenciát, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi után sikerült ez a döntő.
3: A vesztes csapatból jó teljesítményt nyújtott Simon Petra.
4: Mi van most benned? Mi változott szerinted az első fél időhöz képest a másodikban?
5: Igazából ezt nem nehéz megmondani. Azt, amit el akartunk kerülni az egész mérkőzés során, hogy ne kapjunk gyorsanás gólokat, az volt a probléma, hogy azokat igazából elkezdtük kapni a második fél idő elején. Nyilvánvalóan ezek az eladott labdákból vagy a védett lövésekből történt. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nyilván közöttünk végig, és azt akartuk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, esetleg győzünk is. Ez sem sikerült, de igazából már nem tudom viselni be.
4: Te személy szerint hogy bírod ezt a tempót, ezt a dinamikát, az, hogy ilyen sok játékperc, 3 órád, ugye egy sérülés a betegségek miatt?
5: Igazából nincs más után, ezt kell vállalnom, beleadnom 100%-ot, amennyit csak tudok. Nyilván próbálkozok, azért én is fáradok, így a szezon során folyamatosan a mérkőzések kivettek belőlem, de nyilván ez nem kifogás arra, hogy voltak nekem is nyilván rosszabb periódusom a mai mérkőzésen. Ez a szezon már így fog lemenni, de még holnap azért szeretném megnyerni ezt a bronz mérkőzést.
3: Következzék a Ferencváros szélsője, Márton Gréta.
4: Milyen volt az a meccs? Mi volt az, ami működött, úgy érzed, az első fél időben, és mi az, ami hiányzott a másodikban?
7: Annak ellenére, hogy 17 gólt kaptunk az első fél időben, úgy éreztük, hogy a védekezésünk azért helyel közel jól működött, és amit az edző, illetve a kapusaink szerettek volna, azokat a sávokat nagy részt meg tudtuk adni, és tudtuk biztosítani. Itt a második fél idő elején én azt gondolom, hogy döntő fontosságú volt az, hogy Szemerei Zsófi beállt a Győr kapujába, és ott, ha jól emlékszem, akkor egy 6-0 rohamot diktált a Győr. Én azt gondoltam, hogy talán ez lehetett a sikerüknek a kulcsa.
4: A BL meccs után, a meci vereséget követően mennyire volt nehéz rápörögnetek erre a hétvégére?
7: Lelkileg nem volt nehéz, mert nagyon vártuk ezt a hétvégét, és szerettük volna kijavítani, illetve szerettünk volna egy nagy győzelemmel, esetleg egy kupa győzelemmel is a végén ünnepelni, és nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a szezon nem sikeres a számunkra, viszont hátra van még a holnapi nap, ahol szintén egy kemény ellenfélre fogunk találkozni, úgyhogy mindenképp jó szájízzel szeretnénk ezt a hétvégét befejezni.
4: Nehéz lesz felpörgetnetek magatokat motiválni a holnapi bronz meccsre, ugye itt mindig két csalódott csapat találkozik egymással.
7: Így van, a bronz mérkőzés az mindig speciális, viszont mindent meg kell tennünk, rövid időn belül a lehetőleg gyorsabban kell regenerálódnunk, hiszen miénk majd az első meccs, úgyhogy hazamegyünk, megpróbálunk egy picit pihenni, és újult erővel jövünk majd holnap.
3: Már most fölhívom figyelmüket, hogy hamarosan majd 18 óra 15 perctől közvetítjük a Moson-Magyaróvár Debrecen elődöntőt, és eldől, hogy melyik gárda lesz majd a Győr ellenfele a holnapi fináléban. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdődik hamarosan tehát a második elődöntő mérkőzés, amelyen a Moson-Magyaróvár a Debrecennel mérkőzik meg. Ugye a Ferencváros nem jutott be a fináléba, mint hallhattuk az iménti összeállításból, miután a Győr 32-28-ra győzött az első elődöntőben. Így aztán az már biztos, hogy a Győr azt figyeli csak, hogy ki lesz az ellenfele. És hát, ahogy elmondta Marosán György állandó szakértőnk, ő arra tippel, hogy akár a Debrecen gárdája nyerhet magabiztosan akár ezen a mérkőzésen, persze egy kupában minden előfordulhat, de hát azért a Debrecen úgy tűnik, hogy jobb szezont fut jóval az idén, mint a Moson-Magyaróvár gárdája, és ugye a Debrecen az a csapat, amelyik a BL kiírásban nyerni tudott Győrben, úgyhogy még akár egy komoly szoros mérkőzésre is számíthat a Győr, amennyiben a Debrecen jut be, de hát először ehhez a Debrecennek meg kell nyernie a Moson-Magyaróvár elleni mérkőzését. Még van egy-két pillanata a mérkőzés kezdetéig, azért akkor szétnézünk egy icipicit például a kosárlabda mérkőzéseken, mert hogy ott is játszanak már a férfiak, mégpedig a döntőbe jutásért az első mérkőzéseket. Szolnok-Jólaj atomerőmű az első negyedből még van hátra 2 perc, 21-15 az állás a Szolnok-javára, még Szombathely-Kaposvár a 7. percben 10-14, azaz vezet a kaposvári gárda. Azt is tudjuk már, hogy a hölgyeknél a döntőben a Pécs idegenben is nyerni tudott a Diósgyőr otthonában, így 2-0 vezet a fináléban, a női kosárlabda bajnokság fináléjában. 3 győzelemig tart ugye a döntő, és a harmadik mérkőzést majd kedden rendezik, még pedig Pécset, és ezt természetesen ugyancsak közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. De akkor vissza a kézilabdára, hiszen, mint említettük, ugye, Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzésre kerül sor a második elődöntőben, és hát sok nagy csatát vívott már ez a két együttes egymás ellen. Voltak, amikor a Moson-Magyaróváriak játszottak, szerepeltek jobban a bajnokságban, volt, amikor a Debrecen együttese, most azért az erőviszonyokat, ha figyelembe vesszük, akkor úgy gondolom, hogy a Debrecen jelenleg erősebb kerettel rendelkezik, de hát a papírforma az természetesen mindig borulhat. Ne feledjük, hogy például a Győr ellen a Ferencváros még csak egy gólos hátrányban volt az első fél időt követően, ám azután a Győr egy nagyon jó szakaszt produkált, elsősorban Szemerei Zsófia védéseinek köszönhetően hozott egy 6-0-ás szakaszt, ezzel alapozta meg a győzelmét. Nézzük, milyen csapatokat küld majd a pályára Stranik Ferenc, a Moson-Magyaróvár edzője, illetve Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere. Tóth Eszter, Cefakó, Falusi Udvardi Laura, Árenhárt a kapuban, Kukeli Anna, Wolfs, Molnár Dorottya, Kazai Anita, Plemava, Háfra, Csatlós, Tranik Zsófia és Tóth Gabriella a Moson-Magyaróvárból, és ebben a pillanatban el is kezdődött a mérkőzés, és a pirosmezes debreceniek kezdték a játékot a fehér-feketében szereplő Moson-Magyaróváriak ellen, és Petrus Mirtil ölelkezett ott össze az egyik Moson-Magyaróvárival, nagyon kedélyesen beszélgettek Falusi Udvardi Laurával. És akkor az első debreceni támadást figyelhetjük, most már azért a játékra koncentrálnak a játékosok, és egy hosszú támadást vezet a Debrecen, hiszen már fél perc eltert. Ebben a pillanatban viszont megvan az első kapura lövés, egy betörést követően, amelyet Hámori Konszuela követett el, ugye ő szereti ezeket a betöréseket, nem dobta azonban be, még a másik oldalon rögtön nagyon szigorúan egy két percessel kezd a Debrecen, mármint hogy kiállítanak két perccel egy debreceni játékost, mert hogy egy betörés után nagyon szabálytalanul avatkozott közbe Tóvízi Petra, és ráadásul jön egy 7 méteres is, hát nem így képzelte a Debrecen ezt a kezdést, igen, hát eltalálták ott Tóth Gabinak, Tóth Gabriellának az arcát is, de már talpon a Moson-Magyaróváriak játékosa, és következhet akkor egy Moson-Magyaróvári büntető, és utána természetesen az ember előny a Moson-Magyaróvár javára. És oda a jobb felső sarokba elemi erővel lőtte be a kiváló játékos Tóth Gabriella a Moson-Magyaróváriak első találatát szerezte, tehát 7 méteresből, és akkor majd most a Debrecent figyeljük, hogy hogyan reagál erre a kiállításra. Üres kapuval támad természetesen, ahogy már megszokhattuk ezt kézilabda mérkőzéseken, tehát azért nagyon kell figyelni a visszaérkezésre. Ott ül a padon Ride, Jessica Ride, aki a debreceniek kapusa. Nézzük, most már megpróbál betörni ott megint a Debrecen játékosa, és ezúttal sikeresen, azonban lehúzza a labdát a Moson-Magyaróvári kapus, majd bejuttatja oda a debreceni hálóba. Szép megoldás volt, ugyanis egy jó védést követően Árenhárt megszerzi a Moson-Magyaróvár második gólját, tehát sokkal jobban kezd a Moson-Magyaróvár gárdája. Volt egy jó védés, aztán pedig egy magabiztos egész pályás gól, még nagyjából a felénél tartott annak a távnak, amit meg kellett volna tenni a Debrecen kapusának, nem volt esélye. Árenhárt tehát megszerezte a második gólt, ugye azért ritka, amikor kapus tud így gólt szerezni, ezúttal sikerült, viszont most a debreceniek megszerzik az első találatukat. Egy betörést követően ezúttal most nem állt össze úgy a Moson-Magyaróvári védekezés, és nem tudott védekezni Árenhárt sem. Már a másik oldalon egy gyors támadást próbáltak meg befejezni a Moson-Magyaróváriak, de ez ezúttal nem sikerült, mert hogy szabálytalanság történt, és már csak 15 másodperc van hátra a kiállításból. Nagyon gyorsan elszaladt ez a kiállítás a debrecenieknél, oda szélére még leteszik a labdát, de nem tudott vele fölkanyarodni ezúttal Stranig. És akkor indul előre most a debreceni kontra a megszerzett labdával, és ott az újabb debreceni találat, Petrus Mirtil egyenlít a harmadik percben, 2-2 az állás. a debreceniek, tehát ezt a két gólos különbséget gyorsan ledolgozták. 2-0 után lett tehát 2-2, és akkor jöhet megint csak a Moson-Magyaróvár együttese. Nézzük ezt az akciót, most megakasztották a debreceniek, a játékvezető azonban elmagyarázza most ott a védőknek, hogy ez így nem lesz jó, mert ebből megint kiállítás lesz. Közben itt láttuk Petrust, ahogy megszerezte a labdát, és végig száguldott a pályán, maga biztosan lőtte oda a bal felső sarokba. Most folytatódik csak a játék a szabaddobást követően. Nézzük, hogy a Moson-Magyaróváriak mivel próbálkoznak. Most van ott egy kis szabad terület, de egyelőre nincs betörés belőle, aztán majdnem eladják a labdát. Kőkemény védekezés volt ez Hámori Consuela részéről. És akkor a játékvezető megint figyelmeztet, egy kicsit az elején megpróbálja megfogni a mérkőzést. Nézzük, most lesz ebből lövés, csak egy lövőcsel, aztán egy betörési kísérlet, de a debreceniek még időben megállítják. Passzív játéknál már a Moson-Magyaróvári támadás 2-2-nél egy lövés, és a kapufára tolja ide. Ez pedig azt jelenti, hogy a kipattanót megszerzik a debreceniek, és támadhatnak már a vezetésért a mérkőzés 5. percében. Gyorsan fordíthat tehát a debreceni gárda, és ez pedig egy kiállítást fog érni. Ott 1-1-ben megverte emberét Jovovics, és ez pedig azt jelentette, hogy Tóth Gabriella 2 perces kiállítást kapott. Az első tehát a Moson-Magyaróvári csapatból a mezénél fogva lerántotta a debreceni játékost, úgyhogy nem csoda, hogy így döntött a játékvezető. Egyébként azt hiszem, az előbb Tóth Gabinak írtam be azt a bizonyos 7 méteres, de Stranik Zsófia volt, javítom saját magamat is. 66-os számú Stranik Zsófia, nem a 96-os Tóth Gabriella. De nézzük most a debrecenieket, megint jól megy be ott. Remek mozdulattal a védők között, akik nem tudtak összezárni Hámori Consuela előtt. Ő pedig megszerzi az újabb debreceni találatot, és akkor most már fordult a kocka vezet a Debrecen az 5. percben, úgyhogy még majdnem másfél perc van hátra. A Moson-Magyaróvári a kiállításából természetesen kapus nélkül támad a Moson-Magyaróvári csapat is itt Tatabányán, ahol rendezik ugye a Török Bódog Magyar Kupa finálé 2. elődöntőjét, és ugye Győr várja az ellenfelét. Azonban a Moson-Magyaróváriak jól használják ki most ezt a támadást. Kukeli betalál. Kukeli Anna 3-3-ra módosítja az állást. Debreceniek nem tudták most gyorsan végigvinni ezt a támadást, de hát ugye említettem, hogy ember hátrányban még 50 másodpercig a Moson-Magyaróvár. A debreceniek természetesen megpróbálják egy kicsit széthúzni, de aztán rossz volt ez a bejátszás. Tóvízinek belenyúltak ott, egy jó védekezést láthattunk. Kicsit meg is ünnepeltette magát a Moson-Magyaróváriak játékosa, Kukeli Anna, aki az imént még gólt lőtt, és Szilágyi Zoltán most egy kicsit idegesebben szólt be a pályára, az előbb nagyon nyugodtan vártott még 2-0-nál, de ő is érezte, hogy most ebből a kiállításból, mármint az ember előnyből nem jönnek ki olyan jól. Valahogy eljutott a labda ott a Moson-Magyaróvár beállósáig, ők aztán majdnem belefordult a debreceni védőbe Wolfs, de vissza tudta még játszani, érezte, hogy ebből baj lehet. Most pedig egy távoli lövés, de már volt egy szabálytalanság, és egyébként passzívon a játékvezetők keze. Úgyhogy a Moson-Magyaróvárnak nem sok ideje marad arra. Paska Dániel és Vastag Sámuel a két játékvezető. Ez pedig mellé, hozzá is ért talán még a Debrecen kapusa, de nincs újabb gól. Ez pedig azt jelenti, hogy 3-3 Ride a debreceniek kapujában. Most nem megy le, tehát nem a 7-6 elleni játékot erőlteti a Debrecen, hanem teljes létszáma, ugye most mindkét csapat. Egy lövés, és megpattantott talán még a Sáncon is, így azt nem tudott hárítani a Moson-Magyaróvári kapus. Torles Dottir volt az, aki belőtte. 4-3-ra vezet a Debrecen. Lesz-e rá válasz? Nem, mert ez a labda a felső léc fölött zúgott el. Quist volt az, aki kapura küldte. Jöhet megint a Debrecen, akár már a két gólos előnyért, és a játékvezető megállítja most egy picit a játékot. Tóvízivel szemben ott beállós poszton keménykedtek nagyon a Moson-Magyaróváriak. Ezért figyelmeztették a védekezést tisztaságára ott a fehér mezes játékost. Folytatódik most már megint a debreceni támadás. 8. percben járunk. Egy jó passz, aztán egy betörési kísérlet, de kimarad az ígyszer. Torlesz Dottir ezúttal nem tudott betalálni, de a visszazárás sikerült a debrecenieknek, aztán mégis be tudják adni oda a beállós posztra a mosonmagyaróváriak, és nem két gólos előny a Debrecennek, hanem döntetlen az állás, a gólszerző pedig Wolfs. Ő is betalált tehát. És akkor így 4-4 az állás, és még mindig a 8. percben járunk. Hát most már több zicsert is elrontott a Debrecen csapata. Ennek köszönhető, hogy ilyen szoros még ez a mérkőzés. Most megpróbálnak ott egy kicsit kintebb lépni a mosonmagyaróvári védők, egy betörés. De ezúttal hiába mutatja Hámori, hogy ez 2 perc is, meg 7 méteres is, szabaddobást ítélnek a játékvezetők. Hát ez Csüggetten vette tudomásul. Elég csalódott volt. Hiába védett ugye ott a kapuban egyébként Arenhardt, mert a játékvezetők lefújták. Most viszont ez a gól már ott van a mosonmagyaróvári kapuban Jovovicsó voltából, aki az imént még nem tudott gólt szerezni, most viszont már igen, a mérkőzés 9. percében, így aztán 5-4-re vezet a Debrecen. Nézzük, a mosonmagyaróváriaknak lesz-e ezúttal is válaszuk, mert hogy kell, hogy legyen, és van is Krisztió voltából. A kapus lába között dobta el egy ember dereka mellett, így nem tudott ide hárítani. 5-5, de már a debreceniek a kapu előtt, sőt a szélére most ki tudják tenni, ott egy zicser, egy ejtés, amíg lejön a felső lécről. Óriási helye volt pedig most ott ezúttal Petrus Mirtilnek, de kicsit elmérte. Aztán egy jó védekezés, megpróbálták a szélére eljátszani, de Petrus Mirtil visszaért és kiütötte az oldalvonalon túlra. El is végezték már a bedobást a mosonmagyaróváriak, mindezt 5-5-nél a 10. percben a mérkőzésen. Elég gyorsan pörög a találkozó. Nem kellett még ugye megállítani a játékot egyik mesternek sem, legalábbis nem akarták. Most viszont ez egy eladott labda, de a játékvezető végül is lefújja. Keményen védekeztek ott Kukeli Annával szemben. Kukeli talpról, ezt azonban Védri ide számított rá, aztán már indít a hosszú oldalra, oda a jobb oldalra, ott lerántják a Debrecen játékosát, és a játékvezető megállítja a játékot, ott a mosonmagyaróváriak most pörölnek egy sort Tublankkal, mert hogy szerintük ő eljátszotta, csak hogy szabálytalanság volt, és nézzük, hogy a játékvezetők mit ítélnek, hát egy szabaddobást az biztos, onnan a vonal mellől a 9-es tájékáról 5-5 az állás, közben kijött ide Tóth Gabri valamit megbeszélni a mesterrel, Stranik Ferenccel. Valószínűleg ott a védekezés miatt váltott vele szót. 5-5-nél most már a játékvezető is rendezte a sorokat, úgy tűnik. És akkor a debreceniek a 9-esről végezhetik el ezt a szabaddobást. Szoros ez a mérkőzés, bár sokan azt mondták, hogy a Debrecen majd nagy lendülettel belekezdés végigvezetve nyeri ezt a találkozót. Hát egyenlőre rácáfolnak erre a mosonmagyaróváriak. Azonban a debreceniek most megszerzik már a 6. góljukat. Passzra számítottak talán a mosonmagyaróváriak, és Hámori Konszéla újabb találatával 6-5-re vezet a Debrecen. Egy szabálytalanság közben a másik oldalon, egy lövést követően Háfra Noémi került a földre, megkapta a szabaddobást. A mosonmagyaróvárban játszik ugye Háfra, hol többet, hol kevesebbet, sok súlyos sérülésen van túl. Most is éppen ő kapja, aztán visszateszi oda középre Kukelinek, aztán egy lövés, és ez gól. Jól játszották meg ezt Tóth Gabriellára, aki 9 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Ez pedig azt jelenti, hogy 6-6 az állás. A mosonmagyaróvár nem feltartott kézzel érkezett, az biztos a mérkőzésre, és a BL-ben is jól szereplő, jól teljesítő Debrecen ellen belőtte a 6. gólját a mosonmagyaróvári csapat. Nézzük, a válasz érkezik-e, a Debrecen eddig mindig tudott vezetni az utóbbi időben 2-0 után. Egy védés, de 7 méteres lesz ebből, meg is állítja a játékvezető az órát, ez pedig azt jelenti, hogy valószínűleg kiállítás lesz, így is van, mégpedig a mosonmagyaróvár 45-ös számú játékosa, ugye, akit említettem az imént, Háfra Noémi, az, akit becsaptak ott egy csellel, kapott egy 2 perces kiállítást. Igen, elindult a bal szél felé a Debrecen játékosa, aztán egy hirtelen mozdulattal visszafordult, és a mezénél fogva lerántották. Nézzük a 7 méterest, maga biztosan balkézzel értékesíti ezt a 7 méterest. Tublank pedig azt jelenti, hogy megint vezet a Debrecen 7-6-ra, és ugye ember előnyben játszik. A jobb alsó sarokba lőtte, a kapus a másik oldalra indult. Az előbb viszont nem tudta nagyon kihasználni a Debrecen azt a lehetőséget, hogy ember előnyben játszott. Természetesen üres kapuval a Moson Magyaróvár, ilyenkor persze nem szabad eladni a labdát, kiteszik a jobb szélre, nem tudott fölkanyarodni a labdával most ezúttal Falusi udvarni. Közben egy lövés, 8 méterről nem lépett ki Tóth Gabriellára a debreceni csapat, és megszerezte a 7. Moson Magyaróvári gólt Tóth Gabriella. 7-7 az állás, de még több mint egy percig emberelőnyben a Debrecen. Egy bejátszás Tóvízinek, aki befordul, az emberét is beviszi magával, de a lényeg az, hogy be is lövi ezt a labdát, úgyhogy gyorsan gólt szerzett a Debrecen. Még több mint egy perc a kiállításból. Ott már nem tudtak mit kezdeni Tóvízi Petrával, aki remek mozdulattal vált le ott emberéről és fordult be. Újabb debreceni elő, 8-7, de nem akar nyílni ez az olló, bármennyire is szeretnék a debreceniek. Az kellene most például nekik egy jó védekezés az üres kapuval támadó Moson Magyaróvár ellen. Persze ezt másképpen gondolják Tóth Gabrielláék. Adogatnak most ott a fal előtt hosszú passzokkal, aztán a védőkön fölpattan a labda és az alapvonalon kívülre került, de úgy láttam, hogy szabálytalanságot látott már a játékvezető, így van. Tóth Gabriella kérni a labdát, de egyelőre még a játékvezetők belesipolnak, hogy várjunk egy kicsit. Stranik Ferenc pedig mutatja onnan a padról, hogy mit szeretne látni, milyen figurát játszanak meg. Még mindig üres kapuval támad a Moson Magyaróvár, közben azt is láthatjuk, hogy majd pályára fog kerülni Csernyászki Liliana is, aki ott melegít már intenzíven a padnál, de egyelőre még most kapják vissza a labdát, mert hogy valami rákerült, most két labda is ott van a pályán. Arenhartot pedig odahívta a kapus edző, hogy mondjon neki valamit, hogy hogyan helyezkedjen a debreceni lövésekre. Valószínűleg egy kicsit elégedetlen volt azzal, ahogy védte ott a kapuját, azért volt egy-két jó védése, megbeszéltek mindent, most már úgy tűnik, csak a most folytatódik a játék. Moson Magyaróvár támadhat még, 20 másodpercig ember hátrányban, igyekeznek nyilván ezt az időt ott eltölteni a kapu előtt, de lesz-e vajon befejezése a támadásnak? A széléről megint nem tudnak fölkanyarodni, és már passzív a játék, egy távoli lövés, ez azonban csemege volt Rídének, aki kiüti maga elé, majd már jöhet a Debrecen 8-7-nél, és megint a két gólos előnyért támadhat a Debrecen. Ezt pedig most, hú, de mérges volt Arenhart, mert hiába ért bele két kézzel is a labdába, az mégis ott kötött ki a kapu jobb oldalában. Hát ez mindenképpen, azt gondolom, hogy vastagon benne volt a kapus. 9-7, két góllal vezette át először a mérkőzés folyamán a Debrecen együttese, akkor, amikor már a 14. percben járunk, közben lejárt a Moson Magyaróvár ember hátránya, úgyhogy teljes létszámmal a fehér fölsőben és fekete nadrágban játszó Moson Magyaróváriak ott kicsit megszaggatták most Tóth Gabit. A labda pedig Tóth Gabriellától debreceni kézbe kerül, és jöhet a Debrecen akár a 3 gólos előny megszerzéséért. Fölérnek most már a szélről is, ott pedig megint egy csúnya szabálytalanság, hát ez 2 percet fog érni, így is van. Nagyon erőszakosan indult ott befele a Debrecen játékosa, nem tudta Tóth Gabriella másképpen megállítani, mint hogy lerántotta, és összeszedi a 2 percesét, ami óriási hátrány lehet a Moson Magyaróváriaknak. Hát valószínűleg védekezésben váltani fog szerintem Stranik Ferenc, hát elkapta igen a nyakánál fogva ott a Debrecenit, nem is nagyon tudott mást ítélni a játékvezetői páros. 2 perc, megint ember hátrányban a Moson Magyaróvár, és hát azért nehéz úgy játszani, hogy folyamatosan ugye üres kapuval támadnak, ebből mindig benne van a lehetőség egy eladott labdában, igaz, eddig a Moson Magyaróvár szerzett csak ilyenből gólt, mégpedig ugye még Arenhart jó voltából, és akkor a debreceniek most folytathatják a játékot 9-7-nél, tehát a 15. percben megpróbált ott betörni a pályára kerülő Csernyánszki, de ezúttal meg tudták állítani. Tóvízit lögdösik ott a 6-oson, megszokott dolog a beállóssal szemben. Nézzük, most sikerül-e betörni, 7 méteres, egy belül védekezésért. Most is nagyon határozott volt a betörésnél Csernyánszki, azon az oldalon már több jó megoldása volt a debreceni csapatnak, oda próbálják meg összpontosítani erőiket, ugye Tóth Gabit már 2-szer is kiállították onnan, és akkor jöhet most egy újabb 7 méteres a debreceniektől, Tublan jó voltából. 1 perc 20 van még a kiállításból, közben kinéz oldalra Arenhart, hogy hát ha valami jó tanácsot mondanak neki, de hiába, mert a labda ott van a kapuban, és először vezet a mérkőzésen 3 góllal a Debrecen együttese. 15. percben mindez tehát. És nagy boldogság volt, és mosoly Tublan arcán. 1 percig még ember hátrányban a Mosonmagyaróvál, amikor Stranig Ferenc időt kér, úgy érzi, hogy most beszélnie kell a csapatával, és ezt megpróbálja meg is tenni, mert valamit mondania kell a csapatnak. Nem tudom, mennyire lehet hallani, egy picit most csöndben maradok.
8: Már vagy túl korán kinyitunk, és amikor jön az ember, visszalépünk. Amikor beérkezik ide, akkor kell fölépni és fartolni, és folyamatosan beszélni és menni, testtel ütközni. Vizumálunk be egy kicsit, ha beállunk, pedig szépen takarjuk le, nem mögötte bujkálunk, főleg nem ember hátrányba. Jó? Támadásban, hogy az a lendület legyen, mint az elején, ne álljunk, mert megint elkezdtünk labda nélküli mozgások nélkül menni. Jó, sokkal többet lendületből támadjunk, készítsük elő, és higgyük el, hogy tudunk nyerni, kapcsoljunk vissza, gyerünk!
3: Na hát azt hiszem, hogy hallották, hogy Stranik Ferenc mit mondott, és hát nagyon lendületes volt ez a hozzászólás is, és ilyen lendületet vár a csapatától is a továbbiakban. És hát kell is egy kis változtatás, mert az utóbbi percekben ugye a debreceniek forgatókönyve szerint alakult ez a mérkőzés. Ennek köszönhető ez a 3 gólos különbség jelenleg. És a győriek is nyilván figyelik, hogy mit látnak ezen a mérkőzésen, bár tudom, hogy a Győr olyan magasságokban van most, hogy tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy melyik ellenfelet kapja sokak szerint, de mondom még egyszer, a Debrecen azért a BL-ben már megtréfálta a győrieket. Közben egy önfeláldozó labdaszerzés, kipattant a kapuvédőről, és az oldalvonal mentén becsúszva visszakanalazta Petrus Mirtil, mielőtt még kiment volna, úgyhogy nem sikerült ez a bejátszás oda középre, már csak bele tudott ütni a labdába a Mosonmagyaróvár játékosa Wolfs, így aztán megint a Debrecen támadhat, és akár 4 gólosra is növelheti a különbséget, kiteszik a labdát a jobb szélre, és oda be a jobb felső sarokba egy remek mozdulattal az eddig 7 métereseket jól értékesítő Tublan volt az, aki megint betalált, és még van 5 másodperc a Mosonmagyaróvári kiállításból, hát nem jól sikerült az időkérés, mert hogy labdavesztés volt belőle, aztán pedig egy gól megint debreceni oldalról, 4 gól a különbség a mérkőzés 17. percében járunk immár, és akkor jöhet megint a Mosonmagyaróvár. Támadásban ott van a pályán Tóth Gabriella, éppen ő kapja a labdát, de pontatlan volt, vissza kell futni érte, mert a pezéből kiperdült, aztán megint majdnem eladják, egy kis technikai hiba, a bejátszás pedig könnyedén szerezte meg a debreceni védő, igaz, azt mutatta ott a Mosonmagyaróvár beállósa, hogy a mezénél fogva visszahúzták, de Wolfsnak most nem adtak igazat. 7-11, a játékvezető is mutatja Stranik Ferencnek, hogy nem volt semmi, egy rossz passz volt, és akkor tovább nőhet a különbség a 17. percben, amikor most egyenőre 7-11, de lesz-e 5 gól? Ez a kérdés, egy jövés. A labda ugyan ott van a bal felső sarokban, de egy szabálytalan zárás miatt a játékvezetők elveszik ezt a gólt, mégpedig Torres Dottir volt az, aki kapura küldte. A másik oldalon viszont egy gyors támadás befejezésnek köszönhetően 5 gól helyett 3 a különbség. Tóth volt a gólszerző, Tóth Gabriella. Nézzük, jól állították most meg a debreceniek támadását. Csernyászki nem tudott bemenni ott a két védő között. De marad a debrecenieknél a labda. Egyéni akció, aminek a vége ugyan egy lövés lett, de bal lábbal ki tudta rúgni a bal alsó sarokból most Arenhart ezt a lövést, amelyet Jovovich küldött kapura. A másik oldalon pedig ott a labda, szétnyíló debreceni védelem, nem tudott reagálni Kukeli Anna remek mozdulattal, innen a jobb oldalról átlövő pozícióból kilőtte a jobb felső sarkot. Egy jó kapusvédés, egy gyors ellentámadás, és akkor ahelyett, hogy 5 gól lenne a különbség, most megint elérhető közelségbe került a Mosonmagyaróvár számára a Debrecen. 9-11 az állás. Ez azt jelenti, hogy 2 góllal vezet ugye a Debrecen a 19. percben, egy eladott labda, de visszafújják, volt ott valóban egy szabálytalanság, de most a mosonmagyaróváriak próbálják összerakni a védekezésüket, és egyelőre úgy tűnik, hogy talán sikerül is nekik, meg támadásból is most kétszer is gyorsan betaláltak. Háfra megrángatja emberét, aki nagyon-nagyon bosszankodik, meg ráadásul lépésidőt is mutat a játékvezető, hogy már azért kellett lefújni, Jovovich bosszankodott, lehet, hogy szeretett volna ott egy kiállítást kierőszakolni, és most a debreceniek az oldalvonalon kívülre adják a labdát. Egy gyors indítás előre, és megkapta a labdát ott a hatos előtt, még rosszul zárt vissza a debreceni védelem. Wolfs, aki pedig belövi azt Ride kapujába, és nagy öröm a mosonmagyaróváriaknál, hiszen 10-11 az állás, és 4 gólos különbségből 3 gólt szerzett Zsinórban a mosonmagyaróvár, Szilágyi Zoltán pedig abban a pillanatban időt kér, és megpróbáljuk majd őt is meghallgatni.
8: Nem volt visszafutás. Annyi, hogy megvan, egy-egyek teljesen, jó? Vidd végig, ne a fél megoldás, vidd végig, nézd meg, és látod, terpezve megy, lőjük oda neki a fölsőket. Annyi csak, hogy a helyzeteinket nem lőjük be. Menjen az Ines bal kettőbe, jó? Koni vissza jobb kettőbe, Jobbi marad, Zodó idejön, és a Jobbi, ha tudunk, lecseréljük, oké? Okay? És csak támadásban. Ugye minden jól csináltam, most volt egy kettő. Gyere! 2-3! Csináljuk egy...
3: Érdekes dolog az az edzői szakma, ugye Szilágyi Zoltán elmondta a hibákat, aztán mondta, mindent jól csináltunk, gyerünk. Hát, ha mindent jól csinált volna Debrecen, akkor nagy valószínűséggel egyrészt nagyobb lenne a különbség, másrészt nem kért volna időt, persze. De az biztos, hogy a debreceniek jöhetnek középkezdéssel, ezután a gól után. Ugye 2-0 még vezetett a mosonmagyaróvár, aztán 2-2 lett a 14. percben, 9-7 volt, ekkor volt először 2 gólos a különbség, aztán 3 majd 4, és az 5-ért támadott a Debrecen, de innen sikerült felállnia a mosonmagyaróvár gárdájának. Most pedig egy betörés, és azt mutatja a játékvezető, nem történt semmi, Jovovich zicser dobhatott, de elakadt a labda Arenhart lábában. A másik oldalon megpróbál megint gyors támadást befejezni a mosonmagyaróvár, kis hián ellépték, mert nem jött ott a faút középen, Kukeli Anna aztán gyorsan tovább passzolt a Háfrának, és akkor most már felállnak a mosonmagyaróváriak egy lapsabb támadáshoz, mert hogy gyorsan nem tudták befejezni az akciót, nem úgy, mint az előző 2 támadásnál. Kijött oda Wolfs is, ő tette tovább, aztán Tóth lövi el, ezt azonban most Ride nagy nehézségekkel, meg egy kis kapufával hárította az alapvonalon túlra. Nincs tehát meg az egyenlítés a 20. percben, a másik oldalon viszont lendületből érkezik a Debrecen játékosa, el is lövi jó 8 méterről, és gólt szerez Ivancsuk Szoltik. Tehát az első gólja a mérkőzésen, és oda a kapu bal oldalába lőtte, Arenhart pedig csúnyán nézett a többiekre, hogy tulajdonképpen azért nem volt meg a védőfal, hogy ezt a lövést ő tudja hárítani. 10-12, mosonmagyaróvár Debrecen a 21. percben, és akkor megint megpróbálják azt a figurát, amit az előbb a mosonmagyaróváriak, ezúttal Háfra kiteszi a szélére, még éppen csak, hogy megszerezte a fehérmezesek szélsője, Falusi Udvardi, de már nem tudott kapu felé indulni, aztán ott valami történt a Debrecen játékosával, aki a pályán kívülre került, és lehet, hogy találkozott ott a korláttal. Én is éppen a papírimére pillantottam, úgyhogy nem követtem, de úgy látom, hogy csere lesz, vagy valami sérülés lehetett, ott ketten is ott vannak a debreceni játékos mellett, és már érkezett is Vámos Vira vissza a szélére, ha jól látom. Nem tudni pontosan, mi történt. Ott volt egy kamera is, nem látom egyelőre, hogy visszajátszanák ezt az akciót, de ha itt a nézők közül valaki azt mutatta volna, hogy a foga, hát lehet, hogy megütötték, de még egyszer valami biztos olyan történt, ami kellemetlen dolog. De az biztos, hogy a 21. percben marad a labda a mosonmagyaróváriaknál, és egyelőre még ott a földön ül Debrecen játékosa. Nem láttam szabálytalanságot, de látok egy debreceni labdaszerzést, megint a beállós elől tudják elhozni. Gyorsan azonban nem tudnak támadni a debreceniek. Lendületből érkezett megint ott Ivancsok, de nem lőtte el, tovább tette, utána pedig szabálytalankodott Kukeli, és mivel ez egy lerántás volt a mezénél fogva a betörő debreceni játékossal szemben. Így jöhet majd egy 7 méteres. Megpróbálták visszaedszen ezt az előző esetet, de nem sikerült befejezni, mert hogy már itt van Tublan, és ő dobja megint a büntetőt bal kézzel. Egy lövőcsel, és ezt is bevágja oda a jobb felső sarokba. A 7 méteresre pedig cserélt kapusposzton a Moson-Magyaróvár. Csatlós Csenge Gyöngyvér volt a kapuban, de ő sem tudott hárítani. Nagyon magabiztos volt a Debrecen játékosa. És nem sikerült ugye az egyenlítés két támadáson keresztül sem, sőt, újra 3 gól a különbség. 13-10-re vezet a Debrecen a 22. percben. Nézzük most Tóth, teszi tovább a labdát, majdnem eladták megint a Moson-Magyaróváriak, most egy rossz szakaszában vannak a mérkőzésnek. Háfra próbálja meg bevinni, de még megállítják ott a hatos előtt. Kőkemény védekezés volt ezúttal is Ivancsoktól. Aztán most megpróbált oda a falba valahogy beékelődni Kazai Anita, aztán futott vissza már a helyére. Kukeli, Háfra, Kukeli nem tud befele menni, aztán mégis, de mellé megy a labda, de volt ott egy lökés. Egy jó védekezés debreceni részről. Szilágyi Zoltán mosolyog, hogy mi volt ebben szabálytalanság. 13-10-nél fölemelik most már a játékvezetők a kezüket. Háfra csak visszafele tudja tenni, nem tudja lehúzni a szélére. Aztán Tóth Gabi talpról 10 méterről, ez nem okozhatott gondot Rídének. És akkor jönnek a debreceniek, de a Moson-Magyaróváriak visszazártak. Tehát gyors támadás nem lesz, de a beállost ott hagyják. Hú, mekkora lehetőség maradt most ki. Teljesen tisztán volt ott Juhász Kata, a debreceniek beállósa, de a bal kapufát találta el, ahonnan nem a kapuba, hanem az oldalvonal irányába indult el a labda, és már a Moson-Magyaróvár támadhat. A 24. percben azért volt itt is most hiba. Debreceni oldalon támadásban nem is egy. Nézzük most a Moson-Magyaróvárt. Már régóta nem lőttek gól, de ezúttal ez a talpról leadott lövés utat talál Kukeli jóvoltából a debreceni kapuba. Ez már a harmadik gólja Kukelinek. 13-11 tehát az állás, és hosszú idő után most a Moson-Magyaróvár ismét gól tudott szerezni. Vannak ennek a mérkőzésnek fordulatai, de csak az elején tudott vezetni egyenlőre a Moson-Magyaróvár. A 24. percben ugye most 11-13, Debrecen vezette át 2-vel. És megint egy beállós játék, ezúttal már jól célzott Juhász Kata, aki a kapu bal oldalába lőtte a labdát. Tóvízi különben fölvette a melegítőjét. Szilágyi Zoltán most Juhász Katának ad lehetőséget. 11-14 a 25. percben. Jöhet a Moson-Magyaróvár. Kazai megint átfutott, beállós poszton kicsit be is lökik a hatoson belülre. Aztán ez a labda nagyon pontatlan volt. Kitették volna a jobb szélre, de magas is volt, úgyhogy nem tudta megszerezni a Moson-Magyaróvári szélső. És közben azt látjuk, hogy itt a nyakát egy jégtömlővel próbálják meg kezelni Petrus Mirtilnek. Biztos kapott egyet. 14-11 tehát a Debrecennek. És akkor jöhet a pirosmezes együttes. Most egy kicsit előrébb tolja a védekezését a Moson-Magyaróvár. 5 plusz 1-et próbált védekezni egy ideig, legalábbis úgy tűnt. Aztán viszont megállítják. Nem tudja tovább tenni már a labdát ott Ivancsok. Megint Juhász Katát akarta játékba hozni beállós poszton. Ivancsok. Átkerül a labda jobb oldalra. De fölkanyarodott onnan most Tublán. Futna be oda a falba, de nem kapja a labdát. Aztán pedig megállítják Csernyánszkit szabálytalanul. Stranik volt az. Stranik egy kicsit arrébb kellett, hogy menjen, de ez egy betörés, megnyílt ott a fal, és az ilyeneket Ámori Consuela kiszokta használni, ezúttal is ezt teszi, megint 4 góllal vezet a Debrecen. A legnagyobb különbség volt eddig ezen a mérkőzésen, és most ismét 4 gólos tehát a debreceni előny. 26 perce játszanak már lassan a csapatok, és nagyon komoly szurkolás mindkét oldalon, mindkét csapatnak nagy hagyományokkal rendelkező szurkolótábora van. Megéltek már sok mindent kézilabdában. Nézzük most, mit él meg majd a Moson-Magyaróvár, azt, hogy elveszíti a labdát megint. Ott a beállost nem tudják megjátszani, ezt rendre jól védekezik le. A debreceniek ezúttal Hornyák Dóra szerez labdát, igaz kapott egyet a fejére, úgyhogy egy pillanatra meg is állították a játékot, de aztán tudta folytatni. Stranik volt bent ott középen, de nem jutott el hozzá a labda, Hornyák lecsípte a levegőből, és akkor megint 5 gólért támadhat a Debrecen csapata. És egy jó betörés, ott nem tudtak Tóték összezárni, de hát neki nagyon kell vigyázni, ugye van már 2-2 perces kiállítása, és Ámori gólt szerez 16-11, először vezet 5 góllal a Debrecen a Moson-Magyaróvár gárdája ellen, még az első félidőben, tehát az eddigi legnagyobb különbség, és hát széttárta a kezét teljesen Arenhardt, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni, ha így beengeditek a debreceni játékost a 27. percben, tehát az 5 gól az eddigi legnagyobb debreceni vezetést mutatja. Most Háfra bemegy irányító posztra, Tóth Gabi próbálja meg a helyén itt a lövő poszton, és kint kilépett már ott az óvári szélső, azt mutatja a játékvezető. Minden esetre jöhet a Debrecen, akár 6 gól is lehet a különbség. Megint egy jó betörés, és a kapus lábai között, aki vetődött, aki mindennel megpróbálkozott, Ivancsok szerez újabb gólt. 11-17 a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzés állása, és már csak 2,5 perc van hátra. Egy újabb védés, Tóth Gabriella próbálkozott, nem fújtak a játékvezetők, és tisztán viheti ott Juhász Kata. Juhász Katát leteperik ott a hatos előtt, még meg tudta oldani ezt Stranig, de lehet, hogy a játékvezetők most törlést kérnek, és Stranigot nem küldik le, még ez a tűrés határon belül volt, ketten pedig törlik már a talajt, Juhász Katát rántotta le tehát. 7 lövést védett 18-ból a Debrecen kapusa, Jessica Reed, és jöhet még a Debrecen együttese, még 24%-os a mutatója Arenhardtnak, 24 lövésből 5-öt tudott mindössze hárítani. Persze volt, ami mellé ment. Nézzük a debrecenieket, a 28. perc is eltelik már lassan, már régóta nem dobtak gólt a csapatok, viszonylag régóta, és most megvan egy újabb Moson-Magyaróvári védés. Marad a 17-11 a Debrecennek, az a 6 gólos különbség. Nem tudták tovább növelni tehát az előnyüket a piros mezesek, sőt, most egy távolról elengedett Háfra lövés, ott a jobb felső sarokban köt ki. Egy lövés, egy gól, csak hát ennél többet kellene lőnie Háfra Noéminek. Fölugrott a 9-esnél, és ezt nem tudta hárítani a debreceniek kapusa. 17-12, de még mindig ugye a hajdúságiak vezetnek, és támadhatnak, másfél perc sincs már a végéig, egy eladott labda, ezzel végig roboghat most a Moson-Magyaróvár játékosa, és az ígyszert bepattintja ott Ride lábai között, mégpedig a 34-es számmal játszó Kazai Anita, aki ott a szélén eddig nem sok labdát kapott, de jól érezte, hogy hova fog menni ez a passz, úgyhogy megint egy gyors ellentámadásból, egy labdaszerzésből szerez gólt a Moson-Magyaróvár, és hát minden kis apró sikernek örülni kell, úgy látják a Moson-Magyaróváriak is, mert ezt a gólt is megünneplik alaposan. 13-17 próbál zárkózni a Moson-Magyaróvár, és szorossá tenni itt a félidő végére, amire már csak egy percük van, mert hogy egy perc van az első félidőből. Nézzük, hogy a debreceniek tudnak-e még újabb gólt szerezni. Nem jó a bejátszás Juhásznak, túl magas volt, azonban nincs indítás a másik oldalon. Ezúttal Szilágyi Zoltán együttese jól zárt vissza. Tóth Gabi elviszi egy ember mellett, és a játékvezetők nagyon sokáig haboztak, de végül is lefújják, mert hogy telibe találta a kapust. A játékvezető úgy látta, hogy azért meglökték ott lövés közben, és akkor lefújták végül is, ha Némis Péttel is. Az előző akciót láthattuk, amikor Juhász Katának nem sok esélye volt megszerezni ezt a bejátszást. És még van 17 másodperc. Tud-e még gólt lőni a Moson-Magyaróvár, mert akkor 3 gólra fölzárkoznak Kazai a széléről, azonban nem tudja a rövid sarokba visszahúzni, sőt, még a Debrecennek marad 7 másodperce. Egy lövés, ezt viszont most tudta védeni. Arenhardt elég messziről ment az elővés, nem is volt nagyon előkészítve, de hát nem is nagyon volt idő. Ez pedig azt jelenti, hogy a félidőben 13-17 a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzés állása, tehát a debreceniek egyelőre a Magyar Kupa finálé közelében, és hát láthattunk jó néhány kapusvédést, láthattunk jó néhány zicsert, betörést, 7 métereseket, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó első félidőt láthattunk, de közben azért arra is rápillantunk, hogy hogyan áll a két férfi mérkőzés a kosárlabda bajnokságban az elődöntőben, éppen félidő van, Szolnoki Olaj atomerőműese

0: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda magyar kupában. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
1: Sporthírek.
0: Elsőként a Győr jutott a döntőbe a női kézilabda magyar kupában. A tatabányai négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost. A labdarúgó fizliga 32. fordulójában Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. A nap első mérkőzésén a Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. Német Krisztián, korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől. 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. A mai nap harmadik mérkőzésén 4:18-tól az Éllovas Győr a DVTK-t fogadja. A találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. A már bajnok Bayern München hazai pályán a 100. percben esett öngóllal mentette 3-3-as döntetlenre a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó bajnokságban. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diósgyőr Pécs 60-66, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda dán csapattól Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Akárcsak egy héttel ezelőtt Ibizán, Olaszországban is megnyerte Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának harmadik fordulójában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A salvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjuk velük emberségesen. Idehaza egy hét múlva tartja alakulóülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérés és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
1: Közlekedés.
0: Az M6-os autópályán az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 2-es főúton Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökés.

0: felhőmérséklések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Még tart a szünet a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzésen. A női kézlabda Magyar Kupa elődöntő második mérkőzésén, a Debrecen a szünetben 17-13-ra vezet. Ugye az első elődöntőt a Győr nyerte 32-28-ra a Ferencváros ellen, és nem sokára majd 19 óra 15 perckor kezdődik a Győr-Diós-Győr mérkőzés a labdarúgó NB1-ben, amelyet majd természetesen itt a kézilabdával együtt közvetítünk, és itt van velünk állandó szakértőnk Bene Ferenc. Hát nyilván csak a Győr számára van tétje a találkozónak, nagy tétje, mert hogy a Győrnek most már egy dolga van, csak nyernie kell.
2: Ismételten köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, teljesen világos a képlet. A DVTK részéről azért megfigyeltünk egy érdekes dolgot az összeállítással kapcsolatban, hogy Takács Péter megtartotta úgymond a stabil védelmét, ahol Szakos az egyetlen fiatal, előttük City és Holdanfa középen képviseli rutint, viszont az előjátszók, beleértve a középpályás, támadó középpályás pozíciót és a három csatárt, mind szinte ifikorú labdarúgók, két 2007-es és három 2006-os születés van a DVTK kezdőcsapatában. Ezzel egyértelmű, hogy a jövőre készülnek, nem feltétlenül a jelen mérkőzés számít nekik, hanem a jövőre készülnek és akarnak játékperceket biztosítani a fiataloknak. Az Eto viszont ezzel szemben a lehető legerősebb összeállításban lép pályára. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon ütőképes támadó négyessel rendelkeznek, szélsővédőből, fellépő játékosokkal, a középpályáról Tóth Rajmund, Vitális szintén tudják támogatni a támadósort, tehát egy nagyon-nagyon erős és egy nagyon támadócentrikus Győri Eto várható. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen forgatókönyve lesz a mérkőzésnek, de szerintem Eto szempontjából a legpesszimistább forgatókönyv is az lesz, hogy folyamatosan tempót diktálva előbb-utóbb fel fogják őrölni a DVTK-t. Amennyiben korán szereznek vezetést, akkor akár nagy különbség is lehet a két csapat között. Biztos vagyok benne, hogy az Eto otthon tartja 3 pontot. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy mennyire lesz görcsös az Eto gépezete, illetve mennyire lesz gördülékenyek a támadások, és mikor szerzi az első gólt az Eto.
1: Persze, hát azért most a sorsolás úgy hozta, hogy az Etónak könnyebb mérkőzése van ebben a fordulóban, legalábbis úgy gondoljuk. Igaz, a Diósgyőr okozott már meglepetést, például amikor Pakson nyerni tudott, de hát, hogy te is mondod, ennyi fiatallal azért, hát ez nem is tudom, mekkora meglepetés lenne, mondjuk pontot szerezne a Diósgyőr.
2: Óriási meglepetés lenne, és tényleg nem akarok vészmadárkodni DVTK szempontjából, de nem úgy néz ki sem az összeállítás, sem a két csapatnak az óriási motiváció különbsége. Ráadásul Kolli sincs a keretben, tehát én úgy gondolom, hogy most jelenleg nem rendelkezik a DVTK rutinos támadóval, esetleg a padról beszállva mondjuk Sajbán tudna hozzátenni valamit a DVTK támadójátékához. Kíváncsi vagyok a mérkőzésre, hogy mennyire tudja érvényesíteni a papírformát az Eto, és mennyire tud megfelelően tempót diktálni. Amennyiben elkapják a fonalat és megfelelő ritmusban járatják a labdát, abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb bele fog hibázni a DVTK hátsó alakzata, hiszen abban kevés esélyt látok, hogy tudják a fiatalok tehermentesíteni a védőket, tehát folyamatos állandó nyomás lesz a Diósgyőri védekezésen.
1: Ugye nehéz szakaszán van túl már a bajnokságnak, illetve az idénynek a Győr. Volt ugye egy Magyar Kupa elődöntő, ott a Ferencváros ellen büntetőkkel veszítettek, Debrecenben egy X, de hát most már csak ők veszíthetik el ezt a bajnokságot sokak szerint.
2: Igen, így van, és nagyon-nagyon jól jöttek ki abból a gyilkos 8 napból, ami 3 sorsdöntő mérkőzést játszottak. Jól sikerült az a periódus, túl vannak rajta, és most tudtak megfelelően a játékosok regenerálódni. Néhány hiányzót eltekintve abszolút a legjobb összeállításban lépnek pályára. Azért Bánáti, Bumba, Schön és előbb Mbuali, ez a négyes véleményem szerint garancia arra, hogy lesznek gólhelyzetek, lesznek gólok. Arról nem is beszélve, hogy ahogy említettem, Vitális is nagyon sokat be tud lépni a támadózónába. Jobbról Vladojubra, balról Stefuj tudja a támadásokat szélsővédőként segíteni. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól működik a Győri Eto. Ahogy említetted, ezt már csak ők veszíthetik el, viszont nem tudom, hogy mekkora nyomást helyeznek ezáltal önmagukra, és mennyire lesznek görcsösek. De én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb megszerzik az első gólt, és onnantól kezdve az első gólig nehéz lesz, onnantól kezdve viszont Győri henger lesz szerintem.
1: Persze, hát ebben az is benne lehet, hogy a Diósgyőr mondjuk a fiatalokkal beleszalad egy nagy pofonba.
2: Benne van, de éppen ezért azért a hátsó alakzatban vannak rutinos játékosok, ilyenkor nagyon-nagyon lényeges, hogy támogassák a fiatalokat, és önbecsülés meg tartás szempontjából sem eshet szét a DVTK, azért nem számítok arra, hogy itt most 5-6 gólos győrietú győzelem lesz, az első gólig biztos, hogy szívni fogják magukat. Az viszont egy érdekes dolog lehet, hogy a diósgyőri fiatalok mondjuk nyomás nélkül esetleg előcsillogtathatnak olyan karakter, vagy olyan egyéniségeket, hogy adott esetben egyéni megvillanásokkal is borsot törhetnek a győriek orra alá, de azért 90 percen keresztül nem tudom elképzelni, hogy győrietől ne szerezze meg a győzelmet.
1: Bene Ferencnek köszönöm szépen, majd 19 óra 15 perckor kezdődik a találkozó, de ebben a pillanatban elkezdődött a második félidő a kézilabda mérkőzésen, a második elődöntőn a Magyar Kupában, Tatabányán, ahol a Debrecen egy félidőnyi játék után 17-13-ra vezet a Mosonmagyaróvár ellen, és most a Mosonmagyaróvár kezdte a második félidőt. Többen nyújtottak jó teljesítményt mindkét csapatból, és volt már 6 gólos is a különbség a mérkőzésen, 17-11-nél, aztán a vége mégiscsak szorosabb lett, és Tomova most nem tudott gólt szerezni a Mosonmagyaróváriaktól, úgyhogy az első akcióját nem tudta góllal befejezni a Mosonmagyaróvár ebben a játékrészben. Ugye jól kezdték a találkozót, Stranig Ferenc tanítványai 2-0-ra vezettek, aztán gyorsan 2-2 lett, majd negyedórányi játék után már 3 góllal 10-7-re vezetett a Debrecen, aztán az 5-ért támadhatott, mármint az 5 gólos előnyért a Debrecen, de nem sikerült akkor ezt elérni, és visszajött 1 gólra a Mosonmagyaróvár csapata, aztán viszont a szünetre ugye megint 4 gólos volt a különbség, és most már ott van a pályán ismét ez a Tóvízi Petra, a beállós poszton, aki sok lehetőséget biztosított most csapattársának, mert hogy Szilágyi Zoltán leültette a padra, és Juhász Katát szerepeltette. Egyébként most egy betörési kísérletet követően a játékvezető mutatja, hogy van még 3 passz, mert hogy már passzívan a debreceniek játéka is, mert hogy Jovic nem tudott a kapuba találni, megint nála van a labda. Előkészíti egy dobásra, de hát ez a dobás ez 10 méterről nem okozott gondot a Mosonmagyaróvár kapusának. Az indítás azonban nem volt pontos, így visszaértek a debreceniek 3-an is oda a szélére, hogy nehogy véletlen gólt tudjon szerezni a Mosonmagyaróvár. Egy lövés, ami mellé megy ugyan, de volt ott egy szabálytalanság. Kukely Anna volt az, aki ellőtte, de elment a labda a baloldali léc mellett. Így a játékvezetők visszafújták, azt nézzük most a Mosonmagyaróváriakat. Egy átfutás ott a jobb oldalról indult el a szélső Falusi udvarni, de már beállós poszton kaphatnák a labdát. Ott veszítenek sok labdát egyébként a Mosonmagyaróváriak. Próbálják ott Wolfsot labdákkal tömni, de erre nagyon fölkészült a Debrecen. Az látszódott az első játékrészben is, mert ott szereztek sok labdát védekezésben. Most viszont nem tudták tovább húzni már a Mosonmagyaróvári fal előtt. Wolfs volt épp szabálytalan. Jovovic teszi tovább. Ott van a pályán ismét Hámori Consuela, hiszen az ő posztján játszott Csernyászki is az első félidőben, és meg lesz az első debreceni gól. Ebben a játékrészben lassan már 3 perc telik el, és egyelőre nincs újabb gól. A debreceniek játékosa pedig ott marad a földön. Nem tudom, hogy nem történt-e ott egy sérülés esetlegesen. Most éppen ugyanis a kispadot mutatják, a debreceni kispadot. A játékosok ott viszonylag jó hangulatban várják a folytatást, de azt nem látjuk, hogy mi történik a pályán. Jobb lenne, ha azt mutatnák inkább, szeretnénk tudni, hogy mi történt. Tehát egyelőre erre nem sok esély van. Most már igen, folytatódhat a játék, már talpon, ha jól láttam, ott Hámori Consuela volt az, aki elcsúszott ott a 9-esnél. Most is Hámori már, úgyhogy minden rendben vele. Most kapott egy akkorát az arcára, és mutatja a Mosonmagyaróvár játékosa Wolfs, hogy semmi nem volt, hát alkarral eltalált, aztán azt mutatja, hogy vál volt, természetesen jár a 2 perc, Wolfs tehát 2 percre kiáll Pipi Wolfs, Hámori kapott egyet, a nyakát eltalálta, igen, védekezés közben Hámorinak, aki megpróbált betörni. Nézzük akkor most már ember előnyben a Debrecen, egy lövés, de érezte ezt a Mosonmagyaróvár kapusa, Árenhárt, hogy hova fog érkezni, ott volt a kapufánál, és védett is. Még mindig nincs gól a mérkőzés második fél idejében, most már lassan 3,5 perces ez a gól csend, és az első félidőben azért termeltek a csapatok, most valahogy bent maradtak ezek a gólok egyelőre az öltözőben. És jöhet az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár, üres kapuval természetesen. Megszerezhetik első góljukat, mondom, sőt az egész mezőnyből az első gólt a második félidőben. Már ha sikerül, egy jó lövés, 9 méterről szétnyíltott egy kicsit a fal, ezt észrevette Kukely Anna, és megszerezte a Moson-Magyaróvár 14. találatát, és egy perc van még hátra a kiállításból. Kőkeményen megállították most ott Hámorit. Szép mozdulattal vonta egyébként az imént a gólnál magára Tomova az ellenfeleket, így maradt ott szabad terület a lövésre Kukely előtt. Nézzük akkor, a debreceniek viszont még mindig nem lőttek gólt, és már 4,5 perc telik el a második fél időből. Na most a szélére kikerül a labda, sikerült még vele fölkanyarodni, azonban nem tudta eldobni. Arenhart mellett a Debrecen szélsője lábbal védett, Tublan volt az, aki az első fél időben jól értékesítette a heteseket, de ezúttal ki tudta védeni egy kicsit farral, egy kicsit lábbal Moson-Magyaróvár kapusa. 14-17 az állás, a 35. percben járunk, és az órámra nézek, akkor azt gondolom, hogy már elkezdődött a Győr-Diósgyőr mérkőzés. Kapcsolunk Olasz Gergőhöz és Cseszregi Balázshoz, valamint itt van velünk a szakkommentátor Bene Ferenc is.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit innen az Etó Parkból. Egy Edda idézettel üzent az Etó szurkolótábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából. Az Etóból ugye hiányzik Gavrics sárgalapos eltiltás miatt, és a kisvárdai mérkőzéshez képest is két játékos hiányzik a Diósgyőr együtteséből. Pető Milánnak kisebb egészségügyi problémája van, Koli pedig sérüléssel bajlódik, úgyhogy ma ő sincs a mérkőzés keretében, de hát Takács Péter azt mondta, hogy készülnek arra, hogy az MB2-ben minél több fiatal szerepelhessen, ráadásul még elég nagy elmaradásban vannak a fiatal percekkel, nagyjából hát mérkőzésenként több mint 400 percet kell összehozniuk, úgyhogy ez is nagyon fontos a Diósgyőrnek, a győriek pedig pontan héten jelentették be, hogy már rég el is hagyták a megállapodás szerinti 7000 fiatal percet.
4: A bajnoki trófeát a mai napon egészen biztosan nem emelheti még a magasba a Győr együttese, de az utolsó előtti lépést megteheti azzal, hogy ma legyőzi a DVTK, már biztosan kieső DVTK csapatát. Tehát ha nem sikerül ez esetleg, akkor a Ferencváros viszont ismét előnybe kerülhetne, amennyiben holnap az Újpest elleni derbit megnyerné idegenben a Szusza Ferenc stadionban. De ez még a jövő zenéje, előbb még vár ránk 90 perc, sőt most már csak 89, hiszen a mérkőzés első perce el is telt. A Győr kezdte el a találkozót, amelynek a kezdő felállása Petrással kezdődik a kapuban. Vladoju, Csinger, Kripics és Stefuj a négy hátvéd, jobbról balra haladva a védekező középpályás szerepében. Tóth Rajmund játszik majd Vitálissal és Bumbával kiegészülve a középpályán. A jobb oldalon Bánáti, a bal oldalon Schön, a center pozícióban pedig Bembuáli szerepel. Ennek a 11-nek adott ma játék lehetőséget Borbély Balázs. Ezzel szemben Takács Péter úgy küldte pályára a DVTK-t, hogy Bánhegyi kezd a kapuban, közben a jobb oldalon Bánáti kap egy labdát egyébként a 16-os csücskénél, és vezetheti rá a bal hátvédre Bárdosra, sőt kis volt az, aztán eltűnik a 16-os előterében egy győri, és jött egy szabadrúgással majd a Győr egy ígéretes pozícióból, de még akkor gyorsan a kezdő 11 Szakos, Szatmári Tamás és Bárdosra, négy hátvéd jobbról balra, Bánhegyi tehát a kapuban, Esziti, Kovalenko és Holdanfa három középpályás, Macsó jobbról, Kisbálint balról és Alántai pedig a center pozícióban. Eltelt 2,5 perc a találkozóból, 0-0 még mindig a mérkőzés állása.
3: És ugye Tóth Rajmund dalszembeli szabálytalanságért jön majd a győriek szabadrugása. Hát, ha nem is teljesen szemben a kapuval, de rendkívül jó szögben, egy olyan 22-23 méterre Bánhegyi kapujától. Bánhegyi ugye 2004-es, tehát ő már fiatal perceket nem tud hozni a DV-je, vagy a DVTK-nak, mert hogy elérték a 2004-esek által elérhető 2000 percet már az elmúlt mérkőzésen. Ezt a szabadrugást majd Vitál is fogja valószínűleg elvégezni, de azért ott van a ballába Stefuj, és még azért Csinger Márk is próbál beleszólni abba, hogy hogyan végezzék el ezt a szabadrugást, de nagyon úgy tűnik, hogy vitális hátrál, és valószínűleg Csinger neki fogja majd legurítani, ha csak nem lesz valami nagyon trükkös megoldás. Egy Diós Győr játékos befeküdt a sorfal mögé, természetesen végül Stefuj neki fut, megállította a labdát Csinger, és végül ugyan eltalálta laposan a kaput az egyenes alsónál vitális, de simán fogta Bánhegyi.
4: Nem volt ez egy nehéz hárítás. Eltelik tehát 3 perc a találkozóból, de velünk párhuzamosan zajlik a női kézilabda a Magyar Kupa második elődöntő mérkőzése, úgyhogy menjünk át Balogh Balázshoz.
1: 7 méteressel következik majd a Debrecen. Történt, hogy Hámori próbált meg betörni, és Tomova túlságosan keményen védekezett, két kézzel ellökte, kapott egy 2 perces kiállítást, igaz előtte ő gólt szerzett, de az ellentámadásból szabálytalankodott, és akkor nézzük Tublan büntetőjét, ezt is belövi, azért mondom, hogy ezt is, mert a második félidőben az első gólt, miután 5 perc 38 másodperc eltelt ebből a játékrészből, ugyancsak ő lőtte 7 méteresből, és így vezet a Debrecen együttese a 17-13-as félidei előnyt követően, ezúttal 19-16-ra, de most még 23 másodpercig kettős ember hátrányban az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár együttese. Nem vár könnyű feladat most a Moson-Magyaróvárra, hogy valahogy ezt a kis időszakot túlélje. 19-16, tehát 3 góllal vezet a Debrecen, de vezete már a Győr.
4: Nem vezet még, 4 perc és 15 másodperc telik el a találkozóból. Győr DVTK 0-0 a Fizliga 32. tehát utolsó előtti fordulójában, ami a 2025-2026-os idényt illeti. Természetesen az imént Tóth Rajmund próbálta meg szöktetni Bembualit, de nagyon hosszú, nagyon mély volt a labdája, így az alapvonalon csorgott ki, és jöhetett a DVTK egy kirúgással. Azt már el is végezték, de most ismét a Győr birtokolja a labdát, de Kripics belép a játékba és elszórja azt. Most indítják a center pozícióban Galántait, Galántai pedig bepasszolja középre, ott jól veszi át a labdát, elsőre Macsó, aztán a lövésébe blokkolnak, de a kipattanó még mindig ott van, Kovalenko előtt pedig mellé bombázza. Azért oda kell figyelni a Győrnek, mert ha a hátrányba kerülne, akkor jóval nehezebb dolga volna. 1 pont az előnye a bajnokságban jelenleg a Ferencvárossal szemben az Etónak, 63 szerzett ponttal, míg az FTC 62-vel, és egészen biztos, hogy nyernie kell az Etónak ahhoz, hogy ne függjön más csapatoktól is a sorsa, hiszen a Ferencvárostól azért még rabolhat akár az Újpest is, vagy a Zalaegerszeg is pontot, de a Győr gyakorlatilag saját kezében tartja a sorsát. 5,5 perc telik el, 0-0 még mindig az állás.
3: Esziti vette le a labdát, és jön előre a Diós Győr. Megpróbálnak egyébként meg elég mélyen védekezni, és ebből a nagyjából a saját térfelük közepére felhúzott védőfalból hol-holdanfól Esziti az, aki zavaró repülést végezve megpróbálja megszerezni a labdát Csingertől, illetve Kripistől, hiszen tőlük indul az Eto építkezés minden egyes bajnoki mérkőzésen, és ebből szerzett gyakorlatilag labdát Macsó Máté, illetve Kovalenko, ebből tudott indulni az előbb és helyzetbe kerülni a Diós Győr. Most is egy előre rúgott labda, bizonyám Petrásnak nagyon figyelnie kell, hiszen megint Galántai léphetett ki a labdával, átszállt ugyanis a védők feje fölött, de Petrás ott állt a 16-os vonalánál, így aztán ki tudta rúgni a labdát, de bedobással jön a Diós Győr, Borbély Balázs fogja majd odaadni a labdát az érkező Diós Győri játékosnak, Szatmárinak, aki nagyjából az Eto kispadja elől a jobb oldalról végzi el a bedobást. Tóth Rajmund mutatja, hogy ki hova helyezkedjen, egyelőre még Diós Győri lábakon, méghozzá Kovalenkónál a labda. Kovalenko elindult lefelé, majd rápattintja az őre rátámadó Stefujra a labdát, úgyhogy most előre kocog nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban elvégezni a bedobás Szatmári, és az már látszik, hogy ez egy nagy bedobás lesz, hiszen mindenki bent helyezkedik a Győri 16-oson belül.
4: Galántai, elnézést. Szatmári kezében a labda, tehát továbbra is Galántai volt az, aki megpróbált volna elindulni felé kocogásban, hogy elkérje tőle, de nem ő kapja, inkább behajította Szatmári magasan, aztán egy DVTK játékos lábáról az alaponon túlhagyja el a játékteret. A labda, Petrás pedig már is indítja villámgyorsan Bumbát, akifelé jónak tűnik ez az indítás, Bumba át is tudja venni, de aztán érkezett Tamás Márk, és remekül rendeződött a DVTK együttese, így nem született meg a vezető találat egyik oldalon sem. A Győr lehetett volna most, amely helyzetbe kerül, de aztán Bumba átvétele is egy picit hosszú volt. Teszem hozzá, egy nagyon nehéz labdát kellett volna megszelidítenie, amelyet Petrás vágott előre kirúgásból. Most viszont indulhat a jobb oldalon Bánáti, ő ugye Engi helyén futballozik. Felváltva játszottak az idényben, volt, hogy Bánáti volt, hogy Engi játszott többet. Engi viszont a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencváros ellen egy kisebb sérülés szenvedett, és a DVSC elleni 1-1-es döntetlen során nem is volt ott a keretben a múlt héten. az Etónál. Csinger ő lép be most a támadásba, ezt remekül csinálja az Etó belső védője, aztán kapott egyet Essity-től, de a játékvezető előnyszabályt ítél, a bal oldalon pedig már Sön kapja meg, és adja ott Stefújnak a labdát, aztán visszapattan még Szakosra, és talán bedobásra tudja menteni a DVTK fiatal játékosa.
3: Így van, és egy gyors kapcsolás akkor most Balogh Balázshoz, hogy hogy áll a női kézilabda a Magyar Kupa második elődöntője.
1: A 41. percben 20-16-ra vezet a Debrecen a Moson Magyaróvár ellen, tehát még nem olyan nagy a különbség, passzív a játék jelenleg. Egyébként ebben a pillanatban viszont már megszerzi a 21. találatot a Debrecen együttese, mégpedig Ivancsok jó voltából. Tublan a mezőny legjobb, a 8 kísérletből 7-et értékesítették, az ebből többet büntetőből, és ő lendítette át a Debrecent azon a holdponton, ami a második félidő elején bekövetkezett. Most egy újabb védés debreceni oldalon, úgyhogy 5 gólos előnynél jöhet a Debrecen a 41. percben, 21-16-os vezetésnél labdarúgás.
3: Itt a 9. percben járunk, Győri szabadrúgás következik majd, mert hogy Essity odarúgott egyet Vitálisnak, de ez nagyjából azért a Diósgyőri térfél közepén, hát inkább 40 méterre vagy 35-re Bánhegyi kapujától, de mindenki helyezkedik előre, és a labda mögött, ahogy azt már megszokhattuk, Sön, illetve Vitális ilyen helyzetekben, általában Vitális szokta elvégezni a szabadrúgást. Balra kihelyezkedik nagyon Stefúj, hogy lehet, hogy ebből valami cseles szabadrugás lesz, például meg is kapja Stefúj a labdát, és ő akár már guríthatná befelé, vagy ívelhetné befelé. Egy kicsit ezt az Eto szerintem elnézte, eltotojázta úgymond ez a szabadrugást, úgyhogy visszakerül a labda Tóth Rajmundhoz, aztán a jobb oldalra Vladojuhoz. Rossz a labdája, megelőzi ott a diósgyőri játékos Bánátit, ráadásul Bánátiról megy ki, úgyhogy Diósgyőri bedobással folytatódik a játék, már a 10. perc közepén állunk, továbbra sincs gól.
4: Így van, 0-0 az állás, és nagyon harapós ez a DVTK, annak ellenére, hogy már biztosan kiesett a labdarúgó NB1-ből, és a 2026-2027-es idényt az NB2-ben kezdi meg, de hogyan látja ezt állandó szakértőnk a stúdióban, Bene Ferenc?
2: Igen, egyetértek, és most így, hogy a 10. perc végén járunk, mindkét gárdának világosan látszik a mérkőzés terve. Annyit azért helyesbítenék a DVTK-val kapcsolatban, hogy egy masszív 5-4-1-es falat húznak fel védekezési zónában, tehát gyakorlatilag három belső védővel játszanak, Szakos és Kisbálint a két széle, Szatmári, Tamás Márk és Bárdos a három belső védő. Tehát teljesen logikusan előttük Essity Holdanf, jobbról Kovalenko, balról Macsó, és egyedül Galántai tartózkodik elől védekezésben. Nagyon logikusan Takács Péter felmérte, hogy gyakorlatilag a mérkőzés nagy része az ő térfelükön fog lezajlani, és ehhez mérten egy nagyon masszív tengelyt, védekező tengelyt állított fel. Hát az az esélyük, ami látszik is egyelőre, hogy bevállalós, gyors, fiatal játékosokkal gyakorlatilag nyomás nélkül kontrajátékot próbálnak játszani. Ez eddig látszik is világosan. A Győrről majd legközelebb beszélek.
3: Vitális íveli be a szabadrúgást jobbról, lefejlik a labdát, de csak középre Bánátihoz, és Bánáti elesik, és ebből kontrázhat a, nem kontrázhat, Derdák játékvezető némi spéttel, némi késéssel fújta le, és megint egy jó helyzetből rúghat a szabadrúgást Vitális, ez már közelebb volt, mint aminél a mérkőzés elején eltalálta ugyan a kaput, de Bánhegyinek nem okozott gondot, ez talán már akár egy olyan 21 méter lehet, ott van Csinger, ott van, most oda ment természetesen Stefú is, de ez azt gondolom, hogy inkább jobb lába szög, de Bumba is oda megy megkonzultálni, hogy mi is történjen. Ebből születhet az első igazán veszélyes lövés talán a mérkőzésen. Bumba most elment onnan, és továbbra is Csinger, Stefú, valamint Vitális az, aki meg beszélő, hogy mi legyen, és természetesen megint van egy befekvő játékos, Macsó Máté a Diósgyőr sorfala mögött, tehát azért laposan nehezebb elrúgni, bár ugye az elsőt is laposan rúgta el végül is Vitális. Nézzük, hogy most mire megy ezzel a szabadrúgással, hiszen ez azért már egy olyan helyzet, amiből el kell találni, vagy el lehet találni a kaput, akár jobban is. Nézzük, Derdák belefújt a sípjába, neki fut Vitális, lő, és kifejelik, méghozzá, jól láttam, Tamás Márk volt az. Győri bedobással folytatódik.
4: Itt van, valóban egy jó helyzet volt, 4 tagú sorfal állt föl a DVTK csapatából, és egy befekvő játékos, ez is mutatja, hogy veszélyes volt a szög, és felállt még egy 2 tagú győri fal is oda a DVTK sorfala mellé. Arra is lehetett volna akár számítani, hogy Vitális majd megpróbálja a hosszú irányába eltekerni, hogy a takarás mellett, a győri játékosok mellett, hogy ne lásson jól Bánhegyi, de ez nem történt meg, és végül kifejelte az egyik DVTK játékos a szabadrugását, a túloldalon pedig már Macsó vezetheti rá a labdát Vladojura, harcos, de szabálytalan. Ezzel egyetemben Derdák Marcell a sípjába fújt, aztán Macsó még elrúgta a labdát, a sípszót követően felhördült egy kicsit a győri publikum. Egyébként közel teltház, sőt mondhatni teltház a mérkőzésen. Jegyet már nem lehetett kapni, egy-két üres szék azért nyilvánvalóan maradt, de a jegyvételek, tehát a jegy eladás értelmében teltház a mai találkozón, és remek hangulata a mérkőzésen. 13 perc telik el a mérkőzésből. Eto'o DVTK a Fizliga 32. fordulójában 0-0 továbbra is. Sőn kap most egy labdát a bal oldalon. Tamás már fogadja őt, egy picit kisodródik most már a győri bal szélső, de ott hagyja Bumbának a labdát, aztán Stefúj kapja meg. Na most már pedig kikerülnek onnan a 16-os előteréből a győriek. Kapcsoljunk villámgyorsan Balogh Balázshoz kézilabdára.
1: Itt pedig túl vagyunk egy időkérésen. 22-16-ra vezet a Debrecen a Moson-Magyaróvár ellen a mérkőzés 44. percében, és az időkérést követően pedig támadhat a Moson-Magyaróvár együttese. 6 gólos a különbség, egyelőre a Debrecen útja elég simának tűnik itt a második félidőben. Igaz, ebben a pillanatban természetesen gólt lő a Tóth Gabriella révén, a Moson-Magyaróvár együttese 5 gólosra csökkenti ezzel a debreceni vezetést. Győr.
3: Kirúgáshoz készülődik a Diós Győr, Tamás Márk az, aki megigazította ott a sportszárát, lepasszolja Bánhegyinek, Bánhegyi pedig átforgatja a labdát a jobb oldalra Szatmári. Szatmári pedig hosszan megnyújtaná Holdan felé, őt megelőzi Kripics, viszont a labdája nem volt pontos, azonban így is Schönhöz kerül, aztán Stefúj, Vitális megfordul a kezdőkörben a labdával, aztán egy testcsellel elküldi Eszitit, és majd inkább hátrapasszol a biztos, hogy választja. Csingert játszotta meg, Kripics lép át a Diós Győri térfélre, balra teszi a labdát Schönnek, Schön pedig már íveli a beinduló Bumba felé, de érkezik, és mellel megoldja ezt Szatmári, azonban visszaadják a győriek a labdát, de Szatmári megint jól csúszik oda ezúttal Stefújnak, de beszorult ott a Diós Győri játékos, és aztán rá tudta pattintani Stefújra. Diós Győri bedobás, a Diós Győri 11-essel egy magasságban, méghozzá Szatmári kezében megint a labda. Biztos nagy bedobás lesz, hogy legalábbis megpróbálja kaputól elcímszóval eldobni a labdát. A 16. percben járunk, és egyelőre egy Diós Győri kontrát egyezhetünk fel, mint valamiféle veszélyhelyzetet a találkozón. Nem kapkodnak a győriek. Bembu Ali kapta meg a labdát, aztán eladja, de Bánáti még megmenti Vladojú közreműködésével, és a felrugott labdát nem tudja lekezelni, levenni jól Stefúj, ebből pedig megindulhat Holdanf. Sőt, a jobb oldalon Kovalenko az, akivel szemben aztán felveszi a harcot Bumba, meg Tóth Rajmund is, és végül a román játékosról Bumbáról pattan ki oldalra a labda. Megint az Eto'o kispadjával egy magasságban jöhet majd, de inkább a félpályáról bedobással. A Diós Győr természetesen Szatmári nem siet el, de hát még a 16. perccel járunk, úgyhogy egyelőre még időhúzás szándéka sincsen, vagy nem is lehet, hiszen ezzel még olyan sokat nem ér. Továbbra sincs gól a mérkőzésen. Egy gyors kapcsolás megint akkor Balogh Balázshoz.
1: Labdát szerzett a Moson-Magyaróvár, de 23-18-ra a Debrecen vezet, és ezúttal nem tudják góllal befejezni ezt a támadást. Nem adja olcsón magát a Moson-Magyaróvár, de a Debrecen halad a döntő irányába. Egyelőre biztosabban a 47. percben 5 góllal vezet Győr.
4: Most egy DVTK támadás, a jobb oldalon kapja meg a labdát Galántai. A 16-oson belül találja már magát a diósgyőri támadó, aztán jön egy beívelés Szakostól. Ott eltűnik középen Holdanf, de nem bántották őt természetesen a büntető területen belül. Sikerült eltakarítani onnan a labdát egy győri hátvédnek, és most már az egészen hátra kerül Bánhegyihez, a DVTK kapusához. Hátra van még azért a találkozóból egy szűk 75 perc, a hosszabbításokkal együtt pedig ennél is több. Van még bőven ideje a Győrnek, hogy megszerezze a vezető találatot és megnyerje ezt a mérkőzést, de a nyomás egyértelműen most az Eto'on a mai találkozón. A DVTK sorsa már eldőlt, jövőre nem indulhat az NB1-ben, tét nélkül futballoznak a miskolciak, és ez akár még veszélyes is lehet a Győr szempontjából. Bánáti viszont egy jó labdát kap, Eszity védekezik vele szemben szabálytalanul. A partjelző azonnal elengeti zászlaját, és Derdák Marcell sípja megszólal, jöhet majd egy oldalszabadrúgása nagyjából az ötös vonalától, a jobb oldalról egy 3,5 méterrel, sőt akár annál beljebbről is, hát jóval beljebb most így lefújja a sípot Derdák Marcell, majd hogy nem a 16-os oldalvonalától jön majd egy szabadrúgással a Győr, és Schön akár ezt élesen a kapu irányába is csavarhatja a 18. percben, amikor Győr DVTK továbbra is 0-0.
3: Így van, és akkor megint természetesen a szokásos páros, legalábbis az oldalszabadrúgásoknál szokásos páros, Vitális, illetve Schön, vagy akár élesen kapu elé is lehet ezt ívelni, vagy pedig jobbal Vitális is megpróbálhatja mondjuk megtalálni Bembuáli, Csinger, vagy esetleg Kripics fejét, de hát már Bánáti is szerzett fejes gólt, úgyhogy bármi megtörténhet, és az Etónak azért sok szöglet, illetve szabadrugás variációja van, vagy akár Vladolyú is kaphatja, aki ott sertepertér 20 méterre a kaputól teljesen egyedül. Szinte mindenki Vladolyún kívül a 16-oson belül, aztán Schöníveli lövi keresztbe a labdát, és végül aztán feleslegesen emeltem a hangomat, mert senki nem tudott belekapálni, belefejelni, elment a labda körülbelül 4-5 méterrel Bánhegyi kapuja előtt, aki most sem kapkod különösebben, úgyhogy szerintem megint kérdezzük meg Balogh Balázst, hogy hogy alakul a Moson-Magyaróvár Diósgyőr mérkőzés.
1: 4 gólos a különbség a 49. percben, a Debrecen vezet 23-19-re, most volt azért itt is, ott is eladott labda, kihagyott lehetőség, és hát Stranik Ferenc, a Moson-Magyaróvár edzője még bízik abban, hogy a csapata közelebb tud jönni a Debrecenhez, van még erre több mint 11 perce a Moson-Magyaróvári gárdának. Labdarúgás.
3: Köszönjük szépen, egyelőre a Diósgyőr hátul adogat, úgyhogy most kérdezzük meg Bene Ferencet, hogy mit mondan el az Etóról.
2: Az Etónál úgy néz ki a mérkőzés terv, hogy a szokásos 4-3-3-as játékrendszerből adódóan, vagy 4-2-3-1, kinek hogy tetszik, a két védekező középpályás közül az egyik is mindig támogatja a támadósort, tehát vagy Tóth Rajmund, vagy Vitális fellép egészen Bumba mellé. Jobbról Bánáti, balról Schön támad, és Bembuáli, aki állandóan megjátszható, és nagyon-nagyon fontos szerepe van az Etónak a támadójátékában. De az egész Etóra jellemző, hogy nem statikus pozíciós játékot nyújtanak, hanem alapjában nem ragaszkodnak a pozíciójukhoz a játékosok. Mondok itt egy példát, mondjuk Bánáti elindul befelé, akkor rögtön vagy mögötte lévő jobb hátvéd Vladolyú fut be az ő területére, vagy akár Bumba, aki a Bembuáli mögötti úgymond tízes játékos, indul ki a szélek felé. Tehát gyakorlatilag egyik etójátékosnak a nyitása vagy mélységi elindulása teret nyit egy másik etójátékosnak a bemozdulására. Tehát egy folyamatosan állandóan mozgásba lévő rendszer a győri etói, és ezért nagyon-nagyon nehéz ellenük védekezni, mert nem gyakorlatilag a három támadóra és mondjuk Bumbára a tízes pozícióra kell figyelni, hanem rendszeresen Vladolyú és főleg Stefú is fellép a szélső védő pozícióban, gyakorlatilag az oldalvonalak mentén, illetve, hogy említettem, legtöbbször Vitális is. Van bennük átlövés, van bennük veszélyes szélső áttörés, a beadások életveszélyesek, és Bembuáli személyében nem csak egy tipikus céljátékos típusú center, hanem egy kombinatív center áll rendelkezésre. Egyes egyedül eddig a tempó és a ritmus hiányzik a játékukból, annak előbb-utóbb meg kell jönni, ha nyerni akarnak.
3: Bumba esik el, de Bánáti megszerzi a labdát, aztán Esziti Bánátit szereli, így akár el is indulhatna a Diósgyőr, és el is indulott végül, ha jól látom, akkor Kovalenko az, aki kicselezi magát egészen a szélig, de érkezik mögötte Stefu, és elveszi tőle a labdát a bal oldalon a Diósgyőri térféren, aztán Schön húzná át magát szó szerint, de ez sem volt szabálytalan, Esziti viszont most le tudta magáról rázni először Schönt, aztán Bánátit is, megfordul a labdával, kiteszi a jobb oldalra, de újra hátrafelé kezdett el játszani a Diósgyőr, majd Szatmári előre ívelte, és kilépett a kapujába, és nagyon szépen belsővel levette Petras az előre ívelt labdát.
4: Manuel Neuerhez hasonló átvétel volt ez, ugye a német kapustól láttunk rengeteg remek megmozdulást lábbal, és tényleg egészen ügyes volt, pláne kapus létére Petrástól az, ahogyan átvette ezt az előre ívelt, előre bombázott labdát. A 22. percben még mindig 0-0 az állás a Győr DVTK találkozó. Most jön egy hosszú indítás Stefújtól Bembuáli irányába, megtartani nem tudja, de ott hagyja Vitálisnak, aztán Szakos szereli már Bembuálit, és megint csak Szatmári az, aki előre bombázza a labdát. A Győr pedig majd egy bedobással jöhet a saját térfelére visszaszorulva. 0-0 tehát az állás, 22 percnyi játékot követően. Hogyan áll a női kézilabda Magyar Kupa elődöntője, Balogh Balázs?
1: 9 perc van még hátra a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzésből, egy belemenés ezúttal a debreceniektől, 24-20-ra vezet a hajdúsági gárda, de ebben a pillanatban, mire ezt kimondom, már egy újabb Moson-Magyaróvári gól, úgyhogy még a vége lehet izgalmas. Kazal Janita száguldott el, aztán oda a bal felső sarokba lőtte a kapufa segítségével, és hogy miért vezet a Debrecen? Nos, a lövés hatékonysága 60%-os, míg a hazai csapatnál ez 57%, és a védés hatékonyság 38%, a Debrecennél 33%, a Moson-Magyaróvárnál. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy egyelőre a Debrecen vezet a mérkőzésen, és lehet a Győr ellenfele a holnapi fináléban. 24-21 tehát a Debrecennek, labdarúgás.
3: És megint Báhegyi az, aki a labdát leteszi Tamás Márknak, ő pedig, ahogy szokta, különösebben nem sért. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor úgy nyomja ezt meg Derdák, oda passzolja Bálhegyinek, Bálhegyi pedig kiforgatja a jobb oldalra Szatmárihoz, Szatmári. Derdák pedig szól, hogy nem helyezkedtek jól le a kirúgás, hogy a labda kihozatal elkezdésekor a győri játékosok, úgyhogy újra előről kell kezdeni. Hát ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy a diósgyőriek akaratával teljesen megegyezik, és most megint Báhegyi kapta a labdát Tamástól, most viszont felrúgja a labdát Galántai felé, de Kripics el tudja azt fejelni, Holdanf összeszedi, megtúlja Kovalenko fejjel, Kripics leveszi a labdát, és már egyből meg is játszotta Csingert. Csinger átléphet, de inkább átíveli a labdát a bal oldalra, Schönhöz, a 16-osnál nem veszi le, hanem középre fejeli, mert ott érkezett Stefuj, de nem volt pontos a fejes, így aztán ki tudták rúgni Kovalenko révén a diósgyőriek, de már a győrieknél van természetesen a bedobás után a labda. Tóth Rajmund, aztán Kripics, Vitális lép vissza a labdáért, Csinger is a kezdőkörben, de már a diósgyőri térfélen, aztán Vladoju, Bumbát ugratná ki ezúttal a jobb oldalon, ez is egy példa arra, hogy Bumba tényleg mindenfelé mozog, már vissza is szerzik a labdát a győriek, de Bánáti eladja, megtolja a labdát, ez egy nagyon pontatlan, de így is alig tudja elérni azt Tóth Rajmund, Holdan pedig a bal oldalon Macsó Mátét indítaná, ez pedig pontatlan volt, Tóth Rajmund hazatette Petrásnak.
4: Igen, erős labda, hazalőtt labda volt, de Petrás ezt is megoldotta. Remekül aztán már Kripicshez passzolt, Kripics pedig a bal oldalra tekinget, ahol Stefuj és Schön is kéri a labdát. Utóbbihoz jut el, Schön aztán egyből visszapasszolja Kripicshez, egy kis szerencséje is volt most a belépő belső védőnek, hogy odapattant Schön elé a labda, aztán már a bal oldalon viszont egy remek átadással indul Bembuáli. Bembuáli ott hagyja Schönnek, Schön a hosszú irányába tekerde, ez jócskán elszáll a baloldali kapufa mellett. Továbbra sincsen találat a mérkőzésen. Schön lehetőségét jegyezhetjük fel a 25. percben, de gól nem született belőle. 0-0 a mérkőzés állása. Eltelt már több, mint a fele az első játékrésznek. Hogyan áll a női Magyar Kupa kézilabdában, Balogh Balázs?
1: Petrus Mirtil szerzett gólt a szélről, aztán elnézést kérte a kapustól, mert hogy kis ilyen fejbe lőtte. 25-21-re vezet a Debrecen, az MKC, azaz a Moson-Magyaróvár ellen, az 54. percben járunk, és hát megpróbált most nagyon közel zárkozni a Moson-Magyaróvár, de nem sikerült, két gólra jöhettek volna föl, és ezt utána a debreceniek a maguk javára fordították, ami fájó pont számukra, hogy Jovovic még az első fél időben megsérült, és most már felkötött karral ül kint ott a nézőtéren, ő biztosan nem fog játszani, közben egy védés a debreceni oldalon. Ezúttal is egy lapos lövés sikerült hárítani a Debrecen kapusának, mégpedig Quist küldte ezt kapura, úgyhogy marad ez a 25-21-es állás, és már lassan a hajrához érkezünk, de hogy áll a labdarúgó mérkőzés Győrben?
3: 26. perc, 0-0 a mérkőzés állása, Szatmári dobta előre a labdát, de már a győriek meg is szerzik, viszont visszafejelheti, az Bárdost meg is teszi, de csak Vladojuig, aki a jobb oldalon nemhogy elindul, hanem elindítja Bembuálit, de gyönyörűen fejeli el előle Tamás Márk, viszont a labda Bánátihoz kerül, akit nagyon-nagyon határozottan választottak el a diósgyőriek, úgyhogy most a bal oldalon Holdanf hozza fel a labdát, nagyon sokat mozog egyébként a csapatkapitány, meg is kitette Macsónak a bal oldalra, aztán visszakerül a labda a középpályára, és inkább hátulról megint megpróbál építkezni a diósgyőr, és Tamás Márkig, sőt most már Szatmáriig kerül vissza a labda. A jobb oldalon megint elindulhatna Szakos, de eladja a labdát Tóth Rajmund 20 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, Schön a 16-oson belül egcsúszik, de Stefujnál a labda nagyon jól érkezett vissza Szakos, és megpróbálja kirúgni a labdát oldalt, és sikerül is, úgyhogy csak győri bedobás.
4: Javította saját hibáját a jobb hátvéd a DVTK-ból, jól ért vissza Szakos tehát az eladott labdáját követően, Schön az, aki a kezében tartja a labdát, de ott hagyja aztán Stefujnak, hogy végezze el ő inkább a bedobást, és már oda is hajította Kripicshez a labdát a bal hátvéd. Vitális, ő forgatja be most középre a labdát, a 16-os előterében kapja Bánáti, odaadja Bumbának, aztán visszakapja tőle, majd egy szörnyen mély átadással próbálná bebökni a labdát a 16-oson belülre, de ott nem volt társ, csupán ellenfél. Aztán más kérdés, hogy Szakos már is elpasszolta, nem sikerült megszelídíteni a labdát Galántainak, jöhet megint a győr egy támadás építéssel, a labdabirtoklás joga, tehát a hazai együttesé. Bembuáli a bal oldalra forgatja ki Schönhöz, Schön megint csak hátrafele, nagyon jól védekezik a DVTK az első 27,5 perc alapján. Nehéz dolga lesz azért a Győrnek a mai mérkőzésen. lassan már a találkozó harmada is eltelik, 0-0 még mindig az állás.
3: Schön a bal oldalon cselezget Kovalenkóval szemben, és kénytelen visszafordulni. Az ukrán játékos, a fiatal ukrán nagyon szépen zárta le a területet Schön előtt, de egyébként szerintem ez az egész jellemző a Diósgyőr mai játékára, kultúráltan védekeznek, megpróbálják lezárni a területet, nem tudnak beindulni a győri játékosok, úgyhogy valóban egyelőre killódni kell a Diósgyőri retesz feltörésével a hazaiaknak. Bumba átforgatja a jobb oldalra, ott Csinger van, még jobban ki Vladojunak, és most Vladoju visszakaphatná Bánátitól, de ebbe is bele tudtak lépni a diósgyőriek, de Vitalis már vissza is szerzi, és megint Vladojut játsza meg. Vladoju pedig rá sarkalja a diósgyőri játékosra a labdát, Macsó Mátéra onnan kimegy, az alapvonalon kívülre jön a mérkőzés. Első győri szöglete, ha jól emlékszem. Szóval az első győri szöglet a jobb oldalról Vitalis végzi el.
4: És tőle már kérné el kicsiben, idézőjelesen a Bánáti, de ott Bánátira többen is figyelnek, Macsó, valamint Kovalenko is érkezik, hogy nehogy megtegye Vitalis azt, hogy ott hagyja a labdát Bánátinak. Jöhet a középre ívelt labda, ott Csinger, Kripics, Bembuali, sőt még Stefui is várja a beívelt labdát, Bumba is a 16-oson belül, ez egy figura lesz, ott adják Stefuinak, aztán visszagurított volna a 16-os előterébe, de ebbe már beleért egy DVTK játékos. Eltelik 29 perc most már a találkozóból, Schön a jobb oldalra forgathatja, de ez mélynek tűnik, sikerül visszafejelnie Kis Bálintnak a labdát, azt nem tudja megtartani a DVTK játékosa, úgyhogy megint csak Bánáti léphet ki, de megint jó a keresztezés Tamás Mártól, megint egy szöglet jön, a 30. percben 0-0 az állás.
3: Így van, és megint megy le természetesen Vitalis, most kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit kitalálnak itt ennél a szögletrúgásnál, de egyedül hagyják most Vitalis, tehát meg se próbálják a kiszögletet. Ez egy beívett labda lesz, érkezhetnek majd a győriek, akik a 11-es pont környékén helyezkednek, egyedül Bumba van az ötösön belülről, úgyhogy többen is robbanni fognak. Stefui is mutatja, hogy majd megy, és megy a rövidre, aztán elindul végül a hosszúra. Most jön magasan a labda, Bánáti fejeli fel a labdát, Csinger leteszi Bumbának, Bumba vissza, megint ki a jobb oldalra, Vitalisnak vissza Bumba, a 16-oson belül kapja meg a labdát, elindul az alapvonal felé, középre teheti, és megint beleér egy diósgyőri játékos, gyorsan a harmadik győri szögletére egymás után.
4: Egészen elképesztő, mint hogy a futószalagon jönnének most a sarokrúgások, Vitalis most már mind a két kezét föntartja a magasban, aztán leengedi, Bánáti megint érkezik, hogy hát ha megkapja egy rövid passzal, és most a 16-os előterében gyülekeznek a győri játékosok. Bembuali, Tóth Rajmund, Stefuj, Csinger és Kripics is a 16-os előterében. Jön középre a labda, beértek most már az ötösön belülre, felfejeri a levegőbe egy DVTK játékos, aztán egy csúsztatás, nem szabadul fel továbbra sem a DVTK kapuja. Na most azért az elmúlt néhány percben nagyon nagy nyomást helyez a Győr a DVTK-ra, de hát helyzetig nem jut el, csupán lehetőségekig. Eltűnik a 16-os előterén egy győri, talán Vladoju volt az, akinek oda nyomtak egyet, de Derdák Marcell sípja néma maradt, és aztán most már tényleg felszabadul egy picit a DVTK kapuja, a 31. percben járunk. 0-0 még mindig az mérkőzés állása, hamarosan megyünk a kézilabdára, de ezt a támadást még várjuk meg, ez egy mély átadás, úgyhogy mehetünk Balogh Balázshoz.
1: 26-22-re vezet a Debrecen az 58. percben a mérkőzésen, azaz 4 gólos a különbség a második elődöntőben, és 17-13 volt a félidőben, azaz nem sok gól születik itt a második játékrészben, 9-8-ra vezetett eddig a második játékrészben a Debrecen, de ebben a pillanatban egy újabb góllal már 10-8 itt a második félidőben is a debreceniek javára, és a gólszerző ezúttal a már régóta némán játszó Tolhez Dottir volt, aki távolról talált most be, ezzel 5 gólosra növelte most a debreceniek előnyét. Alig több mint 2 perc van már hátra, és lassan eldől, hogy valószínűleg a Debrecen lesz a Győr ellenfele a holnapi fináléban, de bajnok lesz a Győr, Cseszregi Balázs.
3: Majd kiderül, lehet, hogy csak a Kisvárda elleni utolsó fordulós mérkőzés után. A 32. percben azonban óriási ziccet hagyott ki az Eto. Eladta a Diósgyőr a saját 16-osánál a labdát. Bánáti egy jó csel után Bumbát játszotta meg, az ő lövését óriási bravúrral védte Bánhegyi, de a visszapattanó labdából Bembuali szerezhetett volna gólt, ha eltalálja a kaput, ő viszont inkább 3 méterrel fölé lőtte. Erre szokták mondani, hogy talán az amerikai futballban gól lett volna belőle. 33. percen járunk, továbbra sincs gól a találkozón.
4: Biztosan több pontot ért volna az amerikai futballban ez a próbálkozás, mint itt. Ez nem ért pontot, tehát 0-0 még mindig az állás. Most a jobb szélső Kovalenko lábáról hagyja el a játékteret a labda, Stefuj végezhet el bedobást, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy menjünk Bene Ferenchez a stúdióba, már vezethetne a Győr azért.
2: Igen, vezethetne, de azért megvan ez ilyen mérkőzéseknek a forgatókönyve, de most talán nézzük a jobb szélt.
4: Bánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Sőn megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Bánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Sőn pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri balszélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos a hosszú alsóba fejeli a labdát. A kapufát is érintette a próbálkozása, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda. Vezet a Győr, és ha akkor egy fél perccel ezelőtt úgy adtam benne Ferencnek a szót, hogy vezethette a Győr, akkor most úgy adom, hogy vezet a Győr.
2: Igen, hál' Istennek azért látszódott ebből az akcióból, hogy veszélyforrás közeleg. Pont azt akartam mondani, hogy megvan a forgatókönyve az ilyen felállt védelem elleni játéknak, és a Győri Eto az első 10 perc langyos játéka után elővette ezeket a forgatókönyvelemeket. Nevezetesen sokat forgatják a játékot, egyre többet kerülnek az ellenfél mögé a széleken, egyre több a beadás. Illetve ami lényeges és apró momentum, de nagyon-nagyon fontos, hogy mivel a belső védőkön különösebb nyomás nincsen labdakihozatalnál, én hiányoltam Csingernek és Kripicsnek a belépéseit. Erre az utolsó 4-5 percben már rendszeresen belépett Kripics, kihúzódott a szélekre Csinger, amiben van veszély egy labda eladás esetén, de így viszont nagyon-nagyon lényeges, hogy a középpályán létszám fölint tudjon kialakítani az Eto, és ne csak azokkal a ellenfelekkel találkozzanak a diósgyőriek, ami a megszokott, hanem egy-egy váratlan belépéssel, akár Vitális, akár különösen Kripics és Csinger is be tudjon lépni. Egyébként mestermunka volt a gól, nagyszerű volt a beadás, és Sőn Szabolcs megelőzte emberét, és tanítanúvalóan fejelt a hosszú sarokba. Várható volt, hogy előbb-utóbb jönni fog a győri gól. Szerintem nem panaszkodik az Eto, hogy már a 34. percben megszerezte a vezetést. Mostantól kezdve egy sokkal könnyebb dolguk lesz, bár megmondom őszintén, nem várom a DVTK-tól, hogy kockáztasson. Hasonló játékot fog játszani, viszont elő fel kell javulniuk ahhoz, hogy ebben a mérkőzésben bármit ki tudjanak hozni.
3: Hát ezt akartam kérdezni, Feri, hogy arra gondolsz, hogy kinyílhat a Diósgyőr. Tulajdonképpen nekik akár mindegy is lehetne. De ha most arra gondolunk, hogy az MB2-ben mi megy, illetve mire készülhetnek, akkor nem feltétlenül biztos, hogy itt nekik ki kell nyílni, és mondjuk meg agyon kell magukat veretni, nem?
2: Nem fognak kinyílni semmiképpen sem. Az első félidőben biztos, hogy nem. Amennyiben mondjuk 1-0 az állás, és mondjuk 4 óra 20 perc van hátra, akkor el tudom képzelni. Az egész mérkőzés tervük most erre stabil védekezésre állt be. Minden esetre abban azért van fantázia, hogy ha megszerzik a labdát, azért elég gyors játékosaik vannak előrefelé, de most én úgy gondolom, hogy az 1-0-as vezetés tudatában inkább az Eto nem fog akkorákat kockáztatni, tehát most gyakorlatilag, ha minden támadást befejeznek, és rendszeresen a DVTK és az Eto felállt védelmével találja szembe magát, akkor ezt gyönyörűen le tudják minimum nullára hozni ezt a mérkőzést, ha pedig tempót diktálnak, és nagy labdabirtoklási fölényük lesz, akkor előbb-utóbb vagy elfárad a DVTK, vagy ha nyomást helyeznek a védők, akkor újabb hibákat fognak dobni, és akkor több gólos Eto győzelem várható.
3: És amit mondtál, azért érdekes, hogy nullára lehozni, mert hogy ugye az egész bajnokságban az Eto hozta a legtöbb meccset nullára, konkrétan 11-et, és abból 8-at hazai pályán, tehát azért ez eléggé megmutatja azt, hogy amellett, hogy a legtöbb gólt rúgta, a legkevesebb gólt is kapta az Eto az
2: Igen.
3: egész bajnokságban.
2: Ez így van, ebben én úgy gondolom, hogy a rendszeresen jó kapus teljesítmény is benne van, és leginkább Csinger Kripics párosa. Kiegészülve előttük Tóth Rajmonddal és Vitálissal, akik rengeteget futnak, tehát nem látványos az ő játékuk, de nagyon nagy futómennyiséget visznek fel a pályára, és gyakorlatilag Csingernek és Kripicsnek csak azokkal labdákkal kell foglalkozni, ami az ő szűrésükön nem átmegy. Úgyhogy nagyon-nagyon jó egységet teremt ez az öt játékos egymással.
3: És van egy érdekes statisztikai adat egyébként az első félidőből. Azt képzeljétek el, hogy az eddigi 15 hazai mérkőzésén az Eto az első félidőben mindössze 8 gólt rúgott és 3-at kapott. Tehát igazából nem kapkodják el a győriek, hanem darálják az ellenfelet, és aztán egyszer csak betalálnak. Hogy látod ezt, Feri?
2: Igen, azért ez jellemző erre a Győrre, hiszen az ellenfél azért itt már kivívta annyira magát, a presztízsét maga az Eto, hogy semmelyik csapat nem nyír ki a győri Eto ellen, és nagyon sok hasonló forgatókönyvű mérkőzésük volt, mint amit eddig látunk itt. Tehát, hogy beáll az ellenfél, de azért egy folyamatos nyomással, folyamatos jó csapatjátékkal előbb-utóbb hibára késztetik az ellenfelet, ezért jellemzőbb, hogy a második félbe szereznek több gólt.
3: Köszönöm szépen, és már az Etónál egyébként a labda, Kripics és Tóth Rajmund passzolgat a Diós György térfél közepén, de akkor egy gyors kapcsolás Balogh Balázshoz, hiszen lassan már vége van a mérkőzésnek.
1: Hát itt már el is mentek a nézők haza, ugyanis nyert a Debrecen 28-23-ra. A Moson-Magyaróvár ellen így holnap majd a török Bódog Magyar Kupa fináléjában Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek. Labdarúgás.
4: Petrás íveli előre a labdát a 38. percben a Győr DVTK találkozón itt Győrben az Etó Parkban 1-0-ra vezet. Sőn 33. minutumban szerzett találatával a házigazda Eto, és jelenleg, ha a tabellára tekintünk, akkor 4 pont lenne az előnye a Győrnek a Ferencvárossal szemben, de az FTC-nek holnap még a Szusza Ferenc stadionban jelenése van, hiszen derbit rendeznek Újpest-Ferencváros találkozó a Nemzeti Sportrádióban, természetesen majd azt az összecsapást is élőben közvetítjük egészen pontosan 16 órától, de annak is hatalmas tétje van, csak úgy, mint a mai mérkőzésnek. Ha ma nyer a Győr, akkor egészen biztosan marad az előnyéből legalább egy pont, de az is lehet, hogy már a holnapi napon, amennyiben a Ferencváros esetleg vereséget szenved az Újpesttel szemben, és nyer ma a Győr, akkor gyakorlatilag nem is kell játszania a Győrnek ahhoz, hogy bajnok legyen. Az utolsó fordulóban már biztosan úgy lép a pályára, hogy az NB1 idei bajnoka. Mindenre volt idő, hiszen a DVTK labdázott saját térfelén, de nem tartott sokáig, hiszen a Győr megszerezte most már a labdabirtoklás jogát. 39. perc, Eto, DVTK 1-0.
3: Vitális fordult a labdával a kezdőkörben, Kripicsnek tette hátra a baloldalra, de már a Diósgyőri térfélen a labda méghozás Tefújnál szintén a baloldalon, aztán Kripics vissza Tóth Rajmundhoz, aki a kezdőkörbe lépett vissza a labdáért, és megint Kripicset választja, Kripics megint baloldalon, Stefult választja, őt játsza meg, Sőn vissza Kripicsnek, Esziti próbál zavarkolódni ott Kripics házatáért, és Kripics inkább a biztosat választja, hazateszi a labdát Stefújnak, Esziti pedig kap egy sárga lapot, meg egy feddést, szóbeli feddést egyelőre Derdák Marceltól, de most már, ha jól látom, akkor kidumált magának egy sárgát, meg azt mutatja Derdák Marcel, hogy ez a negyedik olyan szerelési kísérlete volt Esitinek, ami hátulról történt, és nem igazán a labdára próbált rámenni. Most sem rugott bele nagyot Kripicsbe, csak egy picit, úgyhogy lehet mondani, hogy ez ilyen halmozati sárgalap Esitinek.

0: Bárdostól kezdenek építkezni.
1: A 41. percben járunk, a nap lement már, a csapatok viszont még 4,5 percet a pályán, ami az első fél időt illeti, aztán még 45 minútum egészen biztosan vár rájuk. A második játék részben egyelőre ívett labda most a bal oldalról, a DVTK bal hátvédje próbálta meg előre nyújtani, ott Macsó pedig egy bedobást kiharcolt, hiszen Vladojú fejéről pattant ki a labda az oldalvonalon túlra. Macsó megpróbálja odahajítani Holdanfnak, de rövid volt ez a partdobás. Megszerezték a győriek a labdát, Csinger aztán egy picit forgolódik, ott abból veszély is lehetett volna, nagyobb veszély a győri szempontból, de aztán haza tudta még passzolni Petráshoz, Petrás pedig pontosan ível Bembuálihoz, aki ha nem is tudja megtartani, de valahogyan kiharcolta, hogy oda pattanjon Sőneli a labda. Más kérdés, hogy remekül érkezett a középpályára visszazárni Galántai, és ő előzte meg az első és egyben egyetlen találatot szerző játékost a mai mérkőzésen. Sőn ugyanis a 33. percben volt eredményes, a hosszú alsó irányába fejelte a labdát, és a kapufáról pattant be a fejese. Ezzel vezet továbbra is a 42. perc derekán, sőt most már közepén az Eto 1-0-ra a DVTK ellen.
0: Ugye a két csapat idén már kétszer találkozott egymással, Győrben 3-1-re nyert az Eto, Diósgyőrben 1-1 lett a találkozó állása, tehát egy gólt minden mérkőzésen szerzett a Diósgyőri együttes, és Holdanf indítja is Kovalenko, de Petrás jól lép ki a kapujából, így aztán Kovalenkónak nem volt esélye összeszedni a labdát. Vitális pedig felkocog, és Sönt választja a bal oldalon. Sön visszalépett egy picit a labdáért, mert Stefuj és Sön közé ment Vitális passza, így inkább megmentette válogatott társának a passzát, és most akár egy hosszú keresztlabda mehetne a jobb oldalra Vitálistól, de inkább a rövidet választja, és Kripichez passzol, Kripich forgatja át most Csingernek, Csinger belép a játékba, ugye ezt az Eto játékában már megszakadtuk, hogy valamelyik középső védő rendszeresen úgynevezett progresszív labdavezetéssel megpróbál zavart okozni az ellenfél játékában, az ellenfél védelmében. Most például elindult Kripich, aztán Tótot választotta, Bumbától kapja vissza Tót, gyönyörűen teszi ki a labdát Bánátinak, Bánáti, Vladojú, Bánáti, kicsit Bánáti mögé ment a labda, de azért középre tudja kanyarítani. Ott volt talán valami kézre pattant labda, legalábbis a győri szurkolók szerint, Tót pedig szerel, és kimegy oldalra a labda, Diósgyőri bedobás a Diósgyőri térfél közepéről, majd a bal oldalról.
1: A játékvezető egyelőre nem mutatja a DVTK játékosainak, hogy várjanak még a bedobás elvégzésével. Az is lehet akkor, hogy egyértelmű volt a szituáció, a 16-oson belül, és nem ért Miskolci kezet a labda, sőt, szabadrúgással jöhet akkor ezek szerint a DVTK. Derdák Marcell azt mutatja, hogy Macsónak nyomtak oda egyet, és akkor jöhet majd egy szabadrúgással a 44. perc közepén most már az Eto, amely továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK ellen. Sietnie nem kell most már az Etónak. A gólkülönbség ugyan számít a magyar bajnokságba, de a bajnokság kimenetele szempontjából az idényben már jelentéktelen, hiszen a több győzelem számít a magyar első osztályban, és ez egészen biztosan nem lesz ugyanannyi a Ferencváros és a Győr esetében, hogyha pontazonosság volna valamilyen úton, módon. Most viszont kap egy remek labdát Stefuj, 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Sönnek, Sön bepasszolja, és középen Bembuáli megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a félidőben, az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a Győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnok aspiráns a DVTK ellen. A Fizliga 32. fordulójában Stefuj kapott egy remek labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól megtolta, a 16-os előteréből a bal oldalra tolta, tovább ott Sön kapta a labdát, ő beívelte, és szerencsésen pattant meg a labdája a Győr szempontjából az egyik védő lábán, éppen oda pörgött Bembuáli elé, aki nagyjából 3,5 méterről bólinthatott a teljesen üresen tátongó kapuba. Itt tehát Sön, valamint most már Bembuáli góljával a 45. percben a Győr 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és egy óriási lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé. Hogy látja ezt Bene Ferenc a stúdióban?
2: Először is, ugye sokáig beszéltünk arról, hogy Stefuj és Bumba párosan nagyon jól működik az Eto bal oldalán, de most Stefuj Sönnel is ugyanolyan jól megérti egymást, és azért emelem ki a bal hátvédet, mert gyakorlatilag 20-22 méterre a DVTK kapujától lövőhelyzetbe került, tiszta lövőhelyzetbe, kiléptek rá, és lövés helyett egy második gondolattal egy nagyon jó indítást alkalmazott Sön felé, ő pedig gyönyörűen beadta középre, Bembuáli pedig ott volt, ahol lennie kell, igaz, megpattant a beadás egy

0: Józsi Győri védő lábán, de hát a jó csatárt ilyenkor a 16-oson belül megtalálja a labda, utána pedig fejjel technikailag azt a megoldást alkalmazta, amit kell, ilyenkor lefejelte a kapus lába mellé, tehát tényleg taktikailag is és csapatjáték szempontjából is mestermunka volt a gól.
1: Megint a bal oldalon támad a Győr méghozzá Schön, ezúttal azonban jól védekeznek a Diós Győriek, és kipattan a visszazáró Galántairól a labda. Az oldalvonalon kívülre bedobással jöhet az Eto, mutatja ezt Derdák, miután visszanézett az asszisztensére, hogy ki is jön, de hát ez nem is lehetett kérdés, és aztán megkapja Vitális a labdát. Tóth Rajmundot játsza meg a Diós Győri térfél közepén, visszakapja Vitális, akár ívelhetné, és ő inkább Csingert választja, a túloldalon Csinger megindul, de kiteszi a jobb oldalra Bánátinak, és ebben a pillanatban Derdák Marcell úgy dönt, hogy lejárt a 45 plusz első perc is. Így aztán 45 plusz egy perc játék után Schön és Bembo Ali góljaival az Eto 2-0-ra vezet a Diós Győrrel, a szó a stúdióé.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A Győr könnyedén jutott be a női kézilabda Magyar Kupa döntőjébe. Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megverő férfit, sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
3: Győr-Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában, miután a Tatabányán az első elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójában Kazincbarcik a Kisvárda 2-1-2-0-ás első félidő után. A Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. Az idény végén visszavonuló német Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően fejezi be a korábbi 37-szeres válogatott csatár. A női kosárlabdabajnokság döntőjének második mérkőzésén DVTK Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a Forma 1-es Miami nagydíj sprint futamát. A McLaren brit pilótája mögött csapattársa az osztrál Oscar Piastri végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője lett. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába. Szívós Márton együttese az aténi döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Smirnis ellen. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert Japán ellen a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna második fordulójában.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagáltak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálná a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodás nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni.
2: Közlekedés.
3: Az M6-os autópályán az M0-es autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a busz megállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél szintén útszűkület van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az arcod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 11 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Kézilabdával folytatjuk a férfi NB1-ben Veszprém Komló 41-34. Balatonfüred Eto 30-27, Gyöngyös Pler 27-30 és Szeged Neka 42-17. Ugyanakkor ma rendezték a Török Bódog Magyar Kupa elődöntőit, és már az is kiderült, hogy Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek, hiszen a Győr 32-28-ra legyőzte az első mérkőzésen a Ferencvárost, majd Moson-Magyaróvár Debrecen 23-28. A Győr mérkőzésről már beszélt itt a rádióban állandó szakértőnk, Marosán György. Hát most, Gyuri, mit szólsz a Debrecen győzelméhez? Te azt jósoltad, hogy nyerni fog a Debrecen. Azt nem mondom, hogy sima mérkőzésen, de megérdemelten nyert szerintem a hajdúsági gárda. Te is így láttad?
3: Így van, tehát a papírformát sikerült érvényesítse a Debrecen, de a Moson-Magyaróvár nem adta könnyen magát. Igazából, ha egyszerűen össze akarjuk foglalni az okokat, két szakasz volt, ami miatt ez a győzelem nem forgott veszélyben a Debrecennek. Az első félidőben volt egy erős 7 perces szakasz, amikor 10-11 volt az eredmény, és onnan alakult ki a 11-17, tehát az egy gólos előnyből lett egy 6 gólos előnye a Debrecennek. Még ugyanez megtörtént hasonlóan, csak 5,5-6 perc alatt a második félidőben is, akkor egy 16-18-as eredményállásból lett 16-22 a 42. percre, kezdődően a 37. perctől. Hát ezekben a szakaszokban sikerült megtörni a Debrecen a Moson-Magyaróvárt, és onnantól már nagyon jól elengyelte az előnyét a Debrecen.
2: Feltűnő volt, hogy a második félidőben kevés volt a gól.
3: Igen, a kapusok többször találkoztak labdával, és a visszarendeződést is sikerült megoldják a csapatok, illetve hát ez annak is betudható, amit az előbb mondtam, hogy a Debrecen már játszott az előnyével, tehát nem rohant fejetlenül, hanem menedzselte az eredményt, a vezetést.
2: Holnap ugye Győr-Debrecen, elmondtuk már azt is itt az adásban, hogy a Debrecen egyszer már okozott meglepetés Győrben, amikor a Bajnokok Ligájában megtréfálta a Győrt otthonában. Holnapra számíthatunk ilyen? Hát azért azt is láttuk, hogy például Jovovich megsérült, föl volt kötve a válla, ez mindenképpen hátrány lesz a Debrecennek.
3: Bizony, nyilván a Jovovich nagyon fontos láncszeme a debreceni gépezetnek, és az valóban gépezett, tehát Szilágyi Zoltán, amilyen fantasztikusan megszerkeszti csapatának a játékát, mindenkinek nagyon fontos szerep jut, ebből hiányozni fogja Vano Jovovich. Például a 7-6 elleni játéknál neki van a döntő szerepe, ő az, aki leosztja a labdákat, ezt a játékelemet már nélküle nem biztos, hogy olyan mértékben fogja játszani a Debrecen, mint azt tette korábban a Győr ellen, hiszen sokszor Bélel, amikor megverték a Győrt, akkor is, ha jól emlékszem, azt igen nagy hatékonysággal játszották a 7-6 elleni játékot. Viszont abban is biztos vagyok, hogy mindent meg fog tenni a Debrecen, és oroszlánként fogja belevetni magát a holnapi kupadöntőbe. A Győr vitathatatlanul nem csak Magyarország, hanem a világ legjobb csapata is. Hogy egyik legjobb csapata a világnak, az egészen biztos. Az esélyesség terhe őket nyomja, láttunk már csodát, de még egyszer, ahogy délután is fogalmaztam, én olyan 90-10%-ban határoznám meg az esélyeket a Győr javára.
2: Ugye Szemerei Zsófia remekül védett a Győr csapatában, de hát a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzésen is egy kapus lett a mezőny legjobbja.
3: Bizony, hát és mind a két kapuban jó teljesítmény volt, hiszen Árenhár 13 labdát fogott, még Jessica Reed 15 labdát, tehát abszolút sikerült a kapusok domináljanak, és jó védési hatékonyságot bemutassanak, amiről sokszor beszélünk, hogy a mai kézilabdában a kapusoknak kiemelt szerepe van. A csapat sikerességét nézzük, igen, csak kitette a kapus teljesítményének, viszont nem ez döntött a Debrecen javára, hiszen az előbb a számokat is említettem, 2-vel volt több védése a Debrecennek, viszont ez az egyik eleme annak, hogy nyertek. Emellette a mezőnyjátékosok közül, bocsánat, még egy annyit hagyd tegyek hozzá, hogy Alicia Tublan teljesítményét kiemelném, akinek egyetlen egy rontott lövése volt, 7 méteresből például nem is hibázott, 6-7 méteresből 6-ot lőtt be, tehát mindenképpen ők is jó esélye pályázott volna a mérkőzés legjobbjának járó díjért nálam.
2: Köszönöm szépen Marosán Györgynek, folytatást át majd holnap a fináléban, Győr-Debrecen mérkőzés. A férfi kosárlabda bajnokságban még csak az elődöntők első mérkőzéseit játszották. Itt Szolnoki Olaj atomerőműese Paks 88-74 és Szombathely Kaposvár 97-79. Ugyanakkor a női kosárlabda bajnokság fináliában második meccsén is nyerni tudott a Pécs együttese, ezúttal Miskolcon, ez pedig azt jelenti, hogy a 3 győzelemig tartó párharcban immáron 2-0-ra vezet, hiszen hazai pályán is nyert, most pedig Diósgyőrben 66-60-ra diadalmaskodott, és 2-0-ra vezet összesítésben, folytatás majd kedden Pécsen, és akár már ott eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Hogy eldőle a bajnoki cím sorsa Győrben, az attól is függ, hogy megtartja előnyét a Győr, illetve hogy holnap mit játszik az Újpest a Ferencvárossal. Most kapcsolunk Győrbe kollégáinkhoz, Cseszregi Balázshoz és Olasz Gergőz, de itt lesz velünk természetesen majd Bene Ferenc állandó szakkommentátorunk is.
0: Két változtatás egészen biztosan lesz majd a DVTK együttesében. SCT, valamint Galántai hagyja el a játékteret, és egy új bemutatkozó SCT helyén Farkas Ruben debütál a DVTK együttesében. Ő váltja majd SCT-t, és Sajbán az, aki Galántai helyére egyértelműen a center pozícióba érkezik, és most így végignéz a Győr csapatán, pedig változtatás nem történt. Ugyanaz a csapat jön vissza a második félidőre az Etóban, amely elhagyta a játékteret az első játékrész végén. 2-0-ra vezet a Győr, tehát egy félidőnyi futballt követően a 33. percben Sőn, a 44. minutumban pedig Bembuali volt eredményes, ezzel 2-0 a félidei állás a Győr DVTK találkozó.
4: Az a jó dolog, nincs csere, jön a második félidő!
5: A kezdőrugást elvégezte Józsa István, aki családjától kapta ezt a lehetőséget, és kedvencének, Csinger Márknak passzolta oda a labdát, és hát ugye Farkas Ruben először lép pályára, hogy ezt Gergő is mondta, a labdarúgó NB1-ben. Ráadásul egy 2008. szeptemberi játékosról van szó, tehát egy újabb fiatal, akivel tovább lehet gyűjteni a fiatal perceket. Persze, mivel Galántai helyett jött be, ezért ez csak halmozódik, nem nincsen plusz fiatal perc, de ettől függetlenül ez lehet majd a Diósgyőr jövője, különösen a másodosztályban. Na, Vladoju elvégezte a bedobást, Blembuali megszelidíti a labdát, bumba tette oda Bánátinak, kipattan, nem pattan ki a labda, sőt, meg is tudják Sajbánt játszani, Macsó Máté pedig még tovább tette volna a labdát, a térfél közepén pedig Holdam szerzi meg, és ott Kovalenko próbálja áttemelni Vitális, de hát a válogatott játékos ezt nem hagyja, és aztán az Eto hátulról kezdhet építkezni. Csinger letámad a Diósgyőr, már 16-oson belül Macsó volt az, aki megpróbálta megszerezni, egy kicsit megcsúsztatja Vladoju Holdamfot, aztán nagyon szépen érkezik Kovalenko, és az ő szerelése után a felezővonaltól jöhet az Eto bedobása.
0: Még szépen passzolt át egyébként Vladoju, valóban a csapatkapitány Holdamf lábai között alatt a labdát, de aztán jött valóban kisegíteni őt a középpályáról Kovalenko. A center pozícióban tehát Sajbán, ő az, aki egyértelműen akkor most már a 9-ese lesz a DVTK-nek, és ő lesz majd valószínűleg a céljátékosa a Miskolci együttesnek. Egy labdaszerzés a jobb oldalon, pontosabban Tóth Rajmund kitereli az oldalvonalon túra, kiengedi az oldalvonalon túra a labdát, remekül fedezte, és akkor egy bedobással jöhetett a Győr, amelyet már Bembuálinak hajított oda Vladoju, aztán elveszítette a győri csatár, most pedig Tamás Márk, a DVTK belső védője saját 16-osának előterében gyűjti be a labdát, aztán a bal oldalra forog ki, ahol Holdamf kapja, ő kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembuáli Sönhöz basszol, eldöntheti a mérkőzést is Sön, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Sön Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a Győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembuálihoz került a labda, és aztán ő pedig remekül tálalt Sőn elé, ő pedig a kapujából kiérkező Bánegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóba gurította a labdát. 3-0-ra vezet a Győr, eldőlte a találkozó sorsa Bene Ferenc.
6: Ez nem kérdés, hogy a 3 pont sorsa az eldőlt. Óriási különbség van a két csapat játék tudása között. Én arra számítottam, hogy az első gólig lesz nehéz a mérkőzés az Eto számára. Ez azért többé-kevésbé be is jött, ahogy látjuk az eredményt. Viszont arra nem számítottam, hogy a Diós Győr ilyen, hát úgymond öngyilkos hibákat vét. Érthetetlen számomra, hogy Bárdos Bence, aki azért fiatal ugyan, de már-már rutinosnak számít, ennyire elképesztő módon elpasszolja a saját 16-osánál a labdát. Hát utána már rutin feladat volt ilyen minőségű játékosoknak lejátszani a 2-1 elleni játékhelyzetet. Továbbra is azt mondom, hogy vagy nem figyelt, vagy egy átmeneti ilyen csőlátás lépett fel nála, de hát nem látta valószínűsíthetően a győri játékost. Egészen elképesztő hiba volt. Hát ez is azt elővételezi, hogy a DVTK-nak semmi más terve nem lehet hátra, mint hogy megúszta kisebb vereséggel. A győri Eto meg úgy gondolom, hogy most már le tudja menedzselni nagyon energiatakarékosan ezt a mérkőzést, és készülhet az utolsó fordulóra Kisvárdára.
5: És arról a Bárdos Bencéről van szó, aki egyébként volt itt Győrben nyerő embere a Diós Győrnek, hiszen 2024. decemberében úgy nyerte 4-3-ra itt a Diós Győr, hogy már 4-0-ra vezetett, és abból 2 gólt Bárdos Bence szerzett. Úgyhogy őt valóban egy rutinos játékos, és ráadásul azért van sikerélménye is innen, akár a győri stadionból is. Persze az egy más Diós Győr volt, vagy egy erősebb Diós Győr volt. Az egy más kérdés, hogy a játékos állomány tekintve nekem meggyőződésem, hogy ennek a Diós Győrnek sem kellett volna ebből a magyar első osztályból kiesnie, sőt, nyugodtan végezhetett volna valahol a középmezőny közepén. Csak hát nagyon sok probléma merült fel évközben. Én úgy fogalmazok, hogy káosz volt a Diós Győr házatája. Nem tudom, ezt Feri, te hogy látod?
6: Igen, hát először is Bárdos Bencére visszatérve, egy nagyon-nagyon lelkiismeretes, én is dolgoztam vele a DVTK utánpótlás szakmaigazgatójaként, egy nagyon lelkiismeretes, nagyon jó futbalista, aki egy igazi diósgyőri identitással rendelkezik, nagyon jó vérű, nagyon jó alany, úgymond az edzők számára. Egy oda nem figyelés, tehát egy abszolút egy rövid zárlat lehetett a részéről, tehát ez a pályafutását nem szabad, hogy negatívan befolyásolja. A DVTK-val kapcsolatban pedig én is úgy gondolom, hogy ilyen infrastruktúrával és ilyen klubbal a háttérben és ilyen közönség háttérrel nem szabad lett volna kiesni a Diós Győrnek, és hiányozni fog bizony az NB1-ből, és nagyon remélem, hogy visszajutnak minél hamarabb.
5: Így van, még akkor is, ha most ugye az meglehetősen nehéz lesz az osztályzó miatt, tehát egyből csak egy NB2-es csapat jut fel, és a másiknak pedig majd osztályzót kell játszani az NB1 11. helyezettjével. Hát ezzel sem mindenki ért egyet a magyar labdarúgás berkein belül, de jelen pillanatban végül is ez most nem számít. A Diós Győr az NB2-ben folytatja, az Eto pedig a bajnoki címért küzd, 3-0-ra vezet 50 perc elteltével.
0: Egy picit most már talán előre is tekinthet a Győr vezetőedzője Borbély Balázs. A jövő héten nem rendeznek NB1-es fordulót, az utolsó forduló ugyanis majd a május 15-16-ai hétvégén lesz esedékes, hiszen a jövő héten a Magyar Kupa döntőjét rendezik majd a Puskás Arénában, amelyen az Zalaegerszeg a Ferencvárossal csap össze, viszont az utolsó fordulóban a Kisvárda ellen játszik majd a Győr. Bőven lesz ideje a Rába parti játékosoknak pihenni, hiszen azért az még messze van. 2,7 áll Borbély Balázs rendelkezésére, hogy a Kisvárda elleni lehet, hogy döntőfontosságú, kulcsfontosságú mérkőzésre felkészüljön, de attól függetlenül már el is kezdheti talán a változtatásokat Borbély Balázs. Egy az, hogy játék lehetőséget adjon mindenkinek, kettő pedig az, hogy azért óvja a kulcsjátékosait, nehogy bármilyen probléma legyen velük. Macsó összejátszik Holdanfal, és jöhet Macsótól a beadás, megpattan egy győri játékos lábán, és ez viszont veszélyes volt. Bumba volt az, aki beleért, és Petrás kapujának a jobb felső sarka irányába tartott ez a labda, de aztán végül elkerülte a kapufát, és az oldalhálón csattant ez a beívelt próbálkozás. Holdan szedi össze most már a kipattanó labdát, és egészen a saját térfelére szorul vissza a DVTK. Az 52. percben, most már az 53. minutumba lépve Győr DVTK Sön duplájával, valamint Bembuali góljával 3-0.
5: Bembuali kergette meg Kovalenkót, és az ukrán játékos lábáról oldalt ment ki a labda, úgyhogy nagyjából a felező vonaltól jöhet majd az Eto bedobása. A Vladojuk keresi a labdát, és végül a labdaszedő srácról meg is kapta. Vladojuk egy kicsit megtörli, nehogy csúszson, aztán pedig végül Bumbát választja, Bumba pedig tovább is tudja gyötörni, de szó szerint Bembualinak, és a visszakapott labdát pedig Szatmári tereli ki az oldalvonalon kívülre, úgyhogy megint Eto bedobás, egy nagyjából 10-15 méterrel, inkább 20 méterrel előbbről Vladojú megint Bumbát keresné, de nem őt, nem hozzádobja, de aztán mégis a román játékost választja, és most Bumba megindul befelé a 16-osnál, Kovalenko azonban határozottan eléje áll, és elválasztja a labdától, Sajbán kapja legelől, kiteszi a jobb oldalra, és ott indulhatna meg a Diósgyőr támadása, csak aztán érkezik keresztezni Kripic, és ő választja el a labdától a diósgyőriek 85-ös játékosát, Szakost, de a Diósgyőrnél maradt, hiszen a bedobás után már Kovalenko az, aki akár átforgathatná a bal oldalra, de inkább a jobb oldalon megint Szakost választja.
0: Szakost pedig maga elé tekintget, Sajbán indult volna mélységben, területbe, nem kapta meg végül a labdát, úgyhogy Holdan Faz, aki most már a bal oldalra forgatja a játékot, ahol Macsó szinte az oldalvonal mellett kapja meg a 16-os vonalában, de már rá sem tartózkodott az indítás pillanatában, úgyhogy egy szabadrúgással jöhet majd a Győr kifeje, amelyet Csinger végezhet majd el. A győri kispadon Angie már helyet kapott, ő sérüléssel bajlódott a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntő mérkőzésen, sérült meg, de most már ott van a keretben, nem úgy, mint a múlt héten a Debrecen otthonában elért egy-egyes döntetlen alkalmával. Ott van még Szép Márton például, aki már csereként beszállt a Puskás Akadémia elleni mérkőzésén is a Győrnek, és egy fiatal játékos akkor Sönt váltotta. Érdekes volt az is, hogy Sön szép csere. És akkor ott van még például Huszár Marcell, aki centerként beszállhat, de Zsivkovics is bejöhet. Sőt, Piscsúra még akkor nem is beszéltem, csak hogy a támadókat említsen. Borbély Balázsnak bőven van lehetősége a frissítésre, a DVTK pedig akár tovább fiatalíthatja csapatát, hogyha úgy dönt a vezetőedző Takács Péter, hogy elszánja magát erre. Macsó felé érkezik egy labda, de ez nagyon hosszú, úgyhogy az 55. percben marad a mérkőzés állása. Győr DVTK 3-0.
5: Vladojú kezében a labda, és nekem úgy tűnik, hogy a Diósgyőr úgy döntött, hogy jó, akkor most elkezdenek focizni, megpróbálnak támadni, lesz, ami lesz. Lejjebb nem csúszhatnak a bajnoki tabellán, baj ebből nem származhat, viszont sok minden tapasztalatot nyerhetnek akár a fiatal játékosok. Bembuali, jó lett volna az a forgatás, csak rövid volt Sön felé Bumbától, így aztán most a bal oldalra megint kikerül Macsóhoz a 16-ossal, egy magasságban elindul befelé, vele szemben Vladojú hátrál, biciklicselek, aztán Vladojú nagyon szépen beleszúr a labdába, ráadásul úgy, hogy Macsóról megy ki a játékvezető szerint, Petrás partjelző jelzése alapján, úgyhogy győri kirúgással folytatódik a játék.
0: Így van, reklamált is egy sort, nem csak maga Macsó, hanem ott a DVTK melegítő játékosai is, akik az alapvonal mögött éppen készülnek arra, hogy esetleg bevethetőek legyenek. Most éppen Bokros volt az, aki látszólag is nagyon hevesen fogadta ezt az ítéletet. Jön az előreívelt labda viszont már a kapustól, Bánhegyitől, ott próbálja megtartani az előreívelt, sőt Petrástól jött elnézést az előreívelt labda, és megpróbálta Sőn megtartani, de aztán végül nem sikerült neki a játéktéren belül megszelidíteni a labdát, jöhet egy bedobással a jobboldali belső védő Szatmári, egyértelműen kirajzolódik most már a Bene Ferenc által is mondott ötvédős rendszer, és Szatmári a jobboldali belső védője ebben a formációban. A DVTK-nak ő az, aki előrehajítja a labdát, aztán ott egy nagy kavarodás, néhány fejpárbajt követően viszont a DVTK megtartja a labda birtoklás jogát, és a bal oldalon akár be is léphet a támadásba Farkas, aki tehát debütáns a mai mérkőzésen, sőt NB1-es kerettag sem volt még a DVTK-nál, sőt U19-es bajnokságban szerepelt a legtöbbet az idényben, valamint az NB3-ban kapott még a második csapatban, a tartalék csapatban játék lehetőséget. Első kerettagsága az NB1-ben, és első pályára lépése is. Bánáti lent marad a földön, jöhet az ápolás, és akkor lehet, hogy jön majd egy változtatás is a Győrnél.
5: Biztos, hogy jön, és Bíró Barnabás készülődik. Lehet, hogy egyébként pont Bánáti kevé helyére, hiszen a jobb oldalra cserél majd, és elképzelhető, hogy így Bánáti helyére Vladojú fog majd feltolódni. Egyelőre azt mondják, hogy várjanak, 90-es, 20-as, azaz valóban Bánáti Kevin helyett érkezik Bíró Barnabás, aki megy majd hátra a helyére, és előre lép majd egy sorral Vladojú az Eto csapatából. Hogy látja ezt Bene Ferenc?
6: Igazából kényszerűnek látom a cserét, tehát Bíró Barnabás hasonlóan fiatal játékos, mint Bánáti, de Bánáti úgy látom, hogy megsérült. Arra majd kíváncsi leszek, hogy Vladujum lép-e feljebb, erre azért egy pár percet még várjunk.
5: A Diósgyőr meccsen, vagy Diósgyőr Debrecen meccsen volt egy ilyen csere, és akkor ez így történt. Majd most meglátjuk valóban, hogy így lesz, mert most pont a legelső embere az Etónál, pont az a Bíró Barnabás, aki aztán most már megy vissza és keresi a helyét valóban az Etónál, és most egyelőre ő helyezkedik valóban előbbre, mint Vladoju, tehát egyelőre nincs helycsere a két játékos között, aztán majd kiderül, igen, egyelőre Bíró megy fel. Egyébként ő az utánpótlásban valóban játszott néha a támadó sorban is, annak a jobb szélén, vagy legalábbis a középpálya jobb szélén is. Szatmári, Diósgyőr tér felén a jobb oldalon adogatnak hazaiak. Hazaiakat pont, hogy a vendégek, hátra kerül Bánhegyihez, Bánhegyi pedig megnyújtaná a labdát. Azt Szatmári mellel teszi le Kovalenkónak, de már oda szemtelenkedett. Tóth felrúgta a labdát, aztán elrúgja fekve is, de így is a Diósgyőrnél marad. Kovalenkó indulna meg, és ugratná ki Sajbánt, de hát a két győri játékos, Csinger és Vladajú bezárt, és aztán érkezett ott végül a Petrás, és már indulhatna a bal oldalon Schön, meg is húzta a labdát, de végül aztán jól ment ki keresztezni a diósgyőri védő, visszakerült Bánhegyihez. Bánhegyi egy kicsit ügyetlenkedik a gólvonalán, de azért még oda tudta passzolni a labdát, és megint eladják a diósgyőriek, úgyhogy most Vitális adja be középre, ott a túloldalon érkezik, leteszik a labdát Bumbának, és Bumba fejjel, ballal fölé rúgta a labdát, de gyönyörűen tette le Schön. Én szerintem azt kapásból elrúgja, vagy kapura tolja a labdát, abból gól van, de hát most már egy kicsit színezik, meg azt gondolom, hogy szeretnék, ha Bumbának sikerülne gólt rúgni, egész szezonban összesen 3 gólt rúgott, miközben egyébként az XG-je bőven 7 fölött jár Claudio Bumbának.
0: Könnyen triplázhatott volna Schön, Szabolcs nagyon önzetlen volt tőle most ez a megmozdulás, talán még fejjel is kapura tudta volna tenni. Remek volt a labdaszerzés Vitálistól, talán egy picit a rutintalanság margójára lehet azt írni, hogy Kisbálint ilyen könnyedén elszórta a labdát. Remekül olvasta Vitális a játékot, nem fordult be vele a DVTK középpályása, Vitális pedig megszerezte azt, és jó volt még a centerezése is, de nem született újabb találat, Schön bár hatalmas szívvel letette Bumbának, Bumba elhibázta a próbálkozását, most pedig Bánhegyi egy nagyon rossz megoldást választva az oldalvonalon, túlbombázza a labdát a 60. perc végén, most már a 61. minutum elején egy bedobást végez el Bíró, aki odahajítja Vitálisnak a labdát, vissza is kapja tőle, aztán Vladoju beforgatja Csingernek, Csinger pedig át a bal oldalra Kripichez, és akkor jöhet egy újabb győri támadás 3-0-ás győri vezetésnél.
5: Visszahúzódott most a Diósgyőr, a bal oldalon a labda Schönnél, Vitális kapja vissza tőle, Vitális keresgéli a lehetőséget, és végül a visszalépő Tóth Rajmundot választja, aki megtalálja Vladojut, aki behúzódott középre. Vladoju pedig eladja, de azt mondja a Derdák, hogy azért adta el, mert hogy megrúgta őt Holdanf, így aztán győri szabadrúgás a Diósgyőri térfél közepéről. Megnézzük, hogy hogyan folytatódik majd innen a játék. Én is arra leszek kíváncsi egyébként például, hogy a cserék hogyan folytatódnak, mert hogy abban egészen biztos vagyok, hogy azért a kulcsjátékosok nagy része az Etóból majd fog pihenőt kapni, bár az is igaz, hogy gyakorlatilag 2 hét múlva folytatódik az Etó számára a bajnokság.
0: És az is jelzés értékű azért, hogy Bánátit ugyan lecserélte Borbé Balázs vezetőedző, és Engi ott van már a padon, de mégsem Engi érkezett, ez azért az állapotára adhat következtetni valót, lehet, hogy még nem 100%-os a győri jobbszélső, máskülönben nem biztos, hogy Bíró érkezett volna a jobbszélső posztra, hanem Engi, és akkor tényleg pozícióban cserélt volna Borbé Balázs. Bíró azért inkább egy jobb hátvéd, mint jobb szélső most már a Győr csapatában. A 62. percben megint csak megpróbálja kihozni a labdát a DVTK, most Csinger volt az, aki remekül letámadta a baloldali belső védőt, Bárdost, de Bárdos rá bombázta a labdát Csingerre, és az alapvonalon túlhagyta el a játékteret, úgyhogy kirúgással jöhet megint csak a DVTK csapata, amely a Győrhöz hasonlóan szintén 2 hetet pihen majd, bár a miskolciak számára már véget ért abban a szempontból a bajnokság, hogy jövőre biztosan MB2-es a DVTK.
5: Hát, tulajdonképpen lehet mondani, hogy ők elkezdték a felkészülést a másodosztályra, én azt gondolom, és most megint majdnem Bumba szerez labdát. Az azért nagy, sőt, majdnem labdát is szerez, aztán visszarántja őt, majd oda is csap egyet. Ha jól látom, akkor ki volt, Szatmári volt?
0: Bárdos.
5: Bárdos volt, bocsánat. Ő csapott neki oda egyet, az alapvonalról jön majd egy győri szabadrúgás, de azért az érdekes, hogy 3-0-nál is mennyire motivált az Eto'o. Bene Ferenc?
6: Igen, a Győri Eto élvezi a futballt a szószoros értelmében. Egyébként a bánáti bíró cserével kapcsolatban a fiatal szabályt is be kell tartani a Borbély Balázsnak, tehát azért ők váltották egymást, ahogy ez már a bajnokságban több esetben előfordult. Amikor pedig kétkedve fogadtam azt, hogy Vladujú fog felmenni, azt egy picit úgy edzői feje gondolkodva, ami működik, tehát gondolok itt most a Vladujú, Csingely, Kripi, Stefuj négyesre, abban nem szeretnek belenyúlni az edzők, tehát véleményem szerint Borbély Balázs nagyon helyesen meghagyta a működő védő négyesét. Arról nem is beszélve, hogy azért még egy nagyon fontos találkozójuk van hátra, és nagyon jól említettétek, hogy gondolva akármennyire is két hét múlva kezdődik az a mérkőzés majd csak, azért biztos vagyok benne, hogy a kulcsembereket előbb-utóbb le fogják cserélni, már csak a sérülés veszély miatt is.
5: Nézzük Vitális szabadrugását középre. Túj Tótnak akarták oda ívelni, de kifejelik azt a vendégek. Vladujú azonban jön keresztezni és elvitte a bal oldalon, sőt meg tudja játszani Stefujt, aki egyből teszi középre, megpattan a labda, tovább sarokkal a labdát. Bumba, ki tudják fejelni a diósgyőriek, de megint Tóth szerzi meg a labdát, viszont a tovább tett labdája pontatlan, azt arra lecsapott Tamás Márk. Aztán Szatmári lép be a játékba, hátra teszi Tamás, aztán kéri tőle Bárdos, és Bárdos elindul most a bal oldalon, ő is belép a játékba, de őt meg üldözi Bembu Ali. Macsó nagyon szépen pörgette tovább bal külsővel, aztán ettől függetlenül labda majdnem megvolt bírónak, és csak azért nem lettek, mert Kovalenko kézzel pacsiszta azt tovább. Győri szabadrúgás. 7781 a hivatalos nézőszám.
0: Jó sokan érkeztek a mérkőzésre. Ugye itt a Győri stadionban csak a velünk idézőjelen szemben lévő, tehát az egyik oldali lelátót lehet használni hivatalosan a nézők számára, valamint ezen az oldalon a sajtó, valamint a VIP sajtó munkatársai, valamint a VIP vendégek kapnak helyet. Egy szép váltást követően Vitális már 16-oson belülről centerez Bembu Ali elé, Tamás már blokkolja a próbálkozását, de még mindig ott a Győr a veszély zónában. Bíró az, aki ismét Vitálishoz passzol. Vitális a rövid irányába lövi el. Nem sokkal kerüli el labdája Bánhegyi kapuját. Vitálisnak azért megvan a lövő technikája ahhoz, hogy onnan is kapura tűzze a labdát, sőt, hát azért jóval messzebbről is próbálkozhat a győri középpályás, hiszen ahogyan azt sokan említik, akár korábbi edzői, vagy jelenlegi vezetőedzője Borbély Balázs is, szenzációs rugó technikával rendelkezik Vitális, és neki is azért most már lehet beszélni arról is, így, hogy ezt a mérkőzést követően már csak egy forduló maradt a labdarúgó NB1-ből, és egy kiváló idényt zárt Vitális, hogy vajon hol folytatja majd pályafutását. Egyelőre ez kérdés, a 66. percben viszont, ami nem kérdés, hogy 3-0-ra vezet a Győr a DVTK ellen.
5: Tóth Rajmund tette haza a labdát Petrásnak, aki pedig már megnyújtott a Bembu Ali felé. Ez is egy taktikai fegyver egyértelműen. Petrás meglehetősen pontosan tudja ezeket előre rúgni. Aztán végül a visszafejelt, a Diósgyőriek által visszafejelt labdával elkezdett szlalomozni Vitális, és egy kicsit pontatlan volt a visszatett labdája, ezért aztán Bumba nem tudta megszerezni, meg Bumba sem volt már annyira harcias. Vladojú, bíró a jobb oldalon, Eccsel. Ebben most szépen állt bele a diósgyőri játékos Farkas Ruben, de hát bíró visszaszerzi tőle a labdát, és mellette már, mint bíró mellett, Bumba a jobb oldalon be lehet adni, be is adja. Bembu Ali elmegy, sőn, akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól, ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefuj ballal kapura rúgta, hogy melyik diósgyőri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja, itt Olasz Gergő kollégám valószínűleg a visszaérkező Farkas Rubenről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diósgyőrnek, hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diósgyőr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben.
0: És elvégezheti majd a középkezdés Sajbán, de előbb talán megint kapcsolhatunk a stúdióban Bene Ferenc véleményét kikérve, valamint én úgy láttam, hogy Farkas Ruben lábáról pattant be, de hogyha ez másképp történt, Feri, és ti láttok már ismétlést, akkor cáfolj meg.
6: Először is tökéletesen láttad, Gergő, Farkas Rubenről pattant meg, igazából úgy, hogy gyönyörű volt Stefújnak a lövőcsele, utána a lövés megpattant először Holdanfon, és Holdanfon pattant Farkas Ruberre, abszolút nem tettet róla a fiatal 2008-as születési játékos. Itt igazából a lényeg az, hogy rendkívüli módon élvezi a Győri Eto a mérkőzést, korszerű akciókat vezetnek, megvan magasan fenntartva végig a mérkőzés tempója, a motivációs bázisuk, és úgymond úgy válik a mérkőzés simáva, és ennek ellenére gazdaságossá részükről, hogy nem csapják be a közönséget, folyamatos támadó futballt nyújtanak, és nem a saját térfelükön adogatják a labdát, hanem azonnali visszatámadásokkal érik el ezt a gazdaságos futballt. Gyakorlatilag teljesen áttevődött a DVTK térfelére a játék, nem futnak ezáltal többet, tehát nem égetik ki magukat a játékosok, de már egyből labdavesztés után elfojtják a DVTK akcióit, tehát megsporolják ezáltal azokat a 30-40 méteres lendületes vagy akár sprint visszafutásokat, amiket esetleg egy kontra elhárítására kellene, rögtön azonnal visszaszerzik a labdát, nagyon korszerűen és nagyon minőségi futballt nyújt az Eto, és ez párosul rendkívül magas önbizalommal, ezáltal is ennyire sima a mérkőzés.
5: És a bal oldalon ott a beadás öntől, az te fújjél a 16-oson belül, lő és lepattan szögletre. Kettős győri csere lesz majd, még nem ennél a szögletnél, de már készülődik Szép Márton, egy 2007-es, illetve készülődik Alakszant Piscsúr is, aki ugye 2005-ös, tehát mind a ketten még fiatal szabályosak, mert hogy Piscsúrnak magyar állampolgársága is van. Szép Márton Eto nevelés, csak hogy ugye a Bayer Leverkusen együttesétől került vissza télen a győri csapathoz, gondolva arra, hogy 2007-esként még akár két évig is, sőt, két, majdnem három évig fiatal szabályos lehet az Etóban. De nézzük Vitális baloldali szögletét. Középre a labda, egy csúsztatott fejes, nem is csúsztatott, hanem valódi fejes Kripicstől, de ez mellé ment, nem volt igazából komoly veszély. És jön a csere, Bumba helyett érkezik Szép Márton, tehát tulajdonképpen ő a pozíciójába érkezik, hiszen egy visszavont centerként, és lejön Bembuali is, ő pedig Piscsúr váltja. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz, de valószínű, hogy igazából ez posztra történik, tehát ahogy eddig Bembuali mögött ott volt Bumba, most Piscsúr mögött ott lehet Szép Bene Ferenc.
6: Teljesen egyetértek, abszolút logikus lépés, mivel azért ne felejtsük el, hogy a védő négyest is, és az előtte lévő két szűrő középpást is fenntartja Borbély Balázs, tehát a csapat stabilitását megtartja, viszont előrefelé már cserét hármat is. Elsősorban frissítési szándékkal, másrésztről pedig nyilván a kulcsemberek védelme érdekében, nyilván bánati kényszerűségi okokból, de hát az egyértelmű volt, hogy Bembuali helyett jön Piscsúr. Egyébként Piscsúr még azért bizonyos válsághelyzetben hasznos tagja lehet a győri Etónak, még az utolsó fordulóban is, szóval érthető, hogy több mint 20 perc játék lehetőséget kap. Ő is azért szerezzen meccsrutint, mert később szükség lehet rá. Ugyanakkor én szerintem állandósul ez a győri Etó fölény. Az a kérdés, hogy esetleg a koncentrációjuk csökkene, de egyébként volt körülbelül egy 10-12 perccel ezelőtt egy eset, amikor a beadás után Sőn ajtóablak gólhelyzetben nem lőtt, hanem mellel lekészítette Bumba elé a labdát, hogy még nagyobb helyzetbe oda kerüljön, és mutatták Borbély Balást, és rendkívül mérges volt, és számon kérte Sőnön, hogy miért nem fejezte be ő az akciót. Tehát látszik, hogy Borbély Balás igyekszik fenntartani a koncentrációt és az intenzitás csapatán, hiszen pontosan tudja, hogy ha elkezdenek könnyelműsködni, vagy akár egy picit is lenézik az ellenfelet, abból baj lehet. Most nem arra gondolok, hogy nyilván egyenlít a DVTK, de azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy a megfelelő koncentráció végig meglegyen a játékosokban.
5: Szép Márton esetében meg ez egyfajta, azt gondolom, hogy elismerése egyelőre az edzésen végzett munkának, meg egyfajta üzenet a jövőre talán, nem?
6: Igen, kétségtelenül így van, ugye a fiatal játékosok beépítése is, a csapatjáték működőképessége szempontjából is, és hát nyilván erről azért hosszan lehetne beszélni, de a téli átigazolási időszakban több győri kulcsjátékost megkeresett a Ferencváros, amikor még senki nem gondolta, hogy a győri Eto akár bajnok esélyes is lehet, de ők bíztak benne, biztos vagyok benne nyilvánvalóan, hogy amennyiben belemennek ezekbe az üzletekbe, akkor most nem így állna a tabella, úgyhogy bevált az Etónak a hosszú távú stratégiája.
5: Közben meg jön a Diós Győr a bal oldalon előre.
0: Holdan faz, aki oda adja a labdát csapattársának. Kovalenkónak már a 16-oson belül találja magát a DVTK középpályása, de aztán elveszíti a győri túlerővel szemben. Piscsúr elé érkezik a labda, irányába érkezik a labda, fejjel tálalna Sőn Szabolcshoz, de ez pontatlan volt most tőle. A jobb oldalon pedig már Szakos az, aki a DVTK jobbszélsőjeként beadhatja a labdát. Ő feltolódott most egészen a támadó sorba, de aztán kicselezi magát onnan, és visszapasszolja a belső védőnek, Tamás Márknak. Tamás Márk pedig egyből vissza a feladóhoz, Szakoshoz. Ő az, aki beléphet a támadásba. Les határól indul Kis László, aztán megpróbálja centerezni még a labdát, és sikerül is neki, ráadásul úgy, hogy ezek szerint nem tartózkodott lesen, mert egy szöglettel jöhet majd a DVTK együttes. Az első félidőben még számoltuk a sarokrúgásokat is, akkor azért a Győrnek volt több az első játék részben. Az első szögletet is például a Győr végezhette el, sőt, hát a statisztikákra tekintve ez lesz csupán az első miskolci sarokrúgás majd, amelyhez most már kikocogott Kis Bálint, hogy elvégezze, ő centerezhet ebből.
5: Nézzük ezt a szögletet, érkeznek többen a diósgyőriek, és középen el is feje, ó, Petrásnak nagyot kellett védenie Bárdos fejese után. Ugye említettem, hogy Bárdos azért már két gólos itt Győrben, megint egy Bárdos fejes, és ott pattogott a labda, de észnél volt Petrás, és rávetődött, Sajbán nem tudott rá lecsapni. Azért megvolt a helyzete a diósgyőrnek a második félidőben is, mint hogy az első félidő elején, ugye azért ott egy blokkolt lövés kellett ahhoz, hogy a diósgyőri kontra ne jusson el Petrás kapujáig. Kripics az, aki felkocog a labdával, aztán végül Tóth Rajmund lép visszaérte, elképesztő mennyiségű dolgozik ma is Tóth, meg hogy minden mérkőzésen, főleg amióta visszakerült a középpályára Anton és Winkler sérülése után, és azért azról is érdemes majd későbbiekben beszélni, hogy a győriek középpályás során ugye milyen változások történt, tehát Anton, Winkler kiesett, és így is most éppen Vitálissal és Tóth Rajmunddal is tudják ugyanazt a játékot játszani a győriek, tehát valamit jól csinálnak edzésen is. Petrás előre dugott labdáját leteszi szépnek, Piscsúr szép, jól játsza meg végül Vitális, aztán a bal oldalon már érkezik Stefújtól a beadás, Tamás Márk kifejeli, azt összeszedhetik ott a győriek, össze is szedi a kirugott labdát Tóth, egyből leteszi Vitálisnak, Vitális nézegeti, aztán végül a rövid passzot választja, vagy a rövid paszt választja. Most jön be középre a labda szép felé, szép elől azonban a visszalépő Kovalenko felszabadít, majd becsúszik Tóth, hogy véletlenül se tudjon elindulni Sajbán, de ez még bőven-bőven a diósgyőri térfélen volt. Eltelik lassan 75 perc a mérkőzésből, és 4-0-ra vezet az Eto. A gólszerzők ugye Sön két találata mellett Bembo Ali, illetve Farkas Ruben öngólja.
0: A 75. percben jöhet egy kirúgással, tehát a DVTK, és említettük már Winglert, valamint Antont a középpályán, és akkor még Gavricsról nem is beszéltünk, aki a mai mérkőzésen nem áll például Borbély Balázs rendelkezésére. Ha ezt a három főt mondjuk, az pedig már gyakorlatilag egy teljes középpálya.
5: Így van.
0: Főleg a Győr három középpályásos felállásában, és nem is néz neki olyan rosszul azért az az Anton, Gavrics, Wingler középpályás hármas, azt is el lehetne képzelni, akármik kezdőként is a labdarúgó NB1-ben a Győr középpályán. Most viszont Tóth, Vitális és szép a középpályán három magyar fiatal játékos, tehát
5: sőt három győri saját nevelésű játékos, hiszen mind a hárman az Eto akadémiáján pallérozottak.
0: És akkor még ott van az a Bánáti például, aki csereként elhagyta a játékteret, és Bíró érkezett a helyére, aki pedig szintén csereként szállt be, és mind a kettő győri kötődésű játékos. Bíró az, aki most megpróbálna labdát szerezni Kovalenkoval szemben, de szépen hozzá el most a DVTK játékosa, és Vladojut is megkerüli. Ez most egy remek egyéni megmozdulás, aztán Vladoj visszaér, Petrás nem tudja bentartani, szöglettel jöhet a DVTK, de meg kell dicsérni most na miskolci Kovalenkót. Vladoj pedig úgy tűnik, hogy görcsöt kapott, akkor lehet, hogy őt is majd utoléri a csere. Azt még meg tudja csinálni esetleg Borbély Balázs vezetőedző, hogy Bírót akkor visszarendeli egy sorra a hátrébb, és egy szélsőt hoz a pályára.
5: És jön G, akit már az elejétől kezdve vársz a pályára. A 77. percben járunk, egyelőre tényleg a görcsöt kezeli ott Csinger és Kripics. Ha jól látom, Kripics van ott még Csinger mellett? Nem, Vitális, bocsánat. Vladojunál, és aztán most már a pihenőjéből Kovalenko is felkelt. Szerencsére neki nincsen semmi baja. A Derdák Marcell játékvezető pedig megpróbál rábeszélni Vladojut, hogy inkább menjen le. Vladojut oda nyújtja a kezét a másik két játékosnak, és folytatódhat a találkozó szöglettel. De először két csere a DVTK-nál. Szatmári Csaba helyett Komlósi Bence, Holdanf helyett pedig Varga Zétény a Diósgyőrben. Feri, mit mondanak neked ezek a cserék? Ez nyilván a mérkőzés szempontjából lényegtelen, de akár a Diósgyőr jövője szempontjából nem biztos.
6: Azt mondhatja velem, hogy újabb fiatal játékosok kapnak játékperceket. A DVTK-nál teljesen módosultak a célok. Tehát mostantól kezdve az a elsődleges cél, hogy minél több fiatal játékos, minél több játékpercet kapjon. Nyilván azért a 4-0 azért az már kezd határeset vereség lenni, tehát egy Diósgyő nem teheti meg, hogy olyan hatalmas zakót kapjon, de én szerintem nem fog nagyon változni a játékképe. Örülünk, hogy a fiatalok érkeznek. Az más kérdés, hogy az MB2 azért az teljesen más futballt kíván, és teljesen más nyomás lesz a DVTK-n, de hát az egy hosszú történet. Jelenleg most a jelenben Takács Péter és szakmai stábja csak ezt tudja tenni, hogy motiválja a fiatalokat, és játékperceket, illetve rutint ad nekik.
5: A bal oldali szöglet után pedig egy jobb oldali szöglet a diósgyőriektől, ez pedig Pistyú rúgja ki, és szép futhat versenyre, ez a labda el fogja hagyni oldalt a játékteret, a pályát, ez meg is történt, diósgyőri bedobásra folytatódik a játék, ha majd Szakos utoléri a labdát, nagy versenyt futottak, végül Szakos nyert.
0: Kellett hozzá egy 15 méter, sokáig élvezte az előnyt a labda, sőt előnyt is adott neki Szakos, de aztán végül a kezébe ragadta nem csak az irányítást, de a labdát is, és bedobta. Most már a fiatal csereként beszállt belső védő Komlósi az, aki szervezheti a támadást. Komlósi egyébként a jobboldali belső védő pozíciójába érkezett. Mellette azért Tamás Márk a rutinjával tudja őt segíteni, sőt, hát akár tanulni is lehet tőle, és akkor valóban ez már talán a másodosztályra való felkészülést is szolgálja Tamás Takács Péter vezetőedzőtől, aki sorsa egyelőre még nem tisztázott, de akár az is elképzelhető, hogy jövőre a másodosztályban is majd ő irányítja az együttest. A bal oldalon Sőn kap most remek labdát, eltűnik a 16-oson belül. Nagyon határozottan mutatja ám a játékvezető Derdák Marca, hogy ez nem ért 11-est. De teszem hozzá, azért nem vagyok benne biztos, hogy Szakos szabályosan állította meg most a győri balszélsőt, vagy ha igen, akkor nagyon határozottan tette ezt, aztán Szakos még odament Sőnhöz mondani neki, hogy ne reklamáljon. Talán bölcsebb lett volna, ha most csöndben marad a DVTK jobb szélsője, tekintve, hogy Sőn duplázott már a mai mérkőzésen, és kiváló teljesítmény nyújtott, nem csak a mai összecsapáson, de úgy általánosságban az idényben is az NB1 egyik legjobbja Sőn. Ilyenkor inkább csak el kell engedni a szituációt talán, de a videóbíró szobában dolgozik Bogár Gergő játékvezető és asszisztense Viktor Sonyi Gergő. A Gergők viszont úgy döntöttek, hogy nem ér 11-est, én Gergő pedig úgy döntök, hogy elmondom önöknek, hogy az utolsó 10 percre érve a Győr továbbra is 4 góllal 4-0-ra vezet a DVTK ellen.
5: És egyébként újabb két csere érkezik majd az Etóban. Az egyik az Décsi Ádám lesz, ő is 2007-es, a másik pedig Jovan Zsivkovics, ő pedig 2006-os születésű. Décsi egyébként szintén az Etó nevelése, igaz, hogy Fehérvárról érkezett ide néhány évvel ezelőtt még az akadémiai korszakban. Zsivkovics pedig ugye a Rapidtól érkezett nyáron az Etóhoz. Ő is fiatal, csak nem fér bele a magyar szabályba tulajdonképpen. Petrás megjátsza most már, mert hogy hozzákerült a labda Stefújt, és kéri a labdát vissza Csinger, illetve Kripics, most játsza meg Kripics Csingert, és mutatja magát bíró, hogy ő indulna, ha Csinger vállalja a hosszú indítást. Így vállalja, de nem ő kapja, hanem Pistyúr nagyon szépen teszi le szépnek, szép pedig gyönyörűen bal, jobb külsővel megjátszott a Sőnt. Sőn már a 16-osnál, megy neki szép, ballal középre, mert Pistyúr pedig fejel, szép támadás volt, és kiüti ezt a labdát, aztán szép visszaszerzi, kiütötte a labdát, Báhágyi a kiütött labdát visszaszerzi, szép, de már a győrieknél a labda. Ezt is jó volt nézni, ezt a támadást, hogy a fiatalok, illetve a beszálló Sőn is hogy kombináltott ennél a játékhelyzetnél. Látszik, hogy igazoknak a fiataloknak is rengeteg önbizalma van, akik csak perceket kaptak eddig a labdarúgó NB1-ben.
0: Sőn is, és szép is játékba avatkozott, szép támadás volt ez. Most Pistyúr kap labdát a 16-oson belül, és ellövi éles szögből. Jobban nézett ki azért első blikre, a hosszú oldalon még majd, hogy nem bent tartott a Sőn, de így, hogy nem sikerült neki, bedobással jöhet a DVTK. A és egy csere, pontosabban kettő, Zsivkovics és Décsi érkezik majd, és akkor elhagyja a játékteret Sőn, valamint elhagyja a játékteret Vladojú esetében valamelyest azért kényszerűségből is cserél Borbély Balázs vezetőedző, hiszen már az imént is görcsöt kapott Vladojú, Sőn esetében viszont egyértelműen a pihentetés lehet a középpontban, valamint az, hogy biztosítson játék lehetőséget olyan futballistáknak is, akik esetleg ebből keveset kapnak. Zsivkovics jött tehát, valamint Décsi, és elhagyta a játékteret Sőn és Vladajú. Mindez a 82. perc történése, a 83. minutumban érve pedig Győr DVTK továbbra is 4-0.
5: Tóth indul meg a labdával a Diós Győr térfék közepén, és visszakapta volna a Széptől. Szép szerez labdát egy csellel, aztán már a 16-os csücskénél van, megjátsza Tóth. Tóth egy lövő csel, egy lövés, és az épp, hogy elmegy a kapuig. De most megtörténik az, amit én korábbra vizionáltam, mert hogy Vladajút levitte. Ugye Borbé Balázs, Zsivkovics érkezett a helyére, így aztán Bíró visszalépett a védővonalba, Zsivkovics a jobb széleső, Décsi a középpályára érkezett, vagy tulajdonképpen szép helyére, szép pedig a Sőn helyére húzódott ki a bal oldalra, és játszik majd egyfajta tükörszélsőt, gondolom én. De mit gondol erről Bene Ferenc?
6: A mérkőzésnek ebben a szakaszában már pedagógiai célok vannak, tehát nem kell különösebb nagy tartalmat keresni taktikailag. Mindkét csapat

0: taktikai húzásokra gondolni. Most már annyi csere történt rövid időn belül, hogy egy picit szét is estek a különböző jól működő rendszerek, tehát most a hátralévő 10 percben én nem várok különösebben nagy futballt. Hát egész egyszerűen az Eto megérdemelten vezeti a tabellát, és készülhet az utolsó sorsdöntő mérkőzésére.
1: Amennyiben sorsdöntő lesz.
2: A 84. percben, sőt most már a 85. minutumban kipasszolja az oldalvonalon túra a labdát Szakos. Érthetetlen módon jöhet egy bedobással a Győr együttese. Az imént Kovalenko feküdt a földön, egy húzamosabb ideig görcsöt kapott valószínűleg a vádlia, de nagyon sportszerűen a győri játékosok segítettek oldani ezt a görcsöt, és lenyújtották a DVTK fiatal középpályásának vádliát. Egyébként jól játszott Kovalenko a mai mérkőzésen, az állás, vagy éppen az eredmény ezt nem tükrözi majd, de ő is egy fontos pontja lehet akár a DVTK-nak a következő idényben. Majd 4-0-ra viszont továbbra is vezet a Győr Schön duplájával, Bembo Ali góljával, valamint Farkas Ruben öngóljával. 5 perc maradt már csak a találkozó rendes játék idejéből. Az első félidő végén mindössze 1 percet hosszabbított Derdák Marcell. A második félidőben viszont sok változtatás volt csere formájában, úgyhogy ez az 5 perc, ami még hátra van a rendes játékidőből, a hosszabbítása együtt lehet mondjuk 8 is. 4-0-ra vezet a Győr.
1: Kripics és Csinger passzolgat a saját térfelén, aztán Kripics megindul, Décsi lépett vissza a labdáért, ő is volt már kezdő is egyébként. Na, megindulott Stefuj a labdával, gyönyörű labda, és egyszer, és egy... Nincs 11-es, nincs, egy sárga lap lesz majd. Kikapott sárga lapot, azt mutatja, hogy a győri játékos feldobta magát, és Vitális Milánnak adott sárga lapot, köszönöm szépen a segítséget, és nem 11-es, mert hogy megtolta Báhegyi mögött, vagy mellett a labdát, aztán már repült is az Eto csapatkapitánya, és Derdák úgy látta, hogy ez nemhogy nem 11-es, hanem a műesésért sárga lap jár neki. De hát 4-0-ra vezet az Eto, ettől függetlenül a VAR vizsgálja a lehetséges büntetőt, innen fentről nehéz volt ezt megállapítani, de Derdák azért meglehetősen közel volt, nem tudom, ti a stúdióból mit láttatok benne, Ferenc?
0: Először is Piscsúr szenzációs paszt adott, egy kényszerítőből, egy hármas kényszerítőből indították Vitálist. Én úgy láttam, hogy kijött lendületből a DVTK kapusa a Pánhegyi, az kamerállásban nem lehetett látni, hogy elérte Vitális lábát. Én sajnálom, hogy nem fejezte be Vitális ezt az akciót egy mondjuk a kapus mellett elpasszott labdából, mert igazából egy felesleges sárga lapot szerzett, de minden esetre az Eto tényleg szemedgyönyörködtetően játszik, és maximálisan kiszolgálja a közönségét.
1: És akkor nézzük a Diós Győrt. A bal oldalon mennének előre, Farkas Ruben passzolja hátra a labdát Bárdosnak, visszakapja tőle, a bal oldalon megint ő indul el, aztán majdnem Zsivkovics megszerzi a rövid labdát, de azért még oda tudott valahogy keveredni a Diós Győri játékos, és már Kis Bálint, ha jól láttam, és most megint nála a labda. Itt most rengeteg fiatal, mindkét csapatban a pályán. Kovalenko, aki tényleg, ahogy Gergő is mondta, kifejezetten jól játszott, sokat mozgott, de őt most Tóth Rajmund szereli. Rajmundot figyelem egyébként a mérkőzés folyamán. Érdemes azt nézni, hogy amikor nincs nála a labda, akkor is gyakorlatilag jár a feje folyamatosan, hogy tájékozódjon a pályán, hogy merre van. Tehát még most nyilván ezen a mérkőzésen erre már, hogy van időnk, hogy ezt is figyeljük, de tényleg azért vannak olyan finomságok, apróságok, amiket érdemes figyelni. És például akár jöhetne egy győri kontra, de Vitális, ajajaj, ott marad a pálya közepén, reméljük, hogy csak egy görcs. Hát, de nem annak tűnik. A bokáját fájlalja a Vitális Milán. Lehet, hogy neki jól jön majd ez a két hetes pihenő. Nem tudom, ti láttatok-e valamit. Lehet, hogy földbe rúgott Vitális. Nem tudom, nem vagyok benne teljesen biztos.
0: Én pontosan láttam sajnos, és most nézem a ismétlést is. Egy sprint után kitámasztott, és azt kell, hogy mondjam, hogy megcsúszott. És egy ilyen esetnél, amikor egy hirtelen kitámasztásnál megcsúszik a játékos, akkor akár lehet bokaszalaghúzódás, akár tétszalaghúzódás, ami azért okozhat problémát, és akár két hétnél hosszabb sérülést is. Reméljük, hogy nem lesz így, de minden esetre nem görcsről van szó, hanem egy balszerencsés non-kontakt sérülés lehetőségéről. Ha boka, akkor szerintem nincs nagy gond, mert olyan nagyon drasztikus szögben nem állt a lábfeje, viszont óvatosságból ilyenkor lehet, hogy le kell hozni a játékost.
1: Hát lehozni maximum.

0: Igen,
1: tudja.
0: De úgy gondoltam, hogy erre a hátralévő néhány percre, akár 10 emberrel is szerintem a DVTK ellen, a jelenlegi DVTK ellen meg fogja oldani Szeto.
1: És úgy tűnik egyébként, hogy Bokamer azt fájlalta, de szerencsére fent van, és még csak nem is kellett ápolni. Már úgy értem fent van, hogy felállt Vitális. A középpályán pedig Tamás Márk rángatta meg egymást Piscsurral, és a Diós Győri kap szabadrúgást a középkörből, majdnem egészen a kezdőpontról kell elvégeznie ezt a szabadrúgást, aztán a bal oldalon Bárdos átlép a túloldalra, és beíveli a labdát nagyszerű Farkas Rubennek a 16-oson belülre, de aztán érkezik Bíró, és Tóth, Tóth pedig elpasszolja, visszaszerzi az Farkas, forgulódik a labdával, megjátsza Bárdost, érkezik Tóth, és ráadásul úgy csúszott be Tóth Rajmund, hogy kipattant az a Diós Győri játékos lábáról. Győri bedobás az utolsó fél perc a rendes játékidőben.
2: Vitális lába nem nézett ki jól, most már viszont a sántikálást is kezdi elhagyni. Biztosan nagyon fáj neki. Remélhetőleg olyan apróbb sérülést szenvedett, amely nem hosszantartó, hiszen ő nem csak a Győr csapatának hiányozna nagyon, de talán most már mondhatni, hogy a válogatott szempontjából is jó volna egy egészséges Vitális, ha bevethető volna Marco Rossi számára. Az utolsó percében járunk már a rendes játékidőnek, annak is az utolsó másodpercei peregnek le. Éppen a negyedik játékvezető pedig 2 perces hosszabbítást jelez a táblával, zölden kiírva. Kripics meg is kezdi a hosszabbítást, meg pedig azzal, hogy belép a támadásba, és aztán egy remek mélységi átadást passzol oda Stefújhoz, ő beforog, és ott hagyja végül a labdát Vitálisnak. Vitális azért nem 100%-os, ez egészen pontosan látszik, de ezt a 2 percet már kibírja azért Vitális nélkül is a Győr együttese. És egy szép labdaszerzés a jobb oldalon Décsitől, támadhat a Győr a 91. perc végén, amikor 4-0-ra vezet.
1: Vitális most elhatározta, hogy nem nagyon lép ki a kezdő körből láthatóan, és igaza is van. Most eladja a labdát, szép, és így aztán a jobb oldalon indulhat Kovalenko, de ott van a nyomában szép is, ott van a nyomában Stefu is, és ráadásul a paszba bele tudott lépni Kripics, megszerezte azt, és Vitális pedig kiforgatja nehéz helyzetből a labdát, aztán ott marad a földön. Técsi meg elindult a labdával, visszaér ott a Diós Győri játékos, és szereli, majd pedig akár ebből indulhatnának is. Azért látszik, hogy biceg Vitális Milán, le is kéne lassan ezt már fújni, nem azért, mert éppen Sajbánnál van a labda, de Kripics ráadásul azért meg szép is eléggé megdolgozta Sajbánt. Diós Győri szabadrúgás, de ez jobb oldalon hátra teszik a labdát a Diós Győri térfélen. Most már mindkét csapat, azt mondhatom, azt gondolom, hogy a lefújást várja, és nem is sok lehet már hátra ebből a mérkőzésből. Még labdát szerez Bíró, hátra teszi Csinger Petrásnak, Petrás pedig megrúgja a labdát ott Piscsúr felé, Piscsúr lefordulna Bárdosról, le is fordul, legalábbis megtartotta a labdát, Bárdos pedig, hát nem, akkor Piscsúr lábáról ment ki. Én úgy láttam, hogy Bárdos kinyúlt, és ki tudta a labdát pöcizni, de ez nem így történt. Megint megindulnak a Diós Győriek, itt most már másodpercekről van szó, ameddig most már csak Derdák Marcell tudja, hogy meddig tart. Hát eddig tartott a mérkőzés. Továbbra is tartja az előnyét a labdarúgó NB1 első helyén a Győri Eto, mert hogy 4-0-ra legyőzte a Diós Győr együttesét, és hát jól kezdett az Eto, 1-0-ra is vezetett, de hát kellett egy kis idő még feltörje, nem Gergő?
2: Így van, nagyon stabil volt a DVTK védekezése, annak ellenére, hogy már biztosan kiesett az NB1-ből a csapat. Sokáig úgy tűnt, hogy nehéz mérkőzés is várhat a Győr együttesére, de aztán utána érkeztek a találatok, sőt, akár még maradtak is gólok ebben a mérkőzésben, lehet itt akár beszélni Vitális helyzetéről, vagy Sőn például, amikor finoman tálalt oda Bumba elé, Bumba pedig fölé bombázta a labdát, és akkor Bembuáli helyzetéről még nem is beszéltünk, amelyet üres kapura próbált meg a kapuba juttatni, és nem sikerült neki. A DVTK pedig a 4 gólos vereség ellenére helytált.
1: Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diós Győr együttesét. Mindkét csapatnak azért voltak hát céljai ezen a mérkőzésen. Az Etónak a bajnoki címért való küzdelem, még a Diós Győrnek gyakorlatilag a becsülete volt a tét. És ennek ellenére a Diós Győr az 5. percben helyzetbe került, Macsó lövését azonban Csinger blokkolta. a 25. percben Schön tekert mellé Zitzerből, majd a 32. percben Bumba lövésénél óriásit védett Bánhegyi, de a visszapattanó megtalálta Bembualit, aki eltörte a labdát és fölé lőtt, de hát egy perccel később már vezetett az Eto. Bánati jobboldali beadása után Schön érkezett és a hosszú alsóba fejelt, gyönyörű szép támadás volt. A 44. percben újra Schön volt a főszereplő, az alapvonalról középre lökte a labdát, megpattant a beadása, 3 méterről pedig érkezett Bembuali és a kapuba fejelt, 2-0. Jól kezdte a második félidőt is az Eto, hiszen a 47. percben már 3-ra növelte előnyét. Bárdos elpasszolta a labdát, ráadásul hátrafelé Bembuali köszönte szépen, rávezette a hátráló Tamás Mákra, majd a bal kezénél érkező Schönhöz passzolt, Schön pedig ezen a mérkőzésen nagyon ritkán hibázott, 3-0. Sőt, a 67. percben jött a 4. Eto gól, egy öngól, bár itt egyelőre még Stefújnak adják, egy szép támadás végén csinált Stefúj egy lövőcselt a bal lábáról, a jobb lábára került a labda, lőtt, először Holdan von pattant meg a labda, onnan pedig a fiatal első NB1-es mérkőzését játszó Farkas Ruberről Bánhegyi kapujába, így aztán 4-0-ra alakult a mérkőzés állása. Mindkét edző nagyon sokat cserélt, jöttek a fiatalok, a további fiatalok, nyugodtan mondhatjuk így, mindkét oldalon a mérkőzés képesen változott, az Eto élvezte a játékot, helyzeteket alakított ki, de már nem találtak be Bánhegyi kapujába, és a végeredmény azt gondolom megfelel a papírformának. Eto FC DVTK 4-0, ez pedig azt jelenti, hogy az Eto ezután a forduló után is gyakorlatilag biztosan első lesz, hiszen jelen helyzetben 4 pont az előnye a Ferencváros előtt, amely ugye holnap majd a derbin Újpestre látogat, és akár eldőlhet a bajnoki cím sorsa is. Amennyiben nem, akkor az Etónak még majd az utolsó fordulóban 2 hét múlva, mert hogy ne feledjék, jövő héten Magyar Kupa döntő lesz Ferencváros Zalaegerszeg, szóval 2 hét múlva Kisvárdán kell biztosítania a bajnoki címet, hiszen amennyiben holnap a Ferencváros le tudja győzni az Újpestet, akkor az Etónak ahhoz, hogy biztosan bajnok legyen, győzni kell Kisvárdán. Amennyiben nem nyer a Ferencváros holnap, hanem döntetlent játszik, akkor az Etónak az 1 pont is elég lesz Kisvárdán, de amennyiben holnap az Újpest legyőzi a Ferencvárost, akkor ezzel a mai győzelemmel az Eto az 5. bajnoki címét is megszerzi majd holnap. Hogy aztán ez így lesz-e, az majd kiderül. Minden Olasz Gergő és Farkas Bálint hangmérnök nevében búcsúzunk, a szó a stúdióé.
3: A mikrofonnál pedig Balogh Balázs, és itt van velem Bene Ferenc állandó szakértőnk. Hát ez egy sima hazai győzelem volt, de azt hiszem nem is számítottunk másra. De meg kell, hogy mondjam őszintén, azért nem irigyeltem a diósgyőri fiatalokat. Igaz, kaptak lehetőséget, de hát azért nagyon-nagyon valószínű volt, hogy egy nagyobb verést fognak kapni a mai napon.
0: Igen, alapjában nem úgy indult a mérkőzés, hogy nagy különbségű hazai győzelem születik. A DVTK nagyon szervezetten és nagyon lelkesen odaadóan védekezett. Nem nagyon került gólhelyzetbe az Eto az első 20-25 percben. Viszont azért érezni lehetett, hogyha folyamatosan tempót diktál és egy sebességfokozattal feljebb kapcsol, akkor előbb-utóbb hibára tudja késztetni a DVTK-t. Mégpedig azért, mert a Diósgyőrnek a támadójátékáról gyakorlatilag nem nagyon beszélhettünk. Egy-egy kósza gyors kontra támadás volt, de azért ne felejtsük el, hogy a Csinger-Kripics belsővédő páros talán a legjobb formában lévő páros az NB1-ben, és nagyon jól működnek együtt. Itt 4-0-nál, amikor már eldőlt a találkozó, akkor volt Petrásnak egy nagy védése, tehát szépítésre futtatta volna a DVTK részéről, de valójában a mérkőzés folyamán egy percig nem forgott kétségben a hazaiak győzelme.
3: Persze, hát a Győrnek ugye a kötelezőt meg kellett nyernie, és most várhatja Páholyból, hogy a Ferencváros holnap majd Újpestre látogat, és már akár holnap meg lehet ez a bajnoki cím. Te hogy látod? Én azt gondolom, azért az Újpest azt nem fogja hagyni, hogy a Ferencváros a Megyeri úton nyerjen, és ezzel mondjuk versenyben maradjon a bajnoki címért.
0: Hát egy biztos, a két csapat pozíciójától függetlenül a derbi az mindig magyarországi legnagyobb labdarúgó eseménye bajnoki szinten, tehát az Újpest akármi is történik, illetve a Ferencváros is mindig extra motivált ezen a mérkőzésen. Most ez a holnapi találkozónak a jelenlegi tabella és maga az a tudat, hogy amennyiben hazai győzelem születik, az Újpest az ősi rivális gyakorlatilag matematikailag a nyakába akaszthatja az ezüstérmet a Ferencvárosnak. Ez egy óriási plusz motivációt adhat. Én úgy gondolom, hogy a szurkolóknak elsősorban, de biztos vagyok benne, hogy az Újpestnél az utóbbi időben 5 vagy 6 vagy akár 7 magyar játékos is pályára lépett, azért ők átérzik a rangadónak az illatát meg a légkörét. A Ferencváros részéről pedig nem csak, hogy derbi van, hanem hatalmas nyomás is nehezedik a játékosokra, hiszen csak a győzelem elfogadható részükre, és csak a győzelem tarthatja életben az aranyreményeket. Amennyiben csak döntetlent játszanak Újpesten, nem tudom elképzelni, hogy ez a Győri Eto, amelyik csapatjátékban is, csapat egységben is, és úgymond csapat kémiában is tökéletesen együttműködik, ez a Győri Eto, nem tudom elképzelni, hogy kikapjunk Kisvárdán.
3: Játszunk el a gondolattal, ugye ezüstérem, hogyha az Újpest nyer, akkor a Fradi nyakában, de ha nyer a Fradi, akkor ugye egy pont lesz a különbség, 2 hét múlva Kisvárdára utazik majd a Győr együttese, hazai pályán fogadja a Ferencváros majd az Zalaegerszeget, és hát azért látva a mai Kisvárdát, amelyik kikapott Kazincbarcikán, elküldött már 2 légiósát, az utolsó meccsre föl tudja magát szívni a Kisvárda úgy, hogy megnehezítse a Győr dolgát, mert ugye emlékezetes meccs volt, hogy a Győr 2-0-ra vezetett Kisvárdán, aztán kikapott 3-2-re néhány fordulóval ezelőtt.
0: Igen, minden mérkőzés más, tehát minden idegszállam és minden eredmény, minden statisztika azt mutatja, hogy gyakorlatilag a Kisvárdánál valami komoly probléma lehet a háttérben, akár a klubon belül, akár a játékosok fejében, mert méltatlanul gyengén szerepel a csapat, főleg ahhoz képest, hogy gyakorlatilag másfél-két hónappal ezelőtt még mint dobogóra is esélyes csapat beszélhettünk a Kisvárdáról. Vagy az van, hogy a játékosok bizonytalannak érzik a jövőt, vagy bizonyos játékosok, akár kulcsjátékosok úgymond kivették a szabadságukat, és már fejben a nyárra vagy a következő szezonra gondolnak, viszont egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Tehát abban az esetben, hogyha a Győri Etónak győznie kell a bajnoki címhez Kisvárdán, már pedig abban majdnem biztos vagyok, hogy a Ferencváros hazai pályán meg fogja nyerni a találkozót, ha ezen múlik a bajnoki címe az Zalaegerszeg ellen. Ha egy mérkőzésen múlik, akkor 90%-ra biztosan mondom, hogy a Győri Eto ott is tud nyerni, látva a mai 2 mérkőzését a 2 csapatnak, de hangsúlyozom, egy mérkőzésen bármi előfordulhat, és a Kisvárda, amennyiben hozzák magukat a játékosok, és sokkal, de sokkal jobb formát mutatnak, mint ma, akkor akár képes lehet legyőzni az Etót, de mondom, erre kevés esélyt látok, mert jelenleg egész más ágban, egész más formában dolgozik a 2 együttes.
3: Holnap már egy kicsit tisztában fogunk látni majd az Újpest-Ferencváros mérkőzés után. Bene Ferencnek köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kedves hallgatók, most a lapszemlénk következik, a Nemzeti Sport ajánlója, a mai vezetőszerkesztő Elpap István a vonalban.
5: Rendkívül sűrű szombatunk van, kollégáink ott vannak mindenhol, ahol ott kell lenniük, például a női kosárlabda döntőn, vagy éppen a férfi kosárlabda elődöntőkön, vagy éppen Tatabányán a női kézilabda, Magyar Kupa 4-es döntőn, és persze az NB1-es meccseken is, például az MTK hazai búcsú mérkőzésén, amely egyszer mind német Krisztián búcsú meccse is az MTK szurkolók előtt, az egykori 20-as VB bronzérmes és 2016-os EB résztvevő játékost Somogyi Zsolt a személyes érintettség okán is olyan anyagban búcsúztattam, amiben többek között megszólal Juhász Roland, Torgelles Sándor, vagy éppen Sisa Tibor, aki a korosztályos válogatottban volt még az EB bronzérmes német Krisztiánnak az edzője, de természetesen nem feledkezünk meg arról sem, hogy egy Újpest-Ferencváros derbit rendeznek vasárnap. Itt Arne Mayerrel, az újpestiek német légiósával beszélgetett Hosszon Borsos László arról, hogy valaki a Bundesligából, az Augsburgtól miért szerződik a magyar NB1-be. Hát vissza a könnyű kitalálni, hogy itt egy személyben Dárdai Pál volt az a vonzerő, ami miatt Mayer, aki legjobb korban van, mert 27 éves, a magyar NB1-et választotta, és az újpestiek reményei szerint majd marad ezután is. De természetesen rendeznek egy Manchester United Liverpool rangadót is Angliában vasárnap. Gyenge Balázs ott volt Liverpoolban, ahol eldőlt gyakorlatilag, hogy 3 magyar lesz majd ott a United otthonában, mert Pécsi Ármin is be lesz nevezve, Szoboszlai vélhetően szűrőt játszik majd 6-os poszton, és Mohamed Salah lehetséges búcsúja is felvetődött, hiszen nem kisebb ember interjú volta meg Mo Salah-t, mint Steven Gerrard, a Liverpool egykori legendája, és az is kiderült ebből, hogy Steven Gerrardnak köszönhető az, hogy Salah már januárban nem lépett le, hanem legalább a nyári kihúzta a vörösöknél.
3: Kézilabdával folytatjuk a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőiben. A Győr ma 32-28-ra legyőzte a Ferencvárost, a Debrecen pedig 28-23-ra diadalmaskodott a Moson-Magyaróvár ellen, így a holnapi fináléban Győr-Debrecen mérkőzést rendeznek majd Tatabányán. Most hallgassuk meg a főszereplőket. Először a Győr magyar válogatott kapusát, Szemerei Zsófiát faggatta Szabó Szilvia.
6: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
7: Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a második fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
6: Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva, fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
7: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, hogy minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
6: Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a Magyar Kupa győzelem túl, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát.
7: Természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idei évben, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálódás szempontjából.
6: Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap?
7: Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk, hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
3: Most hallgassuk meg a Győr szélsőjét, Fodor Csengét.
6: Úgy tűnt, hogy a szünet után állva hagytátok a Fradit. Készültetek erre, vagy egész egyszerűen a kapuscsere ilyen jól jött be?
8: Szerintem egy kapuscsere az nagyon sokat tud segíteni, főleg, hogyha ez védésekkel társul, és ugye ez tényleg a Zsófi minden bizalommal meghálálta, és nagyon kellett az ő szerepe, így, hogy elkezdtük ezt a második félidőt, és úgy gondolom, hogy jól álltunk bele a mérkőzésbe, jól is kezdtük el, tényleg nagyon fegyelmezetten játszottunk, úgy gondolom, hogy a kapott gólok volt egy kicsit, ami több volt az első félidőben, de a góljaink száma, ha jól emlékszem, 17-et dobtunk, talán az is egy teljesen jó, tehát a támadásban is megvoltak a helyzeteink, de úgy gondolom, hogy azt tette ott a pontot az ira, hogy elkezdtük ott a második félidőt. Nyilván nem lehetett lazítani, hiszen a Ferencváros tényleg olyan a liberű csapat, aki vissza tudna jönni nagyobb előnyből is, úgyhogy próbáltuk tényleg nem közelebb engedni őket és mindent megtenni, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ez a döntő számunkra.
6: Ugye mindig elmondjuk, hogy brutál erős a Győr kerete, és tényleg az látszódott, hogy akárki jött be a pályára, az mind-mind hozzá tudott tenni, tehát hogy ez a, ugye amit mondanak, hogy hosszú a kispad, ez abszolút a ti javatokra szólt.
8: Így van, és azt is kiemelném, hogy tényleg annyira, ez belülről is mondtam, annyira egységes a csapat, és tényleg nagyon jól edzünk, az edzőink tényleg nagyon jól összerakták a taktikát is, és nagyon, hogy is mondjam, az értékrendünk is nagyon rendben van, és pontosan tudjuk, hogy mik a céljaink, és úgy gondolom, hogy ez a két Odense meccs, amit lejátszottunk a Bajnokok Ligájába, ez számunkra egy tökéletes felkészülés volt a Fradi elleni mérkőzésre, hiszen ugyanúgy BL csapat, és ugyanolyan játékerőt is képviselnek. Tényleg nagyon örülök neki, hogy tudtuk tartani ezt a felívelő tendenciát. franciát, és tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi után sikerült ez a döntő.
3: A vesztes csapatból jó teljesítményt nyújtott Simon Petra.
6: Mi van most benned? Mi változott szerinted az első fél időhöz képest a másodikban?
9: Igazából ezt nem nehéz megmondani. Azt, amit el akartunk kerülni az egész mérkőzés során, hogy ne kapjunk gyorsanás gólokat, az volt a probléma, hogy azokat igazából elkezdtük kapni a második fél idő elején. Nyilvánvalóan ezek az eladott labdákból vagy a védett lövésekből történt. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nyilván közöttünk végig, és azt akartuk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, esetleg győzünk is. Ez sem sikerült, de igazából már nem tudunk csinálni be.
6: Te személy szerint hogy bírod ezt a tempót, ezt a dinamikát, az, hogy ilyen sok játékperc, 3 órád, ugye egy sérülés a betegségek miatt?
9: Igazából nincs más után, ezt kell vállalnom, beleadnom 100%-ot, amennyit csak tudok. Nyilván próbálkozok, azért én is fáradok, így a szezon során folyamatosan a mérkőzések kivettek belőlem, de nyilván ez nem kifogás arra, hogy voltak nekem is nyilván rosszabb periódusom a mai mérkőzésen. Ez a szezon már így fog lemenni, de még holnap azért szeretném megnyerni ezt a bronz mérkőzést.
3: Következzék a Ferencváros szélsője, Márton Gréta.
6: Milyen volt az a meccs? Mi volt az, ami működött, úgy érzed az első fél időben, és mi az, ami hiányzott a másodikban?
8: Annak ellenére, hogy 17 gólt kaptunk az első fél időben, úgy éreztük, hogy a védekezésünk azért helyek közel jól működött, és amit az edző, illetve a kapusaink szerettek volna, azokat a sávokat nagy részt meg tudtuk adni, és tudtuk biztosítani. Itt a második fél idő elején én azt gondolom, hogy döntő fontosságú volt az, hogy Szemerei Zsófi beállt a Győr kapujába, és ott, ha jól emlékszem, akkor egy 6-0 rohamot diktált a Győr. Én azt gondoltam, hogy talán ez lehetett a sikerüknek a kulcsa.
6: A BL meccs után, a Meci vereséget követően mennyire volt nehéz rápörögnetek erre a hétvégére?
8: Lelkileg nem volt nehéz, mert nagyon vártuk ezt a hétvégét, és szerettük volna kijavítani, illetve szerettünk volna egy nagy győzelemmel, esetleg egy kupa győzelemmel is a végén ünnepelni, és nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a szezon nem sikeres a számunkra, viszont hátra van még a holnapi nap, ahol szintén egy kemény ellenfélre fogunk találkozni, úgyhogy mindenképp jó szájízzel szeretnénk ezt a hétvégét befejezni.
6: Nehéz lesz felpörgetnetek magatokat, motiválni a holnapi bronzmeccsre, ugye itt mindig két csalódott csapat találkozik egymással.
8: Így van, a bronzmérkőzés az mindig speciális, viszont mindent meg kell tennünk, rövid időn belül a lehetőleg gyorsabban kell regenerálódnunk, hiszen miénk majd az első meccs, úgyhogy hazamegyünk, megpróbálunk egy picit pihenni, és újult erővel jövünk majd holnap.
3: A Debrecen csapatából Szabó Szilvia Hámori Konszuelát kérte értékelésre.
6: Gratulálunk, irány a Magyar Kupa döntője, hogy készültetek a Moson Magyaróvár ellen, ugye a bajnokságban magabiztosan győztétek le őket, de azért ez egy más műfaj, ez a Magyar Kupa 4-es döntő.
10: Így van, minden kupa döntő azt gondolom, hogy teljesen más, mint egy bajnoki mérkőzés, és hát így készültünk, hogy ez egy ilyen meccs lesz, és hogy nagy küzdés lesz, és szerintem az is volt mind a két oldalon, és egy fizikális mérkőzés volt.
6: Kívülről úgy tűnt, hogy mindig nálatok volt az előny, akár meg is léphettetek volna, de valahogy mindig megakadt valami, és mindig felzárkozott a Moson Magyaróvár belülről, ez hogy nézett ki?
10: Pont így. Igen. Sok olyan ember, akinek eddig kisebb felelőssége volt, most előre kellett lépnie, hiszen a héten elvesztettük Oszit, és most a meccs közben Jovit is. Próbáltuk őket pótolni, de közben arra is igyekeztünk figyelni, hogy holnapra is maradjon energia. Valószínűleg ezért voltak ezek a hullámvölgyek.
6: Pontosan, ahogy mondtad, ti kevesebbet pihentek, mint a holnapi ellenfél a Győr, amely ugye most, hogy a Ferencváros legyőzte kupa győzelemig, meg sem szeretne állni, mi lesz holnap a kulcs. És ugye a Bajnokok Ligájában egyszer már le tudtátok győzni őket.
10: Így van, hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mi szeretnénk kőkeményen védekezni, összeállni, főleg ugye a belső poszton az egyegyező játékosok ellen megoldani a védekezést, és hát bármi lehetséges. Igen, a BL-ben már egyszer el tudtuk őket kapni, és jó lenne ez még egyszer megismételni.
6: Utolsó kérdés, neked mi a szereped itt a csapat körül? Tehát abban, hogy holnapra kellően felrázd a csapatot, és kellően motivált legyen mindenki?
10: Hát ez vagyok, aki igyekszik felrázni a többieket. Mindig igyekszem egy kicsit buli hangulatot alakítani az öltözőben, és ezzel tüzelni a többieket.
3: Most következzék a Moson-Magyaróvárból Stranik Zsófia.
6: Na, hát a Debrecen jutott be a döntőbe, ti holnap a bronzéremért csatázhattok. Milyen volt ez a meccs belülről? Sokáig tartottátok a lépést, és mindig volt válaszotok a debreceni akciókra, aztán valami ott megtört, vagy megakadt. Mi volt a gond?
7: Nagyon vegyes érzések vannak bennem, mert ugye a legutóbbi bajnoki mérkőzésen nagyon sokkal kikaptunk a Debrecennel, több mint 10 gollal. Most viszont egy iszonyatosan jó tempót mentünk, szerintem nagyon jól megálltuk a helyünket, azért mondhatni, hogy kevesen vagyunk, hiszen engem lehetett látni azért beálló pozícióban is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy büszke vagyok a csapatra, mert mondhatjuk azt, hogy valahol ez papírforma volt, de mégis ott voltunk végig a nyakukon, mégis nagyon megnehezítettük nekik ezt a mérkőzést, és szerintem nagyon jól játszott a csapat. A végén voltak kihagyott helyzetek, egy-két eladott labda, és itt azért elcsúszott már a mérkőzés. A Debrecen nyilván egy olyan jó csapat, hogy ezt ők kihasználták. Úgyhogy talán ezen buktunk el, azt nagyon sajnálom, hogy nem döntőzhetünk idén sem, de azt megígérem, hogy jövőre is küzdeni fogunk ezért, hogy végre bejussunk. Szerintem évről évre egyre közelebb vagyunk hozzá, úgyhogy ennek nagyon örülök.
6: Zsófi, mi volt bennetek? Ugye már az nagy dolog, hogy bejutottatok a 4-es döntőbe, talán nem ti voltatok a legesélyesebbek, de azért titeket ismerve soha nem feltett kézzel mentek a pályára.
7: Ez így van, főleg az idei szezon után, ugye nagyon sok mindenen mentünk keresztül, nagyon nehéz év van mögöttünk, kevesebb sikerélmény, mint eddig, és szerintem úgy álltunk ide, hogy ezzel megpróbáljuk egy kicsit visszahozni ezt az idei évet, és valami extra sikert alkotni, úgyhogy nagyon motiváltak voltunk, de szerintem ez látszott is a csapaton, már mondhatni azt, hogy majdnem győztesként mentünk le a pályára, hiszen olyan jó meccset játszottunk, úgyhogy én összességében azt mondom, hogy pozitívan zártuk ezt a mai mérkőzést.
6: Akkor ti pozitívak vagytok, a Fradi érthetően nagyon csalódott, mi lehet a holnapi bronz meccsen?
7: Én azt mondom, hogy esély az mindig van, csodák azok léteznek, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván a Fradi egy iszonyatosan jó csapat, nyilván nagyon fel tudják magukat szívni. Azért most ők is nehéz időszakban vannak, úgyhogy azt megígérhetjük, hogy amennyire lehet, megpróbáljuk őket megszorongatni, megnehezíteni a dolgukat, és hát hogyha úgy alakul, már volt olyan, hogy x-eltünk ellenük, úgyhogy megpróbáljuk őket elcsípni.
4: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Elkészült az első mesterséges intelligenciával írt darab. Sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
3: Magabiztos győri győzelem Győrben, Eto DVTK 4-0-2-0-ás félidő után a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában. Holnap 16 órától Újpest FC Ferencváros mérkőzést rendeznek a bajnokságban. Ha az Újpest legyőzi a címvédő FTC-t, akkor 2013 után újra bajnok lesz a győri Eto. A Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. Az idény végén visszavonuló német Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől. 21 éves profi pályafutását követően fejezi be a korábbi 37-szeres válogatott csatár. Szintén a labdarúgó NB1 32. fordulójában Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután a Tatabányán az első elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén DVTK Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a Forma 1-es Miami nagy díj sprint futamát. A McLaren brit pilótája mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője lett. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába. Szívós Márton együttese az aténi döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Smirnis együttesét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés, a héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosi rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillagjós, avagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. A rendező szerint ez az első mesterséges intelligenciával létrehozott színdarab.
0: Közlekedés.
3: Az M6-os autópályán az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 2-es főúton Göldbel területén a 24-es kilométernél a busz megállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél szintén útszűkület van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, közeledünk lassan a Körkapcsolás végéhez. Most hallgassák meg Bajnokok Ligája összefoglalónkat, hiszen 2026. május 30-án Magyarországon rendezik a BL finálét, ezért minden nap egy BEC, illetve BL döntőt idézünk fel. Most következzék Tóth Béla összeállítása az 1998-as fináléról.
3: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Real Madrid a hetedik mennyországba ér, 32 évet kellett rá várni. A Juventus mintha örökbérletet váltott volna a döntőbe, de mégis negyedjére bukik el. A sztárparádét pedig egy podgoricai születési dönti el, tehát egy Mijatovic gól. Ez az 1998-as Bajnokok Ligája döntő krónikája.

A Bajnokok Ligája már nem csak a bajnokoké. Az 1997-98-as idény volt az első, amikor már nem csak a címvédő és a nemzeti bajnokok vehettek részt az európai futball elit sorozatában. Az UEFA által a 8 legjobbnak ítélt bajnokság két együttes delegálhatott a BL mezőnyébe. A bajnokat a főtáblára, még az ezüstérmest a selejtező utolsó körébe. Az olasz, a spanyol, a francia, a holland, a portugál, az angol és a török liga is két-két együttest adott a 24-es főtáblára, még a német Bundesliga 3-at. A bajnok Bayern München és a második Bayer Leverkusen mellett a Borussia Dortmund a címvédő jogán indulhatott. Bár a létszám nőtt, de a résztvevő nemzetek száma nem változott a csoportkörben. Egy évvel ezelőtt is 15 ország klubcsapata vágott neki a küzdelmeknek. De közben például a román, a lengyel és a skót bajnok is a selejtezőben ragadt, pedig 1996-ban még mindegyikük eljutott a főtáblára. A Steauát 5-3-os összesítéssel ejtette ki a PSG, annak dacára, hogy a bukaresti mérkőzés 3-0-al a zöld asztalnál dőlt el a románok javára. A Vize Vucsot 7-1-jel búcsúztatta a Parma, míg a Rangers a svéd Göteborg ellen bukott el. A magyar bajnok MTK-t pedig a Rosenborg ütötte el a főtáblától, pedig Budapesten 3-2-re vezettek a kékfehérek, amikor 20 perccel a vége előtt egy áramszünet miatt félbeszakadt a mérkőzés. A megismételt találkozót másnap a norvégok nyerték, majd a visszavágó már nem volt esélye a Garami József vezette csapatnak. Közép-Európát így csak a csehek legjobbja, a Sparta Praha és a szlovák aranyérmes Kassai együttes képviselte, vagyis a Bajnokok Ligája egyre inkább csak a nyugat-európai nagyvarak játszóterévé szűkült. De amíg ez a századfordulón újdonságként hatott, addig ma már megszokott ügymenetnek számít. Ebben a kiírásban a főtáblára jutott résztvevőket 6-4 tagú csoportba sorsolták, az egyenes kieséses szakaszba pedig a csoportgyőztesek és a két legjobb csoport második juthatott be.

0: Az amszterdami fináléba ugyanakkor csak bajnokcsapatok jutottak el. A Juventus korszakos csapata az 1996-os diadal és az egy évvel korábbi Dortmund elleni kudarc után egymás után harmadjára vehetett részt a döntőben. Úgy tűnt, mintha Olaszországnak bérelt helye lenne a végjátékban. Az 1991-92-es idénnyel kezdődően mindig volt olasz együttes a fináléban. A sorozat végül a 7. évben szakadt meg. Holott a torinói sztárcsapatnak már a csoportkörből való továbbjutása is csak egy hajszálon múlott. Erre Márta Bence emlékezett vissza a Nem Futball Calcio című 2024-es könyvében.
1: A Manchester fölényesen megnyerte a csoportot, amivel még nem is lett volna nagy baj, ám a Juventus az utolsó előtti körben kikapott Rotterdamban, így a csoport másodikok tabelláján a 3. helyre csúszott vissza. Az utolsó fordulóban a Rosenborg, a Paris Saint-Germain és a Juventus áll csatarendbe, az Athén-Párizs-Torino frontvonalon. A feszültség tapintható, hiszen tulajdonképpen csak egy hely kiadó. A biztos továbbjutó Leverkusen mögötti második pozícióra pályáznak a versenyzők. Lippiék dolga a legnehezebb, hiszen a 100%-os mérleggel álló Manchester United-et kell legyőzniük, ám önmagában még ez is kevés lehet. A Juve továbbjutásához a tabellán előtte álló Rosenborgnak tilos nyernie Pireusban, a már kiesett Olympiakos ellen. A Paris Saint-Germain pedig csak egy kicsit, esetleg közepesen verheti meg a Galatasarayt. A csoportkör hajrájában bitang nagy dráma kopogtat az ajtón. A PSG megteszi a dolgát, a második földő közepére kialakítja a 2-1-es végeredményt, és ezzel továbbjutó helyre tornázza magát, hiszen Torinóban és Pireusban is döntetlenre állnak a felek, 0-0, illetve 1-1. Ez még nem olyan rossz a Juventusnak, hiszen ha besikál egy gólt és legyőzi a Manchestert, jobb gól különbségével megelőzi a párizsiakat. A 69. percben azonban kikerül az irányítás a torinóiak kezéből. A Rosenborg megszerzi a vezetés Görögországban. Fino alla fine. A Juventus tökig nyomja a gázpedált, és legalább a feladat ráeső részét megoldja, amikor a 84. percben Inzaghi közeli fejesével előnybe kerül a Manchester United ellen. Már csak 2 perc van hátra, amikor a Delle Alpiban 60 ezer ember egyszerre jut arra az elhatározásra, hogy leendő fiúgyermekének a Predrag nevet adja. Az Olympiakos szerb legendája Gyorgyevics a szétrebbenő norvég sorfal között a kapuban nyes egy szabadrúgást, ezzel tovább juttatva a Juventust.
0: Kinkeserves továbbjutás ide vagy oda, mindez a folytatásban nem számított. A leggyengébb teljesítménnyel továbbjutó Juventus még kedvező ágra is került. A negyed döntőben a Shevchenkóval és a Rebrovval felálló Dinamo Kijev jött szembe, de hiába az ukrán tűzerő, a párharc hőse Filippo Inzaghi lett. Az ekkor 24 esztendős Super Pippót a szezon előtt vásárolta meg a Juventus az Atalantától, miután a csatár a Serie A előző idényében 24 góljával a legeredményesebb játékosnak bizonyult. Inzaghi a Dinamo Kijev kapujában 4-szer talált be, így a Juve 5-2-es összesítése jutott be az elődöntőbe. Következett a Monaco, és ekkor a torinói sztárcsapat másik klasszis csatára lépett színre. Del Piero mesterhármasával már az első mérkőzésen kényelmes helyzetbe vitorlázta magát a Juventus, amelynek a hercegségbeli szűkös vereség is belefért. A kétszeres győztes öreg hölgy a 6. Becker BL döntőjére készülhetett. Ott pedig a Real Madrid várt Zidanékra. A spanyol bajnok hátát a Rosenborg, az Olympiakos és a Porto figyelhette a csoportkör végén, ám hiába a kvartett első helye, a roppant nehéz németes ágra sodródott a Real. A Bayer, a Bayern és a BVB mellé. A 8 között a leverkuseni első felvonást Christian Karembő gólja mentette 1-1-re, majd a visszavágón is a francia középpályás nyitotta a gólok sorát, 3-0 a Blancók javára. Az elődöntőben ismét Karembő villant meg, a jellegzetes hajkoronát viselő focista 82 reálmezben lejátszott mérkőzésén összesen 4-szer talált be, egy kivétellel mindannyiszor 1998 tavaszán a BL-ben. A címvédő Dortmund Madridban 2-0-ás vereséget szenvedett, majd hiába erősködött, hazai pályán nem tudott faragni hátrányából. Ennek az összecsapásnak pedig akadt egy meg nem énekelt hőse is. Fernando Sanz.
2: Az elődöntő visszavágója előtti éjszaka nagyon rosszul voltam. Hánytam és lázam volt, valamivel elcsaptam a hasamat. A csapatorvos Alfonso de Corel győzködött, hogy mondjam el a mesternek, de tudtam jól, hogy mivel Sanchez eltiltott, nekem kell játszanom. Amikor Heinkens megkérdezett, azt válaszoltam neki, hogy jól vagyok, kutyabajom. Végigjátszottam a meccset, és közben vagy 5-6 kilót fogytam.
0: A Real Madrid 17 esztendő elteltével 1981 után ismét döntőbe jutott az európai klubfutball csúcs tornáján.

0: A labdarúgó bajnokok ligája 1998. május 20-ai döntőjét a Juventus várta esélyesként, erre a szerepre pedig kétségtelenül rászolgált az öreg hölgy, amely Marcello Lippivel a kispadon egészen addig 4 év leforgása alatt 3-szor nyerte meg a bajnokságot, az olasz kupát és a bajnokok ligáját egyszer-egyszer, és ami a legszembeötlőbb, sorozatban 3. döntőjére készülhetett az elit sorozatban. A legendás edző csupán a sikerkovácsok egyike volt. A profi futballtól 1982-ben visszavonult Lippi a Napoli kispadján hívta fel magára a Juventus figyelmét, mivel az 1993-94-es bajnokságban a 6. helyig repítette a Maradona távozásával elárvult és eladósodott nápolyi együttest. Ezzel egy időben a Juventus vezérkara is teljesen megújult, és ennek szellemében csatlakozott az együtteshez Luciano Moggi. A minden hájjal megkent sportvezető lett a Juve vezérigazgatója. Gianni Agnelli, a torinói klub tulajdonosa így jellemezte Moggit.
1: Ő a királylovász, aki minden lókötőt ismer.
0: És valóban Moggi főnyereménynek bizonyult, a dörzsölt sportvezető teljesen új arculatot kölcsönzött a klubnak, és egyáltalán nem mellékes dolog, hogy kiváló érzékkel bírt az átigazolások terén is. Ő vitte a Juventushoz Zinedine Zidane-t, Didier Deschamps-ot, Edgar Davidsot és Pippo Inzaghit is. Moggi 12 éven át volt korlátlan úr Torinóban, majd belebukott a Calciopoliba. Mindez persze nem tudja elhomályosítani a tényt, hogy a klubtörténet egyik legkiválóbb csapata készülhetett a 98-as BL döntőre. A gólvonal előtt mindhárom fináléban Angelo Peruzzi kapott bizalmat. A védelmet Torricelli, Giuliano, az olasz bajnokság egyik legkönyörtelenebb védője, az uruguayi Montero és Pesotto alkotta. A középpályáról kihagyhatatlan Di Livio, a Marseille-jel és a Juvéval is csúcsra érő Deschamps, az AC Milánban kedvét vesztő Davids és a Bordeauxból elcsábított Zidane. A két francia az év nyarán világbajnok lett, Zidane az aranylabdát is begyűjtötte. Elől pedig Inzaghi társa az a Del Piero, aki ekkor, 24 esztendősen, már mindent megnyert a klubbal, és 10 találattal a BL kiírás gólkirályává koronáztatott. Az amszterdami finálé viszont nem róluk szólt.

0: hanem például Predrag Mijatovicsról, vagy említhetném Bodo Jügnert is. És ne feledkezzünk el Hieróról és Sanchezról sem. A Real Madrid 1966 óta várt arra, hogy újra a vitrinjében tudhassa a nagyfülű serleget. Természetesen a 32 szűk esztendő sem telt el sikerek nélkül, hiszen ez idő alatt a spanyol bajnokságot 16-szor, a spanyol kupát 7-szer, az UEFA kupát pedig 2-szer nyerték meg a blankók, de mindez mit se számított.
1: Mert hiába volt a Realnak 1966 után is jó néhány nagyszerű társulata. Többek között Camachoval, Stilikével, Juanitoval, Santillanával, Gallegoval, Gordillóval, Michellel, Butragueño-val, Valdanóval, Hugo Sánchezzel, jó ég, micsoda nevek. Az utóbbi több mint három évtized legnagyobb fegyvertényét az UEFA kupában 1985-ben és 86-ban aratott kettős győzelemmel produkálta az együttest. Az elsőre mi is elevenen emlékszünk, pedig hol van az már. Bizony a döntőben a Videotonnal rivalizált a csillagú garnitúrája. Ám a Begben, illetve a bajnokok ligájában nem és nem sikerült felidézni a hajdani fénykort, a szinte kizárólagos európai fölényt.
0: Hogy mekkora nyomás nehezedett a Real játékosok vállára, azt a csapatkapitány Manolo Sánchez idézte fel.
2: Az 1998-as BL döntő volt a Real Madrid történetének valószínűleg legfontosabb mérkőzése. Nem azt mondom, hogy a többi nem volt az, hanem azt próbálom kifejezni, hogy mit jelentett a 32 évnyi várakozás. Ez idő alatt a vágy egyre csak nőtt és nőtt a szurkolókban, a játékosokban és a klub dolgozóiban egyaránt. Így már talán el tudod képzelni, hogy mekkora várakozás övezte a döntő napját.
0: Sánchez 13 esztendőn át viselte a Real Madrid csapatkapitányának járó karszalagot. Hosszú és eredményes pályafutása jelentős részében Fernando Hierro volt a párja a védelem tengelyében. A két középhátvéd 1998-ban már második éve játszott Bodo Jügner előtt. A világbajnok német kapus Santiago Cañizares-t szorította a kispadra. Szinte egyszerre érkezett a klubhoz Cristian Panucci és Roberto Carlos. Az olasz jobbhátvéd pályafutása csúcsán, zsebében a Milánóban begyűjtött BL arannyal csatlakozott a spanyol gigászhoz. Ezzel szemben a vele egyidős brazil balbek Európában még semmit nem nyert. Igaz, Milánót ő is megjárta. Panuccival ellentétben viszont a város fekete-kék szegletét. Ekkortájt sikerült elcsábítani Lorenzo Sanz klubelnöknek többi közt Clarence Seedorfot, Predrag Mijatovicsot és Davor Šukert. Sokat elárul a Real Madrid erejéről, hogy a horvát klasszis a 98-as BL döntőben csak csereként lépett pályára. Az öltözőben egyre csak bővülő létszámmal jelenlévő klasszisok között az argentin Fernando Redondo helye egy pillanatra sem kérdőjeleződött meg, továbbá a zöldfülű saját nevelés Raúl fejlődése se torpant meg. Az említett játékosokkal a fedélzeten lett spanyol bajnok a Fabio Capello vezette csapat 1997-ben. A következő idényre aztán Carembővel és Fernando Morientessel bővült tovább az így sem szerény repertoár. Az olasz szakvezető helyét Jupp Heynckes örökölte meg. A Münchenben már bizonyító német edző madridi szerepvállalása nem tűnt sikersztorinak. A spanyol kupától szégyen szemre már a 16 között elköszöntek, a bajnokságban pedig a negyedik helyjel kellett beérniük. Az öltözőben egyre inkább elhatalmasodó káoszról Heynckes a klubelnök Lorenzo Sanznak is panaszkodott. Nem ért hát senkit meglepetésként, hogy a német szakvezetőtől az idény végén elbúcsúzott a Real Madrid.

0: Az elbocsátó szép üzenetet azonban megelőzte egy BL döntő és egy Mijatovic gól, illetve a Mijatovic gól. Az amszterdami finálé 67. percében a jobb hátvéd Panucci az alafonal közeléből Pesotto mellől ívelt a Juventus kapuja elé. A labda Raúl fejéről a 16-os bal sarka felé pattant tovább, az odaberobbanó Roberto Carlos erőből középre lőtte a labdát, amely a szerelni szándékozó Giulianóról az ötösön várakozó Mijatovic elé csorgott. A jugoszláv csatár előbb eltolta a kivetődő kapus mellett, majd lőtt.
1: Montero érkezett blokkolni a lövést, ezért meg kellett emelnem a labdát, hogy biztos ne tudja elérni. Egy ilyes

0: Dolgok, amiket egész egyszerűen nem tudsz megmagyarázni.
1: Mijatovics képességeiről 1997. októberében az Üllői úti stadion közönsége is meggyőződhetett, ám kevesen számítottak arra, hogy ő lesz a hőse a BL döntőnek. A Real cserevédője Fernando Sanz viszont közéjük tartozott.
2: Pedje egyetlen gólt sem lőtt abban a BL idényben. Ugye mi négyen mindig együtt ebédeltünk, én, Guti, Davor és Pedje. Egyszer csak mondtam Pedjának, hogy figyeld meg, holnap gólt lősz. Megígérte nekem, ha valóban betalál, akkor azt nekem ajánlja. Mindig is különleges kapcsolatom volt Mijatovicssal, 30 éven át szomszédok voltunk, és amikor megvette a házat, akkor még nem tudta, hogy ki lakik mellette.
1: Máig él a gyanú, hogy Mijatovics lesen kapta a labdát. A felvételek tanúsága alapján a gólszerző, Carlos beadása pillanatában valóban Giuliano és Montero mögött helyezkedett. Azonban egyetlen szögből sem látszik, hogy Pesotto hol tartózkodott a centerezés idejében. A Juventus bal hátvédjét ugyanis az alapvonalig vitte magával Panucci a gólt megelőzően, Mijatovics pedig többször megesküdött rá, hogy bizony pont a beragadó Pesotto tartotta őt játékban. Mintez a Juventus mesterét Lippit nem győzte meg, ő máig állítja, hogy lesgól döntött a díszes serlegről. Ugyanakkor az olasz edző azt is elismerte, hogy a Juventus játéka jócskán elmaradt a várakozásoktól.
3: Nagyon rosszul, idegesen, ötlettelenül futballoztunk. A Reálnak több helyzete volt, és egyet Mijatovics ki is használt. Talán jövőre, ha nem esélyesként játszunk a döntőben, több szerencsénk lesz.
1: Jövőre azonban a Juventus lemaradt a Bajnokok Ligája fináléjáról.

0: A 98-as BL döntő végén az a Manolo Sanchez emelhette magasba a trófeát, akinek az édesapja játszott a Real Madridban az 1966-os BL-döntőben is. A Real Madrid azzal, hogy 1-0-ra verte meg a Juventust, egy példátlanul ínséges időszakot zárt le Amsterdamban, és a klub történetében először nyerte meg a Bajnokok Ligája névre keresztelt sorozatot.
1: Kapaszkodjanak meg, csak nem 12 ezret kellett aludni, amíg a Real Madrid a 32 évvel korábbi sikert követően újra elnyerte a kontinens első számú egyesületi serlegét. Ebből a szempontból is érthető, hát ha a spanyol fővárosból érkezett szurkolók jó része egy percet sem aludt a Juventus elleni 1-0 éjszakáján. Az első 25 percben már-már olyan gyors volt a játék, akár a jégkorongban, és a felek még ebben a szédítő tempóban is magától értetődően kezelték, vagy játszották meg egyből a labdát, úgy a bizonyságából a latin magasiskolának. Úgy értesültem, néhány magyar labdarúgó is a helyszínen csodálhatta a döntőt. Felteszem, hasonlóképpen érezhettek, mint magam a repülőgépen, ahol Németh Lászlót olvastam. Ő is írt, meg én is írok. Mijatovics is futballista, meg magyar pályatársai is. Marcello Lippi, a Juve edzője azt mondta a mérkőzés után, hogy csapata nagyon gyengén játszott. Hát abban a fergeteges 25 percben, jelzem, a további 65 sem emlékeztetett a Dunakorzó vasárnapjaira, a Juventus dirigált. Ha akkor gólt szerez a klasszis ellenfelet bámulatosan letámadó torinói együttes, de Itáliában nincs ha. Gólt ugye egyedül Mijatovics ért el.
0: Jegyezte le a Népszabadság hasábjaira Hegyi Iván. A vesző futást sikerkorszak követte. A Real Madrid a BL győzelmet követő 5 esztendőben még 2-szer jutott el a döntőbe. A Juventusnak sem kellett soká várni az újabb lehetőségre. 2003-ban újfent Lippivel a kispadon ért el az Éden küszöbére. Hogy milyen sikerrel jártak, azt napokon belül megtudhatják, hiszen sorozatunkat holnap az 1999-es BL fináléval folytatjuk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Németh Krisztián ma játszotta utolsó hazai mérkőzését az MTK színeiben, hiszen az idény végén visszavonul. Természetesen nagy várakozás előzte meg az utolsó szereplését. Mi most ebből az apropóból felidézünk egy beszélgetést, amely 2022-ben készült vele, és ebben elmondja a pályafutása legfontosabb állomásainak történéseit.
2: Ugye te azok közé, az első fecskék közé tartozol, aki az MTK-nál nevelkedett, és ugye sokan kerültetek külföldre, ki ide, ki oda, aztán most meg visszatértél. Ez hogy jött létre egyáltalán?
3: Hát igen, hogyha most jól számolom, akkor egy 15 éves sztori van mögöttem, hogy miután visszatértem most az MTK-hoz. Hát nagyon sokat köszönhetek természetesen az MTK-nak. Ugye 16 évesen NB1-be bemutatkoztam. Ha jól emlékszem, 15 évesen játszottam az első tét mérkőzésemet kupa mérkőzésen. A bajnok itt 16 évesen, úgyhogy onnantól kezdve ugye a Liverpoolba igazoltam, és aztán most pedig a pályafutáson vége fele jött ez a lehetőség, hogy akkor valószínűleg innen vonulok majd vissza remélhetőleg, és akkor ez szerintem jól alakult így nekem is, meg remélem a klubnak is.
2: Ha most ezt a 15 évet nézzük, azt az utat jártad be, amit szerettél volna?
3: Hát, hogyha attól függ, melyik szemszögből megyünk bele ebbe a témába, ha gyerekként nézem, és amiről álmodtam, az Isten igazából mindegyik megtörtént, tehát, hogy NB1-es labdarúgó legyek, válogatottban legyek, külföldön futballozzak, tehát ezek mind olyan álmaim voltak, meg célok, amik azt mondom, hogy itt a pipát azt beírhatjuk, de nyilván, hogyha a tehetség alapján nézzük, ugye sokan mondják, hogy több volt bennem.
2: De hogy érzed?
3: Valószínű igen, tehát, de ez egy olyan folyamat volt nekem is, ami most nem mennék bele mélyebben, de meg kellett ahhoz érnem, hogy én is a külföldi futballba eredményesen szerepeljek. Hát nyilván korán kerültem ki Angliába, úgyhogy meg kellett szépen tapasztalnom nekem is ezeket a lent, fönt, mindenhol tényleg jártam, és ahogy az idő ment, nyilván én is többet tanultam, és komolyodtam, úgyhogy úgy érzem, hogy olyan 25-26 éves koromra értem be. Ugye az amerikai szezonomban mondhatom azt, hogy onnantól kezdve ugye azért jól sikerültek a dolgaim.
2: Amikor megkaptad a lehetőséget, ugye még elég fiatal voltál, az MTK-nak volt egy jó kapcsolata a Liverpool-al, akkor többen is kikerültetek. Ott azért gondolom, hogy volt rengeteg olyan pályázó, aki pont arra az egy helyre vágyott, amire te is. Tehát ott azért meg kellett küzdeni érte.
3: Így van, hát az MTK, ugye az Agárd, és tényleg ott olyan játékosok, válogatott játékosok, még ifibe játszottunk, váltott játékosok ültek a padon, tehát olyan erős kerete volt az MTK-nak ifibe is, hogy tényleg a felnőtt csapathoz kerülni az nagy dolog volt. Több minden korosztályban többen pályáztunk ugye arra a pozícióra, de az MTK, én úgy gondolom, hogy ezt elég jól kezelte, és jól forgatták, ugye többen a külföldre igazoltunk, és a helyünkre, aki bekerült, az mindig mutatta, hogy nem hiába játszik az MTK-ba, ugye abban az időben az MTK stílus Garami Józsi bácsival, tehát egyszerűbb volt beilleszkedni és játszani azt a játékot, és ezért ugye az ifitől kezdve arra épült az a rendszer, hogy utána a felnőtt csapatban pedig eredményesek legyünk, úgyhogy ez elég jól működött.
2: Hogy eltöltöttél ott egy 2-3 évet Angliában, akkor az csalódás volt neked?
3: Nem volt csalódás, mert nyilván hogyha úgy nézzük, felnőtt fociból igazoltam a második csapathoz, viszont a második csapatból pedig az első évem úgy sikerült, meg egy olyan teljesítményt tudtam letenni az asztalra, hogy felkerültem a felnőtt kerethez, és ugye ott velük edzettem, és messzámom is volt, tehát ott viszont nem sikerült megragadnom, tehát a sérülések miatt szerintem ott egy elég nagy lehetőség volt előttem, hogy bemutatkozzak, meg megragadjak. Volt egy évem ugye a második, ami tényleg végsérült voltam, és akkor a harmadik év elején megjött az ajánlata az AEK Athénnak, hogy az utolsó átigazolási nap, amit szerintem nem szólt volna egy utólag elfogadni, hanem ott tovább maradni a Liverpoolnál, és próbálkozni, és csapatba kerülni. Én elfogadtam felnőtt foci miatt, úgy gondoltam, hogy most már ideje, hogy újra bizonyítsak, és a váltotba is visszakerüljek, és akkor ez miatt döntöttem úgy akkor, hogy megyek az ágba, de így utólag úgy gondolom lett volna esélyem ott abban az időben a Liverpoolba pályára lépni, itt sok csatár megsérült, és ugye akkor a Dávid Engog játszott nagyon sok mérkőzés, mert szinte mindig csatársérült volt, akivel ugye azt kell tudni, hogy akkor ő volt így a versenytársam, így, hogy kifogott az első keretnél maradni, úgyhogy úgy gondolom, hogy abban az időben legalább a kupába is, ha szerepeltem volna, már az is egy jó eredmény lett volna, de nyilván ennek valamiért így kellett történnie.
2: De a görögöknél azért ott játszottál?
3: Ott játszottam, de az olimpiákosznál viszont az annyira nem sikerült jól. Tehát az Ákos évem az jól sikerült, ugye ott azt kell tudni, hogy az Ákot anyagi dolgai nem voltak jók, és sőt közelben volt a klub, késtek a fizetések, ami után ugye az Ák másodosztályba is került. Tehát én szívesen maradtam volna, de nem tudtak megvásárolni a Liverpooltól, mivel kölcsönbe szerepeltem ott, és úgy jött az olimpiákosz, aki kifizette a vételárat a Liverpoolnak.
2: És akkor először visszatértél az MTK-hoz, már úgy mondom, hogy a pályafutásod során először visszajöttél megint az MTK-hoz.
3: Így van, ott volt egy, ugye az olimpiákhoz már nem játszottam, és a Standard Liège-be mentem volna az utolsó átigazolási nap, ott voltam a orvosin, de olyan feltétele, ha leadják a Csité nevezetű játékosukat, és szerintem ilyen este 10 óra tájt volt, amikor átmentem ugye az orvosi, minden rendben volt, hogy akkor szerződés, és jöttek, hogy a srácot nem sikerült eladni, és marad a csapatnál, és így nekem is ugye mondták, hogy akkor így nem tudnak leigazolni, ez az utolsó nap volt az átigazolási piacon, tehát így csapat nélkül maradtam, és ugye bontottunk ott az olimpiákosszal, egy idéglenes bontás volt, hogy esetleg tudjak csapatot találni magamnak. Olyan lehetőségem nem volt, ahova szívesen mentem volna, és ugye akkor kerültem vissza először így az MTK-hoz.
2: Ugye már beszéltünk arról, hogy visszatértél az MTK-hoz, de arról még kevésbé, hogy azért te végigjártad a korosztályos válogatottakat, és ott rugdostad a gólokat, bekerültél a felnőtt válogatottba. Gondolom, hogy ez azért emelte az ázsiódat nemzetközi szintéren is.
3: Igen, a utánpótlás korosztályok, mondhatom, az jól sikerült az én korosztályomnak, meg személyesen nekem is. Tényleg minden olyan eseményre kijutottunk, ami érdemleges, tehát Európa-bajnokság, világbajnokság. Sikeres időszak volt nekem az a utánpótlás válogatott, és nyilván ezért is volt az, hogy mindenki olyan dolgokat gondolt rólunk, ami nem biztos, hogy a realitás volt, de ugye abban az időben tudni kell, hogy jó, sok ideig nem jutottunk ki, még utánpótlás szinten se Európa bajnokságra, és mi voltunk az elsők, tehát azért volt annyira felkapva az a korosztály. Ami úgy gondolom nem is szerepelt rosszul, mert többen válogatottak lettünk, tehát egy minimum 5-6-an biztos abban a korosztályból válogatottak lettek. Tehát így összességében én úgy gondolom, hogy az a korosztály megtette magáét, de nyilván többre is hivatott volt, mint amit az eredmények mutatnak, de a világbajnokság koronázta meg, ugye ott harmadikak lettünk a mi teljesítményünket, tehát egy jó időszak volt.
2: Az ember ugye azt gondolná, hogy ha ilyen sikeresek vagytok utánpótlásban, akkor ez majd megy tovább a felnőttbe, és ott is ilyen sikeresek leszünk, de hát azért ez nem ilyen egyszerű.
3: Nem, sajnos. Tehát ugye mondják, hogy ez az U21-es korosztály az, ahol van a nagy törés, tehát nyilván ezt látni kell, hogy egy angol, vagy egy olasz, vagy egy francia srác, aki abban a korosztályban esetleg még nem nőtt fölénk, ők becsatlakoznak egy olyan bajnokságba, ahol tehát a top játékosokkal tudnak készülni minden nap. Ez óriási előny szerintem számukra, mindenkünk ugye nem lebecsülve, de az akkori NB1 nem volt azon a szinten, hogy nemzetközileg elismert szinten szerepeltünk volna nap mint nap, és szerintem ez óriási lemaradást
2: eredményezett
3: nekünk szerintem, és ott mentek el előttünk.
2: Aztán, ahogy így nézem a következő éveket, nyilván nem akarok minden csapaton végigmenni, de hát azért elég változatos volt.
3: Nagyon. Tehát szoktam mondani, hogy ugye kétféle pályafutáson van, aki tényleg leteszi magát egy csapathoz, és ott van hosszú ideig. Ez manapság szerintem már ritka. Nekem általában, hogyha nem ment, akkor azért váltottam, ha pedig nagyon ment, akkor megvette egy klub, és odaigazoltam. Tehát így nehéz volt számomra ott ragadni. Tehát ha jól emlékszem, 2 év volt a maximum, ahol a legtöbbet töltöttem. Tehát pont ezek miatt, az okok miatt.
2: Sérülés az mennyire játszott szerepet ebben?
3: Nagy szerepet játszott, főleg a pályafutásom elején, tehát ott nagyon kellemetlen sérüléseim voltak. Nem nagy sérülésekről beszélünk, de boka, vagy egy kis tért probléma, de egyik se olyan, hogy ilyen fél éves, de mindegyik ilyen 2-3 hónapos sérülés volt, és szerintem tehát a pályafutásunk elején az határozza meg szerintem, hogy mit gondolnak rólunk, és hova kerülünk majd. Ott elszalasztottam pár olyan lehetőséget ez miatt. Nyilván nem csak a sérülésekre fogva, tehát nyilván sérülés is valamiből vagy valamiért történik. Én se voltam ott úgy mentálisan valószínű, hogy jól álljak ezekhez a napi dolgaimhoz, és valószínű ezekből jöttek azok a sérülések.
2: Ugye tőled mindenki azt várta, hogy rúgdosd a gólokat, hát ha itt végignéztünk az utánpótlás válogatottan is, 11-12-13 így évekre lebontva mondjuk a 17-19-21-es válogatottban, és hát ezt várták, és hát a jó gólszerzőket azokat mindig szívesen látják a csapatoknál, de igazándiból te nem egy ilyen center alkat vagy, aki 190-nel mondjuk berobogod az ötösre, és mindenkit elsöpör, hanem inkább így beindultál, tehát egy ilyen hamis 9-es vagy, mi az igazi posztod?
3: Ugye Amerikában meg a vállalatodban hosszú ideig balszélen játszottam, és onnan jöttem be, és mint egy második center, mondhatom úgy, hogy úgy játszottam, de nyilván én tehát gyerekkorom óta 9-es vagyok, onnan tudom a legjobban a mozgásokat, hát inkább ilyen elmozgó, beinduló csatár vagyok onnan, tehát nem ez a előre tolték, és akkor jöjjenek a labdák befele csak, hanem szeretem kiszolgálni a társaimat, asszisztokat adni, tehát egy kicsit így, én úgy gondolom nehéz ezt levédekezni, tehát hogyha van egy ilyen csatár, aki visszamozog is, és lábára kéri, vagy területbe is jól érzi magát, de nyilván a mai foci azért kicsit változott a régebbi focihoz képest, tehát itt azért védekezni már mindenki megtanult, főleg, hogyha egy jobb csapatban játszol, a védelem tehát mélyebben van, és ez nem mindig kedvezett nekem, de hogyha jobb csapatnál játszottam, akkor, tehát akkor jobban szerettem nyilván én is szembe menni a védelemmel, és nem csak háttal fogadni, háttal lenni a kapunak. Úgyhogy ezért volt az, hogy sokszor játszottam balszélen, vagy tízes pozícióban, hogy ott jobban kijöttek az én kvalitásaim.
2: Amerika viszont nagyon bejött neked, egy picit úgy vagy, mint Nikolić, hiszen ő sem az a tipikus center, de ott ő is nagyon élt, meg te is nagyon éltél.
3: Hát a Nikó mindenhol élt. Tehát a Nikó az jó pár országban a gólkirály lett, tehát Amerikában is ezt folytatta. Ugye tehát Amerikáról azt kell tudni, hogy csatárnak nagyon jó, tehát sok területe van a csatának, és támadó foci van, úgyhogy nekünk ez kedvezett.
2: És ha neked itt ilyen jól ment, akkor ott miért nem maradtál több időt?
3: Hát ott pedig, amit előbb is említettem, hogy jól ment a játék, és nem vártuk azt, hogy jön egy olyan katari ajánlat, amit hát el kellett fogadni.
2: Vannak ilyen ajánlatok persze, és az bejött?
3: Nézd, én szerettem ott, szerettem Katarba, ugye akkor volt az EB időszak, tehát az volt az elsőleges nekem, hogy az EB-n szerepeljek, és akkor Ben Stork azt mondta, ha játszok Katarba, akkor meghív, úgyhogy azért is igazoltam oda, hogy közelebb is legyek, ugye a jetlag, meg az amerikai Amerikából való hazautazás Magyarországra, az nem volt egyszerű abban az évben nekem, tehát azt menedzselni nehéz volt. Ugye volt az edzőnek akkor is egy olyan kijelentése, hogy nem örül, hogy megyek az EB-re, és lehet, hogy rám igazolt csatárt ez miatt, úgyhogy összességében így volt jó mindenkinek.
2: Hát Katart akkor te ismered, akkor tudtál volna tanácsot adni, hogyha kérnek mondjuk akár melyik európai csapat, ha odautazik, akkor hogyan kell átállni, viselkedni ott?
3: Igen, voltak ott elegen szerintem, akik ezt megtették, meg tényleg, amit én láttam, nagyon felkészültek voltak, meg nagyon várták ezt a világbajnokságot. Ugye nem egy futballnemzetről beszélünk, tehát szinte nulláról kellett stadionokat felépíteni, az utakat, tehát minden olyan szinten átgondolva volt ez a világbajnokság, hogy mi miért történik, hogy azt én is láthattam ott élőben, és a végén pedig láthatjuk, hogy szerintem egy elég jó világbajnokság van. Nyilván vannak olyan dolgok, amikkel lehet vitatkozni, de összességében szerintem úgy megtették a magukét.
2: Már megjártuk Amerikát, megjártuk Katart, sok helyen jártunk már, de hát neked Amerikában volt még egy visszautad.
3: Így van, hát tudtam, hogy nem lesz hosszú idő, amíg Katarban játszom, tehát 2,5 évre írtam alá, és másfél év után ugye elment az edző, aki engem odavitt, és tehát azért ezekben az arab országokban sokáig nem játszanak ott az emberek, ugye hát szokták mondani, hogyha a sejk megun, akkor hoz egy másikat, úgyhogy nagyjából ugye egy új edző érkezett, ott más játékosokat szeretett volna hozni, és nekem pedig ugye szerencsére volt ez az amerikai opció, hogy vissza tudunk menni újra az MLS-be, és akkor vissza is tértem, igen.
2: Jó volt akkor is?
3: Tehát az is egy érdekes történet, mivel eladott a Kansas Katarba, ezért én saját magam nem tudtam csapatot választani, hanem egy olyan rendszeren kellett, draft rendszeren kellett visszakerülnöm, hogy éppen aki az adott évben az első helyen volt ott, ez volt a Columbus Crew, akihez a játékjogom tartozott, tehát nem én választottam ki, hogy melyik csapatba igazolom. Ott a Los Angeles FC, aki akkor alakult, és a New England volt, akik így velem így versenyben voltak, hogy hova kerülök, mert a Columbus kijelentette, hogy ők, nekik van most csatár, és ezért nem kellek, úgyhogy ott ment szépen a alkú, hogy kiad többet, és akkor így a New Englandhez kerültem.
2: És nem bántod meg?
3: Nem bántam meg, de nem úgy sikerült, ahogy terveztem az az időszak. A New Englandnél, tehát ott is hamar egy váltás volt, tehát aki oda vitt engem, az hiszem 3 hónap után távozott, és Brad Field eljött, aki egy kicsit más típusú játékos gondolt el oda előre.
2: Igen, hát ahogy így hallgatom, azért sokszor volt olyan, amikor az edzőváltás az kifejezetten rossz volt neked.
3: Hát mondhatjuk, igen.
2: A válogatottról beszéljünk egy kicsit, ugye el is mentél azért más országba, hogy részt tudj venni az Európa-bajnokságon, azért ez az Európa-bajnokság, ez a magyar szurkolóknak is nagyon nagy élmény volt, de gondolom, hogy a játékosoknak legalább ekkora.
3: Így van, tehát 40 év után jutott ki újra a Magyarország Európa-bajnokságra, úgyhogy nagy dolog volt, és hát ugye én generációm, tehát mi nem gondolkoztunk ilyenbe, én amikor gyerek voltam, hogy nem ez volt az elsődleges álmom, hogy EB-n szerepeljek, hanem az, hogy címeres ezt magamra öltsem, és ez, hogy egy EB-n is tudtam játszani, az óriási dolog volt, tehát volt egy időszak, amikor ugye Csányi Sándorék átvették az MLS-t, ott olyan fejlesztések, meg tényleg olyan lehetőségek voltak nekünk, hogy ezt szerencsére a fejlődés hozta, és tehát a Dárdai Pali utána hozott egy olyan mentalitást, meg egy olyan hitet a közösségbe, aztán amit Bástork ugye, Bástork alatt kiteljesedett, és sikerült kijutnunk az EB-re.
2: Benne volt még több is a csapatban esetleg, mert sokak szerint ez egy nagyon jó válogatott volt. De bár sokszor mondtuk ezt persze, hát 86-ban is azt gondoltuk, amikor még te meg se születtél, csak 3 évvel később, hogy az a csapat akár világbajnok lehet, aztán tudjuk, hogy milyen eredmények lettek. Tehát, hogy bennetek több volt?
3: Nem gondolom azt, hogy ennél sokkal több volt, tehát szerintem ott a korosztályok szépen így jól alakultak, tehát ott is volt egy idősebb mag, ugye a Gerazoli, Vászrói, Gyugyi, Szalajádi, Király Gabi, tehát ott volt egy erős mag, aki húzta magával a többit, és szerintem arra az időszakra ért ez be, tehát így mi is már elég jó korosztály voltunk, meg idősek ahhoz, hogy felfogjuk, hogy ez mire megy, tehát nem jöttünk zavarba, a tét volt, tehát nyilván a Gerazoliék is átéltek már addigra nagyon sok mindent, és így együtt, tehát az élesebb helyzetekben szerintem elég jól vizsgázott az a csapat, és ez hozta azt, hogy ugye még a csoportot is sikerült megnyerni az EB-n, aztán ott volt egy generációváltás újra, aminek láthatjuk most egy gyümölcsét, tehát jó nézni most ezt a válogatottat újra.
2: Igen, hát ahogy soroltad a neveket, Gera, Juhász, Király, hogy ők már nem is fociznak.
3: Így van, ők most már megpróbálnak másképpen segíteni a futballnak, ők átmentek ugye vezetői szerepkörbe, vagy edzőnek, vagy a Gabi ugye csinálja az akadémiáját, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki, aki nekünk is egy példa lehet, amit ők így most csinálnak a magyar futballért.
2: Aztán Amerikából hazatértél Magyarországra, de nem kis meglepetésre Debrecenbe kerültél, ez hogy sikerült?
3: Így van, tehát ott ugye az Amerika, ugye akkor jött a Covid, tehát Amerikába lejárt a szerződésem, Columbusba. Én azt hittem, megmondom őszintén, hogy ott megnyertük a bajnokságot, hogy sikerül visszaigazolnom Amerikába, de tehát ott is azért a Covid hatás megérkezett. Ugye ott is van a korhatár, hogy megvan szabva, hogy egy csapatban 30, hát ha jól tudom, 1 vagy 2 éves kor után hány idősebb játékos lehet, és még pluszban nem sikerült megszereznem a zöld kártyát, és tehát ez a tárgyalásoknál ez nagy hátrány volt, és hát az elhúzódott sajnos, tehát ugye azt kell tudni, hogy olyan március-áprilisig az MLS-be lehet igazolni, és én kivártam a végéig, ott rizikoztam, hogy ugye januárban járt le a szerződésem, ott volt egy 4 hónap, amit úgy kivártam, hogy hát ha majd így valaki bejelentkezik, nem történt meg. Aztán elment úgy a nyár, hogy mindig nem volt Amerika, és akkor a Huszti Szabi volt az edző Debrecenbe, és akkor mondta a Szabi, hogy menjek le, és akkor így szeptemberre így elengedtem ezt az amerikai történetet, és akkor így a Debrecenbe igazoltam.
2: Ez is egy érdekes lépés volt, nem?
3: Érdekes lépésnek mondhatjuk így utólag, de viszont nagyon jól fogadtak abba az időszakban, ha még szerettem volna futballozni, és még nem akartam abba hagyni, nyilván ahhoz még fiatal voltam, meg kellett hoznom ezt a döntést. Ugye ott is a Szabi sajnos pár mérkőzés után távozott, és...
2: Megint nem könnyítette meg a helyzetedet.
3: Igen, de Kario mester jött, tehát igazából... játszottam tovább, és ugye ott úgy állapodtunk meg, hogy decemberben fel tudom bontani a szerződést, ha úgy szeretném, és még egyszer megpróbáltam Amerikát igazából, hát ha bejön, és ezért bontottam szerződést Debrecenbe.
2: És nem jött be?
3: Nem jött be ismételten, tehát eléggé rossz döntéseket hoztam akkor ez miatt az Amerika miatt, de a zöld kártyát meg szerettem volna szerezni, és úgy biztos, hogy könnyebben tudtam volna más csapathoz igazolni, vagyis ezt mondták a csapatok, hogyha meg lenne a zöld kártyám, akkor könnyebb lenne, és három hónapot kellett volna szerepelnem még valakinél ahhoz, hogy megkapjam a zöld kártyát, tehát nagyjából ez volt a gondolatmenet az én hitemnek, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült.
2: Az MTK-hoz, Magyarországra, az elején ugye azzal kezdtük. Ez természetes volt, hogy ha nem jön össze máshol, akkor mész az MTK-ba?
3: Hát mindig is ez volt a tervem, hogy most a Debrecent, hogyha nem nézzük, akkor hogy az MTK-ba, csak Magyarországon csak az MTK-ba, vagy maximum Győrben, mert győri vagyok, szeretnék játszani. Úgyhogy azért is örülök, hogy most újra visszakerültem az MTK-hoz.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz volt, a hangmérnök Gombár Bendegúz, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Köszönöm a figyelmüket, de ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Virányi Zsolttal.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Magabiztos Győri siker a labdarúgó NB1-ben. A Ferencváros újpesti veresége esetén holnap bajnok lehet az Eto. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában. A Szolnok és a Falkó Szombathely került előnybe a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. 2-0 vezet összesítésben a Pécs a DVTK ellen a női kosárlabda bajnokság fináléjában. Döntős a Honvéd a férfi vízilabda konferencia kupában. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Következzenek a részletek.
0: Sportvilág.
1: Elsőként Cseszregi Balázs foglalja össze, hogy mi történt az Eto DVTK labdarúgó Fizliga mérkőzésen a 32. fordulóban.
2: Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét. Mindkét csapatnak azért voltak céljai ezen a mérkőzésen. Az Etónak a bajnoki címért való küzdelem, még a Diósgyőrnek gyakorlatilag a becsülete volt a tét. És ennek ellenére a Diósgyőr az 5. percben helyzetbe került, Macsó lövését azonban Csinger blokkolta. A 25. percben Sön tekert mellé egy zicserből, majd a 32. percben Bumba lövésénél óriásit védett Bánhegyi, de a visszapattanó megtalálta Bembualit, aki eltörte a labdát és fölélőtt, de hát egy perccel később már vezetett az Eto. Bánati jobboldali beadása után Sön érkezett és a hosszú alsóba fejelt, gyönyörű szép támadás volt. A 44. percben újra Sön volt a főszereplő, az alapvonalról középre rögte a labdát, megpattant a beadása, 3 méterről pedig érkezett Bembualit és a kapuba fejelt. 2-0. Így jól kezdte a második félidőt is az Eto, hiszen a 47. percben már 3-ra növelte előnyét. Bárdos elpasszolta a labdát, ráadásul hátrafelé Bembualit köszönte szépen, rávezette a hátráló Tamás Mákra, majd a bal kezénél érkező Sönhöz passzolt, Sön pedig ezen a mérkőzésen nagyon ritkán hibázott, 3-0. Sőt, a 67. percben jött a 4. Eto gól, egy öngól, bár itt egyelőre még Stefújnak adják, egy szép támadás végén csinált Stefúj egy lövőcselt a bal lábáról, a jobb lábára került a labda, lőtt. Először Holdanfon pattan meg a labda, onnan pedig a fiatal első NB1-es mérkőzését játszó Farkas Ruberről Bánhegyi kapujába. Így aztán 4-0-ra alakult a mérkőzés állása. Mindkét edző nagyon sokat cserélt, jöttek a fiatalok, a további fiatalok, nyugodtan mondhatjuk így. Mindkét oldalon a mérkőzés képesen változott. Az Eto élvezte a játékot, helyzeteket alakított ki, de már nem találtak be Bánhegyi kapujába, és a végeredmény azt gondolom megfelel a papírformának. Eto FC DVTK 4-0.
1: Marosi Ervin elsőként a Győriek vezetőedzőjével Bormé Balázsral beszélgetett.
3: Az Eto egy magabiztos 4-0-ás Diósgyőr elleni győzelemmel lépett még egy nagyot a bajnoki cím felé. Milyen szempontból volt nehéz ez a találkozó?
4: Hát azért nagy tétje van a mérkőzésre, hogy volt a mérkőzésnek, azért az elején érezhető volt, hogy idegesek a srácok, egy kicsit látszott a mérkőzés terhe, hogy nem annyira tudjuk kezelni, túlságosan akartak a játékosok, de ahogy telt múlt az idő, az szerencsére ezt az idegességet leletkőzték, és főleg az első rúgott gólt után már tudtuk a saját játékunkat játszani.
3: Innentől vált, felszabadult-e a csapat?
4: Hát inkább a másik fél időre mondom a teljes felszabadultságot. Ugye a szünet előtti rúgott gól az nagyot dobott az önbizalmon, és nyugodtan játszottunk a másik fél időben, helyzeteket, gólokat rúgtunk, helyzeteket alakítottunk ki, úgyhogy az már teljesen rendben van.
3: Az első 30 percben jól tartotta magát a DVTK, de azért érezhető volt, hogy előbb-utóbb jönni fog az a bizonyos gól, hiszen helyzetekben ekkor is győri helyzetekben bővelkedett a meccs.
4: Hát ugye az első 15 percben nem éreztem, mert nem igen tudtunk helyzeteket csak kialakítani. Aztán úgy a szemben Bualinak volt az első, nem tudom, hányadik percben, a 20. perc körül volt a nagy helyzet, amit jobb lábbal felérugott, de mondom, az első gól az nagy segítség volt.
3: A holnapi nap folyamán akár véget is érhet ez a történet, mármint a bajnoki versenyfutás. Hogy alakul a program? Együtt nézi a csapat az Újpest-Ferencvárost, vagy esetleg szabad napot kapott mindenki?
4: Nem szeretek én a Ferencváros, nem szeretnék a Ferencvárosra foglalkozni, mert tényleg semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy ők ott teljesítenek. Nincs semmilyen közös meccsnézés, mint két nap szabadot adtunk. Hétfőn találkozunk újra, és felkészülünk az utolsó mérkőzésre.
3: Két hét alatt kell majd felkészülni erre az utolsó mérkőzésre. Ez a meccs rutin és a felkészülés rutin szempontjából okoz nehézséget?
4: Nem szokott, kopogjam le, hogy nem szokott akár a válogatott szünetek alatt is a nemzeti csapat mérkőzésének a szünetein sem voltak gondjaink, úgyhogy az első héten egy picit pihenünk, a másik héten pedig 100%-os felkészülés az utolsó mérkőzésre.
1: Kollégánk megszólaltatta a Győriek egyik játékosát, Bánáti Kevint is.
3: Az első 30 percet bírta a Diósgyőr, akkor még nem sikerült feltörni a védekezésüket, utána viszont meg nem állt 4-ig az Eto. Egy újabb nagy lépést tett a csapat, hogyan értékeled a mai estét?
5: Igen, ahogy említetted, az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
3: Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
5: Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtunk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt ez a 3 pont.
3: Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
5: Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó 2 hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
3: Vasárnap lesz egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, hazai győzelem esetén már bajnok lehet az Eto. Együtt fogjátok nézni ezt a meccset, vagy mindenkinek szabad program van vasárnap?
5: Szerintem ezt még megbeszéljük, hogy együtt nézzük, vagy sem. Reméljük, hogy ott is számunkra kedvező eredmény születik. Hogyha nem, akkor pedig nyilván nekünk a maximumot kell nyújtani Kisvárdán is, és akkor nem kell számogatni.
3: Az a sors fintora, hogy igazából az utolsó forduló majd 2 hét múlva lesz, hiszen kupa döntőt rendeznek a következő hétvégén. Hát ez is egyfajta érdekesség lehet, egy mini felkészülést fogtok majd csinálni adott esetben, ha ezen a meccsen dől el a bajnoki cím sorsa?
5: Szerintem fontos lesz az, hogy mentálisan frissen tudjunk belemenni abba a meccsbe is, úgyhogy szerintem inkább frissítő jellege lesz ennek a 2 hétnek, úgyhogy tényleg szerintem ez lesz a legfontosabb, hogy a legfrissebb állapotba tudjunk belemenni abba a meccsbe, és meg tudjuk nyerni.
1: Végül következzen a Miskolciak, a DVTK megbízott vezetőedzője Takács Péter. A riporter még mindig Marosréti Ervin.
3: Az első 20 percben vártál nagy győri rohamokat, mégis az első fél óra után szerezte meg a hazai csapat a vezetést. Addig ült a mérkőzés terve a DVTK-nak?
6: Igen, addig ült. Tudtuk, hogy nagyon sokat lesz a Győrnél a labda, nagyon mélyen és kompaktan kell majd védekeznünk. Viszont a 30. percben lemaradtunk a hosszún a Sönről, ki használta. Onnantól kezdve egy új mérkőzés kezdődött. Én azt gondolom, hogy az első fél időt ki tudtuk volna húzni egy kapott góllal, akkor jobban meccsbe lehettünk volna, de el kell ismerni, ez a Győr, ez egy nagyon-nagyon jó csapat. Gratulálok nekik, mert példát mutatnak nekünk, és van mit tanulnunk tőlük.
3: A fiatalok hozták magukat? Érdekes módon azért nem feltétlen hozzájuk fűződtek azok a hibák, amikből a Győr gólokat szerzett.
6: Egyéni hibákból kaptuk a gólokat. Én azt gondolom, a fiatalok megint csak helytálltak. Nyilván van ekkora különbség jelen pillanatban a két csapat között, pláne úgy, hogy ők tele vannak rutinos játékosokkal. Mi tényleg egy olyan fiatal csapattal jöttünk el, akiknek körülbelül 10 játékosa most fog érettségizni, szóval most játszottak először villanyfényben, néző előtt szerintem még soha, sőt biztos, hogy soha, úgyhogy hát szerettük volna szorosabbá tenni, de még egyszer mondom, tudunk tanulni ebből a mérkőzésből, és szeretnénk is.
3: Jó példát mutatott az Eto, és most a saját bőrükön is érezték a 10 éves akadémisták, hogy hova kell, hova lehet eljutni.
6: Így van. Tehát egy olyan Győrrel játszottunk, akiknek én azt gondolom, hogy nagyon erős klubkultúrája van, és ez szerintem az ő sikerüknek az alapja. Ők is akadémistákba kezdtek el bízni, még az Antonio Munoz idején, és utána a Borbély Balázs azt gondolom, hogy egy fantasztikus csapatot rakott össze, úgyhogy más szint, úgyhogy gratulálok nekik.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. Az idény végén visszavonuló Németh Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően. Németh korábban 37-szer szerepelt a magyar felnőtt válogatottban. Németh Krisztiánnal Demjén Patrik beszélt.
7: Németh Krisztián lejött csereként a pályáról, aláírásokat osztogatott a legifjabb MTK játékosoknak, majd egy kicsit el is érzékenyült a padon. Mi volt az első gondolatod, amikor elhagytad a pályát, úgy néz ki, hogy utoljára profi pályafutásod során?
8: Hát igazából annyi, hogy hálás vagyok, hogy ez megadatott. és hát olyan, hogy nyerjük most már meg ezt a meccset, de nyilván nem sikerült egy-egy lett, összességében szerintem egy X-es meccs volt. Örülök, hogy még itt a végén tudtam egy jót focizni a többiekkel, úgyhogy köszönöm nekik is, szurkolóknak is, mindenkinek, hogy elbúcsúztattak.
7: Szurkolókat elnézve bennük sem volt hiányérzet a döntetlen ellenére sem, gondolom akkor benned sem azért, ez mégiscsak egy ünnepi alkalom volt így.
8: Így van, igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
7: 2005. novemberében a Győr ellen a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezvenc Vitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andre is, előtted az utódaid?
8: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. És így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárás volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
1: Kazinc Barszika Kisvárda szintén a labdarúgó NB1-ben 2-1-2-0-as első félidőt követően. Holnap, vagyis vasárnap 13 óra 30 perctől Paks Debrecen, majd 16 órától Újpest FC Ferencváros mérkőzést rendeznek a Fizzligában. Ha az Újpest legyőzi a címvédő FTC-t, akkor 2013 után újra bajnok lesz a Győri Eto. A már bajnok Bayern München hazai pályán a 100. percben esett öngóllal 3-3-as döntetlenre mentette a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó bajnokságban. Egy végeredmény Angliából Arsenal Fulham 3-0. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A részleteket Németh Kornél mondja el.
9: Audi Eto KC FTC Real Cargo Hungária 32-28. A négyszeres kupagyőztes Ferencváros nem lesz ott a török boldog női Magyar Kupa fináliában, mert hogy az Eto 4 góllal legyőzi a budapesti zöldfehér csapatot úgy, hogy jól kezdett a Győr, 4-2-re és 6-3-ra is ellépett Per Johansson együttese. Hausért kellett kiemelni a meccs elején, aki egymaga 7 gólt szerzett az első félidőben. Viszont a holland kiváló átlövő játéka 10-9-nél egyre zárkózott a Fradi, Málesztejni 4, illetve Simon 5 góljának köszönhetően, ezek mind-mind az első félidőben születtek. 13-12-nél Málesztejni 4. gólja után Simon Petra előtt adódott egy egyenlítési lehetőség, Simon ott a kapufát találta el, így végül is nem tudott a Fradi egalizálni, a Győr 2-vel ellépett és a szünetben 17-15-re vezetett. Nem volt érdemi kapus teljesítmény egyik oldalon sem, a Fradiban Bödebíró Blankát, Laura Glozer, a Győrnél pedig Szakót, Szemerei Zsófi váltotta, és bizony utóbbi játékos pályára küldése döntő faktornak bizonyult. Szemerei az egész második félidőben 50% körüli teljesítményen védett, a 36. percben 23-15-nél 8 góllal ellépett a Győr együttese, tehát 6-0-al kezdte a második félidőt az Eto. A meccs legjobbja nem véletlenül Szemerei Zsófi lett, és ezt a megszerzett előnyt, hát divatos szóval élve, vagy külföldi szóval, idegen szóval élve, hadd mondjam így, jól menedzselte a Győr, jól gazdálkodott az előnyével Per Johansson csapata, hiszen a végeredmény tehát még egyszer a tatabányai multifunkciós csarnokban Győr Ferencváros 32-28, az Eto várja ellenfelét a vasárnapi fináléban.
1: Szabó Szilvia elsőként a győriek válogatott kapusát, Szemerei Zsófiát kérdezte.
10: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
11: Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a másik fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
10: Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
11: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
10: Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a Magyar Kupa győzelemtől, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát?
11: Természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idei évben, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálódás szempontjából.
10: Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap?
11: Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk, hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
1: A ferencvárosi Simon Petra is értékelt.
10: Mi van most benned? Mi változott szerinted az első fél időhöz képest a másodikban?
12: Igazából ezt nem nehéz megmondani. Azt, amit el akartunk kerülni az egész mérkőzés során, hogy ne kapjunk gyorsanás gólokat, az volt a probléma, hogy azokat igazából elkezdtük kapni a második fél idő elején. Nyilvánvalóan ezek az eladott labdákból vagy a védett lövésekből történt. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nyilván küzdöttünk végig, és azt akartuk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, esetleg győzünk is. Ez most nem sikerült, de igazából már nem tudom viselni be.
10: Te személy szerint hogy bírod ezt a tempót, ezt a dinamikát, az, hogy ilyen sok játékperc, 3 órád, ugye így sérülés a betegségek miatt?
12: Igazából nincs más után, ezt kell vállalnom, beleadnom 100%-ot, amennyit csak tudok. Nyilván próbálkozok, azért én is fáradok, így a szezon során folyamatosan a mérkőzések kivettek belőlem, de nyilván ez nem kifogás arra, hogy voltak nekem is nyilván rosszabb periódusom a mai mérkőzésen. Ez a szezon már így fog lemenni, de még holnap azért szeretném megnyerni ezt a bronz mérkőzést.
1: A másik ágon Debrecen Mosonmagyaróvár 28-23 kolléganőnk Szabó Szilvia Hámori konszuélát is megszólaltatta Tatabányán.
10: Gratulálunk, irány a Magyar Kupa döntője, hogy készültetek a Mosonmagyaróvár ellen. Ugye a bajnokságban magabiztosan győztétek le őket, de azért ez egy más műfaj, ez a Magyar Kupa 4-es döntő.
13: Így van, minden kupa döntő azt gondolom, hogy teljesen más, mint egy bajnoki mérkőzés, és hát így készültünk, hogy ez egy ilyen meccs lesz, és hogy nagy küzdés lesz, és szerintem az is volt, mind a két oldalon, és egy fizikális mérkőzés volt.
10: Kívülről úgy tűnt, hogy mindig nálatok volt az előny, akár meg is léphettetek volna, de valahogy mindig megakadt valami, és mindig felzárkozott a Mosonmagyaróvár belülről, ez hogy nézett ki?
13: Pont így. Igen, sok olyan ember, akinek eddig kisebb felelőssége volt, most előre kellett lépnie, hiszen a héten elvesztettük Oszit, és most a meccs közben Jovit is. Próbáltuk őket pótolni, de közben arra is igyekeztünk figyelni, hogy holnapra is maradjon energia. Valószínűleg ezért voltak ezek a hullámvölgyek.
10: Pontosan, ahogy mondtad, ti kevesebbet pihentek, mint a holnapi ellenfél a Győr, amely ugye most, hogy a Ferencváros legyőzte kupa győzelemig, meg sem szeretne állni, mi lesz holnap a kulcs. És ugye a Bajnokok Ligájában egyszer már le tudtátok győzni őket.
13: Így van, hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mi szeretnénk kőkeményen védekezni, összeállni, főleg ugye a belső poszton az egyegyező játékosok ellen megoldani a védekezést, és hát bármi lehetséges. Igen, a BL-ben már egyszer el tudtuk őket kapni, és jó lenne ezt még egyszer megismételni.
10: Utolsó kérdés, neked mi a szereped itt a csapat körül? Tehát abban, hogy holnapra kellően felrázd a csapatot, és kellően motivált legyen mindenki?
13: Hát ez vagyok, aki igyekszik felrázni a többieket. Mindig igyekszem egy kicsit buli hangulatot alakítani az öltözőben, és ezzel tüzelni a többieket. Sportvilág.
1: A férfi kézilabda bajnokságban a Veszprém Komló 41-34. Kosárlabda. Tóth Béla összefoglalja, hogy miként végzett Miskolcon a DVTK és az NK Pécs a női kosárlabda bajnokság döntőjének második összecsapásán.
14: Bravúros teljesítményen Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr, Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Nakszenetben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt Egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny, innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovics fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egy ízben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült. Az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen.
1: A mérkőzést követően Korsós Kristóf a győztes csapat egyik játékosát Török Ágnes kérte értékelésre.
15: Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
16: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nyanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépéssel vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
15: Ugye az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint a sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
16: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
15: Neked ugye korábbról is volt már azért döntős tapasztalatod. Mit kaptál el itt a meccs elején, mert ott nagyon sültek a dobások?
16: Hát úgy voltam vele, hogy én ma győztesen szeretném elhagyni ezt a pályát, mert azokért a lányokért, akik itt vannak, illetve azok, akik nem lehetnek velünk sérülések miatt, értük szerettem volna küzdeni, és ez volt igazából a fejemben, és igazából kedden is ez lesz, szóval folytatjuk.
1: A férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében az első mérkőzéseken a Falkó Szombathely a Kaposvárt, a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán. Szolnok Atomerőmű 88-74, még Falkó Kaposvár 97-79. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináliába. Szívos Márton együttese az aténi döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. A Honvéd a holnapi döntőben az olasz Bolognával mérkőzik majd. A férfi vízilabda bajnokságban 36 gólos mérkőzésen ért el 10 gólos sikert a Ferencváros a Szolnok ellen a Népligetben, ezzel a címvédő egy mérkőzéssel eldöntötte az elődöntőt, és sorozatban 5-5-ször döntős. FTC Szolnok 23-13. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert Japán ellen a rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtezőtorna második fordulójában. Jégkorong a magyar felnőtt férfi válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében, a két hét múlva esedékes elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Egész pontosan két hét múlva kezdődik az alcsoportos VB. Halljuk a dánok és a norvégok elleni vereség után a mostani szombati dánok elleni 7-4-es vereséget követően Majoros Gergely szövetségi kapitányt.
17: Én nem szeretek amögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Természetesen nem megyünk úgy bele mérkőzésbe, hogy szeretnénk elveszíteni, tehát akkor valami nem jól alakult, nem a mi szájézünk szerint sikerült alakítani az eseményeket. És ez nagyjából le is írja szerintem azt, ami történt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy tök jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen lejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett a vége.
1: Svájc a világbajnokság helyszíne, ott Kanadában zárjátok a felkészülést, és akkor ugye még lesz jövő héten egy szlovéniai bledi mérkőzés a szlovénak ellen. A keret szűkítés az mikorra várható? Már ebben is rutinos vagy, mert ilyet is mondhatunk, hogy egymás után második elit VB-re készülsz a válogatotta.
17: Mindkét túra előtt kénytelenek leszünk szűkíteni a keretem. Most meg sok kérdés van, kisebb-nagyobb sérülések, ezek mikor jönnek rendbe. Amíg ezekre nem kapunk választ, addig nyilván nem fogjuk tudni a végleges Szlovéniába utazó keretet kialakítani. Meglátjuk, hogy mikor lesz pontos információ a kisebb sérülésekkel kapcsolatban, vagy bebizonyosodik, hogy tényleg kisebb, vagy esetleg van köztük nagyobb is. És ugye még van egy játékosunk, aki játékban, Galló Vilmos a finn döntőben, úgyhogy attól is függ, hogy ott hogy alakulnak majd a dolgok, és ő mikor tud csatlakozni, de még egyszer mondom, egy minimális szűkítés most kell eszközölni, majd a szlovén túra előtt, és utána majd a VB előtt még egyet.
1: Zárásul azt áruld el, hogy mi a legnehezebb ilyenkor, tehát hogy jobb lenne, ha már kezdődne a világbajnokság, persze hát itt előbb mondtad, hogy Galló Vilmos még a finn bajnokság döntőjében, ő pedig azért meghatározó játékos, emiatt is meg enélkül is, szóval nyilván nem mindegy, hogy Gallóval vagy Galló nélkül, de hogy ez, mi a legfőbb cél a maradék két mérkőzésen a felkészülés során?
17: Hát ez sokrétű, vannak még taktikai dolgok is, meg technikai dolgok, amin szeretnénk csiszolni, csapattaktikai és egyéni taktikai is.

0: percig.
1: Sportvilág.
2: Atlétika. Botaejtés miatt kizárták a magyar női 400-as váltót a botszvanai váltóvilágbajnokságon. A selejtezőben Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna állt rajthoz. Sajnos a második váltás Takács és Kozák között nem sikerült, így elejtették a botot. Fallabda. A magyar férfi válogatott megőrizte divízió 1-es tagságát az Európa-bajnokságon. A magyar együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, további három csoport harmadikkal a 9-től a 12. helyért játszott. Végül az utolsó fordulóban a belgákkal szemben győztek a mieink, ezzel a magyar csapat a 10. helyen végzett. Akárcsak egy héttel ezelőtt Ibizán, most Olaszországban is megnyerte Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának harmadik fordulójában. Ugyanitt Fábián Bettina 7. lett. Ismét a labdarúgás. Megszállták a pályát a szurkolók Pozsonyban, hiszen a pozsonyi Szlován bajnok lett a nagy rivális Dac a Dunaszerdahely ellen, miután 1-0-ra legyőzte. A fővárosiak 3 fordulóval a bajnokság vége előtt így 10 pont előnnyel biztosították be az első helyet. A Dac jelenleg a második helyen áll, 5 pont előnnyel a Nagy Szombat előtt. Magyar szempontból fontos bajnoki mérkőzést rendeztek Romániában is. Az alsóházban 2 mérkőzést bonyolítottak le, a Konstanca a Botosan ellen 1-1-es döntetlent ért el, a Galac a Metaglobus ellen pedig 2-2-t. A két döntetlen miatt matematikailag is biztossá vált a Csíkszered a bennmaradása a román első osztályban. A végén megismétlem, hogy a labdarúgó NB1 szombati mérkőzésein a bajnoki táblázatot jelenleg győzelmével 4 ponttal vezető Eto otthon 4-0-ra verte a DVTK-t. Holnap 16 órától a Megyeri úton Újpest FC Ferencváros derbi, amennyiben az újpestiek legyőzik, amit több mint 10 éve nem sikerült, a Ferencvárost. Szóval, ha az Újpest nyer, akkor az Eto 2013 után újra bajnok lehet. Az NB1-ben a két mai másik végeredmény, Kazincbarcika, Kisvárda 2-1 és MTK Nyíregyháza 1-1. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, véget ért a Sportvilág, Birányi Zsolt búcsúzik. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Viszont hallásra!
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
4: Női edző a férfi Bundesligában. Kupagyőztes a Ferencváros együttese. Meg annyi téma a Csajok Ligája 8. adásában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a stúdióban, Németh Kornél, illetve természetesen a szokásoknak megfelelően Elbert Gábor. Mivel meg annyi témával készültünk, ezúttal különleges vendégünk nem lesz a mostani adásban. Ellenben tényleg megpróbálunk mindent alaposan kivesézni. Kezdjük a legfrissebb emlékkel, hiszen nem is olyan nagyon régi az, hogy a Ferencváros együttese hosszú idő után megnyerte a Magyar Kupát. Pici párhuzamot érzek, ha már említettem, hogy beszélünk a Schäfer András féle Union Berlin női edzőjéről, a férfi Ferencváros és a női Ferencváros együttese között, hiszen a férfi Fradi is Magyar Kupa győzelemre hajt. A Fradi női csapata is relatíve hosszú idő után tudott nyerni. Milyen volt ez a kupadöntő, Gábor?
5: Egy kicsit messzebbről indulunk, azt kell mondanom, hogy a két edzőt mindenféleképpen érdemes dicsérni.
4: Akkor ha már rögtön az edzőkkel kezded, akkor viszont említsük meg, és akkor kezdjük onnan, hogy az, amit Dörnyei Balázs művel magyar szinten, női szinten, arra szerintem szavak nincsenek. Az, hogy zseniális, csodálatos, elképesztő. Most nincs előttem a pontos szám, és nem akarok butaságot mondani, de ugye sorozatban játszott 4-szer döntőt, és nyert a Győrrel. Most ugye játszott egyet a Honvéddal az 5, és előtte a Fradival meg nem tudom én hányszor.
5: Igen, azt hiszem 10. vagy 11. kupa döntője. Sorozatban,
4: igen.
5: Tehát, és erre meg kell emlékezni.
4: Igen, azért mondom, hogy ezt egy picit később akartam behozni.
5: Bocsánat.
4: De akkor ne, semmi gond. Akkor viszont kezdjük innen, vagy nézzük innen a dolgot, hogy az, hogy a Honvéd Dörnyei Balázsra lejutott a fináléba, az önmagában egy komoly, bravúros teljesítmény, úgyhogy a Puskás Akadémia, az MTK, a Győr, azok a csapatok, amelyek a bajnokságban az első 4 helyen állnak, a Honvéd ott nincs az első 4 helyen, sehol nem szerepeltek.
5: Így van, ott formálódik megint Balázs kezei alatt valami. Ugye ő valóban a Fradinál, aztán a Győrnél is szisztematikusan építette a csapatát, és most egy olyan helyen van, ahol a

0: azt hiszem az a Sanyinak a beosztása, hogy elnöki megbízott, vagy Úri tulajdonosi Sándor, megbízott.
1: Nevezzük nevén közben, igen, hogy ő a kispesti csapatnál.
0: És ő is őrült, ha a női labdarúgásról van szó, ugye, hogy Diós Györöt épített komoly csapatot néhány évvel ezelőtt. Tehát, hogy Balázs most talált egy olyan közeget, ahol biztosan nem kérdés az, hogy a női labdarúgást támogatja a klub, így nyugodtan építkezhet, és ez látszik akár egy fél szezonon belül is, nem csak az átigazolásoknál, vagy hogy kiket vesz kölcsön. Az óriási bravúr, hogy bejutott a kupadöntőbe.
1: A kupának ugye ez egy sajátosság, azért azt gyorsan tegyük hozzá, a Puskás, az Eto, az MTK védelmében, hogy azért ez ugyanúgy megtörténik más, ha most férfi példát akarnék hozni, amikor mondjuk Zalaegerszeg Budafok döntőt rendeztek a Magyar Kupában, tehát nem ördögtől való az, hogy egy a bajnokságban kevésbé magasan jegyzett csapat eljut a fináléba. A finálé viszont olyan volt, hogy itt is rögzítsük a tényt, 3-0-ra nyert a Ferencváros együttese. Ha azt mondom, hogy ez hülyen tükrözi a pályán látottakat, meg a két csapat közötti különbséget, akkor én azt hiszem, hogy nem túlzok, de kérlek, erősíts vagy cáfolj.
0: Igen, és akkor beszélek a másik edzőről is. Tehát amiben meg Albert Florian elképesztő, amit művel, az az, hogy amikor valódi tét van és döntő van, hiszen ha valaki nem tudná, a női labdarúgó bajnokságban döntő van, tehát a két kör után első két helyen végző csapat, aztán két győztes meccsig tartó
1: döntőt játszik. Igen, ez a két kör után, ez azt jelenti, hogy mindenki játszik egymással oda-vissza, és utána az első két helyezett a bajnoki döntőben mérkőzik meg a bajnoki címért, a harmadik és a negyedik helyezett is játszik egy oda-visszavágós meccset a dobogó harmadik fokáért.
0: Így van, és ezeket a döntőket kétszer egymásnál bajnoki döntőt, most kupa döntőt, mert 2021 után jutott be újra a Fradi a döntőbe. Ezeket a Flori hihetetlen módon menedzseli. Tehát valóban tegnap...
1: Ezért is hozták a Fradihoz őt, és bocsánat, hogy egy picit megszakítalak és közbeszólok. Én emlékszem rá, hogy amikor elindult ez a közös kaland a Ferencváros női csapata és Albert Florian között, talán rögtön a BL főtáblával, vagy a BL múltjával, a Real Madrid ellenlőtt góljával harangozták be a Ferencvárosnál, vagy mutatták be, hogy egy olyan ember kerül a kispadra, vagy egy olyan személyiség, aki ízig-vérig fradista, ezer szárral kötődik a klubhoz. Mi több ezt a Real Madrid elleni gólját tényleg a mai napig lehet mutogatni, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és egy pici személyes élményt hadd osszak meg, hogy a kapu mögött, a kapu mögött, ahova ez a gól született 95. november 1-én szakadó esőben, ott lehettem és élőben élhettem át gyerekként, tehát hogy ez generációkat fog összekötni, és ezek szerint tényleg működik, mert hogy látod, nem sokat beszéltünk róla itt a Csajok Ligájában is, hogy nemzetközi szinten is varázsolt a csapattal, folyamatosan alakuló, változó, formálódó kerettel, messze nem az elmúlt éveket nézve a legerősebbnek tűnő ferencvárosi névsorral, és mégis ott van, hogy kupagyőzelem, egy nagyszerű nemzetközi szereplés, és ki tudja, mit hoz még majd a bajnoki véghajrá.
0: Igen, számukra. És ezeket a döntőket elképesztően menedzseli, tehát, hogy ahogy mondtad, nem volt kérdés ebben a kupadöntőben, hogy ki fog győzni, teljesen egyértelmű volt, hogy a Fradi nyer. Ehhez kellett az, hogy viszonylag korán betalálta, kellett az, hogy a Honvédnak a japán középása lehúzza a fejét egy szögletnél, és szülessen viszont hamar egy második elég szerencsétlen gól. Egyetlen egy esélyt láttam a Honvédnál, ugye 0-2-nél volt egy 16-oson belül megszerzett labdája a Honvédnak, amit aztán sikerült kihagyni, és ott láttam Dörnyei Balázs arcán az, hogy először a kezébe temeti a fejét, és utána pedig ő maga is mosolyog azon, hogy ezt is ki lehetett hagyni. Tehát ha kupadöntőről beszélünk, én azt gondolom, hogy a Honvéd az óriási bravúr, hogy eljutott a döntőig, és ez Balázs előtt tényleg kalapemelés, de a döntő az teljesen egyértelmű volt, tehát az látszott, hogy a Fradinak minőségi fölénye van.
1: Csapatjáték ez, de azért egy-két játékosról beszéljünk külön is. Csányi Diana az egyik közülük, aki a válogatottban most az észak-macedónok ellen például egy lazamester hármassal jelentkezett. 100 év óta nem volt már a kis túlzásra, tessék érteni a 100 évet, szóval nagyon régen nem láttunk tőle ennyire eredményes jó játékot. A kupadöntőben is eredményes volt, ez gondolom törvényszerűen hozza magát, nem? Vagy egyik a másik kölcsönhatásban áll, hogyha a válogatottból jó szájízzel érkezel haza. Mindig el szokták mondani az edzők, mindig panaszkodnak, hogy szanaszét voltak a játékosaim, nem tudtunk rendesen készülni. A Fradi ennek meg is itt a picit a levét, ugye a Budaörs elleni bajnokira visszautalva, ami a teljesen értelmezhetetlen kategória nagyon sok esetben, hogy az abszolút sereghajtó Budaörs, a címvédő és bajnoki címre hajtó törő Ferencvárosa játszik egy-egyes döntetlent, egy olyan mérkőzésen, ahol amúgy Fikett Laura élete produkcióját nyújtja a Budaörsi kapuban, de ettől függetlenül, tehát hogy pont ez a meccs volt az, ahol Albert Florian egyébként pontosan emlékszem rá, hogy elmondta ezt, hogy szanaszét voltak az emberei, de mégis valahol én érzem a kölcsönhatást. Jól érzem a kölcsönhatást itt Csányi Dia esetében,
0: abszolút,
1: hogy a válogatott mester hármas után azért egy kupadöntőben gólt szerezni, ezek olyan pillanatok, amiket ő sem feled egy jó darabig, sőt talán soha.
0: Igen, és hiába a C-ligában játszik a női válogatott, azért Mesterhármas tudni címeres mezben.
1: Ez az utcák terek bajnokságán is a Mesterhármas, az Mesterhármas.
0: Nem kell megmagyarázni. Nagyon jó volt látni egyébként a válogatottot, hogy hosszú-hosszú időtlen tűnt úgy először, hogy a lányok élvezik, mosolygósan futballoznak, és nagyon nagy fölénnyel győztek, és ha ebből jön haza valaki, akkor nyilván nem a fáradtságot érzi, hanem sokkal inkább azt, hogy föltöltődött. Azt mondják a fradista lányok valóban, hogy te is mondtad, hogy a Budaörs ellen egy hétre való helyzetet hagytak ki, úgy, hogy van olyan meccs, amikor bármeddig játszott, nem fogsz tudni győzni, ez egy olyan volt. Itt viszont a Honvéd ellen, nekem egyébként az egész kupadöntőből, ha már személyek, akkor az volt nagyon jó, hogy számos olyan tizenéves futballozott meggyőzően, akikre lehet, vagy lehetne a női labdarúgás jövőjét építeni. Ugye,
1: miért mondod feltételes módban?
0: Hát mert ezt, ugye szoktuk azt mondani, nem csak a külső körülményekre hivatkozunk, hanem magának a közegnek is kell ebben változni. Tehát több szakmaiság, több munka, ez sosem már, de hogy Túróczi Anna például stabil játékos a Fradinak tizenévesen. Ugye Hanász Vanda úgy kezdett el a Fradi felnőttben focizni, mintha mindig ott játszott volna, csereként állt be. A másik oldalon, hogy a szünetbe jött be három fiatal Fradiból a Honvédnak kölcsönadott játékos, és aki figyelte, Gégény Petra szerintem a Honvéd legjobbja volt, egy fél időt megmutatta, hogy miért tartják őt a korosztály legtehetségesebb játékosának, de Krizsánniki a Honvéd kapujában már nem volt szerencséje. A Nagy Vikinek a lövését nem lehetett védeni a szögletnél, meg a saját társa Babrát ki vele, de ő is egy óriási tehetség, tehát hogy van jövője a magyar női labdarúgásnak, ez akár ezen a kupadöntőn is látható volt.
1: Mit szólsz a ferencvárosi nagyokhoz, Vanessához és Viktóriához? Zseniálisan érzik egymást. Viktóriának van ugye most gólja a kupadöntőből, de hát nincs olyan bajnoki mérkőzés, ahol ne lehetne felfedezni. Tényleg én így szoktam mondani, hogy a ferencvárosi nagyok összjátéka, és ez a szószoros értelmében igaz most, mert hogy Vanessa ráadásul még egy hórihorgas termetű játékos. Tényleg mind a ketten egyébként kifejezetten jól és eredményesen is játszanak.
0: Megint csak Albert Florian dicsérném. Ugye Nagy Vikit szépen, szisztematikusan építette föl, jó ideje ott van már a Ferencváros első csapatának keretében, egy szlovákiai magyar lányról beszélünk, akit fölépített, és mostanra kihagyhatatlan lett a Fradi csapatából. Nagy van ez, egy hosszú sérülés után Soroksáron próbálta magát összerakni, onnan hozta át a Fradiba Albert Florian, és elképesztő tudatossággal rakta őt össze úgy, hogy aki látta Nagy Vanessát, ahogy mondtad, egy hórihorgas játékos, a nagy labdarúgásban ez egy óriási előny, hogy egy feje magasabb a mezőnynél, és Albert Florian megtanította neki azt, hogy ezt a testet hogyan lehet hatékonyan használni a futballban.
1: Igen, nem tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani, meg pláne hölgyek esetében próbálok óvatosan fogalmazni, de hogy sokszor látjuk azt, hogy ugye az ilyen hórihorgas termető emberkéknek a mozgás koordinációja sem minden esetben a legjobb, de most Vanessa esetében ez abszolút nem jelenik most már meg. Tehát most már tényleg azt látod rajta, hogy teljes mértékben ura a hórihorgas testének.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai kérdés, hogy lásd, hogy kit mire lehet használni a pályán, és annak a fizikai elemeit, és a stratégiai és taktikai elemeit, a technikai, tehát hogy mindent összerakni, hogy ő aztán gólkirály tudjon lenni. Nyilván nem szabad tőle olyat várni, amire akár a fizikai adottságai okán nem vagy alig alkalmas, viszont amit ki lehet hozni abból, hogy valaki nő létére 180 centi fölött van és center tud játszani, az maximálisan kihozza belőle
1: Albert Florian. Meg tudja őt tartani a Ferencváros?
0: Szerintem biztos nem.
1: De ez most egyébként egyik szemünk sír, a másik meg nevet, ugye?
0: Most már ott tartunk, és nem is tudom, valakivel beszélgettem a napokban erről, hogy a női labdarúgó válogatott keretben lényegesen több Bundesliga játékos van, mint a férfiben. Tehát még nem tartunk ott, hogy legyen 30-40 nemzetközi szinten jegyzett játékosunk, de én abszolút el tudom képzelni, hogy ezzel a fizikummal akár a Bundesligába játszon, az ott is érték. Tehát, hogy nem is szabad itt maradni, nem lenézve a magyar bajnokságot meg a Fradit, de hogy a magyar női labdarúgásnak az az érdeke, hogy azok a játékosok...
1: De maradhatna még a következő, ha lesz nemzetközi, mondjuk selejtező torna addig, hogy tudjunk arról beszélni itt a Csajok Ligájában is például, hogy, hogy siker, mert egyébként azért azt is tegyük hozzá, hogy kell az, ugye, tehát hogy mi magunk is nagyon dicsértük, ha kell, tudunk dicsérni, és ha kell, akkor nyilván a realitások talaján mozogva kritikát is meg tudunk fogalmazni, de ugye abban nincs vita, vagy kérlek segíts, erősíts, vagy cáfolj meg ebben a gondolatomban, én azt érzem, hogy azért nagyon kell az, hogy a mindenkori magyar csapat, ez ugyanúgy igaz a fiúkra is, ugye most a Fradi volt nagyon sokáig az a csapat, amelyik szállította a nemzetközi eredményeket, sőt csak és kizárólag. És
0: miért múlt időben mondod?
1: Nem, akkor úgy mondom, hogy szállítja, és akkor most ugye nem tudjuk, hogy a Győr elleni versenyfutásnak mi lesz a vége. Tiszta szívből kívánom, hogy az Eto is éljen ezzel a lehetőséggel, hogyha éppen az Eto lesz ugye a fiúknál a bajnok, megvan az a lehetősége, hogy hogy van egy védőháló mögötte, hiszen ki tud pottyanni, vagy vissza tud pottyanni az Európa Ligába, onnan még mindig van a Konferencia Ligába, tehát hogy azért egy Konferencia Liga főtáblát bajnokként indulva elérni, azt talán azt mondhatjuk, ugye, hogy az nem kellene, hogy gondot okozzon. Én szerintem ma már itt
0: nem
1: tartunk.
0: Egy túlzó elvárás, én így fogalmazom.
1: Oké, akkor köszönöm, és akkor a kettőből mindenki vérmérséklete szerint rakja össze. De ugyanezt gondolom a lányoknál is, hogy azért azzal, hogy a Fradi most át tudta lépni hosszú-hosszú idő után a saját árnyékát, és végre tovább jutott, és utána a második számú sorozat, ami végre elindult, és ott van magyar csapat. Tehát, hogy ehhez viszont kell az, hogy Nagy Vanessa itt maradjon, kell az, hogy nézd a Pécs csapatát, Turi Borit mennyit dicsértük. Amióta nincs Turi Bori a Pécs együttesében, a Pécs csapata...
0: Más.
1: És más is, igen. Visszábesett. Valamelyik
0: reggel erről beszélgettetek a stúdióban szuperlevélyekkel, hogyha egy ember kiesik egy kézilabda, egy jégkorong csapatból, és ez a futballban ugyanúgy igaz, mondjuk a Pécsnél a Turi Bori kiesése, az egy egész más... karakterű csapatot eredményez, hiszen nincs egy Hóri Horgas
1: szóval
0: centre.
1: Akkor lehetne az, hogy akkor még van ezt a maradjon? Tehát van valami ilyen csomag szerint? Tehát most ez nyilván viccesen, meg ilyen szurkolói
0: igen,
1: módon.
0: Igen, de egyébként ilyen létezik, tehát hogy léteznek olyan megállapodások, hogy az általános időszakon belül nyilván kell lépni és menni, de hogy van olyan, amikor azt a szerződést kötik meg, hogy játszik, amíg van nemzetközi kupa, és utána el volt ilyen a Paksnál Szaponos Péter, ugye védett a nemzetközi kupában, a Paksban, és volt egy megállapodás, hogy mi az az időpont, amikor elmegy Szaúd-Arábiába, szerencsére a Paks ment tovább, tehát ott hiányzott a kapuból, vagy nem hiányzott, ez megint szurkoló vérmérséklet, de hogy elment. Tehát ilyen egyébként lehetne.
1: Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Akartam volna még egy játékosról beszélni, ha már szimbolikus jelentőségű, de tényszerűen csak említsük meg, hogy Fenyvesi Evelin, illetve most már Könceiné Fenyvesi Evelin, így helyes a megszólítás lévén férjezett asszonyról beszélünk. A Fradi összes nagy trófeájánál ott lehetett, és az, hogy szimbolikusan csapatkapitányként ő emelhette magasba a magyar kupát, ráadásul sérülés után visszatérve, nekem ez is egy szívet melengető jelenet volt. Ráadásul szerintem ennyi belefér, ugye ennyire ezt el lehet mondani, hogy én tehát személyes nagy kedvencem, és nagyon elfogult is vagyok.
0: Nekem is vannak szemben olyan játékosok, akikkel elfogult vagyok.
1: Ugye ez nem probléma, hogyha ez...
0: Én azt gondolom, hogy nem, sőt, tehát szenvedély nélkül nem lehet a sportot csinálni, sem hát megnézni
1: ezt
0: sem.
1: Ezt akartam, tehát, akkor, jó, akkor jó helyen jár.
0: Szerintem rendben vagy, jó helyen vagy a sportban, igen. Persze, hát az Evelin, tehát nehéz jelzőket találni arra, amit ő a magyar női labdarúgásban végigcsinált, úgyhogy őt mondjuk nem lehetne Hóri Horgasnak nevezni.
1: Hát őt mindennek tehát, lehet. Van... Hát Dörnyei Balázs el is nevezte, most lehet, hogy ez a nagy közönség számára kevésbé ismert, és lehet, hogy most egy olyan dolgot adok ki, amit nem biztos, hogy kellett volna, de volt neki olyan beceneve a Fenyőn túl Picúr is. Így van. Egyébként. Úgyhogy...
0: De tehát egy fantasztikus karakterű ember, nagyon jó, hogy ő még ott van a Fradiban, hogy rajta van a karszalag, mert ha valakitől, akkor a gyerekek tőle tudnak tanulni, és nem csak, vagy nem első van labdarúgás.
1: Ezt akartam mondani, és ez a legfontosabb. Na de ha már a Bundesligát említetted, hogy a női mezőnyben rengeteg Bundesliga játékosunk van, itt és most a Csajok Ligájában én azt hiszem, hogy mindenféle aspektusból megvizsgálhatjuk, hogy nagyon sokat beszéltünk már róla itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy mi történik a férfi Bundesligában Schäfer András csapatánál, az Union Berlinnél. Mielőtt most itt tényleg elkezdenénk szétcincálni a dolgokat, meglepette téged, bármilyen szinten meglepő-e a folyamatokat látva, azt tapasztalva, nyakig benne élve, hiszen egyébként beszéljünk arról is, hogy van személyes élményed Bajnokok ligájából például. Tehát, hogy nem csak úgy beszélünk itt a dolgokról, hogy elolvastunk két cikket, vagy beszéltünk egy emberrel, hanem például Gábor ott volt személyesen a Bayern Barcelona BL elődöntő első felvonáson. Tehát, hogy ténylegesen testközelből merünk véleményt formálni. Ezért kérdezem, és nem álnaivan kérdezem, hogy meglepette téged az, ami történik az Union Berlinnél?
0: Nem, és az különösen nem, hogy ez Németországban történt meg. Tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosság szintjén a német társadalom az nagyon elfogadó. Tehát ha valahol ez benne volt a pakliban, hogy egy nő oda kerülhessen a férfi labdarúgásban komoly pozícióba, ugye vezetők már vannak egyébként többfelé, de hogy akár vezetőedzőként is, ez szerintem Németországon nem meglepő. Én szeretném azt, hogy a magyar sportban is mindig mindenhol az legyen a döntő, hogy valaki alkalmas vagy nem. Nem az, hogy férfi vagy nő, vagy milyen magas, vagy szemüveges,
1: igen,
0: vagy nem.
1: Ebben teljesen egyetértek. Viszont de. Arról sokat beszéltünk már adáson kívül is, de itt adásban is elmondtuk, és szerintem ezt is tényszerűen kell rögzíteni, hogy a magyar közeg még most per pillanat biztos, hogy nem áll készen erre.
0: És a mondatom vége az lett volna, hogy ami meglepett, az, hogy a német közeg sem. Tehát, hogy meglepően sok támadás érte.
1: Tehát az, hogy Marie-Louise, tehát, hogy mennyi támadás érte, ugye nevezzük.
0: Az inkább meglepett egyébként.
1: És úgy, hogy olyan kommenteket kapott, és most megint nem akarok azt, hogy merjünk, nem tudom én, kicsik lenni gondolkodásmódba belállni, és hogy mi magyarok mindenben rosszak vagyunk, nem igaz, de ha valahol számítottam volna olyan kommentekre, vagy komment cunamira, ami a közösségi médiában jött, mint amit ez a szegény Eta nevű Marie-Louise Eta kapott, hogy menj inkább a konyhába, mert az való neked, tehát ezek nagyon meredek dolgok, úgy, hogy egyébként ő bizonyított, és olyan szakmai tudással rendelkezik, amit ugye itt mondtál az imént, hogy nem találomra lett kitalálva. Ráadásul nem is állandó a megbízatása.
0: Hát 5 meccsre szól a végére. Azért mondtam, hogy próbáltam úgy fogalmazni, és szerintem, aki ismeri más stílusomat, az kiértette belőle, hogy a nyilvánosság és a politika szintjén nyitott társadalom Németország az egyén szintjén nem változott, és nem az. Ez szerintem a német társadalom is nagyon sokat elárul, hogy van egy ilyen kettősség.
1: Tehát kamuk, tehát kifelé tett színház?
0: Én családi okoknál fogva, ha megint arról beszélünk, hogy személyeset lehet mondani, én nem vagyok nagy német barát egyébként, de ez a kettőség, ez megvan, hogy hol neveznék ki, ha nem Németországban, és a nyilvánosság szintjén ez abszolút elfogadott, és egyébként jó döntés, de hogy számosan voltak olyanok német emberek, akik a régi nem szép német időket idéző kommentekkel illették ezt a hölgyet.
1: Igen, és mondom, az még tényleg ezek szerint a jéghegy csúcsa volt, csak ez a menj vissza a konyhába, mert az való neked. Név nélkül mondom, láttam, személyesen éltem végig első osztályú magyar labdarúgó mérkőzésen, negyedik játékvezető hölgy volt, mind a két kispad, az egyik kispadon hevesebb vérmérsékletű edző, és azért nem akarom...
0: Beszéltünk róla, hogy összeraktam, hogy melyik meccs az,
1: tudom, hogy te tudod, de azért nem akarom megnevezni őket, mert szerintem ez...
0: A kispadokat nem is kell, de én azt gondolom, hogy például, ugye volt most ez a kupadöntő nem olyan rég, hogy ott Kulcsár Katalin vezette, aki vezetett már óriási jelentőséggel bíró mérkőséget.
1: De hogyha bedobod Kulcsár Katalint a férfi mezőnybe, amit én láttam ezen a férfi bajnokin,
0: elfogadhatatlan, és ahogy
1: viszonyulnak. Mind a két kispad gyakorlatilag kereste annak a lehetőségét, azt éreztem néha, hogy akár a Kákán csomót keresve elvet
0: csak
1: is
0: azért menő.
1: Követve, igen.
0: Én azt reméltem sokáig, és lehet, hogy naív vagyok, de továbbra is azt remélem, hogy az, hogy női játékosok megjelennek a férfi közegben, az talán normálisabb viselkedése ösztökéli a hímeket. És ebben én szeretnék hinni továbbra is, és
1: ezek azok a lépések, amik kellenek például nálunk idehaza, ugye, hogy előbb-utóbb tehát az nem járja, hogy kisajátítja magának a férfi társadalom. Én nem vagyok híve, és most elnézést kérek minden hölgytől, asszonytól, nőtől, a túlzott emancipációnak, és ez a amikor nem találjuk el a lovat, tehát, hogy vagy fordítva ülünk a lovon, vagy átesünk rajta, tehát, hogy ennek is vannak határai, meg nem tudom én, de azt tényszerűen el kell fogadni, amit mondasz, hogy ma már ebbe az irányba megyünk, hogyha valaki megfelelő képességgel, megfelelő fizikai mutatókkal rendelkezik, érkezik. Bajnokok Ligája férfi BL elődöntőben is az egyik asszisztens hölgy volt. Miért ne lehetne?
0: Hát meg ez, tehát vannak miért olyan magyar játékvezető hölgyek, Kulcsár Katalin, Urbán Eszter, akik olyan magasságban jártak játékvezetőként,
1: ahol az férfi játékvezető mostanában...
0: Hát meg az említett kispadon ülő edzők is csak a tévéből nézik azt a szintet. Igen. Tehát, hogy ez a fajta alázat nem baj, ha megjelenne.
1: Na azért mondom, hogy de hogy jelen pillanatban ezek kellenek még.
0: Ettől messze vagyunk még sajnos.
1: Igen, de mondjuk ezért van a Csajok Ligája is. Például, hogy egy kicsit próbáljuk közelebb hozni az embereket. Sok időnk nem marad, Gábor, úgyhogy kicsit kérlek, ha már említettem ezt a bizonyos Bayern-Barszát, személyes élmények. Mi a varázsa? Ugye többször mondtad már itt adás körülmények között is, meg nem adás körülmények között is, hogyha egyszer össze tudjuk hangolni, hogy menjek el veled egy Bundesliga mérkőzésre, vagy egyáltalán egy német földön rendezett női labdarúgó mérkőzésre, hogy most ez Bundesliga, vagy BL, vagy nem tudom, az idézőjelben, majdnem azt mondom, és sokszor is idézőjelben, hogy oly mindegy, szóval mi a varázsa ennek, mit tud ez a közeg?
0: Ugye egyrészt a pályán is van évtizedes elmaradásunk, amit nem jó nézni, tehát hogy nagyon messze van ez, de hogy a pályán körülvevő közeg meg, ami ott zajlik, ott meg vagy 100 év. Szóval, hogy az ünnep valóban egy ilyen női mérkőzés.
1: Mikor kezdett el ez a németeknél, vagy az angoloknál, vagy a spanyoloknál, hogy teltházas elklasszikók vannak, és egy Camp Nou meg tudott telni a régi felújítás előtti 90 ezeren. Ez én nekem ilyen villámcsapásként, vagy ilyen derültékből villámcsapásként omlott, vagy szakadt rám hirtelen egyszerre, de ez nyilván egy folyamat. Mikor indult el?
0: Szerencsére van részem abban, hogy számos olyan szakdolgozat létrejöttében részt vegyek, ami a női labdarúgásról szól. És az egyikben egyértelműen kijött az, hogy mindenhol akkor indult el ez a villámcsapásszerű fejlődés, amikor a férfi labdarúgás elfogadta partnernek. Ugye az amerikaiak, a németek évtizedek óta űzik ezt a futballt, nagyon magas szinten vannak erről filmek is, Playbook címmel például van az egyik női szövetségkapitány az amerikaiaknak, aki 2 olimpiát meg VB-t nyert velük. Tehát hogy a kulcsa az, hogy a férfi labdarúgás elfogadja, akkor indul ez el. A spanyolok most világbajnokok.
1: Ebben klubvezetők tudnak sokat tenni? Tehát, hogy mondjuk egy klubvezető kiáll és azt mondja, mert hogy most akkor maradjunk a magyar kupa döntővel, a női magyar kupa, a Simple női kupa döntővel kezdtük. Keretes szerkezetben akkor a végére hadd hozzam be. A Fradi közösségi média felülete szerintem ugyanúgy kezelte ezt a női kupadöntőt, mint ahogy a férfit fogja kezelni. Folyamatosan ömlöttek kifelé a látványosabbnál látványosabb tartalmak, tehát én mondom azt, hogy helyén kezelte, vagy amikor elfogadásról beszélünk, ez valami ilyesmi, vagy ennél hogyan legyen ez több, vagy kinek kéne kiállni, most akkor maradjunk a ferencvárosi példánál, hogy még határozottabb legyen, úgy ugye, hogy azt is megbeszéltük már, és nagyon nehéz témába kezdünk vele, úgyhogy összesen egy vagy két percünk marad rá, hogy ugye a Fradinál saját külön női bázis, ugye a Kocsis Sándor edzőközpont, megbeszéltük azt is, hogy lehetne már azt is bővíteni, mert hogy akkor, amikor ez létrejött, nagyon jó volt, de hogy nagyon sokan vannak. Szóval mi az a lépés, amit meg lehetne tenni, vagy hogyan kellene ezt elképzelni, vagy elkezdeni?
0: Első körben ez egy társadalmi kérdés. Ez a magyar, ez még a szó rossz értelemben szerintem egy macsó társadalom, ahol a nő nem elfogadott ezt. Elemezhetjük egyébként, lehet csinálni külön műsort. Következő, hogy a labdarúgó szövetségnél hogy kezelik a női labdarúgást itt vagy ott. Szerintem ebben van előrelépési lehetőség, hiszen amikor én főtitkár voltam az MLS-nek, akkor még a spanyolokkal x-eltünk, és ez nem volt olyan nagyon-nagyon régen. Most ők világbajnokok, mi ugyanabból a fotelből nézzük. A Fradinál valóban a közösségi médiában most már kezdik hasonlóan kezelni, de ha a Kocsis Sándor sporttelepet összehasonlítod mondjuk azzal, hogy a Népligetben milyen lehetősége van egy 14 éves fiúnak azzal szemben, hogy egy felnőtt női labdarúgónak, vagy ha mondjuk megnézed, hogy a fizetések között hány nulla a különbség, vagy mekkora a stáb, és nyilván itt nem szabad ezt elhallgatni, hogy magának a szférának, tehát a női labdarúgásnak is nagyon sok dolga volna tudásban, munkához való hozzásban, sok mindenben, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, ezt 2 percben egy levegővel ennyit tudok róla mondani, de egy egész műsort meg lehet
1: ezzel tölteni. Lesz még rá lehetőségünk, meg lesz még rá itt felületünk. Én azt hiszem, egy picit hadd örvendjek annak, hogy jó döntést hoztunk, amikor a mai Csajok Ligája 8. epizódban nem hívtunk vendéget, mert hogy ugye röppent ez a számunkra kijelölt idő most, hogy talán még nem is tudtunk mindent megfelelő mélységben érinteni, de egy picit belekaptunk a személyes Bundesliga vagy Bayernes élményen át, egészen ugye a kupadöntőről sokat beszélhetünk, illetve Séfer Andrásék női vezetőedzőjéről. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is itt voltál. Albert Gábor volt természetesen ezúttal is a Csajok Ligája vendég. Ez volt a 8. epizód. Egy hónap múlva ismételten jelentkezünk. További kellemes rádiózást mindenkinek. Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Szorító sarok.
2: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől.
5: Budapesten az FM 105.9-en.
6: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Sűrű hetünk volt, hiszen Brazíliában, a brazil-argentin-paraguai hármas határnál, Fozdó Iguaszuban rendezték meg azt a világkupa versenyt, amelyen 9 magyar bunyós lépett ringbe, 4 férfi és 5 nő, a teljes magyar elit. Hát mondhatjuk, hogy a nagy többség egy kicsit elmaradt a várakozástól, még akkor is, hogyha rendkívül szoros mérkőzéseken kapott ki, például Akilov Pilip, Szaka István, vagy éppen Virbán Gábor, de például Hámori Luca nem tudta azt nyújtani női 65 kilóban, amit vártunk tőle. Mégis két gyönyörű ezüstéremmel jött haza a magyar küldöttség, ebből az egyiket plusz 81 kilogramban Szira Zsófia szerezte, U23-as Európa bajnokunk. Tegyük hozzá, hogy nem olimpiai súlycsoportról van szó, itt a mezőny is lényegesen vékonyabb volt, tehát neki egy döntőt kellett boxolni, és ezt vesztette el, de egyébként jól helytált és kifejezetten jól nézett ki a ringben. Na de Kuhta Vladislava, aki megjárta a 60 kilót, kazak származású, immár harmadik éve, sőt más már lassan negyedik éve Magyarországon él, és 4 győztes mérkőzéssel a háta mögött a döntőben szenvedett vereséget 57 kilogramban, világ olimpiai Európa bajnoki érmesek sorát tanította Móresre a brazíliai szorítóban. Kuhta Vladislava a Halker király tím bunyósa, most edzőjével, Jaroszkiewicz Krisztiánnal beszélgetek. Hát szívből gratulálok, nem tudom, hogy várta-e valaki ezt az egészen kiugró eredményt, főleg mert Vlada, Kuhta Vladislava nem volt kiemelt ebben a mezőnyben, viszont kiemeltek sorával boxolt, és az esetek többségében gyönyörű látványos boxsal meg is verte őket. Szóval mi történt Kuhta Vladislavával Brazíliában?
7: Azért a vele egyképességű, vagy esetleg nála jobb képességű versenyzők még az utóbbi egy-két évben azért kifogtak rajta, úgyhogy ezért is vártuk nagyon a braziliai, illetve a pár hónap múlva a kínai világkupát, mert nagyon bíztunk abba, hogy a régió súlycsoportjában az 57 kg-ban most már ki fog neki jönni egyszer a lépés. Egy jó sorsolás, egy szerencsés hét, és ki kell jönni a jó lépésnek számára.
6: Hát itt jó sorsolás pont nem volt, viszont a szerencsés hét, vagy inkább a tudás az megvolt, úgyhogy megoldotta Kuhta Vladislava ezeket a feladatokat. Mondhat, hogy ugye volt 57 kilós, aztán lett 60 kilós, most újra 57 kiló. Fölfelé azért lépdelnek az ökölvívók, általában nem szívesen, mert mindig egy új nehézséget jelent, hogyha magasabb súlyba kell boxolni. Ha visszalép valaki, az ebből a szempontból könnyebbség, viszont a súly szempontjából meg nem annyira. Kuhta, hogy van ezzel, vagy hogy vagytok ezzel?
7: Borzasztó profi módon kezeli ezt a 3 kilót, amit a 60-ról az 57-be vissza kellett jönnie.
6: Ez a testúj 5%-a, csak jelzem, tehát nem olyan nagyon kevésről van szó.
7: Nem, abszolút nem, viszont ahogy mondtam, nagyon-nagyon profi módon, tehát ezt hosszú hetek munkájával dekára szedi le magáról, és a mérkőzés napja előtt igazából már bőven-bőven súlyba van. Kell neki egy pici mozgás, de nagyon-nagyon profi, tehát nem veszít semmi erőt. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen profizmussal, és tényleg ezt az olimpiai eszmét követve nagyon-nagyon-nagyon jól versenyzik.
6: Hát már, hogy olimpia is lesz 2 év múlva, azt ugye ne felejtsük el, és nyilván neki is az a legnagyobb álma, meg gondolom neked is, hogy Los Angelesben ott legyen a magyar küldöttségben.
7: Abszolút, abszolút. Hát Vladát, amikor Magyarországra csábítottuk, akkor egyértelműen ez volt a cél. Ő ázsiai bajnokság ezüstérmese volt korábban 57 kilóban, és nem véletlenül volt az a gondolatunk, hogy amikor a kazak szövetség kibabrált egy picit vele sportpolitikai okok véget, akkor akkor ő egy új hazára talált itt, és azóta is tényleg nagyon nagy az összhang, és az erő az közösen előre egy út.
6: Egy kicsit erről beszéljünk, mert ugye ez nem általános, hogy valaki hazát vagy válogatottat vált. Ő 2023-ban költözött, ha jól tudom, Magyarországra, és valóban Ázsia bajnokságon még kazak színekben volt döntős. Ez pontosan hogy történt? Hogyan, ki, miként talált rá, vagy ő hogyan talált rá Magyarországra?
7: Először a kinti helyzetéről beszélnék. Ő sajnos egy olyan régióban dolgozott, versenyzett, ami nem volt preferálva a kazak szövetség részéről, ezért egy olyan versenyző volt az első számú válogatott rendszeresen, akit ő több tornán is folyamatosan meg tudott verni, viszont ebbe egy kicsit már beletörődve próbáltak egy új országot nézni. Igazából a kazak szövetséggel is engedte őket automatikusan, és nagy szerencsénk volt akkor, mert amikor egy tatai edzőtáborba segítőként, sparring partnerként érkezett, akkor megismertük, hogy milyen személyiség, milyen ember, és nagyon-nagyon fontos a klubom és a közösségem, a Halker Király Team számára, hogy egy olyan versenyzőnk legyen, akivel emberileg és szakmailag is maximálisan egyetértünk, és egy pozitív értéket képvisel a versenyző.
6: És Vlada ilyen. Amikor jött, ugye Agzam Bardibájev is jött vele, a kazak edzője, aki tavaly januárban a tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ezt ti a klubnál, illetve maga Vlada hogyan tudta feldolgozni, mert azért ez egy nem mindennapi fájdalom lehetett?
7: Ez abszolút nem. Vlada számára Agzam olyan volt, mint egy nevelő apuka, de ezt nem is kell szerintem nagyon túragozni. Amikor Vladának ez a helyzet kialakult Kazaksztánba, a nevelőedzője Ágzám azt mondta, hogy én a családomat ott hagyom Kazaksztánba, és megyek veled. Tehát ez az edzőről is elmond mindent, hogy egy kisgyerekként találkozott Vladával, szépen nevelgette, egy remek ökölvívót csinált belőle, nagyon jó ember volt Ágzám, és nagyon jó embert csinált Vladából is, és követte azért, hogy a pályafutása ki tudjon teljesedni, csúcsosodni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon megérintett mindannyiunkat, mert Ágzám egy olyan pótapukája volt már a magyar csapatnak is, hogy nagyon-nagyon sokan szerették, egy mindig mosolygós, mindig nagyon-nagyon kedves, és mindig a tudását a lehető legjobban szerettem volna átadni bárki számára. Úgyhogy ez a tragédia, ez egy nagy veszteség volt mindenki számára, viszont elképesztően kemény csajszi a Vlada, hiszen nagyon-nagyon kevés alkalommal látszódott rajta az, hogy ez megfogta, hogy ez picit is megremegtette az ő karrierjét. Nagyon-nagyon rövid idő alatt helyreállt, ami később egy pici űr maradt, hogy maga a nevelőedzői, maga az edzői státusz az napról napra hiányzott számára, viszont a Maestrónak, Emanuele Renzininek az érkezése, azt gondolom, hogy ezt az űrt nagyon-nagyon jól betöltötte, és a jelenlegi ökövő szövetségi kapitány és Vlada között egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki. Azt gondolom, hogy határtalan bizalom, és a Maestrónak a taktikai repertoárja, a taktikai készségei, azok nagyon-nagyon fekszenek Vladának, mint ahogy látszott néhány mérkőzésen is most is. Volt olyan, hogy az első menetet elvesztettük, és bele tudtak nyúlni, le tudták úgy beszélni a szünetbe, hogy taktikát váltanak, és ez be is jött számukra, ami azért egy ilyen magas szinten az ökölvívásban, vagy ilyen magas szinten bármilyen olimpiai sportban nagyon-nagyon nehéz egy új taktikával meg visszafordítani egy mérkőzést.
6: Nyilván edző és tanítvány kérdése is. Beszéljünk egy picit Emanuele Renziniről. Ugye tavaly április 1 óta ő a Magyar Ökölvívő Válogatott Szövetség kapitánya. Olasz maestróról van szó, aki éppen egyébként elsősorban női vonalon tud olimpiákon, világbajnokságon, tényleg fantasztikus eredmény sorra van az elmúlt évtizedekből, de neki ugye neki az a Renzini módszer, ahogy szokták mondani a szövetségben, hogy gyakorlatilag edzőtábor, verseny, edzőtábor, edzőtábor, verseny, verseny, tehát kicsit ilyen janicsár módszerek. Nyilván van, aki ezt bírja, van, aki kevésbé, mondjuk aki Kazaksztánból jött, az szerintem inkább bírja, mint aki nem, de te a klubnál mit szólsz ehhez, mert biztosra veszem, hogy van olyan edző Magyarországon, akinek a tanítványa a válogatottával, és ezt annyira éppen emiatt nem szereti. Tehát mennyire harmonikus a válogatottal vagy Renzinivel a viszonyatok?
7: Én azt gondolom, hogy kétféleképpen két struktúrában lehet gondolkodni. A klubnál edz és az összetartásokra esetleg bejár a válogatotthoz ritkán egy-egy versenyző, akkor egy következetes munka felépíthető. A másik verzió, amit a Maestro csinál, hogy összegyűjti a jó versenyzőket, és ha körbenézünk a világba, ott inkább ez működik. Összegyűjti a jó versenyzőket, közösen edzőtáboroznak, közösen versenyeznek, közösen élnek meg mindent, és onnantól kezdve az a következetes együtt munka, ebből viszont már a klub nem annyira szól bele. Mivel Maestro egy nagyon higgadt, nagyon csendes, nagyon-nagyon jó embernek ismerjük mi is, ezért maximálisan ráberjük bízni a versenyzőinket, mind Szakapistit, mind a Vladát. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kezekben van. A részünkről ez egy nagy boldogság, hogy ilyen ember vezeti a legjobb versenyzőinket, és nagyon jó a kapcsolat is, illetve számunkra az eredmények is nagyon-nagyon megfelelőek.
6: Sok a súlycsoport van, ahol különösebben nem kell kezét, lábát összetörni a bunyósnak ahhoz, hogy válogatott legyen, mert egyeduralkodó, de aztán vannak olyanok is, ahol idehaza is azért keményebb a csata. Vlada például a súlycsoport korábbi válogatottjával, Szűcs Szabinával vív áldász csatákat általában a magyar ringben. Ez mennyire válik az ő épülésére, illetve szerinted mint Vlada edzője, hogy néz ki a kettejük rivalizálása?
7: Én azt gondolom, hogy azóta, amióta a Vlada 57 kilóba versenyez újra, ez egy nagyon-nagyon erős rivalizálást alakított ki Szabina és Vlada között, ami mind a kettőjük javát szolgálja, hiszen hogyha van egy olyan konkurens a saját sportágadban, saját országodban, aki hasonló képességű, mint te, akkor napról napra meg kell tenned mindent, hiszen abszolút nem biztos a helyed a válogatottba. Tehát, és Szabina ilyen versenyző, hiszen az egyik legtöbb munkát belerakó, az egyik legprecízebb versenyzőről van szó, hiszen mind fizikálisan nagyon-nagyon sokat tesz a karrierjéért, illetve rengeteg versenyre jár, rengeteg bíró ismeri őt. Egy nagyon-nagyon szuper ellenfél, és mindemberileg, mind versenyzői szinten mi nagyon-nagyon tiszteljük őt, és nagyon jobban vagyunk vele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó helyzet ilyen szempontból. Sajnálható az, hogyha valaki kimarad a válogatottból kettőjük közül, viszont egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet, hogy két ilyen versenyző tudja hónapról hónapra megmérettetni magát, és a magyar válogatott mezét végül a győztes fölvenni.
6: Mindjárt lesz egy országos bajnokság is Nyíregyházán, most már azt mondom, hogy hagyományosan nyáron, mert tavaly is nyáron volt, miután szeptemberben volt a VB, most pedig szeptemberben lesz Szófiában ugye az Európa-bajnokság. A bírókat említetted, hát ha valaki, akkor most Vlada is meg tudta mutatni magát nekik, mert azért csak 5 meccset boxolt, nagyon tisztán boxolt, nagyon szépen, szerintem bírói szemmel is egyébként nagyon, nagyon kedvező, vagy kellemes látvány nyújtott a ringben. Mi erről a véleményed?
7: Köszönjük a szakértői hozzászólást és a kedves szavakat. Én is azt gondolom, hogy mind a tisztasága, mind az a fajta lelkület, ahogy ő mosolyogva élvezte az összes mérkőzését, ez egy olyan ellenállhatatlan kis hengeri alakult most Brazíliába, hogyha ezt a flow-t, ezt az érzést meg tudja tartani a következő hónapokban, ami a tervünk, hogy a szeptemberi világversenyig ez megmaradjon mindenképpen nála, akkor azt gondolom, hogy nem túl sokan fogják tudni őt megszorongatni. Ez egy olyan plusz energia az utóbbi évekhez képest. Azért sokkal monotonabban, sokkal harciasabban bunyózott, mint most. Most olyan flow volt benne, olyan mentális ereje volt, hogy ez szerintem már nagyon veszélyes lesz bárki számára. Nem véletlen az, hogy olimpikonokat, olimpiai érmeseket tudott megverni. Második mérkőzésen az első számú lengyel ellenféllel.
6: Júlia Szeremeta.
7: Igen. Szeremetával, így igaz, ő is egy szenzációs harcos, fiatal, lendületben van, eredményes, bírók ismerik, tisztelik, szoros meccsen esetleg megkapatta volna a meccset, de azt gondolom, hogy nem volt annyira szoros az a mérkőzés, tehát az eredménye az inkább a megosztott pontozás, az inkább a lengyel versenyző számára volt kedvező. Ez az elán, ez a mentalitás kell, és azt gondolom, hogy akkor az a kislány, aki fiatal fejjel már Ázsia ezüstérmet tudott szerezni, azt gondolom, hogy most be fog tudni érni az európai kontinentális versenyen is, és a 28-as olimpián, remélhetőleg a kvalifikációs versenyeken is szenzációsan tud ökölvívni.
6: Ugye egyet még ne felejtsünk el, hogy ez világkupa verseny volt, világranglista pontokat ad, és azért a boxban most már régen nem volt kiemelés, de most már jó ideje van, és nem kell mondani, hogy például azt, hogy Júlia Szeremetával a második fordulóba találkozott, szerintem ez a következő nagy versenyen már nem fordulhat elő, mert ez annyi pontot ad, hogy Vlada is valószínűleg bárhol indul, kiemelt lesz.
7: Igen, ez így is van. Kovács István elnök úr érkezése óta nagy hangsúly van azon, hogy egyre nagyobb szakmai figyelemmel, illetve szakmai hozzáértéssel az ökölvívók pályafutását menedzseljék, és ezek a világranglista pontok, ezek nagyon-nagyon jól fognak jönni, ahogy mondod. Ez remélhetőleg szinte biztos érmet is tud jelenteni, hiszen a legjobb versenyzők, mondjuk a legjobb négy versenyző, hogyha szét van szedve egy sorsolás alkalmával.
6: Már pedig szét van szedve.
7: Már pedig, igen, így, pontosan. Tehát innentől kezdve valószínű, hogy a negyed döntőbe, vagy esetleg a nyolcad döntőbe olyan mérkőzéseket kell Vladának megugrania, ami a képességeinek egy kisebb százalékát igényli csak, és esetleg az elődöntőkben van már csak szorosabb mérkőzése. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos, ahogy mondod.
6: Csak majd jön Szófiába az Európa-bajnokság, hát ott remélhetőleg a brazíliai Vladát látjuk, mert ha a brazíliai Vladát látjuk, akkor tök mindegy, hogy hogyan van kiemelve, akkor jó fog szerepelni. Nyilván várjátok nagyon, de hát addig még ugye országos bajnokság, meg még azért lesznek versenyek, mert hát Renzini módszer van, meg jövő héttől aztán már megint edzőtáborok. Beszéljünk a Halkely Király tímről, jó, egy picit Szaka Pistit már említetted, aki tényleg az egyik legtöbbre hivatott magyar férfi bunyós, Renzini szerint egyenes a legjobb, ő ezt többször is mondta, hogy nála Szaka ott van a világon az első 5-6-ban, az meg ugye már bármit jelenthet, egy EB-n meg aztán főleg, de például Veres Roland is nálatok volt, aki ugye mi tudjuk sokszoros, azt hiszem 5-szörös vagy hányszoros kickbox világbajnokból nyergelt át a bunyóra, és most éppen kim van Amerikába. Vele még van-e bármiféle szakmai kapcsolatotok, mit tudunk róla?
7: Természetesen. Roland nekem olyan, mint a neve gyerekem, majdnem minden nap telefonon, sőt, valamikor órákat konzultálunk. Jelenleg Las Vegasban, ma hajnalban vittem vissza a reptérre, itthon volt Budapesten pár napot. Jelenleg Las Vegasban a Salas Boxing Academy-nél edz, és ott készül a következő profi mérkőzésére. Viszont az idei évben az amatőr versenyek is, a profi szerződése szerencsére úgy szól, hogy az amatőr versenyekre is vissza tud kacsintani, úgyhogy Rolanddal természetesen napi szinten megvan a kapcsolatunk. Nagyon-nagyon jó állapotban van, rengeteget fejlődött, főleg fizikailag. Kint az Egyesült Államokban hatalmas hangsúlyt fektetnek az erőlétre, az állóképességre, az izomzatra, és rengeteg NFL, NBA erőléti edző dolgozik a küzdősport világába is, és ezáltal valami olyan profizmus van, amit sokan majd, hogy nem egyen szinten említenek a dopinggal. Hihetetlen, hogy milyen felkészült állapotba érkezett most is haza Roland. Úgyhogy igen, Rolanddal számolunk, és várjuk nagyon az idei évet. Akár az olimpiai kvalifikációs versenyekre is visszatérhet, úgyhogy ha nem is azonnal, de hamarosan azért látni fogjuk Rolandot az amatőrökövőásban is.
6: Na, ezek jó hírek, azt hiszem, csak a rendkedvér, ugye ő már az ökövívók között is Európa-bajnoki bronzérmes volt, aztán egy kicsit úgy megtört a pályafutása, tehát nem ugyanaz a flow már nem maradt meg, mint például az EB bronznál. Ő most hogyan tervezi, vagy hogyan tervezitek, melyik súlycsoportban várható ő vissza majd az amatőr bunyóba?
7: Véleményem szerint az amatőr bunyóban 60-65 kiló lehet a számára a legtökéletesebb súly. Kint az amerikaiakkal egyeztetve még az 55 sem kizárt, hiszen a magassága egy 55 kilogramban,
6: hát ő ott óriás.
7: Azt gondolom, hogy egy hatalmas előny lenne számára. Meg kell nézni, hogy a kinti orvosok mit mondanak erről a fogyasztásról, és hogyan írják neki elő. Úgyhogy 55-60-65 minden lehetséges. Első körben most a legfontosabb, hogy azt a tudást, amit kint Las Vegasban, illetve Miami-ba föl tud venni, azt vegye föl, és utána meglátjuk azt, hogy milyen állapotban tér vissza az amatőrök közé.
6: Nagyszerű. Jelösszük, Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Hát az apropót ugye Kuhta Vladislava, fantasztikus brazíliai világkupa ezüstérme szolgáltatta. Ezután is odafigyelünk a Halkel Király tímre, például majd nyáron Nyíregyházán az országos bajnokságon. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Ez a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
6: Múlt hét szombatján a Magyar Ökölvívók Szövetsége a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén auditoriumában megtartotta 2026. évi rendes közgyűlését. Egy évvel ezelőtt ilyenkor már 4-et tartottam össze, de ennek elsősorban a World Boxinghoz való csatlakozás, jogharmonizáció, illetve a Kovács István elnöksége előtti múlttal való elszámolás volt az oka. Nos, Kovács István elnöki beszámolójában végigvette a rendkívül sűrű 2025-ös esztendő eseményeit, sportdiplomáciától, versenyrendezéstől, a MÖSZ 100. születésnapján a Hősök terén rendezett gálától, a szponzori szerződéseken át, egészen a szövetség új székházba költözéséig. A közgyűlés után Kovács István így nyilatkozott.
8: Hát ha csak azt veszük, hogy az elmúlt esztendőben 16 elnökséggyűlést tartottunk, és 3 közgyűlést, ha jól emlékszem, az azt jelzi, hogy nagyon szeretem minél nagyobb körben megnyitatni és átbeszélni a problémákat és az előttünk álló feladatokat. Most nagyon sajnálom, hogy az általam elképzelhetnél kevesebben jöttek el. Varga Lajos elnökhelyettes társam azt mondta, hogy azért, mert minden rendben van. Lehet, hogy egyébként hogy ezt jelentette, hiszen amikor nagy baj volt, akkor valóban 100-an jöttek el. Most kevesen voltak, kevesebben a vártnál, de valóban minden rendben van szerencsére, és az elnökség vagy a közülés is olyan nyugodt szellemben zajlott, mindenki megértette azt, hogy mi is történt, és mindenki elfogadta, akár jó, akár rossz hírt kapott a tavalyi évvel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy a gazdálkodásunk az kiemelkedően jó. A szakmai munka jó lesz, jó úton haladunk. Most pont rossz hírekkel érkezett ugye ez a brazíliai világkupa, sajnos nem úgy sikerült, ahogy ezt mi terveztük, vagy szeretük volna, de egy úton vagyunk. És mi pont ezt a közgyűlést is az úton való jelenlegi haladásunknak az egyik pontjaként kezeltük, most elmondtuk a tagoknak, hogy hol is tartunk egész pontosan, és én nagyon reménykedem benne, és nagyon bízom benne, hogy az a fajta közhangulat, az a fajta támogató közhangulat, amivel ezt a közgyűlést is végigvittük, ez megmarad, sőt még tovább erősödik, mert szerintem jó úton járunk, és ez a közgyűlés is visszaigazolta.
6: A Magyar Ökölvívók Szövetsége közgyűlés elfogadta az ellenőrző testület 2025. évi beszámolóját, az évi könyvvizsgálói jelentést, a pénzügyi beszámolót és mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést is, ahogyan az ilyenkor kell. Ugyancsak elfogadta a 2026. évi szakmai tervet, Brazíliából a világkupa versenyről jelentkezett be Nagy Zoltán sportigazgató és Emanuele Renzini szövetségi kapitány, majd a 2026. évi költségvetést is. Ezt követően 2 új elnökségi tagot választott a grémium a sportág iránt, régóta elkötelezett Bocán Viktor és Csikós Gergely személyében. Most a Providentet vezető Bocán Viktor következik.
9: Nagyon-nagyon jó érzés, azon kívül ez egy csodálatos sport, így ahogy a hazai versenyeken, sőt a nemzetközi versenyeken is, amikor csak tudom, akkor részt veszek. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségei vannak a magyar ökölvívásnak. Én bízom a magyar ökölvívás jövőjébe. Nagyon-nagyon sok barátra tettem szert, és azt kell, hogy mondjam, hogy szeptember elé nézve nagyon szurkolok majd a válogatottnak. Nagyon remélem, hogy a Szofia Európa-bajnokságon jól szereplünk, és nagyon-nagyon sok arany és egyéb ére már előttünk. Úgyhogy hajrá, magyar ökölvívás!
6: És hallgassuk meg Csikós Gergelyt is, a Supernova speditőr cég képviseletében, akiknek fantasztikus kamionja, a sportág halhatatlanjait viseli az oldalán, és így szágult Magyarország útjain.
10: Nagyon megtisztelő, azt mondanám, hogy élmény ezt a sportot űzni, élmény itt lenni ebbe a közösségbe, és az elnökségi tagokkal együtt dolgozni, az edzőkkel együtt tevékenykedni a jövőért, és nagyon nagy büszkeség, hogy ezt most megtehetem elnökségi tagként. Azt tudom mondani és vállalni a mi részünkről, hogy mindent megteszünk, minden elnökség. Érdeztem, hogy pedig eddig is a logisztikai szempontból tudtunk segíteni a szövetségnek azt ugyanúgy még magasabb fokozattal, amit lehet, illetve az üzleti körben tényleg népszerű a sport. Én vállalom is azt is továbbra is, hogy még több szponzort igyekszek hozni a sportág számára, ezzel is erősítve és bízva, hogy jövőben még több sikert tudunk elérni. Azt hiszem, nagyon volt, nagyon jó úton a sport. Vállaltuk is, hogy tavaly évben úgy szállunk be ebbe a dolgba, hogy valami beszállunk, hogy elinduljon, akkor kell beszállni, amikor már megy. Ez mondom, hogy az magyar beszélnek a számok, a szponzorok száma, az örnek száma, így ez az egyik. Nem tovább is egy újabb mérfotja az érkeztünk. Én személy szerint mondok neki, és megtisztelem még egyszer, és köszönöm a szavazatokat.
6: A MÖSZ sportolói bizottságába Hámori Luca, Akilov, Pilif, Kismilár, Okó és Virbán Gábor mellé Szelecki Lillát, Gémes Leventét és Kis Leventét választotta. A MÖSZ majd a közgyűlés elfogadta a 2025. évi eredményességi pontszámítást és döntött a 2026. évi műhelytámogatás mikéntjéről is. Ez volt a Szorítósarok ezen a héten, a Nemzeti Sportrádió 2 hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Szilágyi Dóra vagyok. A Bajnokok mai adásának vendége Hunyadi Emese. Az olimpiai világ és Európa bajnok magyar, majd osztrák gyorskorcsolyázó március 4-én ünnepelte 60. születésnapját. Ezen a jeles napon értem el telefonon.

0: Isten éltesse ezen a kerek évfordulón. Azt tudom, hogy az 50. születésnapját nagyon megünnepelték. A mai nap hogy telik?
1: Igen, az egy nagyon szép ünnepség volt együtt többen barátnők. Most ez szolidabb lesz, csak a családdal ebédelünk egyet, és különben pedig megyek utána a jégre oktatni, úgyhogy mint a többi nap. Hát ez aztán nagyon kerek. Nagyon kerek ez a kerek. Nem foglalkozom a számokkal inkább.
0: Jól tudom, hogy Svájcban élnek?
1: Igen, most már 15 éve lassan, igen. Itt élünk a családdal.
0: Korábban ezt nyilatkozta, ne vessenek ki, vállalom, nekem igenis hiányzik az alpesi tehenek sajátos, lassú járásának hangot adó kolomb kongása, amely valósággal összenőtt ezzel a területtel. Nyilván ezt gondolom annak idején versenyző korában Ausztriára értette, de Svájc is hasonló. Milyen az élet Svájcban?
1: Hát ez a kolomb, ez még a sportoló időszakomból maradt meg, mert akkor nagyon sokat jártam magaslati edzőtáborokban, ami ugye 2000 méter fölött volt a hegyekben, és akkor ott az nagyon hangulatos volt, amikor ott kolompoltak a tehenek, és az jó hatással volt az eredményeire, és a mentális felkészülésemhez is segített. Hát itt most, ahol mi lakunk, itt inkább laposabb a környék, nincsenek ilyen nagy hegyek, de végül is mindenhol, vagy egy órán belül el lehet jutni egy magas hegyhez, de nekem a hegyek annyira nem hiányoznak, sose hiányoztak. Én a jeget szeretem, jégpálya meg elég sok helyen van, hál' Istennek, városokban, falvakban. Más, teljesen más, ugye egy magyar és egy osztrák mentalitás, és az én pörgős személyiségem, ez teljesen más környezet itt, úgyhogy azért szeretek Ausztriába és Magyarországra is hazamenni, ha időm engedi, és hát megyek is, mert édesanyámat is megyek látogatni, úgyhogy barátokat, rendezvényekre megyek Ausztriába is sokszor meghívnak, most megyek holnap ismét Alsó Ausztriába egy jeges iskolai verseny, egy korcsolyázó versenyre, ahol a fiatalok, iskolások mérettetik meg magukat, és oda megyek például most. Úgyhogy igyekszem azért utazni, és így hazafelé, Ausztria és Magyarország felé, amikor lehet.
0: De akkor a kapcsolat az egyébként Ausztriában ugyanúgy megmaradt, mert azt tudom, hogy annak idején, főleg első osztrák olimpiai bajnokként ebben a sportágban nagyon megbecsülték, nagyon sok eseményre járt, és felkerült ott a legismertebb sportolók közé, de akkor ezek szerint a mai napig visszahívják, és nem felejtik el a nevét.
1: Nem, természetesen. Hát én az is azért már több mint 30 éve támogatok is különböző, például ugye a Clinic Lunch, az ugye a kórházi bohócokat.
0: Ezzel kapcsolatban volt is egyszer egy csárdás, vagy ez nem ehhez kapcsolódott?
1: Igen, felléptem, táncoltam, azt ugye kérdezték, hogy énekelni szeretnék, vagy színészkedni, vagy táncolni, mondom, inkább táncolni, és akkor ezt bevállaltam egy csárdást, ami aztán egy komoly dolog lett végül is. Én mellém adták a Bécsi Operaháznak a szóló táncosát, és ő volt a partnerem, úgyhogy egy nagyon szép kerek történet lett abból is, hogy örülök, hogy azt így bevállaltam. Igen, ilyen rendezvényekre, ahol tudok, segítek, és a másik ez a Pro Juventute, ami szintén ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket segít, úgyhogy én, ha ilyen rendezvények vagyok, akkor igyekszem Ausztriába részt venni.
0: És hát említette, hogy azért jár haza Magyarországra is. Mikor jársz utoljára Dabason? Vagy az
1: nagyon
0: édesanyja örülök. ott
1: járok
0: lakik még?
1: Rendszeresen, oda is nem, azért ahol már régóta Pesten, én azért amikor negyedik osztályos koromig laktunk Pesten az alsó osztályokban, aztán a felső osztályokban már Pesten jártam, mert a kocsi miatt ugye felköltöztünk, mert hosszú volt az út az edzésre, és akkor az édesapám is sajnos ugye a munkáját, ugye a körzeti állatorvos volt Dabason, és akkor elvállalta Gödöllőn az állategészségügyi állomásnak a vezetését, és aztán így felköltöztünk Pestre, és aztán onnan jártam a felső osztályba, és onnan jártam aztán az edzésekre a gimnáziumból, a Kafkából, mindig a busszal ki a műjégpályára, és így aztán végül is aztán az első olimpiámra is 17 évesen ugye az érettségi előtt. De Dabasra járok, mert a doktor Farkas Anna ugye az anyukám barátnője és az enyém is. Ő volt az én gyermekorvosom, amikor megszülettem, úgyhogy ismer 60 éve. Szoktuk látogatni őt. Azon kívül pedig a jégpályán is voltam, nem is tavaly előtt, azt hiszem 2 vagy 3 éve a Dabasi jégpályán is korcsolyáztam.
0: És azt is említette, hogy még ma is megy a jégre, tehát akkor gondolom edzőként dolgozik, tehát így sem szakadt el a sportágban?
1: Oktatok gyerekeket, nem edző, hanem korcsolyázás, műkorcsolyában a gyerekek tanuljanak meg először korcsolyázni műkorcsolyával, úgyhogy avval oktatom. Én is ugye műkorcsolyáztam 6 évig a gyorskorcsa előtt, és így ezek ilyen kis iskolás, óvodás gyerekek, tehát 4 évestől 9 évesig.
0: És ügyesek?
1: Hát igen, van amelyik, igen, van, ahol a gyerek akarja, van, ahol a szülő akarja, ugye azt látni, és akkor ezt hagyni kell, ezt meg kell tanulni, hogy egy élsportolónak, egy olimpiai bajnoknak meg kell tanulni, hogy nem mindig a maximumot kell elvárni másoktól, mint az ember ugye magától is elvárja, hanem meg kell elégedni a kevesebbel is, és akkor így ezt megtanultam a gyerekek mellett, úgyhogy ha látom, hogy a gyerek motivált és élvezi, akkor én is tovább motiválom, ha nem, akkor hagyom, mondom, majd jövőre érettebb lesz. Van, amelyik ugye előbb érettebb, valamelyik később, de a személyeken megszeretettem a korcsát, és ezt nagyon, nagyon szeretem, hogy boldog gyerekek járnak hozzá most már több mint 10 éve.
0: Annak idején egyébként ön mennyire volt szigorú magával?
1: Nagyon, hát ugye egy sportolónak annak kell magával lenni, de tudni kell, hogy mikor, tehát tudni kell lazítani is, és ez az volt szerencsére, amit én tudtam, hogy amikor ugye egy versenynek vége volt, akkor tudtam lazulni, amikor egy szezonnak vége volt, tudtam lazulni, és utána újra erőt gyűjteni. Mert hát az egy ilyen full-time job, ugye, hogy reggeltől estig az ember edzés magával van elfoglalva, abszolút egoistának is kell lenni, ez így is van. Figyelni, hogy mit teszik, mikor alszik az ember, mit csinál, és hogyha ezt a barátok, család elfogadja, akkor azok az igazi barátok. Tehát azok meg is maradtak a régi barátaim, akik ezt elfogadták, hogy ugye vannak prioritások az életben, amit az ember saját érdekében ugye kell, hogy eldöntse, hogy mi a fontos.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy Dabason nőtt fel, viszont, és azt is tudom, hogy az anyukája csatolta fel tulajdonképpen először a korcsolyát a lábára, de Dabasról hogy találták meg először a műkorcsolyát? Mert én, mint aki tudom, hogy később, de ugyanúgy Dabason nőttem fel, ott nem a műkorcsolya és a jég jut először a szülők eszébe, hogyha a gyereket el akarják vinni sportolni.
1: Igen, hát ez a 70-es években volt, és akkor volt a magyar műkorcsolyázók jók voltak. Az Almási Zsuzsa is akkoriban, amikor én kisebb voltam, még akkor volt nemzetközileg nagyon jó eredménye. Utána jöttek a Regőcék, tehát a tévében ugye akkor a magyar emberek nagyon sokan műkorcsolyát néztek otthon, világbajnokságokat, olimpiákat, és mutatták a műkorcsolyát a magyar tévében, és akkor az én édesanyám, ugye ő pesti, tehát neki volt barátnője, és akinek a lánya elkezdett műkorcsolyázni, és azt hiszem, hogy így kezdtek el erről beszélni, hogy akkor ő is szeretné, és akkor oda mentem én is abba az egyesületbe, ahol ez a anyukám barátnőjének a lánya korcsolyázott. Úgyhogy ez a tévéből adódott, hogy voltak magyar sikerek, tehát azért is szerintem nagyon fontos azért minden sportágban, és pláne a gyorskorcsa, ami Magyarországon sem olyan népszerű, és Ausztriában sem, abszolút. Hogy a tévében, ha mutatnak eredményeket, sikereket magyar sportolóknak, hogy azok Magyarországon, mint példaképek szerepeljenek. Tehát én a mondom vagyok, hogy ezeket a sikeres fiatalokat a gyorskorcsás sportákban többet kéne a fiatalok közé engedni iskolákba és sportpályákra, hogy megismerjék őket, és biztassák, és motiválják, hogy próbálják ki ezt a sportágat.
0: Akkor gyerekként, amikor mondjuk műkorcsolyázni kezdett, akkor már tudott a gyors korcsolyáról, hogy létezik ez a sportág?
1: Nem. Soha senki nem tudott Magyarországon, nem. Nem, nem, abszolút nem. A műkorcsolyát is úgy járogattam, de hát azért ez elég nehéz volt, mindig busszal iskola után rohantam haza, gyorsan valamit ettem, és futottunk a buszhoz, hogy Pestre megyünk edzésre. Azért az egy idő után már azért mentem át ugye gyorskorcsázni, és mert már fárasztó volt, hogy azt mondták, hogy most már többet kéne járjak edzésre, ha szeretnék érni többet, és akkor mondta az anyukám, hogy hát ez sajnos nem fog menni. És a Terták Elemér, aki akkor egy nagy név volt, és azóta is nagy név, csak ő már sajnos nincs, egy nemzetközi bíró volt, ő mondta, hogy nagyon jók a rugóim, tehát jókat ugrok, menjek esetleg gátfutónak, vagy próbáljam ki a gyorskorcsolyát, és akkor épp tél volt, és az anyuék kivittek a műjégpályára. Korcsolyázgattam én már ott közönségi égen műkorcsolyával, de gyorskorcsolyát nem láttam. És akkor a gyorskorcsa edzés, és ott ugye örültek, annak én is örülök most, és mindenki ül a világon, hogyha jön egy valaki gyorskorcsolyázni, és már tud korcsolyázni.
0: Jól tudom, hogy az édesapja annak idején egy naplóban vezette az eredményeit?
1: Az én édesapámnak ez volt a szabadidő. Zsoglegző a hobbija az, hogy fotózott is, és az, hogy minden este, amikor hazajött télen, leírta az összes eredményeket, mindent. Ez nem egy, hanem azt hiszem 13 nagy vastag füzet, amiben benne vannak az összes magyarban. Ez egy statisztika, ez egy sportági statisztika, nem csak rólam szól. A bajnokságoknak az helyezettjei, az idei, a bajnokságok, a csúcsok, a képek, az újságcikkek, az összes sport újságcikkben kivágva, az összes interjúmat felvette kazettára anno. Úgyhogy igen, ez egy komoly. Csak sajnos szegény azt már nem érte meg, amikor olimpiai bajnok lettem.
0: Megvannak még ezek a füzetek?
1: Persze.
0: Ott van Svájcban, vagy itt Magyarországon?
1: Itt ott, épp ahova viszem. Egy pár lehet, hogy itt van, egy pár Pesten, és ezt így, mikor valakivel beszélek róla, hogy mutassa meg, akkor elviszek egy párat.
0: Ahogy említette, hogy ebben már akkor az olimpiai érmek nincsenek benne, meg az olimpiai eredmények.
1: Nem, nincsenek, nem. Épp az, hogy addig, tehát az én édesapám 86-87-ben ad meg, addig végül is az egy olyan 9 év gyorskorcsa történet van benne, vagy 10, amikor még, igen, én fiatal voltam, 20 éves koromig, és utána még 5 olimpián szerepeltem, igen.
0: Na hát igen, és aztán utána jöttek az olimpiák, közben volt egy-egy Európa-bajnoki aranyérem, aztán egy világbajnoki érem. Azt tudom, hogy az olimpiai aranyérmét azt megálmodta akkor. Ma szokott-e még ezzel álmodni?
1: Nem. Mert ez annyira jelen is a korcsolyázás, tehát hogy mondom, én járok évente többször gyorskorcsa versenyekre, ott vagyok, látom a versenyeket, látom a fiatalokat, az új csúcsokat. Ez egy életstílus, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát nem, ez az életemnek a része volt. De mondom, mert nem feltétlenül az olimpiai bajnokság, nyilvánvaló azért fontos az olimpiai bajnokság, mert a gyorskorcsa az egy olyan sportág Ausztriában is, mert ahogy az előbb is mondtam, és Magyarországon is, ami annyira nem érdekli az embereket. És ezért volt fontos ez az eredmény, hogy a sportágat egy kicsit előrébb vitte, úgy érzem. Magyarországon is talán segített egy-két embert motiválni, és Ausztriában is a sikerem, de azon kívül olyan nagy jelentősége ennek aztán nincs. Tehát a gyorskorcsolya mindig az olimpiák idején érdekes. A közben évek, amikor az ember ugyanúgy keményen edz, és komoly eredményeket elér, akkor ez annyira nem, nincs jelen a médiában, vagy akárhol. Tehát egy síelőről minden héten, minden nap írnak, például ugye Ausztriában, Magyarországon a nyári sportolókat, olimpikonokat, olimpiai bajnokokat, Ausztriában a téli sportolókat, de nem. Én ennek örültem különben sokszor, hogy nincs ott a média, hogy nyugodtan tudok készülni. Mahányszor világbajnok lettem, vagy Európa bajnok, vagy megnyertem egy világkupát, nem volt ott soha egy osztrák újságíró, se tévé, se senki, semmi, úgyhogy én nyugodtan tudtam készülni, ennek örültem. Utána hívtak, utána persze.
0: Ott mikor került fel a térképre mondjuk a gyors korcsolya? Mert azért 6 olimpia alatt, ugye már az első olimpia az 84-ben Szarajevóban volt, és azt tudom, hogy ezt követően Calgaryban lázas lett, és ennek köszönhető.
1: A megnyitó ünnepségre bizony, ezért mondom most is a sportolóknak, aki eredményt akar elérni olimpián, téli olimpián, ne feltétlen menjen a megnyitó ünnepségre, mert megfázhat, mert órákig kint kell állni, összegyűjtik ugye a sportolókat, utána órákig, míg bemegy az ember a stadionba, de órákat ül ott, és Calgaryba pedig nagyon, ugye mínusz 20 fokok vannak, meg még több is 40-ek, és ott akkor a megnyitó megfáztam. Hát akkor már a gyorskocsi az egy nagyon jó időszak volt nekünk a 88, mert az osztrák fiú egy ezüst és egy bronzérmet nyert akkor ott 88-ba, és akkor egy nagyon jó kis hát nem mondom, csapat lett, de végül is annyira nekem nem volt, mert én voltam egyedül lány, és volt 6-7 fiú, és én egyedül lány az osztrák csapatba, és akkor azért az egy nagy dolog volt az ő ezüst és bronzérme, hogy akkor tényleg a média felfigyelt ránk, és tényleg jöttek edzőtáborokba is, és írtak rendszeresen a sportol, igen. És akkor a következőn már én nyertem ugye a bronzérmet 92-be, és akkor így egyre jobban odafigyeltek, és egyfolytában igen utána, és ugye 94 az arany ezüst, az meg azért ugye érdekes, mert az osztrák csapatban én voltam a legeredményesebb. 90 sportoló van ugye a téli olimpián legalább az osztrákoknál, és ugye a legtöbb a síelő, és tőlük várják az aranyérmeket, és én nyertem a végén aranyat és ezüstöt, így aztán ezért is emlékeznek rám, és tudják az eredményemet, mert én voltam akkor a legeredményesebb az osztrák csapatban, egy gyors korcsolyázó, tehát ez egy nagy dolog volt, ugye, hogy ilyen még nem volt. Ez azóta se volt. Sajnos azóta se nyert senki aranyérmet, semmilyen olimpiai érmet, még mióta én nyertem Ausztriába, úgyhogy, de most van egy ügyes kislány, aki 19 éves, és most junior világbajnok volt tavaly, és most is junior világbajnokságon nyert érmeket, az összetettben második lett. Ő hát, ha a következő olimpián már nyer érmeket.
0: Ahogy említette egyébként, hogy aki olimpiát akar nyerni, az nem menjen megnyitó ünnepségre. Megemlítette, hogy a sportolók azok találják meg a nyugalmukat egyébként a verseny előtt, és azt tudom, hogy, és ez többször kiemelte, hogy Lillehammerben az volt az egyik legjobb, hogy nem az olimpiai faluban szállt meg, hanem egy Nora nevű néninél. Emlékszik Igen. erre a nénire?
1: Hát persze, hát utána csak kapcsolatban voltunk haláláig, jött hozzánk Pesten, és ott aludt nálunk. Persze, hogyne. Hát utána még jártam versenyekre, ugye az olimpia után is voltam hamarban versenyeken, még nyertem is érmet, mi volt Európa bajnokság, azt hiszem ott, akkor is ott volt, jött, nézte a versenyt, úgyhogy találkoztunk utána többször, hogyne, hát ez neki egy nagy élmény volt neki is, és a családjának nagyon helyes gyerekei vannak, azokkal is kapcsolatban voltunk, hogyne, igen. Hát ezt is mondom mindenkinek, ha teheti, csak aztán ez nem minden olimpiai bizottság engedi meg, hogy ne a faluba lakjon a sportoló, tehát nem tudom, sajnos együtt maradjanak végül is. Meg lehet érteni, de más sincs így, hogy együtt maradjanak, mivel az egyik verseny van Milánóban, a másik Cortinában 300 kilométerrel arrébb, tehát elég nehéz Igen. együtt maradni, ez már nem olyan, hogy együtt. Még Calgaryban volt, amikor nagyon klassz volt, hogy egy olimpiai faluban voltunk, és tényleg az egy olyan emlék nekem még most is, hogy akkor rengeteg más sportágból is megismertem a többieket is, különben meg nem is találkozol velük. Nem találkozik. Ugye most Milánóban voltak a korcsolyák, a műkorcsolya, a hoki gyorskorcsolya, a short track, és ugye a hegyekbe a síelés, amit senki nem ment át 5 órát autóval a síelőkhöz. Nem lett volna értelme, hogy elmenjek. Ez már nem úgy van, hogy van egy csapat, hanem szét vannak szóródva az olimpiákon. És hát tényleg az, hogy én ott nyugodtan tudtam aludni, készülni, és a faluba nem most a médiáról beszélünk, hanem hogy az egy egészen más versenykörnyezet, mint általában. És nem kell, hogy egy olimpián más legyen a versenykörnyezet, mint más versenyen, ugye? Mert hát akkor ez teljesen a versenyző összezavarodik. Ugyanolyan verseny, mint a többiek. Ott körülött a millió ember, a programok az olimpiai faluba. Erre nincs ideje egy sportolónak ott. Tehát nem programozni mentem oda. Vannak olyan sportolók, vannak olyanok, igen. De én nem azért mentem.
0: Hogy várjuk el így a sportolótól az, hogy mindig azt szokták neki mondani, hogy erre a versenyre úgy gondolja, mint egy rendes országos bajnokságra, vagy egy bármilyen futamra az edzésen. De hát, hogyha ilyen körítés, meg ilyen programok vannak körülötte, meg ez veszi körül, nyilván tudom, hogy azért ez az embernek mondják, hogy gondoljon erre, de hát egy olimpián azért csak ott van az emberben, hogy én egy olimpián vagyok.
1: Azt is így meg lehet tanulni. Lehet, hogy én is úgy gondolom, hogy lehet, hogy Calgaryba, vagy hogy még úgy gondolkoztam, utána már nem. Annyira fel voltam készülve, és célom uh-huh. volt, és tudtam, erre edzettem, hogy tudtam, hogy én nekem most ez a verseny fontos. Minden évben vannak ilyen versenyek. A világbajnokság, vagy valami, hogy ez a fontos, hogy ott kell jól szerepelni, és ugyanúgy készülsz, hogy akkor kell majd jól szerepelni. Úgyhogy szerintem ezt, hogyha így kérdezel ilyen bajnokokat, ők, én is így most kívülállóként a tévéből, hát úgy izgulok, nem úgy, mint amikor ott voltam, tehát ezt nem érti meg egy, aki nem ott indult és állt a rajtnál, hogy ott nem izgul úgy az ember, mint itt a tévé előtt. Tehát én sokkal jobban izgulok most, mint ott a rajtvonalnál. Azért valakiért most, hogyha nézem a versenyt, hogy fog szerepelni. Az ember az benne van ebbe a rutinban, ugye? Hát az ember egész télen versenyek vannak, hál' Istennek. Ez volt, ami jobb is volt nekem a műkorcsajából is, hogy a műkorcsolyában alig voltak versenyek, és én ott nagyon izgultam, mert egy télen volt, vagy 3 verseny maximum. És egy hónapig készültem rá, és izgultam. És izgultam nagyon. Kell izgulni egészségesen, de nem úgy. És akkor megint egy hónap múlva. Utána átmentem gyorskocsázni, és ott minden héten voltak versenyek, bajnokságok. Magyar bajnokság, utánpótlás bajnokság, Budapest bajnokság, minden egyesület egy héten szervezett, most már ebből is sajnos nincsenek versenyek, Pesten kevés van. Minden héten volt egy verseny, és hozzászoktam a versenyzéshez. Tehát ez ugye az olimpia is, hogyha az ember minden évben indul. Világkupákon, Európa világbajnokság, ez a cél, és ez a, lehet, hogy mindenki máshogy dolgozza fel fejben, erre is fel lehet készülni.
0: És ha már említette az előbb a világbajnokságot, akkor azt jól tudom, hogy 1999-ben az edzője nélkül egyedül nyerte meg a világbajnokságot?
1: Igen, akkor már ott nem edzettünk együtt éppen.
0: Milyen volt így egyedül felkészülni erre? És mekkora büszkeség az, hogy egyébként mindent a lengyel edzőjének köszönhet az olimpiák alatt, és ezt is sokszor elmondta, de 98-as olimpia előtt és után is minden világkupát megnyert. A 98-as olimpián nem úgy jött ki a lépés, és hát azt is hozzátartozik, hogy akkor már egy 7-8 éve együtt dolgoztak.
1: Igen, hát ez is ami ugye egy ilyen intenzív kapcsolat, ezért minden sportágban, nem tudom általánosságban ezt elmondani, hogy van, de csapatsportágokban azért más egy edzővel együtt dolgozni, ahol többen vannak, de ha egyedül azért egy elég intenzív kapcsolat, és azért ez nagyon nehéz, mert ez egy munkakapcsolat, és egyfolytában együtt lenni télen-nyáron, hétközben, hétvégén egy edzővel, aki ugye a munkatársam, azért az elég nehéz, tehát egy elég intenzív több éven keresztül, úgyhogy egy ilyen kapcsolatban szerintem nem állt, ha az ember gyakrabban vált. Csak ugye egy jó gyorskocs edzőt nem lehet leakasztani csak úgy a szögről, úgyhogy így aztán egy szünet után megint együtt edzettünk, és így ez így alakult.
0: Ilyenkor egyébként nem jutott eszébe, hogy abba hagyja?
1: Nem, hát többször volt ilyen nekem, mondom, a sok térdműtétem, ilyenek, mert voltak ilyen szüneteim nekem elég közbe-közbe, úgyhogy nem, abba hagyás az akkor a végén volt, hogy abba hagyom, mert már nem tudtam magam motiválni, tehát olyan nem volt, hogy sose volt olyan, hogy abba hagyni szeretném a végén, amikor most már nem érdekel, nem tudom motiválni magam a versenyre, és akkor így hagytam abba. Közben nem volt soha ilyen, mindig motiváltam, ezért térdemet sajnos ugye mindig egyből megműtettem, amit most már ugye nem csinálnék, csak egy sportoló csinálja azt, hogy szeretne megint ugye 3 hét múlva fit lenni. Teljesen máshogy gondolkozik az ember akkor, mint most. Most, hogyha fáj, már nagyon régóta fáj, de nem szeretném megműtetni, minél később annál jobb. Akkor, amikor elmentem az orvoshoz, mondta, hogy hát ezt érzek, én mondom, jó, oké, holnap. És akkor ugye egyből minél hamarabb megműteti az ember magát, és szeretne minél hamarabb rajthoz állni.
0: Amikor olimpiai bajnok lett, és az osztrák himnuszt hallotta, akkor az milyen volt? Tudom, hogy Ausztriában a himnuszt annyira nem veszik komolyan, mint mondjuk itt Magyarországon, tehát mindig kérdezte, hogy van az osztrák himnusz, és sokan osztrákok nem is tudták megmondani. Igen. Gyerekként ő nem arról álmodott, hogy olimpiai bajnok legyen, de azért, hogyha már az ember benne van ebben a sportágban, akkor elképzelhető, hogy milyen lehet egy olimpián versenyezni, és mondjuk nyerni is, de az osztrák himnuszt milyen volt hallgatni?
1: Ugye, ha nyer valaki, tehát Ausztriában is, vagy Magyarországon, és minden országban így van, ugye, nyertünk, aranyat nyertünk, ezüstöt nyertünk. Hát azért ugye ilyenkor ezt persze elvárják a versenyzőtől is, hogy azt mondja, hogy is nyilvánvaló így is van, hogy köszönöm mindenkinek, hogy segített, de tudjuk, hogy a 99%-át azt te magad érted el, és csináltad, ahogy ez az eredmény lett. A himnuszra is foglalkozik, nyilvánvaló, mivel hogy én 18 éves korom, tehát elég fiatalon már elmentem Ausztriába, mind a két ország ugyanolyan közel áll a szívemhez, tehát, és az osztrák himnusz elég késő volt ahhoz képest, ugye, mert én már 85-ben kimentem, és az osztrák himnusz, az, ha az olimpiára számítok, az 94, tehát 10 évvel később volt. Azért akkor én már Ausztriában éltem, és elég régóta nem olyan váltás volt, hogy pikpak egyik évről a másikra. Ilyenkor az ember lepergeti, amit ő maga elért és csinált, és mikor az egész, ugye a magyarországi és az osztrák élmények is, ahogy eljutott erre a pontra, nem feltétlen a himnusznak, hogy magyar vagy osztrák, nyilvánvaló, hogy lehetett volna például mind a kettőt is játszani, vagy vihettem volna mind a két zászlót is, ezt, amit most Magyarországon, ha meghívnak ilyen rendezvényekre, hogy miért az osztrák zászlót vittem a kezembe, vagy miért nem vittem a magyart is, Hát azt nyomták ott a kezem, ilyenkor az ember nincs felkészülve ilyenre, ugye? A versenyez, beér a célba, utána mondják, hogy megnyerte, és akkor a jégen van korcsolyába. Semmi nincs nála, és ha van ott egy szurkoló a jégpálya környékén, akkor a kezedbe ad akármit. Megnézi az ember a jégen, hogy mik vannak az a sportolók kezébe, meg a fején, meg amit ő se tudja, hogy mi az. Benyomnak a kezébe valamit, és viszi. Nekem egy osztrák zászlót, ugye, mert én Ausztriának nyert. Ez, amit mondják, hogy magyar, hát magyar is vagyok, azóta is soha nem mondtam le magyar, mind a kettő a szívemben van, a himnusz pedig az osztrák himnusz szólt, de ugyanúgy benne van az én egész életem, aminek akkor nagy része Magyarországon zajlott le, ugye, előtte. Érdekes, ugye, mert nemzetközileg most már minden sportágban annyira nemzetközi, hogy ez a kérdés is most már szinte érdekes, mert ha benézzük, hogy a teniszbe, a fociba, a mit tudom én, hol már azt se tudok, honnan jött, milyen országnak indul, kicsoda ez, milyen neve van. Egyszerűen csak az eredményeit nézi az ember, hogy ez egy jó eredmény volt.
0: Most ugye a téli olimpia az itt Magyarországon ebből a szempontból, és a ugye nagypályás gyorskorcsolya szempontjából is nagyon érdekes pont emiatt.
1: Ugye a koreai fiú például most, ugye a koreai fiúnak játszották volna a magyar himnuszt, akkor nem tudom, hogy hány magyar örült volna igazság szerint, és érezte volna magáévá azt az érmet. Tehát egy koreai fiú, aki 2 éve Magyarországnak versenyez, és tényleg egy nagyon jó eredményt ért el az olimpián most, nem érmet, de hiszen 7. lett, ugye, az egy jó eredmény. Ha dobogón állt volna, és magyar himnusz játsszák neki, akkor hogy tudtak volna azonosulni vele nehezen szerintem magyarok. Azért is, mert ugye mondjuk nem is Magyarországon edz, nem is tud magyarul. Vannak azért érdekes esetek, amit mindig úgy érzem, hogy az enyémmel összehasonlíthatatlanok, mert én Magyarországnak is sokat elértem nemzetközileg is, mint junior, és utána már 10 éve Ausztriában éltem, és Ausztriának is letettem sokat az asztalra, miután megnyertem az érmet.
0: Sokat kérdezték erről fárasztó
1: azon
0: már
1: kívül
0: beszélni?
1: Nem,
0: vagy?
1: Nem, csak hogy így most beszélünk, nem mindig, de azért is a másik, amit még el kell mondani erről a nemzetközi dologról, hogy mi manapság már egyre jobban mindenki nemzetközi, nem? És az én sikerem meg pláne nemzetközi, ugye, mert amikor megnyertem, akkor ugye a magyarok is mondták, hogy hát azért az éremnek a másik fele a miénk. Hát mondom, persze, de ennek az éremnek 4 oldala van, mert ugye az én edzőm az a lengyel, és ugyanúgy örültek a lengyelek is ennek a sikernek, az ő sikerének, és a barátom volt akkor a férjem, a finnek is ugyanolyan büszkék voltak az eredményre. Tehát én nagyon örültem, hogy az én érmemnek tulajdonképpen 4 ország örült velem együtt.
0: Ez volt a Bajnokok Hunya DMS-ét, olimpiai világ és Európa bajnok magyar, majd később osztrák gyorskorcsolyázott hallották, aki március 4-én ünnepelte 60. születésnapját.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: érdekel?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

motorsportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
3: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103.000 négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével hatolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
2: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról, de ugorjunk egyet, mert hogy a második világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
3: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
2: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
3: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott utána egy négyes döntőt, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
2: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
3: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négybe, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
2: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
3: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el, igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
2: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
3: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusebio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
2: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire, a két különlegesség.
3: Igen, de ellentétes előjellel, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gólkülönbséggel esett ki. Hát így aztán

0: az árét, de ennek a csapatnak a valós eredménye azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
0: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
1: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
0: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-től 22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
1: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
0: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
1: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
0: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algéria kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
1: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
0: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
1: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben.

0: 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus. Na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
1: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
0: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
1: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
0: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog előni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
1: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
0: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
1: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-at döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
0: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem? Igen. És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy 2 órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
1: Igen, egyetértek. Minden idők
0: számára. Nyilván helyszínen más, de a tévé előtt...
1: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
0: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról, Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
1: Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
0: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
1: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
0: Hát, na minek minősíted?
1: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
0: És jött a spanyolok ellen egy negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
1: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontotta el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb 4 közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
0: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek. Hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
1: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrália kelleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
0: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb 4 között, de hát nekik sem sikerült.
1: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Gien, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
0: Asamoa Gien, igen.
1: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Giantől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
0: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
1: Védett, és
0: a második lövés, viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobb, ami nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
1: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
0: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
1: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
0: Hát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
1: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
0: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
1: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
0: Itt hullottak messze, az nem, európai igen, nagy igen, foci igen, nemzetek. Igen.
1: Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
0: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyig elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
1: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
0: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Put your flags up in the sky.

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Egy újabb álommal szegényebbek vagyunk. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ez a negatív felütés a mostani jégkorong magazinban arra utal, hogy nagyon szerettük volna, hogy a divízió egyperes VB-ről világbajnokként feljusson a világelitbe a magyar női felnőtt jégkorong válogatott Káposztásmegyerben, de nem sikerült. Egy pici banánhéjon elcsúszott a csapat, és itt van a stúdióban Maier Fruzsina, az egyik osztopos tagja a válogatottnak védőként. Szia Fruzsi, ez most jobban fáj, vagy azért nem lehet összehasonlítani a tavalyival? Mármint az olimpiai selejtező.
3: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
2: Hogy nem jutottunk ki az olimpiára, mert azt gondolom, hogy annál nagyobb fájdalom sosem.
3: Hát annál nincs. Tehát azt, amikor még most is néha visszanéztük ugye a meccseket, a közvetítéseket, és azt megemlítették, még most is kirázott a hideg. Tehát annál jobban nem fáj semmi sem az eddigi pályafutásom során. Igen, ez most elcsúsztunk, illetve úgy gondolom, hogy ez a szlovák meccs az nagyon sokba került így a végén, de én azt mondom, hogy ezen kívül büszke vagyok a csapatra, mert ezüstéremmel távozni egy hazai rendezési világbajnokságról nem egy olyan rossz teljesítmény, és főleg úgy, hogy tudjuk, hogyha az utcsó meccset nem húzzuk be, akkor akár még negyedikek is lehettünk volna. Nyilván a feljutás volt a cél, mindenkinek az az álom lemegett a szeme előtt, az nem sikerült, de mondom, én büszke vagyok az egész csapatra, illetve stábra.
2: Rögtön azt mondtad, hogy a szlovák meccs nem sikerült. Sokan azt mondják, hogy hát mindig benne van, hogy a VB-n egy meccs nem sikerül, és akik ezt mondják, azok arra utalnak, hogy a franciákat, akik végül világbajnokként feljutottak, őket kellett volna megverni az első meccsen. Én ezt egy kicsit okoskodásnak hiszem, mert azt a meccset látva, hát egyáltalán annak örülni kellett, hogy nyertünk, mert a végén aztán nem voltak velünk a bírók, fogalmazzunk így. Én egy nyugodt természet vagyok, de ott már bírói csalásról beszéltem, és szerintem volt alapja annak, amit mondtam, mert valóban, hát ugye egy női hokiban, ahol nem lehet testestelen játékot alkalmazni, a kétkezes kilökés a kapu előtt, az még a 3-3 elleni hosszabbításos játékban is nálam biztos, hogy kiállítás. Ott nem volt az. Na szóval a franciák megérdemelten jutottak fel?
3: Most beszéltünk erről, hogy nem, vagy igen, de megvertük őket.
2: Milyen csapat? Mert legyőztük őket hosszabbításban, de ki is kaphattunk volna, talán még a bírói segítség nélkül is.
3: Én éreztem úgy egyébként, hogy mi azon a mérkőzésen ki fogunk kapni. Tehát amikor a vége előtt 10 percen mi kaptunk 3 ember hátrányt, és kivédekeztük azokat, akkor úgy voltam vele, hogy na, jó van, akkor meg vagyunk, még ezt ki kell bírni, ezt a maradék 4 percet, és akkor zsebben van a mérkőzés.
2: Mert erre, hogy 2-1-re vezettetek akkor, igen.
3: Igen, és ugye kaptunk egy elkerülhető gólt. Nyilván benne van, kicsit szerintem meg is fáradtunk ott mentálisan abban a 3 hátrányba pont egymás után a vége előtt, de szerencsére a hosszabbításba belőttük azt a gólt, ami 2 pontot ért nekünk, és legalább úgymond csak 1 pontot veszítettünk ellenük.
2: Hogy tudnád jellemezni a lelki állapototokat? Mert azért pont ez a meccs, ami a nyitó meccs volt, mint kiderült, azért ez is hiányzott, meg hát a szlovákok elleni rendes értékidős vereség az teljesen, hiszen elég lett volna egy rendes értékidős, pontosabban egy hosszabbításos vereség a szlovákoktól, már az nekünk sokat segített volna. Tehát ezek mind feltételes módok. Tehát hogy éltétek meg ezt, amikor nem nyertetek a franciák ellen, hanem hosszabbítás, de ott ti ütöttétek be a győztes gólt. Jött Kína, ahol az első harmadban sziporkáztatok, majd nem játszottatok jól, de nyertetek simán, mert Kína a leggyengébb ellenfél. Jött Szlovákia, ahol 2/3 keresztül minden jó volt, csak hát gólt nem lőttünk, ki is kaptunk 2-0. Most idáig mondom az első 3 meccset. Aztán mondjuk, hogy teljes legyen a kép, az olaszokat megvertétek, hátrányból fordítva, és jött egy meccs, aminek már nem volt tétje, de még negyedikek is lehetettek volna, ehhez képest ragyogó játékon megvertétek Norvégiát. Csak közben a franciák is megverték a szlovákokat, és így ők jutottak fel. Szóval a lelki világ, hogy éltétek meg ezt az egy hetet?
3: Szokásos hullámvasutat éltük át, én úgy gondolom, főleg ott ugye a szlovák mérkőzés után, ahol másnap szünnap volt, és volt egy elég őszinte beszélgetésünk ugye az edzőkkel csapatosan, és ott felhívták a figyelmünket, hogy ez nem lesz elég, ez a teljesítmény a VB következő meccsei folyamán, szóval ott csapatosan is el kellett gondolkoznunk azon, hogy minket változtatni, illetve mik voltak azok a hibák, amiket ki kell nagyon gyorsan javítani, illetve ott mentálisan ott tényleg kicsit megzuhantunk, és tartottunk is egy csapatmeetinget, ahol megbeszéltük, hogy kinek milyen félelmei vannak, illetve hogy miben hiszünk, és a félelmeket úgymond kidobtuk a kukába, és azokat a dolgokat tartottuk meg, amiben kapaszkodhattunk, és reménykedtünk abban, hogy meg lesz a végén a feljutás. Ugye az akkor már nem rajtunk múlt, sajnos, de igazából mondom, nem vagyok elégedetlen, de van bennem egy kis tüske emiatt a szlovák meccs miatt, mert tényleg az nagyon frusztráló, hogy ott vagyunk 40 percig a szlovák kapu előtt, és nem tudunk egyetlen gólt se lőni. Nem tudok most felidézni olyan mérkőzést, ahol előfordult volna ez a szlovák csapat ellen. Sajnos ez a szlovák kapus kivette a szemünket úgy, hogy előző nap pedig kapott egy 6-ost az olaszoktól, és még az is gól volt, ami szinte kapura sem ment. Ilyen a hoki. Ebből tanulnunk kell, és tudjuk, hogy a magyar női jégkorongnak a jövője az fényes, és hogyha tanulunk ezekből a vereségekből, akkor én úgy gondolom, hogy az áhított célunk, ami a 2030, az meg lesz.
2: Vagyis 2030-ban ott lenni, pont a francia Alpokban, egész pontosan hát Nizzában lesznek a jégkorong meccsek, tehát a tengerparton, nagyjából a francia Riviera és a francia Alpok között lehet majd ingázni, de a jégkorong helyszín az biztos, hogy Nizzában lesz, az már eldőlt. Milyen félelmekre kell gondolni ezzel? Most egy kicsit megfogtál, hogy amikor ott volt ez a szlovák meccs utáni mentális együttlét és csapat összetartás, akkor mi derült ki, hogy milyen félelmek okozták mondjuk a vereséget a szlovákok ellen?
3: Nem is inkább a vereséget, de nyilván vannak a fejekben olyan gondolatok, ami egy hazai rendezésű világbajnokságon azért, hogy mondjam, félelem lehet. Tehát az mondjuk, hogy nem olyan eredményt érünk el, amit elvárnak tőlünk, és emiatt ugye van rajtunk egy bizonyos nyomás, és mivel van elég sok fiatal játékos a csapatba, nem biztos, hogy ők még találkoztak olyan dologgal, mint egy hazai rendezési világbajnokság, és lehet, hogy őket azért ez a nyomás valamilyen szinten jobban rányomja a teljesítményükre, és ezekről beszélgettünk igazából, hogy ezeket hogyan is kell kezelni, és hogyan tudunk ezeken csapatos szinten tovább lendülni.
2: Egy biztos, hogy sikeres volt, mert utána Olaszország ellen simán benne volt rá, és az olaszoknak azt a meccset kellett volna megnyerni. Ők megnyerik, akkor ők jutnak fel a világ elitbe, már az utolsó naptól függetlenül. Jó, még Kínát le kellett volna győzniük, de ez ugye...
3: Ez papírforma volt.
2: Igen, szoktam mondani, hogyha én is beállok egy negyedik sorba, nyilván én csak megállnék, hogy a semleges harmadban, hogy ne csúszszak el a palánk mellett, de azt is kibírnak.
3: Mert... Na, igen, én egyébként úgy éreztem ott az olasz meccs előtt, hogy az olaszok egy kicsit nagyképűek, tehát ugye ott a foci pályán melegítettünk együtt, mindenkinek volt egy fél pályája, és nem tudom, ott fociztak, kicsit úgy...
2: Elhitték, hogy már
3: igen,
2: megvan?
3: Én úgy éreztem, hogy nagyon magas lovon ülnek, és amikor belőtték az első gólt, akkor meg még inkább úgy éreztem, hogy húha, nem biztos, hogy ez az előnyükre fog válni. Utána összekaptuk magunkat, és tényleg a második harmadban olyan hokit tettünk le az asztalra, amire tényleg büszkék lehetünk, és úgy gondolom, hogy ez már egy A-csoportos színvonalú mérkőzés volt, amit ott játszottunk. Az olaszok ellen volt testjáték, emberelőny, emberhátrány, a hokinak az összes szépsége fellelhető volt ezen a mérkőzésen, és a végletekig küzdöttünk, és emiatt szerencsére a szurkolókkal közösen kibekeltük a 60 percet.
2: Még azért kérdezlek majd az olaszokról, de ha már szurkolók, akkor mi az, amit megint kaptál? Ugye neked nem ez volt az első, te is a 10 játékos között szerepelsz, akik már 7 éve is ott volt a Káposztásmegyeren, a Vasaségcentrumban, akkor szerintem nem pont így hívták a csarnokot, de ez lényegtelen, és akkor feljutottunk a világelitbe, igaz, hogy ott két csapat juthatott fel, és akkor nektek még az osztrákokat is sikerült már egy számunkra nem tétel bíró meccsen legyőzni, de ti mindenképpen világbajnokként akartatok feljutni. Tehát a szurkolói ebben mennyire lehet táplálkozni, vagy mit lehet elraktározni, hogy egy hazai VB-n, vagy már lehet, hogy megint újabb 7-10 évet kell várni, hogy hazai VB-n legyen a válogatott.
3: Így van, ugye ez egy óriási löketet, illetve motivációt ad számunkra, hogy ennyi ember előtt tudunk játszani hazai közönség előtt, olyan, mint a plusz egy játékosunk lenne a jégen, mert amikor fenn vagy a jégen, akkor kizárod, hogy mi történik a lelátón, de viszont amikor a padon ülsz és körbenézel, akkor azt mondod, hogy húha, de jó, hogy itthon vagyunk, és hogy ennyi néző kijött játszani. Igen, ugye 2019-ben is itthon volt a világbajnokság, viszont én nem emlékszem arra, hogy ennyien lettek volna.
2: Hát a legutolsó meccsen volt fantasztikus hangulat, igen, amikor már igen, eleve mindenki tudta, hogy ott dől el, és nagyon jól állunk, tehát nehéz lesz. Igen. Tehát ott nem kevés esély volt arra, hogy megtörténjen az, hogy ne jussunk fel, és csak harmadikok legyünk.
3: Így van, de...
2: Mert itt most az volt a varázslat, hogy nagyon jó hangulat volt még a legutolsó meccsen is, ami szintén egy kicsit, mintha olyan alcsoportos a magyar-norvég, hát felszabadult csapatok játszottak tulajdonképpen, ez nagyon látszott rajtatok, és hát ott volt sok norvég szurkoló is, magyarok is, tehát annak is volt egy jó hangulata, még akkor is, ha csúszott ugye legalább egy órát, mert az előző meccs, hogy egy óra 50 perc, majd erről is beszélünk, hogy az milyen volt, tehát azért ezt el kell raktározni, hogy ilyen nincs Klagenfurtban, ha játszotok, vagy Kanadában, még legyen világelit, vagy Csesze-Budaövice kicsit más volt, de nyilván nem a magyar-svéd meccsen tömte meg a közönség a lelátót, hanem a cseh-kanadai meccsen voltak sokan.
3: Így van, az is nagyszerű rendezési világbajnokság volt, meg ott is tök jó volt, hogy nagyon-nagyon sok magyar szurkoló eljött nekünk szurkolni. Ugye nem volt messze, 4-5 órára volt kocsival Csesze-Budaövice, viszont az, hogy most tényleg majd szinte minden mérkőzésen teltház volt, ez szerintem azt is bizonyítja, hogy mennyire fejlődik a magyar női jégkorong. Mert mondjuk 7 évvel ezelőtt oké volt az Uccsó meccs, ahol teltház volt.
2: Akkor de nem nagyon többi, tudtak rólatok egyébként.
3: Nem nagyon tudtak, igen, és én úgy gondolom, hogy például ezt az eseményt, ezt nagyon bepromózták, illetve nagyon be volt reklámozva az egész. Tehát sokkal profibbak voltak a körülmények, mint 7 évvel ezelőtt, és én úgy éreztem, hogy kicsit ilyen átcsoportos feelingje is van ennek, tehát tök jó volt ez így.
2: Neked ki volt ott a családból? Ugye Moyer Zsolt több mint 100-szoros magyar felnőtt jégkorong válogatott, az édesapád.
3: Édesanyámmal mind a ketten minden mérkőzésen ott voltak.
2: Tudtad, hogy hol ülnek?
3: Tudtam, mert ilyenkor... persze. Kaptunk ilyenkor... jegyeket, és tudtam, hogy a Family Tribune az ott van, ami a cserepadunk fölött. Úgyhogy, ja,
2: ott igazából... Ott a legnagyobb szurkolói hangulat.
3: Így van, meg volt ugye egy másik szektor, ami a szurkolói szektor volt, ugye a Forintos Józsi vezetésével, az is nagyon nagyszerű volt.
2: Aki mindenhova viszont... elkísér benneteket.
3: Így van, de az tök jó volt, amikor minden harmadra felcsúsztunk, akkor láttuk a szülőket, barátokat, hozzátartozókat, tehát az tényleg egy extrát adott nekünk.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban a vendégünk Moyer Fruzsina, méghozzá a magyar felnőtt női jégkorong válogatott tagja, aki ott volt a divízió 1 perás VB-n, a Káposztásmegyeri rendezésű világbajnokságon. Most nem sikerült a visszajutás, a feljutás a világelitbe. Te hogyan tervezel a továbbiakkal kapcsolatban? Jégkorong motiváció mennyire van? Megemlékszem, hogy tavaly, amikor beszélgettünk az elbukott olimpiai selejtező után, sőt, még később is, akkor mondtad, hogy azért tényleg elgondolkodtál, hogy akarsz-e még jégkorongozni. Most hol tartasz ez ügyben?
3: De az biztos voltam abba a kérdésben, vagy abba a válaszba, hogy szeretnék, csak igazából egy olyan kérdés fogalmazódott meg a fejembe, hogy akkor most mibe kapaszkodjak? Mi legyen a motiváció azután az elvesztett olimpiai selejtező után, illetve egy rosszul sikerült világbajnokságon után, tehát ott van az ember sportolóként, hogy itt van április vége, és akkor most mi ezt kezdjen magával? Oké, elmegy egy-két hétre pihenni, megkikapcsolódik, de azért utána nehéz volt tényleg megtalálni azt a motivációt, ami segített abba, hogy újra elkezdjek edzeni, illetve folytassam azt a munkát, amit az elmúlt évtizedekben itt már véghez vittem, és szerencsére ugye pont akkor hozták nyilvánosságra, hogy itthon lesz a világbajnokság, és akkor ott éreztem azt, hogy hú, jó, akkor megvan az a motiváció, ami kell ahhoz, hogy újra a fejlődés útjára lépjek.
2: Na ez volt egy évvel ezelőtt, 2025 tavaszán. Most mi a helyzet? Így 2026?
3: Van. Most már lement az olimpia. Hát nehéz volt végignézni. Meg is beszéltük, hogy nem nézzük végig, vagy nem nézzük meg a meccseket, de utána végül valamiért megnéztük, kíváncsiak voltunk. És amikor az lement, akkor úgymond egy ilyen kő esett le a szívemről, hogy jó, akkor most kezdjük el a következő olimpiai ciklus, vágjunk bele, és tényleg fejlődjünk, állítsuk össze a 2030-ra a csapatot, fiatalítsunk társai, és tényleg akkor újult erővel vágjunk ebbe bele.
2: Szerintem jól állunk, mert az U18-as csapat nem maradt a világelitben, ugye legyőzve a finneket a tengeren túlon, csak hogy puskázom, amit összeértem a világbajnokságra, hogy nőknél nem feltétlenül illik a korról beszélni, de mivel olyan fiatalok, akikről beszélek, most megengedik, hogy Weiler Krisztina 18 éves, ő Kanadában egy akadémián jégkorongozik. Hizlrékát jobban ismerik amiatt, hogy már a felnőtt válogatottban ugye 15 évesen bemutatkozott, ott volt az olimpiai selejtezőn, győztes gólt ütött az osztrákoknak a hosszabbításban, akkor Báhicki Tóth Boglárka 18 éves az USA-ban, ugyanott akadémián hokizik, ahol Polónyi Núra, aki meg csak 17 éves. Tehát magyarán ez az U18-as válogatott, amelyik tavaly feljutott itthon Budapesten a Tüskecsarnokban, akkor most bent maradt. Ez egy jó merítés? Tehát
3: ez teljesen.
2: Ilyen lehetőségeiteknek nem volt a ti korosztályotoknak, hiszen
3: igen,
2: ez most egy újdonság, hogy a világelitről beszélhetünk a felnőtt csapatnál, meg volt a generációváltás, illeszkednek be az U18-asok, és akkor reméljük, hogy vannak még többen, akik szintén jönnek. 2030-ra azért csak nyilván kell még egy-két új név.
3: Igen. Ugye a mi korosztályunknak nem volt ennek a 99-2000-2001-2002-nek, nem is vagyunk túl sokan ebből a korosztályból benne a felnőtt válogatottba, viszont ott a csapatnak a gerince, ugye ez a 96-os, 95-ös korosztály az elég jó, és ők játszottak a U18-ba a csoportot, ugye a Huszák, Szaszály, Kis Simon, Franci, Gasparics, Fannék, úgyhogy ez a gerinc szerencsére megmaradt a felnőtt válogatottba, és akkor úgy érzem, hogy most jött el még egy olyan merítési lehetőség, ugye ez a 2007-2009-es korosztály, ahol tényleg nagyon ügyesek a fiatalok, nagyon tehetségesek, és ugye ezt meg is mutatták januárban az U18-as VB-n, ahol benn maradtak, és úgy gondolom, hogyha nekik még több tapasztalatuk lesz felnőtt szinten, akkor elég ütős válogatottunk lesz.
2: Sőt, mi több? Az amerikai egyetemen tanuló játékosok, ugye Metzler Regina 21, Krejszem ma 22, Pázmendi Zsófia 23 éves, és akárhogy nézem, ugye például Metzler Regináról tudjuk, hogy 15 évesen már ott volt a felnőtt női jégkorong válogatottban, és a valamennyi alcsoportos VB-n szerepelt 2021-től, 22-ben meg pedig gólt ütött, ő volt a meglepetés ember a 22-es VB-n, aztán az volt talán Dániában, és USA-t és a finneket is bevette, tehát gólt szerzett ellenük. Vagy akkor az U18-as csapatból a kapust Takács Zolit is említhetem, aki szintén volt itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, ő is 16 évesen már a felnőtt válogatottban. Mennyire vagány ez a társaság? Tehát a következő évi VB-n megint csak egy csapat jut fel, de ez nem fog megváltozni. És egy csapat esetében ugye tényleg egy meccs elég, rossz esetben elég lett volna a szlovákoktól kikapni, és akkor is lehet, hogy a szlovákok jutnak fel. Ugye, hát, ha a franciákat meg is veritek, ha a szlovákoktól ugye így kikaptok, ahogy kikaptatok, és a szlovákok a rendes játékidőben megverik a franciákat, akkor ők mennek fel a világelitbe szerintem. Tehát, hogy ebben a lebonyolításban mindig benne lesz, hogy egy rossz nap, egy olyan vereség, ami a keresztbeverése következtében sorsdöntő, akkor annyi lapát. Tehát, hogy azon az egy meccsen, hiába négy zseniális meccs, négy győzelem, igen, és egy meccsel el lehet. Mint ahogy a felnőtt férfi válogatott egy meccs megnyerésével, hát micsoda különbség, hogy egy rossz meccsek a nagy álmodnak annyi, egyébként sajnos ez az olimpiai selejtezőn is igaz lehet. Szerencsére, hogy nem így estünk ki, tehát nem az volt, hogy a németek ellen úgy játszottatok tavaly, hogy esélyünk nem volt, bár az, hogy mi a szerencse és mi a szerencsétlenség, nem tudom, hogy a 6-0-ás vereség az jobb, és nem megyünk az olimpiára, vagy így esünk ki.
3: Nem,
2: egyik rosszabb, mint a másik.
3: Ez szóba került, ez a mérkőzés egyébként most a szlovákok elleni meccs után a meetingünkön.
2: A német-magyar?
3: A német-magyar, igen. Pont a német Ancsa emelte ki azt a mérkőzést, hogy Lehet, hogy ott kikaptunk, viszont nem volt bennünk mi lett volna ha kérdés. Tehát ott tényleg ott olyan szenzációsan játszottunk, hogy még talán mint soha. És tényleg, tehát nem tudtuk volna azt mondani, hogy mi lett volna, ha többet adunk bele, mert tényleg kimaxoltuk. Kitettük a jégre mindezt, amit tudunk.
2: Hát talán egy gól hiányzott, és akkor a hosszabbítás, mert úgy értem, hogy reálisan nézve azért a 2-2 az simán benne lett volna, és aztán útszó neki a hosszabbítás.
3: Így van, csak azért azt tudni kell, hogy egy német válogatottól így, amikor játszunk velük edzőmérkőzéseket, vagy felkészülési mérkőzéseket, akkor kapunk egy 3-4-et. Tehát az, hogy ott... 3-2 lett, ugye, a mérkőzés? Vagy 2-1?
2: Én 2-1-re emlékszem. Igen, nem. Egy gólt lőttünk, azért mondtam, hogy ha még van egy gól, akkor, és nem csak így a vége után 2-10 másodperc, hanem egy kialakul a 2-2 és hosszabbítás. Szóval igen, tehát magyarán tehát nagyon tudtátok tartani a védekezés, az szinte tökéletes volt.
3: Igen, tehát szerintem ott védekeztünk talán a legjobban az elmúlt 10 évben, és ez is bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon sokat fejlődtünk. Tehát, hogy egy német válogatott az ilyen közel vagyunk, az egy nagyon jó visszajelzése annak, hogy jó úton járunk. És ahogy említetted, ezt a divízió 1-es, 1-per-ás csoportot tényleg itt nagyon közel vannak egymáshoz a válogatottak. Egy-egy gól fog dönteni, oké, hogy most a szlovákoktól kikaptunk 2-0-ra sajnos, de a többi az mind szoros mérkőzés volt, hogyha most itt megnézzük a végeredményeket.
2: A 2-0 is szoros azért a hokiban.
3: Az tehát... is igen, tehát hogy emlékszem olyan mérkőzésre, ahol fél perc alatt lőttünk 2 gólt, tehát benne van a hokiba. És ott van az olaszok elleni meccs is, ahol 3-2-re győztünk, 3-1-re vezettünk, kaptunk 1-et, tehát ott nagyon gyorsan fordulhat a kocka talán. A norvégok elleni meccs volt az, ahol nem egy gól döntött. Ugye ott a végére úgy érzem, hogy elfáradtak a norvégok, meg már bele is farsultak ebbe a világbajnokságba, mert ugye 5. helyezést értek el. Én úgy gondoltam az elején egyébként, hogy ők is még beleszólhatnak a feljutásba, hogy közelebb lesznek.
2: Meccset én pont a második és a harmadik harmadot láttam, az olasz-norvég meccs, ugye az olaszok ott 1-0, 2-0,

0: És megverik Kínát,
1: persze.
0: És a szlovákok meg még a feljutáson álmodozhattak. Még egy, a hallgatóknak utána néztünk, hogy 2011-ben már az A csoportban voltak a szlovákok, majd 12-ben is, még utána is jártak egyszer, talán 21-ben, de hát 2011-ben, amikor ők a világelitben szerepeltek, a szlovák női jégkorong válogatott, ti akkor kezdtétek, pontosabban a magyar, 2010-ben még nem is nagyon létezett felnőtt női jégkorong, és 11-es VB-n, egy negyedosztályú VB-n Ausztráliában, a mostani elnöknő, Kolban Helye Zsuzsa utolsó VB-je volt, még játékosként, tehát, hogy ők már akkor a világelitben voltak, amikor mi még csak bejelentkeztünk arra, hogy egyáltalán egy világbajnokságon elinduljunk azért. Ha így nézzük, hogy 15 év alatt honnan, hová jutott a csapat, és akkor egyértelműen mit tudnám megfogalmazni? Ugye említetted már kétszer is ezt a 2030-as olimpiát. Mi lehet a következő olyan cél, amit meg lehet valósítani az olimpia mellett?
1: Szerintem most a legfontosabb jövőre az lesz, hogy visszajussunk az A csoportba, és olyan minőségi mérkőzéseket tudjunk játszani, mint ott például a svédek elleni, Németország, Japán és társai. Mert ez egy olyan fejlődési lehetőség számunkra, ami tényleg ezt a 2030-at, mint főcélt a célkeresztbe vesszük ezáltal. És tényleg, ami a másik fontos, hogy ezek a fiatal játékosok, akik még 15-16-18 évesek, minél több tétmeccset játszanak a felnőtt válogatottba, mert tényleg meg kell szokni azt, hogy milyen teljesítményt kell ott lerakni, illetve mondom, a nyomást azért hozzá kell szoktatni magunkat ahhoz, hogy azt el tudjuk viselni. Úgyhogy ezek lennének ezek a pontok, amikbe fejlődnünk kell.
0: Egyértelműen ott van a helyünk a világelitben?
1: Szerintem ez a világbajnokság megmutatta azt, hogy ott lenne a helyünk. Ugye elvertünk most két olimpiai résztvevőt, a franciákat, illetve az olaszokat, ami szerintem ezt megmutatja, hogy ott van a top 10-ben a helyünk. Hát a Mumuson sajnos elcsúsztunk.
0: Ez a Szlovákia.
1: Igen, így van. Ezt ki kell küszöbölnünk jövőre, hogy amikor bedobják a zsugát ellenük, akkor ne azon gondolkozzunk, hogy ők a mumusaink, hanem daráljuk be őket, és nyerjünk meg egy tétmérkőzést ellenük. Mert amíg őket nem tudjuk megverni, addig az A csoportba is elég nehéz lenne a helyzetünk.
0: Hát abban most nem megyünk bele, hogy milyen szakmai taktikával lehet a szlovákokat legyőzni. Egy biztos, hogy gólokat kell szerezni ellenük, az sokat segít. Még egy kicsit a gyerekkorodról. Milyen kapcsolatod volt még a tenisszel és a focival, amelyet érdekes történetet olvashattam, hogy miért is lettél te jégkorongozó? Nem szerettél a melegben mondjuk teniszpályán üldögélni?
1: Hát úgy indult, hogy focisztunk, és közben meg minden hétvégén jártunk a műjégpályára korcsolyázni, és ott egyszer édesapánknak a volt csapattársával összetalálkoztunk, akinek volt akkor egy egyesülete, ugye a Dragós Skorpiók, abból lett most már a KMH vagy HKB Budapest, és akkor megkérdezte tőlünk, hogy nincs-e kedvünk lemenni egy edzésre, és az még ott volt a kis stadionba, és lementünk. És annyira elragadott minket, illetve megfogott az az edzés, hogy mondtuk apának, hogy szeretnénk kipróbálni ezt a sportot, és utána akkor a focit azt ott hagytuk, és elmentünk teniszezni, mert hogy az kiegészítő sportnak nagyon jó a hoki mellett. És ugye jártunk heti kétszer teniszezni, meg hokizni, és akkor nem tudom hány évesek lehettünk, eljött az idő, amikor választani kellett. És mondták, hogy a teniszben is nagyon tehetségesek vagyunk, mondtam, hogy jó, rendben, de mondom, én nem szeretném a 40 fokba ütögetni a labdát a tűző napon, szóval maradt a hoki. Nyilván ott is voltak azért utána nehezebb napok, amikor mondtuk, hogy jaj, hát szeretnénk abba hagyni, de aztán ezt mondtuk édesanyánknak, és akkor mondta, hogy menjünk oda édesapánkhoz, hogy elmondjuk neki ezt az örömhírt, és azt már nem nagyon mertük. Szóval örülök, hogy akkor nem hagytam abba, mert akkor most lehet, hogy ma nem itt ülnék, vagy előző héten nem egy felnőtt világbajnokságon játszottam volna, de ilyen a sors, örülök, hogy így alakult, és végül a hoki maradt a szerelem.
0: Mit üzensz fiatal tehetségeknek? Egyáltalán hány kislányt látsz, akik egyre szívesebben mennek jégkorongozni, mert hogy még mondok három nevet, Faragó Luca 16 éves, és Konz Boglárka pedig 18 éves. Ők mind